0: bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, hogy a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét. Az ártülés után a Tiszás, Cakó, Cirbus Pál arról beszélt, hogy nemzetbiztonsági kockázat, ha egy volt külügyminiszter a felhalmozott tudást, információt elviszi egy magáncéghez. A bizottság fideszes tagja, Horváth László viszont úgy nyilatkozott, hogy nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Szijjártó Péter BYD-s munkavállalása. Még a héten meghallgatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke, a Tiszás Hantosi István elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pályázókat zárt ülésen hallgatják meg, és az értékelések után várhatóan jövő hétfőn döntenek arról, kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is. Felel majd a korábbi visszaélések feltárásáért, valamint az új koncessziós eljárások előkészítéséért és lebonyolításáért, tette hozzá. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen csak nem 1000 személy és teherautót vizsgáltak meg. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A cél az, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Tovább csökkent a velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csak nem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer. Végül az időjárásról. Napos, fátyol felhős idő lesz, a kisalföldön időnként megélénkül a szél. Éjszaka általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Délután 22-26 fok várható. Csütörtökön hideg front érkezik. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 3 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. 2 óra múlt 4 perccel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A hely. Riportműsor a Kossuth Rádióban.
3: Üdvözöllek! Marcus Aurelius vagyok, a filozófus császár.
4: Csolnay Miklós vagyok, kerámia nagyiparos.
5: Ajdinger János vagyok, Pécs polgármestere 1875-től 1896-ig.
6: Janus Pannonius vagyok. Most vándorútra kezd térben és időben, és látod, mit teszi messzeföldön ismerti a vidékünket. Utadon találkozol hozzám hasonló géniuszokkal, valaha itt élt emberek szellemével, akik korukról mesélnek.
7: Kedves hallgatóink, a mediterrán városba esős napon érkeztünk, ez ritkaság egyébként, főleg az elmúlt időszakban volt az. Bicsák Eszter vagyok, köszöntöm Önöket ma, a Géniusz Locia hely szelleme kiállítást járjuk végig, Pécsett. elég jó kis visszhangos épületben vagyunk, és ez az épület egyébként volt már nyomda, janicsáraga háza és a többi, úgyhogy egy kicsit most erről beszélünk Pásztor Andrea főmuzeológussal.
8: Igen, hát a Széchenyi téren van, tehát Pécs belvárosának a kellős közepén, úgyhogy tényleg egy kiemelt épületről van szó. Az első feljegyzések között azt tudjuk róla, hogy Csor Ibrahim janicsáragának volt a háza, majd 1687 után, ugye a visszafoglalás után, amikor a Habsburg csapatok és a Szent Liga visszafoglalta Pécset a török megszállás alól, akkor a jezsuiták kapták meg, és itt iskolát rendeztek be, de van feljegyzésünk arról, hogy itt alkoholt, sört árultak, vagy borkimérés volt, nyomdaként működött, és aztán Ország András kanonoknak a családjához került, és itt az első termekben, amelyek a Széchenyi térre néznek, hogy milyen szép díszítő festéssel díszítette a legszebb helyiségeit ennek az épületnek. Az első tárlatvezetőnk, aki fogadja a látogatókat, az Janusz Pannonius, a múzeumnak a névadója, úgyhogy akkor most hallgassuk.
7: Hallgassuk meg.
9: Légy üdvözölve, utazó! Janusz Pannonius vagyok. Születtem az úr 1434. évében a Dráva partján. Nagybátyám Vitéz János, az akkori nagyváradi püspök Itáliába küldött tanulni, így lettem az első magyar, akit költőként ismernek. Európai jelentőségű reneszánsz mester voltam. Büszkén írtam munkásságomról és hírnevemről ezt az epigrammát. Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek, s most Pannonia is ontja a szép dalokat. Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám, szellemem egyre dicső, s általa híres e föld.
8: Vendéglátóként, házigazdaként fogadja a látogatót, amikor belép a kiállításba.
7: Sok terem van, és nem fogjuk tudni mindet végigjárni, de igyekszünk kiválogatni néhány olyat, amelyek nagyon meghatározóak. És az első mindjárt, hát hova is érnénk, Szopiáné, ugye a római neve a városnak, Pécsnek, és Marcus Aurelius. Marcus Aureliusnak mi köze van Pécshez, kérdezheti teljesen jogosan az utazó vagy a látogató.
8: Minden teremben van egy géniusz, aki tud mesélni a teremről. Marcus Aurelius ugye nem a Szopiánei időszakban élt, hanem annál korábban, de egy olyan filozófus császár volt, akinek elképzelése volt az, hogy hogyan kell birodalmat építeni, és ennek a birodalomnak volt a része Szopiáné is. Egyébként pedig Marcus Aureliust itt egy bronz császár fejképviseli.
7: Amelyet nem messze találták meg innen, ugye Duna, Szegcső, Kömlőd?
8: Szegcsőn, ugye az ókori Lúgióban, egy legionárius táborban állhatott valószínűleg a szobra, aminek ez volt a feje, tehát azért is helyeztük el a géniuszt, ez a portré képviseli, de egyébként a hangja megszólal a kiállításban.
3: Szál, üdvözöllek! Marcus Aurelius vagyok, a filozófus császár. A filozófia érdekelt, ám Róma szolgálata volt számomra az első, így mind magasabb hivatalokat töltöttem be, majd amikor Antoninus Pius császár meghalt, a ti keresztény időszámításatok szerint 161-ben a szenátus és a hadsereg támogatásával vettem át a hatalmat. Megtartottam a belső békét, de a dunamenti provinciákba betörő germán törzsek miatt uralkodásom háborúkkal telt. Pannoniában, a mai Dunántúl területén is megerősítettem a határvédelmet.
7: És most hallgassanak meg egy archív részletet a Pécsi Körzeti Stúdió 1981-ben készült Marcus Aurelius nyomában című műsorából, melyben Kovács Valéria régész, a Janus Pannonius Múzeum főmunkatársa a szobortüredék jelentőségéről mesél. A riporter Somogyvári Valéria volt.
10: Azt régóta tudjuk, hogy itt rendkívül nagy méretű szobrok álltak, hasonlóan, mint Rómában, Pannoniában. Sajnos ezekből csak töredékek maradtak fenn az utókorra. Például egy lábtöredék, vagy egy lófarkának a töredéke, amiből következtetni lehet, hogy egy lovas szobor volt. De az, hogy egy fej előkerült volna, életnagyságnál nagyobb, méghozzá tökéletesen épp, ez teljesen új valami.
11: Nagy kultusza volt Marcus Aureliusnak. Millió számra készültek róla, igen, szobrok, minden család tartott egyet, igen, magánál. Igen. Ha egyet találunk, igen, miért ennyire izgalmas és érdekes?
10: Mert ez egy bronz szobor. ez a szobor, ami előkerült, ez fiatalabb korában ábrázolja a császárt. Nem is uralkodása kezdetén, hanem valószínűleg egy ilyen érett 29-30 éves férfi vonásait tükrözi.
11: Ha nézzük a szobrot, két dolog jut most eszembe. Az egyik az, hogy a császárt természetesen szakállasnak ábrázolja, és úgy hallottam, hogy szakállából divat lett. A másik, hogy sikerült-e a művésznek megformálni, hogy végülis ő volt az utolsó sztoikus, tehát egy kicsit talán belső emberi magatartása.

0: Erről most túl sokat nem fogunk beszélni, hiszen a Mohács 500 kapcsán szinte az összes műsor erről szól, de itt egy katonai sátorból lép ki most éppen Dan Zoltán kollégám az egész technikával. A főtér fele haladjunk, ami már ugye a középkor utáni időszak bőven.
1: Tulajdonképpen a 18. századba érkezünk, mert 1686 után szabadul fel a város, vagy 1686-ban. Azért választottuk ezt a témát, mert a főtéren olyan épületek, olyan intézmények vannak, amelyeknek nem csak a városban van jelentősége, hanem azon túl is az egész régióban.
0: Ebben a teremben a kísérünk, vagy hát a géniuszunk, ahogy a kiállítás nevezi, Ajdinger János, négyszer is megválasztották polgármesternek, hát nem volt éppen egy sikertelen férfi.
1: Igen, országgyűlési képviselő is volt, úgyhogy azért is választottuk őt, mert ő nagyon sokat tud mesélni a városról. Ő már egy kicsit később volt a polgármester, tehát vissza tud tekinteni arra a fejlődésre, ami a 19. század végén már lekövethető volt.
2: Szíves köszöntésem a nagyra becsült látogatónak. Ajdinger János vagyok. Mint aljegyző kezdtem meg közéleti pályámat. Ezért mutathatom meg a város pecsétjét, címerét és pénztárládáját. Szép szimbólumai ezek a munkának. Kivált a pénztárláda, amelyet szívesen nyitogattak az enyves kezek. De polgármesterként lefejtettem a város nyakáról a korrupció vérszívóit. Felnekedtek is ellenem ezek a piócák. Hanem aki az ármánykodásuk miatt kételkedne bennem, nézzen utána, mit végeztem.
0: Említette Ajdinger János ezt a bizonyos pénztár ládát? Ez itt van a hátunk mögött. Nagyon szép darab. Ez az eredeti másolat? Hogy van ez?
1: Nálunk minden eredeti.
0: Ahogy én látom, működőképes.
1: Igen, működőképes. Hatalmas nagy zárszerkezete van, úgyhogy a városnak a pénze biztonságban volt ebben a pénztárládában is. Ez annak az időszaknak a pénztárládája, amikor a török hódoltság aluli felszabadulás következtében elkezdték gyűjteni azt a pénzt, amivel megváltották a szabad királyi városi rangot a pécsiek.
0: Pécs fejlődésének a kulcsa volt ez az időszak.
1: Egy nagyon fontos epizódja volt, így van, mert 1780-ban a város kivívta a szabad királyi városi rangot, és akkor ez még egy nagyobb löketet adhatott, de egyébként az az idő, az a küzdelem, amíg idáig eljutott a város, mert ugye ehhez pénz is kellett, az egy nagyon fontos összefogásnak az eredmény.
0: A következő terem, ahová belépünk, azt a nevet viseli, amit a legtöbben Pécshez kapcsolnak, ugye ez a Tettye, mint városrész, mint hegyoldal. Walterné Müller Judit itt van mellettem, történész főmuzeológus, ön fog most kísérni, illetve ki még itt a kísérőnk, ugye a kesztyűgyárosunk.
3: Hamerli János, akinek a nevéhez a pécsi kesztyű megteremtése fűződött, a tevékenysége magába sűríti az egész időszaknak a jellemzőit.
0: Tímárnak tanult, egészen alulról kezdte, ugye külföldre ment, mint a legtöbb mesternek tanuló fiatalember, és úgy jött vissza.
3: Így van, és Pécset alapította meg a feleségével a műhelyét, a kesztyű és sérvkötő készítő kis műhelyét.
0: Itt álljunk meg, mindenki sérves volt?
3: Hát nyilván akkor az orvoslás közel sem volt abban a helyzetben, mint ma, és igen, ez egy nagyon fontos gyógyító eszköz volt, illetve hát a fájdalmak csökkentésére ez nyilván nagyon fontos volt, nem tudom, talán még van valami kiegészíteni való.
1: Talán az, hogy ez is bőrből készült.
0: Ha már Tettye, ugye ez tulajdonképpen egy hegyoldal, egy domboldal, és Tettye völgy, így írták ki, mert hogy itt láthatjuk azt, ami az iparosodás egy részét megteremtette Pécset, a Tettye völgyben a Tettye patakra épülő malomi part. 30-40 malom is működött a fénykorban.
3: Valóban a Tettye patak vize adta meg azt az energiát, hogy ezen a területen, az egykori budai városrésznek nevezett területen különböző malmok jöjjenek létre, így nem csak a gabona őrlő malmok, hanem, mint amit itt látunk, ezt a csodálatos makettet, papírmalmok is. Ezt maga Klimó György püspök alapította még a 18. század végén.
0: Tehát itt van egy vízimalom, most a maketről beszélünk, egy háromszintes épületet látunk. Mi történik legalul?
1: Amit a malom meghajt, az az úgynevezett hollandi, ami a különböző textil szálakat a nyersanyagból, mert hogy akkor a cellulóz előállítására elsősorban textilt használtak, textil hulladékot, tehát a textil darabokat szétszedi rostjaira. A felső kerék, mert ugye ezen látszik, hogy felülcsapó malom, tehát felül jött a víz, az első kerék az a hollandit hajtja meg, és akkor látjuk, hogy van egy alsó kerék, az pedig ezeket a kalapácsokat, ami ugye a rostokban a cellulózt apró darabokra törje, hogy ne egy kemény anyagot kapjunk, hanem egy rugalmas, önthető anyagot, mert a papírt azt öntötték.
3: Az iskolai oktatásban az egyik legizgalmasabb rész, amikor a gyerekek a céhekről tanulnak.

0: A vándorlásról tanulnak.
1: Hát meg a mai gyerekek egyébként, hogyha azt nézzük, hogy 14 évesek, hát a régi gyerekek meg 14-15 évesen már elkezdtek vándorolni.
0: Pontosan. Itt van a vándorlegény a vándorbottal, és itt van ez a kevesek által ismert fatuskó, Pécsett is volt ilyen fatuskó, és ez nagyon érdekes mindig a gyerekeknek is, hogy hogy lesz egy fatuskóból vastuskó. Hát nagy ceremóniával történt az, mikor a vándorlegények nem csak elmentek Pécsről, hanem ide is érkeztek nyilván, és azon vándorlegények, akik akkor továbbálltak egy másik városba, mielőtt elmentek, beleverték ünnepélyes keretek között a maguk szegét abba a bizonyos fatuskóba, mire a tele lett már szögekkel is, így vastuskó, így van.
1: Hallgassuk egy kicsit meg Hamerli János, hangszóron lehet.
2: Hamerli János vagyok, kesztyűgyár alapító. Az első boltomat a pécsi városháza földszintjén béreltem, de 25 éves koromra már Bécsben is nyitottam üzletet. Világkiállításokon nyertünk érmeket, és királyi udvari szállítók lettünk. Ez volt a titkunk, szakértelem, szorgalom, jó kapcsolatok.
0: Ez rendkívül érdekes és fontos, hogy 25 éves korára Bécsben nyitott üzletet, és képzelje el, kedves hallgató, hogy néhány év múlva Hamerli úgy döntött, hogy bezárja az egyébként rendkívül jól prosperáló bécsi üzletét, és azon tőkét, amit a bécsi üzlet hozott, és annak az eladása hozott, a pécsi üzletébe forgatja. Ez egy olyan gondolkodásmódról, lokálpatriotizmusról, céltudatosságról tesz tanú bizonyságot, amiért érdemes az ő nevét tényleg mindenkinek megjegyeznie.
1: Menjünk akkor tovább. Átlépünk ugyanis a Tündérvárosba. Az én egyik kedvenc könyvem, az ugye pontosan ezt a címet viseli, és ez még mindig ugyanez a korszak, a nagy nevek Pécsett. Itt most a Zsolnai családról beszélünk. Miért nem Zsolnai Vilmos a géniusz itt? Miért Zsolnai Miklós az ő fia?
3: Mert közben átléptünk egy korszakhatárt. Ugye az előző teremben, ahogy Müller Judit kolléganőm is elmondta, a záró epizód az tulajdonképpen az ipari forradalom volt. Tehát Hamerli, akit ugye az előző teremben láttunk, ő még egy kézműves volt, ugye nevében is benne van, manufaktúra. De itt az ipari forradalom után már megjelenik egy másik cégvezető, és akkor már nevezhetjük cégnek, a gyáriparos, aki már, hogyha a Zsolnai gyárnak az esetét vesszük példának, akkor ő már nem nyúl magához, az agyakhoz, mint az apja, mert ugye ő Hamerlinek volt a kortársa, hanem ő már egy menedzser.
1: Következzen egy újabb rész, tehát az 1998-ban készült családregény a Zsolnaiak történetének lapjai című műsorból, melyben Jávor Katalin néprajzkutató mesélt Zsolnai Miklós és családja életéről. A riporter Bánkuti Gábor volt.
4: Az első Pécsre költöző tagja Szent Mártonból Zsolnai József volt, aki 1770-ben elvette egy özvegyasszonyt, akinek a férje kereskedő volt, és háza volt Pécsett. Négy gyerekük közül a Miklós halatlan dinamizmussal látott neki mindennek, amihez lehetősége nyílt. Nyitott egy rőfös kereskedést Pécsnek a főterén, aminek az amerikaihoz nevet adta, ami jól mutatja, hogy körülbelül milyen mentalitása volt. A pécsi tükék, ezt ismerni kell, ezt a kifejezést, aki Pécsett ismeri, hogy az tőkét jelent, itt polgárnak csak azt számított, akinek szőlője volt. Tehát ő rögtön vett szőlőt, ahogy egy kicsit pénze lett, mindjárt befektette, és egy kicsit magasabb szinten élte az életét. Vilmos festő szeretett volna lenni, és ez minden tehetsége meg is volt. De az édesapja azt mondta, hogy nem adlak éhen kórászmesterségre, és nekiadta a boltját. Vilmos fejet hajtott az apai akarat előtt, és akkor minden ambícióját a bazárba helyezte. A korabeli anekdóta szerint a polgártársai elhatározták, hogy keresnek valamit, amit nem lehet kapni a Zsolnai üzletébe, és több napi vizsgálódás után egyetlen cikket találtak, mégpedig a pipaszurkáló, ami nem volt, hát másnap már több tucat pipaszurkáló volt a boltban.
3: Miklós már egy teljesen más cégvezetést képvisel, ami megmutatkozik itt 1907-ben is az országos ipar és mezőgazdasági vásáron, amit itt rendeztek Pécsett, főleg az ő kezdeményezésére.
1: Hatalmas számokkal, egy millió látogató. Ezt most is nagyon örülnénk neki.
3: Igen, igen. Így lehet a különböző cégekkel együttműködni, partnereket szerezni, illetve tulajdonképpen a reklámról is szó volt, mert hogyha egy 1 millió látogató idejön az ország, és itt a monarchiát kell az ország alatt érteni, akkor meg fogják ismerni Pécsnek és a régiónak, az itt élőknek, az itteni iparoknak a munkáját.
1: Talán hallgassuk is meg ezt a menedzser fiatalembert.
2: Csolnai Miklós vagyok, kerámia nagyiparos. 16 évesen már én képviseltem apám gyárát a párizsi világkiállításon. Jó megjelenésem, nagyvilági modorom mindenkit legyűgözött, de a szakmai zsűri nem hitt nekem, amikor meglátták a dísztárgyainkat, ugyanis nem ismerték apám találmányát. Korábban a porcelán csak fémtartalmú festékekkel lehetett díszíteni, Zsolnai Vilmos viszont magas hőfokon égetett fajanszmázzal vitte fel a színeket. Mikor a zsűri bórax és ólom festékeket emlegetett, én földhöz vágtam egy vázát, és a cserepeket átnyújtottam nekik vegyelemzésre. A siker teljes volt. Megkaptuk a világkiállítás aranyérmét és a francia becsületrendet.
1: Azok az emberek, akik megszemélyesítik a géniusz Lóczi hely szelleme figurákat, ők kik és hogyan vállalták a felkérést? Mert azért itt nagyon szimpatikus és elég jellegzetes hangukat és arcukat is láttunk.
3: Ők mind pécsi színészek, és hát viseletmásolatokba öltöztettük őket, amit egyébként múzeumpedagógiai foglalkozásokon is használunk.
1: A korszak, amiről beszélünk, egyébként szó szerint látható a falakon is, ez akkor egy tipikus akkori utca jelenet, ugye? Hölgyek napernyővel, ez korzózás?
3: Ez a vásárnak az egyik utcája, ott látjuk a térképen és a kiállításnak a távlati képén is, hogy ott az a hátsó főbejáratról van szó, amit itt látunk a fotón. Ezeket egyébként egy év után elbontották, mert ezek fából készült pavilonok voltak.
1: És itt van a Turul, a léghajó, amely fölemelkedett. Tehát gondolom óriási sikere lehetett itt. Nem hiszem, hogy az 50 000-es akkori Pécsen túl sok léghajó mászkált volna.
3: Igen, egyébként ez Pécs repülés történetének tulajdonképpen az első pillanata. Akik a kosárban ülnek, Kral Sándor, a Turul léghajónak a kapitánya, ugye ő az, aki hozta Budapestről, Zsolnai Miklósnak is bele kellett ülnie, illetve Pécsváros rendőrkapitánya az, akit látunk a kosárban.
1: Kicsit olyan lélekvesztőnek tűnik, de így vagyok minden léghajóval.
3: Egy közeli faluban szállt le, aztán nyilván nem nagyon tudták irányítani, nézték, hogy merre megy, aztán szaladtak utána, ahol el tudják kapni, ott lehúzták.
1: Fájó szívvel magunk mögött hagyjuk az iparosodott Pécset, mert hogy átérünk közben Pécsváradra, megérkeztünk itt Bális Beáta, néprajzos muzeológus kolléganőhöz, akihez csaplatok itt néhány lépcsőn. Szóval mi is ez a leányvásár? Ugye egyébként jókor beszélünk róla, mert ez is egy őszi rendezvény.
5: Így van. A gesztenyeszürettel összekapcsolódott hagyományosan a Lukács napi bál.
1: Ez a szelíd gesztenyeszüret, szelíd gesztenyésből is jelentős volt akkoriban Pécsváradon.
5: Így van. Ennek leszületiléséhez pedig a rokonságot hívták meg, és a rokonság miután leszereltelte, ezt tudjuk, hogy mulatsággal ünnepelték meg, és a mulatság az fiatalok révén a kocsmában folytatódott este.
1: Meglepő vállal, módon.
5: Így van, és a fiataloknak ez egy alkalom volt az ismerkedésre. Ugyanis ekkor olyan rokonok érkeztek, akik szintén azonos néprajzi csoportba tartoztak, a Baranyai Sárközi népcsoportban, és egymással házasodtak, ez a hagyományos megoldás, hogy nem házasodnak más vallásúakkal, más néprajzi csoportba tartozókkal. Ez egy olyan alkalom volt, amikor a fiatalok tudtak ismerkedni. Először is a bálban.
1: Tehát olyan volt egy kicsit, mint a farsang, mert akkor is hasonló dolgok zajlanak.
5: Így van, és aki már össze melegedett a bálban, az másnap együtt nézelődtek a vásárban, és oda pedig nagyon gyönyörűen öltöztek fel. Ugye ez már a szülőknek a teritoriuma, hogy felöltöztessék az eladósorba került lányt és legényt, hogy minél vonzóbb legyen a vásár folyamán, és akkor így tudjanak minél gazdagabb kérőre szert tenni a lánynak.
1: Itt a vitrínben vannak a fiatalok, nekem megint csak a női ruha tetszik jobban, mert hogy egyszerűen az a színesebb.
5: Ez már egy kései változata a Baranyai Sárközi viseletnek, ugyanis korábbi változatban még a fehér bőgatyás volt a férfiak ruházata, a hölgyek pedig ezt a festett francia sejmet még nem viselték, akkor még csak önmagában egyszínű mintás ruhákat viseltek. Ez a 20. század fejleménye, hogy nem elégszenek meg azzal, hogy önmagában mintás egy sejem, hanem még arra elfestenek színes mintákat.
1: Hány réteg van itt ezen a hölgyen? Én azon gondolkoztam, lecsücsülök, nem nagyon illik egy nőszoknyája alá nézegetni, de engedelmükkel itt most egy babáról van szó. Hát azért van itt szoknya bőven alatta.
5: 4-5 réteg alsó szoknya van, és arra díszes felső szoknya. Nagy ünnepre használták ezeket a viseleteket. Bálban már táncba járós viseletbe kellett menniük.
1: Na, szóval volt táncba járós is. Igazságtalanok ne legyünk, azért mondjuk el, hogy a férfiak is nagyon szép, elegáns, fekete ruhában vannak pont. De legalább a kalapján van szín.
5: Így van, a kalapja, az kalapja, az fontos.
1: És... Jó, hát Burkert Rudolf itt nevetgél, de most mondd meg nekem, légy szíves, hogy melyik tetszik jobban, a férfi vagy a női öltözet?
6: Azért nem lehet erre jó választani, mert ugye ez az 1940-es évek, de hogyha a jelenbe érkezünk meg, legyünk őszinték, tegyünk szívükre a kezünket. Amikor a hollywoodi hírességek bevonulnak. Kit érdekel, hogy a férfiakon milyen ruha van? Mindig ugyanaz a fekete-fehér, valami öltönyt rájuk adnak, és tök mindegy, hogy az 1940-es vagy a 2020-as években vagyunk, a nőket nézzük. Ez van.
1: Jó, hát akkor a nagy divattervező háza fognak bennünket beperelni a következő napokban, de teljesen mindegy, nem foglalkozunk vele.
5: És ez ebben az időszakban kezdődött, tehát előtte sokkal színesebb volt a férfiak viselete is.
1: Egyébként itt van egy kis viccelődős része ennek a kiállításnak, mert hogy itt beöltözhetek virtuálisan népviseletbe, ugye? Hogy kell ezt csinálni? Van.
5: Hát ugye elsősorban magyar népviseleteket Baranya megye területéről, de a Baranya megyei nemzetiségek viseletét is fel lehet próbálni.
1: No, akkor választok ruhát. Kezembe fogok egy lapot, hát olyan valami QR kódszerűség, azt kell majd a kamerába. Mutatom akkor, egy kicsit úgy állok, mint a katonaságnál, ez a húzza ki magát, lefényképezzük szemben, köszönjük, leléphet. Ajjajjaj, mennyire jó a sportcipő ezzel a népviselettel, hát ez tényleg nagyon jó. Meg lehet-e fogalmazni a végére azt, hogy mi is itt a helyszelleme, mi tartja össze Pécset, Baranyát?
3: Én azt hiszem, hogy az kiderül a kiállítás alatt, hogy például a sok nemzetiség, mert hogy mai napig laknak itt olyanok, akik a törökkel érkeztek, mondjuk a délvidékről, horvát-szerb felmenőkkel. Aztán a török korszak után, mivel ez a térség eléggé kiürült, és nem igazán voltak adófizetők, ezért az uralkodó és az itteni földesurak is arra törekedtek, hogy német területről hozzanak ide szorgalmas sváb telepeseket. Nyilván magyarok is laktak itt mindig is, és települtek be, de itt ezen a területen azt hiszem, hogy az évszázadok során nagyon nagy volt a népmozgás. Ez egy multinacionális, több hangú, több szólamú,
1: több színű
3: telep. Itt a népviseleteken lehetett is látni, hogy mennyire sokszínű ez a megye.
1: Kedves hallgatóink, elbúcsúzunk most a Géniusz Locitól, a hely szellemétől és a mediterrán várostól, Pécstől, amely most az elsősebbik arcát mutatta. Az adásunkat megtalálhatják majd a www.mediaclick.hu oldalon. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget, a hangmérnök a helyszínen Dans Zoltán volt, a hangutó munkákat Schwarz Nóra végezte, a szerkesztő Burkert Tudolf nevében is köszönöm figyelmüket, Bicsák Esztert hallották. Thank you.

0: Kossuth Rádió. Mosonmagyaróváron a 95 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
2: Abigail titkai. 109 éves született Szabó Magda írónő. Ma rá emlékezünk. Vendégünk a stúdióban Piros Ildikó Kossuth Díjas művésznő. Az Abigail című regényből készült musical a Veszprémi Petőfi Színházban. 50 éves a 100 Folk Celsius, amelyet október 9-én koncerttel ünnepel a zenekar a fővárosban. És a képregény reneszánsza. 110 éves született Korcsmáros Pál, grafikus képregényrajzoló, akinek rajzai ma is éltetik Rejtő Jenő hőseit. Ez kulturális magazinunk, a Szóda mai kínálata. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kádár Dóra nevében is. Én Babucs Kriszta vagyok. Vannak találkozások, amelyek egész életre szólnak, amikor Piros Ildikó 1977-ben a forgatás idején magára öltötte Zsuzsanna nővér fekete ruháját az Abigail című tévésorozatban, még nem tudhatta, hogy örök szövetség alakul ki közte és a 20. századi magyar irodalom egyik legnagyobb alakja között. Szabó Magda születési évfordulójára emlékezünk mai műsorunkban. Piros Ildikó Kossuth Díjas színművésszel köszöntöm, szeretettel köszöntelek.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: És megállapodtunk abban, hogy tegeződünk, úgyhogy így beszélgetünk a folytatásban. Ma nem csak a Matula falai mögötti kulisszatitkokról beszélgetünk azonban, hanem arról a szellemi örökségről is, amely a mai napig itt él velünk. Az Abigail titkai című önálló estet pillanataiban, de először kezdjük a filmmel. Hogyan lett annak idején tiéd a szerep, Zsuzsanna nővéré? Volt casting, beszélhetünk annak idején a 70-es években ilyenről?
3: Nagyon visszarohanunk az időben, de akkor ugorjunk vissza 60 évet, amikor én útra keltem erre a pályára, és nagyon fiatalon már elkezdtem előadóesteket csinálni. És útra kelni az országban, mert szerettem volna tudni, hogy én mit érek egyedül. Ugye ez egy nagy önzés, hogy egy színész kiáll egyedül a színpadra, sanzonokkal és versekkel, mert mindig is a versek bűvületében éltem. A találkozás Szabó Magdával azt megelőzte, hogy Zsuzs Évával találkoztam, a legelső filmem volt olyan Jókai, Sárga Rózsa, és valószínű, hogy ez a szimpátia adta, hogy elküldte nekem a forgatókönyvet, és bevallom őszintén, én addig nem olvastam a regényt, ami az érdekessége, és valamitől sok oka lehet ezek a titkok, ugye erről híres Szabó Magda, aki, és aztán én állandóan vallom, nem véletlen, hogy Abigail titkai ez a cím, ezzel foglalkoztam rengeteget, hogy ugye minden embernek a földkerekségen a titkait soha nem tudjuk meg, tehát azok a legmélyebben beágyazódott valamik. Na most a színésznek pedig föltétlenül ragaszkodni kell a titkaihoz, amiből építi a szerepeit. De elmúlt 60 évben rengeteg szerepet építettem föl abból a gyerekkori Piros Ildikóból, aki aztán ugye érett, nő lett, asszony, és a többi feleség, és most nagymama.
2: Anya, és nagymama.
3: És amikor 70 éves koromban elhatároztam, hogy a társulatiságot abba hagyom, én akkor tudtam, hogy az valami megoldást kellett találnom, és megint visszanyúltam a versekhez, a gyerekkorhoz, és a Szabó Magda 100-ra, tehát a 100 éves évfordulón megcsináltam az Abigail titkait. Ennek az a titka, hogy 3 hónapig ültem a gyerekszobába, és nagyon ismerve a Magda teljes történetét, tehát a Kónya Judit monográfiától kezdve az összes regényét, na most abban a kis birodalomban ültem ki sárga cédulákkal, és mindig valami mondat úgy megütött a fülem, és így fűztem össze ezt a 100 perces valamit az ő tiszteletére. Van egy gyönyörű magyar szó nekem, nem tudom másnak ez milyen, azt hívják, hogy örökké valóság. És amikor ezt én megcsináltam, még nem tudtam, hogy én már 9 éve úton vagyok, 130 előadást szerveztem az országban, hogy a film az mindig az örökké valóságot viszi. Nem lehet tudni hány évig, de hogyha ez 50 éve viszi a hátán a nevünket, meg akik benne éltünk, meg még éppen, hogy élünk, hogy ez a legnagyobb adomány ezen a pályán. A színház az, ami az én szerelmem, az elmúlik az estével. És amikor az emberek szembe jönnek, azt se tudják hirtelen, hogy melyik darabba láttak, egy illatot visznek magukkal, egy színt, egy hangot, valamit, egy történetet, de valójában nem rögzül úgy ez a kép, ahogy annó például az összes filmem, de főleg az Abigail rögzült. Úgyhogy én nekem a szerencsém, az valószínűleg jó Isten adománya, hogy ezt adta, hogy találkoztam Szabó Magdával, találkoztam Zsuzsévával, és találkoztam ezzel a szereppel, amelyik elkísér az utamon.
2: Zsuzséva rendezte az Abigail című tévésorozatot. Ezek szerint már dolgoztatok előtte együtt, úgy juthattál eszébe neki, mint Zsuzsanna nővér vagy ez a karakter. Szabó Magdával mikor találkoztál ezzel kapcsolatban? Emlékszel az első pillanatra?
3: Hogyne. Megint időbe vissza kell rohanni. A 70-es években, amikor Huszti Péterre 73, ugye ez 53 éve, Illés Endre volt akkor a Szépirodalmi Könyvkiadónak az igazgatója, és bizony elmondhatom, hogy a legnagyobb akkor élt magyar írókkal együtt ültem, tehát mellettem ült Déri Tibor, Borsos Miklós, tehát a képzőművészetből Szántó Piroska, Vas István, nem is tudom, Mándi Iván, és Szabó Magda, Szobotka Tibor. Tehát tulajdonképpen az ő lakásán találkoztunk, ő egy ilyen összevonta ezeket a művészeket, és mi voltunk a legfiatalabbak Huszti Péterrel ebbe a társaságban. Ezek ilyen vacsora vendégségek voltak, nagyon érdekes szellemi közeg volt, amiből nagyon-nagyon sok regényt kéne írni talán, nagyon sok emléket őrzök, de ebbe, tehát itt úgy találkoztam, hogy állt a Kályánál Szabó Magda, Szobotka Tiborral, és akkor én, hát mint kislány, vitte a szót, és hát lenyűgözött. Tehát nem lehetett, nehéz volt követni, pedig én ugye Ijes Gyulát is ismertem, Pilinszkivel is találkoztam, és mégis azt mondom, hogy volt valami a nőiességébe, és a lenyűgöző lényébe egy olyan dolog, amit egy nőnek föl kell, hogy kapja a fejét arra, hogy jé! Ez volt az első találkozás.
2: A regényből aztán film lett, a filmből pedig musical, folytassuk most ezzel, hiszen a Veszprémi Petőfi Színházban pénteken mutatták be az Abigail című musicalt. A Szabó Magda örökérvényű regényéből készült előadás minden korosztály számára meghatározó film élményként ismerős, szívet melengető, sírós nevetős történet Gináról, vagy Gináról, a tiszta szívű érzékeny gimnazista lányról. Felszegi Csaba összeállítása következik.
4: Tisztelt püspök úr!
5: Jó napot kívánok!
6: Isten áldásával!
7: Aki így a füzetünket védünk, mindannyiunkat tudnak!
4: A püspök úr szeretett volna találkozni a legkiemelkedőbb osztállyal a matulából.
8: Ki volt a modelljel itt a igényel?
9: Nyilván nem élő ember, igaz? Igaz!
10: Somogyi Szilárd a darab rendezőjével beszélgetünk. Nekem mindig kérdés az, hogy egy ennyire klasszikus darabot, film is készült belőle, hogyan lehet jól úgy adaptálni, hogy nem hajaz a korábbi előadásokra?
11: Mivel annak idején nem született ebből még zenés változat, így nem tudott hajazni a korábbi előadásokra. Ugye 2008-ban sikerült bemutatni a musicalt a Budapesti Operett Színházban. Ma már másról szól, mint 2008-ban az Abigail. Tényleg egy olyan klasszikus regényről beszélünk, ami nem adta egy könnyen magát. Azért a 18 év alatt is változtattunk a dramaturgián még Kocsák Tiborral. Azt merem mondani, hogy most már talán elérte a végleges formáját. Nagy élmény, hogy itt Veszprémben lehet ennek a új bemutatója.
10: Arra gondoltam, hogy a korábbi, teszem azt a filmben, például Piros Ildikó, Zsuzsanna nővér szerepe sehogyan sem jelenik meg most itt ebben az előadásban. Füredi Nikolett játsza.
11: Füredi Niki játsza, igen, hát azért azt, hogy a nagy elődöket ne várják azért a színpadra. Más, teljesen más, más a világ. Egy prózai mű van, itt egy énekes mű van. Füredi Nikit egyébként sokan hasonlítják, hogy mennyire hasonlít a Piros Ildikóhoz, de én azt gondolom, hogy mindenkornak megvan a maga Vitaige originája, mindenkornak megvan a maga Zsuzsanna testvére, vagy Kőnik tanárura. 2026 most ilyen.
10: Ez egyfajta krimi is akár, ugye második világháború, tehát elég nehéz téma, azért nem annyira könnyed dolog, illetve egy lánynevelő intézetben fiatal lányoknak a nevelése, ugye, illetve az életben való eligazodása. Tehát a mai lányoknak mit üzen Vitaige Georgina és a csapat?
11: Hát egyrészt az, hogy szeretete és összefogásra van szükség. Arra van szükség, hogy ne áskálódjunk egymás ellen. Hogy az árulás ugyanolyan bűn, mint akkor volt bűn, szerintem. És azért itt ne felejtsük el, hogy mindenféle eszközzel ki akarták csalni Vitai Georginát a Matula lánynevelő intézetből, csak azért, hogy utána zsarolhassák vele az édesapját. Ez a krimi része, amiről az imént beszélt. És azt gondolom, erre azért ma is van példa a világban. Tehát kinyitjuk a televíziót, és azért erre láthatunk példát. Talán van egyfajta ilyen figyeljünk és vigyázzunk egymásra történet üzenete ma ennek a darabnak.
10: A musical nem beszél a komolyságából, hogy egy kicsit így egy lazább előadást látunk ilyen értelemben?
11: Én azt gondolom, hogy a zenész színház, de egyébként mindenfajta színház, akkor jó, hogyha tétje van. Ennek az előadásnak vannak nagyívű musical dallamai, nagyívű szólói, amelyek nagyon vaskos témákról és nagyon mély filozófiai gondolatokról szólnak, és természetesen ellenpontként megjelenik benne a könnyedebb történet is, de hogyha a filmre visszagondolunk, tehát ott sem voltak azért ezek a lányok olyan szentek, tehát amikor lehetett azért ők munkáztak és viccelődtek egymással, vagy megviccelték egymást, itt sincs másként.
10: Elégedett Hirsch Laurával, alias Vitai Georginával?
11: Kitartása, az a dacos kitartás, ami Vitai Georginának is a jellemébe benne van, az itt nagyon szükséges, hogy ezt erővel, energiával, hittel, szeretettel és csodálatos énekhangon végig tudja valaki énekelni.
10: Szabó Magda hagyatéka egészen pontosan, ugye a rendező úrnak ez mit jelent?
11: Egyetlen egy mondatom van Magda nénitől, meg egy kéziratom. A mondat az az volt, hogy nekem adja a lányát a Bigelt. Hát még mai napig kicsit elérzékenyülök, amikor erről esik szó. A legszebb ajándék az mégiscsak tőle jött, amikor az Abigailnek a kéziratának az egyik lapját odaadta nekem, ami még korrektúra alatt volt, és én ezt kaptam keresztfiától, mert Magda néni már ugye nem élt, bekeretezve.
2: Felszegi Csaba interjúját hallottuk Veszprémből a Petőfi Színház Abigail című musical előadásáról, és a stúdióban itt a Szódában a Szabó Magda születésének évfordulóján az Abigail című filmről beszélgetünk tovább Piros Illikó Kossuth Díjas színésznővel, hiszen ő érkezett hozzánk a stúdióba is. Amíg az előbb a musicalről volt szó, mi azért itt már beszélgettünk a stúdióban konkrétan magáról a filmről, hogy talán ez az egyedüli olyan filmes szereped, ezt te fogalmaztad meg így, amit tudsz kritika nélkül visszanézni. Jól
3: igen,
2: fogalmaztam?
3: Igen.
2: Vajon miért?
3: Mert látod, a titkok, visszatérni a titokra, valóban hordoz egy titkot ez az édes Zsuzsanna, és én azt gondolom, hogy a sikere pont ebbe van, mert ugye rengeteget megyek vidékre. Én beutaztam, összeírtam nektek, de nem vettem elő a cédulát, hogy én Szekszártól Sopronon, Miskolcon, Debrecenen keresztül Szeged, mindenütt voltam, Baján, mindenütt voltam, de kicsi helyeken is, könyvszárakban és nagy művelődési házakban, Szekszárdon, stb. 130 előadást vittem. És én tudom, hogy mikor most találkozom a filmmel, hogy tehát, hogy megvan. Tehát, hogy ez rendben van. És az a legfontosabb, hogy valami rendben legyen, és ez mindig rendben van, nem véletlen ez az 50 év sikere. Én azt hiszem, hogy sikerült egy olyan szereposztás, mert ott dől el a színház is, és a filmes valami, amit csinálunk, hogy mi a szereposztás. Ami nagyon szomorú, hogy ugye az én pályatársaim, vagy elődeim inkább, ugye a Básti Lajos, Garas Dezső sorolhatnám, az egész tanári kar meghalt, én egyedül vagyok a tanári karból életben, Kovács Pista, aki a Kunc Feri, a negatív fős, ő megvan, és hát szegény Évika nagyon elment. Amikor én ezt kitaláltam, hogy megcsinálom, Szabó Magda 100. jára, részben vannak benne filmbejátszások rövidek, hogy emléket állítsak ezeknek a tüneményes, csodálatos kollégáimnak. És hozzá vágtam olyan mondatait Szabó Magdának, ami egy játék, mert amikor a mondjuk a Szerencsi Évikét nézzük, és ő énekli a Zsoltárt, és az édesapjára gondol, akkor én felolvasom halkan egy Mahler zenére természetesen a Szabó Magda búcsúját az édesapjától, akit eltemetett. Tehát itt én összefűztem úgy egy valamit, hogy kronológiába, és egyáltalán nem lehet tudni honnan, nem beszélve az én titkaimról, amik bele vannak ásva. És ez részben az, hogy a Szabó Magda debreceni nagy temploma, az én kecskeméti öreg templomom, stb. Tehát a vidékiségnek, ugye Hódmezővásárhelyen volt tanár, tehát nagyon közel vagyunk egymáshoz ilyen szellemi színvonalon, és én nagyon-nagyon sokat nem tanultam tőle, az egy rossz szó, de de nagyon sokat érzek belőle, talán ami... Na most ő egy megfejtetetlen író. Nem csak azért, mert női író, hanem mert az író kifejezés az is jelöli, hogy férfi nőt egyformán tud a régi módi történet éppen. Talán tegnap ment a tévébe, de jól ismerem azt is, az egyik kedvenc regényem természetesen. Tehát a Pilátus a másik kedvenc regényem. Tehát ebbe pedig az édesanyját, Tehát, hogy olyan mélyre ás az emberi lelkek, hogy nem lehet nem szeretni. Nem véletlenül ugye a világon 42 könyve van, és kering, és kínaira is lefordították, és én azt gondolom, hogy nem véletlen az ő sikere. Talán 2 éve hallottam azt a rádióban, hogy talán a Rowlingnak, ugye ő írta a Harry Pottert, tehát nem is érinti a Szabó Magdát, mert én sokkal előbbre sorolom a Szabó Magdát, mert tehát ők a 2 világhírű írónőnek, hát 1800-as évekből még van, de én azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy Magda utolérhetetlen.
2: 48 évvel ezelőtt, 1978. április 14-én mutatta be a 4 részes sorozatot a Magyar Televízió, az Abigail címűt, Zsuzs Éva rendezte, és Zsuzsanna nővért alakítottad, és nagyon izgalmas, hogy magát a forgatókönyvet is Szabó Magda írta, pedig ő aztán nem forgatókönyvíróként végzett, sehol nem tanulta, mégis valami olyan eszenciát hozott össze a saját regényéből, ami... ahogy mondod, mind a mai napig nézhető, helyén való, kedvelik az emberek. Kaptatok ti ott a forgatások alatt tőle instrukciót? Mert ha jól olvastam, ő azért rendszeresen kijárt a forgatásokra.
3: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mindenki ezt mondja, és én nem emlékszem rá, mert fölvettem most a diakonista ruhát. A lányok beöltöztek lányoknak.
2: Igen, mert hogy a Matula intézetben játszódik.
3: A Matula, igen. De már azt hiszem, mindenki tudja az egész ország. És tulajdonképpen mi akkor már rögtön bele is bújtunk ebben a ruhával a szerepünkbe. Tehát a rendezés úgy volt, jellemző volt Zsuzs Évára, a puhaság, a lazaság, tényleg csak egy simítás, egy nézés, csak egy újjal mutatás, így vezényelt minket. Fantasztikus a forgatókönyv egyébként, nagyon érdekes, hogy most mondtad, erről sose beszéltünk. Valóban egyébként a Zsuzs Évával együtt dolgozták ki, de a filmnek a ritmusa, tehát hogyha valamit akarom mondani, soha egy pillanatig nem érzi azt az ember, hogy valami nem úgy történik. És én azt gondolom, hogy ezért tartom még a regény elé is, tehát utána el lehet olvasni a regény, de hogy ez az eszenciája, és most már tudom, hogy sok gimnazista, az unokáim is többek között, amikor készülni kellett, akkor a filmet nézték meg, hogy ne kelljen elolvasni, hát az a disznóság.
2: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést az Abigail című sorozatról is, filmsorozatról, de előbb egy ünnepi eseményre hívjuk fel a figyelmüket. Paffa bűvös sárkány, pompom, 3 rigó, mikor szexárdra készültem. Ha dalcímeket mondok, szinte mindenkinek beugrik róluk egy élmény vagy emlék, sőt a dallam is a 100 fok Celsiustól. Az idén 50 éves együttes október 9-én egy koncerttel ünnepel a fővárosban, sőt, egy meglepetéssel is készül, a zenekar vezetőjével, Litvai Imrével, Pintér Edina beszélgetett.
12: Azt hiszem, hogy ebből a néhány taktusból már mindenki tudja, hogy mi következik most, hiszen ez a zene, ezt mindenki ismeri, mindenki ezen nőtt fel. Annyira vidám és annyira felszabadító. Litvai Imrével beszélgetünk, a 100 Folk Celsiusnak a vezetőjével. Hogy lehet olyan zenét szerezni, ami végigkíséri az egész életünket, és 3 taktus után a pozitív élményeket hozza elő az emberből?
13: Az igazság, ha tudnám, akkor sem mondanám el, de nem tudom. Magunk se gondoltuk, hogy ez az egészen bonyolult dallam, ez ennyire bele fog menni az emberek fülébe, de hát ott volt még mellette a Paffa bűvös sárkány, meg a Mickey Mano, meg egy csomó olyan dal, ami miatt a gyerekek nagyon megszerettek minket.
12: Különleges zenei világotok van, azonnal fölismerhető. Még ha nem is ismerem azt a dalt, rájövök arra, hogy ti készítettétek.
13: Ez a country zene, ez egy nagyon vidám, kedves, hallgatható zene, és most megünnepeljük magunkat, mert október 9-én pénteken a Momkult csinálunk egy kis ünnepséget, és lesznek vendégeink, Bródi János jön, Vitális Iván, aki nagyon érdekes lesz, mert 100 fokot fog énekelni, Eszményi Viki, aki hát nálunk családtag, Abaházi Csaba, az estházigazdája, de azt hiszem őt is dalra fogjuk fakasztani, és lesz egy olyan vendégünk is, akit nem mondom meg, hogy kicsoda, az csak azt tudja meg, aki eljön, de azt hiszem, hogy szem nem marad szárazon. De nagyon sok lemezünk jelent meg, még vitatkozunk is, hogy mennyi. Szeretnénk egy-két különlegességet is eljátszani, de hát persze mindenki fogja hallani azokat a dalokat, amiket szeret.
12: Kell nektek még próbálni ilyenkor?
13: Tényleg tudjuk a számainkat, de próbálunk, mert azt akarjuk, hogy minden a lehető legjobb legyen. Egy nagyon klassz este elé nézünk.
12: Hogyan osztjátok meg a feladatokat? Mindenki jön a maga kis dallamaival, és azt mondja, hogy nézzétek, srácok, ez jutott eszembe, és utána mindenki hozzáteszi a magáét?
13: Igen, mi ilyen nagyon próbálós zenekar vagyunk, tehát a próbán dől el minden, valaki hozza, ahogy mondtad, a dallamot, a szöveget, akkor ott belejavítunk, összerakjuk, összeveszünk, kibékülünk, és aztán végül is kialakul egy, reméljük, jó dal.
12: Ti az a különleges zenekar vagytok, ahol mindenki énekel is. Ez igazi ritkaság ma már.
13: Mi szeretünk énekelni, többek szerint tudunk is, úgyhogy nálunk ilyen 3-4 szó vokál az teljesen normális dolog, akár a gyerekeknek játszunk, akár a felnőtteknek. Mi így nőttünk fel.
12: Sokat turnéztok?
13: Voltak olyan évek, amikor 400 koncertünk volt egy évben. Az egyik naptáram, azt hiszem, ki is van rakva a Rock Múzeumban kinyitva, hogy lássák, hogy hány buli volt.
12: Hűha.
13: Hát igen, de mi nagyon szeretünk játszani, nagyon szeretünk együtt lenni. Holnap is együtt megyünk vacsorázni éppen, és megbeszéljük az élet dolgait, de ezt mi minden hónapban megcsináljuk, ha játszunk, ha nem.
12: Összetudjátok számolni, hogy mennyi szerzeményetek van?
13: Nekiálltunk, itt is megosztanak a vélemények, igazából néha se tudjuk, hogy ki írta. Én úgy emlékszem, hogy én, de ő meg úgy, hogy ő. De hát bizt, nem tudom, 150-200 körül biztos van, nehéz összeszámolni. Ugyanígy vagyunk a koncertekkel is, ami olyan 10 000 körül van, de hát ilyen plusz-minusz pár száz koncert, az nálunk nem számít. Ületek.

0: 150 éves barátságot idézett az imént Litvai Imre, akivel Pintér Edina beszélgetett a 100 fok Celsius együttes ünnepi koncertje kapcsán. A stúdióban pedig továbbra is a Kossuth Díjas színésznő Piros Ildika a vendégünk, Szabó Magda születésének évfordulóján. Hát elsősorban Abigail titkairól beszélgetünk, ez annak az előadóesnek a címe, amellyel Ildikó járja 9 éve az országot. Elmondtad, 3 hónapig ültél a gyerekszobában és szerkesztetted magát ezt az előadást. Az, hogy Abigail titkai, ebben azért sok minden benne van. Maga a mű, maga a szerző, tehát hogy azt gondolom, hogy Szabó Magdát akár Abigailként is tekinthetjük.
1: Ő maga írja nekem, így dedikálta a könyvét, ezt senki nem tudja, csak amikor az előadó estet csinálom.
0: Igen, hogy Szabó Abigail?
1: Szabó Abigail.
0: Igen,
1: akkor... És a másik az, bocsáss meg, igen. A másik az, amikor megkérdezik, és akkor egy riporter megkérdezi tőle, és ki a darab a Zsuzsanna? Hát nem tudjátok, hogy én vagyok Zsuzsanna? Azt is a Magda mondta. Tehát nagyon érdekes az ő gondolkodása. Hiszen minden szereplő ő, mert belebújik a tanárába. Nagyon, nagyon fura az, amikor, hogy született benne van. Egyébként ez a Abigail titkai azért, a véletlenül jött oda a titkai szó, mert eredetileg én 4 éves korától ugye földolgoztam egész haláláig. Amikor azt mondja, hogy ha meghalok, magammal viszem minden titkomat, és nem lesz irodalomtörténész, aki megtudja, mikor ki voltam, melyik figurám,
0: igen, így van, így
1: vagy
0: van.
1: Mi volt igaz ebben, vagy abban a ábrázolásban, tulajdonképpen akkor még nem volt címem. És rájöttem arra, hogy a tündér, az angyal és a titok szó a legtöbb, amit használ a Magda. Akárhogy húztam, mondtam ezt a másfél órát, 100 perces műsort, mindig visszatért ez a szó, és akkor rájöttem arra, hogy valóban Magda titkai az ebből jött. Tehát így lett a cím. És egykor muszáj elmondnak egy, ami az én Kossuth Díjam, Kossuth Díj 2. Amikor meghívtak Debrecenbe, ott 3-szor voltam, akkor az egyik 2-3 évvel ezelőtt, azt hiszem, a nagy templomba kellett föllépnem, ahol tudjuk, hogy Szabó Magda nagy tiszteletű asszony volt. És a kis technikus fiú nekem az úrvacsora asztal tetejére egy hatalmas nagy pódiumot fölépítettek. Én nem akartam hinni a szememnek, hogy ilyen van. De tudtam, hogy van pici vetítés, amikor a Magda nyilatkozik. És akkor a zsoltárok helyén fönn a kis kivetítőn oda tették be technikusok, oda tették be az ő köztes szövegeit. És azt mondja nekem a technikus, hogy jöjjön már művésznő, mutatok valamit. És azt láttam, hogy 300 ember, ezt ők mondták, kézen fogva áll a templom előtt sorba, és jönnek be, és leülnek a helyükre. És akkor azt mondtam, hogy Jézusom, most a Magda szerintem ott ül a 4. sor közepén, mert ott volt állítólag a helye, és még ő is látja ezt. És valóban úgy vittek a tenyerükön, és Debrecenbe, azért mondtam, hogy 3-szor, de máshol is. Tehát, hogy ennek egy örök hatása van. A Magda felejthetetlen, nekem azért mondtam az örök kivallóság szót, a rögzített képen, hogy én azt hiszem, hogy még egy év, amikor 30 év korkülönbség van köztünk. Tehát ő 110 lesz, jövő október 5-én, ha itt ülünk, és akkor nincs a nagy születésnapon karácsonykor, úgyhogy nem túl biztató nekem, de abban igen, hogy elhatároztam, hogy még egy évig mindenképp csinálom.
0: Legyen így. Sokszor olvasol fel a fiat Huszti Gergely regényeiből is részleteket a közönség előtt, erről is mindjárt beszélgetünk, de most kalandozzunk egy másik műfajba. Piszkos Fred, Fülig Jimmy vagy a Szőke Ciklon nem csupán irodalmi alakok, Rejtő Jenő alakjai saját logikával működő abszurd hősök, akikben egyszerre van jelen a komikum és az emberi esendőség. Ezt a világot értette meg és fordította le képekre Korcsmáros Pál grafikus művész, aki éppen 100 éve született. Az 50-es és 60-as években nem egyszerűen illusztrált, új dimenziót adott az ismert történeteknek. Gárdonyi és Mikszáth műveit is képregényre vitte. Szombathelyen képregény találkozó és fesztivál volt a napokban. Erről küldött egy rövid beszámolót Gergó Judit.
2: Szerintem jól satszolom, hogyha azt mondom, hogy a képregény piacnak 1%-ában megjelenik a szép irodalom. Ezt ki találta ki, vagy ki gondolja azt, hogy ez fontos? Vagy egyáltalán, hogy kerül be a szép irodalom a képregénybe?
3: Úgy, mint a közélet, vagy bármi más.
0: Kobor Robert, képregényfordító, szerkesztő és popkulturális szakember.
3: Hogyha van egy alkotó, van egy író, van egy rajzoló, akik fantáziát látnak a témába, vagy számukra az kedves, vagy érdekli őket, akkor kvázi születik egy adaptáció. generáció. Én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlen azért van, hogy mutassuk meg, hogy a szép irodalmat be lehet ágyazni a képregényekbe, és hogy ez fontos, hanem ugyanazzal a céllal készülnek ezek a képregények, mint az összes többi szerintem, hogy élmény, hogy szórakoztatás, tudás átadás, tehát hogy nagyon sokfajta motivációja lehet egy alkotónak, kiadónak, meg általában az az alapvető motivációja, hogy ez szerintük jól sikerült, de lehet nekünk a fantáziát, vagy nem.
2: Mit prognosztizálsz a képregény műfaj jövőjét, illetően itt Magyarországon?
3: Én nagyon-nagyon optimistán azt látom magam előtt, hogy még szélesebb lesz a kínálat, még többen fognak olvasni. Csak abból indulok ki, hogyha felülök egy vonatra, vagy mondjuk metrózok egyet Pesten, és emberek kezébe szoktam képregényt látni, akik utaznak és olvasnak. Ezzel egyre gyakrabban találkozom, és ezzel hallomos vagyok azt hinni, hogy akkor ez így is lesz, tehát hogy ez a jövő, ez az út. Én nagyon bízom benne, hogy ez fog történni.
0: Képregény találkozóról volt az előbbiekben szó, itt a Kossuth Rádióban, a Szódában Piros Ildikó Kossuth Díjas színművész a vendégünk, Abigail titkai kapcsán, de említettem, hogy van más felolvasó ested is, Úri lányok az Adrián. Erről egy két mondatot mondjál nekem, hiszen Huszti Gergely regényeiből válogatsz, ez egy előadó est, te szerkesztetted?
1: Én szerkesztettem, de ez felolvasó est, tehát egész más. Uh-huh. Ebbe is van színészet természetesen, úgy, mint az Abigailbe. Az az igazság, hogy amikor kerek évfordulós lett a fiunk, akkor én elhatároztam, nem tudok neki más ajándékot adni, amikor már több mint 20, majdnem 30 éve a könyves szakmába dolgozik, tehát volt könyvszerkesztő, főszerkesztő, és összeraktam a két regényből a Monarchia, 1903-13-ból, a Villabázia és az Adria csillagából egy felolvasó estet, mert nagyon izgatott az, hogy női hangon írta, hogy az nekem való. Nem vagyok már 18 éves kislány, de én azt gondoltam, hogy nagyon jó játék. És nagyon nagy sikere, eddig már tavaly novembertől járom ebben is az országot, ez felolvasó és könyvtárakba való, de miután az olvasást muszáj reklámozni, nem csak mert nem olvasnak az emberek, hanem azért is, mert a Grécsi László díjnak, tehát a Szép Magyar Beszédnek is az elnöknője vagyok a nyelvészeknél. Én azt gondoltam, hogy összekötök mindenfélét, és a jövőm annyi, hogy nagyon jó barátságba keveredtem, hát ismerem a kortárs magyar irodalmat, és megpróbálnám, ugye a Gergő volt az első, de nagyon szeretnék, és most nem akarok neveket mondani, de összefűzni, én öt nagy írót gondolok, akik már nem olyan fiatalok, mint Gergő, de hogy ebből egy szintén felolvasó estet csinálni.
0: Október 17-én lesz az Új Színházban az Abigail titkai című előadó ested, október 9-én Szarvasra mész vele. Piros Ildikó Kossuth Díjas színművésznő volt a vendégem, én el kell, hogy köszönjek tőled, hiszen hamarosan véget ér a műsorunk. Szabó Magda születésnapján beszélgettünk a hangmérnök Rozbora Zoltán, a szerkesztő Kádár Dóra és a felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is. Köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra, holnap találkozunk legközelebb. Babucs Krisztán.
1: Köszönöm szépen Isten áldásával.

Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Kedves hallgatóink, most mérőjelet sugárzunk, majd rövid technikai szünetet tartunk.

0: 3 óra van, híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Híreink tartalmából először röviden. Súlyos légicsapás érte Harkivot. Kihirdették az orvosi Nobel-díj nyerteseit. Napos fátyol felhős idő lesz. És most következzenek a részletek. Súlyos légicsapást mért Harkivra kora délután az orosz hadsereg. Drónokkal és légibombákkal támadták a második legnagyobb ukrán várost. Legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább 20 gépkocsi megrongálódott. Voltak már légicsapások, tegnap hajnalban is, akkor egy ember vesztette életét, 8-an megsebesültek. Tovább folytatódnak a franciaországi diáktüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. Lensben egy 15 éves fiú súlyosan megsérült, amikor egy rendőrségi könnygázgránát felrobbant a kezében. A megmozdulásokban eddig 190 diák sérült meg, és több mint 5000 fiatalt vettek őrizetbe. Erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diáktüntetések Liège-ben. A belga nagyvárosban a tanulók az oktatási reformok és a költségvetési megszorítások ellen vonultak utcára. A tiltakozók petárdákat robbantottak, barikádokat emeltek és tüzet gyújtottak, valamint több iskola bejáratát eltorlaszolták. A több száz rendbontó megfékezésére a rendőrök vízágyúkat is bevetettek. 16 embert őrizetbe vettek. A városban június óta gyakoriak a hasonló demonstrációk. Az ománi másodpilóta már azelőtt eltervezhette, hogy megpróbál merényletet elkövetni egy izraeli géppel, mielőtt felvették a Fly Dubai céghez, közölte két a vizsgálatot ismerő izraeli tisztségviselő. A 29 éves férfi múlt szerdán megtámadta az első pilótát, majd megpróbálta átvenni az irányítást a gép fölött. A katasztrófát az utasok és a személyzet tagjai akadályozták meg. A gép egy szaúdi repülőtéren hajtott végre kényszerleszállást. A pilótát átadták az Egyesült Arab Emírségeknek, az ottani főügyész terrortámadásnak minősítette az esetet. 3 kapták megosztva az idei orvosi élettani Nobel-díjat. Karl Deisserot, Péter Hegemann és Georg Nagel az optogenetikai felfedezéseikért vehetik át a legrangosabb tudományos elismerést, jelentették be a stockholmi Karolinska intézetben. Az optogenetika lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést az agyban. A fizika kategóriában ma, a kémia szekcióban holnap hirdetik ki a díjazottakat, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik be. A valaha feljegyzett leghosszabb 37 napon át tartó esős időszaknak vetett véget Tokióban a napsütéses hétvége. A japán fővárosban augusztus 27-e óta esett az eső. A korábbi rekord 2019 nyarán egy 33 napos időszak volt. Szeptember eleje óta Tokióban a szokásosnál 3-szor több csapadékot mértek. Végül a hazai időjárásról: napos fátyol felhős idő lesz, a kisalföldön időnként megélénkül a szél, éjszaka általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet, délután 22-26 fok várható. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 4 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 3 óra múlt 4 perccel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: A szerkesztő Illis László nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában előbb a nyugdíjemelés konkrétumairól, majd egy friss Brexitet érintő közvéleménykutatásról lesz szó. Magyarországon a nyugdíjasok negyede szegénységben él, írta a hétvégén közösségi oldalán Kármán András pénzügyminiszter. A politikus szerint sok százezer idős számára jelent napi megélhetési problémát az élelmiszerek megvásárlása, a gyógyszerek beszerzése vagy a megfelelő fűtés. Ezt megelőzően az Idősek Világnapján részletezte, hogy januártól 4-szeresére 120 000 forintra nő a 18 éve befagyasztott nyugdíjminimum. A vonalban Farkas András nyugdíjszakértő, a Nyugdíjguru alapítója. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Milyen részletekről lehet már tudni az eddigi bejelentések alapján?
3: Hát azt lehet tudni, hogy az összes olyan nyugdíjas, öregségi nyugdíjas, akinek nem éri el a 120 ezer forintot a nyugdíja, ilyen nyugdíjas egyébként 127 ezer ember van, az ő nyugdíjuk január 1-től automatikusan 120 ezer forintra fog emelkedni. Ez sok embernek közülük nagyon nagy mértékű emelkedést jelent, hiszen valóban, ahogy említette, a 28.500 forintos nyugdíj is följön 120 ezerre, bár ez nagyon keveseket fog érinteni. Többségük azok ilyen 80-90-100 ezer forintos nyugdíjjal rendelkező emberek, az ő számukra ez egy megváltó intézkedés, valóban már közel 20 éve nem nyúltak ehhez a szörnyű minimumhoz. Most ennyi embert, 127 ezer embert ez nagyon jól fog érinteni, és hozzájuk még egy több ezer embert, aki 65 évesnél idősebb, de nem nyugdíjban, hanem rokkantsági ellátásban részesül, ő nekik is 120 ezer forintra emelkedik minimum ez az ellátás, ha nem érte volna el ezt az összeget.
2: Mitől ennyire alacsony ezeknek az embereknek a nyugdíja?
3: Hát ez nagyon sokféle összetevő lehet. Elsősorban a nagyon régen megállapított nyugdíjak, tehát a nagyon idős nyugdíjasok közül is azok, akik rövid szolgálati idővel rendelkeznek, tehát éppen elérték a 20 évnyi szolgálati időt, ami a teljes magyar nyugdíjnak a alapfeltétele. Ráadásul rossz keresetekre voltak bejelentve, vagy a rendszerváltozás körüli időben a szürke gazdaságba, vagy a fekete gazdaságba kényszerültek, tehát nagyon picike keresetek után fizettek járulékot. Ott kialakulhatott ez a rendkívül alacsony nyugdíj. Elsősorban a mezőgazdaságban dolgozók, a régi szövetkezeti dolgozók szenvedhették meg ezt a dolgot, meg utána ez a rendszerváltozás körüli időkben a rengeteg munkahely megszűnése és utána rosszabb munkahelyeken történő elhelyezkedés ez mind hozzájárulhatott ehhez. Aztán van egy sor olyan kis nyugdíjas, aki azért ilyen kicsi nyugdíjas Magyarországon, mert külföldön is szerzett nyugdíjjogosultságot. Ez egy zárójeles megjegyzésem, hogy rájuk egyébként nem kéne, hogy kiterjedjen ez a 120 ezeres minimális nyugdíj, hiszen nekik van külföldről nyugdíjuk.
2: Erre még kitérünk, de mielőtt még tovább mennénk itt a nyugdíjminimumtól, azt is mondta Kármán András, hogy a nyugdíjasok negyede szegénységben él. Ez egy meglehetősen súlyos adat, de vajon ez a mostani négyszeres emelés kihozza-e ebből a szegénységből, mély szegénységből ezeket az embereket, vagy esetleg további szociális intézkedésekre van lenne szükség?
3: Hát az érintettek, ezek alul abszolút mély szegénységben élő emberek. A 120 ezer forint az egyébként nem hivatalos mély szegénységi küszöbérték lesz 2027-ben. Tehát amikor megemeljük ezeknek a pici nyugdíjasoknak a nyugdíját 120 ezerre, akkor éppen fölhúzzuk őket a mély szegénységi küszöbre. Ezt érzékeli a kormányzat is, ezért a 120 ezer forint fölötti szűk réteget az további különleges kiegészítő nyugdíjemelésben részesíti. Ennek két oka is van. Egyrészt a 120 ezer forintnál magasabb, de még mindig nagyon kicsike nyugdíjakat, egészen a 146 ezer forintos határig. Azért emelik külön is, mert így csillapíthatják egyrészt a 120 ezer forintra emelésnek ezt a felfele nyomó torló hatását, ami a közvetlenül a 120 ezer forint fölötti nyugdíjasokra nehezedik. Másfelől pedig így a legalább a mély szegénységnek ezen a határán küszködő nyugdíjasokat is egy kicsit tudják támogatni. Ugye ez 12 ezer és 6 ezer forint közötti plusz nyugdíjak.
2: Ez az, amit ilyen sávos emelésként emlegetnek
3: így
2: most?
3: Így van, meghúztak gyakorlatilag 5 sávot, 5 ezer forintos sávokat. Ez nagyon jó alapgondolat. Nekem ezzel egyetlen egy gondom van, hogy túlságosan szűken húzták meg ezt a sávokat. Tehát most gyakorlatilag a 120 és 146 ezer forint közötti 26 ezeres sávba eső nyugdíjasok számíthatnak erre a plusz nyugdíjemelésre. Én szívem szerint fölhúztam volna a 180 ezer forintos határig, ami Magyarországon a relatív szegénységi küszöbb lesz jövőre számítások szerint, de hát úgy látom, hogy nem volt erre ennyi pénz a költségvetésben, mert ez az intézkedés ez most 123 milliárd forintba kerül, ami a 7200 milliárd forintos nyugdíjkasszához egészéhez képest kicsi összeg, de nyilván itt keresgélni kell a pénzeket, mert nagyon sok a hiány a költségvetésben.
2: Ugye megérkeztek az első ellenzéki reakciók is ezekre az intézkedésekre. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője egy lakossági fórumon beszélt arról, hogy a Tisza kormány a nyugdíjminimum tervezett emelésével valójában bünteti a nyugdíjasok túlnyomó részét, mivel az ő járandóságuk nem emelkedik arányosan. Vajon az lehet a háttérben, hogy ő úgy véli, hogy senkit nem lenne szabad kihagyni a nyugdíjemelésben? Ön erről mit gondol?
3: Hát először is nem akarok politikusi nyilatkozatokat minősíteni, mert szörnyen rosszul hat a szakmai hozzáállásunkra, hogy finoman fogalmazva. Másodszor pedig ezt egy olyan párt képviselője mondta, akik 20 évig voltak hatalmon összesen, bármikor hozzányúlhattak volna a rendszerhez, nem tették meg. Tehát ezt sajnos nem tudom értékelni, ezt a hozzászólást. De a lényeg az, hogy a Tisza viszont komolyan veszi most azt, hogy a nagyon szegény nyugdíjasokat följebb emelje, ami egy borzasztóan fontos és iszonyan időszerű intézkedés, mert még azt is

0: lépések lehetnek. Például itt van a bejelentett, de még a részletekben nem ismert szépkártya, ami a 250 000 forint alatti nyugdíjasoknál jövőre 200 000 forint plusz jelent majd, és a 250 és 500 000 forint közötti nyugdíjban részesülőknek 100 000 forint plusz jelent majd, és természetesen itt van a normál nyugdíjemelés, hiszen januárban a jövő évre tervezett inflációval emelni kell a nyugdíjakat. Ez most nagyjából 3,1%-ra becsülhető, tehát egyáltalán értelmezhetetlen az a ellenzéki hozzáállás, hogy nem történik semmi a nyugdíjasok érdekében, hiszen dehogy nem történik, tessék olvasni a javaslatokat, meg a két készülő jogszabályokat.
1: Na most ezek a tervek, ezek nemzetközi szinten milyen szintre emelik most a magyarországi nyugdíjakat? Történik-e jelentős felzárkózás?
0: Most nagyon nagyot ugornánk. A Magyarországon az a baj, hogy a elmúlt évtizedekben pokolian keveset költöttünk a nyugdíjasokra. Tehát gyakorlatilag a magyar GDP-nek 7,4-7,5%-a megy el az öregségi nyugdíjasokra, meg a nyugdíjkassza működésére, miközben ez az Európai Unióban ez az átlag, ez majdnem 11%. Tehát rettenetesen le vagyunk maradva Európához képest, ezért a magyar nyugdíjasok helyzete a 25.-26. helyen tanyázik a Európai Unió 27 tagállamából. Ezen most hirtelen ez a szegény nyugdíjasok megtámogatása természetesen nem segít érdemben, hiszen akkor a 7200 milliárdos kasszát kéne sokkal jobban megnövelni, hogy a nyugdíjasok helyzete európai összehasonlításban is jobb lehessen. Egyelőre szerintem első lépésekben nagyon örvendetes, hogy a nagyon szegényeken kell fokozottan segíteni, a többi nyugdíjas pedig mérsékeltebb ütemben szintén támogatni, és ami a legfontosabb lenne, sajnos erről még nincs hír, hogy a nyugdíjasok relatív elszegényedését tovább kéne lassítani, ugye ez annak a következménye, hogy a magyar nyugdíjakat kizárólag az inflációval emelik, tehát minden olyan évben, amikor gyorsabban nőnek a keresetek, mint az infláció, akkor a magyar nyugdíjasoknak a helyzete az aktív keresőköz viszonyítva mindig romlik. Ez az a bizonyos nyugdíjas olló, ami nyílik minden évben, jövőre is tovább fog nyílni, és ezt csak úgy lehet kezelni, hogyha a teljes nyugdíjemelési eljárást felülvizsgálnánk, és a nyugdíjat nem csak az inflációtól függően, hanem az országos nettó átlagkereset reál növekedésétől függően is emelnénk. Erre mondjuk jövőre biztos nem kerül még sor, de 2028-tól már elő lehetne készíteni egy ilyen, és az összes nyugdíjas pozitívan érintő lépést is.
1: A terveim között szerepelt, hogy erről az átfogó nyugdíjreformról is beszélgetünk majd, de lehet, hogy ez egy következő beszélgetés témája lesz. Még egy kérdés válaszra lenne időnk, ami nagyon fontos, hogy a jelenlegi rendszer fenntarthatósága, finanszírozhatósága az hogy áll?
0: A jelenlegi rendszer 2037-ig még a jelenlegi szinten elfinanszírozható. Ugye azért mondom, hogy 2037 lesz a nagy nehézségek kezdetének éve, mert akkortól a ratkó unokák nagyon nagy létszámú évjáratai elkezdenek nyugdíjba áramlani. A ratkó unokák azok, akik 73 után születtek, és ha ők elmennek nyugdíjba, akkor nagyon rövid időn belül a mostani 2 millió öregségi nyugdíjas létszám, ami nem 2,5 millióra fog megemelkedni, plusz még körülbelül 400 000 olyan ellátott van folyamatosan, aki más jogcímen egy nyugdíjszerű ellátásokban részesül, és összességében akkor már gyakorlatilag a magyar lakosság egyharmada valamilyen módon a társadalom biztosítás ellátásaitól függ majd, tehát addig meg kell találni a finanszírozás új módszereit, és biztosítani kell, hogy hosszú távon is fenntartható maradjon ez a rendszer.
1: Farkas András, köszönöm a beszélgetést, folytatjuk legközelebb.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
1: Ez itt tehát a nap témája. 10 évvel a Brexitről szóló népszavazás után ma a választókorú britek fele határozottan, vagy inkább támogatja, hogy az Egyesült Királyság csatlakozzon újra az Európai Unióhoz. Ezt állapította meg a Messina Group közvéleménykutatása, amit a Guardian mutatott be. Majdnem 26% azt szeretné, ha az Egyesült Királyság azonnal visszalépne az EU-ba, a visszalépést ellenzők aránya pedig 28%. Köszöntöm a stúdióban Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem Globális Tanulmányok Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének egyetemi docensét. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, jó estét hallgatok!
1: Mennyire lepte meg önt ez az eredmény? Vagy azért az elmúlt évek arra mutatnak, hogy szépen lassan, de mostanára el kellett jutni idáig?
3: Igen, ahogy a demográfiai változások azok végig söpörtek az elmúlt 10 évben, hiszen ugye, ha emlékszünk rá, elsősorban az

0: szavaztak a Brexitre, akik idősebbek voltak, ott egy nagyon szignifikáns többség volt, illetve hát azok, akik nagyon sokat vártak a Brexittől, mind gazdaságilag, mind politikailag, ugye a függetlenség, az új gazdasági kapcsolatoknak a kialakítása, és ahogy ez hirtelen ugye átcsapott egy ellenérzésbe, nagyon hosszan tartott, és nagyon fájdalmas volt maga az elszakadás is, majd pedig utána nem jöttek azok az eredmények, amiket vártak, nem igazolódott be, hogy annyira nagy lenne a gazdasági növekedés, bár volt ugye közben pandémia volt, közben ugye az energiaválság is, de gyakorlatilag az Egyesült Királyságnak a makrogazdasági mutatói sem jók, a növekedésben is elmarad attól, amit reméltek, versenyképességben, a mobilitásban ugye nagyon nagy problémáik vannak, tehát szépen lassan érlelődött ez. És hát ugye most ezek a közvéleménykutatások egyébként nagyon összetettek, mert nem csak azt mutatják, hogy valóban egy közeledést támogatnának, sőt azért a csatlakozási tárgyalásoknak az elindulását is, de ugye ahogy ha maga az elválás is nagyon bonyolult volt, úgy egy csatlakozás is bonyolult lenne. A kérdés az, hogy mit szeretne az Egyesült Királyság.
1: Ne szaladjunk még előre az időben, bár lehet, hogy előbb-utóbb az lesz a vége. Ugye a fiatalokat említette meg, egy kicsit már a csalódásokra is kitért, hogyha valóban ők az a generáció, akik most ezt a sarkos véleményt megfogalmazták, ők miben csalódhattak vajon a leginkább?
0: Hát egyértelműen ugye azokban a problémákban, amik felmerültek a Brexitnek a bekövetkezte után, lezárultak a határok, ugye maga az adminisztrációs problémák, az, hogy valahol élni, vagy valahova utazni, vagy hogy a határon várakozni, az már önmagában probléma. A másik pedig, hogy az a nyitottság, ami az Egyesült Királyságnak az sajátja volt évszázadokon keresztül, hiszen ne felejtsük el, hogy egy hegemon hatalom volt, ahol akinek mindenhol volt befolyása, bár Európát mindig egy kicsit különleges módon kezelték ugye a fényes elszigeteltség keretében, de hát ettől ugye hatalmas nagy változás indult meg a 70-es években, és beleintegrálódott Európának a mindennapjaiba. Az, hogy el tudjak menni ugye Barcelonába, vagy éppen jöjjenek az európai emberek hozzánk, az a mindennapoknak a része volt, és a Brexittel egy nagyon kinkeserves korszak köszöntött be. Úgyhogy hát valószínű ez volt az első, ami mindenkinek fölmerült. Ugye itt egyébként most tárgyalásokat is folytatunk, hogy esetleg a mostani kereteken belül lehetne a fiatalok mobilitását elősegíteni, de mindenképpen ugye az lehetne csak egy új helyzet, hogyha valamilyen módon visszacsatlakoznának.
1: Így a mobilitás mellett, a mobilitáson túl mi mindent remélnének egy újbóli csatlakozástól? Erre esetleg ez a kutatás kitért?
0: Ugye elsősorban az Egyesült Királyság levált a világ legnagyobb egységes piacáról. Az Európai Unió ugye ma az az egységes piac, ami mind a szolgáltatások, mind az áruforgalom, mind a munkaerő, mind pedig a tőkejavaknak a vonatkozásában egy hatalmas nagy egységes teret mutat. Erről leválni ugye nagyon-nagyon rossz volt, és ennek a visszacsatlakozása ígérné azt, hogy az Egyesült Királyság újra egy olyan gazdasági pályára kerülhetne, amiben jobban tudna teljesíteni a mostaninál. A másik pedig, amivel ugye ellenérvek voltak, hogy szerezzük vissza a szuverenitást, hát ez azzal is járt, hogy lemondjanak bizonyos befolyásolási képességekről, hiszen közösen döntünk az integrációban. Az Egyesült Királyság azzal, hogy kilépett, nem tudott megszakadni teljesen, vagy elszakadni az európai integrációtól, hiszen továbbra is az áruforgalomnak a jelentős százaléka Európával zajlik, a tőkepiachoz hozzá akar férni, alkalmaznia kell a szabályokat, anélkül, hogy befolyása lenne. Tehát, hogyha visszalépnének, ez a befolyás nőne, ez azt jelenteni, hogy a szabályozási rendszerekre, a különböző együttműködési formákra nagy befolyása lenne újra.
1: Ugye egyértelműen mondhatjuk azt, hogy a politikai közbeszéd mindennapos témájává vált most már az újracsatlakozás. A miniszterelnök a Munkáspárt Liverpooli konferenciáján megismételte, hogy továbbra is azt szeretné, hogyha Nagy-Britannia még az ő életében az Európai Unió tagjává válna újra. Ezzel a véleménnyel támogatókat, szavazókat lehet szerezni, szavazóbázis lehet építeni, mondjuk éppen azokból a fiatalokból, akik sokat várnak egy ilyen lépéstől?
0: Igen, ez egy nagyon nagy dilemma volt ugye az Egyesült Királyság munkáspárti vezetésében, hogy vajon ez a nagy politikának a vezényszava lehet-e, hiszen 2029-ben lesznek legközelebb választások, viszont a Reform Egyesült Királyság párt, ugye Nigel Farage-nak az reinkarnálódott függetlenség, majd Brexit pártja, az elmúlt időszakban nagyon nagy többségre tett szert a közvéleménykutatásokban, nyertek is választásokat, és ők ugye egyértelműen az Európai Unióból való kilépést támogatták, illetve a távolságtartást. Most ez azt jelenti, hogy a következő választáson lehet, hogy beteszik a hivatalos programba azt a munkáspártiak, hogy megkérdezik az embereket majd arról, hogy milyen legyen ez a viszony. Ugye ez egy nagyon éles politikai volán lenne a belpolitikában is, nem csak a külpolitikában.
1: Na most, amennyire lehet olvasni, azért a munkáspárton belül sem teljesen nagy az egyetértés. Miniszterek is vannak, akik aggodalmukat fejezik ki, képviselők is vannak, akik aggodalmukat fejezik ki, és többek között azért, mert hogy attól tartanak, hogy ezzel a közeledéssel, az újbóli közeledéssel a szélső jobboldalt támogatják tulajdonképpen, vagy annak adnak muníciót.
0: Igen, ugye most Andy Burhamnek a miniszterelnöki pozíciójával erősödött a munkáspárt nagyon sokat. Meglátjuk, hogy mit hoz ez, ugye még 3 éve lenne, de lehet, hogy kiír majd választásokat hamarabb. Az viszont nagy kérdés, hogy mit is jelent az Európai Unióhoz való visszatérés. Ugye elvileg és jogilag, ha valaki tagja akar lenni az uniónak, akkor az utolsó jogszabályi betűig el kell fogadnia az uniónak az úgynevezett közösségi jogát. Ez azt jelenteni, hogy az Egyesült Királyság azokat az előnyöket, amiket a kilépéskor élvezett, nem kellett például a monetáris uniónak a tagja lenni, nem kellett például az egységes piac számos részének teljes mértékben tagja lenni, nem kellett például az alapjogi chartát alkalmaznia, nem kellett például a bel- és igazságügyi együttműködést alkalmaznia, ezeket valószínűleg nem kapná meg, hiszen akkor bárki kérhetné. A nagy kérdés, hogy vajon, hogy Kanadával, hogy emlékszünk, itt az elmúlt időszakban volt egy ilyen társultak viszony, lehet-e ez egy alternatíva az Egyesült Királyságnak, és ettől fog függeni valószínű az, hogy a munkáspárton belül is hogyan támogatják ezt az ötletet.
1: Ugye a kabinetminiszter beszélt arról a Guardiannek, hogy a miniszterelnöknek igaza van, de óvatosan kell eljárnia, mert nem akarják újra szítani a megosztottságot. Na most ez, hogy még az én életembe csatlakozzunk az Unióhoz, ezt hívják óvatosnak?
0: Biztos, hogy óvatos, hiszen azért a társadalom is megosztott volt, ugye annyira megosztott, hogy gyakorlatilag láttuk, hogy mi történt 2016 után, hány miniszterelnököt fogyasztottak el, milyen botrányok voltak, mennyire a parlamenti teljesítőképesség határán volt ott az alkotmányos rendszer. És hát ugye, hogyha ez újra kezdődne, az senkinek nem lenne jó. Az viszont biztos, hogy ha elkezdődne ez a folyamat, akkor ahhoz egy társadalmi konszenzus kell. Tehát mindenképpen meg kell kérdezni a briteket, hogy elinduljanak-e ezen úton, melyik legyen az az út egészen pontosan, nem csak egyszerűen egy visszacsatlakozás, hanem esetleg megkérdezni, hogy milyen alternatívák vannak, és mire kapnak felhatalmazást. És ez még mindig csak az egyik oldala a dolognak, hiszen ott van az Európai Unió, ott vagyunk mi, akik védjük a közös piacot, nem akarunk fragmentálódást, nem akarunk kivételeket, úgyhogy ez hosszú, valószínűleg lehet, hogy hosszú évekig tartó tárgyalás lenne.
1: Ugye a népszavazás már némileg ön is szóba hozta, de vannak olyan vélemények, hogy nem kell népszavazás, hiszen hogyha egy parlamenti választás lesz, azzal tulajdonképpen már az emberek voksolnak arra is, hogy akkor most vissza az EU-ba vagy sem.
0: Igen, ez a nagy kérdés, ugye az Egyesült Királyságban nem szokás egyébként külpolitikai kérdésekben népszavazást tartani, hiszen ott a képviseleti demokráciának az egyik alapelve volt, ugye maga Margaret Thatcher mondta, hogy a népszavazás a diktátoroknak az eszköze, de ugye ez a Brexitnél egy nagy kivétel volt, sőt 1974-ben is volt egy ilyen népszavazás kezdeményezés, hogy kilépjenek-e azonnal, miután beléptek, de ugye ahhoz, hogy egy ilyen politikai döntést végig lehessen vinni, és ez nem csak a politika, ugye a nagy politikának a kérdése, hanem a gyakorlatilag a teljes jogszabályi környezet, ezért a szuverenitásnak az alapkérdései kerülnek újra terítékre, ahhoz azért kellene valószínűleg egy felhatalmazás a néptől, és ezt egyszerűbb lenne egy népszavazáson megkapni.
1: Na meg hát itt 3 évről beszélünk, tehát egy népszavazást mondjuk 1/2 év alatt le lehet pörgetni, egy parlamenti választásra meg még 3 évet kell várni. Kérdés, hogy van-e ennyi bizalom vagy türelem azokban, akik mondjuk az újra belépésre szavaznának.
0: Igen, hát most ugye volt 2 évvel ezelőtt egy választás, ugye abban a munkáspártnak a programjában nem volt benne az, hogy közeledne ilyen módon az európai integrációhoz, tehát akkor, hogyha megkezdődne ez a sorsdöntő folyamat, ez mindenképpen vissza kellene menni valamilyen formában a választókhoz. Én azt hiszem, hogy ez 2 ígéret is lenne, tehát valószínűleg egy csatlakozási tárgyalásoknak a kezdete, ami lehet a választásokon, de hogyha elérik azt az állapotot, ami majd az uniós tagságot jelenti, és zárójelben megint csak, hogy ez is egy mozgó dolog, hiszen változik az unió is folyamatosan, arról viszont egy új népszavazás dönthetne, hogy jó-e úgy, ahogy végül letárgyalták.
1: Még nagyjából 2 percünk van. Mi lehet a következő lépés ön szerint?
0: Jelenleg is vannak tárgyalások köztünk és az Egyesült Királyság között. Egyrészt azért, mert lejárt az az 5 év, amire a szerződések azt mondták, ugye a kilépési szerződés, illetve a gazdasági szerződés, hogy felülvizsgálhatjuk. Most is vannak komoly tárgyalások a mobilitás, az ifjúsági mobilitás tekintetében. Most fognak visszatérni egyébként az Erasmus programhoz. Milyen furcsa, hogy egyszerre térünk ugye vissza. Ki mondta ezt volna 10 évvel vagy 20 évvel évvel ezelőtt, illetve ugye problémát jelent a villamosenergia hálózathoz való csatlakozás, a különböző külsőbiztonságpolitikai kérdéseknek az együtt működtetése. Ezekben valószínűleg lesznek gyors eredmények, és ha itt szerintem pozitív visszacsatolásokat kap a nagypolitika, akkor lehetne tovább gondolni ezt a folyamatot.
1: Még egy fontos kérdés a végére, az Európai Unió mit nyerne azzal, hogyha újra tag lenne az Egyesült Királyságon?
0: Világ ötödik legnagyobb gazdaságát, egy hatalmas nagy befolyásrendszert, egy erős és a globális piacba, a globális világgazdasági térbe és a biztonságpolitikába visszatérő kulcsfontosságú tagállamot, aki nem mellesleg a biztonsági tanácsnak is a tagja.
1: Még mindig maradt egy kérdésre időnk. Mit lehet azokkal kezdeni, akik most ágálnak az újra belépés ellen?
0: Hát ugye ágálhatnak az Egyesült Királyságba, ugye ez az ő dolguk lesz, hogy hogyan fogják. Itt meg kell nyerni az embereket, és meg kell pontosan mutatni, amit megpróbáltak mutatni 2016-ban, nem sikerült, viszont most már vannak tapasztalatok. Az Európai Unióban pedig egy új taktikát kell kialakítani, amiben az Egyesült Királyságot valamilyen módon rugalmasan kezelni, de mégis megtartani az egységes piacnak az alapelveit.
1: Gálik Zoltán, Budapesti Corvinus Egyetem Globális Tanulmányok Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének egyetemi docense volt itt a nap témája, második témájának vendége. Köszönöm szépen, velünk töltötte ezt a kis időt. Ez volt tehát a nap témája, a szerkesztő Illis László és a hangtechnikus Hajósi Bence nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották.

0: Kossuth Rádió. Nagy Atádon a 104,1 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
2: Debrecen és Budapest között utazunk Szabó Magda születésnapján, majd jegyet váltunk egy izlandi buszos társas operára. Végül bepattanunk az idén 20 éves Verdák egyik kocsijába, hogy elsuhanjunk a 40 éves macska fogó bulijára. Jó estét kívánok! Ez itt a Szabad polc. Szemere Katalin vagyok. Szabó Magda mai születésnapján a róla elnevezett díj egyik idei díjazottja, Ráczkevei Anna mesél Debrecenről, az írónőről, alkotásainak női főszereplőiről. A színésznő 20 éve tagja a Debreceni Csokonai Színháznak, Szabó Magda több művének hangos könyv felolvasója is, első rendezése pedig szintén az írónő művéből, a Fürelisből készült. Ráczkevei Anna színésznővel Bödő Anita beszélgetett.
3: Holtik haza, így beszélt Szabó Magda Debrecenről, sőt egy interjúban arról beszélt, hogy amikor Amerika csodálatos vidékén járt a Grand Canyonban például, akkor folyton arra gondolt, hogy Debrecen mennyire szebb. Ráczkevei Anna 2006 óta kötődik Debrecenhez, 20 év, ez is borzasztóan sok idő. Mit jelent az ön számára Debrecen?
4: Elsősorban is munkát a Debreceni Csokonai Színházban, ami úgy alakult, hogy minden évben kínált valami olyan vonzó lehetőséget, amiben kipróbálhattam magam, és aztán 13-tól 18-ig igazgatóként is működhettem, ami szintén egy csodálatos helyzet volt, mert egészen új ajtókat nyitogatott bennem, és új élményeket gyűjthettem. Aztán 22-ben rendezhettem is. Életem első rendezése volt Szabó Magda Fürelis című könyvéből színpadra adaptált előadás, és nagyon sok barátot, nagyon sok kapcsolatot, ami mind gazdagította a debreceni létemet.
3: Meg lehetett ez alatt a 20 év alatt érteni valamit Szabó Magda erős kötődéséből Debrecenhez?
4: Hiába dolgozom ott 20 éve, mégiscsak kívülről szemlélem ezt az egészet, de hogyha valakinek az ősei, a családja debreceni kötődésű, akkor meg tudom érteni, hogy benne is miért ilyen erős ez a kötődés, a hit, az egymáshoz kapcsolódás, a nagyon-nagyon erős történelmi hagyományok, emberi kapcsolatok, amik rengeteg történeten keresztül, amit Szabó Magda is leírt, de a ott élő más emberek történetein keresztül is egy nagyon-nagyon erős közösségképét vetítik elém, vagy vetítették elém, és nem csak Szabó Magdán keresztül, hanem a barátaim, az ismerőseimen keresztül is, akik ha nem is ennyire költőjen, és nem is ennyire gazdagon, de ugyanezeket az érzéseket, és ugyanezeket az emberi kapcsolatokat mesélték el nekem.
3: Azért kezdtem ezt a beszélgetést Debrecennel, hiszen Debrecenben Szabó Magda születésnapján adják át a Szabó Magda díjat, és ön az egyik díjazott. A díjat azok kapják, akik sokat tesznek azért, hogy Szabó Magda életműve eleven maradjon. Ad egy különleges rangot ennek a díjnak, hogy mégiscsak Debrecenben van, Szabó Magda életművével foglalkozott.
4: Nagyon érdekes ez az ív, mert nekem az első irodalmi élményeim közé tartozik, már olvasni tudó gyerekkoromban gyakran jártam a helyi könyvtárba, és ott az egyik nagy szerelmem a Tündér Lala lett. Akkor még nem tudtam, hogy ki Szabó Magda, egyszerűen csak szerettem ezt a történetet, ezt a mesét, és aztán 17-ben, amikor még igazgató voltam, és Szabó Magdának a születésének a 100. és a halálának a 10. évfordulója volt, azt találtuk ki a színházban, hogy akkor ezt ünnepeljük egy színházi fesztivállal, és legyen ennek a fesztiválnak a neve Magda Fest, és szóljon ez a női alkotókról, a női alkotásról, a női teremtésről, ezzel is tisztelegjünk Szabó Magda emléke előtt, és aztán most pedig megkapom ezt a díjat, ez igazán egy gyönyörű szép íve a Szabó Magdával való kapcsolatomnak.
3: Azon gondolkodom, hogy vajon mennyit kell tenni azért, hogy Szabó Magdát olvassák, mert ha van valaki, aki évtizedek óta biztosan nagyon népszerű szerzőnek tűnik, akkor Szabó Magda az. Vagy ez az életmű alkalmas arra, hogy kortalanul létezzen az olvasók számára?
4: Biztos vagyok benne, hogy alkalmas rá a kortalan jelenlétre, mert olyan mély és olyan lenyűgöző a történetmesélése, a figurái, a világa, amit minden egyes regényében megteremt, hogy ez biztos, hogy kortalanul ott lesz az emberek könyvespolcán, ott lesznek az ő művei, de ezen kívül megszólaltatni akár a színpadi műveit úgy, hogy napra készek legyenek, hogy az éppen aktuális közönséghez szóljanak, az is nagyon fontos dolog, és emiatt például nagyon büszke vagyok a színházunkra, mert most két olyan darabot is láthat a közönség, ami pontosan ezt cselekszi, az a szép fényes nap, ami abszolút a fiatalok nyelvén és a fiatalokhoz közeli hangon szólaltatja meg ezt a művet. Kukovec Ákos rendezte, egy nagyon fiatal és tehetséges kolléga. A másik pedig a Tündér Lala, ami szintén látható a repertoáron, ami pedig egy ilyen mai varázslatos világba helyezi a történetet, és ami lenyűgözi a gyerekeket. Tehát azt gondolom, hogy így lehet napra készen tartani a színpadi előadásokat. A regényei pedig azt gondolom, hogy mindig ott lesznek gyerekkortól időskorig az emberek polcain.
3: Van olyan Szabó Magda könyv, amit gyakran leemel a saját könyvespolcáról, hogy van, amelyiket ott tartja, hogyha majd lesz érdek szabad ideje, akkor azt biztosan elolvassa, vagy újraolvassa?
4: Nagyon sokáig nemhogy nem tudtam róla, nem vettem figyelembe, hogy költő is volt Magda, és a verses kötete az ott van a polcomon, és ahhoz időnként időről időre oda nyúlok, és egy-egy verset megtalálok, vagy emlékszem valamire, és akkor utána keresek, és az ott van, és mindig elérhető számomra.
3: Azt említette, hogy a Magda Fest középpontjában női alkotók állnak. Mit lehet megtudni Szabó Magdától a nőkről? Azért az ő női alakjai, a női főszereplői, azok nagyon-nagyon legendásak.
4: Igen, mert valami olyasfajta erőt képviselnek, ami így példaértékű lehet a nőknek, hogy igenis attól, hogy idézőjelben gyöngenő vagyok, rengeteg olyan tulajdonságom lehet, rengeteg olyan képességem és készségem, ami erőssé tehet lelkileg mindenképpen, és hogy erre érdemes odafigyelni, és ezt érdemes az embernek észben tartani, hogy ne dőljünk be ennek a megfogalmazásnak, hogy a gyengébbik nem, mert ez nem így van. És ezt Szabó Magda is megmutatta nekünk az ő életútjával, és az ő döntéseivel, és erejével, ahogy az életet élte.
3: Nők találkoztak valaha személyesen?
4: Egyszer, egyetlen egyszer, de az nagyon belevésődött az emlékezetembe. A Béla királyt próbáltuk a Madách Színházban, és bejárt próbákra, és egy próba után feljött a színpadra, és beszélgetett velem. Lenyűgöző volt az a karizmatikus jelenlét, ahogy ő hordozni tudta magát, és ahogy meg tudta fogalmazni az érzéseit, az észrevételeit, úgyhogy ez bennem maradt. Belevésődött az emlékezetembe ez a találkozás.
3: Még egy kicsit hadd faggassam a Führer Elise színpadi feldolgozásáról. Az egy nagy és jelentős regény. Mennyire adta magát könnyen, hogy színpadi változat készüljön belőle? Ugye nem ez az első olyan alkalom, hogy Szabó Magda prózai munkájából színpadi változat készül.
4: Egyáltalán nem adta magát könnyen. Én el is csodálkoztam, erre felkértek erre a munkára, Gemza Péter, az akkori igazgató, hogy a újonnan épült színházat Debrecenben ezzel az előadással nyissuk meg, és ezt én rendezzem, és egyszerűen elállt a szavam, hogy ezt hogy, és egyáltalán, és aztán Adorján Beát a színház dramaturgia segített abban, hogy ebből egy színpadi mű szülessen. Nagyon-nagyon tehetségesen és nagyon gondosan vitte végig azt a vonalat, amit ő velem együtt közösen elképzelt, és azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas, érdekes előadás született. Sajnos az előadást már nem láthatják, mert 22-ben mutattuk be. Azt látom a közönségről, hogy ők ők nagyon-nagyon szeretik, ezt az előadást is nagyon szerették, de minden Szabó Magdával kapcsolatos dolgot nagyon szeretnek. Volt például egy városi sétánk, ahol körbejártuk azokat a fontos helyeket, amik Szabó Magda életében fontosak voltak, és minden egyes alkalommal egy kisebb tömeg jött velünk együtt. Úgyhogy nagyon kíváncsiak mindig Magdára, és nagy örömmel vesznek minden új dolgot, ami vele kapcsolatos.
2: Ráckevei Anna színésznővel Bödő Anita beszélgetett.

0: Ki ne utazna szívesen a mesebeli Izlandra? Ám a társas utak utasai kiszámíthatatlanok, ráadásul alkalmazkodni kell például a mindig későkhöz, vagy a gyakran mosdóba járókhoz. Az pedig minden idegenvezető rémálma, hogy valaki eltűnik. És a dráma itt kezdődik, a csoport tagjainak reakciójával. A hétvégén mutatták be az Örkény István Színházban a Nő, aki saját magát kereste című kortárs drámát. Az ősbemutató egyik próbája után beszélgetett Polgár Csaba rendezővel, Barta Bernadett.
1: Jó, akkor induljunk el a jelenetet, van egy szép kis atmoszférenk, minden igaz.
2: A Nő, aki saját magát kereste. Izlandi buszos társas opera. Az előadás alapjául szolgáló dráma egy 2012-es Index cikk alapján született, mondja Polgár Csaba, a darab rendezője a nyílt próba után.
3: Úgy találtam, hogy ezt a Szilágyi Eszterháza már korábban megírta a Hír után, de én őt kerestem meg ilyen 2,5 évvel ezelőtt, egy-két írását ismertem, és akkor kezdtünk el beszélgetni, hogy milyen anyagai vannak, és akkor ő ajánlotta ezt az anyagot, évváltozatból már elkészült. Őt a Hír inspirálta, én gyakorlatilag már egy kész anyaggal kezdtem el foglalkozni.
2: Egy buszos útba csöppenünk, egészen pontosan a helyszínünk ugye Izland. Mennyire szűkíti be a játékteret az, hogy egy buszos útról beszélünk, és azért a busznak a belseje ilyen markánsan megjelenik a színpadon?
3: Én ezt inkább egy lehetőségnek látom. Az valóban nehéz, hogy többféle helyszínt különbségei, tehát egy busz belső az nagyon szűk, az izlandi táj maga pedig ugye a tágasság vagy a végtelenség érzetét adja, és van még egy benzinkút is, ahol játszódik a történet, vagy ami fontos helyszíne a történetnek. Engem nem beszűk itt inkább az a játékosság, hogy lehet ezt a három helyszínt egyszerre megjeleníteni, vagy milyen érzetekkel tudjuk ezt megidézni. Fontos szerepe van, mivel ugye a turista utaknak az egyik legfontosabb része a dokumentáció, ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy fényképek, videók készülnek, úgyhogy az inkább egy jó lehetőséget ad, hogy ezzel a világgal is foglalkozzunk.
2: És hogyan foglalkoznak vele? Mert ma már, hogyha valaki színházba megy, akkor nem csupán feltétlenül klasszikusan egy darabot nézünk, hanem nagyon sokszor most már multimédiás eszközökkel kiegészül. Például az Örkény István Színházban is van olyan darab, ahol mondjuk kamerával látjuk, vagy videófelvételen látjuk ugye a színészeket.
3: Igen, hát itt nálunk is ez pont emiatt a jellegzetesség miatt, hogy ahogy a nyaralásokat, az utazásokat dokumentálni szoktunk, ezt egy érvényes dolognak látom, tehát van egy ilyen rétege is az előadásnak, meg hát maga az egész turizmus, mint jelenség, tehát a reklám, a csalogatás, az, hogy jelenj meg ugye közösségi médiában folyamatosan ott legyünk, egyébként is a szereplőink, vagyis hát a buszutasai, azok inkább, mint hogyha egy ilyen közösségi média pokolból léptek volna elő, kicsit azért van, azért ez egy erősen szatira jellegű írás, ami nagyon élesen, vagy hát igen, bírálja, vagy megmutatja ezeknek a hátulütőit.
2: És miért pont az operai forma az, ami érvényesül, ami ugye adja a kvázi a keretet ennek a darabnak és rendezésnek.
3: Igen, az operai forma az is inkább egy játékosság, tehát valójában ugye ezek az operai énekarnak a mérete. Itt ugye a busz utasai azok néha egyetlen egy beszélő fejként lépnek föl, tehát inkább emiatt is a szavaknak, különböző csoportoknak a megszólalásai emlékeztettek inkább az opera jellegre, és inkább egy ilyen kevert műfajra kell számítani, tehát ahol a szó, a szavaknak az összecsengése, a különböző csoportok megszólalása, persze lesz benne zene is, tehát ugye azért zeneileg is. De hát az is olyan, ahogy mondjuk egy busz csapatát elképzeljük, hogy milyen zenei ízléssel rendelkezik.
2: Aki mondjuk látta egy korábbi rendezését, mondjuk 2022-ben mutatták be ugye a The Black Rider-t, hasonló formát kell elképzelni zeneileg, vagy teljesen más?
3: Más. A Black Rider az gyakorlatilag nagyon erős zenei alapra épített prózai jelenetekkel tűzdel zenei dolog. Ez azért alapvetően egy prózai mű, amiben a szereplők csoportos megszólalása adja a zeneiséget. Ez van kiegészítve még különböző dalokkal, tehát azért nem teljesen olyan, mint a Black Rider. Világába és gondolatiságába azt hiszem ez is egy ilyen nagyon szabad asszociációs tér, mint a Black Rider, ahol nem feltétlenül az az irány, amit megszoktunk, hogy van egy nagyon pontosan elmesélt történet, amit felfogunk végignézzük, hanem inkább benyomások vannak, kavalkád, ahogy egy ilyen busz útnál ez lenni szokott. Nem egy történet van, nagyon sokfajta történet van, és abból áll össze jó esetben.
2: Mennyire könnyű, mennyire nehéz mozgatni a színészeket, mert hogy sokan vannak a színpadon, most is egyébként. Mostanában egyébként ezt vettem észre, hogy a legtöbb darab mostanában úgy készül, hogy a lehető legtöbb színész fent van a színpadon, aki játssza a darabot. Én azt gondolom, hogy a dinamikáját is ezzel szépen be lehet húzalozni egy darabnak.
3: Írott műben is nagyon fontos az egyén és a közösségnek a viszonya, hogy ez hogyan változik, ez milyen átalakulásokon megy át, akár a kis csapaton belül, vagy valaki, aki a kívülről érkezik, az, hogy reagál különböző történésekre. Ami nehézség benne, azt szerintem a színészeknek pokoli nehéz az, hogy ez az, amíg egy szöveg és egy mozdulat, ez annyira összhangszerűvé válik mondjuk 15 embernek, az nagyon sok idő és nagyon sok gyakorlás. Persze az eredmény én szerintem csodás, tehát az a fajta együttműködés, meg egymásra figyelés, az szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokat hozzátesz a színészi jelenléthez, de hát azért mégiscsak ez egy nehéz kuli munka. 30-szor, 40-szer, 50-szer megcsinálni ugyanazt, amíg nem úgy szól egyszerre, és nem pontosan azt jelenti. És hát ráadásul ugye ez egy ilyen műfajban, ahol a színészi öntudat ugye nagyon erős, tehát általában abból dolgozunk, hogy az egyéni gondolkozás is az, hogy az egyéni érzelmek és a szerepnek a világba felelhető helye, vagy az, hogy minél pontosabban határozott meg, azért ez nehéz. Pont az a lényeg, hogy olvadjunk be.
2: Jöjjön egy kis ízelítő a próba egyik jelenetéből.
4: Hop, hop, hop, hop, hop!
2: Tömegesen mennek mostanában már buszos utakra. Tömeget megjeleníteni színpadon, kőszínházban pokoli nehéz. De itt van segítségük.
3: Nehéz munka. Egyébként van, de sok ember dolgozik nálunk is, tehát behívhatunk mindenkit a színpadra. Volt, mert én ugye a Hamletből 50-en ültek annó a színpadon, de egyébként, tehát ahogy a kérdésre válaszoljuk, igen, itt a budapesti színészképzővel dolgozunk együtt, igazából ez a két, az, hogy velük dolgozhatunk, vagy ők itt lehetnek a gyakorlatukon, ez ők harmadévesek most, ez a Bodó Viktornak a színésziskolája. Ez olyan szerencsésen egybecsengett azzal, hogy Szilágyi Eszterannával megtaláltuk ezt a történetet, és akkor azt gondoltam, hogy ezzel mi is nyerünk, mert nagyon-nagyon jó, amikor egy ilyen fiatal csapat be jön egy színházba, nagyon jó energiákat, új nézőpontokat hoznak, és ez nekünk is hasznos, hiszen ez a darabhoz muszáj volt, hogy ezt nem lehet két-három emberrel megcsinálni ezt a csapatot.
2: És ha jól tudom, akkor van ismerettség, van kémia is, hiszen ugye ön is tanít.
3: Tanítottam egy trimestert Székely Krisztával együtt ebbe az osztályba. Azért ez nem olyan nagy idő, mélyen nem tudtuk megismerni egymást, de azért a színházban az jó, hogy az egy univerzális nyelv, tehát hogy aki bejöttek, én azt látom rajtuk, hogy viszonylag hamar feloldódtak, és hát közben meg dolgozunk, tehát igazából a munkába lehet a leginkább megtalálni az örömöt.
2: A társulatnak két új tagja, Kis Végeműke és Rába Roland az, aki most szerepel ebben a darabban. Mennyire sikerült összecsiszolódni?
3: Emőke játszott már nálunk korábban, rendezett is. Roland egyszer volt nálunk, talán csak a Momóban, hogyha jól emlékszem, az volt neki az első munkája. Mindig idő, azt hiszem, tehát amikor kívülről jön valaki egy csapatba, de itt is kb. Ugyanazt tudom mondani, hogyha melóba jól dolgozunk együtt, akkor az tudja összecsiszolni az embereket. Én azt látom, hogy organikusan be tudnak illeszkedni a csapatba.
2: A nézőket mennyire vonják be a darabba? Mert hogy ugye egy buszos út alatt, akár hogyha például a social media felületeket nézzük, akkor nagyon könnyen érezhetjük azt, hogy mi is ott vagyunk egy akár influencernek a nyaralásán, vagy valamelyik szerettünknek a nyaralásán.
3: Talán amennyire színházba, én azt gondolom, hogy minden színháznak az alapvetés, hogy ott ülnek az emberek és nézik, de ilyen direkt bevonás az nem lesz, tehát aki ettől tart, az ne féljen eljönni, lehet ücsörögni a sötétbe és csak nézni.
2: Mennyire hamar derül ki, hogy kit keresnek a csoportból, nézők szemszögéből?
3: Hát egyértelművé nem válik, mivel a csoport sem tudja, tehát pont ez a probléma, hogy egész pontosan nem tudják, hogy személy leírás sincs, csak egyszerűen van egy nagyon határozott elképzelés, hogy itt valami nem oké, mert hogy kevesebben vagyunk egyel. Van azért a darabba is egy ilyen nyomozás szál. Jó lenne, hogyha minél később derül neki a nézőknek, de ugye ezt mi nem tudjuk, nem voltunk mi nézők előtt, úgyhogy majd meglátjuk, hogy működik.
0: A Nő, aki saját magát kereste című kortárs dráma ősbemutatójáról Polgár Csaba rendezővel Barta Bernadett beszélgetett.

0: Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska. Jelszó a 40 éves Macskafogó című animációs kultuszfilmből, amelyet Nepp József írt és Ternovszky Béla rendezett. Fele ilyen idős a Verdák című Pixar film, az autók és autóversenyek, valamint a gyerekek kedvence. A jubileumok kapcsán Svébis Bence újságíró kritikussal beszélgettem, aki elmesélte, hogy áll ehhez a két filmhez.
1: Emberileg a Macskafogó közelebb áll hozzám, de hát ez nyilván korosztálybeli dolog is, tehát hogy ugye arról beszélünk most, hogy 40 év, tehát 86, tehát én 3 éves voltam, nyilván nem akkor láttam, de hát nekem is meghatározta a gyerekkoromat a Macskafogó, noha nem gyerekfilm. A Verdákat azt jóval később mutatták be, és az teljesen távol áll tőlem, tehát hogy én akkor már jóval idősebb voltam. A Verdák amúgy is a Pixarnak egy olyan animációs filmje, ami a Pixar jó szokásától eltérően tényleg csak gyerekeknek szól. Szinte semmi kikacsintás nincs benne, amit a felnőtt nézők élvezhetnének. Plusz hát autók vannak benne, meg autóversenyzés, ami végképp távol áll tőlem, tehát hogy a Verdák az engem nagyon sokáig elkerült.
0: Ezért mégis van egy emberi oldala a Verdáknak.
1: Ez a közös egyébként a kettőbe hiába 20 évvel később készült, ugye van egy nagy közös pont a Macskafogóba és a Verdákba, azon kívül egy évfordulósok, és van egy nagy ellentét bennük. Az igazi hasonlóság a kettő közt az, hogy nem szerepelnek benne emberek. Az egyikben antropomorfizált állatok, a másikban pedig antropomorfizált járművek vannak. A nagy különbség viszont az, hogy a Macskafogó az egy elsősorban felnőtteknek szóló animáció, ami így megelőzte a korát, a Verdák pedig egy gyerekeknek szóló animáció.
0: És szakmailag?
1: Szakmailag szintén a Macskafogó. A Macskafogónak nagyon sok rétege van. Mindjárt hozok egy példát, elmondom, hogy a Verdák az meg miért nem. Azon kevés Pixar animációs film közé tartozik, amit nem szeretett a kritika. Ennél jobban csak a Verdák 2-t húzták le, ami egy kémfilm volt. Valószínűleg pont azért, mert ez nem volt annyira rétegzett. Macskafogó viszont elképesztően rétegzett. Tehát most, hogy újra néztem, újraolvastam, most jöttem rá, hogy például a patkányoknak a híres mondat, amit én szerintem azok is idéznek, akik életükben nem látták a Macskafogót, a mehetünk vissza a balettbe ugrálni, az azt jelenti, hogy ezek a magukat gengszternek kiadó patkányok valójában előadó művészek, akik összeraktak maguknak egy portfóliót, a híres 4 gengszter klippet, de fogalmuk nincs, hogy hogy kell gengszterkedni. És ebbe az van, hogy a reklám és a valóság közti ordító különbséget mutatja be.
0: Mindkét filmből vannak kedvenc idézetek? Noha a Verdák ugye nem akkora kedvenced, mint a Macskafogó.
1: A Verdák ilyen szempontból nem verbális szinten működik, a Verdák vizuális szinten működik. Nem egy franchise, ugye 3 rész készült belőle, hanem egy merchandising. Verdákos toltartó, verdákos hátizsák, a 2 éves kislányomnak még most is olyan szívószálas dobozos üdítőt veszek, amin valamelyik Verdák szereplő van, de valójában az animációs filmekre jóval kevésbé emlékszünk.
0: Én is újra néztem most a Verdákat, szinkronnal néztem végig, és olyan érdekes ilyen utalások voltak benne. Easy Rider öcsém, a tűzoltó autó is aluszik, tilos az A, ami valószínűleg egy jó fordítás.
1: Ez a magyar fordításnak köszönhető abszolút, de nagyon ötletes volt. Egyértelműen, hát a szinkron fordító az, hogy ha azt látja, hogy nem biztos, hogy olyan jó az alapanyag, és föl tudja tuningolni, akkor föl szokta tuningolni. Szóval azért hangozzon el Hamvas Dániel, a felelős ezért a magyar szövegért, amiből idéztél, egyértelműen hozzáírt, és úgy alakította a szöveget, hogy legyenek benne popkulturális utalások, ami egyébként a Pixartól nem idegen, pont a Verdák az, ismét ki kell hangsúlyozni, amiben jóval kevesebb popkulturális utalás van.
0: És a Macskafogóban? Onnan mi a kedvenced?
1: A Macskafogónak van egy jellegzetes humora. Viszont van egy párbeszéd, ami teljesen eltér ettől, Monty Pythoni magasságokat ostromol, amikor Bob Poljakov és Edlington beszélgetnek a lustadik elterelő hadműveletről. Poljakov ugye az Intermouse vezetője, és ő azt mondja, hogy tudja, mit mondott Julius Cézár? És Edlington visszakérdez, hogy az a fickó, aki a műlábában csempészte a heroint? És a Poljakov leinti, hogy az. Ez nem egy olyan humor, ami jellemző erre az animációs filmre, de működik, csak teljesen kilóg, de egyébként nekem ez a kedvencem.
0: Még mi az, ami emlékezetes a Macskafogóban?
1: Az összes hang zseniális, és minden színész kitett magáért, és megtalálta a tökéletes hangját az adott karakternek. Kern András, Szombati Gyula, Péres Irona és Pálos Zsuzsa a négy patkánynak a hangja, és hogy állítólag ők annyit rögtönöztek a szinkron stúdióba, hogy hozzá kellett rajzolni a már kész animációs filmhez, mert olyan mondataik meg párbeszédeik voltak, hogy nem lehetett kihagyni.
0: A Verdák eredeti szinkron hangjai is eléggé kiemeltek, tehát Paul Newmannek ez volt az utolsó, vagy az egyik utolsó film.
1: Az egyik utolsó, de úgy emlegetik, hogy az utolsó szerepe volt ugye a Doki nevű autó, a Doc Hudson, aki egyébként ugye a harmadik részben, mivel a Paul Newman már nem élt, nem is szerepel, és csak utalás van rá.
0: Ez a két animációs film mennyire parodizál műfajokat?
1: Hát a macskafogó egyértelműen, de hát az mindent. Tehát, hogy a kémfilmtől kezdve hát már a nyitánya az a, bár nem sci-fi, de hát ahogy a Star Wars-ban úsznak a betűk. És na ez is egy érdekes, hogy hogy kezdődik, ugye? Tehát, hogy a macskafogó az hol játszódik? Olyan, mint a mi világunk, de hát azzal kezdődik, hogy Mickey Mouse után 80-ban az X bolygón, tehát van egy bolygó, ahol ez történik. Szóval ezen kívül rengeteg műfaj van benne, csak eszembe jutott, hogy a Verdák meg hol játszódik, azt nem tudjuk, hol játszódik. Viszont van egy nagyon izgalmas rajongói elmélet, ami baromi ijesztő is, hogy miről szól a Verdák, hogy hogy lettek ezek a Verdák, és a rajongói elmélet szerint ezek önvezető autók voltak, akik öntudatra ébredtek, leigázták az emberiséget, és hogy miért van személyiségük, mert az utolsó sofőrjüknek a személyiségét bekebelezték. És ez a Verdáknak az előtörténete egy rajongói elmélet szerint. Na de, a popkulturális utalások a Verdákban, inkább a második részben, ami ugye kémfilm, ott van James Bond utalás, meg egyebek, az elsőbe kevésbé, a macskafogó az műfai. A Verdák az egy sportfilm, nagyon nem utal más sportfilmekre, de sportfilm. Állítólag a Doc Hollywood című régi-régi vígjáték, amiben a Michael J. Fox játszik, az szolgált alapul a sztorinak, tehát ott a Michael J. Fox, aki egy menőplasztikai sebész akar lenni, véletlenül egy kis faluban ragad a kocsijával, és akkor ott kezd el praktizálni, és akkor mire megcsinálják a kocsiját, addigra ő rájön, hogy sokkal fontosabb a plasztikai sebészetnél és a nagyvárosnál az, hogy olyan emberek vesznek körül, akik segítenek rajtad, szeretnek, és majd együtt építünk valamit. Tehát ugyanerről szól a Verdák is valójában. De ez nem egy szándékolt utalás, ezt így felfedezték egyesek, hogy lehet, hogy ez volt a nagy alapja, de ez sose lett kimondva. A macskafogó az tényleg tele van műfaji utalásokkal, és rengeteg, hogy főleg a gangsterfilm, kémfilm, akciófilm, csomó mindenből építkezik. Ha már sci-fi, volt egy olyan terv, hogy a Grabowski robot. Ezt aztán elvetették, de érdekes módon maradtak benne utalások, és ezt én sem értettem egészen gyerekkoromban, és most világosodtam meg, hogy akkor lehet, hogy ez azért van, hogy amikor a Grabowski a macskafogó terveiről készült mikrofilmet tulajdonképpen lefotózza a szemével, az lehet egy metafora is arra, hogy ő megjegyzi, de az is lehet, hogy Grabowski robot és tényleg lefotózta a szemével.
0: Bemutatták-e külföldön is a macskafogót? Volt-e nemzetközi karrierje?
1: Ez eleve egy magyar, nyugat-német, kanadai koprodukció. A legendás Pannonia filmstúdióban készült. A Szovjetunióban hatalmas siker volt, bár ott kivágtak belőle egy jelenetet, azt, amikor a Safranek kislánya sajta kínálja a kisegeret. Ugye ez azért fontos, mert lépcsőzetes a bántalmazás, a bemutatása a macskafogóba, tehát ugye a Giovanni Gatto bántalmazza a Teifelt, a Teifel bántalmazza a Safraneket, a Safranek bántalmazza a lányát, és itt megtörik ez a lánc, és a kislány már nem bántalmazza az egeret, hanem a barátjául fogadja. Na, ezt teljesen kivágták a szovjet verzióból. Amerikában ugye Cat City címen mutatták, ott nem volt akkora siker, de ott mondjuk a hangok se voltak olyan jók, nem minden poént sikerült átültetni, és ott kivágtak belőle jeleneteket, valószínűleg azért, hogy közelebb vigyék a gyerekfilmhez az egészet. Például az összes olyan jelenet hiányzik, ahol a Teifel bántalmazza Safraneket. Csak hogy így nem értjük azt a poént, hogy mi történt a kezével, mi történt az arcával, borotválkoztam, kezembe volt a borotva. Nem értjük, hogy miért van bekötözve Safranek, az egész lóg a levegőbe.
0: Svébis Bence újságíró kritikussal beszélgettem a 40 éves macskafogó és a 20 éves Verdák című animációs filmekről. Ma este Szabó Magda író-költőre emlékeztünk születésnapján, egy izlandi buszos társas operáról beszélgettünk, végül megemlékeztünk a 20 éves Verdákról és a 40 éves macskafogóról. A zenei szerkesztő Radi Zsuzsa és a hangmérnök Bényi Csaba nevében köszönöm a figyelmüket. Szemere Katalint hallották.

0: 4 óra van, híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Híreink tartalmából először röviden. Meghallgatta a Nemzetbiztonsági Bizottság Szijjártó Pétert. Folytatódik a Határtalanul program. Napos fátyol felhős idő lesz. Most pedig a részletek. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, hogy a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét. Az ártülés után a Tiszás Czakó Czirbus Pál arról beszélt, hogy nemzetbiztonsági kockázat, ha egy volt külügyminiszter a felhalmozott tudást, információt elviszi egy magáncéghez. A bizottság fideszes tagja Horváth László viszont úgy nyilatkozott, hogy nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Szijjártó Péter BYD-s munkavállalása. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az MVVH elnökének Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén, jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. A hivatal nyomozati elnök helyettesének Tasnádi Katalinnak Budapesten 4 lakása van, kettőben csak résztulajdonos, és összesen 37 millió forintnyi megtakarítása van. Csaknem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat a Széchenyi Terv Plusz program keretében. A projekttel a kevésbé fejlett régiókban élő 18 évnél idősebb tanulókat támogatják, akik vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után a végzettségnek megfelelő munkakörben helyezkednek el a bölcsődei ellátásban. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. A felhívásra szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai székhelyű szervezetek jelentkezhetnek. Mindkét kiírásra november 6-áig lehet benyújtani a kérelmeket. Jól vizsgázott a könyvfesztivál idei helyszíne, a Hung Expo. Ugyan a rendezvény első két napján a kiadók a tavainál valamivel alacsonyabb forgalmat mértek, a szombati és a vasárnapi érdeklődés kiegyenlítette a különbséget. A 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál látogatottságát 60-70 ezer főre becsülik a szervezők. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora, szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. A szökőkutat jelenleg felújítják, a zenés előadások várhatóan májusban indulnak újra. Végül az időjárásról: napos fátyol felhős idő lesz, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Éjszaka általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Délután 22-26 fok várható. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 5 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 4 óra múlt, 4 perccel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Hajnali. Népzene koránkelők.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten a magyar nyelvterület egyik északi régiójából hallanak falusi vonószenét, Potta Géza prímástól és bandájától. Potta Géza Abaújszínán született és élt. Ez a falu ma már Szlovákiában van, de alig néhány kilométerre fekszik a magyar határtól, Kassától délre. Potta Gézának már a nagyapja is ezen az egybefüggő magyar lakta vidéken muzsikált, habár az itteni zenészeket hívták a Felsőbódva mente közelebbi magyar településeire, valamint a régió szlovák falvaiba is. Potta Géza és bandája természetesen a környék cigány közösségeinek is zenélt, amit azért is szükséges külön kihangsúlyozni, mert az Abaúj-Tornai térség cigánysága anyanyelvi kultúrája mellett máig megőrizte a többségi környezetzene folklórjától elkülönülő gazdag dallamhagyományát is. Potta Géza régi zenekara hosszú évtizedeken át változatlan fellállásban muzsikált, s ez rendkívüli módon összecsiszolta a banda hangzását. A prímás, kiérlelt, virtuóz hangszerjátéka viszont önállóan is figyelmet érdemel. Nem véletlen, hogy élete utolsó évtizedében állandó vendége volt a szlovákiai magyar vagy magyarországi népművészeti táboroknak, fesztiváloknak és táncháztalálkozóknak, illetve a pozsonyi ifjú szívek magyar művészegyüttes előadásainak. A 2003-ban megjelent Születtem, mint prímás című a maga nemében egyedülálló lemeze meghozta neki az országos ismertséget. Műsorunkba erről a lemezről és a Fonó Budai Zeneház utolsó óragyűjtéseiből válogattunk.

kedves hallgatóink! Potta Géza, a Baui-Szinai Prímás muzsikál. A Kassavidék magyar zenei hagyományában csak nagyon kevés úgynevezett régi rétegű dallam akad. Persze előfordul néhány, akár olyan is, melynek párhuzamait távoli rokon népeknél találták meg. Ezen kívül hallhatjuk még olyan forgatós táncok zenéjét, melyek eredete az európai késő reneszánszban nyúlik vissza. Ezek a forgós táncok a felföldön jellemzően csak a keleti, illetve egyes északi szláv, szlovák, ruszin és gorál tájegységeken maradtak fenn. Külön említést érdemelnek a polgári tánckultúra helyi változatait képviselő, úgynevezett rezgős dallamai, melyek közvetítésében a német eredetű kassai polgárság is szerepet játszhatott. Érdekes, hogy zenészeink ezeket a nyilvánvalóan újabb keletű táncdalamokat néha egy-egy szép régies dudanótával kötötték össze, mondván ezek egy néhai szinai gazdának voltak a nótái. A magyaroknak muzsikált dallamok mellett néhány környékbeli szlovák zene is felhangzik, de műsorunkban hangsúlyos helyre kerülnek a zenészek saját cigány zenei hagyományait képviselő hallgatók és csárdások.

kedves hallgatóink, Potta Géza, a Kassavidéki Magyar Vonós Zene utolsó nagy alakja muzsikált. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Pénzes Géza. Jó reggelt kívánok!

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: A szerkesztő Szerda T. Fanni nevében is köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Kalocsai Andrea vagyok. Néhány mondat műsorunk tartalmából. 25 éve a magyar felső oktatásért. Az egyetem napját ünnepelte a Sapientia Marosvásárhelyen. Mérföldkő a kárpátaljai szakképzés életében. Önálló intézményként működik tovább az EGANEDE szakképzési centrum. És most jöjjenek a részletek. Ahogy arról korábbi műsorunkban már beszámoltunk, 25. tanévét kezdte meg idén a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. A hétvégén Marosvásárhelyen az egyetem napján ünnepelt az intézmény. A rendezvényen több erdélyi, magyarországi és kárpát-medencei egyetem is képviseltette magát. A székelyföldi karok létrehozása, az új magyar nyelvű szakok indítása a fiatalok anyanyelven való továbbtanulását szolgálja. Hangsúlyozta Tunk Márton, a Sapientia rektora. Őt halljuk elsőként Erdei Edit Zsuzsánna összeállításában.
2: Olyan hiány területeken nyújt képzési kínálatot a Sapientia, ami Erdélyben, de ugye sok esetben a Kárpát-medencében nem elérhető, sok diákunk van sok felől a Kárpát-medencéből, és ugye a székelyföldi kar alapítások, gyakorlatilag megteremtettük a székelyföldi felsoktatásnak a lehetőségét Csíkszeredán, Sepsiszentgyörgyön, Székelyvásárhelyen. Ez rengeteg olyan magyar fiatalt hozott helyzetbe, akik úgy amúgy gazdasági, szociális hátterüknél fogva nem kerültek volna se Kolozsvára, se Bukarestbe, se Magyarországnak valamelyik egyetemére. Tehát ez egy roppant komoly eredménye, küldetése volt, ma is az, és lesz is a Sapientiának, hogy magyar nyelvű képzési lehetőséget nyújtsunk lehetőleg minél közelebb az adott régiókhoz.
3: Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke.
4: Ahhoz, hogy egy ekkora közösségnek, mint a miénk legyen, értelmiségi utánpótlása a szó legtágabb értelmében, ahhoz jó színvonalú, minden szakot átfogó magyar nyelvű egyetemekre van szükség, és a Sapientia olyan szakokat visz, amelyek a jövőre irányulnak, akár az automatizálásra gondolunk, robotikára, genetikai kutatásokra, és közben ott van a hagyomány, és ez így teljes.
3: A vajdasági, szabadkai, magyar tannyelvű, tanítóképző, egyetemi kar oktatója Takács Márta.
5: A vajdaságban egyetemünk nincs, van egy magyar tannyelvű karunk, illetve van még egy-két olyan intézmény, ahol magyar oktatás folyik, de a határon túli kapcsolatrendszer, mármint a Kárpát-medencében mindannyiunk számára nagyon fontos. Mi nagyon sokszor találkozunk évközben is, van nagyon sok közös örömünk, és nyilván mindegyik térségnek meg vannak a sajátos problémái, de legyen az ösztöndíj kérdés, tehetséggondozás, legyen az a rektori konferenciával való kapcsolat, vagy éppen akadémiai kapcsolat, ugyanúgy közös nevezőre szoktunk jutni.
3: A Magyar Rektori Konferencia Felügyelőbizottságának elnöke Sándorné Kriszt Éva professzor. Mi a helye, mi a szerepe a Sapientia Egyetemnek nem csak Erdélyben, hanem tágabb kitekintésben?
6: A határon túli intézmények, különösen a Sapientia Egyetem része a Magyar Rektori Konferenciának. Minden egyes rendezvényünkre várjuk őket, el is jönnek. Elnökségi ülésünknek állandó meghívottja rektor úr, és nagyon nagy szeretettel, figyelemmel kísértük végig azt a 25 éves fejlődés, ahonnan elindult az egyetem, és ahova eljutott. Meghatározó intézménye a magyar felsőoktatásnak. A határon túli bizottságunk is figyeli óvó szemekkel ezeket az intézményeket. Nagyon szép utat tett meg a Sapientia Egyetem. Nagyon örülök, nagy szeretettel jövök mindig ide, és most se tudtam más mondani, mint hogy csak így tovább, és boldog születésnapot Sapientia Egyetem.
3: Kató Béla emeritus püspök, a Sapientia Alapítvány kuratóriumi elnöke. Hogyan látja az egyetem anyagi biztonságát, jövőjét, hiszen magánegyetemként, alapítványi, fenntartású egyetemként működik?
7: Amikor ez létrejött, akkor a magyar állam hozta létre. És az elmúlt 25 esztendő arról tett a bizonyságot, hogy változtak a kormányok színei, célkitűzései, de a Sapientia finanszírozása az maradt. Így most már az 5. kormány. Visszük ezt tovább. Ma is ígéretet kaptunk arra, hogy ennek tovább kell mennie. Persze párbeszéd van, meghallgatjuk egymást, és hogyha ezt megtesszük, akkor én hiszem azt, hogy ez továbbra is megy.
1: Több mint 2000 új hallgató kezdi meg tanulmányait a Bábesbolyai Tudományegyetem magyar tagozatán a 2026-27-es tanévben. Az új tanév több újdonságot is hoz. Kolozsváron 4 új kettős szak közül választhatnak a hallgatók, és megkezdődött az orvostudományi doktori képzés is, amelyhez magyar nyelven is biztosítanak témavezetést. A sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozaton pedig újraindult a magyar nyelvű közigazgatás alapképzés távoktatási formában. A tanévkezdésről, az újdonságokról és az egyetem előtt álló feladatokról Markó Bálintot, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatáért felelős rektorhelyettesét kérdezte Ferenc Ádám.
8: Egész pontosan 2156 magyarul tanuló magyar diákkal kezdjük. Ez azért fontos pontosítás, mert ennél jóval több magyar diák jött felvételizni a Bábes-Bolyai Tudományegyetemre, csak hát ugye vannak angol nyelvű szakok, német nyelvű szakok, még egy-két esetben román nyelvű szakokra is jelentkeznek, illetve hát vannak a különböző idegen nyelv szakok, ahol ugye a norvégtól a koreaiig és a japántól az ukránig mindenféle nyelven lehet tanulni. Itt összesen még legalább 1000 magyar diák iratkozott be ebben az évben, úgyhogy ha én most csak a magyar tagozatra beiratkozott 2156 elsőéves alapképzős, illetve magiszteri szakos hallgatót nézem, akkor azt kell mondanom, hogy ez egy jó értelembe vett stabilitás. Az elmúlt évek során egy folyamatos emelkedés volt egyébként a létszámban, és ez a tavalyi évhez képest minimális változás jelent, úgyhogy beállt egyelőre úgy néz ki egyfajta stabilitás.
9: Számos újdonsággal kezdődött ugye a tanév. Itt gondolok a kettős képzésekre, újraindult ugye a közigazgatási képzés, és az orvostudományi doktori képzést is lehet már magyar vezető tanárral végezni.
8: A közigazgatás egy roppant fontos terület. Magyar nyelven alapképzés működött Sepsiszentgyörgyön egy darabig, nagyon nehezen a nappali, illetve beindult Kolozsváron közben magyarul a nappali képzés, ami viszont nagyon jól működik. Tényleg jönnek diákok, akik a közigazgatás terén szeretnének tanulni, illetve majd nyilván elhelyezkedni. Viszont úgy gondoltuk, hogy annak ellenére, hogy Sepsiszentgyörgyön a nappali képzés nem tudott úgy működni, ahogy szerettük volna, mindenképpen a régióban szükség van ennek a területnek a lefedésére a magyar nyelven, és ezért egy flexibilisebb formát választottunk, ez a távoktatás, és hát hihetetlen volt látni azt, hogy dupla annyian jelentkeztek, mint ahány hely van, tehát nagyon nagy volt a verseny, úgyhogy nem csak, hogy éppen be tudtuk indítani, hanem nagyon be tudtuk indítani ezt a szakot, és hát ez egy nagy öröm számunkra, hogy ilyen nagy érdeklődéssel tartott számon. De ugyanígy kifejezetten sikeresnek értékelem azt is, ahogy a dupla szakokat sikerült a kettős szakokat újraéleszteni, ugye ezek a bolonyai folyamat beindultával megszűntek. Az idéntől most már egy nagyon széles spektrumban indítottunk kettős szakokat, ilyenek például a filozófia, művészet, történet, fizika, informatika, matematika, informatika, magyar nyelv és irodalom, néprajz, párosítás, és ezek mind hiánytalanul beindultak, nagyobb érdeklődést mutattak, mint a régi monoszakok, és ez azt is jelenti, hogy olyan szakok, ahol akár a megszűnés veszélye folyamatosan ott volt, azok hirtelen kaptak nem egyszerűen csak egy zöld jelzést, hanem egy nagyon komoly, mondjuk azt, hogy lehetőséget arra, hogy tovább építkezzenek. Ami a doktori iskolát illeti, ez egy nagyon új dolog. Ugye az elmúlt egy évben indítottuk be és hoztuk létre az orvosi és egészségtudományi kart. Itt magyar nyelvű képzés is már működik, csak még nem az orvostudományi doméniumban. És ugyanakkor beindult az orvostudományi és egészségtudományi doktori iskola is, ahol dr. Nagy Ibolya személyében van már magyar doktori vezető, és van már magyar doktorandusz is.
1: Mérföldkőhöz érkezett a szakoktatás Kárpátalján, ugyanis az EGAN EDE szakképzési centrum mostantól önálló, Ukrajnában bejegyzett, magyar nyelven oktató intézményként működik tovább. Az új tanév kezdetét a Tivadarfalvai Református templomban központi tanévnyitó ünnepséggel köszöntötték. Hogy mit jelent ez a kárpátaljai magyar szakképzés számára, azt Iváncsik Attila összeállításából tudhatják meg.
10: Varga Antónia vagyok, Nagybégányból érkeztem. Az EGAN EDE szakképzési centrum első éves szakán vagyok, fodrász szakon. A szépségiparban dolgozom, de még szeretnék egy fodrász szakmát is emellé.
11: Az EGAN EDE szakképzési centrum minden magyar lakta régióban működtet képzési központot. Így a kárpátaljai magyarok anyanyelvükön szerezhetnek hasznos tudást, hangsúlyozza Csirpák Zoltán igazgató.
12: Az idei év 261 elsős diákunk van, amelyből 140 diák licenzált szakon tanulhat tovább, 5 helyszínen. Tehát a 4 kárpátaljai helyszín ez a Viski, a Tiszapéter falvai, ahol most is vagyunk, a Beregszászi és a Nagydobronyi helyszínek. Azon kívül Magyarországon is folytatunk képzéseket, Mátészalkai Centrumba, Sátoraljaújhelyen. Összesen 570 diákunk van, ez első, második és harmadik évfolyamosok, amelyek szintén közös képzésben vannak magyarországi partnerintézményekkel. Ez a tanévnyitó történelmi jelentőségű, mivel hogy elindult az Ukrajnában akkreditált képzés is 7 szakon. 12 szakra sikerült megszerezni a licenzet, 8 szakot sikerült elindítanunk, de ezzel nem álltunk meg, még dolgozunk a további szakok licenzálásán is.
11: Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség és a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem elnöke kiemelte. A cél változatlan, olyan korszerű piacképes tudást adni a kárpátaljai fiataloknak, amelyre alapozva a szülőföldjükön is megtalálják a számításaikat.
13: 35 évvel ezelőtt, amikor megalakult a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, már akkor felvetődött az, hogy a programba vegyük be azt, hogy legyen magyar nyelvű szakképzés, mert nem volt Kárpátalján. Nagyon sok fiatal ezért kontárként dolgozott, vagy nem jutott el odáig. Hiába voltak érettségiző nagyosztályok, és 100-120 gyerek érettségizett, de ebből jó, ha 20 elment egyetemre, mert ugye nagy volt az igény és a túljelentkezés. És 8 évvel ezelőtt a főiskola szerződést kötött a Mátészalkai Szakképzési Centrummal, és beindítottuk a képzést. Arra törekedtünk, hogy ilyen 30-40 kilométeres körzetben elérhető legyen minden diák számára, ezért a régi vármegyéket követve Ungugocsa, Bereg és Máramarosban hoztunk egy-egy ilyen központot létre, nem egyszerre, hanem folyamatosan, és olyan szerződés volt, hogy a diákokat részben Magyarországon képzesszük, részben itt. Mondhatnám úgy is, hogy kellett egy időszak, amíg megtaláltuk az itteni szakembereket, és a képzők képzése történt meg. Megvolt a magvetés, és most eljutottunk odáig, hogy önállósodtunk. Azóta ezek a rendszerek tökéletesre esettek, és az ukrán oktatási minisztériumnál már 8 szakmára megkaptuk az engedélyt, tehát most már azokat, akiket az éven avattunk diákká, ezek már az ukrán oktatási rendszer diákjai, akik már nem Mátészalkára fognak megtanulni, hanem itt kapják meg az okleveleiket. Ezen még dolgoznunk kell egy évet, illetve bővíteni a szakmai kínálatot ahhoz, hogy minél szélesebb körben meg tudjuk szólítani a kárpátaljai fiatal.
1: Az oktatási intézmények és a kollégiumok is kapnak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program adományaiból. A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének közreműködésével ezúttal 2 bánáti kollégiumhoz jutott el a felajánlásokból származó liszt. Kónya Kovács Otília összeállításában elsőként Nagy Miklóst, a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének elnökét hallják.
14: Az idei évben is megszerveztük a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretein belül a vajdasági termelőktől az adományok összegyűjtését, amiben nagy segítségünkre voltak a tagszervezeteink és a falugazdászaink, és közel 35 tonna búza gyűlt össze, amit a Borsosmalomba átváltottunk lisztre, és ezt a lisztet visszük el most annak a 36 rászoruló vagy igénylő szervezetnek, akik az elkövetkező időszakban majd ezt fogják használni, és itt természetesen minden olyan szervezetet megszólítottunk, vagy a listára tettünk, akik a gyerekekkel foglalkoznak. Tehát itt vannak kollégiumok, vannak a sérült gyerekekkel foglalkozó intézmények, nagycsaládosok egyesületei, vannak még népkonyhák, és úgyhogy igyekeztünk eleget tenni minden elvárásnak, minden kérésnek, és reméljük, hogy mindenki hasznosan tudja felhasználni ezt az adományt, ami több mint 550 termelőtől érkezett egész Vajdaság területéről, úgyhogy minden évben eddig sikerült megszervezni, és minden évben egy picikével nagyobb adomány gyűlt össze. Bízunk benne, hogy jövőben is ugyanígy fog ez kialakulni, és hogy jövőre is ugyanígy tudunk találkozni.
15: A Magyarok Kenyere program keretében a Mozsiai Emmaus Fiú Kollégium is részesül a liszt adományból. Mit jelent ez a tanintézmény számára? Gabona Ferenctől, az igazgatótól kérdezem.
16: Minden évben felkeresnek bennünket, és nagy örömmel fogadjuk, hiszen nagy szükségünk van a támogatásra. Tudjuk, hogy itt kamasz fiúk vannak, akik erősen erős étel kell, és a konyhán is örülnek a szakásnak, hogyha van mindenből elegendő, így ennek a lisztnek is igazán örülünk. Minden évben eljönnek hozzánk, és hoznak egy nagyobb mennyiségű lisztet, ugye, amit aztán több hónapon keresztül tudunk használni. A fiúk már nagy izgalommal várják, mert tegnap előtt értesítettek bennünket a liszt érkezéséről, és a fiúk várják, mert ők is részt vesznek ebbe az akcióba, már mint úgy, hogy segítenek lepakolni a kamionról, és ők is ezek szerint ugye részt vesznek ebbe az akcióba. Igazán örülünk, hogy ilyen talpra esett és segítőkész fiúk vannak.
1: Ezen mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársuk Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda Téfanni és a műsorvezető Kalocsai Andrea. Viszont hallásra, határok nélkül!

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.
2: Radnóti Miklós talán a legszerethetőbb figura a magyar irodalomból. Ráadásul még éppen tanítják is a középiskolákban, ezért aztán mindenki ismeri és szereti. Kevés magyar költő életműve van annyira biztonságban a kulturális emlékezet szempontjából, mint az övé. És ez a biztonság viszont talán éppen annyit fedel belőle, mint amennyire konzerválja. Mondta a költőről Dunajcsik Mátyás író. Hegedűs Géza irodalomtörténész pedig azt írta róla, nála a forma fegyelme esztétikai és művészi válasz egy kaotikus világra, amelyből hiányzik az emberség. Radnóti Miklós verseit hallják.

0: Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, csupán a lényeget. De nyüzsgős áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holtól cirmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. S még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él, s talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-meg érint, elszáll, majd visszatér a homlokodra, álmos szemed búcsúzva még felé mint, hajad kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Pillát hosszú árnya lebben, kezed párnámra hull, elalvó nyírfa ág, de benned alszom én is, nem vagy más világ. S idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben.
1: Bájoló. Rebbenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen, ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem vad dörgedelemmel. Kék jeleher vad lenn a tavaknak, tükre megárad. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat. Már esik is kint, vesd le az inged, mossa az eső össze szívünket.
2: Radnóti Miklós verseit Latinovics Zoltántól és Rutkai Évától hallották. A műsor Duba Szilvia, Pór István és Pintér Edina készítette.
3: Édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Az idők során sok település neve változott meg, gyakran azért, mert a név a hangzása miatt csúfolódásra adott okot, és ezt a helyiek kellemetlennek érezték. A névváltoztatásnak azonban más oka is lehet. Ezekre is hallhatunk példát mai műsorunkban Minya Károly nyelvésztől, a Nyíregyházi Egyetem Nyelvés Irodalomtudományi Intézetének igazgatójával Takács Tibor beszélgetett.
4: Volt egy Málé nevű település Magyarországon, és egy idő után megváltoztatták a nevét.
5: Ma már Serényfal van neve, ez helység Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Putnoktól északnyugatra található. A falu eredeti neve tehát Málé, már a 13. század, 14. században, jelentése Mamlasz, Muja, Bolond. És ez a név a szláv Málej személynévből keletkezett magyar névadással. És mivel a máli helynévnek és a máli köznévnek az összecsengése és csúfolkodása adott alkalmat, 1928-ban a községet az ott birtokos gróf Serényi család tiszteletére Serénymálnak nevezték el, azonosítva a máli helynevet a Mál szóval, aminek a jelentése hegyoldal. Majd 1929-ben a község neve Serényi falva, végül 1957-ben a Serény melléknévhez való hozzáigazítással Serény falva lett.
4: Esztétikai szempontokon kívül mi lehet még a névváltoztatás oka?
5: Ideológiai alapú, és ilyen névváltoztatások voltak a magyar helységnévadásban. Ideológiai alapúnak nevezzük azokat a földrajzi nevekbe való beavatkozásokat, amikor egy név azért változik meg, mert aktuál politikai szempontok alapján nem kívánatossá válik az adott politikai rendszer számára. Nos, ilyen esetekben a névváltoztatás ténye magában hordozza az újabb névváltoztatást, illetve a név visszaváltoztatását. Ha a rendszer, amely a változtatás végrehajtotta, megbukik, és ugye új politikai áramlat kerül hatalomra, akkor óhatatlanul előtérbe kerül a név újabb változása. Ezért az ideológiai névváltoztatások egyfajta labilitást is bevisznek a névrendszerbe, amely sem a név, sem a használó számára nem kívánatos jelenség.
4: Mondaná erre példát?
5: Igen, ideológiai okból történő település névváltoztatások nagy mennyiségű nevet érintettek az egykori Szovjetunióban, ahol 1924 és 1990 között szinte napi rendszerességgel változtak meg, nem egyszer többször is a települések, köztük nagyvárosok neve is. Ilyen változtatások 1919 tavaszán a Tanácsköztársaság működésének idején következtek be elsőként Magyarországon. A Soroksárból kivált Péteri telep neve 1919-ben Marx falva lett. Az önállósítást 1919. augusztusától megszüntették, majd a település 1930-ban már Soroksár Péteri néven alakult újra önálló községé, és végül neve 1931-től Pesszent Imre lett.
4: Egy példa még a névváltoztatásra belefér a műsorba.
5: Ugyancsak a Tanácsköztársasághoz kötődik egy másik hasonló névváltoztatás. Erzsébet falva lakossága 1919. május 1-én népgyűlésen idézőjelben határozta el, ugye gondoljuk ez mit jelentett, tehát azt határozták el, hogy a nevét Leninvárosra változtatják az orosz forradalom kiemelkedő vezérének tiszteletére. E helység neve aztán már hamarosan 1919. augusztusától ismét Erzsébet falva, majd 1931-től Pest-Szent Erzsébet lett.
6: Kedves hallgatóink! A 2026. február 25-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
0: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
2: 5 óra van, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja, a mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő. Az aszály tarolt ezen a nyáron, de mellette megjelenik az élet is, és a változáshoz való sikeres alkalmazkodás lesz a túlélés záloga. Erre látunk példát Salgó-Tarjánban, ahol egy kipusztult fenyves területét töltenék meg élettel és funkcióval. De tud újat mutatni a természet is, hiszen az erdőkben kevesebb a gomba a szárazság miatt, de új fajok is megjelennek. Ma is 6 óráig számítunk a figyelmükre.
3: Jó reggelt kívánok! Híreink következnek, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Nyílt pályázaton választják ki a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét. Napos, száraz idő lesz. Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve 1849-ben október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Az országház előtt délelőtt félárbócra eresztik az állami lobogót, a középületekre pedig kitűzik a gyászt jelképező fekete zászlót. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, hogy a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét. Az zárt ülés után a Tiszás Cakó Cirbuspál arról beszélt, hogy nemzetbiztonsági kockázat, ha egy volt külügyminiszter a felhalmozott tudást, információt elviszi egy magáncéghez. A bizottság fideszes tagja Horváth László viszont úgy nyilatkozott, hogy nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Szijjártó Péter BYD-s munkavállalása. Még a héten meghallgatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke, a Tiszás Hantosi István elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pályázókat zárt ülésen hallgatják meg, és az értékelések után várhatóan jövő hétfőn döntenek arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is. Felel majd a korábbi visszaélések feltárásáért, valamint az új koncessziós eljárások előkészítéséért és lebonyolításáért, tette hozzá. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen csaknem 1000 személy és teherautót vizsgáltak meg. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a káros anyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. A határőrség helyi történetéről, múlt századi hagyományairól és mindennapjairól nyílt állandó kiállítás Balassagyarmaton, az egykori vármegyeházán. A laktanyák hajdani világát idéző tárlaton eredeti egyenruhákat, fegyvereket, fotográfiákat, kitüntetéseket, hivatalos okmányokat és személyes dokumentumokat tekinthetnek meg az érdeklődők. Végül az időjárásról, ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. A szél csak Sopron környékén élénkülhet meg. Napközben 22-26 fok várható. Késő este 6 és 15 fok közé hűl a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet.
0: Műsorajánló.
1: Napközben.
4: Mennyit változtak az otthoni energiatároló program feltételei, és mire kell most figyelniük azoknak, akik napelemes rendszerük mellé akkumulátort telepítenének? Annak is utána járunk, kivethet-e a vízművek csatornadíjat az esővízre, és korlátozhatja-e a vízszolgáltatást, ha egy társasház vitatja a követelést. Szó lesz arról is, mi állhat az őszi fáradtság mögött, hogyan függ össze a kevesebb természetes fény és a képernyő előtt töltött idő az alvásunkkal. És közlekedésbiztonsági szakértőkkel végigvesszük, miért különösen veszélyesek az őszi szürkületi órák. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
1: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: 5 óra múlt 5 perccel.
0: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
2: Jó reggelt kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be a műsorunkba. Október 6-a van, kedd, Bruno és Renáta névnapja. Most pedig néhány szó a mai tartalomból. Városfejlesztés építőiparis diákokkal. Salgótarjánban egy fenyőpusztulás miatt kietlenné vált pihenő területbe lehelnének életet.
5: Nem arról szól a történet, hogy fákat telepítünk vissza, mert az túl egyszerű lenne. Ő azt szeretné, hogyha egy olyan teret hoznánk létre, ami a gyerekeknek közel áll a szívükhöz, ami egy olyan pihenő, szórakozó hely lenne, ahol a diákok jól érzik magukat, és egyébként a felnőttek is.
2: Valódi botanikai különlegesség, mely védett, és csak két helyen él Magyarországon, a nagy aggófű megmentéséért dolgoznak Tatán.
6: Az élőhelyi kezelések azok zajlanak, amiket szükségszerűen végezni kell. Éppen most vagyunk túl a kaszáláson a területen, illetve folyamatosan dolgozunk azon, hogy egy végleges vízmegoldási, víz-talajvíz szintemelési projektet hajtsunk végre a területen.
2: A részletekkel tehát fél hatig jövünk, a műsorunk e-mail címe hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gergác Anikó, a hangmérnök Lajer Rita. Október 3-án elkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása az ország déli és délkeleti megyéiben. A NEBIH az érintett területeken ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el. A hivatal felhívja az állampolgárok figyelmét, hogy a veszettség gyanúját kötelező jelenteni a hatóságok felé. Kulik Bence összeállítása.
7: Maga a veszettség az ország nagy részéről gyakorlatilag eltűnt. Volt egy nagyon eredményes vakcinázási program, amely igazából a 90-es évek elejétől tartott nagyon sokáig. Jelenleg viszont van még egy pici gócunk, ez nagyon közel van az ukrán határhoz, és mivel Ukrajnában nem a veszettség az elsődleges központi kérdése az ottani hatóságoknak, ez fenn is fog maradni valószínű még hosszú ideig. Tehát azt nem lehet mondani, hogy Magyarország teljesen mentes lenne ettől a problémától.
8: Így nyilatkozott korábban Csilincsik Ágnes állatorvos egy a rókák városiasodásáról szóló konferencián. A veszettséget hazánkban az évek óta tartó vakcinázás lényegében eltüntette. Az immunizálás soros őszi szakasza október 3-án kezdődött a déli, illetve délkeleti megyékben, mondta dr. Márton Lázár, a NEBIH állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
9: Ez tulajdonképpen már a 90-es években elindult Magyarországon. Gyakoriban veszettség tekintetében azért nem voltunk olyan kedvező helyzetben, mint most. Egy évben akár 1000 veszettségeset is előfordult, mielőtt ugye megindult volna ez a program, és ugye ebben a programban ugye az a kulcsfontosságú, hogy egyrészt ugye azért kell következetesen végrehajtani, hogy egy veszettség ellen többségében védett róka és aranysakál populációk is hozzunk létre, amely ugye képes megállítani, megakadályozni a szomszédos országokba természetes úton betörő fertőzött egyedek okozta járvány kitöréseket.
8: A szakértő hozzátette, az immunizálás során a rókák háromnegyede felveszi a vakcinát, így a veszettség egyre kisebb veszélyt jelent hazánkban.
9: A tavalyi évben 2, ugye az idejében 4 darab veszettségesetet regisztráltunk, ugye ezek mindegyike kivétel nélkül Szabolcs megyét érintették, és Szabolcs megyében is ugye olyan települések mentén kerültek megállapításra, amik közvetlenül ugye a határ mellett találhatók. Nagy bizonyossággal mondhatom ez alapján, hogy a róka vakcinázás program az ilyen tekintetben is sikeres. Különben sajnos egy veszett állat akár egy nap 40-50 kilométert is megtehet, de hogyha ugye ezek a rókák róka vakcinával védett hazai róka állománnyal találkoznak, akkor ugye nem képesek ezt a fertőzést tovább közvetíteni. Tehát ez lenne a cél.
8: A vakcinázás során persze nem csak a hatóságoknak, de az érintett területen élő állattartóknak is vannak kötelezettségeik.
9: Immunizálással egy időben ilyenkor jevzárlat és legeltetés tilalom lesz érvényben az érintett térségekben. Ugye ezek az intézkedések ezek azt a célt szolgálják, hogy például az jevzárlat, azért természetesen ugye kirándulás közben találkozhatunk ezekkel a kiszort vakcinákkal. Alapvetően különben nem lesz baja ugye a kutyánknak sem, hogyha ezt a vakcinát megeszi, vagy felveszi, de itt igazából az a cél, hogy ne ők egyék ezt meg, és ne ők immunizálódjanak, hanem a róka és az aranysakál. Illetőleg ugyanígy a legeltetés tilalom során ugye a legeltetett állatok beletaposhatják a földbe ezeket a vakcinákat, tehát ezek a intézkedések tulajdonképpen csak azt a cél szolgálják, hogy a vakcinálásba érintett állatfajok, a róka és az aranysakál, ezek minél nagyobb számban vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat.
8: A szakértő felhívja a figyelmet, a rókák lényegében városiasodtak, így az emberrel történő találkozások elkerülhetetlenek.
9: Veszettség tekintetében azért hiába van ez a pár eset, ugye az ország nagy része mentes. Ugye nagyon fontos tudni, országosan most már azért a rókafaj az jelentősen urbanizálódott, tehát azt nem lehet azt mondani, hogyha városban találkozunk rókával, akkor még ha furcsán is viselkedik, az veszett egy élő rókán, még egy állatorvos se tudja megállapítani, hogy veszett. Nagyon sok más betegség okozhat idegrendszeri tüneteket, tehát attól, hogy egy rókán azt látjuk, hogy nyázik, a fejét rázza, nem azt jelenti, hogy egy az egybe az veszett, de nyilván, mivel ugye ez egy nagyon komoly betegség, mindmáig, hogyha a klinikai tünetek kialakulnak, akkor ez egy halálos betegség, ezért nagyon komolyan kell venni, tehát, hogy ezeket kell mérlegelni, de azért országosan nem kell megijedni a lakott területen felbukkanó rókákról. A lényeg, hogy mindig kerülni kell az általa közvetlen kontaktust, nem szabad megsimogatni, ugye ha közel bejön, akkor rá kell kiáltani, vagy tapsolni kell egyet. Ja, amit mi tehetünk, hogy a kutyánkat ez jogszabály által előírt kötelező módon évente be kell oltatni veszettség ellen védőoltással. Macskáknak ugyan jogszabály nem írja elő kötelező módon, de a kijáró macskákat erősen javasolt beoltatni veszettség ellen.
1: Az állatorvos válaszol. Lorászkó Gábor rovata.
2: Mit lehet tenni, ha a súlyosan beteg kedvencünk vitaminhiányban szenved? Egy gyógyszeres kezelés vagy egy új étrend komoly megpróbáltatást lehet egy kutyának. Nem csoda, ha rosszul reagál rájuk.

0: Létezik olyan étrend vagy táplálék kiegészítő, amely segíthet neki?
1: Hiányról nem beszélhetünk, különösen nem vitamin hiányról, mert azt a szokásos módon megkaphatja. Megjegyzem, alapvetően szükségtelennek tartom azt a vitaminfogyasztási, idézőjelben kultúrát, amit ebben az üzletileg érdekeltek az emberek fejébe belevernek. Viszont az lehetséges, hogy a kutya számára házilag összeállított táplálékból kimaradt valami, aminek a hiánya már hosszabb távon hátrányos. A veseelégtelenség esetén nem táplálék kiegészítésre van szüksége, hanem az állapotának megfelelő ennivalóra. Vagyis nem hozzáadni kell az eddigi ételéhez valamit, hanem a takarmányozását eleve úgy összeállítani, hogy az a veséket kímélje. Ennek két fő jellemzője, hogy a fehérje bevitelt kell csökkenteni, és a fehérje forrás minőségét pedig fokozni. Így kevesebb a kiválasztó szervekre nézve ártalmas anyag keletkezik az anyagcsere során. A szőrzetnek és a karmoknak az állapotát javíthatja a biotin és a pantoténsav nevű B-vitaminokhoz sorolt anyag, valamint a cinknek is a tápba keverése, bár egy minőségi, teljes értékű takarmányban ezekből elegendő kell legyen. Kedves hallgató kérdése alapján a hiánybetegség helyett inkább tartom valószínűnek, hogy a kutya szervezetének általános állapotával függhet össze a karom töredezettsége. Ez lehet a veseműködés zavarának is a következménye, ahogy a bőr egésze is károsodik ilyenkor. Talán általánosan is ismert, hogy a veseelégtelen kutyák bőrének a szaga is megváltozik előre haladott állapotban. Olyankor a kiválasztó szervek elégtelen kapacitása miatt a kutya bőrén, de a száj és a légutak nyálkahártyáján is megpróbál megszabadulni az anyagcseréje káros melléktermékeitől, aminek ott helyi következménye vannak, és mi annak a szagát érezzük. A fakó és töredezett szőrzet is jellemző ilyenkor. A karmok pedig a hámhoz tartoznak, egy beteg hám pedig nem termelhet épp szarú képleteket.
2: Dr. Lorászko Gábort hallhatták, most pedig nézzük a környező nagyvárosok időjárását. Bécsben jelenleg 14 fok van, Grácsban 8, Pozsonyban 11, Kassán 10, Ungváron és Kolozsváron egyaránt 8 fokot mértek. Aradon felhőtlen ég mellett jelenleg 7 fok van, Újvidéken 8, Zágrábban 7, Ljubljanában 9 fokot mutatnak a hőmérők, Csíkszeredán pedig mínusz 1-et. Iskolapadból a való életbe. Projektfeladattá tették a Salgó-Tarján és Stromfeld technikumban azt a városrehabilitációs fejlesztést, amely egy fenyőpusztulás miatti kietlenné vált pihenő területbe lehelne életet. A pályamunkákat a polgármesteri hivatalban kiállították, és szavazással hirdetnek győztest. Az ötletekből pedig megvalósult városfejlesztés lehet. Tarnóczi László az építőipar és diákok szakoktatóját, Tóth Tibort kérdezte.
3: Tóth Tibor tanár úr építőipari ágazaton tanuló tanítványai felajánlották segítségüket a Salgó-Tarján pihenővezetének, a Dolinkának a revitalizációjában. Ökoházaikkal már bizonyították azt, hogy értenek a természet és az épített környezet harmóniájához. Akkor itt nem pusztán faültetésről van szó?
4: Természetesen nem arról. Krejcsi Bálint polgármester úr fölhívott engem telefonon, hogy szeretne egy pályázatot kiírni a diákjainknak, az építészeknek, és ő elmondta, hogy nem arról szól a történet, hogy fákat telepítünk vissza, mert az túl egyszerű lenne. Ő azt szeretné, hogyha egy olyan teret hoznánk létre, ami a gyerekeknek közel áll a szívükhöz, ami egy olyan pihenő, szórakozó hely lenne, ahol a diákok jól érzik magukat, és egyébként a felnőttek is.
3: Majálisoknak volt ez helyszíne, egykor még vadas park is működött itt, vagy egy kisebb állatkert. Milyen életet látnak ebben a jövőben a fiatalok?
4: Nem feltétlenül állatkertet szeretnének ott létrehozni, már csak anyagi okok miatt sem, hanem egy olyan helyet, ahova kimehetnének mondjuk hétvégén, vagy délutánonként a barátaikkal pihenni, szórakozni. Ezért több osztálynak kiírtuk a pályázatot, és feladat volt, hogy találják ki, tervezzék meg, rajzolják meg ezt az álmukat, és írják is le röviden. Nagyon sok pályamunka született, és az igazgatóral, polgármesterről leültünk, és ebből a sok pályamunkából 11 ki lett választva, és ezeket elvitte a polgármester úr, megjelentette az internetes felületen, városházán ki van állítva, és szavazásra bocsájtotta a város lakosainak.
3: A stromfeldes diákok milyen okosságokat építettek ebben? Van ebben technológia is, vagy egy szemlélet a tér kialakítása és a különböző fáknak, növényeknek a beültetésére?
4: Ők arra gondoltak, hogy valamilyen szórakozási, pihenési lehetőséget találjanak ki a parkba, ezért aztán olyan megoldások születtek, hogy a japán kerttől kezdve a csúszdaparkon át a kokart pályáig, a lombsétánytól kezdve, tehát hogy olyan teret kialakítani, ahol lehet mondjuk egy koncertet meg

0: nézni. Tehát, hogy tényleg visszaadni a Dolinkának azt a imást, ami régebben volt, annak idején, amikor még ugye az acélgyár tartotta fönn ezt a területet. Tehát vissza kéne adni az embereknek ezt a gyönyörű szép helyet.
1: Mennyiben érezték a fiatalok a feladatnak a súlyát, és mennyire mozgósította őket az, hogy részt vesznek egy ilyen közösségépítő, vagy a közösséget építő munkában?
0: Tetszett nekik, és hát nagy örömmel fogadták azt, hogy kikérik a véleményüket. Találkoztunk a helyszínen, minden gyerek megnézhette, befotózhatták, tehát ott a helyszínen már ötleteltek, hogy mit szeretnének megvalósítani.
1: A tananyagba beépül egy ilyen projekt feladat?
0: Miután technikum vagyunk, nekünk ez külön fontos, hogy projektekben kell gondolkodnunk. Tehát össze kell kapcsolni tantárgyakat, gondolatokat, amit itt kitalálunk mondjuk egy elméleti órán, azt a gyakorlati műhelyben megvalósítják a gyerekek, tehát projektszemlélet van nálunk elég erősen.
2: Éppen 10 éves évfordulója van annak az élőhelykezelési munkának, amelyet a nagy aggófű megmentéséért indítottak el a természetvédelmi szakemberek Tatán. Hazánk egyik legritkább növénye ma mindössze 2 helyen nő Magyarországon. Nagyobbik állománya egy a fényes forrásokhoz közeleső kiszáradó lépréten. Egyre nagyobb veszélybe kerül. Drexler Anna interjúja.
3: Mindössze 400 tövet számlált egykor a nagy aggófű tatai állománya. Ezen kívül akkor az országban csupán egy helyen, a Tapolcai medencében találtak egy még ennél is kisebb populációt a természetvédelmi szakemberek. A fokozottan védett 100 000 forint természetvédelmi értékű növény megmentéséért 10 éve zajlik a küzdelem. A növények száma ugyan gyarapodásnak indult, de az aszály következményei lesújtóak, nyilatkozott Csonka Péter, a Dunai-Paj Nemzeti Park tájegységvezetője.
4: Oda, hogy most már a tőszámok elérik a 2300-at, a virágzó tövek száma pedig meghaladta az 1200-at. Ez nagyon magas szám volt egyébként az elmúlt nagyjából 20 évben, amióta számoljuk ennek a növénynek a populációját, az állomány nagyságát, azóta ez volt a legmagasabb. Ez lehet, hogy összefüggésben van, sőt valószínűleg összefüggésben van az aszályos időjárással, tehát egy ilyen kényszervirágzásban voltak a növények. Normál esetben 130-150 cm magas növénynek a magassága olyan 40-50 cm volt, tehát nagyon kicsi virágokkal virágoztak a növények. A terület a száradt ki, mint nagyjából mindenhol, főleg azok a gyepek, amik vízfüggésben vannak, hiszen ez is egy kiszáradó láprét, a környező patak is elvezeti inkább a vizét ennek a területnek, nem pedig, mármint a talajvizét, nem pedig inkább megtartaná. Úgyhogy aktualitás van, az élőhelyi kezelések azok zajlanak, amiket szükségszerűen végezni kell, éppen most vagyunk túl a kaszáláson a területen, illetve folyamatosan dolgozunk azon, hogy egy végleges vízmegoldási, talajvíz szintemelési projektet hajtsunk végre a területen, hiszen ennek a élőhelynek a nyugati oldalán folyik a cseverárok, és ennek a cseveráróknak szeretnénk úgy megemelni tartósan egy fenékküszöbbel a vízszintjét, hogy az egy talajvíz utánpótlást eredményezzen a gyepen. Tavaly kézi erővel építettünk egy úgynevezett hódgátat, ami egészen jól működött, amikor a cseverárkon jelentős mennyiségű víz folyott le. Amikor itt jelentős a vízmennyiség, az akkor, amikor eresztik az öreg tavat, mikor szöktetik el a vizet. Nagyon szépen be tudtuk árasztani a lapos részeit a gyep területnek, azon dolgozunk, hogy ez egy fix műtárgy legyen.
3: A területen folyamatosan küzdenek az inváziós cserjék visszaszorításával, időről időre kaszálják a területet, és sajnos a szemétszedés még mindig feladat. A helyszínen már információs táblák is figyelmeztetnek a törékeny természeti értékre.
4: Egy 5 állomásból álló kis információs táblasort hoztunk létre. Sajnos minden évben megrongálják, ebben az évben is 2 táblát törtek szét. Volt olyan év, hogy az 5-ből 4-et, tényleg tudatlanság, hiszen pont azért hoztuk létre ezt a bemutató helyet, hogy lássák az emberek, hogy mit miért csinálunk ezen az alig több mint 2 hektáros területen, hogy milyen értéket képvisel még ez a megmaradt láprét. Arra se tudunk pontos választ adni, hogy fog alakulni a Kárpát-medence klímája. Bizonyosan degradálódik a gyep. Ennek a gyepnek az lenne a legjobb, hogyha már májusban, még a szárva szökkenés előtt tudnánk kaszálni ezt a területet. Na már most ez május 20 környéken kellene, hogy bekövetkezzen. Most május 20 környéken például ebben az évben szó szerint semmit nem lehetett volna kaszálni a területen. És az a baj, hogyha ekkor ezt a kaszálást nem tudjuk beiktatni a területen, akkor az inváziós növény növényfajok, és elsődlegesen nem is a látszárúak, hanem a fászárúak, hiszen ezt a területet, ami elborította volna, hogyha nem lépünk megfelelő időben, az egyik az a szibériai fehérsom, ami egy dísznövény, és emberi közvetítése jutott ki ide a területre, a másik az pedig az őshonos hamvas szeder. Tehát ennek a két növénynek a meggátolása fontos annak érdekében, hogy egyáltalán ez a gyepterület fennmaradjon. Májusban nem tudjuk megeszközölni ezt a fajta kaszálást, akkor ezek az inváziós növények is sokkal erőteljesebben tudnak megjelenni. Abban az időszakban, amikor viszont az agófű miatt nem tudunk kaszálni, hiszen az a cél, hogy ennek a növénynek a szaporodása, magérlelése az bekövetkezzen, így szeptemberben tudjuk ezeket a kaszálásokat megvalósítani a teljes területen, kézi erővel természetesen foltszerűen azért beavatkozunk.
2: 6:30 lesz 7 perc múlva. Erdő és gomba ünnepet tartottak a Zalai Lentiben, ezzel folytatjuk. A többnapos programsorozat célja megismertetni, megszeretetni az erdőt, elsősorban a gyerekekkel, és felhívni a figyelmet a gombák fontosságára, valamint a gombagyűjtés szerepére. Az aszály miatt idén ősszel szinte teljesen elmaradt a hazai gomba szezon az erdőkben. Szerencsére azonban ezek a se nem növény, se nem állat élőlények feltalálják magukat. Egyes fajok spórái akár több évig, vagy akár egy évtizedig is életben maradhatnak. Varga Tünde összeállítása.
5: Ma már volt gombát gyűjteni, voltak többen is, és hát itt van az eredmény előttünk. Magai Beáta a rendezvény szervezője, gombaszakellenőr.
6: Várgánya,
5: őzlábgomba.
6: Van szarvasgombánk. Gyerekek sok csiperkét gyűjtöttek, most az iskolások, ahogy visszaértek, láttam, hogy az ő kosarukban inkább csiperke volt, és őzláb.
7: Zsigmond Győző vagyok, most már nyugalmazott egyetemi tanár. A népi gombászat az egyik fő kutatási területem. Azt hiszem, hogy a napgombája, mondhatjuk, a ágastapló lesz, vagy bokoros gomba, tényleg erősíti a szervezetet, immunitás erősítő, finom lehető gomba, és gyönyörű, szép, ilyen bokorszerű kinézete van. Amúgy jól rejtőzik, tehát nem olyan könnyű még így sem megtalálni, hogy szép nagy.
5: Ezek a gyerekek rácsodálkoznak, érdeklődnek, mit tapasztalnak?
6: Most a rendhagyó órán az első osztályosok abszolút, szinte 90% mondta, hogy nagyszülővel, szülővel ő már járt gombát gyűjteni, és sorolták gombafajokat, hogy miket találtak már életükbe.
5: Zalában és Zalának ezen a részén még gyűjtik a gombát az erdőben az emberek. Tehát van ennek egy komoly hagyománya itt még?
6: Igen, még nagyon sokan járnak ki, hogyha megfelelő a csapadék mennyiség és van gomba az erdőben, akkor sokan járnak ki gombát gyűjteni.
5: És még van gomba? Mert csapadék nincs.
6: Igen, ritka most a gomba az erdőben, lehet találni itt ott.
5: Elképzelhető, hogy ez a gombagyűjtés is egyszer csak eltűnik?
6: Öröklődik generációról generációra, és próbáljuk megszerettetni a fiatalokkal is.
7: Minden kárban van egy haszon. Például, ugye én a Székelyföldről jövök, a Kárpát-kanyarba, a legkeletibb részén a Kárpát-medencei magyar nyelvterületnek sose volt császárgomba. Most már több mint 10 éve rendszeresen szedek császárgombát.
5: Itt is már érezhető ez, hogy esetleg itt a zalai területen is megjelenek olyan gombafajták, ami eddig nem volt jellemző?
6: Igen, abszolút, a mediterrán gombák már itt is megtalálható.
5: Van itt olyan?
6: Tintahal gomba. Dögszaga van azért, hogy a legyeket vonza magához, és a legyek viszik tovább a spóráját, úgy szaporodik.
5: Miért csatlakoztak ehhez a rendezvényhez?
8: Szaliné Keresztüli Barbara, a Magyar Biodiverzitás Kutató Társaság szakmai referense. Fontosnak tartjuk, mert a gomba kicsit egy indikátor is, ahol sokféle gomba található, ott az emberek jobban bevonhatók az erdők feltárásában, megismerésében, élvezetében is.
5: Én azt tapasztalom, és azt mondják a szakemberek, hogy ez a szárazság, ami az erdőt is érinti, a gombákat is érinti, hosszú távon is.
8: Ezt észlelik az emberek, hogy változás van, bizonyos fajok eltűnnek az ő észlelésükből, és igen, a szárazság azt jelenti, hogy ahol nincs borító réteg, és főként erdő, tehát a gyepeket se becsüljük alá, ahol erdő van, ott a szárazság nagyon érezhető, és ezt a fajok is érzik. Növények, gombák, ma már tényleg, ha nyitott szemmel járunk a környezetünkben, akkor ezt észlelni is tudjuk.
5: Mennyire kell a következő generáció figyelmét felhívni arra, hogy ez miért fontos, és fel lehet-e akár így?
8: Programok keretében is nagyon odafigyelünk a fiatalokra, kicsikre és még kisebbekre. Ezt már nagyon fiatalon el lehet kezdeni, ezt a tudatosítást. Kicsit fájó szívvel mondom, hogy az én generációmat óriási felelősség terelte az elmúlt 15-20 évben, hogy ezt erősítsük, és nem tartom annyira sikeresnek, amit mi tettünk. És ha már az előbb az erdő témánál voltunk, ott kimondottan katasztrofálisnak tartom azt, ami az elmúlt 15-20 évben történt. Mai napig konfliktusban áll a természetvédelem a vadászokkal és az erdészekkel, pedig mind a hármuknak valójában menedzsment feladata lenne, monitorozás, kezelés, fenntartató gondolkodás a saját szemszögükből, szintézis találva, amit szerintem most még pár évig kereshetünk. MÁV Inform.
2: Jöjjenek tehát a friss hírek a vonattal közlekedőknek. A vonalban Jancsurák Bence, jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok! A Budapest-Debrecen fővonalon néhány hajnali járat még késéssel közlekedik egy korábbi váltóhiba miatt, melyet már helyreállítottak a szakemberek. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Az osztrák vasút hálózatán kábeltűz helyreállítása miatt korlátozták a Budapest felől érkező forgalmat, emiatt változásokra kell számítani a Budapest-Bécs közötti nemzetközi vonatoknál. Az Eurocity vonatok többsége csak Budapest és Hegyeshalom között közlekedik. A változás a Railjet vonatokat nem érinti, azok a teljes útvonalukon járnak. Karbantartás miatt minden második S76-os vonat csak Pilisvörösvár, Angyalföld között közlekedik. Jó utazást kívánok!
2: Köszönjük szépen Jancsurák Bencének. 17:30 lesz, szűk másfél perc múlva ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja. A mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő. A Heves megyei kormányhivatal mély egészségügyi védőkörzetet és községi zárlatot rendelt el Egerben, Gyöngyösön és a környező településeken, mivel a mézelő méhek nyúlós költésrothadása nevű rendkívül veszélyes fertőző betegségét észlelték a térségben. 6 óra előtt erről is beszélünk. Most hírek következnek.
10: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Az aradi vértanúkra emlékezik az ország. Belgiumban is tüntettek a diákok. Napos száraz időnk lesz. Jönnek a részletek. Nemzeti gyásznap van, az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve, 1849-ben, október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Az országház előtt délelőtt fél árbócra eresztik az állami lobogót, a középületekre pedig kitűzik a gyászt jelképező fekete zászló. A külügyminiszter elítéli Kerkez Milos és Hídvégi Balázs megbélyegzését és fenyegetését. Orbán Anita arra reagált, hogy a válogatott labdarúgó és a fideszes országgyűlési képviselő felkerült egy ukrán oldal listájára, ahol az általuk orosz barátnak tekintett személyek adatait teszik közzé. A magyar társszavezető közölte, hogy egyeztetett ukrán politikusokkal a helyzet rendezése érdekében. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a szóban forgó honlap nem hivatalos ukrán állami csatorna. Súlyos légicsapást mért Harkivra tegnap délután az orosz hadsereg. Drónokkal és légibombákkal támadták a második legnagyobb ukrán várost. Legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább 20 gépkocsi megrongálódott. Tovább folytatódnak a franciaországi diák tüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. Erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diáktüntetések Liège-ben. A belga nagyvárosban a tanulók, az oktatási reformok és a költségvetési megszorítások ellen vonultak utcára. A tiltakozók petárdákat robbantottak és tüzet gyújtottak, valamint több iskola bejáratát eltorlaszolták. Ma hirdetik ki a fizikai Nobel-díj nyertesét. Az orvosi élettani kategória díjazottjait tegnap jelentették be. Karl Deisserot, Peter Hegemann és Georg Nagel optogenetikai felfedezéseikért vehetik át a legrangosabb tudományos elismerést. Holnap a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díj, pénteken pedig a Nobel békedíj nyertesét nevezik meg. Végül az időjárásról. Ma is napos fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. A szél csak Sopron környékén élénkülhet meg. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a hajnaltáj Gécsek Tóth Enikővel.
2: Beslin Bettinának nagyon szépen köszönöm. Budapesten jelenleg derült ég mellett 11 fok van, Győrben 6, Moson-Magyaróváron 7, Sopronban 11 fokot mértek, Szombathelyen és Pápán 5-5. Veszprém derült ég mellett 14 fok, Székesfehérvár 2 fok, Szentgotthárd 8 fok, Zalaegerszeg 7 fok. Keszthelyen 3 fokot mutatnak a hőmérők, Nagykanizsán 1-et, Kaposváron 3-at, Siófokon 7-et. Pécs 12 fok, Paks 2 fok, Baja 1 fok, Kecskemét 6 fok. Egerben 10 fok van, Széchenyben 3, Miskolcon 8, Szolnokon 7, Karcagon 8, Debrecenben 7 fok van jelenleg, Nyíregyházán 9, Záhonyban és Szegeden egyaránt 5 fokot mutatnak a hőmérők, Békéscsabán 6-ot, Kékestetőn pedig jelenleg 13 fok van. 5:30 múlt 3,5 perccel.
11: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5
2: és
11: 6 óra között.
2: És jöjjön néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Rekord terméssel zárják a szezont az ország legnagyobb összefüggő kiwi ültetményén, Becsehelyen. Vajon jobban alkalmazkodik-e a kiwi a megváltozott időjárási körülményekhez?
12: Hogyha azzal jönnek, hogy a száraz nyarak meg a melegedő nyarak miatt lehetne kivit termeszteni, ez nem igaz. Nem is szeretem, amikor ilyeneket leírnak, hogy ez a klímaváltozás növénye lenne. A kivi az mondhatni inkább a régi klímának lenne a növénye, csak hát nem ültettek meg a 80-as években, ugye elrontották a honosítását.
2: Talán a bükkösök lesznek az éghajlatváltozás legnagyobb vesztesei. A sebezhető begyedek gyorsan pusztulnak.
13: Ezt egyébként csak az elmúlt néhány évben tapasztaljuk, hogy ilyen hirtelen faelhalásokat is igen gyakran látni, és jellemzően tényleg ezek is a magas faegyedek, és egész szép koronájúak, betegséget nem láttunk rajtuk. Úgy gondolom, hogy ezt abszolút a nyári aszályok eredményezik.
2: 6 óra előtt jövünk tehát a részletekkel, a szerkesztő ma hajnalban Gergács Anikó, a hangmester Lajer Rita.
14: Bozsik gazda rovata.
2: Mi a különbség a nyári kálmánkörte, valamint a császárkörte között? Bár a népi nyelvben és egyes tájegységeken, például régen a felvidéken, a nyári kálmánkörtét is hívták császárkörtének, a botanikában és a modern kertészetben két teljesen különböző önálló fajtáról van szó. De miért van gyakran keveredés a két név között? Bozsik gazda riportjából kiderül.
15: A régi fajták világában kalandozok dr. Szani Zsolttal, a nébi körte témavezetőjével, például Berecki Máté híres könyve a gyümölcsészeti vázlatokban mintegy 400 körtefajtát ír le. Kinyitottunk egy könyvet, amelynek ezt a fejezetét ön írta, a nyári kálmán körte kontra császár körte, mert van egy olyan hiedelem, hogy ez szinoníma és a két körtefajta azonos lenne, de ez tévtanítás, nem így van.
16: Igen, a kereskedők már akkoriban is próbálták a portékájukat minél jobban értékesíteni, és a császárkörte elnevezés egyfajta márkanévként szolgált, amivel bármilyen őszi körtét könnyű volt eladni. Ezt a nevet ráfogták sokféle körtére, ami később fajta keveredést is okozott. A nyári kálmán és a császárkörte két különböző fajta, a császárkörte őszi érésű körte, és mint egy igazi mesekönyv illusztráció lenne, az egyik fele élénk sárga, a másik fele pedig intenzív világító piros színű, szabályos kört alakú, rendkívül vonzó vevőbolondító megjelenésű körtefajta. A nyári kálmán körténknek már maga a származása is legendás. Berecki Máté az említett művében írja le. Érdekes megemlíteni, hogy a 19. századig a legfontosabb termesztett gyümölcsfajunk a körte volt, nem az alma. Ha Berecki Máté könyvét kézbe vesszük, mind a négy kötetben azt tapasztaljuk, hogy a fajták ismertetése a körtefajtákkal kezdődik, hiszen fontos fontossági sorrendben ismertette az egyes gyümölcstermő fajoknak a fajtáit. Ő volt az, aki a nyári Kármán körtét Kálmán körtére nevezte át, régi uralkodónk neve nyomán.
15: Nagyon sok körte Belgiumból, illetve Franciaországból jött hazánkba.
16: Igen, a 18.-19. században rengeteg körtefajtát nemesítettek. A körte termesztésünknek a különlegessége, hogy rengeteg történelmi múltra visszatekintő fajta, a mai napig vezető fajta az árutermesztésben is, és ez nem csak Magyarországon van így, hanem világszerte jellemző. Megemlíteném a Vilmos körtét, amit 1770-ben fedeztek fel, azóta a világ valamennyi kontinensén elterjedt, és a köztermesztésben vezető fajta. A boszkobak nálunk lett az egyik legjelentősebb körtén, mert egy jól termeszthető téli körte 1807-ben nemesítették, de egy vezető nyári körténk a klap kedveltjét is az 1800-as évek közepén állították elő.
2: hajnaltáj@mtva.hu ezen az e-mail címen kérdezhetnek Bozsik gazdától. Rekord terméssel zárják a szezont az ország egyetlen legnagyobb összefüggő kivi ültetvényén Becsehelyen. Már a kivi ma már nem számít különleges gyümölcsnek, mégis egyre nagyobb az érdeklődés iránta. Varga Tünde a Zalai ültetvény tulajdonosával, Miklós Ákossal beszélgetett.
5: Hányadik szüret ez most a kivi ültetvényem?
12: A szedd magadot, az 2023-ban kezdtük, ez a harmadik sikeres ilyen szedd magad szüret. Előtte ugye nagy áruházba értékesítettük csak a kivinket.
5: Milyen a termés idén?
12: Úgy néz ki, hogy idén rekord termésünk lesz. A tavaly előtti év volt még hasonlóan sikeres, most úgy néz ki, ezt is meghaladjuk. Biztos, hogy 40 tonna fölött leszünk.
5: Mekkora területen terem ez a mennyiség?
12: Ez 4 hektár, ezen kívül még más gyümölcsök, meg más növényeknek is itt vannak területek, de a kivi az ugyanúgy 4 hektár.
5: Nagyon sok gyümölcstermesztőnél jártam idén nyáron is, és hát mindenhol a legfontosabb probléma és kérdés az aszály. Ehhez képest most eljövök ide a kivi ültetvényre, és rekordtermés van, amihez csapadék is kellett.
12: Az a helyzet, hogy itt ebben a nagyon szűk sávban, de ezt úgy értem, hogy gyakorlatilag még nagy kanizsa is már kezd ebből kiesni, tehát tényleg ez a nagy kanizsától nyugatra egy nagyon szűk területen volt, mondhatni egész nyáron megfelelő mennyiségű csapadék, ráadásul még az se volt, hogy túl sok lett volna, hanem pont annyi, meg pont úgy, ahogy kell. Augusztusban volt egy nagyjából egy 3 hetes aszályunk, de ez nem volt egy nagyon komoly. Tehát itt ezen a részen ezt az embert próbáló, vagy történelmi aszályt, ami az egész országot érintett, ez minket nem érintett, ebből kimaradtunk szerencsére.
5: Öntözik az ültetvényt.
12: Öntözzük. Nyilván, amikor van elegendő csapadék, akkor nem. Ebbe a 3 hetes aszályos időszakba kellett így komolyabban öntözni. De való igaz, hogy a kivi az egy vízigényes növény. Hogyha azzal jönnek, hogy a száraz nyarak, meg a melegedő nyarak miatt lehetne kivit termeszteni, ez nem igaz. Nem is szeretem, amikor ilyeneket leírnak, hogy ez a klímaváltozás növénye lenne. A kivi az mondhatni inkább a régi klímának lenne a növénye, csak hát nem ültettek meg a 80-as években, ugye elrontották a honosítását. De egyébként működik.
5: Ha mondhatnánk azt, hogy tulajdonképpen annak idején, amiért ide telepítették ezt az ültetvényt, hogy különböző csapadék napsütéses órák számát gondolom mindent megnéztek, az tulajdonképpen működik most is, klímaváltozás ide vagy oda.
12: Úgy működik, hogy itt még mindig van talán annyi csapadék, hogy nem olyan borzasztó. A hőmérséklet, csapadék viszonyok, illetve egyébként a szelet is megnéztük. Ezt a nagy északnyugati szelet az Alpoknak, ezek az osztrák nyúlványai, ezek lefogják. Az országnak az egyik legkevésbé szelesebb, az egyik legmelegebb és az egyik legcsapadékosabb területen mondhatjuk azt. És ugye ráadásul itt egy 270 és 300 méter magasság körüli domboldalban vagyunk, tehát ezek a tavaszi fagyok, ezek az inverziós fagyok nem érintenek minket.
5: Milyen fajták ezek, amikkel foglalkoznak?
12: Klasszikus a Hayward, a világfajta, a mai napig is az egész világ kivi termelésének körülbelül 80-90%-át még mindig ez az egy fajta adja.
5: Önöknél is?
12: Nálunk is nagyjából a legnagyobb része az az, de nekünk van ennek egy koraibb, szintén zöldhúsú változat, egy ilyen mellékfajtája, a Green Light, ezt körülbelül 1-2-3 héttel hamarabb el lehet kezdeni szüretelni, illetve van nekünk ez a Gold vagy Arany kivink, abból is a Sorelli nevű fajta, ez egy prémium extra kategória. Régebben nem is nagyon lehetett így boltokba se kapni, most már azért úgy lehet.
5: Ahogy látom, rengetegen jönnek. El is tudják ezt a mennyiséget is így adni szed magad akcióban. Jobban megéri, mint áruháznak egyben elvinni?
12: Abszolút jobban megéri, a vevő azonnal fizet, nem kell leszednünk, annyira boldogan szedik, olyan jó programnak találják, elvezik ezt, mint egy ilyen program, hogy itt szedhetik a kivit.
5: Kuriózumnak számít, hogy gyümölcs, vagy már azért beépült ez ugye a köztudatba, mint az alma?
12: Azért a szűkebb zalai térségben már nagyon sokan ismerik, de még mindig vannak nagyon sokan, akik meglepődnek, főleg az ország más részeiről, de nagyon sok a visszatérő vásárlónk is, de nagyon sok új is van.
5: Terveznek bármiféle bővítést a területen?
12: Magával a kivivel nem, a fügefajta gyűjteményt azt a Nemzeti Génbank Tanács előírásai miatt bővítettük tavaly. Nagyjából most így ezt tervezzük, vagy esetleg más újabb kultúrák, de ezek még nagyon távlati tervek.
5: Ha most leszedik, van az ültetvényben valamilyen munka vele még?
12: Miután leszedték, késő ősszel már nem, hanem a februári metszés lesz a következő nagyobb ilyen munkafolyamat.
2: Varga Tünde riportját hallhatták. Saláta laboratóriumban egyes növényekre ható növénykondicionáló készítményeket fejlesztenek a Szegedi Tudományegyetem biotechnológiai és mikrobiológiai tanszékén. Dr. Kedves Orsolya kutatóval, a tanszék munkatársával Nagy Margit beszélgetett.
17: A mi kutatócsoportunk már évek óta dolgozik ezekkel a növénynövekedés serkentő mikroorganizmusok vizsgálatával. Több pályázatunk is folyamatban van ezekkel kapcsolatban. Van például egy török-magyar bilaterális pályázatunk, ami a diókkal kapcsolatos problémákat próbáljuk mikroorganizmusok segítségével megoldani. És előző kísérleteink során észrevettük azt, hogy azok a baktériuma és gomba készítmények, amelyeket mi az adott növény rizoszférájáról izoláljuk, és azt juttatjuk vissza, azt alkalmazzuk a növényekre, ezek sokkal jobb hatásfokkal működnek az adott növényen, mint az általános készítmények.
18: Ez a rizoszféra, ez a gyökérzóna.
17: Igen.
18: Ha jól értem, akkor az onnan kinyert mikroorganizmusokat, gombákat juttatják vissza?
17: Igen, viszont előtte szelektáljuk őket, kiválasztjuk különböző jótékony tulajdonságaik alapján, ilyen például a különböző növényi hormonok termelése, például az auxin, a vasfelvételben való segítsége a növény, ilyen a sziderofórok, a tápanyag mobilizálás, például ugye a foszfor mobilizálás, tudnélik a talajban a növények számára csak kis mennyiségben van szerves foszfor, ezek a baktériumok és gombák át tudják alakítani a növények számára felvehető formában a foszfort, és egyéb mikroelemeknek a felvételében is segítik. A mi készítményeink, amiben segítenek, a növényeknek egy nagyobb gyökérzetet tudnak kialakítani, ami hatására a növények jobban átvészelik az aszályos időszakokat.
18: Tehát akkor több csatornán juthat el, igen, a víz akár, igen, vagy a vízben oldott tápanyag.
17: Igen, pontosan.
18: Milyen stádiumban vannak ezek a növénykondicionálószerek, és milyen halmazállapotúak ezek?
17: Jelen állás szerint vannak ilyen készítményjelöltjeink, amiket a következő időszakban fogunk először növénynevelő kamrákban, laboratóriumi körülmények között tesztelni, a következő évben pedig szabadföldi teszteket akarunk végezni. A formulázása az még a jövő kérdése.
18: Mikor lehet ebből egy olyan termék, amely a gyakorlatban hasznosítható?
17: Az a célunk, hogy minél hamarabb, viszont ugye ezeknek a készítményeknek az engedélyeztetése, ez egy hosszabb folyamat. Az első körben az őszi búzát, a repcét, a zöldségnövények közül a paradicsomot, paprikát, uborkát, salátát, káposztát célozzuk meg. Ezekre a fajtákra szeretnénk első körben növényspecifikus mikrobiális készítményeket készíteni.
18: Tehát akkor nem egy univerzális anyag lesz.
17: Nem egy univerzális anyagot, hanem fajta specifikusan szeretnénk ezeket a készítményeket. Erről szól ez a Proof of Concept pályázatunk is, amit most megnyertünk. Szántóföldi kísérleteket fogunk végezni a jövő évben különböző területeken.
18: Tehát terepen.
17: Terepen.
18: Melyik van előre haladottabb stádiumban, a szántóföldi, vagy a fólia alatt termesztett paprika, paradicsom, rasszánt készítmények?
17: Egyszerre haladunk a készítményekkel, majd a növénynevelő kamrás, vagy a labor körülmények között kell beosszuk azokat, hogy mit készítünk először, meg ugye először a salátára, a káposztára, a paradicsom, paprikára, amiket először kell elültetni majd a szántóföldön, mert úgy nem akarunk szántóföldre kivinni készítményeket, amíg laborkörülmények között nem néztük meg, hogy tényleg jók-e.
2: Sokkal gyorsabban pusztulnak a bükkösök a mecsekben, mint amire számítottak a szakemberek. A felgyorsult változás a keleti részén a leginkább szembetűnő. A körülmények drasztikusan változtak meg, ezért a pusztulás már nem csak egy-két egyedet, hanem az állomány nagy részét érinti. Azaz, ha ők tönkre mennek, mutatni lyukas lesz az erdő. A mecsek erdő Pécsváradi erdészetében járt Bicsák Eszter.
19: Igen, most elég nagy a pára.
20: Eső is elkezdett esni, egy kis sár is van, meg még nagyon párás is a levegő. Azért jöttünk ide a Cigányhegyi kilátó környékére, mert itt jól látható az, hogy hogyan pusztulnak erdőrészletek.
21: Becsapós ez az időjárás, és nehéz most elképzelni, hogy valójában a klímaváltozás által erősen sújtott vidéken járunk. Esőre áll az idő, magas a páratartalom is, de hát a nyarak az elmúlt időszakban egyáltalán nem ilyenek voltak.
20: Ilyen időben tavaly volt legutóbb részünk Molnár Dénes erdőgondnokkal. A Cigányhegyi kilátóból éppen rálátni a kérdéses erdőterületre, aminek 315 hektáros tömbjét 130 évvel ezelőtt vágták ki és ültették újra. A sok bükköt, a faipar igényelte ezt a fafajt, érinti talán legérzékenyebben a környezetváltozás, és ez a pusztulásban jól látható. 11 éve már aktívan monitorozzák a mecsekerdő munkatársai a fák változásait 32 kisebb területen. De mi a baj a bükkkel? Elterjedési területének a legszélén vagyunk most, és itt ellenségük a magasságuk, ezért is pusztulnak könnyen. Molnár Dénes.
21: Ez egy ütköző zónája, ugye most a klímának meg a bükknek. Itt mondván harcol a fennmaradásért. Korábban még bőségesebb magtermésből rengeteg újulata fejlődött ki, és a rengeteg újulat ez egy olyan stratégiával szolgálhat a bükk számára, hogy abból kiszelektálódhat a mostani klímában jobban ellenálló utódállomány is, illetve az is biztos, hogy akármelyik bükk csemetére is gondolunk, egy gyengébb termőhelyen, ugyanazon a területen, csak ugye az évtizedek klímaváltozása tette gyengébb termőhelyé, már nem fognak olyan magasra, olyan nagy termetűre nőni, ami kompenzál valamit abból a pároloktatási nehézségből, amit az előbb felvázoltam.
20: Azt írták a közleményben, hogy egészségesnek tűnő fák is elég hamar, tehát néhány hét alatt eljutottak erre a kritikus állapotra ezen a nyáron.
21: Igen, ezt egyébként csak az elmúlt néhány évben tapasztaljuk, hogy ilyen hirtelen faelhalásokat is igen gyakran látni, és jellemzően tényleg ezek is a magas faegyedek, és egész szép koronájúak, betegséget nem láttunk rajtuk. Úgy gondolom, hogy ezt abszolút a nyári aszályok eredményezik. Illetve még egy dolog, az, hogyha a talajban nem áll rendelkezésre elegendő víz, akkor ugye nem mindegy, hogy mennyi fa osztozik azon a vízmennyiségen. Nem darabra értem, hanem élő fa készletre. Tehát arra, hogy azon most, ha egy hektáron 200 darab faegyed osztozik, akkor nem mindegy, hogy az a 200 faegyed milyen vastag, illetve milyen magas.
20: Az erdészek célja nem az, hogy a bükk eltűnjön, sokkal inkább az, hogy ne váljon kizárólagossá, mert egyértelmű, hogy a mai viszonyok között ez nem működik. Vannak azonban más, eddig háttérbe szorított fajok, amelyek jobban bírják a megpróbáltatásokat, és ma már nem a faiparnak kell elsősorban megfelelni. Persze ehhez kellő szabályozás is szükséges, de a jövőben jöhet a vackor, vagy akár a barkóca berkenye.
21: Olyan fafajok, mint a virágos kőr is, a mezei juhar, a barkóca berkenye, vadkörte, ezek nem sok törődést kaptak korábbi évtizedekben, és itt most mondjuk 50-80 éves távlatra menjünk vissza, és emiatt valószínűleg jóval alacsonyabb el egy arányban vannak jelen a jelen erdeiben, mint ahogy akár természetesen ők előfordulhatnának. Pedig pont ezek azok a fafajok, amiket úgy nézzük, hogy sokkal ellenállóbbak jelenleg, és hát ha egy botanikai könyvet kinyitunk, és megnézzük, hogy azoknak hol van az elterjedési területe, látjuk is, hogy már nem a legszélén. Jó kirajzolódik, ez azért nem véletlen ez a tendencia. De hát akkor ugye mit tudunk most csinálni, hogyha látjuk, hogy melyik fafajok azok, amiknek szebb a jövőképük, és melyik az, amiknek rosszabb. Hát akkor most az erdőgazdálkodásnak nyilván az kell, hogy álljon a fókuszában, hogy elősegítsük ezeknek a fafaj összetételeknek az arányának a megváltozását.
20: Magyarul lefordítva, legyen és lehet több vadkörte, meg barkóca berkenye, annak a rovására is akár, hogy a pusztuló bükk, ami amúgy is pusztulna, abból kevesebb lesz.
21: Igen, és szerencsére azoknak a fafajoknak, amik most itt képbe kerülnek jobban, más a vízfelhasználási metódusok, más a tűrőképességük a jelenlegi klímában, és hogyha azokból a fafajokból áll össze egy rendszer, akkor valószínű sokkal ellenállóbb lesz, és sokkal inkább szolgálja a zárt erdők fenntartását. Ezért a jövőben úgy gondolom, hogy itt, ahol én dolgozom, erre kell törekedni.
2: 6 óra lesz 10 perc múlva. A Vajdaságban idén 24. alkalommal szervezték meg a topolyai mézvásárt, amelyen elsősorban a helybéli méhészek mutatták be a termékeiket. Ternovác István járt a rendezvényen.
22: Idén minden nehézség ellenére jó méztermésssel zárták a gazdasági évet a topolyai méhészek. A legnagyobb kihívást az jelenti a számukra, hogy a korábbi évtizedek gyakorlatától eltérően el kell felejteniük a naptárhoz való igazodást. Az utóbbi 5 évben a klímaváltozással kellett megtanulni együtt élni, mondja Tölgyesi Huba méztermelő.
23: Nem volt egy rossz év. 5 év után volt végre rendes akác mézpörgetésünk is, tehát tényleg jó mennyiségű akácméz is lett az idén. A napraforgó is tűrhető volt. Egyedül a repce ott az év elején, ugye tavasszal, ami egy kicsit ilyen vegyes volt, mondjuk ahol az én méheim vannak, én nem szállítom őket sehova, nekem ott nem volt a környéken semmi, ugye a tavaly őszi szárazság, valamint pluszba itt a téli szárazság is, ugye kevés csapadék, így a repcéket legtöbben kiszántották, vagy ha meghagyták, akkor nem lett belőlük semmi. Ez miatt a repcelméz az idén az elég rossz volt, de a másik kettő igen jó volt. Az időt, ez a hatalmas szárazság nem tesz jót semminek, kevesebb volt a pollen is, ugye a természetben a méheknek, így akkor kellene a méhészeknek is pótolni valamennyire, a méheknek adni plusz pollent. Most készítjük fel őket a térre. Az időjárás mindenkit próbára tesz, évről évre mindig máshogy kell csinálni, mert régen megvolt, amikor én kezdtem, az öregek tudták, hogy melyik hónapban mit kell csinálni a méheknél. Na most hát ez már ebből nincs semmit. Mindig az aktuális időjáráshoz kell igazodnod, kitalálnod, hogy most mit csinálsz, hogy ilyen három hónapig tartó szárazság van. Szóval egy összevisszaság is, és tényleg nincs könnyű dolga a méhészeknek. Méhészekből évről évre az egyre kevesebben vagyunk, de a kínálat az jó, a topolyai méhészeknek nagyon jó minőséges termékeik vannak, egyre szélesebb a kínálat, tehát sokan a méz mellett ugye most már más termékeket is betesznek.
22: A méhészeti gazdasági év befejeztével Kovács Lóránt és felesége heteken át készültek a mézvásárra.
0: A vásárlóink évről évre visszatérnek, több mindent kínálunk, fajta mézeket, van mézborunk, mézes pálinkánk, virágpor, van méhkenyér is, virágport, amit bevisznek a méhek a sejtékbe, azt átdolgozzák, és méhkenyér lesz vele, és aztán ők ezzel táplálják a fiasítást, tízszer táplálóbb, mint maga a virágpor, tehát egy probiotikumos terméknek számít.
22: Az Óbecsei Károly Gabriella szüleitől tanulta meg a méhészet fortíjait, a műlépkészítést, és tőlük vette át a méhészeti kellékeket forgalmazó vállalkozást, amelynek, mint mondja, alkalmazkodnia kell a kor kihívásaihoz. Minden évben jelen van a topolyai mézkiállításon.
1: Közel 30 éve ezzel foglalkozunk. Nálunk mindent meg lehet találni, ami szükséges egy sikeres méhészetben. Műlép, a méhtápok, és akkor abból is van pollenes, vitaminos, és nagyon keresik és viszik. Elkezdték keresni a tiszta termékeket, hogy minél kevesebb vegyszer legyen benne gyógyszereknél, mondjuk minél természetesebb. Ugyanúgy, mint mezőgazdaságban vannak trendek, vannak, amikre így ráfekszenek az emberek, és akkor azt követik. Méhészeknek a nagy többsége idős, de egyre több fiatal is van. Ezt így megöröklik. Általában úgy van, hogy nagypapáról száll át unokára, és akkor így folytatódik a tradíció. Beszélgetések mindig úgy kezdődnek, hogy az előző év az jobb volt, de előző évben meg az előző év jobb volt. Úgyhogy mindig panaszkodnak, aztán rájönnek, hogy valahogy mégis csak jó. Szárazság az nagy volt, ez meglátszik a pollenhozamon, de egyébként szerintem egy nagyon szép évünk van. Mi is foglalkozunk méhészettel. Saját részre van a mi méhesünk. Édesapám kezdte, és most már a testvéremmel visszük tovább ezt a hagyomány, tradíciót, szeretetet, és remélem, hogy ez generációkon keresztül még tovább fog adódni.
2: Mézzárlatot rendeltek el Egerben és Gyöngyös környékén, ez legalább 12 méhészetet érint. A beteg méheket és a kaptárakat megsemmisítik, de méhcsaládonként 70 ezer forintnyi kártalanítást kapnak a méhészek. Pilisi Csenge beszámolója.
3: Ez szója tulajdonképpen, meg különböző fehérjepótló adalékoknak a keveréke.
19: Szójaporral pótolják a virágport, mutatja Kassa Lajos, az Egri Méhész Műhely Egyesület elnöke.
3: A szója is helyettesíti a virágport, mivel ilyen száraz nyarunk volt, és még az őszi száraz, ezért kénytelen vagyunk ilyennel is segíteni őket, hogy a fiasításnak, a mély jövő nemzedékének nagy mennyiségű fehérje van szüksége, és ezt a természet nem adja meg, akkor a méhésznek valamilyen szinten pótolnia kell. 50 és 80% közé teszik a téli elhullást.
19: Ez rengeteg.
3: De ez nagyon sok. És sajnos csapadék még mindig nincs, ennél fogva virágporuk sincs, és ez már nekünk kihat a következő évre is, hiszen hogy ugyan a gazdák a repcét elültették, az lenne az első dömping mézünk, illetve virágporunk is, az már mézet is ad, de ugyanakkor a méhek fejlődésében meg óriási szerepet játszana, és most jelenleg úgy néz ki, hogy a repcét bár sok helyen el is ültették, de picikek is szeptemberi esőtől megindultak, de utána, mivel megint nem volt eső, szárazság volt, kiszáradtak, úgyhogy valószínűleg ki is fogják őket szántani, de ugye nekünk a fő az akác virágzás lenne, amiből megint csak a tömeghordás lehetséges, elnézve jelenleg a akácvág állapotát, hát éppen a levelüket dobják lefelé, vagy már le is dobták idő előtt, és ha száraz tél lesz, az a jövő évi akác virágzásra is nagyon-nagyon minimuman fog behatni, úgyhogy nem túl optimistán nézünk a jövő felé.
19: Nem elég, hogy nincs csapadék, nyúlós költés, rothadás fertőzést is találtak Heves megyében, ezért mézárlatot rendeltek el Egerben és Gyöngyös környékén.
3: A méheknek a legnagyobb betegsége, úgymond, ez az amerikai nyúlós költésrothadás, bacillus okozza. Ez elsődlegesen a fiasításnak a betegsége, tehát az idősebb méhek, a kikelt méhek, amik fiasításos állapotban nem fertőzöttek meg, azok ugye még kikeltek, de a következő nemzedék, ami már fertőzötté vált, azok még a sejtekben elhalnak, az adott méhészetben záratot rendelnek el, az azt jelenti, hogy abból a méhészetből méheket kivinni, oda behozni tilos. Minimum 60 napon keresztül tart ez a zárlat, addig két hetente vizsgálják a méheket, és a fertőzött méhcsaládokkal sajnos más lehetőség nincs, mint hogy azokat el kell pusztítani, és elégetéssel teljesen megsemmisíteni úgy a lépkészletüket, mint magát a méheket. Kitétel van, hogy az érintett méhészetből addig még az állat fel nem oldják tilos mézet vagy méhészeti terméket értékesíteni vagy eladni.
4: Egyébként méhészetet érint most Egerben vagy Heves megyében?
3: Egerben is környékén körülbelül egy ilyen 10-12 méhészetet érint. Ugye most jelenleg a megyében kettő zárlat van. Az egyik az Gyöngyös és 5 kilométeres körzete. Nagyobb városban, mint például Eger, részleges zárlatot szoktak elrendelni, illetve beleesik még Felső-Tárkány is részben. És akkor itt tudom mondani azt a körülbelül 10-12 méhészetet, aki még szintén úgymond zárlat alatt van, és kéthetes gyakorisággal vizsgálják a méheiket. És ami nagyon fontos ugye elmondani, hogy ez kizárólag a méheknek a betegsége, tehát ez emberre nem fertőz, a méz és a méztermékek épp úgy fogyaszthatók. Egy kitétel van, hogy az érintett méhészetből, tehát ahol az állat el van rendelve, a gózpontban, onnan addig még az állat fel nem oldják tilos mézet vagy méhészeti terméket értékesíteni vagy eladni.
4: Ez most súlyosan érinti ezeket a méhészeteket?
3: A méznek az állata az csak azt a egy méhészetet érinti, ahol ez a betegség kialakult. A védőkörzeten belüli mézeteket nem érinti. Ha náluk nem találnak beteg méheket, akkor ők a mézet értékesítik. Egyébként az érintett méhészet is kártalanításban részesül. A megsemmisített méhcsaládok, illetve a lépkészleteknek, esetleg még a kaptáraknak, mert van úgy, hogy az általános döntés alapján maga a kaptárak is elégetésre kerülnek, ezeket az állam kártalanítja, amennyiben a méhész ezt időben jelezte és megfelelőképpen járt el.
2: Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, perceken belül kezdődik a Felkelő. A mai adást a mediaclick.hu internetes oldalon meghallgathatják. A hangmérnök Lajer Rita és a szerkesztő Gergács Anikó nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. Szép napot, Gécsek Tóth Anikőt hallották.

0: Az aradi vértanúk utolsó levelei. Részlet Kis Ernő búcsú üzenetéből.
1: Forró szeretett gyermekeim, bocsássatok meg nekem, miképpen én is megbocsátok nektek. Ez halni készülő apátok kívánsága. Ti tudjátok mégpedig a legjobban, milyen híve voltam én az ausztriai háznak. És ilyennek is halok meg, mert én Magyarországot is azért szolgáltam, hogy Ausztriának javára lehessek. Ezért, gyermekeim, apátok ártatlanul hal meg. Ne tegyetek senkinek szemrehányásokat. Isten áldjon meg benneteket. Erősítsen és óvjon benneteket. Imádkozzatok ártatlan lelkemért. Ez az utolsó kívánsága szerencsétlen apátoknak.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 6 óra van, jó reggelt kívánok, 2026. október 6-án kedden, 60 Tóth Erika vagyok. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, 177 éve végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét, valamint gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt Pesten. A Kossuth Rádióban ma több műsorunkban is rájuk emlékezünk, a Felkelőben 9 óra előtt Damjanich Jánosra. Hamarosan több részletet is elárulok a mai műsorról, mindezek előtt azonban jöjjön a Krónika a legfrissebb hírekkel.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, Bártfai Kinga vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
4: Nemzeti gyásznap van, az aradi vértanúkra emlékezik a magyarság.
3: Meghallgatta a Nemzetbiztonsági Bizottság Szijjártó Pétert.
4: Napos száraz idő lesz ma is, leghamarabb csütörtökön érkezhet eső.
3: Következnek a részletek. Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság.
4: 177 éve, 1849-ben, október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Az országház előtt délelőtt fél árbócra engedik az állami lobogót, a középületekre kitűzik a gyászt jelképező fekete zászlót.
3: Eltérően értékelték a kormánypárti és az ellenzéki képviselők a Szijjártó Péter meghallgatásán elhangzottakat az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságában.
4: A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyárnál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, hogy a projekt megvalósítására adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a vállalat európai gyára, amiért nagy verseny volt egyes államok között.
5: Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek kormányzati munkájának legsikeresebb területe volt a beruházás ösztönzés. Én 12 év alatt 2305 beruházásról kötöttem megállapodást. Ez a 2305 beruházás összesen 23.500 milliárd forintot és 187.000 munkahelyet jelent Magyarország számára.
4: A zárt ülés után, amelynek jegyzőkönyve nem kerülhet a nyilvánosság elé, a tiszás Czakó Cirbus Pál arról beszélt, hogy maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki több mint egy évtizedig volt külügyminiszter, majd az így megszerzett információkat később egy magáncég javára használhatja fel. A bizottság fideszes tagja Horváth László viszont úgy nyilatkozott, hogy nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Szijjártó Péter BYD-s munkavállalása.
3: Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata.
4: Unger Anna elnöknek egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. A hivatal nyomozati elnök helyettesének, Tasnádi Katalinnak Budapesten 4 lakása van, kettőben csak résztulajdonos, és összesen 37 millió forintnyi megtakarítása van. Az MVVH elnökének és helyettesének megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól.
3: Még a héten meghallgatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés illetékes bizottsága.
4: A testület elnöke, a tiszás Hantosi István elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pályázókat zárt ülésen hallgatják meg, és az értékelések után várhatóan jövő hétfőn döntenek arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: A megyei jogú városok a szolidaritási adó és a közétkeztetés terhelő áfa csökkentését várják a kormánytól jövőre.
4: Emellett szeretnék elérni azt is, hogy közösségi közlekedésre a fővárosihoz hasonló mértékű támogatást kapjanak, mondta a szövetségük elnöke, miután Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel egyeztetett. Cserpolkovics András, Székesfehérvár polgármestere közölte azt is, hogy részt kívánnak venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A Megyei Jogúvárosok Szövetsége különösen annak meghatározásában érdekelt, hogy az önkormányzatok mely feladatokat milyen finanszírozás mellett végezzenek a jövőben.
3: Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány.
4: A Szociális és Családügyi Minisztérium tájékoztatása szerint 2027-ben erre a célra 82 milliárd forint használható fel, több mint 3500 munkáltatónál. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon.
3: Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat a Széchenyi Terv Plusz program keretében.
4: A technikumban tanulók havi 59 ezer, a felsőoktatási alapképzésben résztvevő hallgatók havi 125 ezer forintban részesülnek. A projekttel a kevésbé fejlett régiókban élő 18 évnél idősebb tanulókat támogatják, akik vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után a végzettségnek megfelelő munkakörben helyezkednek el a bölcsődei ellátásban.
3: Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti vissza nem térintett döntő támogatás igényelhető.
4: A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. A felhívásra szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai székhelyű szervezetek jelentkezhetnek. Legfeljebb 30 millió forint támogatás nyerhető. Mindkét kiírásra november 6-áig lehet benyújtani a kérelmeket.
3: Hárman kapták megosztva az idei orvosi élettani Nobel-díjat. Karl Disserot, Péter Hegemann és Georg Nagel az optogenetikai felfedezéseikért vehetik át a legrangosabb tudományos elismerést, jelentették be tegnap a stockholmi Karolinska intézetben.
4: Az optogenetika lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést az agyban, mondta Acsádi László akadémikus neurobiológus, aki szerint a módszerrel egyebek mellett az ébredés, az agresszivitás, a táplálkozás, a memória és a stressz idegrendszeri folyamatai is kutathatók.
6: Az optogenetikával lehetővé válik, hogy fénnyel serkenthető, illetve gátló idegsejt csoportokat hozzunk létre, elsősorban rákcsáló modellben, és innentől fogva a sok százféle sejtípus közül egy konkrétnak vagy többnek a szerepét egyértelműen tisztázni tudjuk, hogyha van egy idegsej csoport, amire azt gondoljuk, hogy az ébresztésben fontos szerepet játszik, ha ezeket serkentem és az állat fölébred, és ha gátlom, akkor pedig nehezebben ébred föl, akkor viszonylag egyértelmű, hogy ennek a sejtcsoportnak komoly szerepe van az állat ébresztésében.
4: A Nobel-díja kihirdetése ma a fizikai Nobel-díjjal folytatódik, szerdán a kémiai, csütörtökön az irodalmi, pénteken pedig a Nobel-békedíj idei kitüntetettjeit jelentik be. A közgazdasági Nobel-díj nyertesét jövő hétfőn hirdetik ki.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
7: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. A magyar labdarúgó válogatott a felvidéki Nagyszombatban 2-1 legyőzte Ukrajnát a Nemzetek Ligája B divíziójában. A gól nélküli első félidő után Tóth Milán az 52. percben szerzett vezetést Márko Rossi csapatának, amire aztán a 83. percben Jaremcsuk válaszolt, ám két perccel később Csinger Márk eldöntötte a mérkőzést. Sikerével nemzeti csapatunk 4 mérkőzés után feljött a kvartett második helyére, folytatás november 14-én Georgia ellen idegenben. A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország Georgia 0-0. Gyertyás Róza a 7. helyen végzett a nők 52 kg-os súlycsoportjának hétfői versenyében a bakui cselgáncs világbajnokságon, miután 2 győzelem után előbb a negyed döntőben, majd a vigaszágon is kikapott. Ugyanebben a súlycsoportban Pupréka a 8. döntőben kiérezett meccsen alulmaradt mongol ellenfelével szemben, így helyezetlenül zárt. A férfiak 66 kilós súlycsoportjában Pongrácz Bence a brit Charlie Young legyőzése után vereséget szenvedett a kétszeres VB bronzérmes mongol Jondo Peredlein Baskütől, így kiesett. Köszönöm figyelmüket!
0: Közlekedés.
4: Az Útinform információi szerint este 8-ig aszfaltoznak az M1-es autópályán, emiatt figyelmesen kell autózni a főváros felé, a 17-es és a 16-os kilométer között. Egy kilométeres szakaszon a középső sávot lezárták, így ott csak a külső sáv, illetve a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható.
0: Időjárás.
4: Napos, fátyolfelhős idő lesz ma is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1-8 fok után napközben 22-26 fok várható.
3: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy meghallgatta Széjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága.
4: Közzétették a vagyon visszaszerzési hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozatát.
3: Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél hétkor, krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
0: Szóda.
8: Hogyan lesz a 48-as hősökből 21. századi ikon? Október 6-án Battyányi és az aradi vértanúk emlékezetét hozzuk közelebb a mához. Digitalizált titkokkal és 100 éves köztéri emlékekkel. Stúdió vendégeink Battyányi Schmidt Margó, a Magyar Battyányi Alapítvány elnöke, és a Fiatalok Battyányi Köre elnöke Battyányi Boldizsár.
0: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól. A Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 6 óra 11 perc, jó reggelt kívánok a szerkesztő Király István Dániel nevében is, a mikrofonnál 60-i Tóth Erika. Néhány téma a mai felkelőből. Európa szerte drága az üzemanyag, a magyar fuvarozóknak azonban ezen kívül az útdíj emelkedés és a szabályokat be nem tartók is gondot okoznak. Mit várnak a fuvarozók a kormánytól? Árvai Tiborral, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete főtitkárával beszélgetek 7 előtt 10 perccel. Jelentősen szigorítaná a gyerekek közösségi média használatát az Európai Unió. 13 éves korig egyáltalán nem engedné bizonyos platformok használatát, 13 és 16 év között pedig napi 1 órát engedélyezne. Hogyan ellenőrizhető, hogy hány éves a felhasználó? Milyen adatokat kérhetnek, és ki a felelős azért, hogy azok valósak-e? Péter Falvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke lesz itt a stúdióban 7:45 után. 17 milliárd forint ügyében nyomoznak a hatóságok, de mennyi pénze van most a Nemzeti Kulturális Alapnak? Az ellenőrzésből és a megújulásról is kérdezem az NKA alelnökét, Matyasovszki Zsolnai Bent.

0: és szigorúan védik, miközben a többi területen fenntartható erdőgazdálkodásra törekednek. Arról pedig, hogy a civil szervezetek miért tiltakoznak a moratórium megszüntetése ellen, és milyen garanciák biztosíthatják az erdők és a biodiverzitás védelmét, Sipos Katalinnal, az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkárával, Ferenc Zoltánnal, az élő környezetért felelős minisztérium erdészetért felelős helyettes államtitkárával, valamint Gálhidi Lászlóval, a WWF Magyarország erdőprogramjának felelősével beszélgettem tegnap a Déli Krónikát követő műsorunkban a kulcskérdésekben.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
0: Gálhidi Lászlót kérdezem először, milyen érvekkel kérték a moratórium meghosszabbítását?
2: Mi úgy láttuk volna helyesnek, és talán a legegyszerűbbnek, hogyha a moratórium, ami a ökológiai szempontból értékes, magas természetességű erdők tarvágását, végvágását volt hivatott ugye akadályozni, tovább folytatódna, abban az átmeneti időszakban, amikor még nem igazán látjuk, hogy azok a szereplők, akik egyébként döntéseket hoznak ebben a kérdésben, hogyan működnek egymással együtt. Ugye az, hogyan születnek majd az egyes erdőrészletekkel kapcsolatos döntések, hát itt meg nem igazán láttunk tisztán. Mi elsősorban a nemzeti parki dolgozó kollégák felől kaptunk olyan jelzéseket, hogy lényegében olyan utasításokat, instrukciókat kaptak, ami nem igazán tér el attól, ami korábban megszokott volt. Nagy örömmel vettük azt, hogy rendszeres időközönként miniszter úr megerősítette, hogy a célok mások lesznek ezen túl. A profitorientált gazdálkodás helyett az állami erdőkben, állami védett erdőkben egyfajta ökológiai szempontú átállásra fog fordulni, és hát ennek a garanciáit nem láttuk.
0: Milyen érvek hozhatók fel mégis a fakitermelés újraindítása mellett? Ferenc Zoltán, az erdészetért felelős helyettes államtitkár.
3: Alapvetően egy Yuval Harari idézettel szeretnék kezdeni, aki azt mondta, hogy az emberiség legnagyobb vagyona a bizalom. És mi elkezdtük építeni a bizalmat a civil szervezetekkel, többször találkoztunk és tájékoztattuk őket arról, hogy hogyan és miképpen gondolkodunk. Ez a gondolkodásmód nyilván egy komplexebb hátteret kér. Alapvetően így gondolkodunk, hogy a civilek gondolkodnak. Komplex rendszert kell átalakítanunk, ezért hoztuk be a moratóriumot 3 hónapra. Ez alatt az időszak alatt gondoltuk azt végig, hogy hogyan és milyen ritmusban tudunk változtatni ezen a rendszeren. Hogy a ritmus az biztos, hogy nem egyezik a civileknek az elképzelt ritmusával, hiszen mi nekünk nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. Ez értelemszerűen egyébként ugyanabban iránytangensben ugyanoda mutat, hogy a védett erdőket megvédjük.
0: Mik ezek a szempontok?
3: El kellett indítanunk és elindítjuk a non-profit átalakítást az erdészeteknél. Végig gondoltuk és a moratórium utára adtunk egy feladathalmazt a nemzeti parkok és az erdőgazdaságok számára, hogy a különösen védett és még a normál rendszerben tervezett erdőknek a vágásait alakítsuk át, védjük meg azokat az erdőket, amik szerintem rendkívül fontosak, hogy tényleg ne változzanak meg. Ebben az átvizsgálásban, amit kértünk az erdőgazdaságoktól és a nemzeti parkoktól, eddig 1441 védett területet néztünk át, 900 valahány készen is van belőle, és ennek a 35%-ában leállítottuk a vágásokat, ami már annak a gondolkodásmódnak a első lépése, amit a Laciék gondolnak rólunk. De azért azt tudni kell, hogy 664 ezer erdőrészlet van Magyarországon, és ennek 42%-a védett. Tehát ennek az átalakítása egy picit hosszabb.
0: Sipos Katalint kérdezem, hogy természetvédelmi szempontból mit lehet tenni most?
4: Az első dolog, amit nagyon fontos hangsúlyozni, hogy szerintem abban nincs különbség a civil oldal meg a kormányzati oldal között, hogy a védett területeken nincs keresnivalója vágásos erdőgazdálkodásnak. Szóval szerintem ebben konszenzus van, és abszolút az a közép és hosszú távú irány, hogy a védett erdőink úgy nézzenek ki, hogy vagy csak természetvédelmi célú beavatkozás, vagy pedig csak olyan típusú gazdálkodás nagyon kíméletes, ami folyamatos erdőképet hoz létre. Jelen pillanatban ugye ezt az örök erdőüzemmódként fogalmazza meg az erdőtörvény, de szerintem még ezt is lehet így szofisztikálni, továbbfejleszteni, hogy még milyen erdőgazdálkodási módok azok, amik még kíméletesebbek, és helyük tud lenni egy védett területen. A nézetkülönbség azt szerintem most abból adódik, hogy milyen gyorsan lehet átfordítani ezt a rendszert. És itt azért ezt én is aláhúznám, hogy évszázad szisztémáról beszélünk, tehát soha nem jutottak el soha nem jutottak el a védett területek oda, hogy ne történjen bennük faanyagtermelés, és ennek az is következménye, hogy jelen pillanatban a tűzifa ellátásnak egy része sajnos tényleg védett területről származik, és az a kérdés, hogy dönthet egy felelős kormány úgy, hogy egy lépésben radikális változással lenullázza, és rá

0: Ráadásul évközben lenullázza a védett területekről származó tűzifal mennyiséget, és ezzel máshol pedig társadalmi gazdasági haváriát hoz létre.
1: Elég lenne ez a változás a WWF-nek vagy a természetvédőknek, akik nyílt levelet írtak Gáridi László?
2: Ugye az a folyamat, amit Katalin is felvázolt, azt látjuk, hogy jó irányba megy. Jelenleg egy felülvizsgálata zajlik annak, hogy hogyan használják ki ezek a kezelők a rendelkezésre álló, egyébként hatályos erdőknek, erdőterveknek a lehetőségeit. Tehát ugye az erdőgazdálkodó hajlik rá, hogy ezt minél nagyobb mértékben kihasználja, a Nemzeti Park Igazgatóság ezt visszavenné. Ennek nyilván lehet valamiféle értelmes mértéket találni, tehát hogyha a védett területekről a jelenlegihez képest kevesebb faanyag mennyiség kerülne kivágásra, az egy előrelépés lenne. Hogyha a védett területeken kijelölésre kerülnének azok a nagyon értékes helyek már most, amik majd leendően akár egy nemzeti parknak a magterületét, a szívét, hogy így fogalmazzak, jelenítenék meg, akkor azt mondhatnánk, hogy ez egy jó kompromisszum volt, hiszen valamennyit előre léptünk, amellett, hogy figyelembe vesszük azt is, hogy nem lehet egyik pillanatra a másikra leállítani ezt a nagyarányú faanyag termelést. Egyébként a védett területekről Magyarországon ugye beszéltünk róla, hogy talán már hogy 40% az erdőknek védett terület valamilyen formában. Na most erről a területről a kitermelt faanyag 44%-a származik, aminek egy része egyébként, nagyon nagy számokat kell itt mondani, biomassa erőművekben ég el. 2,3 millió köbméterről beszélünk, ami az évente kitermelt 6-7 millió köbméternek is egy nagyon nagy, szabad szemmel jól látható része. Most ehhez képest a szociális tűzifa az 300 ezer köbméter körül van, tehát ez ennek egyfajta töredéke. Tehát igazából azt gondolnánk, hogy a védett területek egy részét meg lehetett volna kímélni már ebben a körben is, anélkül, hogy ez a feje tetejére állította volna azt a rendszert, amihez mindenki hozzá van szokva.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: Fél hét lesz 10 perc múlva. Humanoid robot és robotkutya érkezett a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karára, annak a szoros együttműködésnek köszönhetően, amely összeköti az STE interdisziplináris kutatásfejlesztési és innovációs kiválósági központtal. A robotok elsősorban az oktatást szolgálják. Kónya Zoltán, az egyetem tudományos és innovációs rektor helyettese Nagy Margitnak beszélt a robotokról.
4: Ezek a humanoid típusú robotok, legyen ez kutya, ember, ez most a világban úgy tűnik, hogy ez a trend. Nekem egy kicsit furcsa, mert leragadunk a humanoid robotnál, holott egy valaminek öt keze van, mennyivel többet érne a robot. Például a mi robotkutyánknak van egy keze a hátán. Tehát van 4 lába, de van egy keze a hátán. Az emberiségnek van egy ilyen gondolata, hogy ember szabású automatákat gyártson. Hát az összes science fiction regényben benne van a humanoid robot, ez dolgozik helyettünk, ez beküldhető olyan helyekre, amivel nem tudunk bemenni, ez csinálja meg az összes kuli munkát, otthon beágyaz, megfőz, és akkor mi meg csak szórakozunk és éljük az életünket. Nyilvánvalóan a robotika feltételezi, hogy robotnak humanoidnak kell lenni.
5: Az emberiségnek örökké kívánsága, hogy antropomorf entitásokat teremtsen.
4: Természetesen, de hát ez egy genetikailag belimplantált valami, hogy saját képünkre formálnánk a rendszert. Nyilván egy kocka repkedne körülöttünk, azt nem tudjuk annyira elfogadni, mint egy ember alakú, emberi arccal, emberi visszajelzésekkel élő robotot szeretnénk magunk körül látni.
5: És mit tud a robotkutya? Mennyivel különbözik a humanoid robottól?
4: 4 lábon mászkál, és nyilván teljesen más feladatokra használható. Nyilván a 4 láb az sokkal stabilabb mozgást ad a terepen. Ugye nem véletlen, hogy az elmúlt 10 évben ezeket a kutya, hogy nevezzük 4 lábú robotokat, próbálják használni a hadseregek, akár fegyvernek, akár szállításra, akár objektumvédelemre, hiszen már alakfelismerés beleépíthető, hangfelismerés beleépíthető, sajnos fegyverek is ráépíthetőek. Mi nem ezzel szeretnénk foglalkozni, de meg kell mutatnunk a hallgatóinknak oktatási céllal, kutatási céllal és kutatásfejlesztés céllal is, hogy a robotok már a jelen. Egyrészt mindig azt szeretnénk a Szegedi Egyetemen, hogy a hallgatóink a state of the artot, a lehető legújabb tudományokat, a lehető legújabb fejfedezéseket élőben lássák. Mert nyilván, hogyha én egy 15 évvel ezelőtti találmányon tanítom meg a hallgatóimat, és kikerül az iparba, kikerül egy másik egyetemre, akkor furcsán néz ki, amikor nem hallott a legutolsó dolgokról. Ha most a humanoid robot ez az újdonság, akkor nekem meg kell mutatnom a hallgatónak, hogy néz ki egy humanoid robot, meg kell mutatnom a hallgatónak, hogy lehet ezt programozni, mire képes, mire nem képes, mert azért nagyon sok mindenre nem képes. Gyakorlatilag minden héten jön ki egy új humanoid robot. Ha most rákeres az ember az irodalomba, százasával működnek cég, akik humanoid robotot gyártanak. Van olyan kéz, ami többbe kerül, mint 2 robot. Mert ugye egy olyan kéz ma még, ami minden irányba mozog, az mondjuk mondjuk 30 millió forint. Miközben a humanoid robot lehet, hogy 10 millió megvehető. Ma már egyébként egy humanoid robot egy gazdagabb háztartásban már Magyarországon is megvehető. Egy kis programozható robot 7-8 millió forint, és már programokat lehet ráírni. Mi azon is szeretnénk előrelépni, hogy a szegedi és a régiós középiskolákat is szeretnénk ezzel ellátni, ezzel a tudással.
5: Mit lehet tanítani az egyetemistáknak ezekkel a robotokkal?
4: Ezeket lehet megmutatni a hallgatónak, hogy hogyan kell ezt beprogramozni.
5: Fejleszthetők ezek a robotok?
4: Természetesen ezek minden nap fejlődnek.
5: Hát önök is, de önök is tudják itt fejleszteni a szegedi egyetemen?
4: Tudjuk, de nem az elsődleges célunk most. Az igen drága robotkezekben például minden egyes újban például kamera van, meg érzékelő, nyomás érzékelő. Gyakorlatilag azt tudjuk megtanítani a hallgatónak, hogy hány száz érzékelő van egy ilyen robotban. Gondoljunk bele a saját testünkben, csak a talpunkban nem tudom, hány ezer érzékelő van ugye a bőrünkben. Ezek mind segítenek abban, hogy egyenesen tudjunk állni. Ez a robotnál is meg kell oldani valamivel. Ezek nyilvánvalóan fizikai szenzorok, tehát ezeket meg kell tudni programozni, az összeset meg kell tudni szólítani, tehát az informatika nagyon szükséges hozzá. Ez egyébként kvázi mechatronika vagy robotika, amikor már az informatika, a mérnöki tudományok mind együttműködnek. Ez egy tipikusan interdisziplinális terület, és a Szeged Egyetemnek pont az interdisziplinaritás az egyik erőssége és az egyik hívószava, hogy ez az, amit mi tudunk, hiszen mi teljesen komprehenzív egyetem.
5: Ezek a robotok ugyan mennyibe kerültek?
4: Ezek néhány 10 millió forintos robotok, ezek, amikről beszélünk. Van egy kutya robotunk, és van egy humanoid robotunk. Most van a beszerzése a következő humanoid robotjainknak. A tervünk az, hogy egy nagyon komoly robotikai laboratóriumot alakítunk ki. Ebben egyébként nem csak humanoid robotok vannak, hanem ipari robotjaink is vannak. Ugye ez egy egyszerűen fogalmazva egy kéz, ami mozog és megfog valamit, arrébb teszi, megcsavaroz, lefestés, stb. stb. A Szeged Egyetemnek olyan robotot érdemes venni, ami úgynevezett edu verzió. Az edu az educationből, tehát az oktatásból származik, hogy mindenféle módon programozni lehessen. Meg lehet venni egy robotot sokkal olcsóbban is, csak annak vannak előre telepített programjai, megnyomom azt a gombot, és azt fogja csinálni. Nálunk nem ez a cél. Nálunk az, hogy bármit csinálhasson a robot, amit a hallgató beprogramoz. Ehhez egy olyan robot kell, ami kvázi üres, és mi tesszük bele azt a programot, amit szeretnénk.
5: Ezek a robotok most tudnak valamit, de vajon két év múlva tudják-e majd használni ezeket a robotokat?
4: Két év múlva ezek a robotok szerintem már teljesen alapultak lesznek.
5: Újakat kell venni.
4: Így van.
5: Hát ez drága mulatság.
4: A Szegedi Egyetemben nem a világ egyetemének a 2%-ával. Ez drága mulatság.
3: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: Fél hét lesz 5 perc múlva. 10 évvel ezelőtt a Brexitről szóló népszavazás után ma a választókorú britek fele határozottan vagy inkább támogatja, hogy az Egyesült Királyság újra csatlakozzon az Európai Unióhoz. Ezt mutatja a Messina Group kutatása, amit a Guardian mutatott be. Majdnem 26% azt szeretné, ha az Egyesült Királyság azonnal visszalépne az EU-ba, a visszalépést ellenzők aránya pedig 28%. Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok tanszékének docensét kérdezte tegnap a Nap témája című műsorunkban, Tatár Tímea.
6: Mennyire lepte meg önt ez az eredmény? Vagy azért az elmúlt évek arra mutatnak, hogy szépen, lassan, de mostanára el kellett jutni idáig?
7: Ahogy a demográfiai változások végig söpörtek az elmúlt 10 évben, hiszen ugye elsősorban azok szavaztak a Brexitre, akik idősebbek voltak, ott egy nagyon szignifikáns többség volt, illetve hát azok, akik nagyon sokat vártak a Brexittől, mind gazdaságilag, mind politikailag, ugye a függetlenség, az új gazdasági kapcsolatoknak a kialakítása, és ahogy ez hirtelen átcsapott egy ellenérzésbe, hosszan tartott, és nagyon fájdalmas volt maga az elszakadás is, majd pedig utána nem jöttek azok az eredmények, amiket vártak, nem igazolódott be, hogy annyira nagy lenne a gazdasági növekedés, bár volt ugye közben pandémia, volt közben ugye az energiaválság is, de gyakorlatilag az Egyesült Királyságnak a makrogazdasági mutatói sem jók. A növekedésben is elmarad attól, amit reméltek, versenyképességben, a mobilitásban ugye nagyon nagy problémáik vannak, tehát szépen lassan érlelődött ez. És hát ugye most ezek a közvéleménykutatások egyébként nagyon összetettek, mert nem csak azt mutatják, hogy valóban egy közeledést támogatnának, sőt azért a csatlakozási tárgyalásoknak az elindulását is, de ugye ahogy ha maga az elválás is nagyon bonyolult volt, ugye egy csatlakozás is bonyolult lenne.
6: A fiatalokat említettem, ők miben csalódhattak vajon a leginkább?
7: Hát egyértelműen ugye azokban a problémákban, amik felmerültek a Brexitnek, ha bekövetkezte után, lezárultak a határok, az adminisztrációs problémák, az, hogy valahol élni, vagy valahova utazni, vagy hogy a határon várakozni, az már önmagában probléma. A másik pedig, hogy az a nyitottság, ami az Egyesült Királyságnak az saját volt évszázadokon keresztül. Valószínű ez volt az első, ami mindenkinek fölmerült. Ugye itt egyébként most tárgyalásokat is folytatunk, hogy esetleg a mostani kereteken belül lehetne a fiatalok mobilitását elősegíteni, de mindenképpen ugye az lehetne csak egy új helyzet, hogyha valamilyen módon visszacsatlakoznának.
6: Mi mindent remélnének egy újbóli csatlakozástól?
7: Az Egyesült Királyság levált a világ legnagyobb egységes piacáról. Az Európai Unió ugye ma az az egységes piac, ami mind a szolgáltatások, mind az áruforgalom, mind a munkaerő, mind pedig a tőkejavaknak a vonatkozásában valóban egy hatalmas nagy egységes teret mutat. Erről leválni ugye nagyon-nagyon rossz volt, és ennek a visszacsatlakozása ígérné azt, hogy az Egyesült Királyság újra egy olyan gazdasági pályára kerülhetne, amiben jobban tudna teljesíteni mostaninál. A másik pedig, amivel ugye ellenérvek voltak, hogy szerezzük vissza a szuverenitást, hát ez azzal is járt, hogy lemondjanak bizonyos befolyásolási képességekről, hiszen közösen döntünk az integrációban. Az Egyesült Királyság azzal, hogy kilépett, nem tudott elszakadni az európai integrációtól, hiszen továbbra is az áruforgalomnak a jelentős százaléka Európával zajlik, a tőkepiachoz hozzá akar férni, alkalmaznia kell a szabályokat, anélkül, hogy befolyása lenne. Tehát, hogyha visszalépnének, ez a befolyás nőne, ez azt jelenteni, hogy a szabályozási rendszerekre, a különböző együttműködési formákra nagy befolyása lenne újra.
3: Időjárás.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat, jó reggelt kívánok! Időjárásunk ma sem változik, a napos időben legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg időnként, de ezek nem okoznak csapadékot. A légmozgás is gyenge vagy mérsékelt marad az ország legnagyobb részén, legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg a délies irányú szél. Délután általában 22-26 fok várható, míg késő estére többnyire 6 és 15 fok közé, a fagyzugokban ez alá hűlhet már ekkora levegő. Szerdán is hasonló időre számíthatunk, csütörtökön viszont egy idegfront előterében növekszik a csapadék esélye, de kiadós mennyiségre meglehetősen alacsony az esély. Hungaromet, Vaszkó András.
3: Közlekedés.
9: Jó reggelt kívánok! A fővárosban erősebb forgalom a Budaörsi úton, befelé a Sasadi úttól. A 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, és a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, valamint az M5-ös autópályán a Határúttól. Lezárták a 6. kerületben a Király utcát, a Holló utca és a Kádi Gyula utca között daruzás miatt ma 16 óráig. Ma 7 óra 45 perc és 8 óra 45 perc között a 2-es, a 23-as és a 2B villamos, a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik rendezvény miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Fél hét van, a rövid hírek következnek.
10: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Deme Tíme a nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Az aradi vértanúkra emlékezik ma a magyarság. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. Az államfőhöz fordult a számbevőszék elnöke a kormányfő nyilatkozatai miatt. Jönnek a részletek. Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az állami rendezvénysorozat zászlófelvonással kezdődik a parlament előtti Kossuth Lajos téren reggel 8 órakor. Fél 9-kor koszorúzást tartanak a Batthyány örök mécsesnél, 10 órakor pedig a Fiumei úti sírkertben lesz megemlékezés. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyárnál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, hogy a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. Az állami számvevőszék elnöke levélben fordult a köztársasági elnökhöz, mert szerinte Magyar Péter kormányfő megalapozatlan vádjai alássák az ÁSZ tevékenységét. Vindis László azt kéri Bakk András államfőtől, hogy érvényesítse tekintélyét azért, hogy a kormány tartsa tiszteletben a független intézmények autonómiáját. A miniszterelnök azzal vádolta a számvevőszéket, hogy asszisztált a Fidesz érintő feltételezett tiltott pártfinanszírozáshoz, és a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyében sem tette eleget. A külügyminiszter elítéli Kerkez Milos és Hídvégi Balázs megfenyegetését és megbélyegzését. Orbán Anita arra reagált, hogy a válogatott labdarúgó és a fideszes országgyűlési képviselő felkerült a kievi Mirotroporec nevű oldal listájára, ahol az általuk Ukrajna ellenségeinek tartott személyek adatait teszik közzé. A magyar társszervezető közölte, hogy egyeztetett ukrán politikusokkal a helyzet rendezése érdekében. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a honlap nem hivatalos ukrán állami csatorna. A Fly Dubai ománi másodpilótája már azelőtt eltervezhette, hogy megpróbál merényletet elkövetni egy izraeli géppel, mielőtt felvették a céghez, közölte a két vizsgálatot ismerő izraeli tisztségviselő. A 29 éves férfi múlt szerdán megtámadta az első pilótát, majd megpróbálta átvenni az irányítást a gép fölött. A katasztrófát az utasok és a személyzet tagjai akadályozták meg. Kedves hallgatóink, 7 órakor krónikával jelentkezünk.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 3:30, 60-tó Terika vagyok. Feloszlathatják a koszovói parlamentet, ha ma nem választanak köztársasági elnököt. Ez azt jelenteni, hogy az elmúlt 18 hónap 3 parlamenti választását egy negyedik követné Koszovóban. Ma jár le a határidő, amelyet az Alkotmánybíróság szabott az elnök választásra. A korábbi 80 szükséges szavazat helyett mára már 61 is elég lenne, de mivel egy pártnak sincs ennyi mandátuma, a legnagyobb erő az önrendelkezés párt is csak 48 mandátummal rendelkezik, kompromisszum van szükség. Mint az eddigi folyamatok is mutatják, erre nem nagy az esély. Ezt a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy etnikai ellentétek nehezítik a választást, az albán többség és a szerb kisebbség ellentéte. A korábbi délszláv háború nyomán kialakult feszültségek nehezen múlnak, közben a NATO a KFOR erők létszámának csökkentését tervezi. Az Európai Unió pedig demokratikus lépéseket vár az albán többségtől, ami egyelőre nehezen körvonalazódik. Itt van a stúdióban Nikovics Holló Márton, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
1: Azzal a hírrel érkezett, hogy eszkalálódtak az összecsapások, a tüntetések Koszovóban. Mi történt az éjjel?
11: Így van, ugye ma jár le a köztársasági elnök választás határideje, amint ezt ön is mondta, és az ellenzéki PDK korábban benyújtott egy törvényjavaslatot, aminek az elfogadását gyakorlatilag annak feltételül köti, hogy támogatást nyújtson az önrendelkezésnek ahhoz, hogy legyen az országnak köztársasági elnöke, és így feloldódjon a hosszan tartó belpolitikai válság. Ugye itt alapvetően szeptember 16-án született elsőfokú ítélet Hashim Thaçi egykori államfő, illetve korábbi UÇK vezető és társai ügyében Hágában, ami jelentős felháborodást váltott ki a koszovói társadalomban. Azóta a tüntetések Pristinában folyamatosak, és ugye az említett törvénymódosítás is azt lenne hivatott elérni, hogy a koszovói különleges törvényszékről helyzetét vagy státuszát gyakorlatilag módosítani tudják olyan formában, hogy ez az UÇK vezetők perére kedvező hatással lehessen. Ugye a tüntetések is erről szólnak, és a tüntetők azt szeretnék elérni, hogy ez a törvénymódosítás a mai napon még keresztül menjen a parlamenten. Tegnap délután ezek a tüntetések eszkalálódtak, és összecsapásokra került sor a helyi rendőrökkel. Jelenleg információk szerint mintegy 17 fő, köztük rendőrök is megsérültek a délután és az éjszaka során, úgyhogy meglátjuk, hogy mi következik ma.
1: Mi volt valójában a konfliktus mélyén a köztársasági elnökválasztást illetően? Ugye Bekim Sajdu volt a jelölt, most az ő személyével volt probléma, vagy a hatalmi pozícióval, a kormánypártéval, vagy az ellenzék bizalmatlanságával?
11: Ugye itt az alapvető probléma az, hogy az elmúlt, ahogy említette, 3 választás volt Koszovóban, gyakorlatilag egyértelmű többséget ezeken nem sikerült szereznie sem Albin Kurti jelenlegi kormányának vagy pártjának, sem az ellenzéknek, ami megnehezíti a helyzetet, és kompromisszumra lenne szükség ahhoz, hogy elnököt választanak. Na most látszólag a kompromisszumra igazán senki nem kész. Kurti is abban bízik, hogy egy-egy újabb választáson jobb eredményt tud elérni, és meg tudja erősíteni a hatalmát, míg az ellenzék pedig abban bizakodik, hogy egy újabb választásokon jobb eredményt érhetnek el, azaz lenne esélyük egyfajta ellenzéki összefogással Kurti hatalmának a megdöntésére. Emiatt a kompromisszum hiánya az gyakorlatilag folyamatosan ott van. Most mutatkozna első alkalommal igazán lehetőség arra, hogy kompromisszumos megoldás. Ugye a legnagyobb ellenzéki pártként a PDK azt mondta, hogy amennyiben az említett törvénymódosítást elfogadja a parlament, akkor ők készek a köztársasági elnök megválasztását támogatni. Ezzel végül is feloldódna a válság, és Kurti akár egy újabb 4 éves kormányzásra számolhatna.
1: Mi lesz ma? Mi történik ma?
11: Ezt egyelőre nagyon nehéz megmondani. Ugye a nyomás az hatalmas a kormányon, mint látszik, mind az ellenzék, mind a tüntetők részéről. Ugye a mai napon kellene a második olvasatban keresztül menni ennek a dolognak. A probléma az ott van, hogy tárgyalások folytak Kurti, illetve az ellenzéki vezetők között, és gyakorlatilag egy teljes bizalmatlanság van közöttük, ugyanis a PDK azt mondta, hogy először fogadják el a törvényt, és utána ők megszavazzák a köztársasági elnököt, mikor ti ragaszkodik ahhoz, hogy először szavazzanak a köztársasági elnökről, majd utána elfogadják, vagy szavazzanak a törvény elfogadásáról. Senki nem bízik abban, hogy a másik tartani fogja az ígéretét.
1: Róka fogta csuka.
11: Abszolút.
1: A Szerbiával való konfliktus egyik legfontosabb része nem is maga a határ, ugye visszatérve erre az albán-szerb ellentétre, hanem a Koszovó északi részén élő szerb közösségnek a státusza, és az Európai Unió továbbra is a 2013-as és későbbi megállapodások végrehajtását sürgeti, köztük a szerb többségű önkormányzatok létrehozását. Mi ennek az akadálya?
11: Gyakorlatilag az albán többség attól tart, hogy amennyiben ezt a szerbtösségű önkormányzatok szövetségének a megalakítását engedélyezni, az egyfajta boszniai helyzetet eredményezhetne Koszovóban is, mint ahogy ugye ott van a boszniai szerb köztársaság. Gyakorlatilag egy kvázi majd, hogy nem szakadár vagy önálló szerb többségű területet hozna létre, vagy hozhatna létre. Igazából 10 szerb többségű önkormányzatról beszélünk Koszovóban, ebből 4 van teljesen egy tömbben Észak-Koszovó területén, ami ugye Szerbiával határos. Magyarul attól tartanak, hogy ha ez a terület esetleg többletjogokat kapna, akkor könnyen lehet, hogy a következő lépésként felvetődne a Szerbiához való csatlakozás kérdése.
1: Tehát itt nem csak területet veszítenének, lakosságot is.
11: Abszolút.
1: 2023-ban volt egy úgynevezett Banjska incidens, ami után több mint 8000 szerb katona volt a koszovói adminisztratív vonal közelében, és csak nemzetközi nyomásra voltak hajlandóak a jelenlétet csökkenteni. Lát-e bármilyen esélyt arra most, hogy katonai mozgás legyen ebben a helyzetben?
11: Jelen pillanatban ez nem túl valószínű. Ugye figyelembe kell venni azt, hogy Szerbiában is választások közelednek október 25-én. Gyakorlatilag most mind Koszovóban, mind Szerbiában alapvetően a belpolitikai problémákkal vannak elfoglalva. Természetesen azért, ahogy az egyik oldalon az UCK vezetők pere, a másik oldalon a választások, illetve korábban Rátko Mladics nemetése is olyan tényezők, amik a nacionalista indulatokat esetleg felkorbácsolhatják, így mondjuk a retorika szintjén megjelenhetnek az egyik oldalon szerb, a másik oldalon alván ellenes kijelentések, de annak esélye, hogy ebből jelen pillanatban valamilyen nyílt eszkaláció, vagy közvetlen interetnikus konfliktus alakuljon ki Szerbi és Koszovó között, igen csekély.
1: Ha mégis sikerülne elnököt választani ma, akkor megoldódna a koszovói helyzet? Milyen feszültségek maradnának, és azoknak mi lenne a megoldása?
11: Ugye amennyiben elnököt sikerül választani, akkor Albin Kurti kormánya marad. A legnagyobb belső feszültséget az elmúlt években Kurti koszovói szerbekkel, vagy szerbek jogaival szembeni lépései jelentették. Magyarul egy folyamatos jogcsökkentés zajlott. Így valószínűleg egyrészt a Koszovón belüli szerb-albán konfliktusok, illetve a Szerbiával való konfliktusok mértéke nem csökkenne. Itt nem fizikai konfliktusokról, de egy folyamatos, legalábbis retorikai szintű ellentétről mindenképpen beszélnünk kell.
1: És milyen következménye lenne ennek?
11: Hát ugye folyamatban lenne egy Belgrád-Pristina párbeszéd, melynek célja a két oldalú viszony rendezése. Gyakorlatilag ez évekkel ezelőtt megakadt, és ebben, ha Kurti marad hatalmon, jelentős előrelépés momentán nem is várható.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy megvilágította nekünk a koszovói helyzetet Nikovics Holló Márton. Legközelebb is várjuk, hogyha hasonló kérdésekkel fogunk foglalkozni.
11: Nagyon köszönöm a meghívást.
3: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: 3:45 lesz 3 perc múlva. Magas benzin és dízelárakkal találkozni Európa szinte minden töltőállomásán. Emögött nem kizárólag a közel-keleti geopolitikai konfliktusok állnak, hanem a finomítói kapacitás hiány és a globális logisztikai zavarok is hozzájárulnak a drágasághoz. Európai üzemanyagár térkép következik, és hogy könnyebb legyen az összehasonlítás, a hazai kutakon a benzin átszámítva átlagosan nagyjából 1,65 €-be, a dízel 1,90 € kerül. Részletek Márta Renátótól.
12: Bár a nyersolaj világpiaci ára időnként mutat ingadozást lefelé és felfelé is, az üzemanyagok ára makacsó magas maradt az elmúlt hónapokban az európai kutakon. A nyersolaj világpiaci árát tartósan $100 közelében, vagy a felett tartja a hormuzi szoros bizonytalan helyzete, de a kiapadt stratégiai tartalékok és a szállítási és biztosítási díjak tartós emelkedése sem kedvez az autósoknak. A nemzetközi üzemanyagárakat figyelő EU Fuel Prices adatai szerint az Európai Unióban átlagosan 2,10 € kerül a 95-ös benzinliterenként. A legolcsóbb 1,30 € literenkénti benzinárral Máltán találkozhatunk, míg a legdrágábbal Dániában, ahol szinte pontosan kétszer annyiba, 2,70 € kerül egy liter ugyanabból az üzemanyagból. Ezt a magas árat a dán adók eredményezik. De mennyibe kerül a benzin a mi északi szomszédunk, Szlovákia területén? Haják Szabó Máriát, a közmédia szlovákiai tudósítóját hallják.
13: A benzin átlagára 1,80, illetve 1,85 € körül mozog, ennél drágább a gázolaj, 2 € vagy egy kicsit alatta van. A további drasztikus áremelkedést a kormány azzal akadályozta meg, hogy az árrés magasságát korlátozta. Október 1-től tehát nem lehet magasabb az árrés, mint 10 cent literenként. Most ugye néhány nappal a korlátozás bevezetése után azonban alig tapasztalható változás. Én konkrétan reggel tankoltam, semmi változást nem láttam, a 95-ös benzin 1,85 €.
12: Régebben a Szlovákiával határos magyar településekről sokan átjártak tankolni. Mára ez annyira már nem jellemző, hiszen a határ túloldalán kissé drágább az üzemanyag. A 95-ös benzin magyarországi átlagára jelenleg 636 forint per liter, a gázolaj átlagára pedig 709 forint körül alakul. Ez euróban 1,65 € és durván 1,90 € jelent. Ennél drágább az üzemanyag Olaszországban. Rómából Sárközi Júlia tudósít.
14: Olaszországban sorokálnak a benzinkutaknál, legalábbis azoknál az állomásoknál, ahol levitték idézőjelben az üzemanyagok árát. A legnagyobb olasz olajvállalata, a legnagyobb olasz energiaszolgáltató, az Eni szeptember 27-én jelentette be, hogy a Kutyainál egyelőre 30 napra bevezett árplafont, ami azt jelenti, hogy 2 € alatt van valami nagyon kis összeggel a benzin literenként, ára, a gázolajé pedig 2 € 2,01 € körül mozog, és a többi nagy kőolajvállalat is azonnal csatlakozott, jelenleg az olasz benzinkutak felénél, tehát a 22.000 benzinkut felénél ez a kedvezményes ár látható, el is fogy általában az üzemanyag már a délelőtti órákban, és sorok állnak, hogy mindenki megpróbál valamennyit megtakarítani.
12: Nagy-Britanniában is rájár a rúd az autósokra, fogalmaz Tóth Vali, aki Londonból jelentkezett.
15: A 70 millió lakosú Nagy-Britanniában majdnem 34 millió regisztrált autó van. Ezeknek körülbelül 28%-a működik dízellel, a többi az benzines autó. Most először emelkedett a 2 font per liter körüli lélektani határ fölé a dízel ára. Ezt nagyjából 800-840 forintnak felel meg az árfolyam függvényében. A benzin átlagára pedig 1 font 74 penny nagyjából ez a statisztikai átlag, ami olyan 750 forintnak felel meg.
12: A kontinens egészét nézve Oroszországban és Fehér Oroszországban a legolcsóbb az üzemanyag. Ott az 1 eurót sem éri el egy liter benzinára. Norvégiában azonban szinte háromszor ennyit, 2,75 század eurót kell fizetni ugyanazért a fajta benzinért literenként. Az Euronews úgy fogalmaz, ahhoz, hogy az öreg kontinens fogyasztói érdemi enyhülést érezzenek, a közel-keleti és az orosz termékkivitelnek helyre kell állnia. Emellett tartósan magas finomítói rendelkezésre állásra is szükség van. A hormuzi szoros esetleges megnyitása azonnal enyhítene a helyzeten.
3: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: A héten hivatalos választ kapnak a kormánytól a fuvarozói érdekképviseletek, amelyek a magyar közúti fuvarozók költség, likviditási és versenyképességi problémáira várnak gyors kormányzati reakciót. Több gondot is felvázoltak, a magas üzemanyagárat, a magas útdíjakat, a kereskedelmi gázolaj után fizetett jövedéki adó visszatérítés növelését kérik, valamint a szabályokat megszegő fuvarozók alaposabb ellenőrzését. A három érdekképviselet szerint a cégek egy része már a működő képessége határára került, ezért nem hosszabb távú ígéreteket, hanem azonnali intézkedéseket várnak. Itt van a vonalban Árvai Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára. Jó reggelt kívánok!
16: Jó reggelt kívánok!
1: Ahogyan az előző összeállításból is kiderült, nem csak a nemzetközi konfliktusok miatt, de továbbra sem igen lehet az üzemanyag árának csökkenésére számítani. Egy hónap alatt 32 forintos emelkedést láttunk a dízel árában. Milyen segítséget szeretnének kapni a kormánytól?
16: Alapvetően ugye a probléma hátterét kell először talán megvilágítani. Hát az elmúlt egy hónapban is jelentős áremelkedés volt, de hogyha az első hónapot az évben, vagy a mostanit, illetve az első negyedévet és a mostani harmadik negyedévet nézzük, akkor is 25, illetve 15%-os áremelkedés volt csak az üzemanyagban. Ugye a januárban 568 körül volt az átlagár, szeptemberben 709, az első negyedévben 575, most pedig 663 a Q3-as átlagár. Ugye ez a 25%-nyi díjemelkedés mellett a forint árfolyamának a megváltozása is rettenetes terhet ró a vállalkozásokra, hiszen a megerősödött forint miatt az euróban elszámoló vállalkozások forintban fizetik a költségeiket. Önmagában ez is egy 4-5%-os veszteséget jelent, és ahogy említette a bevezetőben, az útdíjak mértéke is olyan jelentősen megemelkedett, csak az elmúlt három évben 50-80%-kal, hogy ezek együttes terhelik meg annyira ezeket a vállalkozásokat, hogy mostanra főleg a KKV szektorban elfogytak a tartalékok, nincs miből megfinanszírozni most már ezeket a kiadásokat. Az elmúlt egy évben közel 2000 vállalkozás fejezte be a tevékenységet, ez is jól mutatja, hogy a KKV szektor nem tudja most már kigazdálkodni a költségeit, miközben stagnál az ipari termelés, ugye gyengélkedik az autóipar, az építőipar is, tehát nincs is nagyon remény ebben a pillanatban, hogy kilábaljon az alágazat ebből a válsághelyzetből, és erre jött rá ugye a hormuzi szorosban kialakult helyzet, amely tovább zárította, és jelenleg ugye nem is látjuk a kimenetét, hogy mikor rendeződhetnek ezek az árak. Mivel a hazai áru- és személyszállító vállalkozások talán a legenergiafüggőbb szektornak számítanak, ugye a hazai üzemanyagvásárlások, gázolajvásárlások, mint egy 55%-át ez a szektor realizálja, ezért teljesen nyilvánvaló, hogyha megdrágul az üzemanyag, akkor ezek a költségek át fognak gyűrűzni előbb-utóbb a szolgáltatásokba, a termékek árába, tehát összességében egy erős inflációs nyomás is keletkezik.
1: Igen.
16: És ez az a helyzet, amelyikben a fuvarozók tárgyalóasztalhoz hívták a kormányt, és meg is történt ez az egyeztetés, hogy a három miniszterrel sikerült leülnünk, Ütési Dávid közlekedési, Kálmán András pénzügyi és Kapitány István gazdasági miniszter úrral, és ott vázoltuk ezt a helyzetet arra tekintettel, hogy ugye korábban a kormány bejelentése értelmében a mezőgazdaság, illetve a lakosság is kapott bizonyos átmeneti támogatást, és ugyanezt kérik most a fuvarozók is a kormányzattól. Mi a mezőgazdasággal összemérhető, tehát ez a 128 forintos jövedéki adó mértékű ártámogatást szorgalmaztunk, illetve az útdíjaknak valamilyen fajta mérséklését, akár konkrét útdíjcsökkentésen, akár adókon keresztüli jóváírás kialakításával.
1: Milyen hangulatban telt a tárgyalás, vagyis milyen eredményt várnak akkor a heti kormányülés után?
16: Igen, hát ez egy nagyon nehéz, jó hangulatú, de nehéz tárgyalás volt. Ugye a nulla pontról el kellett oda jutnunk, hogy a miniszterek megértették, hogy az alágazatnak valóban támogatásra van szüksége, és így jutottunk el arra a szintre, hogy ígéretet kaptunk arra, hogy a holnapi kormányülésen érdemben tárgyal a kormány arról, hogy hogyan tudná az üzemanyagár támogatási intézményét valamilyen módon bevezetni a fuvarozóknál is. De hozzá szeretném tenni, hogy nem csak az üzemanyag támogatásról beszélgetünk, hiszen ez egy átmeneti, rövid távú, az Európai Unió által engedélyezett keret, a MedSAF keretrendszerében adható támogatás, ez csak december 31-ig szól. Az alágazatnak hosszabb távon is egy rentábilis működés, biztosító működési környezetre van szüksége, ezért vannak további költségoptimalizáló kéréseink is, ugye például a köznyelven csak lázártábláknak emlegetett súlykorlátozásoknak az eltüntetése, a tranzitútvonalak észszerűsítése, vagy akár a kamionstop rendeletnek a korszerűsítése, hiszen ez egy közel 20 éves rendelet, azóta az idő eljárt felette, nyilván az útinfrastruktúra és a járművek műszaki kondíciója is olyan mértékben megváltoztak, hogy teljesen fölöslegesen korlátozzuk be a járműforgalmat, és minden ilyen korlátozás összességében áremelő hatású, elsősorban a belföldi lokális forgalomban közlekedő áruszállítókat terheli, így például a lakosságnak a tüzelőfa kiszállítását a tüzéptelepekről, vagy építőanyag kiszállítást, vagy mondjuk a mezőgazdaságban a takarmány kiszállítás, ezt mind rettenetesen megdrágítják ezek a teljesen fölösleges szabályok. Én azt gondolom, hogy közös érdek lenne az, hogy ezen túllépjünk, és egy észszerű, hatékony működés biztosító környezetben tevékenykedhessenek a fuvarozók.
1: Arról már sokat beszélt, hogy mi emeli az önök költségét, de önök emelhetnek még? Áremeléssel nem tudják kompenzálni, vagy már eljutottak annak a határára?
16: Muszáj lenne emelni, tehát a nemzetközi és a belföldi forgalom egyaránt, a nemzetközi forgalom 10-15%, a belföldi egy 4-5%-os fuvardíj emelést, azonnali fuvardíj emelést igényelne ahhoz, hogy mondjuk az a nullszaldós vagy minimális eredményt produkáló működéssel dolgozhasson az alágazat. Az a probléma, hogy ebben a rendkívül gyengén teljesítő gazdasági környezetben már nem nagyon vannak olyan megbízói oldali befogadóké, képes reakciók, amelyekből arra következtethetnénk, hogy át tudjuk hárítani a költségeinket. Ha így lenne, akkor nyilván nem lenne miről beszélgetni, de ebben a jogi környezetben, a viszonylag gyenge lábakon álló piacvédelemben, a mi véleményünk szerint nagyon nagy számban jelenlévő útdíjcsalások tekintetében ugye olyan versenyhátrány keletkezik a jogkövető fuvarozók részére, ami miatt egy olyan versenykörnyezetben tevékenykednek, ahol nem képesek áthárítani a jogos és elvárható díjaikat a megbízó oldalra, hiszen mindig találnak valakit, aki a szürke zónában tevékenykedve egy alacsonyabb árat ajánl.
1: Tegyük hozzá, hogy az ellenőrzést már megígérte a kormány, a szigorúbb ellenőrzést.
16: Így van, de az ígéret ebben a pillanatban kevés. Mi azt gondoljuk, hogy el kell indítani ezeket a cselekvéseket. Nagyon pozitív visszajelzéseink vannak, és úgy látszik, hogy most van is szándék arra, hogy ezek megtörténjenek. Ha ez a helyzet kialakul, akkor ebből az következik, hogy rövid időn belül elengedheti a kormány az alágazat kezét, hiszen ez a magyar fuvarozók nagyon versenyképesek, magas minőségi szolgáltatást tudnak nyújtani, tehát képesek helytállni, de ez meg kell teremteni azt a működési környezetet, amiben jogtisztán és a saját képességét megmutatva tudnak helytállni a piacon.
1: Átmeneti segítségeket kérnek egyelőre, de mi lenne a végleges megoldás a problémáikra?
16: Az átmeneti segítség nem is adható tovább ebben a pillanatban, mint a következő néhány hónap, ugye december 31-ig. A hosszú távú megoldás mindenképpen egy nagyon jogbiztonságot teremtő környezet kialakítás jelenti, ahol nem nyúl bele váratlanul a kormány mondjuk az üzemanyagárakba, vagy nem nyúl bele a kormány váratlanul az útdíjakba, vagy nem próbálja meg olyan eszközökkel korlátozni a fuvarozók működését, mint például ezek a bizonyos súlykorlátozások. Ha tervezhető a környezet, hogyha egy évre előre tudnak a vállalkozások gondolkodni, a megbízókkal egyeztetni, a tendereken elindulni állatokkal, akkor a normális piaci működés szerint fognak tudni érvényesülni, és ha egyébként erre nem terhelik meg olyan külföldi vagy akár magyar vállalkozások, amelyek, ahogy említettem, a szürke zónában tevékenykednek, akkor a tiszta piaci körülmények között tud a verseny kialakulni. Ez arra van szükség, ahogy említettük, hogy nagyon kemény és határozott ellenőrzési gyakorlat alakuljon ki, és nyilván szükség van arra, hogy az alágazott terhelő komoly adminisztratív terek, vagy akár a bírságtételek felülvizsgálatán keresztül a működési folyamatokat hatékonyabbá, olcsóbbá tegye a kormány. És hát nyilván, ami a nagyon fontos kérdés, mi ezen túl, az a gépkocsi vezető hiány megoldása, tehát azt gondoljuk, hogy a szakma jövője szempontjából ez is egy olyan kardinális kérdés, amit egyrészt talán a harmadik országos munkavállalók beengedése, illetve a hazai munkaerő piacra a fiatalok és a gépkocsi vezetésre hajlandó személyek bevonzását jelenteni, állami támogatással természetesen, hiszen egy jogosítvány ma bőven 1 millió forint fölötti összegbe kerül.
1: Árvai Tivadart hallották, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkárát. Még egy rövidke mondat, demonstrációt is kilátásba helyeztek. Mire készülnek?
16: Egyelőre tárgyalásra készülünk, abban bízunk, hogy a kormány le fog velünk ülni, és érdemi eredmény lesz. Azt gondolom, hogy korai lenne még bármi másról beszélni, miért bemaradtunk most a kormánnyal, hogy megszületik a megállapodás a tárgyalóasztal mellett.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, visszatérünk még a témára.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
17: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod, elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
18: A karmester legenda Szél György vezetésével vált az egyik legjobb amerikai szimfonikus együttessé, a The Cleveland Orchestra, amely most Franz Welser-Möst vezetésével ad koncertet Alice ünnepen. A zenekar számos 20. századi művet rendelt és mutatott be. A budapesti hangversenyen a cseh zeneszerző Bohuslav Martinu második szimfóniáját is megszólaltatják. A darab ugyanabban az évben, 1943-ban keletkezett, mint Bartók Béla koncertója. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
19: 199, 98, 97.
20: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
21: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
22: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 7 óra, kezdődik a krónika.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
23: Jó reggelt kívánok, Bártfai Kinga vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
24: Nemzeti gyásznap van, az aradi vértanúk emléknapja.
23: Meghallgatta a Nemzetbiztonsági Bizottság Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminisztert.
24: Marad a napos száraz idő.
23: Következnek a részletek. Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság.
24: 177 éve, 1849-ben, október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Az országház előtt délelőtt fél árbóc rengedik az állami lobogót, a középületekre kitűzik a gyászt jelképező fekete zászlót.
23: Eltérően értékelték a kormánypárti és az ellenzéki képviselők. A Szijjártó Péter meghallgatásán elhangzottakat az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságában.
24: A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyárnál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, hogy a projekt megvalósítására adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a vállalat európai gyára, amiért nagy verseny volt egyes államok között.
0: Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek kormányzati munkájának legsikeresebb területe volt a beruházás ösztönzés. Én 12 év alatt 2305 beruházásról kötöttem megállapodást. Ez a 2305 beruházás összesen 23.500 milliárd forintot és 187 ezer munkahelyet jelent Magyarország számára.
24: A zárt ülés után, amelynek jegyzőkönyve nem kerülhet a nyilvánosság elé, a Tiszás Czakó Czirbus Pál arról beszélt, hogy maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki több mint egy évtizedig volt külügyminiszter, majd az így megszerzett információkat később egy magáncég javára használhatja fel. A bizottság fideszes tagja Horváth László viszont úgy nyilatkozott, hogy nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Szijjártó Péter bivájdés munkavállalása. Jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a Vagyonvisszaszerzési Hivatal három elnök helyettesi posztjára. A bizottság elnöke, a Tiszás Hantos István közölte, mivel a tisztségre pályázók anyagaikban szakmai előmenetelükre, életükre, múltukra is ki kell térniük, a meghallgatások zártak lesznek, és a pályázók számát és nevét sem hozzák nyilvánosságra. A hivatal elnökét, Unger Annát és nyomozati elnök helyettesét, Tasnádi Katalint augusztus végén választotta meg az országgyűlés. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat azonban eredménytelennek nyilvánították, és újakat írtak ki.
2: Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata.
24: Unger Anna elnöknek egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. A hivatal nyomozati elnök helyettesének, Tasnádi Katalinnak Budapesten 4 lakása van, kettőben csak résztulajdonos, és összesen 37 millió forintnyi megtakarítása van. Az MVVH elnökének és helyettesének megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól.
2: Bíznak az elszámoltatásban a Tisza szavazói, állapította meg a 21 kutatóintézet legfrissebb felmérése. A válaszadókat arról kérdezték, mennyire elégedettek azzal, ami eddig történt az előző rendszer bűneinek feltárásában és a bűnösök felelősségre vonásában.
24: A szavazók csak nem kétharmada teljesen vagy nagyjából elégedett a kormány, a hatóságok és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal intézkedéseivel. Róna Dániel, a kutatóintézet igazgatója szerint a fideszesek harmada is elégedett az elszámoltatással, de valószínűleg inkább azért, mert nem vették még őrizetbe Orbán Viktort. Ugyanakkor a Tisza szavazók egy kisebb része éppen emiatt elégedetlen.
4: Az egyik hipotézis, hogy a fidesz szavazók egy része is kritikus az előző rendszer korrupciós ügyeivel kapcsolatban, és ő maga is örül annak, hogyha a bűnösök felelősségre vannak vonva, csak egyébként úgy gondolja, hogy ezzel együtt is a Fidesz a legjobb választás, a másik oldalon ott valószínűleg még több bűnös lát.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Súlyos légicsapást mért Harkivra tegnap kora délután az orosz hadsereg.
24: Drónokkal és légibombákkal támadták a második legnagyobb ukrán várost. Legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább 20 gépkocsi megrongálódott. Voltak már légicsapások hajnalban is, akkor egy ember vesztette életét, 8-an megsebesültek. Az oroszok tegnap hajnalban Odesszát is bombázták. Több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni.
2: Tovább folytatódnak a franciaországi diáktüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben.
24: A fiatalok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. Lenzben egy 15 éves fiú súlyosan megsérült, amikor egy rendőrségi könnygázgránát felrobbant a kezében. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. A megmozdulásokban eddig 190 diák sérült meg, és több mint 5000 fiatalt vettek őrizetbe.
2: Erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diáktüntetések Lézsben.
24: A belga nagyvárosban a tanulók az oktatási reformok és a költségvetési megszorítások ellen vonultak utcára. A tiltakozók petárdákat robbantottak, barikádokat emeltek és tüzet gyújtottak, valamint több iskola bejáratát eltorlaszolták. A több száz rendbontó megfékezésére a rendőrök vízágyókat is bevetettek. 16 embert őrizetbe vettek. A városban június óta gyakoriak a hasonló demonstrációk, miután heves vita alakult ki az iskolák vezetése és a diákok között.
3: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
24: Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, hogy a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata. A GDP több mint 14%-át adja. A cél az, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, hogy már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. Az ügynökség vezetője tájékoztatott arról is, hogy zajlik a kisfaludi turisztikai támogatás kezelő Kft. Kifizetéseinek vizsgálata. Eddig a 21 ezer projekt hetedét világította át egy külsős jogi iroda. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem egy négyzetkilométernyi zsugorodott. Jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer.
3: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. A magyar labdarúgó válogatott a felvidéki Nagyszombatban 2-1 legyőzte Ukrajnát a Nemzetek Ligája B divíziójában. A gól nélküli első félidő után Tóth Milán az 52. percben szerzett vezetést Márko Rossi csapatának, amire aztán a 83. percben Jaremchuk válaszolt, ám 2 perccel később Csinger Márk eldöntötte a mérkőzést. Sikerével nemzeti csapatunk 4 mérkőzés után feljött a kvartett második helyére, folytatás november 14-én Georgia ellen idegenben. A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország Georgia 0-0. Gyertyás Róza a 7. helyen végzett a nők 52 kg-os súlycsoportjának hétfői versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon, miután 2 győzelem után előbb a negyed döntőben, majd a Vigaszágon is kikapott. Ugyanebben a súlycsoportban Pupréka a 8. döntőben kiélezett meccsen alulmaradt mongol ellenfelével szemben, így helyezetlenül zárt. A férfiak 66 kilós súlycsoportjában Pongrácz Bence a brit Charlie Young legyőzése után vereséget szenvedett a kétszeres VB bronzérmes mongol Jondo Peredlein Baskütől, így kiesett. Köszönöm figyelmüket!
3: Közlekedés.
24: Az Útinform tájékoztatása szerint burkolatjavítás miatt új terelést építettek ki az M7-es autópályán a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóti csomópont között. A Balaton felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányában a középső és a külső sáv járható.
3: Időjárás.
24: Napos, fátyol felhős időnk lesz, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A reggeli 1-8 fok után napközben 22-26 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc. A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy közzétették a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozatát.
6: Belgiumban is utcára vonultak a diákok.
24: És tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Rövid hírekkel 7:30-kor, krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk ismét.
7: Műsorajánló.
3: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
8: Milyen volt az aradi vértanúk családi élete, mára még volt? Hogyan viszonyultak asszonyaik a politikai szerepvállalásukhoz? Jó vagy rossz a nagyvárosi magány, mintha a ma fiataljainak egész más lenne ez a jelenség, mint szüleiknek volt. Kezdő jazz banda zenében jeleníti meg a fiatalok ide vonatkozó érzéseit. Várja Önöket a műsorvezető Sashegyi Zsófia.
3: Necces. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: 4:08 lesz 3 perc múlva, jó reggelt kívánok, 60 Tóth Erika vagyok. A most következő órában lesz szó az uniós tervekről, amelyek megtiltanák a gyerekeknek a TikTok használatát, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet mostani helyzetéről a tavaszi szakorvosi felmondás hullám után, az idei orvosi Nobel-díj nyerteseiről és a Nemzeti Kulturális Alap pillanatnyi feladatairól az ismertté válás után. Maradjanak velünk ebben az órában is.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
22: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 13 éves kor alatt egyáltalán nem engedni a közösségi média használatát az Európai Bizottság, 13 és 15 év között pedig csak szülő által létrehozott és felügyelt, korlátozott fiókot használhatnának a gyerekek. Emellett visszafognák a végtelen görgetést és más függőséget erősítő funkciókat is. Kérdés azonban, hogyan lehet mindezt valóban betartani, és hogyan lehet ellenőrizni, hány éves ül a képernyő túloldalán, anélkül, hogy közben még több személyes adatot kellene átadni. Fórizs Mátyás összeállítása.
9: Öltözzünk fel együtt a mai napra!
10: Sziasztok! Hogyha neked is kifogyott a szempillás spirálod...
11: Cheesy!
13: Így pörögnek a videók a TikTokon görgetve, vége nincs. A közösségi média egyre többet kér a gyerekek idejéből és figyelméből, ezen változtatna gyökeresen az Európai Bizottság. Ursula von der Leyen bizottsági elnököt hallják.
14: No social media under the age of 13.
25: 13 éves kor alatt nincs közösségi média, 15 éves kor alatt pedig nincs.

0: algoritmusok megtanulják, hogyan viselkedünk, majd ezt arra használják, hogy újra és újra kattintsunk, reagáljunk, tovább görgessünk. Ezek a függőséget okozó megoldások az üzleti modellnek a részei. A cél, hogy a gyerekek minél tovább online maradjanak, és a figyelmükből pénzt lehessen csinálni.
1: Sós Viktória pszichológus szerint ebben kulcs szerepe van annak, hogy folyamatosan várjuk a következő ingert.
2: Amint unatkoznék, már kapom is elő, tehát egy folyamatos ilyen dopamin pörgetés csinál velünk a közösségi média, olyan, mintha ilyen félkarú rablót húzogatnánk egész nap, várva, hogy valamikor nyerünk egy lájkot, egy kommentet.
1: A lájkok és a visszajelzések pedig kamaszkorban az én kép alakulásába is beleszólhatnak.
2: Mondjuk lányok, hogy a fotóikat folyamatosan cserélik, filterezik, melyik kap több lájkot, és ahelyett, hogy egy ilyen önálló személyiség alakulna ki, kialakul egy digitális én kép és személyiség, meg a valóság és a kettő közötti különbség egyre inkább tágul.
1: Sokan lefekvés előtt pörgetik a tartalmakat, ennek pedig külön kockázata van Koroncai Beatrix egyetemi docens mentálhigiéniai gyermekpszichológus szerint.
3: Befolyásolja az alvás minőséget, rosszabb alvás minőség is vezethet akár több depressziós tünethez, vagy rosszabb mentális egészséghez.
1: A közösségi média persze nem csak veszélyforrás, rengeteg olyan tartalom van rajta, amiből a gyerek tanulhat, új dolgokat fedezhet fel, és a kamaszoknál a kapcsolattartásban is fontos szerepe lehet.
3: Akkor kifejezetten pozitív hatása is lehet a közösségi média használatnak. Nem mindegy, hogy miért használja egy serdülő a közösségi médiát.
1: A bizottság ezért nem csak korhatár szabna, hanem azt is korlátozná, hogyan működhetnek ezek a szolgáltatások a gyerekeknél, mondta Henna Virkunen, az Európai Bizottság technológiai ügyekért felelős alelnöke. Kids can't get targeted
0: with personalized ads. A gyerekek nem kaphatnak személyre szabott hirdetéseket, és a korábbi tevékenységük alapján működő algoritmusok sem célozhatják őket. És ami különösen fontos, megszüntetnék a függőséget okozó funkciókat is. No more
1: addictive features. Ilyen például az automatikus lejátszás vagy a végtelen görgetés. Ez az, amikor az egyik rövid videó után már indul is a következő. És ez már messze nem csak a TikTok sajátossága.
3: Gyakorlatilag szinte már az összes, hiszen a TikTok annyira népszerű volt ez a funkciója, hogy ezt átvette az összes többi is.
1: Magyarországon jelenleg a legtöbb közösségi oldal saját szabályai szerint 13 év a regisztrációs korhatár, az életkort azonban jellemzően maga a felhasználó adja meg, mondja Somogyi Ákos, a Médiahatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
4: Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy azt a születési dátumot írom be a regisztrációkor, amit én szeretném, nyilván ez egy kitettsége a rendszernek, ezen szeretne változtatni ez a rendelet.
1: Tomás Rönnyi, az Európai Bizottság szóvivője a Kossuth Rádióval azt közölte, hogy semmilyen védelem nem 100%-os, sem online, sem offline. Ugyanakkor az új szabályozás az online szolgáltatókat tenni felelőssé az életkor ellenőrzéséért. A Médiahatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője szerint ugyanakkor önmagában a szabályozás nem lesz elég.
4: A szabályozás mellett komoly edukációra is van szükség, illetve arra is, hogy szülőként és gyermekként is kövessük ezeket a szabályokat.
1: A bizottság már kidolgozott egy életkor ellenőrző technikai megoldást is. Ennek az lesz a lényege, hogy a platform kizárólag a felhasználó korát ellenőrizhesse, más személyes adatot ne kapjon meg. És van egy érdekes kivétel is. A bizottság szóvivője a Kossuth Rádiónak azt írta, ha egy szolgáltató már nagy bizonyossággal tudja, hogy valaki felnőtt, például a fiókja kora vagy a hozzá kapcsolt bankkártya alapján, akkor ott külön életkor ellenőrzésre nem lesz szükség. Nagy kérdés tehát, hogy hogyan lehet majd valóban úgy ellenőrizni a korhatárt, hogy közben ne kelljen még több személyes adatot átadni.
5: Hogyan védhető meg tehát ilyen esetben a személyes adat, ki ellenőrzi a megadott adatok valódiságát, és kinek a felelőssége, ha valótlan adatokkal fér hozzá a gyerek a platformokhoz? Itt van velem a stúdióban Péter Falvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághatóság elnöke. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
5: A korlátozási terv egyik legfőbb célpontja a TikTok. Sok kutatás, köztük a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságé is azt mutatja, hogy a 7-16 évesek 72%-a használja a TikTokot, 51%-uk pedig naponta. Többen úgy regisztráltak, hogy egyszerűen valótlan élet kort adtak meg. Hogyan kell elképzelni egy életkort meghatározó adatellenőrzést?
6: Hát többféle módja lehet ennek, de visszautalnék arra, hogy 2001 és 2007 között adatvédelmi biztos voltam, és 2007-ben az utolsó nemzetközi adatvédelmi konferenciának a témája az volt, hogy hogyan lehet a gyermekeket megvédeni az internetet.

0: internet káros hatásaitól. Lassan ez 20 éves történet. 2013-ban, azután, hogy a hatóság elnöke lettem, elindítottunk egy kifejezetten gyermekvédelmi projektet, ahol tulajdonképpen egy kiadványjal zárult ez a projekt, Kulcsanet világához ma is letölthető a honlapunkról, sőt frissítettük, tehát GDPR kompatibilis, ami összefoglalja azokat a veszélyeket, amelyek a gyerekekre leselkednek, hogyan kaphatnak jogvédelmet, kihez fordulhatnak, ez szól szülőkhöz, pedagógusokhoz, gyerekekhez. Sajnálatos módon nem tudtuk bevinni, sok kísérletet tettük az iskolába egyfajta oktatási anyagként, pedig még egy videóklip is született ennek a filmes változata a tévébe, szöveges változata a rádióba, sokszor lement. Ugye ez 20 évvel ezelőtti történet, lassan a konferencia, a mi anyagunk is akkor még az adatvédelmi törvényre fókuszált, majd az uniós jogszabálynak megfelelően frissítettük. De közben sok minden történt a fejlődéssel, bejött a mesterséges intelligencia, bejöttek ezek a különböző videó megosztó szolgáltatások, tehát ez egy új típusú veszélyt jelenthet a gyermekekre, és nyilvánvaló, főleg itt a mesterséges intelligenciát kiemelve, hiszen már az Európai Unió adatvédelmi rendelete, amely 2016-os, az is számos rendelkezést tartalmaz speciálisan a gyerekekre nézve, de még akkor se volt olyan mesterséges intelligencia, hogy ezt ki kelljen terjeszteni. Nyilvánvaló, hogy azóta sok minden történt, sőt, hát azóta tudjuk azt is, hogy valóban milyen veszélyekkel jár a gyermekekre ez a fajta szolgáltatás.
1: Ezért is fontos az életkor ellenőrzése.
0: Ezért is fontos az életkor ellenőrzése, mégpedig olyan formában, hogy azok a szolgáltatók, akik kifejezetten nyújtják a szolgáltatást, és életkorhoz van kötve, ők csak annyit tudjanak, hogy a szolgáltatást igénybe vevő az megfelelő életkorral rendelkezik-e, vagy nem. Hogyan lehet ezt ellenőrizni? Úgy, hogy hát ez egyfajta módja, de egy biztonságos módja, hogy a felhasználó és a szolgáltató mellett egy harmadik szereplőt is igénybe veszek, egy olyan szolgáltatót, aki azt igazolja, hogy a felhasználó betöltötte a megfelelő életkort, de ő nem tudja, hogy a felhasználó milyen szolgáltatás igénybevételére akarja ezt felhasználni, ez az egyik oldal. A másik oldal pedig, hogy aki a szolgáltatást nyújtja, az csak azt tudja, hogy a felhasználó betöltötte az életkort, vagy nem, de nem tudja, hogy kiről van szó. Ezt egy olyan megoldásnak nevezhetjük, ami egyfajta token szolgáltató a harmadik fél.
1: És létezik ugye, már ilyen, vagy ez csak most kísérletezik?
0: Nyilvánvaló létezik ilyen, és ezt úgy hívjuk, hogy zero knowledge proof, tehát ez a megoldás, ami egyfajta hitelesítéssel igazolja, hogy a személynek bizonyos tulajdonsága megvan, ugye ez az életkori tulajdonság. Fölmerül a kérdés persze nyilván, hogy ez a token szolgáltató ez azért olyan adatokkal fog rendelkezni, amelyek nagy számban fordulnak elő, és ha csak arra gondolunk, ugye, hogyha jól emlékszem, most jött le a hírekbe, hogy Dániának a népesség nyilvántartásából 8 millió személy adataihoz hozzáfértek, tehát nyilvánvaló ez azt jelenti, hogy ezeknél a szolgáltatásoknál, ezeknél az adatkezeléseknél egy fokozott biztonsági követelménynek kell érvényesülni, ugye ezt úgy hívjuk, hogy az adatvédelmi incidenseket, hogy elkerüljük, ezért az adott szolgáltatásnak a biztonsági besorolása az nyilvánvaló magas.
1: Erre létre fognak jönni cégek?
0: Hát
1: lesz a megoldás.
0: Hát nyilvánvaló, hogy az életkor igazolására létrejöhetnek cégek, illetve ma is lehetnek olyanok, akik ezt már meglévő más feladataikhoz kapcsolódva erre is kiterjesztik a szolgáltatásukat, de nagyon fontos itt az adatbiztonság kérdése, illetve az is, ami elhangzott, hogy ez nem egy... Ugye ez most egy tervezet, ez szeptember 17-én nyújtotta be a bizottság, és bocsájtotta vitára. Nyilván alakulni fog ennek a szövege, de nagyon fontos, hogy több fajta védelmet nyújt. Nyilvánvaló korlátozza azokat a szolgáltatásokat, amelyek, vagy azokat a megoldásokat, amelyek a gyermekekre nagyon veszélyesek, zárójelben megjegyzem egyébként felnőttekre is, hiszen nem csak a gyermek pszichéje befolyásolható, hanem a felnőtte is, tehát a függőség az felnőtteknél ugyanúgy kialakulhat, tehát ezek a bizonyos legördülő, a folyamatos egy fölhívja, az nagyon fontos szerintem az időbeli korlátozás, hiszen ha megnézzük, Magyarországon is vannak erre felmérések, milyen időskorba kapnak gyermekek okos eszközt, mennyit vannak az interneten, és nagyon sok esetben a szülő nem tudja korlátozni a gyermeket, itt viszont egy objektív korlát beléphet, ez is, ezek mind nagyon fontosak.
1: Ez az azt jelenti, hogy nem engedné többet fel a platformra, miután lefelik az egy óra maga a szolgáltat.
0: Ugyanonnét nem lehet bejelentkezni, viszont ez együtt jár azzal is, ugye, hogy egyfajta olyan digitális kultúrát kéne kialakítani, amely nem csak ezeket a tiltásokat, korlátozásokat jelenti, hanem egy sokkal szélesebb stratégiát. Ezért én például örültem neki, hogy a kormány oktatás politikájában most megjelent, és évvégéig el kell készíteni, és ugye a digitális környezet az egy fontos stratégiai elem lesz, úgyhogy én egyből föl is ajánlottam a miniszternek azokat a kiadványokat, azt a tudást, amivel mi rendelkezünk. Bízom benne, hogy választ is fogunk rá kapni, talán sikerrel is járunk, nem úgy, mint korábban, mert
1: miért csak... utasították el ezt a felvetésüket, ezt a törekvésüket?
0: Hát, hogy a pedagógusok így is le vannak nagyon terhelve, ez egy olyan új terület, amitől félnek is. Ugye szerintem egy nagy félreértés volt, mi nem az informatika oktatásban, tehát a pedagógusoknak nem programozást kellett volna tanítani, hanem digitális kultúrát.
1: Erre pedig saját tantárgy is létezik, ez a neve?
0: Igen, létezik. Ugye az a kérdés, hogy ez mennyiben hívja föl azokat. Hát tulajdonképpen ez a hogyan nézzünk televíziót, hogyan nézzünk szolgáltatásokat az interneten, ez egy szélesebb. És ezt a szülőkre is ki kell terjeszteni, mint ahogy egyébként az új szabályok érdekes módon azt is behozzák, hogy azt is ellenőrizni lehet. Ne kérdezze meg, hogy, mert nincs rá ötletem, hogy vajon a szülői felelősség
1: ezt
0: milyen.
1: Ezt akartam még kérdezni, másfél percünk van hátra. Mit tehet a szülő, vagy mi a felelőssége, mit kell tennie?
0: Hát tulajdonképpen a legelőször a pedagógusokat, sőt talán még korábban a szülőket kellene oktatni, hogy ne adják oda csak azért a kütyüt a gyereknek, hogy most akkor leköti, és nincs vele gondom, mert hogy a gyerek számára ez ártalmas. Tehát a digitális kultúra, a digitális környezet veszélyeire való felhívás az nem csak az iskolába a pedagógus kötelessége, a gyermeknek, az a szülőnek ugyanúgy kötelessége, de miután ez nehezebben oldható meg, ezért maximálisan egyetértek azzal, hogy az üzleti megoldásokat, a terjesztést lehet korlátozni, és ez az előterjesztés ez arra vonatkozik.
1: Péter Falvi Attilának, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének köszönöm szépen,
0: köszönöm,
1: hogy
0: itt
1: volt.
2: Közlekedés. Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a 6. kerületben a Király utcát. A Holló utca és a Káldi Gyula utca között daruzás miatt ma 16 óráig. Ma 7 óra 45 perc és 8 óra 45 perc között a 2-es, a 23-as és a 2B villamos. A Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik rendezvény miatt. A 15-ös autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Fogarasi úton, kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton, a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: 7:30, mindjárt kezdődnek a rövid hírek.
3: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Demme Tíme a nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Elkezdődik a vagyonvisszaszerzési hivatal 3 elnök helyettesi posztjára jelentkezők meghallgatása. Az államfőhöz fordult a számvevőszék elnöke a kormányfő kijelentései miatt. Folytatódik a napos száraz idő. Jönnek a részletek. Ma és holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke a Tiszás Hantosi István elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbiteli elnök helyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az országgyűlés elé. Az állami számvevőszék elnöke levélben fordult a köztársasági elnökhöz, mert szerinte Magyar Péter kormányfő megalapozatlan vádjai alássák az ÁSZ tevékenységét. Vindis László azt kéri Bak András államfőtől, hogy érvényesítse tekintélyét azért, hogy a kormány tartsa tiszteletben a független intézmények autonómiáját. A miniszterelnök azzal vádolta a számvevőszéket, hogy asszisztált a Fideszt érintő, feltételezett tiltott pártfinanszírozáshoz és a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyében sem tett eleget. Megkezdte munkáját a foglalkoztatásért felelős államtitkár. Dudás Katalin a munkaügyi igazgatás, a hatósági ellenőrzés és a munkajogi jogalkotás területéről érkezett a Szociális és Családügyi Minisztériumba. Az államtitkár közölte, az, hogy a munkaügy a szociális tárcánál kapott helyet, azt üzeni, hogy a foglalkoztatáspolitika célja elsődlegesen a gyengébb fél védelmét szolgáló intézményrendszer kialakítása, nem pedig versenyképességi kérdés. Erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diáktüntetések Liège-ben. A belga nagyvárosban a tanulók az oktatási reformok és a költségvetési megszorítások ellen vonultak utcára. A tiltakozók petárdákat robbantottak, barikádokat emeltek és tüzet gyújtottak, valamint több iskola bejáratát eltorlaszolták. A kanadai Quebecben szeparatista programmal kampányoló párt nyerte a tartományi választást. A párti Québécois azt ígérte, hatalomra kerülés esetén népszavazást tartana a tartomány független állammá válásáról. Abszolút többséget azonban nem tudott szerezni a párt a törvényhozásban, így kisebbségi kormányzásban az ellenzéki képviselők támogatására szorul. Az időjárásról. Ma is napos, fátyol felhős időnk lesz, esőre nem kell számítani. A szél csak Sopron környékén élénkülhet meg. Napközben 22-26, késő este 6-15 fok várható. Kedves hallgatóink, 8 órakor krónikával várjuk Önöket.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 8:03, köszöntöm Önöket, 60-i Tóth Erika vagyok. Évelején komoly szakmai és vezetői válságba került a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet. Januárban mintegy 40 orvos petícióban jelezte, hogy a szakorvos hiány és a túlterheltség miatt az ellátás fenntarthatósága került veszélybe. Több mint 500 pszichiáter támogatta a főigazgató leváltását követelő kezdeményezést. Ézsi Robin főigazgatót tartották felelősnek a 2024 óta kialakult rendkívül súlyos szakemberhiányban. Mivel a petíció benyújtása után nem következett vezetőváltás, 27 orvos helyezte letétbe felmondását, közülük 19-en végül tényleg felmondtak, arra hivatkozva, hogy az elvándorlás miatt nőtt a munkaterhelés, romlottak a betegellátás feltételei, és feszült munkahelyi légkör alakult ki. Az Országos Kórházi Főigazgatóság már februárban átfogó vizsgálatot rendelt el, később a Magyar Orvosi Kamara azt írta, a budapesti pszichiáterek döntő többsége március végétől megszünteti az önként vállalt többletmunkát, ha nem történik előrelépés. Ézsi Robin március közepén távozott a Nyírő éléről. Az új főigazgató kinevezése múlt héten vált ismerté, itt van velem Váradi Enikő, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet új főigazgatója. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Alaposan vázolt, amit az elmúlt hónapok vagy talán évek történetét, de öntől is azt várom, hogy mondja el belülről, milyennek látszik az állapot a Nyírőben.
5: A kinevezésem az ugye nagyjából egy hete ismert, és én tulajdonképpen 3 napja kezdtem meg a munkát, tehát 3 munkanapot töltöttem az intézeten belül. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy jelenleg az állapotnak a felmérése zajlik. Igyekszem azzal tölteni a napokat, hogy mindenkivel lehetőleg a legtöbbet beszélek. Járom az osztályokat, fontos a menedzsment interjúk történnek, úgyhogy ilyen pillanatban valóban az adatoknak a felmérése zajlik, ezt tudom mondani.
1: Valószínűleg azért ön is tisztában volt, hogy milyen helyre pályázik a főigazgatói posztra, hogyha a 3 legsúlyosabb problémát kellene felsorolni, mi lenne az?
5: A Nyírő tulajdonképpen leképezi a fekvőellátásnak, a pszichiátri fekvőellátásnak az alapvető problémáit. Tehát az a krízishelyzet, amit ön itt felvázolt, az hál' Istennek az elmúlt hónapokban valamilyen szinten konszolidálódott. De ettől még nagyon nagy problémákkal állunk szembe. Tehát ez az egyik ugye természetesen, amiről zeng minden média, hogy az egészségügyben a pszichiátri és hatalmas a szakember hiány, ez érinti ugye a szakápolókat és az orvosokat. Ezzel meg kell küzdeni. Azt kell mondani, hogy a fluktuáció természetesen egy ilyen nagy intézetbe állandó, de hogy ez is konszolidálódott, tehát az, hogy nagy tömeggel mennének el kollégák, ezt jelen pillanatban azt tudjuk mondani, hogy nincsen, és inkább arra az a fő probléma, hogy a tapasztalt szakemberek aránya a fiatalokhoz képest kevesebb. Ez alapvetően ugye képzési, betegellátási, biztonsági kérdéseket vet fel, hogy hogyan tudunk helytállni ebbe, hogyan tudunk tímeket képezni. A másik, ami nagyon fontos, az az örökség, ami szintén az egész egészségügyet is jellemzi, hogy egy nagyon centralizált fenntartó rendszer van, illetve karbantartó rendszer, így például infrastruktúrális kihívásokkal állunk szembe.
1: Mit jelent ez például?
5: Hát az, hogy tulajdonképpen bármi, ha elromlik, a legkisebb dologtól a nagyobb problémákig, az egy központosított rendszeren keresztül oldható meg, és hát ennek azért az átfutása, az elakadásai azok alapvetően jellemzőek, erről azért több médiaér is volt, úgyhogy azt hiszem ez mindenképpen fontos, és hát a pszichiátriának van egy nagyon fontos problémája, amivel szintén foglalkozunk, hogy alapjában véve annak ellenére, hogy ez egy népegészségügyileg nagyon-nagyon fontos ágazat az egészségügynek, alapvetően alulfinanszírozott. Tehát, hogy nagyon fontos ahhoz, hogy ezek az intézmények működjenek, és megfelelő tímekkel működjenek, ez megfelelő finanszírozást kapjon. Ezen is tulajdonképpen azt hiszem dolgozik a szakma és az ágazat vezetés. Ugye itt arról van szó, hogy nem műszereket, nem nagy robotokat, és nem tudom, miket kell finanszírozni, nem eszközöket tulajdonképpen, hanem a tímet. A pszichiátria az egy tímmunka. És
1: tehát ez azt jelenti, hogy magasabb bérezést szeretnének a pszichiáter szakorvosoknak és az őket segítőknek?
5: Hát a bérezés az egyik része a dolognak, hanem maga az ellátás finanszírozásról beszélek, tehát hogy egy adott beteg ellátásért az intézmények mennyi finanszírozást kapnak. Természetesen a bérezéseknek a fenntartása is fontos, az orvosi bére, leginkább most a szakápolók bére áll. kell. Igen. Előtérbe, ez ugyanúgy, mint az egészben. Ez központi jellegű, de magának az ellátásnak a finanszírozása, amivel az intézmény utána gazdálkodhat, amiből fejleszthet, amivel tulajdonképpen munkatársakat tud alkalmazni. Ez a finanszírozás az, ami alacsonyabb.
1: A szakember hiányról már beszéltünk, és azt is mondta, hogy konszolidálódott valamennyire a helyzet. Volt már olyan korábban felmondott szakorvos a Nyírőben, aki megkereste, hogy visszajönne, vagy már vissza is jött, mióta az előző főigazgató elment?
5: Azt tudom mondani, hogy, tehát, hogy 3 nap alatt ilyen jellegű dolgok nem történtek, tehát azt hiszem, ez még korai, hogy erről bármit tudjak mondani. Azt azért tudjuk, hogy a kollégák ragaszkodnak az intézményhez, de szeretik egyébként az intézményt, és szeretnének ott maradni, és számítok arra talán, hogy lesznek olyan kollégák, akik szívesen visszajönnének egy jobb helyzetben.
1: A Nyírő ugye a magyar pszichiátria egyik speciális intézménye, a speciális eseteket kezelő intézménye, és különösen a fővárosban is nagyon fontos szerepe van, nagy a szakmai reputációja, de azért ez az elmúlt években súlyosan sérült. Hogyan lehet ezt helyreállítani?
5: Hát ez tulajdonképpen az egész munkámnak a kihívása, mert hogy az fontos tudni, hogy az akut ellátásnak körülbelül az 1/3-át viszi Budapesten a kórház, hatalmas esetszámmal. Ez nagyon megterhelő munkát jelent. Tehát itt is nagyon fontos az, hogy a szakembereknek a létszáma megfelelő legyen. Azért is fontos a stabilitás, mert speciális feladatokat, plusz feladatokat, speciális ellátást magasan képzett szakemberek tudnak ellátni. Tehát, hogy olyan tímek tudjanak alakulni, amelyek stabilan működnek. Amikor tímről beszélek, akkor nem csak arról van szó, hogy orvos és nővér, hanem pszichológusok, pszichoterapeuták, szociális munkások, tehát valóban egy multidisziplináris csapatról lenne szó, nem egyről, többről, ami megfelel a jelenkor kihívásainak, nagyon speciális betegségeknek akár ellátása.
1: Milyen a várakozási idő az intézetben, az intézményben, mennyi idő alatt juthat be egy pszichiátriai beteg, és mit tartana ön optimálisnak?
5: Hát a beáramlás az folyamatos, mert hogy alapjában véve egy akut ellátóhelyről van szó. A pszichiátriáról az nagyon fontos elmondani, hogy én egy fekvőbeteg intézmény élére pályáztam, de alapjában véve az az elképzelésem a pszichiátriáról, hogy ez egy ambuláns műfaj. Tehát a fekvőbeteg ellátás egy nagyon speciális szeletét képezi az ellátórendszernek, amire szükség van betegbiztonsági okokból. Vannak olyan állapotok, amik csak fekvő környezetben láthatók el, és nagyon fontos, hogy ez a fekvő ellátás képes legyen arra, hogy úgy indítsa el a beteget a betegutakon, hogy később aztán ne kelljen bekerülni a kórházba. Tehát, hogyha már valakivel ez előfordult, ami azért egy nagyon nehéz helyzet, élethelyzet, ugye egyáltalán egészségi állapot, de különösen lelki egészség, vagy lelki betegségben szenvedni, ez nagyon megtalálja, és ezek a bekerülések sokszor akutan történnek, mentővel, traumatizálók, de nagyon fontos, hogy ez egy nagyon biztonságos milliót teremtsen a betegek számára, és onnantól tudják, hogy hova kell menni ahhoz, hogy később ne kerüljenek kórházba.
1: További jó felmérést kívánok a Nyírőben. Váradi Anikőt, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet új főigazgatóját kérdeztem. Köszönöm szépen.
5: Köszönöm is.
1: Forradalmat hozott az agy az idegrendszer kutatásában az a módszer, amelyért idén odaítélték a legrangosabb orvosi kitüntetést, az orvosi Nobel-díjat. A díj átadására, mint mindig, idén is csak december 10-én kerül sor, de tegnap már nyilvánosságra hozták, hogy kik és miért részesülnek az orvosi Nobel-díjak történetének 116. elismerésében. Gimes Júlia összeállítása.
6: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine.
7: Így hirdette ki tegnap délben a stockholmi Karolinska Intézet Nobel-díj bizottsága, hogy idén az orvosi Nobel-díjat egy olyan különleges kutatási módszerért adják, amely egy moszattól kölcsönvett anyag segítségével idegsejteket képes megszólaltatni és elhallgattatni. az 55 éves amerikai Karl Deisseroth, a 72 éves német Péter Hegemann és a 73 éves ugyancsak német Georg Nagel technológiáját optogenetikának hívják. Acsádi László akadémikus, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet neurobiológusa beszél.
8: Az eredeti molekula, amit Nagel felfedezett, egy ostoros moszatban fordul elő. Ugye ezek arról híresek, hogyha fénnyel világítjuk meg, akkor elkezd csapkodni a ostorával és a fény felé mozdul. A fény aktivál egy molekulát, és hogyha ezt a molekulát mi kifejeztetjük bármilyen sejtben, akkor egy adott sejtcsoport, de az összes többi nem kifejezte molekulát. Ezután már csak erre a területre be kell ültessek egy nagyon vékony száloptikát, és megfelelő fényimpulzussal tudom megfelelő időzítéssel serkenteni ezeket a sejteket, és már csak mérnem kell, hogy mi történik az állattal, mi történik a többi idegsejtel.
7: Tehát tulajdonképpen a moszat fényérzékenységért felelős örökítő anyagát juttatják be azokba a sejtekbe, amelyeket vizsgálni akarnak.
8: Egészen pontosan ez történik, igen.
7: Mire jó ez az egész? Mit lehet így vizsgálni?
8: Az optogenetikával lehetővé válik, hogy fénnyel serkenthető, illetve gátló idegsejt csoportokat hozzunk létre, elsősorban rákcsáló modellben, és innentől fogva a sok százféle sejtípus közül egy konkrétnak vagy többnek a szerepét egyértelműen tisztázni tudjuk. Vegyünk egy egyszerű példát, hogyha van egy idegsejt csoport, amire azt gondoljuk, hogy az ébresztésben fontos szerepet játszik, ha ezeket serkentem és az állat fölébred, és ha gátlom, akkor pedig nehezebben ébred föl, akkor viszonylag egyértelmű, hogy ennek a sejtcsoportnak komoly szerepe van az állat ébresztésében. De ugyanígy lehet vizsgálni az agresszivitást, a szexuális viselkedést, rendkívül sok kutatás fókuszál a táplálkozásra, ugye a komoly elhízási problémák miatt, de ugyanígy a memória kialakítás, vagy a stressz, illetve a krónikus idegrendszeri betegségek következményeit is lehet ezekkel a módszerekkel vizsgálni.
7: Hogyan juthatnak közelebb a kutatók egy-egy mentális betegség gyógyításához?
8: Itt ugye kruciális az, hogy tudok-e kialakítani olyan rákcsáló modellt, amely viszonylag jól tükrözi ennek az idegrendszeri betegségnek a tüneteit. És ezután, hogyha találok olyan idegrendszeri területet, vagy sejtípust, aminek komoly szerepe van ennek a tünetnek a befolyásolásában, akkor ki tudok nevezni egy olyan gyógyszercélpontot, amelynek a befolyásolásával remények szerint ezt az idegrendszeri betegséget kedvezünk módon fogom tudni befolyásolni.
7: Milyen betegségek gyógyítása, kezelése jöhet hosszú távon szóba?
8: Szerintem a krónikus elhízás, a stressz betegségek, a szorongás, poszttraumatikus betegségek, egyes epilepszia típusok, krónikus fájdalom.
7: Ön hogy látja, mit hozott ez a módszer az agykutatásban?
8: Az agykutatásban egy teljes, komplett forradalom, amivel lehetővé válik az egyes idegsejtípusok szerepének a tisztázása, amire korábban semmiféle más néven nevezhető módszer nem volt, lehetőségek új tárát adta az idegtudósok számára.
7: Mit szólt ehhez a Nobel-díjhoz?
8: Hát ezt már nagyon régóta várják. Végre megtörtént a Nobel-díj elismerés ennek a forradalmi módszernek.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 3:48 múlt 2 perccel. Kérdőívet indított a hónap elején a Nemzeti Kulturális Alap a kulturális támogatási rendszer átalakításáról. A cél a nyitottabb, átláthatóbb, a mai igényekhez jobban igazodó kultúrafinanszírozás. Az NKA betűszó nem olyan régen még nem volt ennyire ismert, csak hogy a kormányváltás óta eltelt időszakban nagyon is ismerté vált. Az új kormány célja, hogy átvilágítsa és ellenőrizze a közpénzek korábbi elköltését, az NKA-hoz is elvezetett. A nyomozás pedig Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatásához vezetett. De mivel is foglalkozik a Nemzeti Kulturális Alap, mi a dolga, mennyi a pénze, hogyan osztja ezt el, mi maradt az idei keretből azzal, hogyan lehet gazdálkodni, ezekről is kérdezem vendégünket, Matyasovszki Zsolnai Bencét, az NKA alelnökét. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Ennek az évnek az elején az NKA 24 milliárd forintos felosztható kerettel rendelkezett, 14,5 milliárd volt az ötös lottó bevételből, 9,5 pedig szabad pénzonradványokból. Ebből ma mennyi az az összeg, amennyivel ténylegesen gazdálkodhatnak?
9: Hát ez az összeg, ez egy költségvetési összeg volt, ami egy jelentősen túltervezett költségvetési összeg volt, ellenben azért a költések meghaladták az időarányos részt. Ebben a pillanatban nagyjából egy 5 milliárd forint áll a visszafizetéseknek és a közös jogkezelőktől kapott támogatásoknak köszönhetően az NK a rendelkezésére, és az NKTK, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő munkatársaival megfeszített munkában azon dolgozunk, mióta én elfoglaltam a pozíciómat, hogy ezek mi hamarabb a kulturális életet gazdagíthassák, tehát reményeink szerint heteken belül megjelennek pályázatok minden állandó és ideiglenes kollégium, nem minden, két ideiglenes kollégiumunkban és az összes állandó kollégiumunkban. A cél az, hogy a jelentősen forráshiányos kulturális terület egy kicsit fellélegezhessen.
1: Azt mondta, hogy az időarányosan, nem időarányosan költötték el ebből a pénzt. Magyarul ez azt jelenti, hogy a választás előtt kiszúrták?
9: Magyarul ez azt jelenti, hogy igyekeztek a lehető legtöbb forrást kifizetni. Természetesen az állandó kollégiumok működése megakadt, de július második felében ez is újraindulhatott, úgyhogy az elmúlt időszakban már számos kollégiumi döntés született, és több mint 2000 támogatási okiratot bocsátott ki az NK csak július és október eleje között, tehát folyamatosan megy a munka, és van ezek a támogatások jellemzően már állandó kollégiumi döntések folytán kerültek a pályázókhoz.
1: Korábban kiosztott pénzek kedvezményezettjei utaltak már vissza az NKA-ba bizonyos összegeket. Mekkora ez az összeg, és önök ezt szabadon használhatják-e, vagy ez egy lekötött összeg?
9: Hát ez nem lekötött összeg, hanem az NKA-nál létezett korábban egy olyan marzs, amit egyenleg tartási kötelezettségnek hívunk, és ezt ugye ennek az évnek az elején ezért is említhette ön a 24 milliárdot, mert ezt kérték, hogy ne kelljen tartaniuk. Mi azért a jövő évtől újra számolunk ezzel, tehát én azt gondolom, hogy közpénzzel nem lehet így gazdálkodni, meg kell felelni a jogszabályoknak, a pénzügyminisztérium, a minisztérium elvárásainak. Tehát a visszafizetések automatikusan nem kerülnek vissza a rendszerbe, hiszen jelentős forráshiány van az NKA-ban a korábbi költekezéseknek és a túltervezett költségvetésnek köszönhetően.
1: Ha nem, hová kerülnek ezek a pénzek?
9: Ezek az NK-nál vannak, és később a pályázatokat fogjuk finanszírozni később belőle természetesen.
1: A 17 milliárdos ügyben 1079 támogatási esetet érintő nyomozásról beszél az ügyészség, miközben 806 pályázótól az NKA is részletes beszámolót kér. Azért nézem a papírot, mert pontos adatokat szeretnék mondani. Az önök apparátusának, kapacitásának hány százalékon megy az ellenőrzésekre?
9: Ezt ugye folyik számos hatósági vizsgálat ezekben az ügyekben. Az NKA-nak nem feladata, hogy ezeket az ügyeket úgy vizsgálja, ahogy a nyomozóhatóság vagy a NAV. Nálunk erre a bizonyos kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumát újra felállít a miniszter úr, és egy öttagú testületnek a feladata az, hogy az ebből az 1079 pályázatból beérkezett beszámolókat ellenőrizze, elfogadja, vagy elutasítsa. A mi feladatunk tulajdonképpen ilyen módon terjed ki a visszamenőleges ellenőrzése, egyébként szerintem a megfelelő szervek végzik a munkájukat, tehát ez nem a mostani vezetés feladata, az enyém annyi volt, hogy egy olyan kollégiumot állítsak össze, vagy tegyek javaslatot a miniszter úrnak, akik el tudják végezni ezt a munkát kellő körültekintéssel, kellő szakmai felkészültséggel. Ami az NKTK kapacitását jelentősen lefoglalja mai, azok a közérdekű adatigénylések, hiszen olyan fókusz vetült most az NK-ra és az NKTK-ra, hogy nyilván ezeknek a megkeresése jóval magasabb, mint korábban volt, és igyekszünk ezeket a lehető leggyorsabban és legteljes körülben kiszolgálni.
1: Visszatérve a 17 milliárdos ügyre, a nyomozóhatóság szerint a támogatások elosztásánál politikai szempontok is játszottak szerepet, ezt Hankó Balázs ugye már az első vallomásában vitatta és tagadta, és azt állította, hogy a kormány csak a támogatási célokat határozta meg. Milyen garanciával lehet biztosítani azt, hogy a jövőben politikai szempontok egyáltalán ne legyenek ezekben a pályázatokban?
9: Hát amikor én ezt a feladatot elvállaltam, akkor engem Tarz Zoltán miniszter úr kért fel és nevezett ki, és az egy alapvetés volt a kettőnk közti megbeszélésben, hogy az NK-nak vissza kell térnie oda arra a szakmai területre, ahova való. Az NK alapvető gondolata, ahova én szeretném visszavezetni a működést, az egyrészt az, hogy a kulturális élet szereplői a kulturális élet javára döntenek azok, akik döntési helyzetbe kerülnek az NK különböző bizottsága kollégiumai révén, a másik pedig az állandó kollégiumok szerepének visszaemelése. Ugye voltak olyan átalakítások nem is olyan rég, aminek köszönhetően az állandó kollégiumok struktúrája átalakult, az abban végzett munka elbillentek az arányok, tehát az állandó kollégiumokra sokkal kisebb anyagi forrás jutott például, mint az ideiglenes korábban már említett ideiglenes kollégiumra. Tehát az én feladatom az, hogy a szakmaiságot erősítsem meg, és ezáltal igyekezzek az NK a reputációját és a társadalom bizalmát, az NK-ba vetett bizalmát visszaállítani.
1: Megújításról beszél. A Magyar Színházi Társaság már több mint 200 szakember bevonásával készült koncepciója az NK a teljes megújítását és egy korábbi a TAO tapasztalatokra alapuló felhasználandó új finanszírozást is javasol. Van már konkrét elképzelésük arról, hogy a 2027-től hogyan változna az NK a működése?
9: Hát felelőtlenség lenne szerintem ilyen rövid határidővel közép- és hosszú távú építkezésekről beszélni. Mi, amit most elkezdtünk, az egyrészt a pályázókat megkérdezzük arról ebben a online kérdőívben, hogy ők milyen módon látják a pályázati rendszer megújítását relevánsnak. A másik, ami november 17-én, 18-án többek között a Magyar Színházi Társasággal együtt is egy kétnapos szakmai napot tervezünk, ami elsődlegesen a kultúrafinanszírozás, a kultúra, az átláthatóság témakörökben a szakmai szervezetekkel való párbeszédet kívánja beindítani, és ennek mentén szeretném többek között az NK működését is megújítani. Vannak elképzeléseim, de ezeket, vagy elképzeléseink, de ezt nem szeretném a szakma nélkül végrehajtani. Én nagyon fontosnak gondolom a párbeszédet és a szakmaiság jelenlétét és megerősödését az NK-ban.
1: Az NK október 1-én indított ezt a felvezetőben is említett kérdőívet, és az új vezetés nyitottabb és átláthatóbb támogatási rendszert akar. Konkrétan milyen adatokat fognak ezen túl mindenkinek ismerhetővé tenni?
9: Hát rengeteg elképzelésünk van, nem is az adatok, itt nem az adat a lényeg. Itt a lényeg az, hogy a döntésekről ugye fontos az, hogy transzparensek legyenek. Tehát, és fontos az is, hogy a döntési folyamatok is transzparensek legyenek, ahogy adott esetben a döntést hozók is nyilvánosságra kerüljenek. Számos olyan elem, ami az elmúlt időszakban szerintem hiányzott, nem csak az NK működéséből.
1: Egy percünk van hátra, hogyan látja a szélesebb társadalmi visszatükrözését az önök munkájának?
9: Hát én egyelőre azt látom, hogy pozitív, nyilván volt, amikor elkezdtem dolgozni, akkor érzékeltem egyfajta türelmetlenséget, ami szerintem teljesen természetes. Én igyekszem a szakmai szervezetekkel már minden nyilvános lépést függetlenül folyamatos párbeszédet folytatni. Én ezt nagyon fontosnak tartom, és azt gondolom, hogy egyelőre inkább a szimpátiát és a drukkot érzékelem. Egyébként szerintem az egész magyar társadalomban ez jelen van, és ez nagyon pozitív megerősítés szerintem a munkánkkal kapcsolatban.
1: Matyasovszky Zsolnai Bencének, az NKO elnökének köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
9: Én köszönöm.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Hunyavel szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Ó, ki vagy simulva, drágám. Múltkor rossz bőrben voltál.
13: Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
12: Sedacur Forte?
13: Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
15: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 8 óra van, jó reggelt mindenkinek. Most a Krónika következik a legfrissebb hírekkel.
4: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
16: Jó reggelt kívánok, Bártfai Kinga vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
17: Nemzeti gyásznap van, az aradi vértanúk emléknapja.
16: Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről.
17: Napos fátyol felhős idő lesz ma is.
16: Következnek a részletek. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság.
17: 177 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Az országház előtt katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonják, majd félárbócra engedik a nemzeti lobogót.
16: Eltérően értékelték a kormánypárti és az ellenzéki képviselők a Szijjártó Péter meghallgatásán elhangzottakat az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságában.
17: A volt külgazdasági és külügyminisztert a Bivajdi kínai autógyárnál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, hogy a projekt megvalósítására adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a vállalat európai gyára, amiért nagy verseny volt egyes államok között.
18: Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek kormányzati munkájának legsikeresebb területe volt a beruházás ösztönzés. Én 12 év alatt 2305 beruházásról kötöttem megállapodást. Ez a 2305 beruházás összesen 23.500 milliárd forintot és 187.000 munkahelyet jelent Magyarország számára.
17: A zárt ülés után, amelynek jegyzőkönyve nem kerülhet a nyilvánosság elé, a tiszás Cakó Cirbus Pál arról beszélt, hogy maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki több mint egy évtizedig volt külügyminiszter, majd az így megszerzett információkat később egy magáncég javára használhatja fel. A bizottság fideszes tagja Horváth László viszont úgy nyilatkozott, hogy nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Szijjártó Péter bivajdis munkavállalása.
16: Még a héten meghallgatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke, a Tiszás Hantosi István elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pályázókat zárt ülésen hallgatják meg, és az értékelések után várhatóan jövő hétfőn döntenek arról, hogy kiket terjesztenek az országgyűlés elé. A mesterséges intelligencia és a közösségi média új típusú veszélyt jelenthet a gyermekekre nézve, emiatt is kiemelten fontos az életkor ellenőrzése egy alkalmazás használatához, mondta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke reggeli műsorunkban. Az Európai Unió betiltaná a 13 éven aluliaknak a TikTok és az Instagram használatát, a 13 és 15 év közöttieknek pedig naponta legfeljebb egy órát engedélyezne. Péter Falvi Attila szerint úgy lehetne ellenőrizni a megfelelő életkort, ha a szolgáltató és a felhasználó mellett egy harmadik felet is bevonnának a regisztrációba. Ő igazolná anonim módon, hogy a felhasználó, adott esetben egy gyermek, betöltötte a használatához előírt életkort. Az Európai Bizottság szeptember 17-én nyújtotta be az online életkor ellenőrzésre és gyermekvédelemre vonatkozó jogszabálytervezetét. Ahhoz, hogy ez sikeres legyen, a digitális kultúrát is át kellene alakítani, mondta Péter Falvi Attila.
0: Legelőször a pedagógusokat, sőt talán még korábban a szülőket kellene oktatni, hogy ne adják oda csak azért a kütyüt a gyereknek, hogy most akkor leköti, és nincs vele gondom, mert hogy a gyerek számára ez ártalmas. Tehát a digitális kultúra, a digitális környezet veszélyeire való felhívás az nem csak az iskolába. A pedagógus kötelessége a gyermeknek, az a szülőnek ugyanúgy kötelessége, de miután ez nehezebben oldható meg, ezért maximálisan egyetértek azzal, hogy az üzleti megoldásokat, a terjesztést lehet korlátozni, és ez az előterjesztés ez arra vonatkozik.
4: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki. Mindenki.
16: Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes beslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután nincs megállapodás, így a kamatstop változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad. Már nem kell engedélyt kérni a stratégiai építési anyagok kivitelére. A korlátozás ettől a hónaptól megszűnt. A gazdasági szereplők szabadon a korábbi adminisztratív terhek nélkül bonyolíthatják a kivitelt, tájékoztatott az építésügyi igazgatásért is felelős helyettes államtitkárság. A szabályozást 2021 nyarán vezette be az Orbán kormány az építőipari ellátás biztonságra hivatkozva. Az Európai Bíróság tavaly novemberben viszont kimondta, hogy a rendelkezés sérti az áruk szabad mozgására vonatkozó uniós irányelvet, ezért meg kell szüntetni. Ütemterv szerint halad az M1-es autópálya bővítése, tájékoztatta a Krónikát a kivitelező, Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT sajtókapcsolati munkatársa. Szimicsko László elmondta, hogy a Budapest felé tartó pályaszakaszt kiszélesítették és a legtöbb helyen leaszfaltozták. 72 hidat és felüljárót építenek át, 11 csomópontot korszerűsítenek, az összes pihenőhely családbarát lesz. A már meglévők mellé további 300 kamionparkolót alakítanak ki, 7 csomópontban körforgalmat építenek, a szakasz teljes vízelvezető és víztározó rendszerét rendbe teszik. A pályakörnyéki településeket az eddiginél nagyobb és hosszabb szakaszon kihelyezett zajvédő falakkal védik.
19: Az M1 bővítése az általunk felvett hitelből és jelentős önerőből történik. Megérkezett a Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól a hivatalos megkeresés az MKIV ZRT-hez, amelynek nyomán megkezdődtek a tárgyalások, és meg tudom erősíteni, hogy ahogyan eddig is, úgy most is a hatályos jogszabályokat a kereteken belül nyitottak vagyunk bármilyen szakmai egyeztetésre, és együttműködünk a koncesszióba adó magyar állammal.
16: A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személy és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat.
20: Kutató expedíción vizsgálták a Szegedi Tudományegyetem oktatói és kutatói a közép-ázsiai Tien-Szan hegység gleccsereinek évszázados változásait.
16: A kutatók Prinz Gyula, egykori szegedi földrajz professzor 120 évvel ezelőtti expedíciója során készített térképeit vetették össze saját helyszíni méréseikkel. Közép-Ázsia gleccserei jelenleg mintegy 80-100 millió ember ivóvíz ellátásához, mezőgazdasági öntözéséhez és energiatermeléséhez járulnak hozzá.
4: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
21: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. A magyar labdarúgó válogatott a felvidéki Nagyszombatban 2-1-re legyőzte Ukrajnát a Nemzetek Ligája B divíziójában. A gól nélküli első félidő után Tóth Milán az 52. percben szerzett vezetést Márko Rossi csapatának, amire aztán a 83. percben Jaremcsuk válaszolt, ám két perccel később Csinger Márk eldöntötte a mérkőzést. Sikerével nemzeti csapatunk 4 mérkőzés után feljött a kvartett második helyére, folytatás november 14-én Georgia ellen idegenben. A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország Georgia 0-0. Gyertyás Róza a 7. helyen végzett a nők 52 kg-os súlycsoportjának hétfői versenyében a bakui cselgáncs világbajnokságon, miután 2 győzelem után előbb a negyed döntőben, majd a vigaszágon is kikapott. Ugyanebben a súlycsoportban Pupréka a 8. döntőben kérezett meccsen alulmaradt mongol ellenfelével szemben, így helyezetlenül zárt. A férfiak 66 kilós súlycsoportjában Pongrácz Bence a brit Charlie Young legyőzése után vereséget szenvedett a kétszeres VB bronzérmes mongol Jondo Peredlein Baskütől, így kiesett. Köszönöm figyelmüket!
4: Közlekedés.
16: Az Útinform tájékoztatása szerint burkolatjavítás miatt új terelést építettek ki az M7-es autópályán a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Balaton felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot. A forgalom a leállósávon és az ellenkező oldal belső sávján halad.
4: Időjárás.
16: Napos, fátyol felhős időnk lesz, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél, napközben 22-26 fok várható.
20: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy megjelent a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt Széjártó Péter.
16: Már nem kell engedélyt kérni a stratégiai építési anyagok kivitelére.
20: Ma hirdetik ki a fizikai Nobel-díj nyertesét. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 8:30-kor krónikával délben jelentkezünk ismét.
15: Műsorajánló.
4: Napközben.
22: Mennyit változtak az otthoni energiatároló program feltételei, és mire kell most figyelniük azoknak, akik napelemes rendszerük mellé akkumulátort telepítenének? Annak is utána járunk, kivethet-e a vízművek csatornadíjat az esővízre, és korlátozhatja-e a vízszolgáltatást, ha egy társasház vitatja a követelést. Szó lesz arról is, mi állhat az őszi fáradtság mögött, hogyan függ össze a kevesebb természetes fény és a képernyő előtt töltött idő az alvásunkkal. És közlekedésbiztonsági szakértőkkel végigvesszük, miért különösen veszélyesek az őszi szürkületi órák. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
4: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
15: Műsorajánlót hallottak.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: 8 óra 11 perc van, 60 Tóth Erika vagyok, sporttal megyünk tovább. Tóth Milán és Csinger Márk góljával 2-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna ellen a Nemzetek Ligája B divíziójában Nagyszombatban tegnap este. A Nemzeti Sportrádióban közvetítette a mérkőzést Katona László kollégánk, akit most kapcsolunk a helyszínről. Szervusz, Laci!
23: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
1: Az első első félidő nehéz játéka után úgy tűnt, mintha valami történt volna a válogatottal a szünetben. Mit tudsz erről?
23: Hát valami biztos történt, mert Márko Rossi, illetve hát leginkább a válogatott az első játékében semmit nem csinált. szó szerint kell érteni, tehát kapulalövés mint olyan nem adatott meg a válogatott számára, de aztán kijöttek a fiúk a második játékrészre, és 2 perc alatt 2 lövés, amiből az egyik el is találta a kaput, aztán jött az 51. 52. perc, Tóth Milán pedig megszerezte élete első válogatott déli gólját, tehát azért itt a fél időben valószínűleg elmondta Rossi mester, hogy a védekezés még hagyján, de támadásban azért az, amit mutattak a fiúk, az nem elegendő, úgyhogy hatott valószínűleg a Mr. Szava a fél időben, és a második játékrészben nagyon szépen és okosan játszta, de a magyar válogatott együtte Ukrajnát 2-1-re.
1: Az ukránok sem jeleskedtek nagyon az első fél időben, bár helyzeteik voltak, mégsem lőttek gólt velük. Mi történhetett?
23: Nagyon átengedte azért a magyar válogatott a kezdeményezést az első játék részben, tehát mindig hagyott egy-két ütemet valamely ukrán játékosnak, hogy a labdával valamit kezdjen általában, tehát egy magyar játékos mindig a lemaradást választotta, de aztán a második fél időben felpörgött a csapat, és már Szoboszlai központú ez a nemzeti együttes, azért a tegnapi mérkőzésen is inkább egy kicsit a háttérbe vonult Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya, és leginkább a középpálya közepén érződött azt, hogy átvette a, nem is a hatalmat, de valamiféle kezdeményezést.

0: cikket?
1: Hát ezzel azért óvatosan. Én szerintem, mikor majd Georgia ellen játszik novemberben a magyar válogatott, akkor Varga, Sallai és Kerkez is kezdő lesz. És akkor a tegnapi 11-ből, amely kifutott a pályára az első pár percben, onnan ki kell venni 3 embert. Tehát itt 3 olyan labdarúgó nem volt, vagy akár Damir Edzsicset ide vehetjük negyedikként, akik tényleg meghatározó tagjai ennek a válogatottnak, és Varga esetében meg egy gólerős támadóról beszélünk. Tóth Milán az, hogy középcsatárként, vagy inkább olyan támadó, befejező támadóként játszott, az se normális dolog, és amikor a második fél időben jött Szalai József debütáló labdarúgóként, akkor ott már úgy nézett ki a magyar válogatott, hogy jobban. Tehát csak így ennyiben maradjunk, hogy jobban, mert akkor már volt csatára is a nemzeti csapatnak, és Tóth Milán azzal, hogy gólt lőtt, igazából elhallgattat mindenkit, mert volt egy-két helyzete, abból az egyik gól, de azért itt Rosszinak a 4 meccs alapján hát nagyon kellett sakkozni, hogy mit hova tesz, milyen posztra.
0: Még van egy percünk, mit ér most ez a siker? Ez a 4 fős csoportban ugye most második helyen állunk 7 ponttal, Észak-Írország mögött, akinek 8 pontja van.
1: Én úgy fogalmaztam még a meccs előtt, hogy a naptári évnek a legfontosabb mérkőzése, mert nem mindegy, hogy az ukránoknak van 7 pontjuk, és a magyar válogatottnak 4, vagy éppen a magyar csapatnak jelenállás szerint 2, és az ukránoknak 4, mert így most már az A-divíziót meg lehet akár nyerni, vagy épp, hogy az A-divízióba fel lehet jutni, meg lehet nyerni ezt a B-ligát, a 2. csoportot, és Észak-Írországgal majd hazai pályán kimérkőzés játszik novemberben a csapat, előtte mondjuk le kéne győzni Georgiát, de a lényeg az, hogy mi most már más kontextusba kerül az egész Nemzetek Ligája magyar oldalról, és lehet arra tekintgetni, hogy milyen egy lehetséges feljutásnak a forgatókönyve. Oda teszem, hogy nem lett jobb a magyar futball, meg nem lett erősebb a válogatott. Tegnap Rossi is elmondta, hogy azért itt a szerencse, mint olyan, az most a magyar válogatott mellé állt.
0: Katona László kollégánknak köszönöm szépen a beszámolót a tegnap történtekről, és szurkolunk tovább.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
0: 4:09 múlt 2 perccel. Egy feltörekvő hazai cég hangos könyvtára mostantól ingyenesen hozzáférhető a látássérülteknek, az akadálymentesítésben pedig a mesterséges intelligencia új lehetőségeket nyit. De vajon hogyan látják ezt a hangos könyvpiac más szereplői? Az AI veszélyezteti a színészi munkát és a szerzői jogokat, vagy a hagyományos hangos könyvek mellett új, egymást kiegészítő tartalomformává válhat? Cínek Elevente összeállítása.
3: Tehát, hogy alapvetően az Európai Unió és a Magyarország törvényei is kötelezővé teszik, amikor az ember egy e-könyvolvasót hoz forgalomba, törvényi kötelessége, hogy tartalmazza ezt az úgynevezett TTS funkciót, ez a text-to-speech, ami igazából sok éve létező dolog.
4: Részletezte kérdésemre Papp Norbert, a Voice ZRT alapító tulajdonosa.
3: Az újdonság az az, hogy már nem a monoton gépi hangot kell hallgatniuk, hanem teljesen érzelmi alapú emberi hanghoz nagyon hasonló technológia, igazából az, amit ez a TTS tud. Az összes olyan e-könyvet, ami létezett, most hozzá tudnak férni élvezhető minőségi hangban is.
4: Papp Norbert szerint a Voice az akadálymentesítés során a könyvek szövegét magyar nyelven dolgozza fel, majd ebből hanganyagot készít, miközben a kiadói jogi feltételeket is rendezik. Hangsúlyozta továbbá, hogy nem egyszerűen automatikusan generált hangokról van szó, figyelembe veszik a történetet és a szereplők karakterét, és ezekhez választják ki a megfelelő narrációt. Az alapító emlékeztetett továbbá, szolgáltatásukat teljesen ingyen biztosítják a látássérültek számára. Az akadálymentes hangoskönyvekhez a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének tagjai igazolt látássérült státuszukkal egy védett rendszeren keresztül férhetnek hozzá az uniós és hazai szabályozásnak megfelelően.
5: Jelentősége az általunk kifejlesztett alkalmazásnak, hogy szabad felhasználás kategóriába tartoznak az olvasási nehézséggel küzdő emberek, így ingyenesen férhetnek hozzá az irodalmi alkotásokhoz.
4: Fogalmazott saját már eddig is létező mintegy 8000 művet számláló hangoskönyv adatbázisukról Nagy Sándor a szövetség elnöke. Továbbá úgy véli, a mesterséges intelligencia különösen nagy segítséget jelenthet a látásért.

0: sérült emberek mindennapjaiban, főként a beszéd alapú kommunikáció elterjedésével.
1: Mi a Voxánál minden olyan kezdeményezést üdvözlünk, ami a látássérült és a vakokat segíti.
0: Katona Etelka, a Voxa nemzetközi hangoskönyv és e-könyv streaming szolgáltató magyarországi vezetője.
1: Azt az álláspontot képviseljük, hogy a hangoskönyv az nem egyszerűen egy felolvasott szöveg. Ebben nagyon sok komoly színészi, narrátori, hangmérnöki munka áll, amely olyan érzelmi töbletet tud adni a hallgatóknak, az olvasóknak, a felhasználóknak, amit jelenleg a mesterséges intelligencia nem tud teljes egészében helyettesíteni. Azért tartjuk szem előtt, hogy ez egy nagyon fontos akadálymentesítési eszköz lehet.
0: Katona Etelka kiemelte ugyanakkor, az MI által felolvasott hangoskönyvek és a színészi előadásban készült művek hosszú távon egymás mellett is működhetnek. Úgy véli, az MI térnyerésének korlátozása helyett az együttműködésre érdemes törekedni, így egyszerre érvényesülhetnek az akadálymentesítés és az alkotók érdekei.
2: Ezért a nagyobb cégek, akik foglalkoznak ezzel, nyilván körbejárják ezeknek a jogi hátterét, és én is úgy tudom, hogy jelenleg az Európai Uniós jogi szabályozás alapján az akadálymentesítésért nem lehet anyagi ellenszolgáltatást kérni.
0: Emlékeztetett Csordás Takács Attila, az e-könyv Magyarország Kft. Ügyvezetője és társtulajdonosa.
2: Látszik az is, hogy egyre elterjedtebb a különböző AI alapú megoldásoknak a használata, és ez bizony abban is megnyilvánul, hogy jogilag ezeket nem is feltétlenül lehet hangoskönyveknek nevezni, de bizonyos akadálymentesített audio tartalmak.
0: Az e-könyvek piacán már korábban is készültek speciális, például diszlexiások számára könnyebben olvasható változatok, ami jól mutatja, hogy a digitális tartalmaknál az akadálymentesítés és a személyre szabhatóság egyre fontosabb szempont, emlékeztetett az e-könyv Magyarország Kft. Ügyvezetője.
3: 2002 óta vagyunk, azt mondanám, hogy piacvezetők, illetve első fecskék voltunk, és azóta hangoskönyveket gyártunk és forgalmazunk.
0: Moyser Márta, a Kossuth Moyser hangoskönyvek kiadó tulajdonosa és ügyvezetője.
3: Az utóbbi évben jelent meg AI alapú felolvasás, ami hát azért visszás a dolog, mert jogi szempontból nem biztos, hogy mindig minden rendben van, ugyanis nekünk az összes szerződésünkben benne van, külföldi és magyar szerzők is úgy rendelkeznek, hogy semmilyen AI dolgot nem engednek.
0: Márta férje, Moyser Győző jogász és a kiadó társtulajdonosa megerősítése alapján az EMI alapú hangoskönyvek terjedése komoly szerzői jogi kérdéseket vet fel. Álláspontjuk szerint nem az számít, hogy egy szolgáltatás milyen elnevezéssel illeti a terméket, hanem az, hogy milyen tartalmat kínál.
4: Az a helyzet, hogy mindazok a szellemi alkotásokat előállító emberek a szellemi alkotásaikat védik a mesterséges intelligencia túlkapásai elől.
0: A szerzői jogok védelmében fellépő alkotók és kiadók álláspontja nem technológia ellenes, úgy vélik, a mesterséges intelligenciának határozottan van létjogosultsága a piaci folyamatokban, mint hatékony segítő társ, amely kiegészítést támogatja az emberi munkát. A gond ott kezdődik, amikor a technológia az alkotói folyamatokat teljesen átvéve, a humán jelenlétet háttérbe szorítva lép az ember helyébe, tették hozzá a Kossuth Moyser hangoskönyvek kiadó tulajdonosai. Végül a Móra kiadó álláspontját pedig Kovács Zsolnett marketing és PR vezető juttatta le felkelőhöz. Úgy vélik, a jelenlegi jogszabályi keretek között az olvasási nehézséggel küzdők és a jogosított szervezetek a szerző külön engedélye és jogdíjfizetés nélkül készíthetnek akadálymentes változatot megjelent művekből, így hangos könyvet vagy más hozzáférhető formátumot is, ami a marrakesi szerződésből eredő, a magyar szerzői jogba is átültetett szabad felhasználás része. A Móra hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az így létrehozott hanganyagok nem kerülhetnének ki a nyílt piacra. Az MI-vel készített hangoskönyvekhez kizárólag az igazoltan látássérült tagok férhetnének hozzá, csak is zárt és védett rendszeren keresztül. Ahogy az a szövetség saját, már korábban említett 8,5 ezres hangoskönyvtára esetén meg is valósult.
5: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
6: Most heti menőrovatunk következik, ezen a héten Fekete Fruzsi ékszertervező ajánla figyelmünkbe látni, hallgatni és gondolkodni valót. Szervusz Fruzsi, jó reggelt!
7: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
6: Tegnap egy erős önismeretre késztető színházi előadást ajánlottál, és úgy tűnik, hogy folytatjuk is az önismeret témát, mert a Tarot kollektíváról lesz szó. A Tarot kártyához a legtöbben a jóslást társítják, ezért komolytalannak is tekintik, de hogyan lehet komolyan tekinteni a Tarotra?
7: Én egy podcastet hallgatva ismertem meg Ertl Elizát, a Taró kollektíva alapítóját. Ahogy hallgattam ezt a podcastet, ő ráébredett arra, hogy ez egy mennyire hasznos eszköz az önismerethez, így azonnal másnap megvettem a könyvét, a Taró kollektíva címet viseli ez is, ez a könyv is, amelynek az alcíme az, hogy jóslás helyett tükör. Így ugyan eredetileg ezek a kártyalapok játéknak, tehát kártyajátéknak indultak, feltehetően Olaszországból, a 15. századból, és hát igen, ahogy ön is említette, később jött hozzá ez a tévhit, hogy jósolni is lehet vele, de ma sokkal inkább önismeretre használjuk ezeket a gazdagon megrajzolt lapokat. Mert hogy ezek a kártyák, ezek tele vannak szimbólumokkal, hol kedves, hol hát egészen félelmetes jelenetekkel, de alapvetően leginkább asszociációra használjuk ezeket a képeket, hogy könnyebben tudjunk beszélni arról, hogy mi zajlik bennünk. És hát a kártyák értelmezése során olyan dolgokat is kimondunk, amire nem is gondoltunk, hogy nyomasztanak vagy frusztrálnak minket. És nagyon sok könyv jelent már meg az évek során, hogy egy-egy kártya mit is jelent, de Elizánál pont az a lényeg, hogy nekünk a nézőnek mit jelent az adott kártya, és mire enged minket következtetni az a sok szimbólum, illetve kép, ami ezeken a kártyákon van. És Eliza többek között egyébként meseterapeuta is, így hát egy nagyon gazdag ismeretanyaggal tud minket támogatni, és segíteni az önismeretben, hogy hogyan is tudunk ezekkel tovább dolgozni.
6: Úgy kell ezt elképzelni, mint egy csoportterápiát, tehát többen összejönnek, és együtt fejtik meg a kártyák jelentését, és hogy ez hogyan hat önökre?
7: Vannak workshopok, amiken olyan 7-8 ember tud részt venni, de Elizánál lehetőség van személyes találkozót is kérni, amikor csak ketten vannak. De legtöbbször én személy szerint a csoportos workshopokat szeretem, mert nagyon érdekes azt megtapasztalni, hogy egy-egy ilyen kártyát hányféleképpen lehet értelmezni, és kinek mit jelent, vagy mire hívja fel a figyelmet.
6: Mi köze van a meseterápiának mindehhez? Azt érthető, hiszen a kártyák valóban mesés kinézetűek, tehát mesére lehet asszociálni róluk, de hogyan kerül ide a meseterápia?
7: A mesék ugyanúgy elképesztően régről elednek természetesen, és egy közös ismeretanyagot gyűjtenek össze, és ugyanez vonatkozik ezekre a kártyákra is, hogy megörökítenek akár a kollektív tudatból származó történeteket, alakokat, akár olyan személyiségtípusokat, és így kapcsolódik ezekhez a kártyákhoz. Különböző személyiségeket mutatnak meg, és történeteket, amikből a mai napig tanul.
6: Mire tanít ez a elmélyülés, ez a foglalkozás időt tölteni önmagunkkal?
7: Nagyon fontos, nekem nagyon fontos az önismeret, és az, hogy időt töltsünk önmagunkkal. Ugye tegnap is, ahogy említettem, egy önismeretre felszólító előadást ajánlottam, és itt is nagyon fontos az, hogy ne a telefonunkat böngészjük, hogy egy picit lelassuljunk, hogy önmagunkkal foglalkozzunk, hogy ezt nagyon fontosnak tartom. És ezek a kártyák segítenek egy kicsit a fókuszunkat beszűkíteni, tehát rengeteg információ ömlik ránk percről percre, és hogyha időt tudunk tölteni ezekkel a kártyákkal, akkor egy picit lelassulva önmagunkkal is tudunk időt tölteni.
6: Fekete Fruzsinak, ékszertervezőnek köszönöm szépen a mai ajánlást, holnap folytatjuk.
5: Közlekedés.
8: Jó reggelt kívánok! A fővárosban telítettek a sávok a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál. A Tököli úton befelé a Barostér előtt és tovább a Rákóczi úton. A Soroksári úton befelé a Rákóczi hídnál, valamint a Váci úton befelé a Megyeri útnál. A 6. kerületben a Király utcát lezárták a Holló utca és a Káldi Gyula utca között, daruzás miatt ma 16 óráig. Lezárják az első kerületben a Batthyány tér déli oldalát, ma 16 óra 30 perc és 18 óra között rendezvény miatt. A 39-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Batthyány tér megállót. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Fogarasi úton, kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Szűcs Magdolna, BKK Info.
6: 8:30 van, a rövid hírek következnek.
9: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Deme Tíme a nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Az aradi vértanúkra emlékezik ma a magyarság. Közzétették a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozatát. Folytatódik a napos száraz idő. Jönnek a részletek. Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az állami rendezvénysorozat zászlófelvonással kezdődött a Kossuth téren. Ezekben a percekben koszorózást tartanak a Batthyány örök mécsesnél, 10 órakor pedig a Fiumei úti sírkertben lesz megemlékezés. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstopp esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Miután nincs megállapodás, így a kamatstopp változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az MVVH elnökének egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén, jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. A hivatal nyomozati elnök helyettesének 4 lakása van, 2-ben csak résztulajdonos, és összesen 37 millió forintnyi megtakarítással rendelkezik. Ma és holnap hallgatja meg a Vagyonvisszaszerzési Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellevviteli elnök helyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. 3 területen vannak a legsúlyosabb problémák a fővárosi Nyírő-Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben, ahol az akutellátásban kezelt betegek 1/3-át látják el, mondta az intézmény új főigazgatója a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Váradi Enikő közölte, a korábbi főigazgató és a kollégák közötti konfliktus miatti felmondási krízis megoldódott, de jelentős a szakápoló és orvos hiány. A főigazgató szerint stabil, hosszú távú működő szakmai kapcsolatokat kell kialakítani a biztonságos ellátáshoz. Ehhez egyebek mellett meg kell szüntetni a betegellátás alulfinanszírozását. Végül a várható időjárásról. Országszerte süt a nap, csak gyenge fátyol felhők lehetnek az égen. A szél északnyugaton megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 6-15 fok valószínű. Kedves hallgatóink, friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
5: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
6: 8:03, 60-i Tóth Erika vagyok. Magyarországon a nyugdíjasok negyede szegénységben él, írta Kármán András pénzügyminiszter. Sok százezer idős számára jelent napi problémát az élelmiszerek vagy a gyógyszerek beszerzése, esetleg a megfelelő fűtés. Bejelentette, hogy 4-szeresére 120 ezer forintra nő a 18 éve befagyasztott nyugdíjminimum. A tegnap esti nap témájában Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgetett Tatár Tímea.
10: Összes olyan nyugdíjas, öregségi nyugdíjas, akinek nem éri el a 120 ezer forintot a nyugdíja, ilyen nyugdíjas egyébként 127 ezer ember van, az ő nyugdíjuk január 1-től automatikusan 120 ezer forintra fog emelkedni. Ez sok embernek közülük nagyon nagy mértékű emelkedést jelent, hiszen valóban, ahogy említette, a 28.500 forintos nyugdíj is följön 120 ezerre, bár ez nagyon keveseket fog érinteni. Többségük azok ilyen 80-90-100 ezer forintos nyugdíjjal rendelkező emberek, emberek. Az ő számukra ez egy megváltó intézkedés. Valóban már közel 20 éve nem nyúltak ehhez a szörnyű minimumhoz. Most ennyi embert, 127 ezer embert ez nagyon jól fog érinteni, és hozzájuk még több ezer embert, aki 65 évesnél idősebb, de nem nyugdíjban, hanem rokkantsági ellátásban részesül. Ő nekik is 120 ezer forintra emelkedik minimum ez az ellátás, ha nem érte volna el ezt az összeget.
11: Mitől ennyire alacsony ezeknek az embereknek a nyugdíja?
10: Hát ez nagyon sokféle összetevő lehet. Elsősorban a nagyon régen megállapított nyugdíjak, tehát a nagyon idős nyugdíjasok közül is azok, akik rövid szolgálati idővel rendelkeznek, tehát éppen elérték a 20 évnyi szolgálati időt, ami a teljes magyar nyugdíjnak a alapfeltétele. Ráadásul rossz keresetekre voltak bejelentve, vagy a rendszerváltozás körüli időben a szürke gazdaságba, vagy a fekete gazdaságba kényszerültek, tehát nagyon picike keresetek után fizettek járulékot. Ott kialakulhatott ez a rendkívül alacsony nyugdíj. Elsősorban a mezőgazdaságban dolgozók, a régi szövetkezeti dolgozók szenvedhették meg ezt a dolgot, meg utána ez a rendszerváltozás körüli időkben a rengeteg munkahely megszűnése, és utána rosszabb munkahelyeken történő elhelyezkedés, ez mind hozzájárulhatott ehhez. Aztán van egy sor olyan kis nyugdíjas, aki azért ilyen kicsi nyugdíjas Magyarországon, mert külföldön is szerzett nyugdíjjogosultságot. Ez egy zárójeles megjegyzés, ami rájuk egyébként nem kéne, hogy kiterjedjen ez a 120 ezeres minimális nyugdíj, hiszen nekik van külföldről nyugdíjuk.
11: Mielőtt még tovább mennénk itt a nyugdíjminimumtól, azt is mondta Kármán András, hogy a nyugdíjasok negyede szegénységben él. Ez egy meglehetősen súlyos adat, de vajon ez a mostani négyszeres emelés kihozza-e ebből a szegénységből, mély szegénységből ezeket az embereket, vagy esetleg további szociális intézkedésekre lenne szükség?
10: Az érintettek alul abszolút mély szegénységben élő emberek. A 120 ezer forint az egyébként nem hivatalos mély szegénységi küszöbérték lesz 2027-ben. Tehát amikor megemeljük ezeknek a pici nyugdíjasoknak a nyugdíját 120 ezerre, akkor éppen fölhúzzuk őket a mély szegénységi küszöbre. Ezt érzékeli a kormányzat is, ezért a 120 ezer forint fölötti szűk réteget az további különleges kiegészítő nyugdíjemelésben részesíti. Ennek két oka is van, egyrészt a 120 ezer forintnál magasabb, de még mindig nagyon kicsike nyugdíjakat, egészen a 146 ezer forintos határig. Azért emelik külön is, mert így csillapíthatják egyrészt a 120 ezer forintra emelésnek ezt a felfele nyomó torló hatását, ami a közvetlenül a 120 ezer forint fölötti nyugdíjasokra nehezedik, másfelől pedig így a legalább a mély szegénységnek ezen a határán küszködő nyugdíjasokat is egy kicsit tudják támogatni. Ugye ez 12 ezer és 6 ezer forint közötti plusz nyugdíjak.
11: Ez az, amit ilyen sávos emelésként emlegetnek
10: így
11: most?
10: Van. Meghúztak gyakorlatilag 5 sávot, 5 ezer forintos sávokat. Ez nagyon jó alapgondolat. Nekem ezzel egyetlen egy gondom van, hogy túlságosan szűken húzták meg ezt a sávokat. Tehát most gyakorlatilag a 120 és 146 ezer forint közötti 26 ezeres sávba eső nyugdíjasok számíthatnak erre a plusz nyugdíjemelésre. Én szívem szerint fölhúztam volna a 180 ezer forintos határig, ami Magyarországon a relatív szegénységi küszöb lesz jövőre számítások szerint, de hát úgy látom, hogy nem volt erre ennyi pénz a költségvetésben, mert ez az intézkedés ez most 123 milliárd forintba kerül, ami a 7200 milliárd forintos nyugdíjkasszához egészéhez képest kicsi összeg, de nyilván itt keresgélni kell a pénzeket, mert nagyon sok a hiány a költségvetésben.
11: Ugye megérkeztek az első ellenzéki reakciók is ezekre az intézkedésekre. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője egy lakossági fórumon beszélt arról, hogy a Tisza kormány a nyugdíjminimum tervezett emelésével valójában bünteti a nyugdíjasok túlnyomó részét, mivel az ő járandóságuk nem emelkedik arányosan. Vajon az lehet a háttérben, hogy ő úgy véli, hogy senkit nem lenne szabad kihagyni a nyugdíjemelésben? Ön erről mit gondol?
10: Hát először is nem akarok politikusi nyilatkozatokat minősíteni, mert szörnyen rosszul hat a szakmai hozzáállásunkra, hogy finoman fogalmazva. Másodszor pedig ezt egy olyan párt képviselője mondta, akik 20 évig voltak hatalman összesen, bármikor hozzányúlhattak volna a rendszerhez, nem tették meg. Tehát ezt sajnos nem tudom értékelni, ezt a hozzászólást. De a lényeg az, hogy a Tisza viszont komolyan veszi most azt, hogy a nagyon szegény nyugdíjasokat följebb emelje, ami egy borzasztóan fontos és iszonyan időszerű intézkedés, mert még azt is hozzá kell tenni, hogy még az árvaellátás is emelik egy picit, 50 ezerről 60 ezerre megy föl, a megváltozott munkaképességi személyek ellátását is emelik, az plusz 10%-ot kapnak, és az időskorúak járadékát azt megduplázzák. Tehát látszik a szándék, hogy az első lépésekben, amikor a nyugdíjrendszert próbálják javítani, a legszegényebb, legelesettebb embereken próbálnak segíteni, és az összességében valóban ez több százezer embernek a helyzet. helyzetét javíthatja jövőre. Az összes többi nyugdíjas helyzetét is természetesen javítani kell majd. Ezek a következő lépések lehetnek. Például itt van a bejelentett, de még a részletekben nem ismert szépkártya, ami a 250 ezer forint alatti nyugdíjasoknál jövőre 200 ezer forint plusz jelent majd, és a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjban részesülőknek 100 ezer forint plusz jelent majd, és természetesen itt van a normál nyugdíjemelés, hiszen januárban a jövő évre tervezett inflációval emelni kell a nyugdíjakat. Ez most nagyjából 3,1%-ra becsülhető, tehát egyáltalán értelmezhetetlen az a ellenzéki hozzáállás, hogy nem történik semmi a nyugdíjasok érdekében, hiszen dehogy nem történik, tessék olvasni a javaslatokat, meg a két készülő jogszabályokat.
6: Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgetett Tatár Tímea.
5: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
12: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: Azzal, hogy a Tisza kormánynak kétharmada van, továbbra is fontos lesz a sajtó és a civilek szerepe, mondta Tommaso Melia, amerikai szakértő a Kossuth Rádiónak, aki az Obama adminisztráció alatt külügyi helyettes államtitkár volt. Az USA világpolitikájáról azt mondta, bár a Kína felé fordulás egy évtizedes trend, Európa ugyanúgy fontos maradt Washingtonnak. Pap Roland összeállítása.
13: Tommaso Melia régóta ismeri Magyarországot. Már 1990-ben és idén is itt volt választási megfigyelő. A Kossuth Rádiónak azt mondta, hogy a Fidesz kormány kizárta az ellenzéket és a civileket a döntéshozatalból. És szerinte ez most a Tisza kormánynak is kihívás lesz. Az, hogy a független média bemutatta a korrupciós ügyeket, szerinte fontos szerepet játszott a Fidesz bukásában.
14: Érdekes módon a kétharmados többségével Magyar Péternek sem kötelessége semmilyen konzultációt vagy konszenzus építést folytatni. Gyorsan teljesített kampányígéretei közül számosat, így az elnöktől a főügyészen át a bírókig több szemét leváltottak. Lenyűgöző az a sebesség, amellyel ezeket a dolgokat teszi, de van egy kis piros villogó is itt. Vajon 4 évig a Tisza egyszerűen egypárti kormányzást fog folytatni, vagy eljön valaha az idő, amikor valamilyen konzultációs folyamatot le tudnak bonyolítani. A Fidesz és a Mi Hazánk a parlamentben talán nem lesznek jó tárgyaló partnerek, mert lehet, hogy nem érdekli őket a közös nevező megtalálása. Ezért remélhetőleg a Tisza és a magyar kormány keresni fogja a módját annak, hogy szélesebb körű konzultációt folytassanak a civil társadalommal, a közösségekkel és a nyilvánossággal. És itt játszhat kulcs szerepet az újságírás a problémák felszínre hozatalában. Mert nem csak arról tudósít, hogy mit mondanak a miniszterek és a kormány, hanem a hétköznapi polgárok véleményét is bemutatják. Tehát bizonyos szempontból a nép és a kormány közötti párbeszéd az újságíráson, a médián keresztül is lefolytatható, amennyiben az mindkét irányban működik.
13: A washingtoni Georgetown Egyetem kutatója hangsúlyozta, a Facebook kommentek világa nem egy igazi vita helyszíne.
14: Azaz azonnali dopaminlöket, amit akkor kapunk, amikor rákattintunk egy YouTube videóra vagy egy TikTokos dologra, ami tetszik, és elküldjük a 12 vagy 12 millió barátunknak, szédítő, ugye? Mindannyiunknak forog a feje attól a sebességtől, amellyel az információ áramlik. De ez nem ugyanaz, mint egy közös átbeszélés és vita arról, hogy mi a helyes politika, hogyan lépjünk tovább, vagy mik a prioritásaink közösségként vagy nemzetként.
13: Melia a Közép-Európai Egyetemen tartott Budapest fórumra érkezett. Korábban különböző pozíciókban fejlesztéspolitikával és külpolitikával foglalkozott. Többek között az USA globális segélyezési és fejlesztési politikáját koordináló USAID egyik vezetője volt. A szervezet költségvetésének több mint 80%-át visszavágták Donald Trump elnöksége alatt. Melia azért is kritikus Donald Trump kormányzatával szemben, mert szerinte a régi szövetségi rendszereket szétverte. Kanadával például egy 200 éves harmonikus együttműködést vert szét Trump, miközben diktátorokkal barátkozik. Melia viszont hangsúlyozta, szerinte Európa továbbra is számíthat Amerika védelmi elkötelezettségére. A NATO szerződés 5. cikke értelmében egy NATO tagállamot érő támadás esetén Amerikának is segítséget kell nyújtani a szövetségeseinek, és ezt Trump elnök sem vonja kétségbe.
14: Az Egyesült Államok Richard Nixon elnöksége óta Ázsia felé fordul, tehát ez az amerikai külpolitika visszatérő témája. Emlékszem, amikor a külügyminisztériumban dolgoztam, az Európával és a Közel-Kelettel kapcsolatos irodákat felügyeltem, és Obama egyik beszéde után odajöttek hozzám, és azt kérdezték, hogy akkor a mi régiónk már nem lesz annyira fontos. És én azt mondtam, hogy az Egyesült Államok évtizedek óta Ázsia felé fordul, és mi tovább továbbra is arra felé fogunk fordulni, de Európa és a Közel-Kelet nem lesz kevésbé fontos számunkra. Tehát továbbra is fenn kell tartanunk a kapcsolatainkat, és végeznünk kell a munkánkat.
13: Xi Jinping kínai elnök ugyanakkor szerinte sokkal hosszabb távon gondolkozik, nem úgy, mint a 4 éves választási ciklusokban gondolkozó Washington.
14: Donald Trump megpróbálja Amerikát ismét kicsivé tenni, és én azt hiszem, ez legalább a következő 2 évben igaz lesz. És így Xi csak hátradől és nézi, ahogy az Egyesült Államok elszakadt szövetségeseitől kevésbé lesz releváns a világban, figyelmen kívül hagyja a sürgető globális kihívásokat, mint a mesterséges intelligencia és az éghajlatváltozás. Xi azt fogja gondolni, hogy csak kivár, és 5 év múlva Kína sokkal erősebb lesz az Egyesült Államokhoz képest.
13: Thomas O'Malley, korábbi amerikai külügyi helyettes államtitkár ugyanakkor a Kossuth Rádiónak azt mondta, ha Kínáról van szó, a demokraták és republikánusok is sok mindenben egyetértenek. A megkerülhetetlen kereskedelmi kapcsolatokon túl fontos a régiós szövetségeség védelme. Az együttműködés Tajvannal, Dél-Koreával, Japánnal és például Ausztráliával töretlen.
5: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
6: A héten hivatalos választ kapnak a kormánytól a fuvarozói érdekképviseletek, amelyek a magyar közúti fuvarozók költség, likviditási és versenyképességi problémáira várnak gyors kormányzati reakciót. Több gondot is felvázoltak, a magas üzemanyagárat, a magas útdíjakat, a kereskedelmi gázolaj után fizetett jövedéki adó visszatérítés növelését kérik, valamint a szabályokat megszegő fuvarozók alaposabb ellenőrzését. A 3 érdekképviselet szerint a cégek egy része már a működő képessége határára került. Ezért nem hosszabb távú ígéreteket, hanem azonnali intézkedéseket várnak. Itt van a vonalban Árvai Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok!
6: Ahogyan ez előző összeállításból is kiderült, nem csak a nemzetközi konfliktusok miatt, de továbbra sem igen lehet az üzemanyag árának csökkenésére számítani. Egy hónap alatt 32 forintos emelkedést láttunk a dízel árában. Milyen segítséget szeretnének kapni a kormánytól?
15: Alapvetően ugye a probléma hátterét kell először talán megvilágítani. Hát az elmúlt egy hónapban is jelentős áremelkedés volt, de hogyha az első hónapot az évben, vagy a mostanit, illetve az első negyedévet és a mostani hanoi negyedévet nézzük, akkor is 25-15%-os áremelkedés volt csak az üzemanyagban. Ugye a januárban 568 körül volt az átlagár, szeptemberben 709, az első negyedévben 575, most pedig 663 a Q3-as átlagár. Ugye ez a 25% díjemelkedés mellett a forint árfolyamának a megváltozása is rettenetes terhet ró a vállalkozásokra, hiszen a megerősödött forint miatt az euróban elszámoló vállalkozások forintban fizetik a költségeiket. Önmagában ez is egy 4-5%-os veszteséget jelent, és ahogy említette a bevezetőben, az útdíjak mértéke is olyan jelentősen megemelkedett, csak az elmúlt 3 évben 50-80%-kal, hogy ezek együttesen terhelik meg annyira ezeket a vállalkozásokat, hogy mostanra főleg a KKV szektorban elfogytak a tartalékok, nincs miből megfinanszírozni most már ezeket a kiadásokat. Az elmúlt 1 évben közel 2000 vállalkozás fejezte be a tevékenységet, ez is jól mutatja, hogy a KKV szektor nem tudja most már kigazdálkodni a költségeit. Miközben stagnál az ipari termelés, gyengélkedik az autóipar, az építőipar is, tehát nincs is nagyon remény ebben a pillanatban, hogy kilábaljon az alágazat ebből a válsághelyzetből, és erre jött rá a hormuzi szorosban kialakult helyzet, amely tovább zágította, és jelenleg ugye nem is látjuk a kimenetét, hogy mikor rendeződhetnek ezek az árak. Mivel a hazai áru- és személyszállító vállalkozások talán a legenergiafüggőbb szektornak számítanak, ugye a hazai üzemanyagvásárlások, gázolajvásárlások, mint egy 55%-át ez a szektor realizálja, ezért teljesen nyilvánvaló, hogyha megdrágul az üzemanyag, akkor ezek a költségek át fognak gyűrűzni előbb-utóbb a szolgáltatásokba, a termékek árába, tehát összességében egy erős inflációs nyomás is keletkezik.
6: Igen.
15: És ez az a helyzet, amelyikben a fuvarozók tárgyalóasztalhoz hívták a kormányt, és meg is történt ez az egyeztetés, ugye 3 miniszterrel sikerült leülnünk, Ütési Dávid közlekedési, Kálmán András pénzügyi és Kapitány István gazdasági miniszterúrral, és ott vázoltuk ezt a helyzetet arra a tekintettel, hogy ugye korábban a kormány bejelentése értelmében a mezőgazdaság, illetve a lakosság is kapott bizonyos átmeneti támogatást, és ugyanezt kérik most a fuvarozók is a kormányzattól. Mi a mezőgazdasággal forinttal összemérhető, tehát ez a 128 forintos jövedékiadó mértékű ártámogatást szorgalmaztunk, illetve az útdíjaknak valamilyen fajta mérséklését, akár konkrét útdíjcsökkentésen, akár adókon keresztüli jóváírás kialakításával.
6: Milyen hangulatban telt a tárgyalás, vagyis milyen eredményt várnak akkor a heti kormányülés után?
15: Igen, hát ez egy nagyon nehéz, jó hangulatú, de nehéz tárgyalás volt. Ugye a nulla pontról el kellett oda jutnunk, hogy a miniszterek megértették, hogy az alágazatnak valóban támogatásra van szüksége, és így jutottunk el arra a szintre, hogy ígéretet kaptunk arra, hogy a holnapi kormányülésen érdemben tárgyal a kormány arról, hogy hogyan tudná az üzemanyagár támogatási intézményét valamilyen módon bevezetni a fuvarozóknál is. De hozzá szeretném tenni, hogy nem csak az üzemanyagár támogatásról beszélgetünk, hiszen ez egy átmeneti, rövid távú, az Európai Unió által engedélyezett, a MEDSZAV keretrendszerében adható támogatás, ez csak december 31-ig szól. Az alágazatnak hosszabb távon is egy rentábilis működés, biztosító működési környezetre van szüksége, ezért vannak további költségoptimalizáló kéréseink is, ugye például a köznyelven csak lázártábláknak emlegetett súlykorlátozásoknak az eltüntetése, a tranzitútvonalak észszerűsítése, vagy akár a kamionstop rendeletnek a korszerűsítése, hiszen ez egy közel 20 éves rendelet, azóta az idő eljárt felette, nyilván az útinfrastruktúra és a járművek műszaki kondíciója is olyan mértékben megváltoztak, hogy teljesen fölöslegesen korlátozzuk be a járműforgalmat, és minden ilyen korlátozás összességében áremelő hatású, elsősorban a belföldi lokális forgalomban közlekedő áruszállítókat terheli, így például a lakosságnak a tüzelőfa kiszállítását, a tüzéptelepekre, vagy építőanyag kiszállítást, vagy mondjuk a mezőgazdaságban a takarmány kiszállítás, ez mind-mind rettenetesen megdrágítják ezek a teljesen fölösleges szabályok. Én azt gondolom, hogy közös érdek lenne az, hogy ezen túllépjünk, és egy észszerű, hatékony működést biztosító környezetben tevékenykedhessenek a fuvarozók.
6: Arról már sokat beszélt, hogy mi emeli az önök költségét, de önök emelhetnek még? Áremeléssel nem tudják kompenzálni, vagy már eljutottak annak a határára?
15: Muszáj lenne emelni. Tehát a nemzetközi és a belföldi forgalom egyaránt, a nemzetközi forgalom 10-15%, a belföldi egy 4-5%-os azonnali fuvardi emelést igényelne ahhoz, hogy mondjuk az a nullszadós vagy minimális eredményt produkáló működéssel dolgozhasson az alágazat. Az a probléma, hogy ebben a rendkívül gyengén teljesítő gazdasági környezetben már nem nagyon vannak olyan megbízói oldali, hát befogadóképes reakciók, amelyekből arra következtethetnénk, hogy át tudjuk hárítani a költségeinket. Ha így lenne, akkor nyilván nem lenne miről beszélgetni, de ebben a jogi környezetben, a viszonylag gyenge lábakon álló piacvédelemben, a mi véleményünk szerint nagyon nagy számban jelenlévő útdíjcsalások tekintetében ugye olyan versenyhátrány keletkezik a jogkövető fuvarozók részére, ami miatt egy olyan versenykörnyezetben tevékenykednek, ahol nem képesek áthárítani a jogos és elvárható díjaikat a megbízó oldalra, hiszen mindig találnak valakit, aki a szürke zónában tevékenykedve egy alacsonyabb árat ajánlott.
6: Tegyük hozzá, hogy az ellenőrzést már megígérte a kormány, a szigorúbb ellenőrzést.
15: Így van, de az ígéret ebben a pillanatban kevés. Mi azt gondoljuk, hogy el kell indítani ezeket a cselekvéseket. Nagyon pozitív visszajelzéseink vannak, és úgy látszik, hogy most van is szándék arra, hogy ezek megtörténjenek. Ha ez a helyzet kialakul, akkor ebből az következik, hogy rövid időn belül elengedheti a kormány az alágazat kezét, hiszen ez a magyar fuvarozók nagyon versenyképesek, magas minőségi szolgáltatást tudnak nyújtani, tehát képesek helytállni, de ez meg kell teremteni azt a működési környezetet, amiben jogtisztán és a saját képességét megmutatva tudnak helytállni a piacon.
6: Átmeneti segítségeket kérnek egyelőre, de mi lenne a végleges megoldás a problémáikra?
15: Az átmeneti segítség nem is adható tovább ebben a pillanatban, mint az a következő néhány hónap, ugye december 31-ig. A hosszú távú megoldás mindenképpen egy nagyon jogbiztonságot teremtő környezet kialakítás jelenti, ahol nem nyúl bele váratlanul a kormány mondjuk az üzemanyagárakba, vagy nem nyúl bele a kormány váratlanul az útdíjakba, vagy nem próbálja meg olyan eszközökkel korlátozni a fuvarozók működését, mint például ezek a bizonyos súlykorlátozások. Ha tervezhető a környezet, hogyha egy évre előre tudnak a vállalkozások gondolkodni, a megbízókkal egyeztetni, a tendereken elindulni állatokkal, akkor a normális piaci működés szerint fognak tudni érvényesülni, és ha egyébként ezt nem terhelik meg olyan külföldi vagy akár magyar vállalkozások, amelyek, ahogy említettem, a szürke zónában tevékenykednek, akkor a tiszta piaci körülmények között tud a verseny kialakulni. Ez arra van szüksége, ahogy említettük, hogy nagyon kemény és határozott ellenőrzési gyakorlat alakuljon ki, és nyilván szükség van arra, hogy az alágazatot terhelő komoly adminisztratív terek, vagy akár a bírságtételek felülvizsgálatán keresztül a működési folyamatokat hatékonyabbá, olcsóbbá tegye a kormány, és hát nyilván, ami a nagyon fontos kérdés, mert ezen túl az a gépkocsi vezető hiány megoldása, tehát azt gondoljuk, hogy a szakma jövő jövője szempontjából. Ez is egy olyan kardinális kérdés, amit egyrészt talán a harmadik országos munkavállalók beengedése, illetve a hazai munkaerő piacra, a fiatalok és a gépkocsi vezetésre hajlandó személyek bevonzását jelenteni, állami támogatással természetesen, hiszen egy jogosítvány ma bőven 1 millió forint fölötti összegbe kerül.
6: Árvai Tivadart hallották, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkárát. Még egy rövidke mondat, demonstrációt is kilátásba helyeztek. Mire készülnek?
15: Egyelőre tárgyalásra készülünk, abban bízunk, hogy a kormány le fog velünk ülni, és érdemi eredmény lesz. Azt gondolom, hogy korai lenne még bármi másról beszélni, miért bemaradtunk most a kormánnyal, hogy megszületik a megállapodás a tárgyalóasztal mellett.
6: Véget ért a felkelő mára. Beszéltünk ma a koszovói elnökválasztásról, főként arról, hogy mi történik Koszovóban, hogyha nem sikerül egyességre jutnia a kormánypártnak és az ellenzéknek. Beszélgettem ma reggel Péter Falvi Attilával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökével arról, hogy az Európai Unió megtiltaná 13 év alatt a közösségi média használatát, 13 és 15 éves kor között pedig napi 1 órát engedélyezne. Rajta kívül Váradi Enikő is vendég volt itt a stúdióban, aki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetének főigazgatója, és az előtte álló feladatokról beszélt, hiszen ő váltotta a korábbi főigazgatót, aki miatt elég komoly szakmai krízis alakult ki az intézményben. A Nemzeti Kulturális Alap alelnöke Matyasovszki Zsolnai Bence is a vendégünk volt, akivel arról beszéltünk, hogyan lehet megújítani az NKA működését. A felkelő tehát véget ért, hamarosan a 9 órai hírek után a napközben következik, felkelőt pedig újra holnap reggel 6 órától hallhatnak majd. A technikai munkatársak Fácán Andrea, Szilágyi Zsolt, Sós Zoltán, az ügyeletes riporterek Hegedűs Katalin és Kovács Márton, valamint a gyártásvezető Pillinger Marian és a szerkesztő Király István Dániel nevében is megköszönöm figyelmüket. 60-i Tóth Erikát hallották. Kicsit maradjanak még velünk, mert ahogyan már a műsor legelején beszéltem róla, ma van az aradi vértanúk emléknapja, 177 éve végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét, valamint gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt Pesten. A Kossuth Rádióban mi is rájuk emlékezünk.

0: Az aradi vértanúk utolsó levelei. Részlet Damjanich János búcsú üzenetéből.
1: Mindenség ura, hozzád fohászkodom. Te vezettél atyám a csatákban és ütközetekben. Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábulni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg mindenható az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Áld meg Aradot. Áld meg a szegény szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot. Te ismered, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találok. Ámen.
2: Kossuth Rádió.
3: Kossuth Rádió.
2: Újra
3: mindenkié.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itthon nincs munkám.
4: Ja, meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
2: A Cinefest közönségdíjas filmje.
5: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
6: Azt már nem fogod.
2: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
7: Mami, táncolunk?
2: Mami Blue. A mozikban.
8: Elektromos fűtőpanel.
9: Igen, nordart.hu.
8: Gyors és ingyenes kiszállítás.
9: Igen, nordart.hu.
8: 5 év cseregarancia.
9: Igen, nordart.hu.
8: Norvég minőség a forgalmazótól.
9: Igen, nordart.hu.
8: Rendeljünk.
9: Igen, nordart.hu.
10: Világhírű zenekarokkal, bemutatókkal, valamint izgalmas irodalmi és képzőművészeti programokkal várja a közönséget a Liszt ünnep. Budapestre érkezik a The Cleveland Orchestra. A 90 éves amerikai zeneszerzőt Steve Reichert a London Sinfonietta köszönti. A georgiai zeneszerző Vaktan Kahidze monumentális requiemjét vezényli. A kortárs irodalom a Margó Fesztiválon, a kísérleti könnyűzene az Akváriumban ünnepel. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
11: Hunyavel szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
0: Reklámot hallottak.
13: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
14: 9 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Balogh Tamás. Hamarosan az otthoni energiatároló programmal foglalkozunk, mely szeptember végén több ponton is megváltozott. A már működő napelemes rendszerek energiatárolós fejlesztésére legfeljebb 1 millió 800 ezer forint támogatás kérhető, még új napelem és tároló együttes telepítésénél 2,5 millió forint maradt a plafon. Ha esetleg ön vagy az ismerősi körében valaki most épít napelemes rendszert tárolóval, vagy már rendelkezik napelemmel és akkumulátorral fejleszteni azt, érdemes velünk tartani, hiszen szakértőnk már megérkezett, és a hírek után jövünk a részletekkel.
15: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót a Kossuth téren a Nemzeti Gyásznapon. Az államfőhöz fordult a számvevőszék elnöke a kormányfő kijelentései miatt. Folytatódik a napos száraz idő. Jönnek a részletek. Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az országház előtti Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót. Az eseményen jelen volt Baka András államfő, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, továbbá több kormánytag és országgyűlési képviselők is. A nemzeti nyásznapon Magyarország lobogója egész nap fél árbócon marad. Ma és holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke, a Tiszás Hantos István elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az országgyűlés elé. Levélben fordult a köztársasági elnököz az állami számvevőszék elnöke, mert szerinte Magyar Péter kormányfő megalapozatlan vádjai alássák az ÁSZ tevékenységét. Vindis László azt kéri Baka András államfőtől, hogy érvényesítse tekintélyét azért, hogy a kormány tartsa tiszteletben a független intézmények autonómiáját. A kormányfő azzal vádolta a számvevőszéket, hogy asszisztált a Fidesz érintő feltételezett tiltott pártfinanszírozáshoz és a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyében sem tette eleget. Kiadta a volt külgazdaság és külügyminiszter útjainak részletes listáját a külügyminisztérium a 24.hu megkeresésére. Az adatsor szerint Szijjártó Péter 2022 és 26 között a világ államainak felében 96 országban fordult meg hivatali útjai során. 4 év alatt 16-szor repült Oroszországba, ugyanannyiszor, mint az uniós tanácskozásoknak otthont adó Luxemburgba, és többször, mint Németországba, amely hazánk első számú gazdasági partnere. Az azóta a kínai BYD-hoz igazolt egykori külügyi vezető számára a vizsgált ciklusban az állam több mint 500 millió forintot költött szállodára, hotel számai pedig meghaladták az 50 millió forintot. Elítélte Kerkez Milos és Hídvégi Balázs megfenyegetését és megbélyegzését a külügyminiszter. Orbán Anita arra reagált, hogy a válogatott labdarúgó és a fideszes országgyűlési képviselő felkerült egy nem hivatalos ukrán listára, amelyen a készítők által orosz barátnak tekintett személyek adatait teszik közzé. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határon túl program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályunként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. Végül az időjárásról. Országszerte süt a nap, csak gyenge fátyol felhők lehetnek az égen. A szél északnyugaton megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 6-15 fok valószínű. Csütörtökig hasonlóan derült száraz idő várható, majd esősebbre, hűvösebbre fordul az idő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
13: Műsorajánló. A hely.
3: Batthyány Lajos életének utolsó emlékeit őrzik a tárgyak, amelyeket Kispesten egy családi házba építettek be. Az udvaron a sárga tégla Batthyány cellájából való, de a kamrába is az ő ajtaján át vezet az út. A ház építetője Szombatfalvi Albert detektív főnök volt, aki magának vásárolta meg a cella darabjait, mivel a múzeumok nem tartottak rá igényt.
13: A hely. Riportműsor ma este 7 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
9: Napközben, napközben.
13: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
14: 9 óra múlt 5 perccel a szerkesztők Herceg Tibor és Meszesán György nevében is köszöntöm Önöket. Hamarosan azzal foglalkozunk, hogy mennyit változtak az otthoni energiatároló program feltételei, és mire kell most figyelniük azoknak, akik napelemes rendszerük mellé akkumulátort telepítenének.
6: Annak idején, amikor elkezdtük szerelni a napelemes rendszereket, akkor éves elszámoló volt. Mindenki tudta jól, hogy amit megtermel nyáron, azt télen el tudja használni fűtésre, bármilyen energiafelhasználásra. Most havi elszámolás van, már nem tudják télen elrakni az energiát a hálózatba, hogy visszavegyék, ezért nem igazán térülnek meg mostanság a napelemes rendszereknek a befektetései.
14: Megnézzük majd azt is, hogy mit jelent az új 1 millió 800 ezer forintos támogatási határ és milyen műszaki feltételeknek kell megfelelni. Aztán kérhet-e a vízi közműszolgáltató csatorna díjat a csapadékvíz után, és meddig mehet el, ha egy társasház vitatja a követelés jogosságát? Egy szegedi ügyből kiindulva a társasház és a szolgáltató jogait is végigvesszük.
7: Az igazgató úr a vízműnél nyilatkozott 2025. július közepén, hogy nem tartozik a társasház. Ehhez képest augusztusban kaptunk egy fizetési felszólítást 15 ezer forintról, október közepén kaptunk egy levelet 15 ezer forint körül, összegről, aztán két nap múlva kaptunk 16 ezer forint túlfizetésről egy tájékoztatást, majd decemberben ez már 50.400 forint körüli összeg volt.
14: És természetesen ma is számítunk a véleményükre. SMS számunk 0639666, de Viberen is megtalálnak minket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk. Az otthoni energiatároló program szeptember végén több ponton megváltozott. A már működő napelemes rendszerek energiatárolós fejlesztésére legfeljebb 1 millió 800 ezer forint támogatás kérhető, még új napelem és tároló együttes telepítésénél 2,5 millió forint maradt a plafon. Az igazolási szakaszban már nem az a kérdés, ki ad be új pályázatot, azoknak kell tovább lépniük, akik az első szakaszban megfelelő értesítést kaptak. A műszaki feltételek is szigorúak, ezért most azt nézzük meg, mire kell figyelni a kivitelező, az akkumulátor és az inverter kiválasztásánál és mennyi saját pénzzel kell reálisan számolni. A stúdióban már itt van szakértő vendégünk, akinek Ön is tehet fel kérdést, mindjárt vele beszélgetünk, előtte azonban Tarnóczy László információi következnek.
16: Jubilálnak, Becskereki Tamás napelemépítő vállalkozásai már 20 éves. Mi történt ez alatt a 20 év alatt? Emlékszem, kezdetekkor, amikor napelem szerelői képzéseket indítottak, akkor ezt mindenki kétkedéssel fogadta még, hogy hát lesz-e ezeknek az embereknek munkájuk. Aztán nem így lett.
17: Így igaz. Körülbelül 2010 környékén indult el igazándiból a napelem telepítés Magyarországon. Akkor tanfolyamok indultak arra, hogy napelemszerelőket képezzünk. Több ezre lettek kiképezve napelemszerelőknek, és ekkor még kevesen szereltettek napelemet, de már voltak olyanok, akik saját pénzből telepítettek napelemrendszert. 2013-14 körül már jöttek ki pályázatok, ez alapján már lehetett bizonyos összeget megtakarítani annak kapcsán, hogy napelemtelepítésből visszajött az állami támogatás. A teljes fellendülés az olyan 2018-19-nél történt, ekkor hirtelen meglódult a napelemtelepítés. 2018-tól 2024-ig telepítettük a legtöbb napelemes rendszert, ekkor már több száz napelemes cég működött Magyarországon, és mindenkinek bőven volt munkája. A választások előtt kiírtak pályázatokat, amiket utána márciusban már eltöröltek, vagyis megszüntették márciusban a regisztrációt rá. Jelen helyzetben körülbelül 95%-kal esett vissza a napelem szerelésünk, nem csak nekünk, hanem országos szinten is. Az emberek saját pénzből, tehát magán úton nem szereltetnek napelemeket, mindenki várja a támogatást.
16: Technológiailag nagyban különbözik a 20 évvel ezelőtti napelem a mostani napelemtől? Megtérülés szempontjából sem lényegtelen ez.
17: Ez így igaz. A napelemek ára jóval olcsóbb lett mostanra. Töredéke a 2010-es körülbelül áraknak. Akkor még polikristályos napelemeket szereltünk, most már monokristályos napelemeket szerelünk, aminek a hatásfoka jóval jobb, mint a régi napelemeknek. Kevesebbet kell ugyanabban négyzetméterbe föltenni. A monokristályos napelemek télen is jobb hozamot hoznak, mint a polikristályos napelemek.
16: Mi volt a tendencia az elmúlt 15-20 évben? Magánszemélyek, intézmények, kik éltek ezzel a lehetőséggel? Akik pályázhattak?
17: Főleg a magánszemélyek éltek pályázati úton, uniós pályázatokkal, nagyon sok közintézményre lett szerelve napelemes rendszer. A pályázatok során ugye energiamegtakarítást kellett elérni, és ezért szigetelés mellett napelemes rendszereket telepítettek főleg a hivatalokra, különböző intézményekre. Ez körülbelül a 18-19-es években tört csúcsra. A sok unióból érkező pályázat, ez meglökte ezt a napelemes telepítést. Annak idején nagyon sokan szereltettek saját pénzből, támogatások nélkül. Amikor a támogatások megjöttek, akkor pedig támogatásokkal már még többen szereltek, mert látták azt, hogy ez jóval kevesebb idő alatt lesz megtérülés, mint ha saját önerőből csinálnák meg.
16: A kezdeti partnereitől van valamilyen visszajelzés, hogy jó döntés volt, belevágtunk, belefektettünk, és milyen jó, hogy most már itt tartunk.
17: Egy érdekes történet alakult ki a napelemes piacon. Annak idején, amikor elkezdtük szerelni a napelemes rendszereket, akkor éves elszámoló volt. Ekkor mindenki tudta jól, hogy amit megtermel nyáron, azt télen el tudja használni fűtésre, bármilyen energiafelhasználásra. Most elékezett odáig a helyzet, hogy havi elszámolás van, a havi elszámolásban már nem tudják télen elrakni az energiát a hálózatba, hogy visszavegyék, majd fűtésre vagy bármilyen célra. Ezért nem igazán térülnek meg a mostanság a napelemes rendszereknek a befektetései.
14: A programban két célterületet kell külön választani. Egészen más a helyzet annál, aki most épít napelemes rendszert tárolóval, és annál, akinek már van napeleme, és csak akkumulátorral fejleszteni. Szenyán Endrével, az energetikai szakértőnkkel és az AI Solar Kft. Társ tulajdonosával a pályázói szemszögből vesszük végig, milyen lehetőségek nyíltak, mi változott, és hol lehet most hibázni, vagy éppen ellenkezőleg segíteni maguknak. Jó napot kívánok, köszöntöm.
18: Jó napot kívánok én is mindenkinek.
14: Hol tart most a program? Foglaljuk össze röviden.
18: Egy nagyon hosszú pauza után jutottunk most oda, hogy múlt héten megnyílt az a lehetőség, illetve annak az előszobája, hogy az második, azaz az igazolási szakasz dokumentumait fel lehet majd hamarosan tölteni. Ez annyit jelent, hogy akik az első kezdeti igénylő időszak után pozitív döntést kaptak, ők nyújthatják be az alátámasztó dokumentumokat. nagyjából egy 10-12 különböző igazolási papírról van szó, illetve ami az egyik legfontosabb, ugye most jön majd el hamarosan az az időszak, hogy a vállalkozási, kivitelezési szerződéseket is meg lehet kötni a kiválasztott kivitelezőkkel.
14: Kinek éri meg most igazán energiatárolót telepíteni?
18: Hát aki ebben a pályázatban nyertes, vagy nyerni fog, neki mindenképpen. Tehát itt ugye, akik új rendszer telepítenek, ők 2,5 millió forintos támogatást kaphatnak, ez a sokkal kisebbik szerete egyébként a nyerteseknek, nagyjából egy 5-10%. Az összes többi olyan kedvezményezett lesz, akiknek már van meglévő napelemes rendszerük, és ki fognak esni valószínűleg a 2030-al a szaldó elszámolásból, amiről a bejátszás is szólt. Nekik 1.800.000 forint bruttó támogatás van. Mi azt látjuk, hogy ehhez valamennyi önerőbevonása majd szükséges lesz, de pár évenből egyébként ez mindenképpen meg fog térülni. Akkor is, ha nem változnak mondjuk a jelenlegi energiárak, amikor azért jelenleg ugye azt látjuk, hogy elég nagy esély van, hogy változás lesz ebben.
14: Az, hogy ki telepít magának energiatárolót, az nem függ attól, hogy milyen fogyasztási vagy termelési profil van kiépítve? Oké.
18: Kifejezetten igen. Ugye nagyon, nagyon fontos lakossági szegmensnél elkülöníteni, hogy mikor fogyasztja a legtöbb energiát. Tehát az, aki napközben nincs otthon, elmegy dolgozni, este hazaér, felkapcsolja a villanyt, tölti a, nem tudom, például az elektromos autóját, akkor indítja a mosás, stb. Nekik kifejezetten nagyon meg fogja érni az, és meg fog térni gyorsan az, hogyha akkumulátort is tesznek a napelem mellé. Azon felhasználók, akik nem így élnek, vagy mondjuk van egy kis vállalkozás otthon, van egy, nem tudom, egy gumis műhely otthon, egy cukrászdát üzemeltetek, vagy egyszerűen csak én otthon töltök nagyon sok időt, és napközben használok el sok energiát, nekik nem feltétlenül szükséges. Ezt az épület...

0: az iparági vagy a világi átlagnak 5 vagy 10 év garanciákat szoktak adni. Igazából itt az árban van csak eltérés. Nyilván, hogyha magasabb garanciaidőt vál a gyártó, akkor az ára valamivel magasabb. De ez azért, ez nem azt jelenti, hogy 10 évig működnek. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 10 évnél még a hatásfoka hasznos teljesítményünknek olyan 70-80%-át még mindig tudni fogják, valószínűleg. Tehát azért itt ugye a technológia...
1: 15 évig is tökéletesen tudom használni, hogyha nincsenek akkor a fogyasztói, mint egy gumis műhelynek. Például.
0: Mennyit, milyen intenzíven használjuk? Tehát az se jó az akkumulátornak, hogyha nem használjuk. Pontosan. Az se jó, ha túl használjuk, tehát túltöltjük, túlmerítjük, túl gyakran használjuk. Ugye ezek inkább ilyen ciklus számok szoktak lenni, és sokszor a gyártó nem is években határozza meg, hanem ilyen töltési merítési ciklusban. Azt mondják, hogy nagyjából 6000 ciklus mondjuk, amit ez az akkumulátor bír, egy megadott hatásfokon. Aztán majd később ez csökkenni fog. De attól még ez működik, tehát ez nem egy kidobandó dolog lesz. Persze tény, hogy ezeknek az akkumulátoroknak nincs még 10 éves vagy 15 éves tapasztalatuk, tehát ez olyan, mint egy kicsit a nem tudom, az IKEA-s székek, ugye, amiknek van egy ilyen öregedési próbájuk, és akkor ott imitálják azt, hogy valaki beül föláll, hogyan fárad az anyag, hogyan válik inkább egyre inkább elhasználtá.
1: Egy nagyon fontos számról mindenképpen beszélni kell, hogy hány korábbi pályázó juthat most el az igazolási szakaszig.
0: Korábban 42 ezer volt, bejelentették, hogy ugye mivel csökkentik a támogatásnak az összegét azon a célterületen, ahol nem meglévő napelemes rendszer van, így még 15 ezer további kedvezményezett kerül majd bevonásra. Mi úgy tudjuk, egyébként erről még nem tudjuk, hogy hol lehet ennek pontosan utána nézni. Nagyjából a piacon azt sejtjük, hogy 20-30 ezer kedvezményezett, illetve hát támogatást igénylő kapta meg a lehetőséget arra, hogy az igazolási szakaszban benyújtsa ezt a támogatási alátámasztó dokumentumcsomagot, és akkor még van nagyjából ugyanannyi, akik még arra várnak, hogy pozitív döntést kapjanak, és hogyha ők is megkapják, akkor fognak lehetővé válni, hogy benyújtsák ezeket a támogatási kérelmeket, illetve hogy ugye kiválasszák a kivitelezőt. Tehát továbbra is itt talán a legfontosabb az, hogy eddig lehetőség volt arra, hogy 3 különböző kivitelezőtől ajánlatot kérjenek a pályázati felületen keresztül. Most attól, hogy ők ajánlatot kérnek a felületen kívül, még egyébként lehetőségük van bármennyi másik kivitelezővel is felvenni a kapcsolatot. Az a lényeg, hogyha élesedik a felület, akkor ott egy darab kivitelezőt kell megjelölni, akivel ők megkívánják majd kötni a vállalkozási szerződést, és ő lesz az, aki támogatói okirat kiállításához képes néhány héten vagy hónapon belül telepíteni fogja nekik az új invertert és az akkumulátort.
1: Ha már így külön részegységekre utalt, meglévő rendszernél az tudható-e, hogy miért lett 1,8 millió forint a támogatási plafon, miközben ugye az új rendszer esetében 2,5 millió maradt. Én azt olvastam, hogy talán valamelyik egységnek az ára csökkent, és így lejjebb vihető volt.
0: Igen, ugye az volt a kommunikáció, hogy a egyik legfőbb alapanyag, a lítiumnak az ára, ez jelentősen csökkent a világpiacon, ami egyébként részben igaz is.
1: Ami az akkumulátor alapanyaga.
0: Így van az akkumulátornak. Az a sokkal drágább komponens, tehát az inverter az valamennyi, az akkumulátor az 2-2,5-szer annyiba kerül nagyságrendileg, persze függ a méretétől, hogy hány kilovattórással tervezünk. És ebben a csökkenő lítium ár plusz ugye a forint árfolyam, forint euró kereszt árfolyamnak az alakulása miatt döntöttek úgy, hogy le fogják vinni 1,8 millióra a támogatás mértékét, ami egyébként mi azt számoltuk, kalkuláltuk, hogy valószínűleg kevés lesz, tehát még egy ilyen közepes rendszer esetében is valamennyi önerőt bevonása szükséges, hiszen ha ezt a rendszert ön ma megrendeli tőlünk, és azt mondjuk, hogy telepítsük, akkor nagy duzzogva, de ebbe az 1,8 millió forintba egyébként beleférne. De mivel ez egy pályázatról beszélünk, és nagyon-nagyon sok olyan egyéb tényező van, ami az árat viszont felfelé fogja hajtani. Tehát például nekem most meg kell mondanom ugye azt, egy határozott szerződésben, amikor az ára nem változhat, hogy 2 év múlva, hogyha akkorra jutunk el a telepítésig, akkor is ugyanennyibe fog kerülni. Az, hogy 2 év múlva, hogy változik a tengeri szállítmányozás, a kínai, nem tudom, az exportnak, ugye ezeknek az akkumulátoroknak a túlnyomó többsége,
1: ez még kínai. Litium, ami bányázható, hát 2 év, a jövő hetet nem látjuk ilyen technológiai szempontból, annyira gyorsul a világ.
0: Nagyon gyorsul a világ, és

0: tehát egyik ára az lefelé megy, a másik ára pedig felfelé megy, tehát ezt így borzasztóan nehéz megmondani. Azt gondolom egyébként, hogy valahol itt tényleg nagyon sokat számogattunk, egyeztettünk gyártókkal, ugye mi azért több gyártónak vagyunk a disztribúciós partnere, tehát közvetlenül tárgyalunk velük termékekről, árakról, szállításról, feltételekről, stb., hogy akkor tudunk felelősen kivitelezni majd, és a lakosság szempontjából is ugye, neki miért fontos, hogy jó kivitelezőt válasszon, hiszen ugye ezeknél a rendszereknél lehetnek kérdések, lehetnek problémák, lehet, hogy ő bővíteni szeretné később a fenntartási időszak után, tehát számtalan olyan dolog van, amiatt neki fontos, hogy egy stabil, megbízható kivitelezőt válasszon.
1: Mekkora önerővel érdemes belevágni akkor egy ilyen programba? Azt mondta, hogy 1,8 millióba önök bele tudják préselni, de mi van, ha én mondjuk sokkal jobb rendszert szeretnék? 10 évig az biztosan működjön, és ne kelljen hozzányúlni, ne jöjjön a csavarhúzós ember minden nap, hanem az működjön.
0: Annyit pontosítanék, hogy 1,8 millióba egy mai önerős szerződést bele tudunk préselni, de egy ilyen pályázatost nem tudunk belepréselni az előbb elmondott néhány kockázat miatt. Egyébként okay. Ezt még lehetne sorolni.
1: Mennyi az önerő?
0: Nálunk nagyságrendileg bruttóban 3-400 ezer forint környéke lesz az, ami ráfizető. Uh-huh. Tehát egy olyan 20-30% környéke között fog valahol megállni.
1: És akkor van arra is lehetőség, hogy én egy erősebb, jobb rendszert szeretnék magasabb belépő önerővel nyilvánvalóan, így a pályázat igen. mellett.
0: Hát ez már technológia tulajdonképpen, hogy mi az, amit még extrát szeretnénk. Tehát például van olyan technológia, perma, ami abszolút jól működik, hogy az elektromos autóról is akár, hogyha én feltöltöttem viszem haza az autót, akkor akár arról tudom üzemeltetni mondjuk a háztartást példának okáért. Nem biztos, hogy ez nekem rentábilis, nem biztos, hogy jó, de tudok úgy gondolni az autóra, mint egy energiatárolóra. Tehát van ott egy 10 kWh-s akkumulátorom, azt mondjuk feltöltöttem 100%-ig, és akkor mondjuk még az autómban is tudok tölteni, és adott esetben ezt visszafelé is tudom. Ez egy drágább technológia, ez nem fog beleférni ebbe.
1: És ha már kimondta, akkor mit jelent a gyakorlatban? A legalább 10 kWh-s tároló, és akkor tegyük hozzá azt is, hogy 10%-os lefelé irányuló műszaki tűrés. Ezt nem fejből mondtam, ezt olvastam.
0: Igen, tehát praktikusan 9,00 kWh-nak kell minimum lennie, és akkor innentől fölfelé felső határ nincs. Most a piacon a legjellemzőbb 3 méret, az a 10, 12 és 16 kWh-ak, de ezeket lehet duplikálni, illetve lehet valamilyen egyéb módon is mixelni. Attól függően, hogy mekkora a fogyasztása az ingatlannak, és tényleg, hogy milyen energiatüskéket kell úgymond kezelni. Tehát teljesen más az, hogyha mondjuk 1000 kWh-t fogyaszt, A esetben, és mondjuk más módon ugyanúgy el lehet fogyasztani ezt az 1000 kWh-t, de sokkal nagyobb akkumulátor teljesítmény kell hozzá, hogyha nem a hálózatról szeretnénk venni az áramot. Tehát például nem tudom, egy jacuzzit üzemeltetünk, elektromos sütőnk van, stb., tehát nagyobb fogyasztóink vannak, és ezeket használjuk, akkor bizony indokolt lehet az, hogy egy lényegesen nagyobb kapacitású akkumulátort építsünk be.
1: Mi történik akkor, ha az én rendszerem nem kompatibilis azzal az akkumulátorral? Lehet ilyen, hogy mondjuk az inverter, ami az áramot átalakítja, az mondjuk régi, elavult, beleszámítható annak a cseréje is?
0: Igen, nagyon-nagyon kevés olyan inverter van most felszerelve a lakosságnál, amelyek alkalmasak arra, hogy akkumulátort fogadjanak. Ezek ilyen úgynevezett hálózati vagy on-grid inverterek, hozzájuk nem lehet akkumulátort tenni, az esetek 99%-ában nagyjából, és ezeket mindenképp le kell cserélni. Ezt egyébként a pályázat támogatja, és külön meg van nevezve, hogy ezeknek a leszerelése, elszállítása, stb. Ez a támogatható tevékenységek között van.
1: Mi történik akkor, ha megnyerem a pályázatot, és helyszíni felméréskor kiderül az, hogy nem telepíthető mondjuk a háznak az elektromos hálózata, vagy a mérőhely nem alkalmas a rendszerre. Ilyenkor el lehet állni ettől?
0: Bármikor el lehet állni jelen tudásunk szerint, illetve hogy azért pályázatoknál általános szabály szokott lenni, hogy amíg nem hívunk le támogatást, addig el lehet állni tőle, mindenféle következmény nélkül. Ugyanakkor ezek olyan rendszerek, ahol már ugye a többségében van meglévő napelemes rendszer, tehát a hálózat azért valószínűleg alkalmas arra, hogy ezt fogadja. Viszont, hogyha egyéb fejlesztések szükségesek hozzá, ez esetenként előfordulhat, de ez nem elszámolható része a pályázatnak. Tehát például nekem a régi, nem tudom, alumínium vezetékeim vannak, amire még egy kisebb egyfázis invertert mondjuk fel lehetett tenni 6-8 évvel ezelőtt, most egy háromfázisúra szeretném mondjuk bővíteni, akkor az a része, hogy én a otthoni hálózatomat fejlesztem, ez szükséges, de nem elszámolható része a pályázatban.
1: Nézzük meg, hogy ki és miért telepít napelemet otthonra.
2: Aki napelemet telepít, az mindenféleképpen a saját fogyasztására, a nappali és éjszakai, tehát a napi fogyasztására használja, és a megmaradt energiát pedig szeretné ugye télen elhasználni, amit most már nem nagyon tud, és elektromos autók töltésére is el tudják használni, aki nappal, amikor működik a napelem, akkor föl tudja használni ezt a keletkezett energiát, és az a baj ezzel az egész energiafelhasználással, hogy most a kormány tervezi azt, hogy sávos árakat vezet be az áramnál, nappali áram olcsóbb lesz, mint az esti éjszakai áram, vagy a csúcsidőben felhasznált áram, és az a baj, hogy például akinek elektromos autója van, az napközben elektromos autóval megy, éjszaka tölti, és akkor a drágább áramról fogja tölteni, mert egyszerűen nem tudja elraktározni ugye a hálózatba, ezért nem lesz megtérülés olyan gyorsan a elemes rendszereknek se.
3: Önök energiaraktározással is foglalkoznak?
2: Energiaraktározással is foglalkozunk, igen, telepítettünk ugye energiatárolókat. Ez az energiatárolóknak a telepítése elindult pályázatok útján, de most valahogy megállt, és most az emberek saját erőből egyáltalán nem szeretnének telepíteni energiatárolós rendszereket. Várnak arra, hogy a kormány milyen pályázatokkal fog kijönni.
3: Nógrád megyében hányan foglalkozhatnak napelem telepítéssel, energiatárolók építésével?
2: Hát Nógrád megyében egy ilyen 8 vállalkozás foglalkozhat ilyennel, hát körülbelül átlagban egy olyan 2 emberrel.
3: Itt elsősorban villanyszerelők vagy villamossági ismeretekkel rendelkező emberekről beszélünk?
2: Mivel nincsen lekorlátozva az, hogy végzettséggel rendelkező ember szerelhessen napelemes rendszert, ezért jóformán bárki szerelhet napelemes rendszert, aki érez magában egy kis bátorságot hozzá. A lepapírozása egy napelemes rendszernek, oda már olyan ember kell, akinek ehhez van jogosultsága, úgyhogy általában olyan embereket kérnek fel utána, akik a jogosultság alapján le tudják mérni a rendszert, mert tudják engedélyeztetni, utána pedig ránéznek a rendszerre, hogy hogy üzemel, és átadják a rendszert a felhasználónak.
1: Adódik a kérdés is, hogy csak regisztrált kivitelezhető dolgozhat?
0: Az OETP-ben igen. Tehát ott egy egész hosszú lista van, legutóbb, amikor néztem, ez 1200 fölötti vállalkozás volt regisztrálva, akik végezhetnek ilyen tevékenységet ebben a pályázatban. Ugyanakkor ez fontos, hogy itt az első szakaszban nem vizsgálták azt támogatói oldalról, hogy ezek a cégek valóban napelem telepítése vagy energiatárolókkal foglalkoznak. Tehát vannak olyan regisztrált és elfogadott kivitelezők, amelyeknek a tevékenysége, hát finoman szóval, teljesen más.
1: Tehát ők azok, akik a részvezetéket az alumíniummal összetekerik, és szikszalaggal borítják, és aztán boldogan hazamennek. Viccet félretéve. Tehát lehetnek olyan emberek, akik szakvizsgával nem rendelkeznek, de mégis telepíteni fognak? Honnan tudom akkor ezt megkülönböztetni? Vagy én, mint laikus, honnan tudom azt, hogy jó szakember fogja felszerelni a napelemet?
0: Én azt gondolom, hogy itt a OETP-nek 2 nagyon fontos dolog lesz erre. Az egyik az, hogy valós referencialistát tudjon mutatni az adott vállalkozás. A másik pedig, hogy ahogy elmondtam, hogy itt 2 évre előre be kell árazni valamit. Ez nagyon nagy kockázat. Tehát itt inkább azt gondolnám, hogy a tőkeerősebb, nagyobb cégek felé egy kicsit el kellene, hogy billenjen a mérleg, amikor kiválasztjuk a kivitelezőt, mintsem, hogy a helyi közeli, nyilván neki is megvannak az előnyei, de azért ez egy tényleg nagy bizonytalansági faktor. Illetve még az fontos lehet, hogy van egy szakmai szervezet, amihez mi is tartozunk, hogy ez a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség. Vele együtt azért folytatunk lobby tevékenységet annak érdekében, hogy ez a választható kivitelezői lista, ez valamilyen szakmai szempontok alapján ténylegesen legyen megszűrve. Tehát tényleg azok kerüljenek ebbe a kalapba bele, és azok közül lehessen a végfelhasználónak választani a saját kivitelezőjét, akinek van valós tudása, tapasztalata, kapacitása arra, hogy ezeket a rendszereket letelepítse.
1: És ahogy említette, a referencia az egy nagyon fontos dolog. Nagyon szépen köszönjük Szenyán Endrének, energetikai szakértőnek, az A1 Solar Kft. Társ tulajdonosának, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen is a lehetőséget.

0: 9:30 után vagyunk egy perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 100 éves átlag alapján szed csapadékvíz elvezetési díjat a Szegedi Vízmű ZRT. Szerintük napi 1 köbméter víz kerül le a tetőről naponta. Ezt állítólag az elmúlt 100 éves adatok alapján számolták ki, bár nyaranta évek óta egy csepp eső nem sok, annyi nem esik, így az éves csapadék mennyiség alig múlja felül a 200-250 mm-t, ez pedig a fél sivatag határa. Ennek kapcsán egy szegedi társasház kálváriája közel másfél éve tart, de cégek is jelentkeztek a szerintük jogalap nélküli díjszedés miatt. Már volt olyan, akinek kamatostul visszavizette a vízmű az évek óta kiszámlázott összeget. A részleteket Nagy Margit riportjában halljuk.
1: Ivóvízszolgáltatás korlátozási értesítő.
2: Egy szegedi Pacsirta utcai társasház fali újságján volt olvasható január elején a Szegedi Vízmű ZRT lakóinak szánt figyelmeztetése, hogy vízkorlátozásra számítsanak január 12-től. A ház közös képviselője, Hoványec Kata, akkor értetlenül állt a Vízmű ZRT figyelmeztetése előtt.
1: Álláspontunk szerint a csapadékvízelvezetési díj miatt ivóvízszolgáltatás nem korlátozható. A társasház a víziközmű törvény szerint lakossági fogyasztó. De van egy olyan rendelkezés, hogy amíg a társasházban működik iroda, kozmetika, ami nem lakossági célú, amíg nem válik le a cég a főmérőről, addig valóban több mint háromszoros díjon kapja a társasház a vizet. De ez a társasház jogállását, hogy lakossági fogyasztó, ez véleményünk szerint nem befolyásolja.
2: Hány üzlet van ebben a házban?
1: 2, egy iroda és egy kozmetika. A legkésőbb egy iroda 2025. január-februárjában kapta meg a hiteles óráját.
2: Tehát akkor 2024. szeptembere, tehát a társasház alapító okiratának megléte, illetve 2025. január-február közötti időszakról beszélünk. Ez az a vitatott időszak?
1: Igen, ebben az időszakban a társasház nem lakossági díjszabású volt. Erre az időszakra a vízmű a társasháztól elkezdett csapadékvízelvezetési díjat kérni.
2: Erre az időszakra mennyi csapadékelvezetési díjat szabtak ki?
1: 30 köbméter per hó. Később ezt a 30 köbmétert csökkentette 21-22 köbméterre, mert hogy rosszul számolták ki.
2: Olvastam az ön által elküldött iratok között egy olyat, hogy végül is egyszer már azt írta a Szegedi Vízmű ZRT, hogy nincs semmilyen tartozása a társasháznak.
1: Az igazgató úr a vízműnél nyilatkozott 2025. július közepén, hogy nem tartozik a társasház. Ehhez képest augusztusban kaptunk egy fizetési felszólítást 15.000 forintról, október közepén kaptunk egy levelet 15.000 forint körüli összegről, aztán két nap múlva kaptunk 16.000 forint túlfizetésről egy tájékoztatást, majd decemberben ez már 50.400 forint körüli összeg volt.
2: Más társasházak esetében is volt hasonló eset, de cégek is jelentkeztek januárban elhangzott riportunk után. Szerintük nekik is jogtalanul számláz a vízmű, mert területükön már a szerződéskötés idején is volt szikkasztó. Tehát a csapadékvíz nem kerül be az egységes rendszerbe, így nem lehetne esővízelvezetési díjat kiszámlázni a jelenlegi jogszabályok alapján. Tudunk olyan cégről, amely milliós nagyságrendű összeget kapott vissza a nyár folyamán, amikor szembesítette a Szegedi Vízmű ZRT-t jogalap nélküli számlázása miatt. A Szegedi Vízmű ZRT 51%-os tulajdonosa a Szegedi Önkormányzat, 49%-os tulajdonos a Veolia ZRT, de az önkormányzat kiadta a tulajdon részét kezelésre a Veoliának. Mindkét céget szerettük volna megkérdezni az ügyről. A Veoliától választ nem kaptunk. A Szegedi Vízmű éléről azóta távozó Istokovics Zoltán vezérigazgató sajtós munkatársa küldött levelet az év elején, hogy folyamatban lévő ügyről nem nyilatkoznak. Néhány hete ismét megkerestük őket. A jelenlegi vezérigazgató Homola Anett sajtóosztálya azt írta, idézem, miként azt 2026. január 7-én is megírtuk, a jelzett tárgyban a felek között egy bonyolult jogértelmezési vita zajlott, amely ismerté vált felügyeleti hatóságunk számára is. Az illetékes felügyeleti hatóság kialakította véleményét, és a hatályos joganyag alapján álláspontunk és eljárásunk jogszerűségét több alkalommal is megerősítette. Információink szerint a hatóság felé jogorvoslati kérelem a közös képviselő vagy esetleges jogi képviselő részéről nem érkezett. írja a Szegedi Vízmű ZRT. Huvanyec Kata és a lakók azóta is várják a konkrét válaszokat kérdéseikre.
3: Keressük a választ, hogy hol van az aláírt szerződésünk, amit nem mutattak be, majd később azt mondták, hogy ez nem is szerződés szám, amit egyébként így hívnak, hanem egy belső technikai szám. Aztán kértük, hogy hány milliméterrel számolja a csapadékvizet a szolgáltató, annyit látunk, hogy 100 éves átlag. De hogy melyik 100 éves átlag, napi 1 köbméter víz jut be szerintük csapadékként a társasháznak a picitető szerkezetéről. Ez
4: most vagy mindenki fizet, vagy senki, hogy mellesleg bele sincsen kötve kívülről a csatornába az esővíz, úgyhogy akkor itt megint miről beszélünk.
3: Kénytelenek vagyunk mi bírósági eljárást indítani, nem marad más lehetőségünk.
0: A stúdióban pedig vendégünk dr. Kis Balázs Károly társasházi ügyvéd, a Magyarországi Ingatlan Tulajdonosok és Társasházak Országos Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Ha a konkrét ügyet nézzük, akkor rengeteg kérdés felvetődik. Ki számít felhasználónak egy új társasházban, milyen alapon számlázható a csapadékvíz elvezetése, mit tehet a társasház, ha magát a követelést vitatja, korlátozható-e vita esetén az ivóvíz szolgáltatás, visszaélhet-e ezzel a szolgáltató, de hogy ezeket meg tudjuk válaszolni, rögtön az elején tegyük rendbe a fogalmakat. Mikor lehet egyáltalán csapadékvíz elvezetési díjat számlázni a társasháznak? A bejátszó végén azt hallottuk, hogy be sincs kötve a csatornába.
5: Igen, a kérdés rögtön a közepébe vág ennek a nagyon fontos témának. A rövid válasz erre a kérdésre aként adható meg, hogy társasháznak nem lehet csapadékvíz elvezetési díjat számlázni, mert hogy a víziközmű törvény fogalom meghatározásában lakossági felhasználónak minősül egyértelműen a társasház, és itt semmilyen további kitétel nincsen, semmilyen olyan jogi szabályozás, olyan körülmény nem merülhet fel, és nincs nevesítve, ami a társasháznak ebbéli státuszán, miszerint lakossági felhasználó, változtatna, változtathatna. Itt a problémát az okozza, hogy ennek a víziközmű törvénynek van egy a végrehajtására kiadott kormányrendelet, amely kormányrendeletben van egy olyan kiegészítő szabály, ami úgy szól, hogyha egy adott felhasználási helyen nem lakossági fogyasztók is vannak, akkor ezeket mellékvízmérővel le kell választani, ezeket a nem lakossági fogyasztókat, és akkor ők nem lakossági díjat fizetnek, a többiek pedig lakossági díjat, és mindaddig, amíg ez a leválasztás nem történik meg, a társasház nem lakossági díjon kapja a vizet. A gyakorlat azonban abba az irányba ment el, hogy ezen leválasztásig, és addig tehát, amíg a társasház nem lakossági díjon kapja a vizet, a társasház lakossági felhasználói státuszát is elvették a társasházaktól, azoktól a társasházaktól, akik ilyen számlát kaptak. Ezzel pedig ők nem értenek egyet, ilyen szabályozás, ilyen jogkövetkezmény magából a törvényből sem vezethető le. Tehát ez az a jogértelmezési kérdés, amiben a felek vitáznak, és amit az én álláspontom szerint jogalkotási, szabályozási munkával kell rendbe tenni.
0: Ahogy ön most itt elmondta, és végig levezette, teljesen egyértelmű a társasház helyzete. Tehát nem tudom, hogy akkor itt a vízmű miért nem mondja azt, hogy elnézést kérünk, látjuk, lakossági, nem is számlázhattuk volna ki.
5: A beszélgetésünket megelőző bejegyzésben hallottunk is erre példát, hogy teljes egészében visszafizette a közműszolgáltató a vitás összeget. Ebből is látszik, hogy egy bizonytalan jogalkalmazási gyakorlattal szembesülünk, amely nagyon közvetlenül érinti a felhasználókat és a társasházakat, akként, hogy olyan extra díjat is meg kell fizetniük, ami alapvetően nem lenne jogos. Emiatt szükséges a szabályozás pontosítása, különösen ennek a kormányrendeletnek a cizellálása.
0: Lakossági vagy nem lakossági, ez egy nagy kérdés, mert ugye a vízmű arra hivatkozik, hogy abban az épületben volt két vállalkozás, és ezért már nem lakosságinak számít. Ennek kapcsán ugye adódik a kérdés, hogy egy új épületnél ki a szolgáltató szerződéses partnere addig, amíg a lakások egy része még a beruházó tulajdonában van.
5: Kevésbé a beruházó tulajdonjoga itt a vízválasztó, sokkal inkább a társasház létrehozása és annak ingatlan nyilvántartási bejegyzése. Ugyanis amikor az alapító okirat aláírására sor kerül, és az illetékes földhivatal bejegyzi a társasházat, létrejön az a jogalany, aki már elkülönült az alapítók, tulajdonosok személyétől, és szerződéses kötelezettségeket vállalhat, jogokat szerezhet, tehát például közmű szolgáltatási szerződés megkötésére is jogosult, innentől kezdve a társasház lehet a szerződéses partnere a szolgáltatónak.
0: Viszont visszatérek ugyanarra a gondolatmenetre, hogy üzlet és irodahelyiség is volt, amit ugye jogszabály kötelezné ez esetben őket, hogy fizessék ezt az illetéket, de hogy nem szereltek fel önálló vízmérőt.
5: A víziközmű törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendelet előírja ezt a kötelezettséget, ezt ugye említettem is egy-két perccel ezelőtt, hogy le kell válnia azon nem lakossági fogyasztóknak, akik egy azon felhasználási helyen lakossági fogyasztókkal együtt szerepelnek, őket önálló mellékvízmérővel kell ellátni, és ezt követően ők a nem lakossági, még a társasház többi lakója a lakossági díjat lesznek jogosultak fizetni. Azonban a jogértelmezési probléma abban áll, hogy a szolgáltató erre azt mondja, hogy nem csak a díjszabásban van ebben az esetben különbség, hanem a lakossági felhasználói státuszát is elveszíti a társasház, amelynek egyértelmű következménye, hogy külön díjat kell fizetnie csapadékvíz elvezetésért, olyat, amelyet lakossági felhasználóként nem kellene fizetnie.
0: De itt ugye ez nem áll fenn, hiszen nem szereltek fel önálló vízmérőt, és pont. Van-e jelentőség egyébként annak, hogy a társasház alapító okirata és a közművek átírása nem ugyanabban a pillanatban történik?
5: Van jelentősége. Egy nagyon rövid gondolat erejéig visszatérve az előző kérdésre, idővel felszerelték a mellékvízmérőket ezek a nem lakossági rendeltetésű ingatlanok, illetve ezek tulajdonosai, és azóta ez már rendeződött, és a társasház nem is fizet már a csapadékvíz elvezetését, de van egy olyan időszak, amelyre még ez a díj hátralék fennáll, tehát a szolgáltató nyilván tartja. És akkor a mostani kérdésre áttérve, igen, van jelentősége annak, hogy mikor történik meg a társasház megalapítása és a közművek átírása. Ez egy egyébként gördülékeny és magától értetődő folyamat, illetve ennek kellene lennie. Van egy társasház alapító, vagy néhány alapító, és ők megalapítják a társasházat, átírásra kerül a közműóra, történik egy elszámolási viszony, a birtokbaadásig a korábbi számlafizető kell, hogy rendezze a díjat, onnantól pedig a társasházat terheli a későbbi fogyasztás díja.
0: Az hogyan állapítható meg, hogy mennyi csapadékvíz jut ténylegesen a közműhálózatba? Ugye itt egy félsivatagos határesetet említettünk, 200-250 mm csapadékmennyiség volt, tehát a 100 éves átlagot nem mindegy, hogy honnan számoljuk.
5: Igen, ez egy érdekes kérdés. Ugye itt azokról a hálózatokról beszélünk, és azon hálózatok kapcsán kell ezt a számítást elvégezni, amelyek nem rendelkeznek mérővel, mert hogy egyébként ezt a vízmennyiséget is lehet mérni, annak ellenére, hogy tehát nem ivóvízről van szó. Ahol nem rendelkeznek mérővel, ott van egy műszaki irányelv, amely meghatározza ennek a számítási módját, a képletét, ez egy 1988-as, tehát érezzük, hogy egy kicsit régóta hatályban lévő műszaki irányelv.
0: Tehát akkor még volt csapadék, igen.
5: Akkor még volt valóban csapadék, és itt több szempontot is figyelembe vesznek. Egyrészt a burkolt felületnek a nagyságát a társasház vonatkozásában, másrészt van egy vízelvezetési együttható, ami azt határozza meg, hogy a lehullott csapadéknak mekkora része jut be a csatornarendszerbe. A lehulló csapadék vonatkozásában pedig igen, ezt a 100 éves átlagot veszik figyelembe, ami az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az adott területre vonatkozó elmúlt 100 éves átlagadata, tehát mindig adott időponttól visszafelé számítjuk ezt a bizonyos 100 évet, ez egy az Országos Meteorológiai Szolgálat által megadott adat, és akkor ezeket beírjuk a megfelelő képletbe, és akkor kapjuk meg azt a csapadék mennyiséget, amiről azt félelmezzük, hogy lehullott, és nem csak lehullott, de a rendszerbe is bejutott. Ide egy nagyon fontos gondolat, hogy a társasházaknak tisztában kell lenniük ezen paramétereikkel, tehát ne higgyék el feltétlenül azt, amit a szolgáltató kiközöl, mert itt például a konkrét esetben a közös képviselő közbenjárásával a közműszolgáltató kiment, és felülvizsgálatot végzett a helyszínen, felmérte a burkolt területet, meghatározta ezt a csapadék vízzel kapcsolatos együtthatót, újra elvégezte a számítást, és csökkent vélelmezett mennyiséget állapított meg. Tehát vagy mindenki legyen tisztában a társasházának ezen paramétereivel, egyébként a képlet elég egyszerű, maga is elvégezheti a számítást, vagy kérjen felülvizsgálatot a szolgáltatótól, mert adódhatnak eltérések.
0: Egyébként a 100 éves átlag egy teljesen jó gondolat, abban az esetben, ha minden év legalább ugyanannyira csapadékos, hiszen jóval simább görbét kapunk, ha matematikai szemmel nézzük, de jelen esetben az utolsó 10 évet kéne körülbelül alapul venni. Hogyha a társasház írásban vitatja a számla jogalapját, akkor elindítható vele szemben a tartozás miatti korlátozási eljárás? És ez a korlátozás, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog.
5: Igen, és ez egy nagyon fontos része a jogszabálynak, és pont emiatt egy részletes koreográfia, kötelezően követendő eljárás az, amit a jogszabály meghatároz a szolgáltató terhére, amelyet követni kell, és amelynek végén kerülhet csak sor a korlátozásra. Itt legalább kétszeri írásbeli felszólításra kell gondolnunk, ahol a második írásbeli felszólításnak már a tartalmára vonatkozóan is tartalmaz előírást a törvény. Ezt követően is 60 napos fizetési késedelembe kell, hogy essen a lakossági felhasználó, és csak azt követően kerülhet sor a korlátozásra, és akkor is csak bizonyos mértékű korlátozásra, mert hogy a létfenntartási és közegészségügyi vízigény, van egy ilyen fogalom, annak a kielégítése az ebben az esetben sem kerülhet veszélybe. Itt ez egy nagyon démonizált, vagy hogy mondjam, ködös fogalomnak tűnik, hogy akkor létfenntartás és közegészségügy. Itt arra kell gondolni, hogy egy főre esően naponta 20 liter víz vételezésére alkalmas kell, hogy legyen a rendszer, avagy 150 méteren belül egy ilyen vízvevő hely kialakításra kell, hogy kerüljön. Ez az a minimális vízigény, amely ennél jobban nem korlátozható.
0: Ha kifejezetten a szegedi esetet nézzük, akkor miért nem hagyott fizetési meghagyást a vízművek?
5: Jó a kérdés, és nem ez az egyetlen vélt szabálytalanság, ami itt felmerült, illetve hogy egyáltalán, ugye, hogyha visszakanyarodva a beszélgetésünk elejére, hogyha egy lakossági felhasználóról beszélünk, mint társasházról, akkor egyáltalán miért beszélgetünk arról, hogy a csapadékvízelvezetés díja vonatkozásában egy ilyen hátralék fennáll. Itt vélhetően nem teljesült ez a protokoll, ez a kötelező koreográfia, amit a törvény előír. Azonban, hogy ennek mi lehet a jogkövetkezménye, erről is beszélnünk kell, hiszen kell, hogy adjunk fogódzót a jogkeresők kezébe. Erről fontos tudni, hogy ez egy fogyasztóvédelmi témakör. Tehát akkor, hogyha valaki úgy érzi, hogy a közmű törvényben, vagy a végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak, megsértésére került sor az ő terhére, akkor ez egy fogyasztóvédelmi téma, itt az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság az egyik, amelyhez fordulhat. Van még néhány hatóság, aki ebben a körben el tud járni, ilyen például a Megyei Békéltetőtestület, vagy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szintén lefolytathat ilyen vizsgálatot. És hogyha a nap végén valakinek az érdekei így is sérültek, és ezekben az eljárásokban sem kapott jogorvoslatot, akkor bírósághoz fordulhat az igényével.
0: Nagyon érdekes dolog az is, és sokat gondolkodtam rajta, hogy 15 ezer forintról beszélünk, ugye 12 lakás, két hónapot vesz alapul itt a szolgáltató, tehát 500 valahány forint per lakás, de én abszolút megértem, hogy azt mondják, hogy az elveinket azért nem hagyjuk, mert lehet, hogy nagyon sok 15 ezer, mert nem foglalkozunk vele, befizetjük, és ez egy hatalmas összeg a legvégén. Na de, a 15 ezer forintból hogy lett nulla, aztán 16, aztán 50 ezer?
5: Hát igen, ugye erről a szolgáltatót lenne a legjobb megkérdezni.
0: Tehet ilyet, hogy eltörlöm a díjat, majd kiértesítem egy magasabb összegről a társasházat, hogy bocsánat, mégis fizessék be.
5: Természetesen nem. Én kevésbé a szolgáltatót ítélném meg ezzel kapcsolatban, mert hogy ez a gyakorlat, ez nem jogszabályszerű, ez egy evidencia. Sokkal inkább visszakanyarodnék oda, hogyha a jogi szabályozás pontos, és nem hagy teret annak, hogy a jogalkalmazók azt félreértelmezzék, és megfelelő fogódzókat, garanciákat, kereteket ad a jogalkalmazók számára, hogy a jogbiztonságot szem előtt tartva alkalmazzák a szabályozást, akkor ilyen vitára nem kerülhet sor. Az, ahogy a magamat megismételve, evidencia, hogy nem teheti meg a szolgáltató, hogy egyik nap 5 forintot mutat ki, másik nap 15-öt, a harmadik nap pedig nullát. Ez egy dolgot biztosan jelent, hogy bizonytalanság van a hatályos jogszabályi anyag alkalmazásában.
0: Senki nem tudja, hogy van-e szerződés, ha bejátszóban hallottuk. Egy hivatkozási számot mondtak, vagy nyilvántartási szám, nem emlékszem pontosan, de hogy szerződést senki nem mutatott, akkor ennek tükrében tulajdonképpen miről beszélgetünk lassan 20 perce?
5: Igen, ez is egy érdekes kérdés. Itt ivóvíz szolgáltatásra vonatkozóan van szerződés, csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan nincs szerződés. Az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezés azért teszi ezt összetetté, mert lakosság esetében nem is kell szerződés, mert benne foglaltatik, nem lakossági felhasználó esetében kell külön szerződés a csapadékvíz elvezetésre, és akkor megint visszatérünk oda, hogy akkor most az a társasház, amelyben van egy azon felhasználási helyen nem lakossági fogyasztó, és még nem mellékmérővel rendelkezik, tehát nem rendelkezik mellékmérővel, akkor ebben az esetben most a társasház lakossági felhasználó, vagy nem lakossági, tehát kell-e neki külön csapadékvíz elvezetésre vonatkozó szerződés, vagy nem kell. A mi álláspontunk egyértelmű ebben a körben, ha a fogalom a törvényben arról szól, hogy a társasház lakossági felhasználó, és nincs ott kiegészítő szabály, akkor a társasház minden esetben lakossági felhasználónak minősül, ami két dolgot jelent, egyrészt nem kell külön csapadékvíz elvezetésre vonatkozó szerződés, másrészt nem is köteles díjat fizetni utána.
0: Egyébként érdemes ilyen esetben a vitatott összeget befizetni, hogy a korlátozást elkerüljük, vagy ezzel már elismerjük azt, hogy nekünk azt be kell fizetni, és jogosan kell befizetni?
5: Nagyon jó a kérdés. Többek között ez az a körülmény, ami miatt nagyon kevés ilyen jogvita jut el bírósági szakba. Ugye az összeg kicsi. A következménye annak, hogy korlátozzák a vizet, viszont milliós, 10-20 milliós is lehet, akkor, hogyha elgondoljuk, hogy például egy hőszivattyú arról a rendszerről működik. A hőszivattyúnak nem lesz elegendő 20 liter per fő per nap vízmennyiség ahhoz, hogy működni tudjon, annak a javítása, vagy ne adj Isten cseréje, viszont sok 10 milliós tétel. Emiatt döntenek többségében úgy, és itt a példában említett társasház is úgy döntött, hogy befizeti ezt a díjat. Ez azonban csak átrendezi egy esetleges jövőbeli per esetére a bizonyítási helyzeteket és adott esetben a jogcímeket, nem lehetetleníti el az igényt. Azon azonban nem változtat, hogy egy ilyen bírósági pernek nagyon komoly költségei vannak, többszörösen meghaladják a vitatott összeget, tehát emiatt kicsi az esély arra, hogy tömegével születnek az ilyen jogvitákat rendező jogerős bírósági ítéletek majd.
0: Említette, hogy viszonylag hosszadalmas eljutni a bíróságig, direkt fogalmaztam így, mert mi lenne akkor, ha a bejátszóban hallott hölgy egyszerűen besétálna a rendőrségre és feljelentést tenne, bocsánat?
5: Itt olyan büntetőjogi tényállást meghatározni, amely erre az esetre ráhúzható, én azt gondolom nem nagyon lehet, én magam nem vagyok büntetőjogász, azt azonban hiszem és vallom, hogy a büntetőjog eszközeivel nem lehet ezt a problémát feloldani. Ugye egy büntető eljárásban mi történik, megállapítják, hogy valaki bűnös, akkor megbüntetik. De ettől még a sértetnek nem feltétlenül lesz jobb. Tehát itt én azt gondolom, hogy egy polgári jogi joganyagnak a pontosítása és a helyes alkalmazása vonatkozásában kell egyértelmű iránytűt adni az érintett felek kezébe, és akkor ők nem fognak összeveszni, mert nem lesz mind.
0: Ha valamelyik társasház hasonló vitába keveredik, akkor milyen dokumentumokat kell azonnal összegyűjteni?
5: Az alapító kirat kézenfekvő, hogy meg kell, hogy legyen. Ebben az érintett esetben a használatba vételi engedély volt még olyan, amelyet kértek a közös képviselőtől, illetve amire én már kitértem a beszélgetésünkben, hogy azoknak a paramétereknek az ismerete fontos, amelyek mentén például a csapadékvíz elvezetés vélt mennyiségének a meghatározása megtörténik. Ezeknek a paramétereknek a mérése, azonosítása, hogy ezekkel tisztában legyenek az érintettek, ez fontos. De még egyszer nem győzöm hangsúlyozni, hogy a beszélgetésünk elejére visszaugrunk, akkor abból kell kiindulnunk, hogy a társaság lakossági felhasználó, tehát csapadékvízért külön nem szabadnunk.
0: Igen, csak ha oda visszaugrunk, akkor törölhetjük az elmúlt 20x percet, hiszen egyértelmű a helyzet.
5: Igen, csak hogy ha elveszünk azoknak a részleteknek a kidolgozásában, hogy a felek hogyan készüljenek fel arra, hogy mennyi csapadékvízről beszélünk, akkor nem ulasszuk el azt megismételni, hogy egyébként nem tartozik a társaság, tehát az elsődleges érv az célszerű, hogyha ez, hogyha jogvitába keveredik a ház, arra az esetre, itt a mennyiségi kérdések kapcsán ezekre a részletekre azonban szintén érdemes odafigyelni.
0: Igen, hát itt okkenborotvája az érvényesül, ugye mindig a legegyszerűbb az igaz.
5: Igen, mindig a legegyszerűbb az, ami működik és az, ami igaz, ezért kell újra és újra megismételni azokat az alapvetéseket, tisztázni azokat a fogalmakat, amelyek mentén ez a gondolkodás elindult, és nem elveszni egy olyan későbbi részletben, ahol már arról beszélgetünk, hogy jó, de nem is ennyit kell fizetnem, hanem annyit, mert kevesebbet, nem, alapvetően nem kell fizetnem, az a fogalom értelmezés alapvetése. Ha pedig egy ilyen vitába keveredek, akkor a részlet szabályok, a részlet paraméterek meghatározása, milyen gondolatmenet mentén kell, hogy megtörténjen, azt is érdemes észben tartani.
0: És hogy ne utólag kelljen gondolkodnunk. Ha új társasháznál valaki ugye elkezdi lefektetni ezeket a szabályokat, akkor kinek lenne a feladata már az átadáskor tisztázni azt, hogy a csapadékvízelvezetés és a közműszerződések azok hogyan néznek ki, hova tartoznak?
5: Én azt gondolom, hogy a beruházó elsődleges feladata az, hogy nem csak műszakilag, de joghelyzetében is egy olyan hibátlan, tiszta, egyértelmű, kompromisszummentes helyzetet teremtsen, és ilyen helyzetben adja át az épületet, alapítsa meg a társasházat, és adja át azt a későbbi tulajdonosoknak, hogy nekik ne kelljen ilyen problémával szembesülni, egyértelmű legyen, hogy a közműszerződések mire szólnak, milyen tartalommal köttetnek, mennyi díjat kell érte fizetni, kell-e érte fizetni, vagy sem. Tehát az egész társasháznak a létrehozója, megépítője és jogi értelemben is a megalapítója az maga a beruházó, ez azt gondolom egyértelműen az ő felelőssége.
0: Ez egy nagyon összetett és bonyolult eset, sok ilyennel találkozik, vagy ez nagyon kirívó?
5: Ebben a témában, vízi közmű témában ez az egyik legkirívóbb eset, és ez kapott talán a legnagyobb visszhangot, de én magam pereskedek is, például a földgázellátásról szóló törvénnyel kapcsolatban, ahol hasonló hiányos, lyukas szabályozással találkoztunk, olyannyira, hogy ott például egyébként, aminek a perben helye nincs, egy jogi szakértői vélemény bekérésére került sor. Erről nagyon röviden azt kell tudni, hogy jogkérdésekről nem tudunk szakértőt nyilatkozni, hiszen magunk is szakértőnek kell, hogy legyünk ott a perben.
0: Furcsa,
5: de ott
0: igen.
5: Erre sor került, ott is hiányos, nem egyértelmű a szabályozás, és ott is egy ilyen végrehajtási kormányrendelet az, aminél belebotlottunk egy olyan kérdésbe, amit most fognak majd első fokon eldönteni.
0: Kevés időnk marad, de az egy fontos dolog, hogy én itt egy elég komoly padhelyzetet látok, de mit gondol, hogy mi lesz a következő lépés, vagy mi lesz a vége ennek az ügynek?
5: Én azt gondolom, hogy a jogalkotási feladatot elvégezni a legfontosabb, ez nem kerülhető el. A jogkeresők, a jogalkalmazók nem maradhatnak egy bizonytalan helyzetben, és nem generálhat ez a szabályanyag újabb ehhez hasonló vitákat. Tehát, hogyha ezt a szabályozást rendbe teszik és egyértelműsítik, akkor azt gondolom, hogy a jövőben az ilyen helyzetek elkerülhetőek.
0: És ha jól tudom, akkor önök külön foglalkoznak ezekkel az esetekkel, mert jó néhány precedens értékű fut át a kezük alatt, tehát akár utána is lehet olvasni ennek.
5: Igen, vannak erről írott anyagaink is, illetve ilyen és ehhez hasonló kérdéseket dolgozunk fel az évente megrendezendő közös képviselők napja és társasházi expo nevű rendezvényünkön. A soron következő az alig 3 hét múlva, október 29-én lesz a Lurdi házban. Aki esetleg erről a témáról, vagy az ehhez hasonló témákról szeretne bővebben hallani, egy ingyenes rendezvény keretében várjuk sok szeretettel.
0: Nagyon szépen köszönjük dr. Kis Balázs Károly társasházi ügyvédnek, a Magyarországi Ingatlan Tulajdonosok és Társasházak Országos Egyesületének elnökének.

0: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, jó napot kívánok, Balogh Tamás vagyok. Hamarosan fogyasztóvédelmi rovatunkban azzal foglalkozunk, hogy mire érdemes figyelni klíma vagy más háztartási gép vásárlásánál, illetve mire figyeljünk egy lakásfelújításnál, ha ezek a gépek beszerelésre kerülnek, és mit tehetünk, ha kivitelezővel van probléma. Sokakat érintő téma, amelynek részleteivel jövünk a hírek után.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót a Kossuth téren a Nemzeti Gyásznapon. 21 milliárd forintot követel vissza a TAO elszámolások után a sportállamtitkárság. Folytatódik a napos, száraz idő. Jönnek a részletek. Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az országház előtti Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót. Az eseményen jelen volt Bak András államfő, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, továbbá több kormánytag és országgyűlési képviselő. Ők is. A Nemzeti Gyásznapon Magyarország lobogója egész nap fél árbócon marad. Kiadta a volt külgazdasági és külügyminiszter útjainak részletes listáját a külügyminisztérium a 24.hu megkeresésére. Az adatsor szerint Szijjártó Péter 2022 és 26 között a világ államainak felében 96 országban fordult meg hivatali útjai során. 4 év alatt 16-szor repült Oroszországba, ugyanannyiszor, mint az uniós tanácskozásoknak otthont adó Luxemburgba, és többször, mint Németországba, amely hazánk első számú gazdasági partnere. Az azóta a kínai BYD-hez igazolt, egykori külügyi vezető számára a vizsgált ciklusban az állam több mint fél milliárd forintot költött szállodára, hotelszámlái pedig meghaladták az 50 millió forintot. Jogosulatlan felhasználásra hivatkozva 21 milliárd forintot követelnek vissza a TAO elszámolások után, közölte a sportállamtitkár. Kálnoki Kis Attila közösségi oldalán azt írta, az államtitkárság az adóhatósághoz fordult. 2022 óta összesen 500 milliárd forint támogatást kapott csaknem 2500 sportszervezet, de nem mindegyik jogszerűen használta fel az összeget. Az adóhatóság eljárása során csaknem 2 milliárd forint már visszakerült az államkasszába, több mint fél ezer esetben a sportszervezetek azonban nem tudták vagy nem akarták visszafizetni az állami forrást, hangsúlyozta az államtitkár. A palesztinok és az izraeliek békés jövője mellett emelt szót az ENSZ főtitkára 3 évvel ezelőtti Hamas támadás harmadik évfordulója előtt. António Guterres a gázai lakosoknak szánt humanitárius segélyek növelését szorgalmazta és tartós tűzszünetet sürgetett. A szélsőséges Hamas-palesztin szervezet tagjai 2023. október 7-én több mint 1200 embert öltek meg Izrael területén, és 251 tózt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. Izrael megtorlásul háborút indított, és a Hamas teljes lefegyverzését tűzte ki célul. Műanyag csomagolási adót vetnének ki a gyártókra Németországban. A tonnánként 550 eurónyi adó a műanyag fedelekre, fóliára, valamint a kombinált csomagolóanyagokra is vonatkozik, ha azok műanyag tartalma meghaladja az 5%-ot. A gyártók csak akkor kérhetnének adómentességet, ha a csomagolás 100%-ban újrahasznosított műanyagban készül. A törvény várhatóan jövő júliusban lép életbe. Végül az időjárásról. Országszerte süt a nap, csak gyenge fátyol felhők lehetnek az égen. A szél északnyugaton megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 6-15 fok valószínű. Csütörtökig hasonlóan derült száraz idő várható, majd esősebbre, hűvösebbre fordul az idő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánló.
4: Szóda.
5: Hogyan lesz a 48-as hősökből 21. századi ikon? Október 6-án Battyányi és az aradi vértanúk emlékezetét hozzuk közelebb a mához. Digitalizált titkokkal és 100 éves köztéri emlékekkel. Stúdió stúdió vendégeink Battyányi Schmidt Margó, a Magyar Battyányi Alapítvány elnöke, és a Fiatalok Battyányi Köre elnöke, Battyányi Boldizsár.
3: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Liszt Ferenc életművének égköve nemzetközi előadógárda közreműködésével hangzik el a Liszt ünnepen. Az égi birodalom zenéje, írt a 90 éve Liszt Krisztus oratóriumáról a mű egyik elemzője. A monumentális alkotás magyar, osztrák, szlovák és svájci énekes szólisták közreműködésével, Kesselyák Gergely vezényletével a Műpában hangzik el. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
8: Séta?
9: Gondoltam.
10: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
3: Indulhatunk. Reklámot hallottak. Napközben, napközben.
0: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra múlt 7 perccel, Balogh Tamás vagyok, jó napot kívánok. 11 óráig a következő témákkal készültünk. Fogyasztóvédelmi rovatunkban azt nézzük meg, mire érdemes figyelni klíma vagy más háztartási gép vásárlásánál és lakásfelújításnál, ha a beszereléssel, a garanciával vagy a kivitelezőkkel akad gond. Szó lesz arról is, hogy milyen esetekben járhat kötelező kártalanítás a légitársaságok utasainak, és mit jelenthetnek az uniós döntések a gyakorlatban. Aztán ősszel egyre kevesebb természetes fényt kapunk, miközben a képernyők előtt töltött idő nem lesz kevesebb. Mi áll az őszi fáradtság mögött, hogyan kapcsolódik ehhez az alvás, a szem terhelése és a D-vitamin? Nem csak a nyári kánikula előtt és közben, hanem ilyenkor az őszi időszakban is sokan döntenek klíma vagy más háztartási gép vásárlása mellett, és sok család ilyenkor időzíti a lakásfelújításokat is. Egy nagyobb beruházás azonban nem csak komoly kiadás, hanem komoly kockázat is lehet. Ki felel a beszerelésért? Mi történik, ha a készülék meghibásodik? Mit tehetünk, ha a kivitelező eltűnik az előleggel, vagy félbehagyja a munkát, például a tető befejezését? Ezekről a kérdésekről beszélgetett Horváth Szilárd és Kispál Edit, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivője.
11: Tehát akkor nézzük meg, hogy van ez ilyenkor klímát. Azért szoktunk úgy venni, hogy hú, most akcióval, jaj, de jó, meg egyébként is meleg van, akkor menjünk be gyorsan, vegyünk egyet, mert két óra múlva szeretnénk hűvösben tudni a szobát vagy a lakást. Ne így vegyünk, ugye?
12: Hát elég sok mindent szoktunk így vásárolni, csak az jutott eszembe.
11: Hát jó, de egy kiló paradicsomot azért mégiscsak
12: nem a műszaki cikkek kapcsán is, hogy egyáltalán eléggé árérzékenyek vagyunk, illetve akcióérzékenyek vagyunk, tehát hogyha látjuk ezt a feliratot, akkor így rögtön ilyen elkezd villogni valami a szemünk előtt, hogy akkor azt meg kell vásárolni mindenképpen.
11: Mert ez megéri,
12: igen. Tehát klímák kapcsán is én mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy azért szánjuk rá azt a kevés időt, amíg mondjuk akár az interneten ilyen különböző áru összehasonlító oldalakon meg tudjuk nézni, hogy tényleg az adott üzletben, ahol láttuk azt az akciót, biztos, hogy ott tudjuk a legkedvező feltételekkel megvásárolni, vagy lehet, hogy másik helyen nem akciós, de mégis olcsóbb az a termék. Tehát azért ennek érdemes egy picit utána nézni.
11: Szóval ne így hirtelen vásároljunk ilyeneket. Ki vegye meg egyébként a készüléket? Megvegyük mi, akik egyébként többnyire nem értünk hozzá, vagy pedig bízzuk a szerelőre? Vagy ez egy további kockázat? Vagyis hát találjuk meg akkor a megbízható szerelőt, és hozza ő?
12: Találjuk meg a megbízható szerelőt, hozza ő, akkor is kell róla számlát kapnunk. Tehát akkor vagy a szerelőtől fogunk olyan számlát kapni, amiben a klíma is benne lesz, és akkor vele fogunk jogi kapcsolatba kerülni, vagy pedig úgy veszi meg a terméket, hogy a mi nevünkre kéri a számlát, és akkor a forgalmazóval szintén mi majd fel tudjuk venni a kapcsolatot, hogyha problémánk van. Érdemes azért a szerelőkkel egyeztetni, hogy ők mit javasolnak. Sokszor előfordul, hogy mi azt gondoljuk, hogy mondjuk az adott klíma az csak a egy szemszobára lesz jó, de egyébként mindig nyitva van az ajtó, lehet, hogy akkor a másikat is hűti, akkor már lehet, hogy picit más méretüket. Ez is egy szakemberhez fordulni, hogy felmérje, hogy milyen kell. Sokszor az ellenkezője is előfordul, hogy mi sokkal nagyobb teljesítményűt akarnánk venni, mert hogy biztos az a jó, és teljesen felesleges az adott helyszín kapcsán olyat megvásárolni, tehát ezért is érdemes előre kikérni a véleményüket.
11: Mi van akkor, hogyha a szerelő hozza ezt a gépet, és ő adja róla a számlát, akkor ő állja a garanciát is?
12: Bele, igen.
11: Akkor mindenért ő felelős.
12: Igen.
11: Ha nem ő hozza a számlát, hanem csak közvetíti a számlát felénk a cégtől, akkor átadja a jótállási jegyet, és akkor és a cég a felelős.
12: Igen.
11: Jó, ez egy világos helyzet.
12: Ez egy teljesen világos helyzet. Az a lényeg, hogy valakitől legyen erről nekünk papírunk, úgymond, hogy akkor kitől vásároltuk.
11: Jó, hát megvettem egy cégtől, aztán közben eltűnt, felszámolták, már nincsen, akkor mi történik?
12: Ez sajnos bármilyen élethelyzetben előfordulhat, bármilyen termék esetében.
11: És mi az orvoslási lehetőség?
12: Ha nem felszámolás, hanem mondjuk végelszámolással szűnik meg egy cég, akkor meg kell jelölni egy olyan, nem utódcéget, mert ugye megszűnik, de egy olyan, mégiscsak egy olyan céget, aki a még felmerülő jótállási szabatossági igényeket kezeli helyette. Hogyha felszámolták, vagy kényszertörölték, vagy bármi ilyesmi történik, akkor ilyet nem fogunk találni, tehát akkor ezzel nem fogunk tudni tovább lépni. Ilyenkor azért érdemes esetleg a gyártót megkeresni közvetlenül, mert az is lehet, hogy ő akkor el fog járni ebben az esetben, de nem feltétlenül köteles erre.
11: Igen, de a gyártó az még egy esély lehet akkor.
12: Igen, igen.
11: Mi van akkor, amikor a szerelő, vagy bárki azt mondja, hogy jó, hát a papírokat majd utólag megcsináljuk, akkor kezdjünk el gyanakodni?
12: Igen,
11: ez
12: mindenképpen.
11: Nem lesz jó.
12: Mindenképpen kezdjünk el gyanakodni.
11: Mert a papírok azok kellenek, a jótállásbizonyi garancia, szóval
12: mindenre kellenek. Sőt, ennél még fontosabb dolgok miatt is kellhetnek. Sokan nem gondolnak bele, hogy nem feltétlenül, egy nagyobb panellakásoknál, vagy társasházaknál nem is biztos, hogy lehet kültéri klímaegységet telepíteni, mert mondjuk nem engedi meg a társasháznak a szervezeti és működési szabályzata. Tehát, hogy vagy akár az önkormányzatnak van olyan városképrendelete, vagy városképre vonatkozó rendelete, ami ezt tiltja, tehát hogy azért ezt azért érdemes megnézni előre.
11: Mindenképpen mi van akkor, hogyha azt mondják, hogy e-mailen küldik, azt se fogadjuk el, tehát ez se kérdés.
12: Hát mert mi van, ha nem küldik? Tehát, hogy oké, megbízunk bennük, hogy majd küldik, de ha nem, akkor meg így jártunk, tehát, hogy ez nem jó opció.
11: És mi van akkor, hogyha megveszünk egy ilyen eszközt, kiszállítják 3 nap alatt, aztán azt mondják, hogy jó, hát szerelőt majd 3 hét múlva tudunk küldeni. Ez mondjuk lehetséges egyébként mondjuk a nyári melegben. De ilyenkor ezt elfogadjuk, ne fogadjuk el, próbáljunk mi szerelőről gondoskodni.
12: Előre.
11: Vagy ez nem fogyasztóvédelmi
12: kérdés. Hát ezt előre kellene tisztázni, ezek el szoktak azért különülni, tehát most már nem nagyon szoktak a kereskedők így a klíma kapcsán szerelőt biztosítani, aki majd nekünk felszereli, viszont pontosan ezért, mert nem tudhatja, hogy milyen körülményeket talál, hova kell felszerelni, hogyan, milyen külső tartóegységek kellenek ahhoz, hogy ez működhessen, tehát ezt csak a szerelő tudja, tehát érdemes azért egy szerelővel egyeztetni először, és utána belevágni ebbe az egész folyamatba.
11: Jó, felszerelték, aztán kiderül, hogy csöpög, hogy egyébként zajos, nem hűt rendesen, stb. Ilyenkor kihez forduljunk? A szerelőhöz, ha ő hozta az eszközt is, vagy a bolthoz, ha ő ajánlotta a szerelőt, szóval mi történjen ilyenkor?
12: Hát első körben azért mindenképpen a szerelőhöz érdemes fordulni, mert azért a mondjuk a csöpögés, vagy ilyesmi, ez lehet, hogy egy beállítás kérdése, amit esetleg ő nem viszintezett ki rendesen, tehát hogy nem tudhatjuk, tehát első körben érdemes hozzáfordulni. Az, hogy nagyon zajos mondjuk az adott termék, az nem biztos, hogy szerelési probléma, hanem lehet, hogy valóban hibás teljesítés történt.
11: Vagy egyszerűen csak zajos, csak nem mértük fel rendesen.
12: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy elképzelhető, hogy az a zajszint az leírásban benne volt, csak mi nem érzékeltük, vagy nem gondoltuk, hogy az számunkra ennyire zavaró lesz mondjuk.
11: Árajánlatot mindig kérjünk el a szerelőktől előre, írásban.
12: érdemes, de ugye azt is csak akkor fog tudni adni egy felelős szerelő, hogyha kint volt és már megnézte. Tehát egy kiszállási díjat biztos, hogy ki kell fizetnünk, amit vagy elnéznek nekünk, hogyha velük csináltatjuk meg végül is az egészet, hanem akkor biztos, hogy ki kell fizetni. Érdemes, és abban igen rögzítésre kerül, ha ők veszik meg a klímát, akkor a klíma is, milyen klíma, milyen paraméterekkel, mennyibe kerül, illetve hogy az ő díjuk hogyan alakul.
11: Akkor most nézzük meg, ugye ez nem csak a klímára vonatkozik már, hanem mindenféle másra is vonatkozhat, hogy mi van az előlegekkel? Hogyha előleget adtunk, és nem jön a mester,
12: az visszajár nekünk.
11: Legyen róla papír.
12: Hát anélkül ne.

0: hogy természetesen, persze. Tehát
1: a vita esetén ezek sokat érnek, tegyük el.
0: Mindenképpen, ugyanúgy számítanak. Ugye sokféleképpen lehet szerződést kötni, az írásbeli szerződés sem feltétlen azt jelenti, hogy ott van egy kinyomtatott dokumentum, amit mi aláírunk, hanem ugye akár ez a oda-vissza megbeszélt paraméterek egy messenger üzenet váltásban, az is kihozhatja a magát a szerződésnek a tartalmát.
1: Mit gondol arról, hogy ha valaki nem ad tételes árajánlatot, nem hajlandó tételeset adni, csak mond egy végösszeget, akkor ott gyanakodjunk, hogy ott valami nem stimmel?
0: Hát azért nehéz, mert ezekben az esetekben szokott előfordulni, hogy azt mondja, hogy ja, de hát azt nem gondoltam volna, hogy még ott van már 8 méternyi fúrás, meg egyebek, tehát hogy ezért egyébként a vállalkozónak magának is jó, ha ad, pontosan azért, mert hogyha utóbb kiderülnek egyéb körülmények, vagy mondjuk a megrendelő mást kér, akkor tud erre hivatkozni, hogy hát az én árajánlatom az erről szólt, persze meg tudom ezt is csinálni, de ennek ez is az ára. De ehhez tudni kell ugye, hogy az eredeti mit tartalmazott.
1: Mit gondol arról, hogyha egy család mondjuk beköltözik egy lakásba, aztán 2 hét múlva beázás van, vagy bármi más csöpög abba, akkor mi történhet? Tehát kihez forduljon? Ahhoz, aki eladta a lakást, hogyha újonnan vette, akkor a céghez, amelyik megcsinálta. Szóval kihez lehet ilyenkor fordulni?
0: Hát különböző jogi kategóriákról beszélünk, ugye az új építésű lakásokra is van egy kormányrendelet, ami meghatározza a jótállási időt, illetve a különböző időintervallumokat, ameddig annak megfelelőnek kell lennie, tehát akár ugye a 10 év a leghosszabb időtartam a nem tudom, főfalak kapcsán, meg egyebek kapcsán, tehát ez részletesen rögzítve van egy mellékletben, hogy akkor mire hány év megfelelőség vonatkozik. Ilyenkor természetesen, akitől vásároltuk az új építésű lakást, az lesz a jótállásra kötelezett. Ott kell kapnunk jótállási jegyet is egyébként, és oda kell felé kell jelezni ezt a problémát.
1: És a felújításról van szó, és egy mester eljött és megcsinálta, és hát nem sikerült teljesen, akkor kell, hogy legyen szerződés, és mindenféle bizonyíték, és aztán nekiállhatunk, ugye?
0: Igen, de azért egy picit bonyolultabbak ezek, mert ugye nem mindegy, hogy mire vonatkozott a felújítás. Tehát oké, hogy mi mondjuk kértük, hogy fesse ki, de mondjuk a tetővel nem csinált semmit, és onnan jön a beázás. Akkor ő nem felel azért, hogy az a beázás egyébként tönkretett, és ugyanúgy foltos a plafonunk, mint előtte. Tehát ezek ennél bonyolultabb kérdések.
1: De ezért kell a szerződés.
0: Hát ezért kell a szerződés, persze, amit nem szoktunk kötni, tehát hogy főleg nem ilyen felújítási munkák kapcsán, hanem csak kihívjuk az általunk megfelelőnek vélt szakembert, és akkor ő reményeink szerint jól megcsinálja.
1: És mi történik, ha nem veszi fel a telefont, akkor ez milyen ügy? Ez fogyasztóvédelmi ügy, vagy rendőrségi ügy?
0: Ha nem magánszemély volt az, aki csinálta, hanem vállalkozás, akár egyéni vállalkozó is, de hogy tehát jogi értelemben nem természetes személy, akkor rávonatkoznak a fogyasztóvédelmi előírások, akár a panaszkezelés kapcsán, tehát hogy a mi panaszunkra érdemi választ kell kapnunk 30 napon belül, hanem akkor ezt a fogyasztóvédelmi hatóság tudja vizsgálni, tehát hogy van ennek a fogyasztóvédelmi oldala is, és hát ha meg azt gondoljuk, hogy egy eltűnő csaló cégről van szó, akkor akár a rendőrségi feljelentés is természetesen szóba jöhet.
1: Tehát itt nekünk kell mérlegelnünk valójában.
2: Fogyasztóvédelmi tudatosság rovatunkban rendszeresen foglalkozunk a repülőtársaságok utasokkal szembeni barátságtalan, inkorrekt lépéseivel és azok kompenzációs lehetőségeivel. Most úgy tűnik, pár hónappal ezelőtt előrelépés történt. Az Európai Unió vonatkozó szervezete döntést hozott arról, hogy milyen esetekben kötelező kompenzációt fizetnie a légitársaságoknak. Herceg Tibor, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége jogi vezetőjét, Baranyi Dórát kérte meg, hogy foglalja össze a lényeges döntéseket.
3: Május 8-án jelent meg az Unió hivatalos lapjában az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatás együttesekről szóló új EU-s irányelv, részben új, részben régi, amit aztán a tagállamok, ha jól emlékszem, 2029-ig kell, hogy elfogadjanak. Na most ezért sok ország fogyasztóvédelmi egyesülete lobbizott, egyrészt, hogy ne változzon, másrészt, ha lehet, akkor több mindenben változzon. Ugye arról van szó, hogy a légi utasoknak, hogyha esetleg nem férnek fel,

0: a gépre, vagy sokat késik a gép, vagy más irányba mennek, akkor milyen kártérítések járnak, illetve milyen szolgáltatások fent a repülőgépeken. Sokáig úgy tűnt, hogy a légitársaságok lobby tevékenysége sikerül, és ezeket a jogokat, utasjogokat alaposan megnyírbálják. Hogy azt a védelmi egyesületek pedig azért lobbiztak, hogy ez ne így történhessen. Hogy élik meg ez most akkor, győzelem vagy nem?
1: Győzelemként érjük meg. Most jelenleg ott állunk, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament gyakorlatilag megkötötte azt a szükséges egyességet, ami a módosított szöveget tartalmazza. Ugye ez egy létező európai közösségi rendelet, amelyik automatikusan átültetődik a hazai jogba. Megtörtént ez az egyesség. Nagyon sok olyan rendelkezés volt, vagy változás volt a rendelet szövegében, amely egyáltalán nem volt fogyasztóbarát, illetve a civil szervezetek, az európai szervezet és a tagszervezeteik teljesen más új szövegeket is szerettek volna belerakni, amik olyan témákkal foglalkoznak, amik az évek során felmerült problémák lettek. Ugye ez a rendelet elég régi, már 10 évvel ezelőtt is át meg akarták vizsgálni, elindult egy ilyen vizsgálati folyamat, viszont elhalasztották a COVID, illetve különböző események miatt, és akkor most került végül is pont ennek a vizsgálatnak a végére.
0: Csak gyorsan egy felsorolást kérhetek, hogy mi mindent szerettek volna változtatni, nem csak önök, a fogyasztóvédelmi szervezetek, hanem például a repülőgéptársaságok is.
1: Ami nagyon fontos volt, hogy a repülőgéptársaságok kártérítési összegeket akarták csökkenteni. Szerették volna, hogyha mindenféleképpen azok a fogyasztói jogok, amik kártérítéssel kapcsolatosak, azok gyengébbek lettek volna. Ezt sikerült megakadályozni. Tehát összefogtak a civil szervezetek, az európai szervezet, illetve a Magyarországon a FEOSZ, és gyakorlatilag eljutatták a jogalkotókhoz azokat az információkat, amikkel végül is ezt sikerült megakadályozni. Tehát a kártérítési összegek és határértékek, kilométer határok, azok maradtak az eredeti szöveg szerinti, tehát megmaradtak ugyanazok a jogok. Ezzel kapcsolatban viszont sikerült elérnünk egy olyan a kártérítéssel kapcsolatos egy olyan lépést, ami nem teljesen 100%-ig sikerült, de azért annyit sikerült szigorítani a szabályokon, hogy gyakorlatilag 4 napon belül a légitársaságoknak egyértelmű, világos tájékoztatást kell adni elektronikus úton a fogyasztóknak, hogyha 3 órát megharadó késés van, vagy járattörlés, hogy milyen kártérítés éri őket ennek. Azért volt jelentősége, mert a FEOSZ tapasztalata is az volt, illetve az Európai Unió egész összes tagállamában, hogy a fogyasztók gyakorlatilag nem kérték ezeket a kártérítéseket.
0: Vagy tehát, nem kapták meg.
1: Nem kérték. Nem is tudták, hogy nekik járna kártérítés. Tehát gyakorlatilag az utasok 38%-a kérte csak, illetve is kapta meg ezt a kártérítést. Tehát nem az elutasítás miatt, hanem azért, mert nem is tudtak róla. Ez egyébként nekem, hogy mondjak, ez tapasztalás is volt, én is jártam így a reptéren, hogy késett a gépem, és nem tudták az utastársaim, hogy most akkor lehet kérni egy ilyen kártérítést. Volt előírva egy tájékoztatási kötelezettség, de a légitársaságok nem igazán teljesítették, most belekerült a rendeletben, határidővel, pontos szövegezéssel, hogy tájékoztatni kell elektronikus úton, világosan és érthetően.
0: Kell valamilyen jegyzőkönyvet felvenni ehhez?
1: Nem. Igazándiból ugye hazaér az ember, és szépen a régi szabály szerint ugye be kellett adni az elévülési határidőn belül ezt a igényét, most azt mondják, hogy 4 napon belül fog kapni egy tájékoztatást a fogyasztó, egy felhívást, hogy igen, késett a gépen. Volt egy ilyen javaslat, hogy egy már eleve kitöltött nyomtatvány, és csak alá kelljen írni a fogyasztónak, de ez azért nem ment át. Tehát igazándiból szerintem ez egy jó kompromisszum lett.
0: Én 2029-et mondtam, hogy addig kell a tagországoknak elfogadni. Ez nálunk mikor lépett érvénybe?
1: Ez automatikusan érvénybe fog lépni. Tehát ha megjön a rendelet, akkor automatikusan át fog ültetődni a magyar jogrendszerbe.
0: Na, mit sikerült még elérni ezen kívül?
1: Nagyon fontos volt azt elérni, hogy van egy ilyen no-show záradékok voltak az üzletszabályzatokban a légitársaságoknál, ami azt jelentette, hogyha egy utas egy oda-vissza járatot vásárolt, és nem szállt föl az egyik útra, tehát az oda útra, akkor a vissza útra is megtagadták a beszállását. Ezt most megtiltotta. Tehát nem lehet megtagadni a felszállását egy olyan utasnak, aki az első utat nem vette igénybe. Hiszen kifizette a másik utat is, tehát teljesen érthetetlen volt ez az áradék, úgyhogy ezeket kivezették a jogalkotók a gyakorlatból.
0: Túlfoglalás is szóba került? Mert az is egy gyakori probléma volt.
1: Igen, a túlfoglalás, az maradt, tehát abban elég szigorú szabályok vannak, ugye túlfoglalás esetén kártérítés, szállodai ellátás, transfer, illetve étel és ital is jár ilyenkor, és telefonhívás is az utasoknak a túlfoglalás van. És mondjuk nem otthon vannak nyilván, hanem egy másik reptéren, akkor ott biztosítani kell. Tehát például mondjuk Frankfurtba ragad az utas, akkor ott szállást kell biztosítani, ellátást kell biztosítani, transfert a másik átfoglalt járatra, tehát ezek maradtak. Ami még fontos volt, ugye a beszállókártya, ez volt egy érdekes gyakorlat az utóbbi időben, és nagy felháborodás is váltott ki, ugye, hogy egy nagyon népszerű lépításával bevezették, hogy bizonyos applikáción keresztül lehetett csak bemutatni a beszállókártyát. Ezt is megszüntette a jogalkotó, azt mondja, hogy gyakorlatilag nem lehet pénzt kérni a beszállókártya kinyomtatásáért, nem lehet kötelezni a fogyasztót arra, hogy applikáción, vagy egyáltalán elektronikus úton vigye a beszállókártyáját, hanem el kell fogadni a nyomtatott verziót is, ha az olvasható és beolvasható nyilván a QR kódját, illetve arra sem lehet kötelezni a fogyasztót, hogy bármilyen applikációt kötelezően használjon. Tehát biztosítani kell elektronikus úton más módját is az elektronikus jegyeknek, tehát gondolok itt e-mailre, vagy bármilyen más módjára.
0: De nyomtatni az utasnak kell, tehát ott helyben nem
1: ott is ki. Helyben is ki kell, hogy nyomtassák, hogyha már becsekkolt az utas, tehát be van csekkolva, és életszerű, hiszen elhagyja az ember a telefonját, összetörik, beesik a vízéri, tehát valahogy fel kell jutni a kifizetett, és ezért már nem kérhetnek plusz pénzt ilyenkor. Tehát ezek nagyon fontos életszerű és a fogyasztók életét megkeresítő gyakorlatok voltak, amiket szükséges volt azért bezárni, én azt gondolom.
0: A FEOSZ-nak, vagy a FEOSZ-nak is volt az egyik törekvése, hogy családtagokat lehessen egymás mellé ültetni, plusz pénz nélkül. Ezt sikerült elérni?
1: Igen, ezt is sikerült elérni, tehát minden gyermek felé, különösebb fizetés nélkül a szülőtnek biztosítani kell ülőhelyet most már.
0: Igen. Hány éves korig?
1: Hát ez igazándiból a gyerek fogalmától függ, most így pontosan nem emlékszem, hogy 12-14 valahogy így történik ez.
0: Egyébként miért fontos ez? Egyszerűen csak egy természetes dolog, hogy a családok egymás mellett ülhessenek és beszélgethessenek, és gyakorlatilag ez egy pénzszerzési lehetőség volt a légitársaságok részéről?
1: Nyilván. Tehát, hogy a bátrabb szülők hagyták, hogy máshol üljön a gyereke, vagy egy nagyobb gyerek, a kevésbé bátrak meg még a 16 éves mellé is oda akarnak ülni. Tehát, hogy ez én azt gondolom, egy pénzszerzési lehetőség volt a légitársaságok részéről.
0: Szó volt még a csökkent mozgásképességi utasokról. Náluk történt-e valamilyen változás?
1: Igen, tehát ott is, ugye, ha nem biztosítja a szükséges segítséget a repülőtér, akkor, és ezért lekési a járatát a csökkent mozgásképességi utas, akkor a légitársaság felelős a kártérítésért, és az átfoglalásért és a segítségnyújtásért, és ez egy fontos dolog volt, hogy ugye, hogy a reptéren történik valami, akkor a légitársaság fog felelni. Hogy...
0: Ugye megeshet, hogy valaki a saját kocsijában kell, hogy utazzon, mert csak azzal tud közlekedni. És azt nem az utastérben helyezik el. Hogyha az megsérül, ő nem fog tudni kigurulni enélkül a kocsi nélkül a repülőtérről. Ilyenkor, az, ha ő bérel, az pluszköltség, mit tud tenni? Mert nyilván a repülőtársaság az, amelyik úgy rögzítette, hogy tönkre menjen az a kocsi.
1: Mármint ez a mozgáskorlátozottak.
0: Így van, a mozgáskorlátozottak.
1: Igen, tehát ez egy, hogyha nem megfelelően volt rögzítve. Ugye itt azért vizsgálni kell a felelősséget, mert ha azt nem megfelelően, de nyilván azokat össze kell zárni. Hogyha nem megfelelően zárták össze, akkor annak is megvan a felelőse, annak is, hogyha nincs megfelelően ez rögzítve. Ez ugye egy kártérítés szabályai szerint természetesen.
0: Hát igen, csak az utasra szeretne onnan kimenni, és kocsi nélkül nem tud.
1: Hát azt muszáj biztosítani nyilván. Tehát az ilyenkor biztosítani kell nekik egy tartalék kocsit, amivel ki tud jutni a reptére. Tehát én azt gondolom, hogy azt kell csinálni, bérelni kell, és akkor a bérlés díját kell elkérni. Tehát, de az biztos, hogy meg kell fizetni a légitárságnak.
0: Az eljárások egyszerűsödtek? Ugye itt a kártérítésnél, hogyha késett a repülőgép, említette, hogy jóval egyszerűbb lesz a folyamat. Másban volt-e változás?
1: Ebből a szempontból igen, egyszerűbb lett a panaszkezelés, abból, hogy kártájékoztatást kapok, konkrétabbat, és akkor emiatt be tudom nyújtani a panaszomat. Ugye annyival azt hiszem, hogy 12 hónapon belül kell benyújtani az ilyen késődelmi panaszokat, az is benne van, illetve amire még fel akarom hívni a figyelmet, ami a kézipoggyász volt még, ami ugye nagyon érdekesen alakultak így az árak a kézipoggyász miatt,
0: és
1: itt is egyszerűsödtek, azért is mondanám, mert itt is egyszerűsödni fognak a szabályok. Annyit mond ki a rendelet, hogy az alapárba most már egy kézipoggyásznak is árának is benne kell lenni. Ez azért jelentős, mert össze fogjuk tudni hasonlítani a légitársaságokat, tehát nem a végén látjuk majd, hogy végül is többet fizettem, mint ha a másikkal megyek, hanem minden légitársaságnak ez lesz az alapára. Ettől függetlenül ajánlhat kézipoggyász nélküli árat, de nem ez lesz az alapár. Hanem az alapár, amin össze tudjuk hasonlítani őket, az a kézipoggyászos ár lesz, tehát benne lesz az alapárban. Ez egy nagyon fontos része volt, azt gondolom, szintén a rendeletnek, mert nagyon sok probléma volt a kézipoggyászokkal, ugye, hogy mekkora, meg hogy nyilván ez még előfordulhat, hiszen ha azt a jegyet fogom megvenni, ahol ez nem lehet, és majd akkor mérik, az egy megint problémás dolog lehet, de abból a szempontból egyszerűsödni fog a szabály, hogy össze tudom jobban hasonlítani a légitársaságok viteldíjait.
0: Tulajdonképpen összességében, ami fontos dolog, azt elérték? Vagy próbálják továbbvinni, és új kedvezményeket elérni, vagy inkább lehetőségeket, jogosultságokat?
1: Azt gondolom, hogy a legfontosabb dolgokat most elértük, pontosítottuk, azt is még azzal is fel akarom hívni a figyelmet, hogy a rendkívüli körülmények is a bírói gyakorlat szerint pontosodtak, tehát azok a körülmények, amik miatt a légitársaságok megtagadhatják a kártérítés fizetését, tehát ez is alkalmazkodott a bírói gyakorlathoz. Például itt sikerült elérni azt, hogy a légitársaságok szerették volna, hogyha sztrájk miatt automatikusan mentesülhettek volna a kártérítés alól, ezt például sikerült megakadályozni, tehát ez is mindig egyedi döntés lesz, hogy az a sztrájk miért alakult ki, és azért felelős a légitársaság, az okozhatta azt a késedelmet, tehát nem lesz egy automatikus kimentési jog, illetve kikerült az is, hogy a személyzetnek a betegsége automatikusan kimentési jog volt, tehát ez is kikerült, ez is esetenként vizsgált, tehát sok mindent sikerült elérni, biztos lehet még jobbat, tehát ez a maximalizmusunk azért az nem állt le, fogunk még rajta dolgozni, azt gondolom.
0: Nőttek az esélyei az utasoknak a légitársaságokkal szemben? Mindezek a rendeletek talán garantálhatják azt is, hogy nagyobb lesz a kártérítési fizetési hajlandóság?
1: Én biztos vagyok benne, mert fogják tudni, hiszen egyedileg kapnak értesítés arról, hogy hopp, késett a gép, jár neked egy 250 eurós, vagy 400 eurós, vagy 600 eurós kártérítés. Hát nyilván a fogyasztó akkor, ja, oké, ki fogom tölteni azt a nyomtatványt, amit kaptam, és akkor majd a légitársaságok, ugye megint jön ez a vita, hogy külső rendkívüli körülmény volt-e, mi akadályozta, mi nem akadályozta, tehát nekünk személyes példám is van erre, hogy érdekes módon a légitársaság végigtagadta, hogy én tudtam, hogy jár nekünk, végigtagadta a rendkívüli körülmény, majd amikor békéltető testülethez fordultunk, akkor hirtelen rájött, hogy még sincs rendkívüli körülmény, és kifizeti. Ugye nagyon kevesen mennek már el békéltető testületre. Tehát ez is egy fontos lépés lenne, hogy ugye minél többen menjünk el, mert ott azért már a nagyobb a fizetési hajlandóság.
2: Herceg Tibor a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi vezetőjével, Baranyi Dórával beszélgetett. Fél 11 múlt 4 perccel jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ősszel egyre kevesebb természetes fényt kapunk, miközben egyre több időt töltünk mesterséges fényben és képernyők előtt, de valóban ettől vagyunk fáradtabbak? Megnézzük, hogyan kapcsolódik egymáshoz a fényhiány, a cirkadián ritmus, az alvás, a szem terhelése és a D-vitamin ellátottság. És azt is megkérdezzük, mikor beszélhetünk egyszerű őszi fáradtságról, és mikor érdemes valamilyen más okot keresni a háttérben. Horváth Kati dr. Terrai Horváth Attila neurológus, szomnológussal, a Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság alelnökével beszélgetett.
3: Nyáron szinte minden egészséges embernek jól működik a biológiai órája, ám az ősz vagy a tél közelettével egyre csökken a napsütéses órák száma, és kicsit fáradékonyabbak vagyunk, de az időjárás változás, az évszakváltás mennyire befolyásolja a biológiai óránkat?
4: Leginkább ugye a fény változása fogja befolyásolni, és a napi normál ciklusunk az 25 óra lenne, de ezt a fény 24 órájára fogja leszabályozni. Tehát ahogy a Föld forog, ugye változik a napsütötte óráknak a száma, hol világos, hol sötét van, és amikor a sötét kialakul, akkor az agyunkban egy melatonin nevezetű anyag kezd termelődni, az alvás indításában van szerepe, és ugye ezt a fény reggel pedig blokkolni fogja. Tehát amikor elkezd egyre korábban sötétedni, akkor ennek megfelelően korábban a tolódik kezd, és előbb kezdünk elálmosodni, minek következtében, ha előbb alszunk el, akkor előbb fogunk fölébredni, és akkor szembesülünk avval a problémával, hogy nem fogunk tudni éjszak aludni.
3: Azt mondják, hogy mióta föltalálták a villanykörtét, és bevezették, azóta vannak alvászavaros emberek, ez így van?
4: Hát ezt nem tudhatjuk, mert Edison előtt senki nem vizsgálta ugye az alvást, tehát ugye ezt csak így gondoljuk, az kétségtelen, hogy a régi embernek azt gyanítják, hogy egészen más volt ugye a ritmusa. Régen az emberek szakaszos alvással bírtak, tehát többször rövidebb időt aludtak, és nem volt ilyen egybefüggő alvás. Az alvásnak az is az egyik biológiai szerepe, vagy az az igazi szerepe, hogy az agyunk a nappali tevékenységünket fogja kipihenni. Hogyha nincsen nappal tevékenység, akkor nehezebben fogunk elaludni. Tehát erre kell figyelni, hogy minél inkább megőrizzük a napi aktivitásunkat, és ez leginkább a kor előre haladtával lesz érdekes. Amikor megszűnik egy munka, és mondjuk beáll a nyugdíj, akkor ugye jelentősen csökken ugye a napi aktivitás, és akkor nagyon gyakran kialakul alvászavar. Azért is kialakul alvászavar, mert elkezd valaki máshogy fölkelni, a megszokott 40-50 éves ritmusa felborul. Tehát nagyon fontos, hogy meg kell őrizni a napi ritmust. Ugyanakkor fekszünk, ugyanakkor kellünk. Ki kell tölteni azt az időt, ami korábban aktív volt, ugyanúgy valami másfajta aktivitással.
3: Valóban sötétben aludjunk el, tehát, hogy sötét szobában, mert hogy azért a tévé is világít, a számítógép közelben van, a mobiltelefon, tehát mesterséges fény is körülvesz bennünket.
4: Ez abszolút zavaró, és ebben minden életkorba kell figyelni, nem csak idősebb korban, hanem fiatalabb korban is. Én azt gondolom, hogy a hálószobában se tévének, se számítógépnek, se routernek, se mobiltelefonon nincsen helye. Rendkívül sokan töltik ugye rásul a fejük mellett a mobiltelefont. Biztos, hogy inger, maga a fény ugye blokkolja ugye magát a melatonint, a mesterséges fény nem engedi. Hát ugye éjszaka van egy normál melatonin szintézisünk, de az biztos, hogyha én fölkapcsolom a lámpát, akkor az ott átmenetileg blokkolódik. Tehát ezeket a fény hatásokat tudatosan el kell távolítani a hálószobából, le kell húzni a sötét időt, sötétő függöny kell, és lehetőleg hűvös hőmérséklet, és az elősegíti az alvást.
3: Az alvászavar ma már népbetegségnek számít. Mi a kiváltó ok?
4: Az emberek jelentős része sajnos nem a valós világban és a valós kapcsolatokban él, hanem sokkal inkább online világban él, és ezáltal a valós emberi kapcsolatok is lecsökkennek, sokkal kevesebb idő jut ugye a mozgásra, sokkal több a munkával eltöltött idő, sokkal több a stressz, és minden bizonnyal ez billenti meg azt az egyensúlyt, hogy a stressz oldalára billen a mérleg, és ez nehezíteni fogja az elalvást.
3: Egy folyamatos internet használat milyen folyamatot indít el az agyban?
4: Ha valaki az internetet munkára használja, célzottan keres, tanul, olvas rajta, ugye nagyon sok egyetem, középiskolában már minden online van, tehát önmagában, hogyha az interneten keresztül én egy egyértelmű munkát végzek, ha van nincsen probléma. Leginkább azokkal a tevékenységekkel van probléma, ami nem célzott munkáról szól, hanem céltalan. Leginkább a közösségi médiának ugye használata, ami arról szól, hogy rendkívül rövid videókat, rövid tartalmakat az ember megnéz, és aztán ezt úgynevezett pörgetésbe kerül, és újabb információt kap az agy, amit nem tud feldolgozni, és ez olyan negatív változásokat idézhet elő, ami hát jelentősen befolyásolhatja mind a hangulatot, mind a figyelmet. Szerintem minden szülőnek és mindenkinek saját magának napi szinten rá kéne nézni, mennyi a képernyőidő a mobiltelefon, és ez egészen megdöbbentő, mert ez átlagosan egy fiatalnál akár lehet 8-10 óra is, tehát a fél napját ebben tölti. Ez rontja az idegrendszerünket is, azon a negatívan befolyásolja, és a látásunkat is.
2: A kérdést most két oldalról folytatjuk. Mit tesz a szemünkkel, ha a természetes fény csökkenésével párhuzamosan egyre több órát töltünk közelre nézve monitor és telefon előtt? És mennyiben más kérdés a napfény hiányával összefüggő D-vitamin ellátottság? Valóban magyarázhatjuk-e minden őszi fáradtságot D-vitamin hiánnyal? Hol válik szét a szem terhelése, az alvás ébrenlét ritmusa és az endokrinológia, és hol kapcsolódnak mégis össze? A stúdióban vendégünk Szabadi Zsolt, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnöke, optometrista szakértő. Jó napot kívánok!
5: Nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat!
2: Sokan nem gondolják, de napvégén azért érezhető, hogy mennyire túlterheljük a szemünket. Monitornézés, telefon, ilyenkor ugye reggeli szürkület, esti szürkület. Nincs is olyan időszak, amikor normálisan használjuk, úgy, ahogy kellene, ahogy teremtve vagyon.
5: Hát a munkánkból és a környezetünkből kifolyólag valóban gyakorlatilag egész nap a szemünket terheljük a legjobban. Ez egy jó idővonal volt a reggeli szürkülettől az estig. Most még szerencsénk van, most még nagyon szép idő van kint, de hamarosan jönnek már itt vannak a szürkébb estik, és a hamarabb sötétedik. Igen, egész nap terheljük a szemünket a digitális eszközökkel, terheljük a szemünket a mesterséges fénnyel, és aztán ezzel a relatíve fáradt szemünkkel beülünk az autóba, megpróbálunk jól látni mindent a hazavezetés közben, és aztán egy picit, még ha nem látunk élesen, mert mondjuk kellene egy picit dioptriás korrekció, hát akkor ezt, ha összeadjuk, akkor szerintem mindenkinek kijön a képlet, hogy ebből azért ez nem a legbiztonságosabb megoldás, úgyhogy nagyon figyelnünk kell az éleslátásunkra, nagyon figyelnünk kell a látás egészségünkre, és a bennünket értenünk kell a bennünket körbevevő negatív hatásokra. Erre figyelni kell.
2: Itt van velünk professzor dr. Takács István belgyógyász endokrinológus, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika igazgatója, a hazai D-vitamin konszenzus vezető szakértője. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Kezdjük azzal rögtön, hogy létezik olyan, hogy őszi fáradtság, vagy csak szeretünk mindig valamire fogni dolgokat? Mert van tavaszi fáradtság, télen ugye már kifogytunk a tartalékokból, nyáron meg meleg van. Tehát valamivel mindig megmagyarázzuk, hogy miért vagyunk fáradtak.
6: Hát ha van őszi fáradtság, akkor most én is érzem, de egyébként ugye a tavaszi fáradtságnak van inkább biológiai háttere, az őszi fáradtságnak igazándiból csak a túlterhelés, tehát ennek nem biológiai okai vannak, hanem életmódbeli okai.
2: De mi változik a szervezetünkben attól, hogy jóval kevesebb természetes fény ér bennünket, hiszen ugye október 25-én lesz óraátállítás, és akkor állunk át a téli időszámításra, ami a mi cirkadián ritmusunknak a megfelelő?
6: A téli napsütés, hát tulajdonképpen mindegy, hogy van-e, legalábbis D-vitamin szempontjából, mert az UVB sugárzás az valamikor mostanában éri el azt a szintet, amikor már nem elegendő ahhoz, hogyha napon lennénk, és nem mondjuk egész nap bent dolgozunk valami zárt helyen, akkor sem lenne elegendő ahhoz, hogy annyi D-vitamin termeljen a bőrünk, ugye hát alapvetően a bőrünkön keresztül tudjuk elérni a D-vitamin termelést, amennyire szüksége van az embernek. Ugye a D-vitaminnal kapcsolatban az a talán a legzavaróbb információ, hogy vitaminnak hívjuk, amikor ez nem vitamin, nincs is semmi köze a vitaminokhoz egyébként. Ez egy rendes steroid hormonnak az előanyaga, ami aztán a szervezetben nagyon sok szinten képes hatást kifejteni, és ennek a hiánya pedig hát számos betegségnek a meleg ágya, és egyébként a tavaszi fáradtsághoz is hozzájárul.
2: Maradjon itt velünk, professzor úr, kérem. Zsoltot kérdezném, és kérdezem is, hogy a szemünk fáradtságát az hogyan tudjuk napközben csökkenteni? Vannak különböző szemtornák, ezeket hogyan és mikor alkalmazzuk?
5: Én inkább úgy mondanám, hogy mivel hogy a munkánk során nagyrészt mindannyian digitális eszközöket használunk, azaz közelre nézünk, erre két nagyon fontos tanácsot említenék, amiben a szakma teljesen együtt áll, és egyben van, az az egyik, hogy időnként föl kell nézni, és távolba kell nézni. Az én gyerekkoromban ez egy olimpiai vicc volt, vagy egy vicc volt, hogy a távolba nézés, ma ez valóság. Tehát fel kell állnunk 30-40 percenként minimum, és távolba kell néznünk. Ez kilazítja a szemeknek a szemizmokat, és ez nagyon-nagyon sokat tesz a látás egészségünkért. A másik, ami ugyanilyen, ez gyereknél, felnőttnél egyébként. A másik, ami ugyanennyire fontos, az a valamilyen kékfényszűrő eszköznek a használata, akkor is, ha nincs szükségünk dioptriás szemüvegre. A mesterséges fény környezetből és a digitális eszközökből nagyon jelentős kékfényterhelés éri a szemünket, ezt szűrnünk kell. Ha van szemüvegünk, akkor kérjünk rá kékfényszűrő lencsét. Hozzáteszem, szerintem az optikákban dolgozó szakemberek ezt mindig mindenkinek megemlítik. Ha pedig nincs még szükségünk dioptriára, akkor is használjunk egy ilyen eszközt. Természetszerűleg szakembertől vásároljuk ezt, és szaküzletben kérjük ezt. Ez egy nagyon fontos és jó védelem a szemnek, a kékfényszűrésre figyelni kell.
2: Professzor úr, októbertől Magyarországon érdemes D-vitamint pótolni, amiről kiderült, hogy nem is vitamin, de hívjuk továbbra is így. Mekkora nemzetközi egységet kell alkalmazni? Gyermekkoromban emlékszem, hogy 50 nemzetközi egység volt, most 20 000-ről hallunk.
6: Ugye a kettő között van a valóság. Tehát ahhoz, hogy egy felnőtt embernek ne alakulhasson ki D-vitamin hiánya, és biztosan ne legyen D-vitamin túlterhelése, ugye hát azért ez egy nagyon hatékony anyag, tehát ebből azért mérgezni is lehet embereket. Tehát ahhoz napi 2000 egységre van szükség, és a napi 2000 egységnek megfelelő mennyiséget lehet szedni hetente, meg havonta is. Tehát egyszer mindig be kell szorozni a napok számát 2000-re, a havi adag az a maximum, amit egyszerre be lehet vinni. Ennél többet nem kell. Tehát nagyon ritka az a felszívódási zavar, ami indokolja, hogy több legyen. A testsúlyjal egyébként nő a mennyiség, tehát hogyha valaki nagyon túlsúlyos, akkor annak valóban többet kell szedni. Gyerekeknek meg arányosan kevesebbet, de ilyen 20 000-es egységek naponta az már nagyon-nagyon messze van azon, ami a veszélyes kategória.
2: Mit okozhat, ha kevés van a szervezetünkben, és mit okoz, hogyha túlszedjük?
6: Ugye, ha kevés van a szervezetünkben, alapvetően két biztos hatása van. Az egyik az immunrendszer válaszkészségét minden irányban rontja, a másik pedig a csontok állapotát, a kálcium anyagcserének az állapotát rontja a D-vitamin hiány. Minél nagyobb a D-vitamin hiány, vagy minél súlyosabb, annál inkább jelentkeznek ezek a tünetek. Ha meg túladagoljuk, akkor elsősorban a kálcium anyagcserébe okoz zavart, ugye akkor túl sok kálcium lesz a vérbe, ami aztán vesekőhöz, akár szívritmus zavarhoz, gondolkodásbeli zavarhoz egy csomó mindenhez vezethet.
2: Világos. Zsolt, van értelme a 20-20-20 szabályhoz hasonló képernyőszüneteknek a gyakorlatban? Nagyon nehezen kivitelezhető, mert ha valaki leül, be akarja fejezni azt a munkát. Egyre idegesebb, egyre feszültebb, egyre gyorsabban akarja befejezni, egyre nem is pislog közben, ez is egy óriási probléma. Valahogy be kéne tartani, de hogy?
5: Ez a legjobb szabály, amit említettünk, ennek annyira van értelme, hogy ezt valóban be is kéne tartani. Igen, ez egy nehéz kérdés, hogy tudjuk betartani. Saját példámat hadd hozzam. Nekem volt olyan időszakom, amikor elfelejtettem az ebédeket. Annyira jöttem, mentem, és be kellett állítanom a telefonomon, hogy én éhes vagyok fél egykor. És akkor éhes voltam fél egykor. Egy idő után megszoktam, megtanultam. Most ez, ha mosolygunk is ezen, de én javaslom, azért van a telefonunk, hogy állítsunk be rajta emlékeztetőket, állítsuk be rajta, hogy 20 percenként álljak fel, sétáljak 5 percet, nézzek távolba.
2: Én például lehajtott laptopon hallgatom önöket, kezdődik egy SMS, és a telefont sem nézegetem folyamatosan, és köszönöm szépen, meg vagyok. Ez is egy megoldás.
5: Ez is egy megoldás, aki ezt meg tudja tenni, azt egy picit irigylem, az életünk azért azt hiszem, hogy nagy százalékban nem így zajlik.
2: Professzor úr, kinek érdemes laborvizsgálattal ellenőriztetnie a D-vitamin szintjét? Hogyha túlságosan fáradtnak érzi magát, vagy egyszerűen jön az őszi időszak, és tudja magáról, hogy hajlamos erre?
6: Ugye igazándiból a D-vitamint azt szedni kell, nem ellenőrizni. Uh-huh. Tehát október végétől március elejéig napi 2000 egység D-vitamin semmilyen gondot nem okozhat, és biztosan fenntartja azt a szintet, ami elegendő ahhoz, hogy D-vitamin szempontból megfelelően ellátottak legyünk. Tehát a D-vitamin méregetésnek igazándiból nincs indikációja, természetesen kivéve azokat az eseteket, amikor betegség áll fenn, és akkor az orvos eldönti, hogy kell D-vitamin szintet mérni, vagy nem. Tehát vannak olyan betegségek, de ez a betegség kivizsgálásának a része, és nem egy szűrővizsgálat.
2: Előzőekben említettem már az óraátállítás és a cirkadián ritmust. Ha valakire olyan hatással van, mint egy komolyabb repülőút, tehát hogy kifejezetten jetleget érez napokkal az óraátállítás után, hogyan segíthet egy könnyű sétával, rendszeres testmozgással, feküdjön le előbb, avagy később?
6: Erre nekem kell válaszolnom.
2: Igen. Igen, kérem szépen.
6: hogy a jetleget a szeten túl kell élni, tehát akkor nyilvánvalóan lépésről lépésre kell attól függ, hogy mennyi volt az időeltérés, tehát egyre közelebb kell kerülnünk ahhoz, ami a normál menet az adott időzónába, és természetesen az alvásunkat is egy picit mindig el kell tolni, és hát ha nem rögtön kemény munkával kezdjük, akkor azért az átállás is sokkal könnyebb, de hát a jetlagnek a leküzdéséhez mindig idő kell. Tehát az a néhány napunk az biztosan rámegy. Erre mindenféle boszorkányságokat kitaláltak, de én még a jetlaget azon kívül, hogy 3-4 napig éreztem, másképp biztos nem tudtam legyőzni.
2: Igen, és ez egy elég hosszú távú jetlag, ahogy Erika is írja, sok alvás problémát növeli a nyári óraátállítás, most októberben fogunk helyreállni, meg kellene már szüntetni. Igen, ezt a nagyon hosszú időszakot kell bepótolnunk néhány nap alatt, és most Zsoltot kérdezném, hogyha valaki, ahogyan említette, már valamennyi dioptriára szorul, de még küzd, tehát látjuk, amikor mondjuk hunyorok, hogy picit a szem lencséit összenyomja, és jobban tudjon fókuszálni, na az milyen problémákat okozhat hosszú távon? Gondolom kezdődik egy enyhe fejfájással.
5: Fejfájás, koncentrációzavarok, egyszerűen az életminőségét rontja. Tehát olyan, mint a kényelmetlen cipő, ha mondhatom ilyen nagyon egyszerű hasonlattal. Erre van megoldás, és ezzel fölösleges küzdeni nem lesz jobb, bármennyire akarunk küzdeni, nem lesz jobb. Fel kell keresni egy optikai szaküzletet, az ottani munkatársak ebben tudnak segíteni, optikusok, optometrista kollégák erre várnak. Ezért van egyébként a szakmának most itt októberben az a kampánya, amit ugye a látás hónapjának hívunk, most már 21 éve. Ebben igyekszünk segíteni mindenkinek. Jöjjenek a kedves érdeklődők, mondják el, hogy érzik magukat, hogyan látnak, és mi abban segítünk, hogy lehet ez több is, lehet ezt élesebben is látni, ahogyan egyikük fogalmazta, hogy élesebb látás, teljesebb élet, ha használhatok ilyen szlogeneket. Szóval jó ez, amikor ez megérkezik, ez a szürkületi időszak, akkor szembesülünk ezekkel a élethelyzetekkel, vagy életminőségi helyzetekkel, ami nyáron nem zavart bennünket, hiszen reggeltől estig ragyogó napsütés volt. Hát most ősz van, találkozzunk ezekben a helyzetekben is segítünk.
2: 11 óra után egyébként beszélgetünk majd arról, hogy hogyan kell autósként, motorosként, kerékpárosként ősszel közlekedni, mire figyeljünk. Vannak csodaszemüvegek, látjuk ezek reklámjait, hogy sárga lencse, cserélhető, így változik, úgy változik, nem tudom. Érnek ezek valamit? Felvegyük, és akkor Supermanként fogunk látni, vagy csak magabiztosságot ad?
5: Vannak nagyon jó optikai megoldások, amelyet a szaküzletekben, a felkészült szakemberek, az optikai szaküzletekben, optometristák, szemorvosok ajánlására érdemes használnunk egy felmérést megelőzően. Talán ez lenne az egyik csoport, amiről azt mondanám, hogy ez jó, ezek bevonatok, rétegek, igen, lehetnek színezett lencsék, vannak olyan színek, amelyek emelik a kontrasztot, például a sárga, de azért ne feledjük el, hogy optikai szemüveg lencséjének legyen az napszemüveg is akár, annak nem szabadna torzítania például. Ha csak úgy itt-ott veszünk, akkor erre semmi garancia nincs. Ilyen esetekben, ha valakinek ebben kérdése van, és ezt szeretnék kipróbálni, vagy megtudni, hogy neki szüksége van erre, jöjjön el az optikai szaküzletekbe, és segítünk. Az összes többi termék, ami itt-ott online felületeken van, jó esetben a GDP-t erősíti, de nem biztos, hogy segít a problémában.
2: Egy nagyon érdekes dolgot hallottam, talán egy podcastben, nem tudom, de professzor úr véleményét kérem, hogy mennyire fontos az, hogy reggel a nap első felében természetes fényt kapjunk, és hogy ez ébredés után is ez legyen az első, ne monitor, ne telefon, ne lámpa, hanem természetes fény. Üljön ki az erkélyre egy kávéval.
6: Hogyha valaki ezt meg tudja tenni, az eleve egy nyugodtabb életformának a részese, úgyhogy ez biztos, hogy jót tesz. De egyébként természetesen a természetes fénynél nincs jobb. Tehát mindenféle műfény, amiben élünk, az egy pótlása a természetes fénynek. Tehát amikor tudunk, akkor mindig menjünk ki a természetes fényre, akár ha csak 10 percre, akkor is jobb. Egy nagyon érdekes egyébként, hogy a napsugárzásnak nem csak a D-vitamin szintre van előnyös hatása, de bizonyította a hatása van azokra az endorfinokra is, ami a jó kedvünket is szabályozza. Úgyhogy mindenképpen a természetes fény az igazi.
2: Tökéletes végszó. Nagyon szépen köszönöm professzor dr. Takács István belgyógyász endokrinológusnak, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika igazgatójának, a hazai D-vitamin konszenzus vezető szakértőjének, hogy vendégünk volt. A stúdióban továbbra is Szabadi Zsolt, a MOOSZ, vagyis Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnöke, optometrista szakértő. Beszélgettünk arról is, hogy elalvásnál azért rengeteg fény zavar minket, ami az elmúlt 10-20-30 évben nem volt. Tehát nem volt a tévén kék LED fény, a beltéri egységen zöld LED fény, a klímán fehér, az elosztón piros, behunjuk a szemünket, és mint a diszkóban lennénk. Ragasszuk le ezeket?
5: Azt gondolom, hogy némelyiket érdemes. Van olyan fény, engem a kék zavar, ami gyakorlatilag hasít.
2: Engem is.
5: Hasít a sötétségben, igen. És bármennyire becsukom a szemem, egy picit zavaró, de talán inkább arra utalnék, hogy az elalvásunk előtti időszakban, és ebben én nem vagyok jó, ezt el kell ismerjem. Az elalvásunk előtti egy-két órában már nem kellene annyi kék fényt a szemünkre engedni, nem kellene annyi monitor és telefon és egyebek, és akkor sokkal jobbat aludnánk. Hát ezt én is igyekszem a hallgatókkal együtt, hogyha mondhatom, hogy ez jobb legyen, de minden kutatás alátámasztja, hogy erre nagyon figyelünk az elalvás előtti időszakban. Professzor úrtól is hallattuk az előbbi szavaiban erre utaló javaslatokat, tanácsokat. Természetszerűen csak mellé járnék, és igen, elalvás előtt figyeljünk a fényre, amit pedig kell, azt ragasszuk le, mert jobbat alszunk.
2: Azért mosolygok, mert Viberen kaptunk egy nagyon kedves üzenetet. A férfiak bárhol, bármikor képesek elaludni, mindegy, hogy egész nap csak ültek, tévéztek, nekem nőként egy pergős nap után is nehezen megy az elalvás. És nem vagyok fenn egy közösségi oldalon sem. Azért ez nem ennyire fekete és fehér, de ez már egy következő beszélgetés témája. Nagyon szépen köszönöm Szabadi Zsoltnak, hogy vendégünk volt.
5: Köszönöm, mi is.

0: Az aradi vértanúk utolsó levelei. Részlet Vécsei Károly búcsúüzenetéből.
1: Drága imádott Linám, szeretett, erényes, legkedvesebb feleségem. Látom, ez életem utolsó pillanata. Meg kell halnom. Tehát még egyszer, Isten veled, óvjon Isten, vezessen minden lépésedben. Bocsáss meg mindazért a fájdalomért, amit talán akaratlanul is okoztam neked. Csókollak. Csókolom kedves lányomat, lányodat, Gizellát. Isten veled.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel, 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel, 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Napjaink egyik legjelentősebb georgiai zeneszerzője és karmestere, Vaktan Kahidze, a budafoki Doknányi zenekar vendégeként lép fel a Liszt ünnepen. Kahidze néhány éve fejezte be édesapja emlékére írt requiemjét. Az ősi grúz zenéből ismerítő oratórium számos nyugat-európai nagyvárosban aratott már kirobbanó sikert. A nagyszabású koncerten a georgiai tradicionális zene sajátos hangzásvilágát a Rusztavi Vokál Együttes képviseli. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
6: 199, 98, 97.
7: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
9: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
10: 11 óra van. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Balogh Tamás. Az őszi közlekedés számos olyan veszélyt rejt magában, amelyekre a nyári hónapok után még nem készültünk fel. A félhomály, a lehullott levelek és a csúszós utak külön-külön is komoly kockázatot jelentenek, de ősszel gyakran egyszerre nehezítik meg a sofőrök, motorosok, kerékpárosok és a gyalogosok dolgát. Hogyan készítsük fel az autót és magunkat a megváltozott körülményekre? A hírek után jövünk a részletekkel.
11: Pontosan 11 órakor jó napot kívánok a hírszerkesztő Demet Imel nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Felvonták, majd pilárbócra eresztették a nemzeti lobogót a Kossuth téren a Nemzeti Gyásznapon. Lemondott a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Folytatódik a napos száraz idő, jönnek a részletek. Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az országház előtti Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót. Az eseményen Bak András államfő mellett jelen volt Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. Október 6-a egy olyan mérce, amely arra kényszerít bennünket, hogy ne csak a múlt hőseitől kérdezzük meg, mit tettek Magyarországért, hanem saját magunktól is, hogy mit teszünk érte, mondta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Féumei úti sírkertben a Batthyány mauzóleumnál. A közelmúltban őrizetbe vett volt kormánypárti politikusok szabadon bocsátását követelte a Fidesz és a KDNP frakció vezetője a Batthyány őrök Mécsesnél tartott közös megemlékezésen. Bóka János kijelentette, kiáll közösségük tagjai mellett, akkor is, ha nem Aradon tartják őket fogva, hanem Cegléden, Kecskeméten vagy Szegeden. Rétvári Bence úgy fogalmazott, most bátor emberekre van szükség, akik kimernek állni az egyének szabadsága és az ország függetlensége mellett. A szabadság nem ajándék, hanem a közös akarat, a bátorság, a kitartás eredménye, írta a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely emlékeztetett, október 6-án azokra a hősökre emlékezünk, akik életüket adták a magyar szabadságért. Jogosulatlan felhasználásra hivatkozva 21 milliárd forintot követelnek vissza a TAO elszámolások után, közölte a sportállamtitkár. Kálnoki Kis Attila közösségi oldalán azt írta, az államtitkárság az adóhatósághoz fordult. 2022 óta összesen 500 milliárd forint támogatást kapott, csak nem 2500 sportszervezet, de nem mindegyik jogszerűen használta fel az összeget. Több mint 4000 esetben nem tudták vagy nem akarták visszafizetni az állami forrást, hangsúlyozta az államtitkár. Lemondott a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. A szervezet honlapján olvasható tájékoztatás szerint Horváth Péter intézmény vezetői és egyéb feladatai, valamint családi okok miatt távozik posztjáról. Az új elnök megválasztásáig Rázsi Botond Miklós alelnök látja el az elnöki tisztséget. Baleset miatt késnek a vonatok a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon. A Jászberényi út vasúti átjáróban a Nyírség Kraszna Intercity egy kis teherautóval ütközött, emiatt a helyszínelés végéig Rákos és Rákoshegy között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. Ugyancsak késnek a szerelvények a Veszprémi fővonalon, mert Hajmáskérés-Pétfürdő között meghibásodott a biztosító berendezés. A fővonalon közlekedő Bakony Intercity-k és Göcse Intercity-k esetében 20-30 perces késésekre kell számítani. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte süt a nap, csak gyenge fátyolfelhők lehetnek az égen. A szél északnyugaton megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 6-15 fok valószínű. Csütörtökig hasonlóan derült száraz idő várható, majd esősebbre, hűvösebbre fordul az idő. Kedves hallgatóink, délben krónikával jelentkezünk majd.
12: Műsorajánló.
13: Felfedező. Dezinformáció, álhírek, megtévesztés. Ki az, aki mindig tudja, mi igaz abból, amit olvas? Ki ne dőlt volna már be egy-egy álhírnek? Vajon hol húzódik a valóság határa, és milyen eszközökkel próbálnak megvezetni bennünket? Krekó Péter, az ELTE PPK szociálpszichológiai tanszékének professzora több mint egy évtizede kutatja a dezinformáció és az álhírek jelenségét. Vajon mióta létezik megtévesztés? És kell-e, hogy legyen legalább egy morzsányi igazság a hazugságban?
14: Felfedező a társadalom változásairól. Szerdán délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
12: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A Karmester legenda Szél György vezetésével vált az egyik legjobb amerikai szimfonikus együttessé, a The Cleveland Orchestra, amely most Franz Welser-Möst vezetésével ad koncertet a Liszt ünnepen. A zenekar számos 20. századi művet rendelt és mutatott be. A budapesti hangversenyen a cseh zeneszerző Bohuslav Martinu második szimfóniáját is megszólaltatják. A darab ugyanabban az évben, 1943-ban keletkezett, mint Bartók Béla koncertója. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
15: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Itthon nincs munkám.
17: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
15: A Cinefest közönségdíjas filmje.
18: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
19: Azt már nem fogod.
15: Főszerepben Fűranikó és Vilmányi Benett.
20: Mami, táncolunk?
15: Mami Blue. A mozikban.
2: Reklámot hallottak. Napközben. Napközben.
9: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
10: 11 óra múlt 6 perccel, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. Ősszel ugyanazon az útvonalon járunk munkába, mi nyáron, mégis egészen más közlekedési környezetbe kerülünk. Reggel és délután egyre többször vezetünk félhomályban vagy sötétben, gyakrabban esik, párásodik a szélvédő, a nedves útról pedig visszaverődnek a szembejövő autók fényei. Közben maga az autóvilágítás is sokat változott. A LED és Matrix rendszerek többet tudnak a régi halogén lámpáknál, mégis sok autós érzi úgy, hogy egyre gyakrabban vakítják el. A látni és látszani szemlélet kapcsán most azt nézzük meg, mi múlik a technikán és mi azon, hogy rendben tartjuk-e az autónkat. Zsoldos Barnabás információi következnek.
16: Máté Szalkán Pásztor Lászlóval beszélgetek, a pásztorautó vezetőjével. Többen be fognak jönni, hogy őszre, téli időjárásra, hidegre vált az időjárás. Mester úr, nézzük már át, jó-e a világítás, az ablaktörlő, felkészüljön a zordabb időjárásra.
19: Hát sajnos nem ez a tapasztalat. Az elmúlt évek tapasztalatai mindig azt mutatták meg, hogy nem foglalkoznak az autótulajdonosok a jármű állapotával, és ezek annyira pici, annyira kis értékű ráfordítások lennének ahhoz, hogy biztonságosan lehessen az autóval közlekedni, hiszen nem csak látni kell, hanem látszani is kell. A látás fogalmába pedig beletartozik az is, hogy kilátok-e a szélvédőn, milyen az ablaktörlő állapota, milyen az ablakunk állapota, vagy a visszapillantónk állapota, fűtés működik-e, akár a hátsó ablakfűtés, a tükörfűtés, az első ablak páratlanítása, ahogy annak lenni kell. Nem beszélve a világításról, ami szintén egy olyan probléma, hogy folyamatosan szembe jön az az autó, aminek nagyon-nagyon sok hibája van a világítási berendezésekkel.
16: Mondta is nekem, mielőtt elindítottam a felvételt, hogy hát nagyon sokat jár éjszaka, és meglepődve látja, hogy rengeteg hibás, rosszul beállított, vagy nem világító lámpával közlekednek az autósok.
19: Sajnos igen, egyik része az, amikor hiányos a világítás. A másik, a legnagyobb probléma viszont nem ez. A legnagyobb probléma az, amikor elvakítják a szembejövőt, hiszen átalakítják a fényszóró berendezéseket. Különböző piacon össze-vissza rendelhető, kapható, fényszóróba szerelhető mindenféle izzókkal, aminek nincsenek jóváhagyása, nem hiába, hiszen nem abba a fényszóróba tervezték, amiben belekerül többször. Emiatt a szembejövő olyan szintű vakítást kapja, előtte bármilyen tárgy, vagy biciklis, vagy bármi van az úttesten, nem fogja meglátni, mert szembe világít. Vagy sokszor látható az is, hogy biztos, hogy cserélték azt az izzót, és jól világítana, de nincs beállítva a fényszóró, nem került a helyére pontosan az izzó, emiatt fölfele kacskán világít, szóval elég nagy probléma.
16: De ugye van az autónak egy másik fontos része, ami a téli, latyakos vagy vizes időjárásban alapvető követelmény, hogy jó legyen. Ez pedig a kerék és a felné lévő gumi, az, ami alapvető követelmény, hogy jó legyen.
19: Nagyon száraz idők vannak mögöttünk, de az nem jelenti azt, hogy az ősz is száraz lesz. Egy párafolt, egy leeső kis eső lehullik ezekre a szennyezett útfelületekre, ami akár levél, akár felhordott törmelék, akár betakarításon rengeteg szemes takarmányt hordanak az utakon. Bármi legyen is az úton, a gumiabroncs tapadását jelentősen rontják. Meg kell válaszolni a megfelelő sebességet ilyenkor. Nem mondom, hogy már a télit föl kell tenni, távol álljon tőlünk, de el kell készíteni annak is a gumiabroncsait, kell lecserélni, kell valamilyen javítást végezni rajta.
16: Az előbb, amikor azt mondta, hogy kis ráfordításokkal javíthatók lennének a különböző problémák, amiket felsorolt önök, egy akciót is elindítottak.
19: Próbálkoztunk évekkel ezelőtt is a látni és látszani kampányban részt venni. Ezek legtöbbször díjmentes átvizsgálásokat jelentettek, de mivel nem volt rá igény, szó szerint kevesen jöttek be, megpróbáltuk már ajándékokkal becserkészni, kedvező árajánlatokkal kecsegtetni az ügyfeleket, ami szintén nem hozta meg az eredményt, teljesen elült ez a kezdeményezés. Ugye a jogszabályi környezet megteremtette azt az autótulajdonosok részére, hogy az izzó cseréért már közúti büntetést nem kaphat, csak figyelmeztetést. De ez nem azt jelenti, hogy éljünk vissza ezzel a lehetőséggel. Ha valaki az autóját és a környezetét tiszteli annyira, hogy megfelelő állapotban indul el az autóval, hiszen a látni és látszani az nem véletlen egybeesés.
16: A Máté Szalkai gépkölcsöző és használt cikk kereskedésben álltam meg beszélgetni, mert látom, hogy vannak kerékpárok, közeledik az ősz, a tél, leteszik a kerékpárt, ettől függetlenül keresik, bérlik?
20: Ettől függetlenül ugyanúgy viszik a kerékpárokat, természetesen nem akkora mennyiséget adunk el.
16: És amikor megveszik, vagy elviszik, szokott valamilyen tanácsot adni, jó szándékú tanácsot, hogy jön a rossz idő, köd van, sötét van, hogyan kell kerékpározni.
20: Mi a kerékpárokat eladás előtt átnézzük, leszervizeljük, minden kerékpárhoz világítást biztosítunk.
16: És nyilván akkor mond is néhány jó tanácsot.
20: A lakott területen kívül a láthatósági mellény az egy fontos dolog, a világításon kívül.
16: De azt is láttam, hogy rollereket is árusít, lábbal hajthatók vagy elektromosak.
20: Mind a kettő megtalálható. A védő felszerelés nagyon fontos dolog, a kézkönyökvédő, valamint a bukósisak.
10: A rendőrség szeptember végén is az őszi-téli baleset megelőzési feladatokat vette napirendre, vagyis most valóban abba az időszakba érünk, amikor a látási viszonyok és a jármű állapota sokkal többet számít. De miért érdemes beszélni erről az időszakról, mi változik leginkább az őszi közlekedésben? Erről már Berzai Zsolt rendőr alezredest, az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottság főtitkárát kérdezem. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
10: Mi változik leginkább? Látási viszonyok, tapadás, reakcióidőnk, ugye az őszi fáradtságról beszélgettünk egy fél órával ezelőtt, vagy ez mind egyszerre, és ebből van a baj.
0: Igen. Hát valóban így van. Minden egyszerre megváltozik, és minden évben eljön ez az időszak, és minden évben kell erről beszélgetnünk, hogy felhívjuk a figyelmet nem csak az autósoknak, hanem valamennyi közlekedőnek, legyen az gyalogos, kerékpáros, hogy valami megváltozott, és ehhez a úgymond rendőrösen időjárási, látási útviszonyokhoz megfelelően alkalmazkodni kell. Időben fel kell erre készülni, hisz akkor már késő, amikor meglep minket ugye egy reggeli fagy, vagy mondjuk egy párás útszakasz, hogyha az autó vagy maga a járművezető erre nincsen felkészítve.
10: És melyik napszakban nő meg leginkább a kockázat? Engem délután szokott az zavarni, amikor olyan érzésem van, hogy a nap az én szélvédőmön van, és direkt süt az arcomba. Tehát valahogy ez az őszi napsütés, ez nem hasonlítható össze a nyárival.
0: Abszolút nem. Hát nagyon kis szögben éri az útfelületet. Ez tényleg nagyon zavaró lehet. De ugye erre is fel lehet készülni, ugye most mondjam a legegyszerűbb dolgot, van egy napellenző is, de hát nem mindig takarja ki a napot. Ebben az esetben azt szoktuk mondani, hogy egy napszemüveg nagyon sokat segíthet. Itt azért elsősorban olyan napszemüvegre gondolok, ami valóban kiszűri egyrészt ugye a káros sugárzást, másrészt pedig olyan védelmet nyújt, és oly mértékben tudja ezt tompítani, ezt a hatást, amit tényleg segíti a járművezetést. Tudnunk kell azt is, hogy lehet, hogy éppen minket nem zavar, de a szemből jövőt pedig igen. Tehát ebben az esetben pedig gondoljunk arra, az ő helyzetébe helyezkedjünk bele, a másik járművezető helyzetébe, hogyha őt elvakítja, akkor esetleg milyen váratlan cselekmény jöhet, amire ő nem tud időben reagálni. Tehát ezt úgymond defenzív vezetésnek nevezzük, mindig ügyelve arra, hogy a másik közlekedő valójában esetleg milyen hibát vét, és én azt hogyan tudom elhárítani.
10: Itt van velünk Nenzsik István is, az Autós Nagy Koalíció elnöke. Jó napot kívánok!
21: Jó napot kívánok!
10: Nem csak autósokról kell beszélni, mert ez egy hatalmas nagy társasjáték, ahol ugye találkozunk kerékpárosokkal, gyalogosokkal, esti szürkületben lelép a zebrára, nem biztos, hogy látjuk, futárokkal, és még lehetne sorolni. Na de ezt a nagy egész dolgot hogy lehet szépen összhangba rakni?
21: Hát a legfontosabb talán ebben az időszakban még inkább az, hogy az időt ne az utazáson próbáljuk behozni, ugyanis ebben a megváltozott időjárási körülmények között, ugye sokat beszéltek önök most a látásról, láthatóságról, de arról nem beszélünk, hogy de nagyon sokszor késve indulunk, vagy nagyon hamar oda szeretnénk érni, és itt nagyon sok műszaki részről szó esett ugye a bevezető részben is. A lezredes úr egy csomó jó tanács adott ezzel kapcsolatban, de valóban nagyon fontos az együttműködés, és ebben az együttműködésben a legfontosabb itt a látni és látszaniban, hogy látszódjunk is, ebben a egyre korábban lévő sötétedésben, szürkületben rengeteg járműn látható az, hogy ugye bár a mai jogszabálynak megfelelően ugye az automatikus menetfény látszódik, de hátul ez nem minden járműnél jár azzal, hogy hátul is a lámpák üzemkészé vagy üzemképessé válnak,

0: kutatási időszakban, hiszen mindenki járt ugye este 10 óra vagy 9 óra után az utakon, ugye, hogyha este helyett délután 6 óra körül már teljes sötétség lesz hamarosan, akkor nagyon fontos az, hogy valaki látszódik és látjuk, az érzékelés egy nagyon fontos része ennek a közlekedésnek, hogy gyakorlatilag a sebességet, ha visszavesszük, akkor nagy valószínűséggel sokkal kisebb lesz maga a baleseti esély. A felvezetőben volt egy téma, ugye ez a járművek, hogy milyen izzók lehetnek, ugye mindenki próbálja tuningolni a látást is, hogy ő jobban látszódjon, vagy lásson a járműben, és különböző olyan égőkre cseréli a járművekben lévő égőt, ami valójában nem ebbe való. Nagyon fontos, hogy valóban erre a törvény lehetőséget ad, azzal a feltétellel, hogy amit megvásárolunk izzót, annak a műszaki adatlapját egyrészt magunknál kell tartani, másrészt ugye ennek az égőnek a használati utasításánál a gyártó megjelöli, hogy milyen típusokhoz, milyen járművekhez engedélyeztette az Európai Unióban, hogy ezzel az égővel pótolhassa a gyárilag előírt égőtestet, és innentől kezdve lehet, hogy egy picivel jobb lesz a látás, de annál jobb, hogyha letakarítjuk, folyamatosan karban tartjuk, és lehet, hogy ez nem fog annyira szimpatikus lenni, de a beopálosodott világítótesteket egy darabig lehet polírozgatni, és egy darabig lehet, hogy jobb lesz maga a látszat, hogy jobban átengedi a fényt, de a fénytörésben nagyon nagy szerepe van ennek is, és ha lehet, akkor inkább cseréljék ki egy ugyanolyan új világítótestre, sokkal jobb közlekedésbiztonságot tudunk műszakilag létrehozni.
1: Ez egy hosszú távú beruházás, de nyilván vannak a napi rapid dolgok. Mire figyeljünk indulás előtt? Gondolom, hogyha lefagyott a szélvédő, akkor ne egy 3x5 centis csíkot kaparjunk és kémleljünk ki azon.
0: Hát fontos az, hogy teljes láthatóság és látás legyen. Várjuk meg, ameddig teljesen le fog olvadni, de ez még talán messzebb van maga a szélvédő. Minden esetben takarítsuk le indulás előtt, télen, nyáron, minden esetben a teljes szélvédőt. Úgy induljunk el, legyen feltöltve, hogy az ablakmosó folyadék most már ugye fagyálló folyadékkal, és a bogarakat, amik még biztosan lesz ebbe a 20 fokos időszakban, ne csak az ablaktörlővel akarjuk napok után is levakarni a szélvédőről, hanem vegyük a fáradtságot annak érdekében, hogy egy olyan helyzetet teremtsünk, hogy indulás előtt tisztára takarítjuk a járművet, és van úgy, hogyha több száz kilométert utazok, én menet közben is megteszem ezt, mert annál fontosabb, mint hogy tisztán és jól lássak, szerintem a közlekedésben nincs.
1: Nagyon szépen köszönjük Knezsik Istvánnak, az autós nagy koalíció elnökének. A stúdióban továbbra is Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK OBB főtitkára. Nagy kérdés az, hogy a rendőr az mit lát egy ellenőrzésen? Hallottuk itt a feltuningolt lámpákat. Nyilvánvalóan, ha nem megfelelő, azt ki lehet szúrni, hiszen vakítja az autósokat. Ha valamelyik nem világít rendesen, de azért hát csoda dolgokat is szoktunk látni úton, aminek nem kéne ott lennie.
2: Igen, hát bár ne látnánk, de látjuk ugyanazt, mint ugye a többi közlekedő, tehát ezt mi is észreveszünk. Általában azért szakemberek segítségét szoktuk kérni, például olyan esetekben, amikor valóban meg kell alapítani, hogy az a fényforrás oda illik-e, tehát szabályosan szerelték be, de hát vannak olyan esetek, amihez igazából nem kell szakember. Ugye itt hallottunk például a gumiabroncsokról is a korábbi bejátszóban, tehát az eszemben látható, hogy annak profilmérsége már nem éri el a megfelelő értéket, tördezett a gumiabroncs, tehát már egy régi, elhasználódott gumiabroncsról van szó. Lehet látni a szélvédőt, azt, hogyha mondjuk a karcos vagy esetleg repett, ugye erről is szót kell ejtenünk, mert ez is nagy mértékben befolyásolja az üvegen való átláthatóság, hogy mennyire tudjuk észlelni az előttünk lévő környezetünket. Tehát mind ami a jármű műszaki felszereltségével kapcsolatos és külső tényező, azt gondolom, hogy a kollégáknak szemet szúr, nem csak úgy, hogyha megállítjuk a járművet, hanem menet közben is, és

0: észleljük ezt. Most például egy banális eset, például amikor rendszám táblakoszos, ugye? Tehát ez olyan dolog, amit én azt gondolnám, hogy egy indulás előtt a járművezető azért ellenőrzi, hogy milyen autóban ül be. Hát ez nagyon sokszor elmaradt, főleg abban az időszakban, amikor már sáros lesz, és nehezen olvasható. Vagy például ugye az ablaküvegek tisztasága, hisz ugye ez az alap, hisz hogyha nem látunk ki a járműből, akkor hogyan kívánjuk a környezetünket észlelni.
1: És a látni és látszani egyik fontos alapszabálya, hogyha mondjuk rollerrel vagy kerékpárral közlekedek, akár nappal is felvehetek egy fény visszaverő mellényt, hiszen nagyon gyorsan sötétedik.
0: Így van. Ugye a Kressz előírja, hogy mikor kötelező, de már eleve rosszul hangzik, hogy kötelező, és akkor ilyenkor már úgy elzárkóznak előle, pedig hát tulajdonképpen a természetes veszélyérzet, én azt gondolom, hogy mindenkiben benne kell, hogy legyen. És én azt mondom, hogy vannak a kötelező dolgok, meg vannak azok, amiket megtehetünk, tovább növelhetjük a közúton közlekedők biztonságát. Ilyen például ugye egy láthatósági mellény, egy kerékpáros fejvédő, nappal is, lakott területen belül ezeket az eszközöket alkalmazva, használva, már tettünk valamit azért, hogy előbb észleljen az a gépjárművezető, aki vagy szemből, vagy mögöttünk közlekedik, megfelelően le tud lassítani, illetve ki tud minket kerülni kellő oldaltávolságot hagyva.
1: Sötétedés a láthatóságot teszi próbára, a hideg pedig az akkumulátort, a nyírkos út pedig a tapadást. Ennek kapcsán Kárpáti András van itt velünk, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Annyira nem szoktuk meg, hogy mit kell tenni, amikor jön a hűvös téli idő, ugye a rollerekkel, e-bike-okkal, mert hát mi gyerekkorunkban nem volt ilyen. Mi az, amire figyelni kell mindenképpen, hiszen az akkumulátor nem szereti a hideget, a pici kerék meg a falevelet?
2: A pici kerék sok mindent nem szeret. Én azt gondolom, hogy akik elektromos rollerezésre adják a fejüket, és ebből körülbelül 100-150 ezer eszköz van egyébként a magyar utakon, ezeknek a felhasználók a nagy többsége, én azt gondolom, és a tapasztalatunk az, hogy körültekintően és biztonságosan közlekedik. Nyilván mindig van egy-két olyan extrém eset, akik úgy érzik, hogy bátrabban állnak fel a rollerre, mint amit egyébként az eszköz indokolna. Ezzel együtt én azt látom, hogyha ellenőrizzük mind az akkumulátor állapotát, mind a kerekek állapotát, nem árt, hogyha egyébként egy rollert egyszer vagy kétszer egy szezonban, vagy egy év alatt elviszünk szakszervizbe, hogy nézzék át, akkor ezeket biztonságosan lehet használni. Az akkumulátor alapvetően nem igaz, hogy nem szereti a hideget, azt nem szereti, hogyha hideg állapotban kezdjük el tölteni, vagy hogyha tartósan hidegben tartjuk. Ha szobahőmérsékleten tároljuk a rollereket, szobahőmérsékleten töltjük, akkor igazából megoldható az, hogy akár még nagy hidegben is maximum 10-20%-kal csökkenjen egy akkumulátornak a kapacitása. Én nagyon sokat rollerezem, egy évben 5-6000 kilométert teszek meg. Látom azt, hogy akár hidegben is az a roller, ami egyébként 30-40 kilométeres hatótávra képes, az sem megy 25-30 kilométer alá. Természetesen, mivel elektromos eszközről van szó, és itt teljesen mindegy, hogy autóról, rollerről vagy másról beszélünk, ha valaki sportosabban vezet és folyamatosan gyorsít, használja az egyébként nagyon nagy nyomatékát ennek az eszköznek, az sokkal jobban csökkenti egy akkumulátornak a távkapacitását, mint az, hogy mondjuk hidegben.
1: Mennyivel másképp kell felállnunk és felpattannunk egy-egy ilyen rollerre? Gondolok például a guminyomásra, hiszen képes 0,2 bárt is visszaesni, még egy autókeréknél is. Hát gondolom a rollereknél is figyelni kell erre.
2: A rollereknél, főleg a kis kerék miatt egyre többen alkalmazzák vagy a tömlő nélküli, vagy a hosszanti légcellás, vagy akár tömörgumikat is, pont azért, hogy ezeket a kellemetlenségeket elkerüljék. És hát természetesen benne van az is, hogy ezzel a kis kerékkel nagyon könnyen lehet durdefektet szenvedni, ami sok szempontból lehet kényelmetlen. Én mindenképpen azt javasolnám a felhasználóknak, hogy egyeztessenek az importőrrel, egyeztessenek a márkakereskedőkkel, vagy akár a márkaszervizekkel, hogy hogyan lehet esetleg garanciavesztés nélkül olyan gumit tenni a rollerekre, amelyek gyakorlatilag baleset és kiugalás biztosak. Emellett én azt látom, hogy sokkal fontosabb, hogy valaki mennyire tapasztalt a közlekedésben. Hidegben, ahol nyilván az aszfalt is hűvösebb, ott azért megnő a csúszás veszély, nehogy Isten, ha egy picit csapadék is volt, és nem is feltétlenül kell csapadékos időben rollerezni, elég, hogyha előtte esett egy picit az eső, egy nedves fém csatorna fedél, vagy egy nedves falevél, az tükörjéként működik. Ilyenkor természetesen a kanyarodási manővereket, azokat sokkal jobban meg kell tervezni. Én azt szoktam mindenkinek mondani, hogyha nem biztos abban, hogy be tudja venni a kanyart, álljunk meg, szálljunk le a rollerről, toljuk át azon, az idő, azon a területen, ahol egyébként kanyarodni szerettünk volna. Itt most arról beszélünk, hogy 10-20 másodpercet szár rá valaki még pluszban az életétől, ahhoz képest, hogy egyébként kanyarodna. Viszont kikerüljük azt a veszélyt, hogy esetleg egy nem kívánt esés vagy baleset legyen a vége.
1: Nagyon szépen köszönjük Kárpáti Andrásnak, a Jövő Mobilitása Szövetség elnökének, és Berzai Zsolt rendőr alezredes urat kérdezem, hogy a védőfelszerelések, én azt látom, hogy valaki nagyon beöltözik, tehát a motoros bukósisaktól kezdve a gerinc protektoron át minden van, és úgy áll a rolleren, és van a másik véglet. A köztes megoldást nem nagyon szoktam tapasztalni. Hú, de nagy levegőt vett.
0: Igen. Hát egy olyan eszközről van szó, ami viszonylag fiatal, mert az elmúlt 10-15 évben terjedt el ismét. De hozzáteszem, már 110 éve is léteztek egyébként rollerek, és még gépi meghajtásúak is voltak, és ugyanazt a problémát okozták, mint manapság, tehát ugyanúgy zavarták a közlekedőket, holott akkor még kevesebb jármű közlekedett a közutakon. Én azt gondolom, hogy aki egy ilyen eszközön közlekedik, amely veszélyesebb, mint egy kerékpár, vagy mint egy motorkerékpár, akkor alapvető, hogy a saját testi épségéről, a biztonságáról gondoskodik. És akkor itt egy bukósisak, ami az arcvonalát is védi. Tehát kevés az, ami a kerékpárosoké. Itt egy olyan bukósisak kell, ami tényleg védi az arcvonalát, mert legtöbb felsérülés azért így alakul ki. És olyan ruházatban teszi mindezt, ami feltűnő, tehát nem sötét, hogy ne vegyüljön be a környezetébe, és a protektor, kézvédő, könyökvédő, azt gondolom a kesztyű, az alapvető. Főleg akkor, amikor ugye már ősszel-télen közlekednek, mert valaki nem fogja letenni, mert például a munkaeszköze. Tehát fáznak. Akik ilyen járműveken közlekednek, fáznak. Tudatuk beszűkül, nem ugyanúgy reagálnak egy-egy helyzetre, mint ahogy elvárhatnák. Ezt mindenképpen vegyük figyelembe egy autóba ülve, ott, ahol meleg van, és nem ér minket a csapadék.
1: Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon hosszan tudnánk még beszélgetni erről a témáról, de hát műsoridőnk véges. Nagyon szépen köszönöm Berzai Zsolt rendőr alezredesnek, az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottság főtitkárának, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm a meghívást.
1: És kedves hallgatóink, ez volt a Napközben, a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim a szerkesztők Herceg Tibor és Meszesán György, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Lajer Rita nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A holnapi Napközben többek között azt járja körül, hogy a lakosság közel 60%-ának már volt szüksége sürgős otthoni segítségre, hol érdemes sürgős zárszerelőt, dugulás elhárítót keresni, mire figyeljünk, hogy valóban jó szakembert találjunk, és mivel próbálkoznak a csalók. Várja önöket műsorvezető kolléganőm Gécsek Tóth Enikő. Most a hírek után következik a Vendég a háznál című műsorunk, én búcsúzom, további kellemes napot kívánok, Balogh Tamást hallották.

0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Kiállni a közönség elé, megvédeni az igazunkat, vagy elutazni egy másik kontinensre egyedül nagy kihívás lehet egy-egy gyermek számára. Vannak, akik megteszik ezeket, vagy könnyedebben, vagy nagy izgalmak közepette. S vannak, akik nem merik átlépni a saját határaikat. Mi segít ilyenkor? Milyen tapasztalatokat szerezhetnek közben? S hogyan segíthetik a szülők gyermekeiket abban, hogy bátrabban állják meg a helyüket a rázósabb helyzetekben is? Szerinted mi múlik az, hogy valaki bátor vagy sem?
2: Hát igazából nekem mindig valahogyan kialakult, tehát úgy születik, hogy már úgy van, tehát igazából ez a szerencsére van bízva.
1: Nem lehet ezt megtanulni valahogy?
2: Hát meg lehet tanulni, de akkor az inkább már ilyen 12 korban lesz. Vagy hát eltelik akkor már 7 év, tehát hogy azért sok idő még megtanulja azt a gyerek.
1: És te bátornak születtél? Te szerencsések közé tartozol?
2: Én igazából nem tudom eldönteni. Bátornak születtem, és ahogyan egyre jobban fejlődtem, még bátrabb lettem.
1: De mitől lettél bátrabb?
2: Az anyukám meg az apukám nagyon sokat támogatott.
1: Hogy támogatnak téged?
2: Bíztatnak, meg mindig az alapokról szoktunk kezdeni, és megyünk a csúcsokba. Tehát nem úgy van, hogy jaj, most a második lépésnél például egy másik biciklivel, egy keményebbik labdával, ami jobban fáj, ha eltalálnak vele. Tehát, hogy mindig a legelsőtől kell indulni, és utána lehet lépkedni a szinteken.
1: Aha, tehát mindig csak egy pici lépés szoktatok? És nem rögtön dur bele a mély vízbe?
2: Így, igen. Hát lehet, hogy nem, de én így veszem észre.
1: És van olyan, hogy olyan helyzetbe kerülsz, hogy nem egy pici lépést kell lépni, hanem legalább hármat, vagy mondjuk három és felet? Olyankor megtorpansz, vagy veszel egy nagy levegőt, és azt mondod, hogy már pedig kipróbálom, megpróbálom. Van-e ilyen?
2: Itt szokott az lenni, hogy a bátorság szó, igazából merés szék az, hogy kipróbálod, és bátorság, meg egyben sikerélmény is, amikor sikerül megcsinálod. Tehát, ha például a pótkereket nem próbálod ki, és rögtön a simán mész, két keréken csinálod tovább, úgyhogy még nem is ütél két keréken, akkor az bátorság volt, ha kipróbáltad és elestél. Csak az számít, hogy ebből a hibából megtanultuk, de egyébként tehát számít.
1: És lehet olyan, hogy valaki elbukik egy, mondjuk most ezt a kerékpáros példát mondtad, ha jól értem, tehát mondjuk kipróbál egy nagy lejtőt, és túl nagynak bizonyul neki, és elesik. Akkor lehet, hogy ezt követően már nem is lesz bátor? Tehát mi van a kudarcokkal?
2: Akkor igazából a hibáinkból tanulunk is. Nem baj, mert mondani kell, hogy nagyon bátor voltál, nagyon jó voltál, de most már egy kisebb bicilivel fogjuk csinálni, ne szomorkodj a sebed, majd begyógyul, újra előre kapunk, gyújtsuk be még a maradék rakétákat is, hajrá. Tehát engem például támogattak a barátaim, szüleim, a testvérem, támogattak engem, azért tudtam ilyen bátor lenni.
1: És te iskolás vagy már?
2: Most mentem elsőbe.
1: Miben érzett te bátornak magad, akár az osztálytársaid között? Azt mondtad, a mozgás vagy a sport, az biztos, de első osztályban annyi minden izgalmas dolog van, ott is bátornak kell néha lenni. Felmerem emelni a kezem, elmerem-e mondani, megvédem-e magam a nagy iskolások között? Ott hogy érzed a bátorságot?
2: Egyszer rabló rendőr volt az udvaron, majd egy egész osztály játszott, és akkor ott érzem bátornak magamat, hogy hát mondjuk azt, hogy nem bunkó, csak tudom, kik néha rosszak, de néha jók is, sose lehet tudni ilyen finukat, mertem megkérdezni, hogy játszhatok-e, és bevettek.
1: Bátran odaléptél hozzájuk, hogy befogadnak-e a nagyok a játékba?
2: Amikor ők ötödikesek voltak.
1: Ötödikesek? Ilyenkor hevesen ver a szíved, vagy izzad a tenyered, vagy mi történik a testedben? Azt fel tudod idézni?
2: Nagyon durván izgulok, meg egy kicsit így megfeszülnek az izmaim.
1: És amikor bevesznek, utána mi történik?
2: Hát akkor így ellazulnak, és így kérdezek a játékszabályról, tehát hogy már nagyon a szakadékcsúcskén voltunk, akkor ástunk egy gödröt és beleugrottunk, tehát sokkal biztonságosabb érzésbe billentettem magamat.
3: Kálmán Anikó, klinikai szakpszichológus.
4: A bátorságot sokan a nem féléssel kapcsolják össze, vagy a nem szorongással, amiközben azt gondolom, hogy a bátorság az valami olyasmi, amikor így el tudjuk viselni a félelmünket, vagy a szorongásunkat, és azzal együtt cselekvők leszünk, vagy azzal együtt megtesszük a dolgokat. Iskolaváltásnál, vagy kisgyereknél, aki most kezdi az iskolát, aki nehezebben barátkozik, annak talán segít, ha iskolán kívül kicsit kisebb körben van lehetősége találkozni egy-egy rokonszenves kis osztálytársával, ebben a szülők segíthetik őt, akár délutáni játszóterezések alkalmával. Sokszor az iskola nem vagy csak kevés lehetőséget ad arra, hogy szabadon barátkozhassanak a gyerekek, és a szabadon barátkozás sokszor nagyon nehéz egy szorongó kis gyereknek, mert nincs struktúrálva a keret, az idő, a tér, és ugye elvesznek ebbe a kerettelenségbe, például az udvaron szokott lenni ugye ilyen szabad foglalkozás, vagy délután napközi idő ideje alatt, és ilyenkor sokszor téblábolnak, tengődnek, nem mernek kapcsolódni másokhoz. Nyilván nagyon sokat segít, ha a pedagógus, aki velük van, megkönnyíti, vagy összekapcsolja a gyerekeket egymással.
3: A bátorság tulajdonképpen önbizalmat, helyes önértékelést jelent? Tehát amikor valaki képes a saját árnyékának az átlépésére, akár gyerekként, akár felnőttként, azt nevezhetjük bátorságnak, de tulajdonképpen az önbizalomról szól.
4: Igen, azt hiszem, igen. A bátorság valami olyasmit jelent, hogy elviselem azt is, ha félek, elviselem azt is, ha szorongok, és elviselem azt is, ha nem sikerül. Mert hogy ha valami új dolgot próbálok ki, ha átlépem a saját falaimat, ez egy ilyen kockázatvállalás. Lehet, hogy sikerül, lehet, hogy nem. Az árok átugrás, a fára felmászás, a felvételi, a vizsga, a munkahelyre jelentkezés, ez mind ilyen dolog, hogy lehet, hogy nem sikerül. És hogy akinek nincs elég önértékelése, önbizalma, az nagyon fél a kudarctól, és inkább megpróbálja elkerülni azt, ezért nem megy veszélyesebb vizekre, hanem marad a kis meleg komfortzónájában. De aki úgy áll az élethez, hogy jó, hát lehet, hogy majd elesek, de akkor majd ötödjére sikerül átugranom azt az árkot, vagy majd harmadjára sikerül a felvételi, vagy és még így ragozhatnánk, az azt mondja, hogy én egy értékes ember vagyok, akkor is, ha valami nem sikerül.
5: Nem olyan régen a család egy nagy próbatételen volt túl, az önök fia Peti élet első hosszú útjára indult. Mi volt ez?
6: Torontóba ment a legjobb barátjához, meg az én egyik legkedvesebb barátnőmhöz, aki ugye az anyukája a srácnak. Ők már kint voltak Torontóba, és akkor egy ilyen hirtelen ötlettől vezérelve Peti is ki tudott utazni hozzájuk. Amellett, hogy első hallásra egy kicsit ijesztő is volt, tehát ilyen kettős érzés volt bennünk, nagyon szerettük volna, hogyha elmegy, mert világot lát, gyakorolja az angolt, tapasztal, tehát minden szempontból jó lett volna.
5: Hány éves?
6: 17 és fél volt, amikor nyáron elutazott.
5: Ő korábban is már ment valahova egyedül, vagy nagyon félt egy gyerek volt?
6: Egyedül nem ment, még ilyen útra nem ment, tehát mindig volt vele felnőtt. Mi is azért féltettük, tehát főleg egy ilyen nagy utazástól, tehát hogyha mondjuk a Torontót vesszük alapul, akkor az egy 9 órás út, egy másik kontinens, tehát nem tudunk oda szaladni és segíteni neki, ha bármilyen probléma adódna. Még azt sem tudom megtenni, hogy mondjuk autóba ülök, és néhány óra alatt ott vagyok, tehát itt, ha bármi történik, akkor nem tudok oda menni. Volt egy jó pár órája, amikor ő ezt így eldönthette, mert ugye a repülőjegyet meg kellett venni, és akkor mondtuk neki, hogy nagyon jól gondolja, hát mi is átgondoljuk, meg a másik család is átgondolja, és akkor azért rövid időn belül dönts el, tehát itt mondjuk egy fél napon belül dönts el.
5: Mi az, amitől féltél, Petya, mert kaptál egy fél nap gondolkodási időt?
7: Én először a reptéren való közlekedéstől féltem először, és az útlevél ellenőrzéstől, és ugye a másik kontinensre való bejutástól féltem.
5: Beszélsz angolul, Petya?
7: Igen, egész jól szerintem, és legalább itt tudtam gyakorolni élesben is.
5: A reptéren volt-e valami gondod?
7: Nem volt. Kicsit azért izgultam, hogy a kiútásnál kell-e valamilyen különleges dolgot csinálni, de szerencsére túljutottam.
5: És mit szóltak a többiek, amikor megláttad őket?
7: Nagyon megörültek, megdicsértek, hogy ügyes vagyok, hogy bevállaltam ezt a nagy hosszú utat. Büszke vagyok magamra, mert azért ez tényleg egy nagy út volt, és így örülök, hogy ezt most már meg tudtam egyedül is csinálni.
5: Milyen érzés volt egy anyának? Mert ugye messze van, nem tudok beülni az autóba, nem tud onnan fölhívni, hogy gondok vannak.
6: Telefonon beszéltünk még vele, amíg fel nem szállt a gép. Az volt a jó benne, hogy biztos voltam, hogy megtalálta a kaput. Tehát, hogy folyamatosan beszéltünk, az itt nem volt probléma. Örültem neki, hogy megérkezett természetesen. Ugye úgy kezdődött, hogy leszállt a gép, és láttuk, ugye alkalmazáson keresztül figyeljük, láttuk, hogy le van merülve a telefonja, tehát néhány százalékon volt a telefonja. Na, akkor elkezdtünk aggódni, hogy mi van, ha lemerül a telefontja, esetleg nem sikerül feltöltenie, a barátnőmék nem érnek oda, bármi történhet, Viszmajor Herzet, akármi kialakulhat, nem tudják vele felvenni a kapcsolatot, ő meg ott áll egyedül a világ végén egy repülőtéren lemerült telefonnal, hogy akkor mi lesz, de természetesen ugye a mai fiatal nagyon jól megoldotta, volt nála egy powerbank, úgyhogy pillanatok alatt feltöltötte a telefonját, és akkor már fel tudta venni velük a kapcsolatot, meg minket is felhívott, és akkor körülbelül egy ilyen 40 percet várt rájuk repülőtéren, addig nézelődött, tehát egyáltalán nem érezte rosszul magát, elfoglalta magát a nézelődéssel.
3: Sokszor a bátorságot az egyedül történő cselekvéssel azonosítjuk, de most ön is mondta, hogy a környezet segítsége nagyon sokat számíthat. Tehát ez nem egy magányos hős attitűd, a bátorság feltétlenül.
4: Nem, és azt hiszem, hogy a népmesékben sincsenek valódi magányos hősök, minden hősnek vannak segítői. Ha belegondolunk, akkor egy kisegér, akinek az eltörött lábát meggyógyítja a hős, vagy egy másik sovány állat, akit megetett, ők mind-mind a hős útja során a segítségére lesznek. A mai iskolarendszer, oktatás sokszor nagyon ki van hegyezve az önálló munkára, és arra, hogy egyedül kell megcsinálni a gyereknek mindent, és ezzel úgymond az életre készítenék fel őket, de azt gondolom, hogy az élet nem ilyen. Tehát, hogy családban növünk fel, a munkahelyen kollégákkal dolgozunk együtt, szomszédok vesznek körül minket, és nagyon botorság ezeket a kapcsolatokat nem használni fel az együttműködésre. Tehát igen, nagyon fontos a kapcsolódás, meg az erőforrások összeadása, egy csoportban való munka, vagy akár ha ketten dolgoznak együtt gyerekek, együtt csinálják meg a házi feladatot, vagy közösen készülnek valamilyen iskolai projektre, ez ma azért előfordul az iskolákban, akkor megtapasztalhatják azt a többlet élményt, amit a közös cselekvés, a közös készülés ad. Ennek mindig van egy többlet hozadéka, ami építi nem csak a kapcsolatot, hanem a gyerek önbizalmát is, meg a készségeit, képességeit.
3: Fordított esetben, ha a szülő látja úgy, hogy az ő gyerekének szüksége lenne kicsit kilépnie a komfortzónájából, hogy aktívabban többet mozogjon például, vagy komolyabban vegye az iskolát, legyen több barátja, rengeteg területen láthatja ezt így a szülő, de a gyerek ellenáll, mert neki kényelmes a komfortzónájában, és nem elég bátor ahhoz, hogy valamit meglépjen ezek közül, a dolgok közül, de valójában tényleg szüksége lenne rá, akkor mi a teendő? Akkor hogyan tudjuk közelíteni ezt a két dolgot?
4: Azt hiszem, hogy ez egy több rétegű dolog, tehát hogyha jól értem, egy olyan gyerekről beszél, aki mondjuk nem él a képességeivel, lehetőségeivel, és egy ilyen visszahúzódóbb életet él, amit a szülő nehezen lát, és nógatná, meg noszogatná, meg így elindítaná, hogy talán érdemes megvizsgálni itt azt, hogy ez a visszafogottság mondjuk a gyerek természetes szükségletéből fakad, mert ő egy ilyen csendesebb, visszahúzódóbb valaki, aki majd lehet, hogy tudom, könyvtárosként vagy home office-os munkakörben ő majd így nagyon jól megtalálja a számításait, de az is lehet, hogy a szülő olyan irányokba terelte vagy kényszerítette az eddig élete során, hogy elvesztette az ő érdeklődését, saját belső motivációját. Sok esetben arról van szó, hogy a gyerek nem azt az utat járja, ami a saját belső igényéből fakadna, hanem próbál megfelelni az elvárásoknak. És ha egy ilyen dolog van a háttérben, akkor akár egy ilyen depresszív működéshez is vezethet.
3: Tehát akkor a szülőnek kellene saját magán változtatni a saját viselkedésén. Fel kellene ismernie, hogy lehetséges, hogy az ő tudattalan és egyébként jó szándékú működése az, ami ezt a helyzetet eredményezi.
4: Persze, igen, és hát jó beszélgetni, érzékenynek lenni arra, hogy a gyerek valójában mit szeretne, mire vágyik. Sokszor nagyon nehéz leküzdeni szülőként azt magunkban, hogy mi mit tartunk jónak a gyerekünk számára, hiszen azt mondjuk, hogy mi ismerjük a legjobban. Hát születésétől kezdve vele vagyunk, mi pontosan tudjuk, hogy mit tenne jót ennek a gyereknek, de hát ez nagyon ritkán van így, mert nagyon nehéz félretenni a saját gyerekkori hiányainkat, sérüléseinket, amin keresztül látjuk mondjuk a gyerekünket, nagyon nehéz félretenni a saját vágyainkat, a mi meg nem valósult álmainkat, tehát hogy nagyon nehéz ezektől mentesen látni a saját gyerekünket. Fontos itt is nagyon az önreflexió, hogy szét tudjam választani a saját igényeimet a gyerekem igényeitől, és lehet, hogy totál más.
5: Szerinted mit jelent az, hogy bátorság? Kit tartasz te bátornak?
2: Hát aki elmeri mondani, hogyha valami nem tetszik neki, kimer állni az igazáért. Szerintem ez rám jellemző. Nem tetszik valami, ami ilyen igazságtalanság, akkor szólok valakinek, hogy ez így nem lesz jó. Vagy mondjuk, hogyha valamelyik barátnőmet bántják, akkor így kiállok értük.
5: És mit szoktál ilyenkor mondani?
2: Hát ilyenkor az igazságot, hogy ez nem szép dolog, hogy nem csinál semmit, az igazságot.
5: A barátaid mennyire állnak ki érted? Mennyire bátrak például, úgy, mint te?
2: Szerintem ők is nagyon bátrak.
5: Máshol megmutatkozik még a bátorság?
2: Igen, máshol is megmutatkozik, hogy például kiáll az osztály elé, és tesz mondjuk egy bejelentést. Én nem nagyon szoktam kiállni az osztály elé, de mondjuk, hogyha megkéri a tanár, hogy feleljek kint az osztály előtt, vagy mondjam el egy verset az osztály előtt, akkor persze kimegyek és elmondom előttük.
5: Miért bátorság ez, hogy kimész az osztály elé?
2: Mert hogyha mondjuk esetleg elhibázol, akkor kinevethetnek, de van annyi önbizalmat, hogy kimersz állni, és vállalod azt, hogy lehet, hogy kinevetnek.
5: Ha kinevetnek, akkor hogyan viselkedik egy bátor ember?
2: Általában folytatja tovább, és nem zavarja meg azt, hogy mások nevetnek.
5: Szerinted a bátorságot honnan lehet meríteni? Például te.
2: Én a fociból szoktam, mert ott keményebbek a gyerekek, mint az osztályban, és ott megtanulom köztük, hogy van önbizalma, meg bátornak kell lenni.
5: Ez már maga egy bátorság, hogy te focizol, mesélj erről.
2: Én azért szeretek focizni, mert a fociban sokszor van ilyen, hogy ütközés, ahhoz kell a bátorság, hogy ne félj tőle, vagy mondjuk a fejeléshez is, hogy ne félj a labdától.
5: Mit kapsz a pályán, hogy érzed bátorság tekintetében?
2: Jól kell cselezni, trükközni, és kell sok önbizalom a pályán.
5: Mikor kell bátornak lenni, hogy érzed?
2: Mondjuk, hogyha el kell vállalni, hogy rá kell ülni a labdát, vagy egy cselezésnél, vagy hogy azt kiabált, hogy passz.
5: A bátorságban is fejlődik az ember, hogy látod?
2: 5 évvel ezelőtt talán jobban kimertem így állni a csoport elé, hogy mondjak valamit. Még most is kimerek állni, de most már nem nagyon szoktam.
5: Miben érzed úgy, hogy bátrabb vagy?
2: Sokkal erősebb vagyok, és sokkal több önbizalmam van. Hogyha kell, akkor már jobban ki tudok állni magamért vagy másért.
5: A bátorság segít abban, hogy a kudarcot legyőzd, mit gondolsz? Ahhoz is bátorság kell?
2: Mondjuk, hogyha kapok egy rossz jegyet, akkor a jövőbe tekintek.
5: Ilyenkor mit mond a bátor éned?
2: Nem érdekes ez a rossz jegy, ki lehet ezt is javítani, ez nem a világ vége, mert mindent ki lehet javítani.
5: Hogy tudnak a szülők segíteni abban, hogy bátor legyen ő? Például nem csak itt a szereplésre gondolok, hanem hogy a mindennapi nehézségekkel olyan bátran szembe tudjon nézni.
8: Nyilván támogatjuk őt mindenben, és hogy próbáljuk az önbizalmát erősíteni, mert azt gondolom, hogy egy egészséges felnőtt magabiztos életnek ez az alapja és a gyökere, hogy gyerekkorban megtanuljon hinni és bízni magában. Ehhez nyilván mi minden segítséget, eszközt megadunk neki, hiszünk benne, és nem csak azért hiszünk benne, mert hogy ettől bátrabb legyen, hanem azért hiszünk benne, mert hogy tényleg ő egy olyan gyerek, hogy minden tettével azt mutatja, hogy elér, amit ő akar.
4: Beszélgettünk itt a szülői segítségről, vagy a pedagógusok edzői oldalról történő segítségnyújtásról.
3: Kelemen Anikó klinikai szakpszichológus.
4: Szerintem érdemes arról is beszélni, hogy ebben is nagyon nehéz megtalálni azt a mértéket, ami még elég, de nem sok. Szülőként azért hajlamosak vagyunk főképp így mostanság mindent a gyerek alá tenni, és mindenben segíteni őt, de ez valójában nem az ő önbizalmát építi, hanem a miénket, hogy váó, milyen szülők vagyunk, ezt is megcsináljuk a gyereknek, meg azt is megcsináljuk, és ő meg közben egy ilyen kis inkompetens lénynek tudja megélni magát, akinek mindent anyu, meg apu, meg nem tudom, nagyi csinál meg, ő meg képtelen egyedül mondjuk bekötni a cipőjét, vagy nem tudom, meghámozni egy almát. Mert ugye nem csak az van, hogy a gyerek fél, hanem nagyon sok esetben az van, hogy a gyerek menne, csinálna, de a szülő fél, a szülő aggódik, összetöri magát, belefullad, leesik, és a gyerek érzékelvén a szülő aggódását, szorongását, épít ki magában nem tudatosan egy gátlást, és lesz egy visszahúzódóbb vagy szorongóbb kisgyerek. Tehát ez nagyon érdekesen összehangolódást tud megtörténni a szülő és a gyerek között, és a gyerek szorongása, félelme sokszor a szülő szorongásának és félelmének a leképeződése. Elég, ha arra gondolunk, ezt biztos minden szülő ismeri, hogy amikor mennek a parkban, és akkor vannak ezek a kis motoros kisgyerekek, akik rohangálnak a lábbal hajtató motorral, vagy csak futkároznak, és mondjuk felborulnak, elesnek. És akkor mit csinál a gyerek? Hátrafordul, és ránéz az anyjára. És ha az anyja mosolyog, vagy az apukája, és így mutatják, hogy jó van, nem baj, menj tovább, akkor összeszedi magát, és megy tovább, de ha riadalmat lát a szülő arcán, akkor elkezd sírni. Tehát sokszor a pici gyerek, a tényleg kisgyerek a szülő arcából olvassa le, hogy neki hogy is kéne reagálnia, és ha a szülő arcán kétségbeesés lát, akkor ő maga is kétségbeesik. Tehát nagyon sokszor így ebből a szülő-gyerek kapcsolat mienségéből, a szülő szorongásából, vagy bátorításából épül a gyerek szorongása, vagy önbizalma.
3: Hogyan tud a szülő saját magán segíteni, hogy ne ezt örökítse át, vagy tanítsa meg, vagy ne ezt a példát mutassa a gyerekének? Hogyha ő ráébred erre, hogy lehetséges, hogy nála van a probléma.
4: Igen, itt ez a ráébredés, ez elég fontos dolog, mert ha a szülő erre nem ébred rá, akkor csak azt látja, hogy van egy szorongó gyerek, és nem érti. És akkor azt mondja, hogy hát, én is szorongó vagyok, hát biztos így örökölte. De nagyon fontos ez a ráébredés, vagy önreflexió, hogy észrevegyem, hogy esetleg az én hangulati érzelmi állapotom az valahogy hat a gyerekemére. És ha én szülőként felismerem, hogy ilyen szorongó, aggódó szülő vagyok, akkor megpróbálok valamit kezdeni az én szorongásommal, aggódásommal, és ahelyett, hogy ezt nem tudatosan nyilván, meg nem rossz szándékból, de rátolnám a gyerekre, én magam próbálom mederben tartani. Például úgy, hogy figyelek az arcvonásaimra, és a gyerekem elesik, akkor nem rohanok mindent eldobva, és nem kezdek el hisztériázni, hanem nyugodt próbálok maradni. Vagy úgy, hogy esetleg elkezdek ezen dolgozni az én szorongásomon, akár terápiás keretek között. Sok intézményben van ugye iskola, óvoda, pszichológus, akiktől lehet konzultációs időpontot kérni. Sokszor kiderül, hogy egy szorongó kisgyerek mögött van egy szorongó szülő. Érdemes foglalkozni mindig a saját érzéseinkkel, mielőtt a gyerek érzéseiért, vagy viselkedéséért kezdünk el aggódni.
1: A bátorságról beszélgettünk szülőkkel, gyerekekkel és pszichológussal. Elhangzott műsorunkat a továbbiakban meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A riporter Juhász Tímea és Belényi Barbara, valamint a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszöni a figyelmüket a szerkesztő Szendrei Edit.

0: társadalmi célú reklám.
1: Tuti elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elén is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunja be a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Világhírű zenekarokkal, bemutatókkal, valamint izgalmas irodalmi és képzőművészeti programokkal várja a közönséget a Liszt ünnep. Budapestre érkezik a The Cleveland Orchestra. A 90 éves amerikai zeneszerzőt Steve Reichert a London Sinfonietta köszönti. A georgiai zeneszerző Vaktan Kahidze monumentális requiemjét vezényli. A kortárs irodalom a Margó Fesztiválon, a kísérleti könnyűzene az Akváriumban ünnepel. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
5: Séta?
6: Gondoltam.
7: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az fsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. fsport.hu. Egészség négy lábon.
8: Indulhatunk.
9: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
10: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
0: Reklámot hallottak.
11: Kedves hallgatóink, ma délben az aradi minorita templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Arad sok nemzetiségű város, a történelmi Parcium és a Bánát találkozásánál a Maros folyó partján fekszik. Újkori várát 1783-ban a Maros kanyarulatában emelték. Itt végezték ki az 1848-as szabadságharc leverése utáni megtorlásokban azt a 13 magasrangú honvédtisztet, akit koncepciós perben ítéltek el a harcokban való részvételéért. Dezsőfi Arisztidet, Kis Ernőt, Lázár Vilmost és Svejdel Józsefet agyonlőtték. Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Knézics Károlyt, Láner Györgyöt, Leininger Westerburg Károlyt, Nagy Sándor Józsefet, Pöltenberg Ernőt, Török Ignácot és Vécsei Károlyt pedig a mai emlékoszlophoz közeli helyen akasztották fel. Pesten ugyanazon a napon végezték ki gróf Batthyány Lajost, Magyarország első miniszterelnökét. 4628 magyar forradalmárt állítottak bíróság elé, és mintegy 5000 halálos ítélet született. Az osztrák kormány még 1850 után is 1500 embert ítélt sok évi börtönre. A szabadságharc vértanúira az önfeláldozó hazaszeretetre emlékeztet az aradi római katolikus minorita nagy templom 32 mázsás nagy harangja, amelyet aradi műhelyében öntött Hőnik Frigyes 1903-ban.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tesári Nóra vagyok. A bemondó Ceglédi Edit. Először legfontosabb híreink röviden.
2: Nemzeti gyásznap van, az aradi 13-ak és gróf Batthyány Lajos 177 évvel ezelőtti kivégzésére emlékezik az ország.
1: Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztere, a választások előtt 2 hónap alatt 2-szer annyi pénzt osztott szét, mint előtte egy egész év alatt.
2: A 2022 és 26 között kifizetett társasági adó támogatásokat átnézve 21 milliárd forintot követel vissza az állam sportszervezetektől.
1: Dróntámadás következtében elsüllyedt egy kereskedelmi hajó Bulgária partjainál. És most a részletek. A szerkesztő Kis Gábor. Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra az aradi 13-ak és gróf Batthyány Lajos 177 évvel ezelőtti kivégzésére emlékezik az ország. Brieska Dániel összefoglalója.
3: Magyarország lobogójának tisztelet!
4: Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót reggel az Országház előtti Kossuth téren. Az eseményen részt vett Baka András államfő, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A nemzeti gyásznapon Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad. 8:30-kor a Batthyány örökmécsesnél koszorúzást, 10 órától pedig a Fiumei úti sírkertben megemlékezést tartottak. A kormány 2001-ben nyilvánította gyásznappá október 6-át, 1849-ben a szabadságharc bukását követő megtorlásként Aradon kivégezték a 13 honvéd tábornokot, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első felelős magyar miniszterelnököt. Gyulán is minden évben megemlékeznek a vértanúkról, idén azonban nem délelőtt, hanem délután, mert ezúttal a honvéd tiszti emlékhely helynél tartják a központi állami ünnepséget. A várost pénteken tájékoztatta erről a kormány, az önkormányzat pedig jelezte, kész együttműködni, mondta a Krónikának Gyula fideszes polgármestere.
5: Rendkívül ellenséges közéleti légkör jellemzi ma Magyarországot.
4: Görgényi Ernő közölte, sokan megkeresték, hogy miért alkalmazkodnak a kormány szándékához, és miért nem tartják meg a szokásos ünnepséget.
5: A nemzeti gyásznapon álláspontom szerint nincsen helye a viszálykodásnak, nincsen helye az ellenségeskedésnek, és függetlenül attól, hogy az egyik politikai oldalnak mi a véleménye a másikról, vagy a másiknak az egyikről. A nemzeti gyásznapon igenis együtt emlékezünk azokra a mártírokra, akik az életüket adták a magyar szabadságért és a hazafüggetlenségért.
4: Gyulán délután 4 órakor a miniszterelnök és Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is beszédet mond. A Batthyány örökmécsesnél tartott megemlékezésen a Fidesz és a KDNP frakció vezetője is a politikai foglyok szabadon bocsátását követelte. Bóka János arról beszélt, a 48-asok egyetértettek abban, hogy a magyarok csak független, saját alkotmánya szerint kormányzott országukban lehetnek szabadok. A főpolgármester közösségi oldalán emlékezett az aradi vértanúkra. Karácsony Gergely azt írta, a szabadság nem ajándék, hanem a közös akarat, a bátorság, a kitartás eredménye.
1: Tavaly óta csaknem 6000 támogatási döntés köthető Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter nevéhez, közölték a kormány.hu oldalon. Idén a választások előtt 2 hónap alatt 2-szer annyi pénzt osztott szét, mint előtte egy egész éven át.
2: Tavaly összesen 1,8 milliárd forintot ítélt oda saját hatáskörében a miniszter, idén április 12-éig pedig 3,6 milliárd forintról döntött. Hankó Balázst a múlt héten letartóztatták, azzal gyanúsítják, hogy a Fidesz kormány kulturális minisztereként több száz olyan támogatás kiosztásában is részt vett, amely a Fidesz kampányát vagy a támogatott magánéletét finanszírozta.
1: Bűnügyi felügyelet alá került Fási Ádám üzletember felesége és egyik társa, megszüntették a letartóztatásukat.
2: Ellenük továbbra is bűnszövetségben elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hamis magán okirat felhasználása miatt folyik eljárás a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett támogatások ügyében, ezért február 6-áig engedély nélkül nem hagyhatják el lakóhelyük közigazgatási területét.
1: Kérdőíves felmérést indította a Nemzeti Kulturális Alap a hónap elején a kulturális támogatási rendszer átalakításáról. A kezdeményezés célja egy nyitottabb, átláthatóbb és a mai igényekhez jobban igazodó kultúrafinanszírozási modell kialakítása. Hegedűs Katalin összeállítása.
6: Az év elején a Nemzeti Kulturális Alap 24 milliárd forintos kerettel gazdálkodhatott, amelyből 14,5 milliárd az ötös lottó bevételeiből, 9,5 milliárd pedig a korábbi pénzmaradványokból származott. Matyasovszky Zsolnai Bence, az NKA alelnöke a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában elmondta, ez a keret egy jelentősen túltervezett büdzsé volt. Ráadásul a költések meghaladták az időarányos részt. Hozzátette, jelenleg mintegy 5 milliárd forint áll a szervezet rendelkezésére, ami a visszafizetéseknek és a közös jogkezelőtől kapott támogatásoknak köszönhető.
7: A Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársaival megfeszített munkában azon dolgozunk, hogy ezek mi hamarabb a kulturális életet gazdagíthassák. Reményeink szerint heteken belül megjelennek pályázatok. A cél az, hogy a jelentősen forráshiányos kulturális terület egy kicsit fellélegezhessen.
6: Matyasovszky Zsolnai Bence emlékeztetett, az állandó kollégiumok működése korábban megakadt, július második felében azonban sikerült újraindítani a munkát. Azóta pörögnek az események, július és október eleje között több mint 2000 támogatási okiratot bocsátott ki a szervezet. Az NKA megújításáról szólva az alelnök kiemelte, hogy a teljes átalakítás mellett egy olyan új finanszírozási modellre van szükség, amely a korábbi TAO rendszer tapasztalataira épít. Ennek első lépéseként egy online kérdőívvel mérik fel, hogyan látják maguk a pályázók a rendszer megújításának legfontosabb irányait.
7: A másik, ami november 17-én, 18-án többek között a Magyar Színházi Társasággal együtt is egy kétnapos szakmai napot tervezünk, ami elsődlegesen a kultúrafinanszírozás, a kultúra, az átláthatóság témakörökben a szakmai szervezetekkel való párbeszédet kívánja beindítani, és ennek mentén szeretném többek között az NKA működését is megújítani.
6: Az alelnök végezetül hangsúlyozta, kiemelten fontos a döntési folyamatok átláthatósága, valamint az is, hogy a döntéshozók személye nyilvános legyen.
1: Kiadta a volt külgazdasági és külügyminiszter útjainak részletes listáját a külügyminisztérium a 24.hu megkeresésére.
2: Az adatsor szerint Szijjártó Péter 2022 és 26 között a világ államainak felében 96 országban fordult meg hivatali útjai során. 4 év alatt 16-szor repült Oroszországba, ugyanannyiszor, mint az uniós tanácskozásoknak otthont adó Luxemburgba, és többször, mint Németországba, amely hazánk első számú gazdasági partnere. Az azóta a kínai BYD-hez igazolt egykori külügyi vezető számára a vizsgált ciklusban az állam több mint 500 millió forintot költött szállodaszobákra, a hotel számlái pedig mintegy 54 millió forintba kerültek.
1: A 2022 és 26 között kifizetett társasági adó támogatásokat átnézve 21 milliárd forintot követel vissza az állam sportszervezetektől. A rendszerben több buktató is volt. Kapcsolatukra épült és nem szakmai alapon dőlt el a pénzek odaítélése. Előfordult fiktív számlázás, túlszámlázás, és a költések ellenőrzése sem volt hatékony. Dercsényi Dávid összeállítása.
8: 21 milliárd forint TAO támogatást követel vissza a Belügyminisztérium sportállamtitkársága, miután átnézte az utóbbi 5 évben megítélt támogatások felhasználását. A 6 sportágat érintő vizsgálat után 1,98 milliárd forintot már sikerült beszedni. 241 esetben, ami 10,3 milliárd forintot érint, folyik a végrehajtás. 121 eljárás esetében viszont nem sikerült visszaszerezni az állami támogatást, ez 7 milliárd forintot érint. Utóbbi egyebek mellett 46 labdarúgást, 30 kézilabdát és 25 röplabdás esetet takar. Hogy milyen problémák voltak a TAO támogatásokkal, azt Szabados Gábor sportközgazdász foglalja össze.
9: Az is lehet, hogy az elszámolásban, például a számlázásban voltak problémák, akár pontatlanságok, akár komolyabb törvénysértést is felvető gondok, tehát akár fiktív számlák, vagy más problémás elszámolások. Akár az is lehet, hogy a költések nem feleltek meg a jóváhagyott támogatási programoknak, hogy a TAO program kezdetétől fogva például a túlszámlázás, tehát, hogy egész egyszerűen valamit, amit megvesznek jóval nagyobb áron, állítanak be, mint amennyibe az ténylegesen kerül, vagy úgy általában a fiktív számlázás az a TAO program kezdetétől egy komoly probléma ezekben az elszámolásokban.
8: A visszaélések a rendszerből adódtak a sportközgazdás szerint.
9: Alapvetően nem szakmai alapon dőltek el ezek a támogatások, hanem kapcsolati alapon. Az egész rendszer ugye úgy volt felépítve, hogy azt tudott komoly TAO támogatásokat szerezni, akinek voltak megfelelő politikai vagy más kapcsolatai olyan cégekhez, akik a TAO-jukat fel tudták ajánlani, és nyilván ezek a cégek meg sem lehetőségük, képességük, sem szándékuk nem volt arra, hogy ezt sportszakmai alapon ítéljék meg, hanem csak azt nézték, hogy kifordul hozzájuk. Másrészt az ellenőrzés is jóval gyengébb volt, mint annak lennie kellett volna.
8: A helyzet a TAO korszak elején 2011-től volt a legrosszabb, utána pár év múlva fölálltak a sportági szakszövetségi ellenőrző rendszerek, amelyek jobban ki tudták szűrni a szabálytalanságokat. Továbbra is probléma, hogy nem központi, hanem szakszövetségi szintű az ellenőrzés, ezért is dolgozik a sportállamtitkárság változtatáson, Szabados Gábor szerint. 2022 és 2026 között mintegy 500 milliárd forint TAO támogatás érkezett, csaknem 2500 sportszervezethez.
1: Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
2: Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is. Felel majd a korábbi visszaélések feltárásáért, valamint az új koncessziós eljárások előkészítéséért és lebonyolításáért, tette hozzá. A pályázatokat október 20-áig lehet benyújtani, a tisztség betöltéséről várhatóan november végéig dönt a tárcavezető.
1: Osztiel Zoltán, a belvárosi plébánia templom vezetője bocsánatot kért, amiért egyik miséjén megbélyegző módon beszélt a tiszás szavazókról.
2: A pap a 24.hu-nak azt mondta, a prédikációjából kiragadott mondatok valóban félreértésre adhattak okot, ezért megkövet mindenkit, aki szavai miatt személyében megbántva érezte magát. Ő nem konkrét embereket akart megbélyegezni, hanem egy szemléletet.
10: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Bulgária partjainál.
2: Kereskedelmi hajókról van szó, egyelőre nem tudni, hogy bárki megsebesült-e, a mentés folyamatban van. Rumen Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. Hétfőn feltehetően ugyancsak dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren, nemzetközi vizeken, Románia kizárólagos gazdasági övezetében. Az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt.
1: Megjelent a spanyol parlament feloszlatásáról és az előrehozott választások kiírásáról szóló rendelet, miután 6. Fülöp király aláírta.
2: Pedro Sánchez miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében jelentette be hétfőn, hogy november 29-ére írják ki az előrehozott parlamenti választást. Azután döntött így, hogy a parlament alsóháza pénteken elutasította kormányának a lakhatási válság enyhítésére irányuló intézkedéseit. Az elmúlt napokban hatalmas tüntetéseket tartottak több spanyol városban a megfizethetetlen lakásárak és a kiszolgáltatott bérlők kilakoltatása miatt.
1: Legkevesebb 17-en megsérültek Pristinában, miután a tüntetők rendőrökkel csaptak össze a koszovói parlament épülete előtt. A demonstrálók azt követelik, korlátozzák a koszovói háborús bűnösöket vizsgáló hágai bíróság jogköreit. Közben kedden kellene új köztársasági elnököt választani. A Kossuth Rádió felkelő című műsorának nyilatkozó szakértő szerint nagy a bizalmatlanság a politikai pártok között.
11: A tüntetők eltorlaszolták a koszovói parlament bejáratát. Szerintük a hágai különleges bíróság igazságtalan ítéleteket hozott, amikor néhány hete elítélte a koszovói felszabadítási hadsereg az UCSKL vezetőit. Mindeközben Albin Kurti kormányfő pártja, az önrendelkezés új államfőt választana, de nincs meg hozzá a kellő parlamenti többsége. Nikovics Holló Márton, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a Kossuth Rádió felkelő című műsorában úgy nyilatkozott, nehéz előre megjósolni az eseményeket.
12: Az ellenzéki PDK korábban benyújtott egy törvényjavaslatot, aminek az elfogadását gyakorlatilag annak feltételül köti, hogy támogatást nyújtson az önrendelkezésnek ahhoz, hogy legyen az országnak köztársaság elnöke. Szeptember 16-án született elsőfokú ítélet Hashim Tachi, egykori államfő, illetve korábbi UCK vezető és társai ügyében Hágában, ami jelentős felháborodást váltott ki a koszovói társadalomban, és ugye az említett törvénymódosítás is azt lenne hivatott elérni, hogy a koszovói különleges törvényszék helyzetét vagy státuszát gyakorlatilag módosítani tudják.
11: Most lenne ugyan lehetőség egy kompromisszumra, de a szakértő hangsúlyozta, a felek nem bíznak egymásban. Míg a kormánypárt ragaszkodik ahhoz, hogy előbb az államfőről szavazzanak, addig a PDK azt várja, előbb a bírósági törvényt fogadják el. Eközben a balkáni országban az etnikai konfliktusok sem csillapodnak. Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de ezt Belgrád azóta sem ismerte el. Koszovóban a legtöbben albán nemzetiségűek, de egyes területeken a szerbek alkotják a többséget. Az ő helyzetük rendezése feltétele lenne Koszovó és Szerbia uniós csatlakozásának is, de nem látszik a kiút.
12: Az albán többség attól tart, hogy amennyiben ezt a szerb többségű önkormányzatok szövetségének a megalakítását engedélyezni, az kvázi majd, hogy nem szakadár vagy önálló szerb többségű területet hozna létre, vagy hozhatna létre. Magyarul attól tartanak, hogy ha ez a terület esetleg többletjogokat kapna, akkor könnyen lehet,

0: szavazásban, így kisebbségi kormányzásban az ellenzéki képviselők támogatására szorul.
1: Új időszámítás kezdődhet az amerikai filmgyártásban. Kedden hivatalosan is egyesülhet a Warner és a Paramount filmipari vállalat. A Krónikának nyilatkozó szakértő szerint az összeolvadással a hagyományos mozi és a streaming szolgáltatás is nyerhet. Harcsás Gergely összeállítása.
2: Az új évezrednek ez a legnagyobb egybeolvadása a hollywoodi szempontból.
3: Utalt a két óriás vállalat egyesülésére Dudás Viktor filmszakértő. Felidézte, a jelentős stúdiókapacitás miatt korábban a Netflix is szerette volna felvásárolni a Warner filmstúdiót, ám az ügylet meghiúsult, miután a Paramount túllicitálta a streaming szolgáltatót. A szakértő az új vállalat létrehozásának lehetséges okairól is beszélt.
2: A Netflix és a Disney árnyékában a stúdióknak önállóan már nem nagyon van lehetőségük a versenybe szállni. Tulajdonképpen így is csak a harmadik helyet fogja megszerezni az egyesült Skydance két nagy konglomerátum mögött, de mindenután mind a két stúdió komplexumban vannak olyan értékek, amelyek segíthetnek utolérni a két nagyot, ezért volt szerintem szükséges ez az összeolvadás.
3: Az ígéretek szerint az egyesülés utáni első két évben évente 30 film kerülhet majd a mozikba. Dudás Viktor úgy látja, az összeolvadás a mozi mellett a streamingnek is kedvezhet.
2: A Disney egyértelműen letette a garast amellett, hogy ő mind a két platformra egyformán fontosan összpontosít, tehát valószínűleg tartom, hogy a Paramount számára is ez lesz a jövő útja, mert azért világviszonylatban igazán komoly marketinget még mindig a mozi köré lehet építeni. Ez a jelenlegi üzleti stratégiának az alapja.
3: Az összeolvadást korábban több hollywoodi színész és filmes szakember is ellenezte, mivel szerintük a lépés jelentősen szűkíti a filmpiacot. A cégek tájékoztatása szerint a Skydance létrejöttét eredményező ügylet kedden zárul le.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Három területen vannak a legsúlyosabb problémák a fővárosi Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben, ahol az akutellátásban kezelt betegek egyharmadát látják el, mondta az intézmény új főigazgatója a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában.
0: Váradi Enikő hozzátette, a korábbi vezetőség és a dolgozók közötti konfliktus miatti felmondási hullám megoldódott, az orvos és szakápoló hiány így is jelentős. A főigazgató hangsúlyozta, hogy a biztonságos ellátáshoz pszichológusokból, szociális munkásokból és terapeutákból álló stabil, hosszú távon működő szakmai csoportokra lenne szükség. Ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha megszüntetik a betegellátás alulfinanszírozottságát, és változtatnak a napi működést, valamint a karbantartást is megnehezítő, túlzottan központosított fenntartói rendszeren.
5: Azért is fontos a stabilitás, mert speciális feladatokat, plusz feladatokat, speciális ellátást magasan képzett szakemberek tudnak ellátni. Tehát, hogy olyan tímek tudjanak alakulni, amelyek stabilan működnek. Amikor tímről beszélek, akkor nem csak arról van szó, hogy orvos és nővér, hanem pszichológusok, pszichoterapeuták, szociális munkások, tehát valóban egy multidisziplináris csapatról lenne szó, nem egyről, többről, ami megfelel a jelenkor kihívásainak.
1: Megkezdte munkáját a foglalkoztatásért felelős államtitkár. Dudás Katalin a munkaügyi igazgatás, a hatósági ellenőrzés és a munkajog területéről érkezett a Szociális és Családügyi Minisztériumba.
0: Az államtitkár közölte, az, hogy a munkaügy a szociális tárcánál kapott helyet, azt üzeni, hogy a foglalkoztatás politika célja elsődlegesen a gyengébb fél védelmét szolgáló intézményrendszer kialakítása, nem pedig versenyképességi kérdés. Az államtitkár hozzátette, célja egy egységes szakmai alapokon együttműködő rendszer létrehozása.
1: A mesterséges intelligencia és a közösségi média új típusú veszélyt jelenthet a gyermekekre nézve, emiatt is kiemelten fontos az életkor ellenőrzése egy alkalmazás használatához, mondta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában.
0: Az Európai Unió betiltaná 13 éven aluliaknak a TikTok és az Instagram használatát, a 13 és 15 év közöttieknek pedig naponta legfeljebb egy órát engedélyezne. Péter Falvi Attila szerint úgy lehetne ellenőrizni a megfelelő életkort, ha a szolgáltató és a felhasználó mellett egy harmadik felet is bevonnának a regisztrációba. Ő igazolná anonim módon, hogy a felhasználó betöltötte a használathoz előírt életkort. Az Európai Bizottság szeptemberben nyújtotta be az online

0: lány életkor ellenőrzésre és gyermekvédelemre vonatkozó jogszabály tervezetét. Ahhoz, hogy ez sikeres legyen, a digitális kultúrát is át kellene alakítani, mondta Péter Falvi Attila.
1: Legelőször a pedagógusokat, sőt talán még korábban a szülőket kellene oktatni, hogy ne adják oda csak azért a kütyüt a gyereknek, hogy most akkor leköti, és nincs vele gondom, mert hogy a gyerek számára ez ártalmas. Tehát a digitális kultúra, a digitális környezet veszélyeire való felhívás az nem csak az iskolába. A pedagógus kötelessége a gyermeknek, az a szülőnek ugyanúgy kötelessége, de miután ez nehezebben oldható meg, ezért maximálisan egyetértek azzal, hogy az üzleti megoldásokat, a terjesztést lehet korlátozni, és ez az előterjesztés ez arra vonatkozik.
2: Méhzárlatot rendeltek el Egerben és Gyöngyös környékén. Az intézkedés legalább 12 méhészetet érint. A beteg méheket és a kaptárakat megsemmisítik, az érintett méhészetekből tilos mézet vagy más terméket kivinni. A méhészek kártalanítást kapnak, méh családonként 70 ezer forintot. Pilisi Csenge beszámolója.
3: Ez szója tulajdonképpen, meg különböző fehérjepótló adalékoknak a keveréke.
4: Szójaporral pótolják a virágport, mutatja Kassa Lajos, az Egri Méhész Műhely Egyesület elnöke.
3: A szója is helyettesíti a virágport, mivel ilyen száraz nyarunk volt, és még az ősz is száraz, ezért kénytelen vagyunk ilyennel is segíteni őket, hogy a fiasításnak, a méh jövő nemzedékének nagy mennyiségű fehérje van szüksége, és ezt a természet nem adja meg, akkor a méhésznek valamilyen szinten pótolnia kell. 50-80% közé teszik a téli elhullást.
4: Ez rengeteg.
3: De ez nagyon sok, és sajnos csapadék még mindig nincs, ennél fogva virágporuk sincs, és ez már nekünk kihat a következő évre is, hiszen hogy ugyan a gazdák a repcét elültették, az lenne az első dömping mézünk, illetve virágporunk is, az már mézet is ad, de ugyanakkor a méhek fejlődésében meg óriási szerepet játszana, és most jelenleg úgy néz ki, hogy a repcét bár sok helyen el is ültették, de picikek is szeptemberi esőtől megindultak, de utána, mivel megint nem volt eső, szárazság volt, kiszáradtak, úgyhogy valószínűleg ki is fogják őket szántani, és ha száraz tél lesz az a jövő évi akác virágzásra is nagyon-nagyon minimuman fog behatni.
4: Nem elég, hogy nincs csapadék, nyúlós költés, rothadás fertőzést is találtak Heves megyében, ezért mézárlatot rendeltek el Egerben és Gyöngyös környékén.
3: A méheknek a legnagyobb betegsége úgymond bacillus okozza, ez elsődlegesen a fiasításnak a betegsége, tehát az idősebb méhek, amik fiasításos állapotban nem fertőzöttek meg, azok ugye még kikeltek, de a következő nemzedék, ami már fertőzötté vált, azok még a sejtekben elhalnak, és azért hívják ilyen szépen nyúlós költés rothadásnak, mert a álca a sejtekben elfolyósítik. Rothadásnak meg azért hívják, mert van egy kellemetlen enyvszerű szaga is. Az adott méhészetben zárlatot rendelnek el, az azt jelenti, hogy abból a méhészetből méheket kivinni, oda behozni tilos. Minimum 60 napon keresztül tart ez a zárlat, addig két hetente vizsgálják a méheket. Egerben is környékén körülbelül egy ilyen 10-12 méhészetet érint.
4: A zárlat miatt 5 kilométeren belül nem lehet kivinni a méheket. Az érintett méhészetekből pedig tilos mézet vagy más terméket kivinni. A beteg méheket és a kaptárakat megsemmisítik, de mi családonként 70 ezer forintnyi kártalanítást kapnak a méhészek.
5: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
2: És a sporthíreket most Mújdrica István hozza, szervusz!
6: Szervusz és köszöntöm a hallgatókat! 2-1-re legyőzte Ukrajnát a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójának negyedik fordulójában a felvidéki Nagyszombatban. Tóth Milán és Csinger Márk is első gólját szerezte meg a nemzeti együttesben, amely 7 ponttal csoport másodikként várhatja a sorozat novemberi folytatását. Márko Rossi, a magyar csapat szövetségi kapitánya, a tegnap esti mérkőzést követően külön is kiemelte a két gólszerző teljesítményét.
7: Mark, I think he played 4 matches in a row, one better than the other.
8: Csinger Mark 4 egymást követő mérkőzésen lépett pályára úgy, hogy folyamatosan fejlődött. Mindezt úgy, hogy korábban csak egyszer játszott Willy Orbán oldalán. Nagyon büszke vagyok az ő teljesítményére. Amit Tóth Milánt illeti, az első félidőben láthatóan szenvedett, egy pár harcát sem nyerte meg az ukrán védőkkel szemben. Úgy voltunk vele, hogy lecseréljük a második félidőben, de végül meggyőztem a szakmai stábot, hogy várjunk vele 5 percet, és közben is talált. Ez már a szerencse faktor, ami a labdarúgás szerves része.
6: A csoport másik tegnapi találkozóján Észak-Írország Georgia 0-0. A négyest a 8 pontos északírek vezetik, Magyarország tehát a második 7 ponttal, míg Ukrajnának 4, Georgiának pedig 2 pontja van. A magyar csapat legközelebb november 14-én az utolsó előtti fordulóban Georgiával csap majd össze idegenben. Két mérkőzést rendeztek tegnap a Nemzetek Ligája A divíziójában. Az egyes csoportban a franciák hátrányból fordítva 4-1-re legyőzték a belgákat, és hazai pályán nyertek az olaszok is méghozzá 3-1-re a törökök ellen. A férfiaknál 73 kg-ban nem sikerült mérkőzést nyerni egyik magyar indulónak sem a bakui Cselgáncs világbajnokságon. Gábor Áron az Egyesült Arab Emírségekbeli Nagucev-től, míg Szabó Áron az algíri Driss-től kapott ki első meccsén, így mindketten helyzetlenül zártak. A nők 57 kilós súlycsoportjában pedig Végluca is búcsúzott, miután első mérkőzésén legyőzte spanyol ellenfele a legjobb 32 között. Köszönöm figyelmüket!
5: Közlekedés.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a sofőrök kiemelt figyelmét kérik az M1-es autópályán az estig tartó aszfaltozás miatt, amely a főváros felé a 17-es és a 16-os kilométer közötti szakaszt érinti. Egy kilométeres szakaszon a középső sávot lezárták, így ott csak a külső sáv, illetve a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. Szintén az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Hanság pihenőhely után több kamion ütközött, a 152-es kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, a kialakult kocsisor meghaladta az 5 kilométert, aki teheti a 142-es Lébény Mecsér csomópontban hagyja el a pályát.
2: És mi a helyzet a főváros útjain?
9: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hegyalja úton, kifelé a Sánc utca előtt. Egy sáv járható, lelassult a haladás. Tart a helyszínen és a Lányka utcai felüljárón a villamos átjáró közelében. Itt a forgalom egy sávban váltakozva halad. Lezárták a 6. kerületben a Király utcát, a Holló utca és a Káldi Gyula utca között daruzás miatt várhatóan ma 16 óráig. Szűcs Magdolna, BKK Info.
5: Időjárás.
2: Az időjárásról Fejős Ádámot halljuk.
10: Néhány napig még marad a szokatlanul meleg idő, aztán markáns hidegfront érkezik. Köszöntöm a kedves hallgatókat. Az előttünk álló órákban 22-26 fok közé melegszik a levegő, csapadék nem várható, a hajnali órákban a völgyekben továbbra is fagyhat, még a magasabban fekvő területeken akár 10 fok felett is lehet a minimum hőmérséklet. Szerdán még tovább melegszik a levegő, minimális mennyiségben lehet felettünk gomoly felhő, nyugaton átmeneti zápor sem kizárt, de nagy csapadék nem lesz. Csütörtökön viszont már elér bennünket a hidegfront, ennek előterében még akár a 28 fokot is elérheti a hőmérséklet, majd drasztikus lehűlés, viharos szél és záporok, zivatarok formájában megérkezik a határozott hőmérséklet csökkenés. Köszönöm a figyelmet, felhőtlen időtöltést kívánok, viszont hallásra!
2: Eddig tartott ma a Déli Krónika. A szerkesztő Kis Gábor, a hírszerkesztő Deme Tímea, a bemondó Ceglédi Edit volt. Gyártásvezető Hörcsöki Nóra, technikai munkatársak Farkas Szilvia, Sós Zoltán és Síje Gábor. Valamennyiük nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Várjuk Önöket 17 óra 30-kor is az Esti Krónikában. Teszári Nórát hallották. Viszont hallásra.
11: Műsorajánló.
5: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
12: Milyen volt az aradi vértanúk családi élete? Már amíg volt. Hogyan visszanyúltak asszonyaik a politikai szerepvállalásukhoz? Jó vagy rossz a nagyvárosi magány, mintha a ma fiataljainak egész más lenne ez a jelenség, mint szüleiknek volt. Kezdő jazz banda zenében jeleníti meg a fiatalok ide vonatkozó érzéseit. Várja Önöket a műsorvezető Sashegyi Zsófia.
5: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
11: Műsorajánlót hallottak.
5: Kulcskérdések.
11: Mi a tétje?
5: Miért fontos?
11: Mit jelent?
5: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
13: Jó napot kívánok, ez itt a Kulcskérdések, a mikrofonnál Benyó Rita. A friss Forbes lista szerint a 100 leggazdagabb magyar kezében csak nem 13 billió forintos vagyon van. De vajon mennyit adnak vissza ebből a köznek? Elvárható-e egyáltalán a gazdasági elittől, hogy a saját gyarapodásán túl társadalmi felelősséget is vállaljon? És ha önként nem teszi, lehet-e ezt például vagyonadóval kikényszeríteni? Na és régen tényleg minden jobb volt. 100 éve a gazdasági elit egy része természetesnek tartotta, hogy pénzéből kultúrát, oktatást, tudományt támogasson. A Nyugat folyóirat sem maradhatott volna fenn a korszak nagypolgári mecénásai nélkül. De valóban önzetlenebbek voltak-e a korabeli elitek, vagy csak hajlamosak vagyunk megszépíteni a múltat? Van-e ma magyar polgárság és autonóm tőkésosztály, és számít-e, hogyan keletkezett az első milliárd? Erről beszélgetünk Hatos Pál történésszel és Szabó Andrea szociológussal. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, és körbejárhatjuk ezt a szerintem nagyon izgalmas témát. És kezdjünk akkor azzal, és Hatos Pálnak szegezem az első kérdést, hogy volt-e olyan korszak Magyarországon, amikor a vagyonos ember természetes kötelességének érezte azt, hogy kultúrát, oktatást, tudományt támogasson?
14: Igen, az aradi vértanúk emléknapja van, és ugye az aradi vértanúkkal egy napon végezték ki Batthyány Lajost, Magyarország első népképviseleti kormányának miniszterelnökét, aki 10 000 forinttal egy igen jelentős, tehát ma sok milliós, sok tízmilliós összegnek megfelelő adománnyal támogatta a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttét. Nem is létezett volna magyar kultúra, nem is jöhetett volna létre a modern magyar műveltség, a nemzeti műveltség. Egyáltalán nemzet nem jöhetett volna létre mecénások nélkül. Gondoljunk a Festetics családra, a Helikon napokra, arra, hogy Berzsenyi Dániel vagy éppen Kazinczy Ferenc verseit is főúri mecénások segítették a megjelenéshez, és természetesen van a mecenatúrának egyfajta virágkora arra, amire utaltál a bevezetőben is, hogy a Nyugat folyóirat, de más dolgokat is tehetjük, József Attila indulása, vagy éppen Pilinszky János indulása, sőt, nagyon meglepő, a szocializmus sivár esztendei alatt is voltak magánmecénások, gondoljunk csak Molnár Ferenc lányára, Sárközi Mártára, aki a modern magyar irodalomnak az egész sorát nevelte föl. Tehát mondhatjuk azt, hogy a magyar kultúra és a magyar adományozás összefonódik. És említsünk csak egyetlen embert, hogyha már a tőkésosztályról is szó volt, Kornfeld Móricot. A Kornfeld család az Morvaországból származott, és tulajdonképpen 2-3 generációjuk tölthetett Magyarországon időt. Kornfeld Zsigmond volt az alapító, a Hitelbanknak az egyik legfontosabb kovácsa, és fia Kornfeld Móric Ady Endrének a halálos ágyán is támogatta az egészségügyi ellátását, és utána a Magyar Szemle Társaságot támogatta. A magyar nemzetet, amely oly szomorú véget ért, de amely oly dicsőségesen hordozta a magyar nemzeti és polgári eszméket az 1930-as években. Tehát volt ilyen, és ez remélhetőleg példaként ma is itt van velünk.
13: Szabó Andrea, sokat beszélünk arról, hogy meggyengült Magyarországon a polgárság, de meggyengült, vagy nem is létezik ma autonóm polgárosztály, vagy autonóm tőkésosztály, és definiáljuk is, hogy a mai ma fogalmai szerint ez alatt mit értünk.
15: Kovács Imre akadémikus úrral van polgárosodás kutatásunk, és mi tulajdonképpen polgár alatt egy ilyen hagyományos burzsoá, vagyis egy ilyen vállalkozói mentalitást, és egyfajta situation, tehát polgári életmódot is értünk egyszerre, olyan személyt, aki felelősséget vállal a saját környezetéért, ugyanakkor megpróbálja befolyásolni pozitív értelemben a saját környezetét, megpróbál adományokkal, vagy más módon, akár civil szervezeti tagsággal, vagy adott esetben politikai nézeteinek a kifejtésével befolyást gyakorolni a saját környezetére. 2021-ben és 2025-ben is készítettünk egy kutatást, ahol egyaránt 5-5% volt azoknak az aránya a magyar társadalomban, akik ebben az értelemben polgároknak nevezhetők. Persze lehetne erre azt mondani, jó, de biztos korábban ez magasabb volt. Sík Endre professzor úrnak volt egy kutatása még a 2010-es években, és az az igazság, hogy ő is körülbelül 4-5%-ot mért. Tehát ez egy tartósan alacsony szintje a magyar társadalomnak, akinek megfelelő hajlandósága van, mentalitása van, és képes is ezt a fajta mentalitást átfordítani a környezete befolyásolására. Hát mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy ő ez most sok vagy kevés. Én, ha megengedik ennyi megjegyzés, én ezt rendkívül kevésnek tartom.
13: Hatos Pál, hol fogyott el ez a polgárság?
14: Azt mondom, hogy létre se jött. Tehát az, amiről Szabó Andrea beszél, az megdöbbentően hordoz egy tartós mintát. A modern magyar nemzet, ugye emlékeztük a reformkort, Batthyányit, október 6-át, az aradi vértanúkat. A modern magyar nemzet 1848-49-ben születik meg, illetve a hozzávezető útban. És ez a nemzet egy társadalmat akart létrehozni egy új elv alapján. Ez az egyenlőség elve. Az, hogy te nemzettársam velem egyenlő vagy. Hiába vagy gróf, hiába vagy jobbágy, hiába vagy pap, hiába vagy alul vagy felül. De nem jött létre. A jobbágy felszabadítás után sem integrálódhatott a magyar társadalom. És 1918-19 forradalmai, majd az azt követő népképviseleti választás sem tudott ezen változtatni. Egész egyszerűen a magyar társadalom nem fejlődött nemzetté. És ennek az egyik problematikus része pontosan az, hogy a nemzetté válásnak a kulcsfogalma, és mert mindig is ez kulcsforgalom volt, hogy ember és polgár lehessél, amit már Csokona is megfogalmazott, nem valósulhatott meg. Leginkább a közömbösség, leginkább az a fajta tudat, vagy tudatosság alatti szint, ami a legszegényebbeket, a legkirekesztettebbeket, és itt akkor akár a társadalom feléről is beszélhetünk, mondjuk az 1920-as években. Tehát előbb beszéltem Konfed Moritzról, beszéltünk a nyugatról, beszéltünk ragyogó példákról, de nem felejthetjük el, hogy az a fajta megosztottság, az a fajta hidegpolgárháborús állapot, amelyben időről időre belehenteredik ez az ország, ez a társadalom, az annak a következménye, hogy a polgárosodás nem tudott eléggé mélyen gyökeret ereszteni a magyar társadalomba. Végső soron egy magyar társadalom nem tudott létrejönni, ahogy ezt már Weisz István is a két világháború közötti híres szociológus megfogalmazta, hogy van-e egyáltalán magyar társadalom, és sokszor válaszolhatunk erre, ha a polgárosodás szempontjából nézzük, hogy nincs ilyen, még várat magára.
15: Hogy egy kicsit árnyaljam ezt a képet, ugye ugyanebből a kutatásból tudjuk, hogy kik azok, akik egyáltalán nem polgárosodottak, semmiféle polgárosodásra utaló jelet, adatot nem találtunk, ez minden harmadik magyar polgár. Tehát nagyjából 33-34%-a a társadalomnak nulla ilyen jelleggel rendelkezik, tehát semmilyen jövedelme, semmilyen mentalitása, semmilyen individualizáció szintje, semmilyen módon autonómiája nincsen a saját döntései felett, és további 35-36%-nak, tehát több, mint a felének a magyar társadalomnak alig-alig van ilyenje. Úgyhogy ez nagyon alátámasztja azt, amit mond, hogy itt valahol udat tévesztettünk, valahol valami elcsúszott. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez változtatható. Méghozzá politikai akarattal változtatható. Ehhez egy megfelelő iskolarendszer kell, amelyik legalább az attitűdök szintjén, a mentalitások szintjén, az értékek és normák szintjén fontosnak tartja a polgári mentalitást. Ehhez kell egy elköteleződés, hogy én más akarok lenni, hogy én több akarok lenni. Az a probléma, hogy sem az államszocializmus iskolarendszere, sem pedig az Orbán rezsim 16 éven iskolarendszere nem ezt tanította a fiatalokkal, hogy jó és fontos az, hogy valahogy másképpen viselkedj, mint ahogy a többség vagy az átlag szokott.
16: Nyilván nem a milliárdos mecenatúráról beszélünk most, de hogyha mondjuk az elmúlt éveknek azt a rendszerét, amivel most is találkoztunk az elmúlt hetekben, hogy például adó 1%-kal milyen kulturális termékeket, sajtótermékeket kezdenek el állampolgárok önmagukra ébredve finanszírozni, vagy mondjuk az elmúlt évek független színházi társulatainak az állampolgári támogatásai, azok jelzik-e azt, hogy egyébként lehet, hogy egy városi rétegben, de hogy van egy szunnyadó polgárság, amit akár katalizátorként használni lehetne.
15: Igen, én ebben teljes mértékben egyetértek. Én azt hiszem, hogy valamikor a 2020-as évek elején kezdődött egy nagyon nagy változás, én ezt a Covid-dal kötöm össze. A Covid előtti magyar társadalom és a Covid utáni magyar társadalom más képet mutat, őszintén szólva. Először a fiataloknál vettük észre, hogy elkezdődött egy újfajta hát mondjuk azt, hogy tiltakozási forma, amikor elkezdtek tudatosan civil szervezeteket vagy médiumokat támogatni, és a fiataloktól ez elkezdett elterjedni az egész társadalomba. Az első kutatás, a 2024-es kutatásban egyszerűen nem akartunk hinni a szemünknek, amikor a fiataloknak, amit az egyetemistáknak egy nagyon nagy része, több mint az 50%-a azt mondta, hogy ő támogatott civil szervezetet vagy médiumot, és azt gondoltuk, hogy ez egy hiba, egy adatvételi hiba, de a 25-ös Kovács Imrével készített integrációs kutatásunk azt jelzi, hogy nem, ez valami újfajta mentalitása a társadalomnak, ugyanakkor nem tudom hangsúlyozni, hogy ez egy réteg, egy nagyon szűk réteg a magyar társadalomnak, aki képes, hajlandó támogatásokra, mások érdekében hajlandó, és ugye ne felejtsük el, hogy nagyon sok olyan műsor van például a tévékben, rádiókban, ahol kérik az emberek támogatását. Ez evvel én mindig ambivalens voltam. Azért, mert most egyénekről beszélünk. De az igazán jól működő polgári társadalmaknak nem egyéneken múlik, hanem rendszereken, szervezeteken múlik. Tehát ahol integrált társadalmak vannak, ott ezeket a kérdéseket civil szervezeteken keresztül oldjuk meg, és nem pedig egyéneken keresztül.
16: Amikor...
14: Én egy kicsit átjárom ezt a dolgot. A szervezetek az, abból soha nem volt hiba Magyarországon. Szervezetek csak mire használták őket, és mennyire működtek diszfunkcionálisan, és mennyire valósítottak meg nem manifest célokat. Ami szerintem a kulcskérdés, és amiben deficitesek vagyunk történelmileg, ez az autonómiák, a szabadság kisköreinek a létrejötte, és az állandósulása. Amit láthatunk, és ebben teljesen egyetértek Szabó Andreával, hogy 2020 óta, tehát az elmúlt fél évtizedben, de szerintem látensen már korábban is jelen volt, csak nem detektálható, egyfajta élénkülés volt, és az, amit az elmúlt néhány év létrehozott, az valami olyasmi, ami a polgárosodáshoz nagyon szükséges, hogy öntudatos legyen az ember, és ne féljen. Ez vezetett ugye a szocializmus összeomlásához, tehát amikor 1979-ben II. János Pál visszatér szülőhazájába, a főmondat, egy evangéliumi mondat, ne félj. És azt hiszem, hogy ez a ne féljetek, ez egyrészt generációsan is mozgósított, tehát főként a fiatalokat, másrészt mozgósított, és én ezt nagyon látom a vidéki rokonaimon is, mozgosította azokat a vidéki társadalmakat, amelyek már régóta nem paraszti társadalmak, de amelyekben korszakról korszakra mindig felízott az a parázs, amit mindig lenyomtak. És pontosan arról van szó, hogy a társadalom nagyon sokat változott mondjuk az elmúlt 150 évben, de vannak bizonyos állandóságok. Minden magyar 6 éves ismeri azt a szót, hogy paraszt. És negatív értelemben ismeri. Holott pontosan a polgárosodásnak egyik része az volt, hogy a parasság igyekezett ebből a megbélyezett parasság kategóriából kikerülni. A Dunántúlon nem is vállalták, azt mondták, hogy polgárok, polgárok. Tehát, hogy a polgárosodás az mindig is egyfajta olyan társadalmi program volt, amely elbukott, és abban viszont tényleg egyetértek, hogy ha ez intézményesülni tud sokfajta szinten, és az autonómia szinteken, akkor fog ez sikerre vezetni, és akkor lesz az a fajta időablak, ami most kinyílt, valóban szabadságra néző ablak, és egy szabadságra néző utat megmutató irány.
16: A motiváció is érdekelne engem a múltban is, mert ugye ott még azért egy arisztokráciáról is beszélhetünk, tehát ott lehet, hogy volt egy kötelességtudat, hogy egész egyszerűen így szokták meg, de lehetett aztán egy... és találgatok, és aztán majd Hatospár mondja meg, hogy jól találgatok-e, hogy akkor is benne lehetett a mecenatúrában az is, hogy azért azzal presztízst, akár politikai pozíciót, akár érvényesítést is tud valaki vásárolni.
14: Persze, ne legyünk szemérmesek, és a 60-i Lajos, aki talán az egyik leghalhatatlanabb mecénás, a cukorbáró, aki a 60-i Deutsch családnak és más családtagok is rendkívül elismerésre méltó kulturális és mecénás teljesítményt hoztak létre. Ő pontosan tudta, hogy kinek mennyi az értéke, és azt mondta, hogy amikor valaki jelentkezett, egy debreceni költő egyébként, Olák Gábor, egy Ibsen fordítása, hogy oké, én ezt most nem fogom kiadni, mert már ott van a vetélytársaknál. akkor én nem adok rá pénzt, hogyha mások már ebből pénzt hoztak. És például alapított egy lapot, ahol Karinti, Frigyes és Kosztolányi Dezső szerkesztő lehetett, de Tóth Árpád, akinek halhatatlan szerelmes verseket köszönhetünk, nem lehetett, mert nem volt elég ismert. Tehát nem voltak ezek buta emberek, és nem szórták a pénzt, és bizonyos érdekek is fűződtek hozzá, de azt is hozzá kell fűzni, hogy sokszor önzetlenség. Gondoljunk csak például a filozófus Lukács György édesapjára, Lukács József bankára, aki a házában lakatta Bartók Bélát. Ott az Allegro Barbarót ott komponálta, és nem tudott aludni Lukács József a Gellért-hegyi villájában, de büszke volt arra, és tudta, hogy a század egyik legnagyobb magyar alkotóját segíti ezzel.
16: Ugye azzal vezettem fel ezt a beszélgetést, hogy milyen kevés ember kezében koncentrálódik elképesztő 30 billió forintnyi vagyon. Van-e bármilyen társadalmi elvárás vagy nyomás ezek felé, az új tőkések felé, hogy egyáltalán részt vegyenek a magyar társadalom finanszírozásában?
15: Én szerintem nagyon kettős ezzel kapcsolatosan a magyar társadalom véleménye, mert egyrészt megkérdőjelezik ezeknek a tőkéknek az eredetét és a jogosságát, hogy biztos-e ezen személyek azok, akik a leginkább megérdemlik, és itt egy érdek, meg egy érdemlegességi kérdés is van, és nagyon gyakran fölvetik, hogy emögött politikai motivációk húzódnak meg, de ha már ettől eltekintünk, és ott van az az elképesztő tőke, amiről beszélsz, akkor viszont elvárják ezektől az úgynevezett nemzeti tőkésektől, hogy igenis, hogy szálljanak be a magyar kultúrának, méghozzá tágan értelmezett magyar kultúrának, a magyar tudománynak és a magyar sportnak a finanszírozásába, vagy legalább támogatásába. Tehát ez a kettősség egyszerre érvényesül, és én tartok tőle, hogy ez a két világháború között is pontosan ugyanígy lehetett. Tehát a tőke eredetét azt megkérdőjelezik, de ha már egyszer megvan a tőke, akkor a társadalom elvárja, hogy ez a tőke hasznosuljon. Ugyanakkor az is biztos, hogy a jelenlegi legnagyobb tőkések egy részével kapcsolatosan szkeptikusak az emberek, hogy ők biztosan jóra használják-e a pénzüket, és az a luxus életmód, amivel találkoznak, ebben erről vannak mérések, hogy ez kifejezetten ellenérzéseket kelt, mert nagyon sokan azt mondják, hogy miért a hajóra vagy luxus járgányra költik, és miért nem arra, hogy mint a régiek, és akkor van egy ilyen megszépített múlt ebben, támogassák a kultúrát. Még ha szabad egyetlen egy mondatot tenni, az, hogy a polgárság pozíciói milyen lesznek, már 1990-91-ben is egy nagy vitához vezetett. Tulajdonképpen a polgárság vita ebben az időszakban zajlott le, és akkor nagyon sok társam tudós ült össze, meg is jelent a replikában is a korabeli századvégben egy külön szám, amelyik ezzel foglalkozik, és a korabeli társam tudósok nagyon szkeptikusak voltak a tekintetbe, hogy a polgárosodási folyamat, amelyik nem ment végbe 90-ig, végbe megye később, úgyhogy valójában nem egy légüres térről beszélünk, hanem ez mindig is része volt a társadalom tudományi közgondolkodásnak.
16: Mennyire volt a múltban a vagyon eredete megkérdőjelezve, vagy mennyire emlékszünk azért úgy, hogy a régi szép időkben, mert hogy akkor olyan tiszták voltak a vagyoni viszonyok?
14: Hát soha nem voltak tiszták, és mindig tudták, hogy ki hol kezdte. Ady Endre okkal és joggal kérte számon a nagy arisztokratáknak az eredetét, miközben ő ond vezérre vezette vissza annak a kis nadrág szételeknek a nemességét, ahonnan az ő ősei jöttek. De ez nem csak magyar jelenség, hiszen gondoljunk a Rockefeller első milliójára, a nagy vonatrablásokra, és gondoljunk arra, hogy ma mit csinál a Rockefeller Foundation, tehát hogy mennyi tudományos teljesítmény jött létre. Tehát ez azért mégiscsak az emberi társadalom egyfajta antropológiai tulajdonságára is rámutat, az esendőségre, hogy igen, elég véresen, sokszor tisztességtelenül jönnek létre ezek a vagyonok, és ez amióta világ a világ így volt, de meg lehet teremteni intézményesen, állami eszközökkel, és társadalmi erkölcsök nyomásával is azt, hogy ez a vagyon végső soron hasznos legyen. És ez egyébként nem csak Magyarországon, hanem Európában, sőt az egész nyugati világban egy kulcskérdés, hogy mi legyen azokkal az észveszejtő vagyonokkal, és hogy miként fordítsák azt a társadalom egészének a hasznára, hiszen a polgárosodás bizonyos értelemben megroppanóban látszik az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában, a szélsőségek térnyerését, az úgynevezett középosztályi pártoknak, lényegében ezek baloldaliak vagy jobboldaliaknak az összes zsugorodásáról nincsen természetesen végleges magyarázat, hogy ez miért és hogyan következik be, de van egyfajta magyarázat arra, hogy az egyenlőtlenség természetes viszonya a nagyon sokak szemében természetellenes nagyságúra duzzadt, és ezt valahogyan pótolni kéne. És éppen ezért a vagyonadó egyáltalán nem magyar specialitás, és nem egy olyan gondolat, amely teljesen perverz vagy különc lenne. Azon persze természetesen el lehet gondolkozni, hogy mikor, milyen és formában, milyen rétegeket illetően tud az a társadalmi igazságosság és a polgárosodás programjának a szolgálatába állni.
16: Igen, ugye itt az a kérdés, hogy állami beavatkozással, mint például egy vagyonadó, egyrészt ezt az önmagától meg nem valósuló adományozást úgymond el lehet-e érni, illetve akkor másik, ami az elmúlt években volt az állami gondolat közepében, hogy majd állami eszközökkel hozzák létre az új tőkés osztályt, a nemzeti tőkés osztályt. Létre lehet-e egyébként állami eszközökkel hozni ezt az osztályt?
17: A történész persze erre jobb válaszokat tud adni, mint egy szociológus, de elvi szinten én ezt nem tartom teljesen kizártnak, hogy az állam tud olyan eszközöket és olyan ösztönzőket adni, amivel egyes társadalmi rétegek erőteljesebben fejlődnek. Egyébként az Orbán rezsim nyúlt ezen eszközökhöz, és most nem csak a legfelsőbb 0,5%-ról beszélek, hanem az ő szociálpolitikájának egyik fontos eleme volt például a felfelé, a felső középosztályok és a felső osztályoknak a támogatási struktúrája. Tehát ez nem ismeretlen.
16: De ennek ugye akkor van értelme, hogyha ők húzzák magukkal.
17: Így van. Ennek pontosan az az értelme, hogyha ennek van egy ilyen multiplikatív hatása, ezt így mondja a mi szakmánk, ezt viszont nem láttuk. Tehát nem láttuk azt, hogyha a középosztály felső rétegei, illetve a felső osztályok érdemben gazdagodnak, avval ők majd lecsorgatnak jövedelmeket mondjuk az alsóbb társadalmi rétegek irányába, sőt, mint hogyha az önzésnek bizonyos formái jelentek volna meg, méghozzá az a típusú önzés, amelyik azt mondja, hogy még egy kicsit, meg még egy kicsit, mert nekem ez jár. Úgyhogy tehát én nem tartom teljesen kizártnak, hogy ez lehetséges, de azt is elismerem és elfogadom, hogy pontosan a Nyugat-Európában megvalósuló populista hajlamoknak az erősödése és szélsőséges pártoknak az erősödése lehet, hogy összefüggésben van ezzel, hogy az önzés mint olyan egyre erőteljesebbé vált nem csak Magyarországon, hanem szerte a világba. Ez mint hogyha valami korszellem lenne ismételten a világban.
16: Andrea azt mondta, hogy a történésznek biztos jobb válasza van arra, hogy a tőkés osztályt létre lehet-e hozni állami akarattal. Van rá jó példa?
14: Biztos, hogy nincs a történésznek jobb válasza erre, bár szereti a történész is, mint minden szakma állítania ennek az ellenkezőjét. Azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy a kapitalizmusnak és a polgárosodásnak van egy nagy, egyébként szociológusi magyarázata, én inkább történészi filozófiainak nevezem, ez a Max Weberi magyarázata, a protestáns etika. Hogy a kapitalizmus, a modern európai civil társadalom, polgári társadalom megteremtése, az nem a féktelen önzés mentén vett végbe, hanem egy bizonyos etikai, hitbéli, mentális keretek között, amely túlmutatott azon, hogy legyen csak több pénzem, hanem egyfajta aszkézist jelentett, egyfajta visszafogottságot, egyfajta önmérsékletet. Ez természetesen mindig inkább elmélet volt, mint valóság, de mint elmélet is hatalmasan hatott azokra a társadalom politikákra, amelyek a második világháború után megvalósították a szociális piacgazdaságot, amelyben kiegyezhetett a keresztény, konzervatív szélsőség és a szocialista szélsőség, és az egyikből szociáldemokrácia lett, a másikból keresztény demokrácia lett. Na most ez a fajta konszenzus van összeomlóban, hiszen a társadalomnak a tapasztalata mást mutat arról, hogy ez a ez a hosszú távú dolog még ma is sikeres, mert nem sikeres. Nagyon sokan érzik azt, hogy rosszabbul élnek, nem mint 4 éve, hanem mint a szüleik. És sokszor a szülők is azt érzik, hogy nehezebb megteremteni az előrejutást a következő generáció számára. Tehát visszatérve, nincsenek okosabb válaszok a történészet birtokában, viszont nagyon sokat segítenek azok a jelenkori vizsgálatok, hogy beazonosítsuk azt, hogy milyen történelmi mintázatok felé kell keresgélnünk, mondjuk a magyar történelemben ahhoz, hogy akár a jelen kihívásaira is sikeres, és ne önhit, öntelt válaszokat adjunk.
16: Én még órákig tudnám folytatni, mert nagyon izgalmas szerintem ez, amiben belekezdtünk, és majd legyen is így, de most lejárt a műsoridőnk. Záróként annyit mondanék, hogy ha már eddig nem született meg a polgárság, akkor jó lenne a Csetamási mondattal, ha 10 év múlva nem ugyanez a dal lenne. Szabó Andrának és Hatospálnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Ez volt a Kulcskérdés, szerkesztő Bogár Zsolt, a műsorvezető Benyó Rita. Viszontlátásra, viszonthallásra.

0: Az aradi vértanúk utolsó levelei. Részlet Lázár Vilmos búcsú üzenetéből.
1: Kedves szentem, egyetlen Marim, mindenem e földön. Egy sejtelem mondja nekem, hogy holnap reggel, mielőtt még egyszer láthatnálak, elvérzettem, és velem együtt több becsületes derék bajtársaim. Isten veled! Én mártér vagyok, és ártatlanul halok meg. Az Isten, aki még sohasem hagyott el, most sem fog elhagyni, én pedig szellemkép körül foglak lebegni. Légy nyugodt, és élj boldogul örök szerelmemben. Ott fenn ismét látjuk egymást, ha van egy jobb lét. Képzeletemben dobogó szívemhez szorítlak, csókollak, és maradok síromiglan hű szeretőd, Vilmosod.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
5: Napjaink egyik legjelentősebb georgiai zeneszerzője és karmestere, Vaktan Kahidze, a budafoki Doknányi zenekar vendégeként lép fel a Liszt ünnepen. Kahidze néhány éve fejezte be édesapja emlékére írt requiemjét. Az ősi grúz zenéből ismerítő oratórium számos nyugat-európai nagyvárosban aratott már kirobbanó sikert. A nagyszabású koncerten a georgiai tradicionális zene sajátos hangzásvilágát a Rustavi Vokál együttes képviseli. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Itthon nincs munkám.
8: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
6: A Cinefest közönség díjas filmje.
9: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
10: Azt már nem fogod.
6: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
11: Mármi táncolunk?
6: Mami Bdó. A mozikban.
12: Elektromos fűtőpanel.
13: Igen, nordart.hu.
12: Gyors és ingyenes kiszállítás.
13: Igen, nordart.hu.
12: 5 év csere garancia.
13: Igen, nordart.hu.
12: Norvég minőség a forgalmazótól.
13: Igen, nordart.hu.
12: Rendeljünk.
13: Igen, nordart.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: 13 óra, jó napot kívánok, a hírszerkesztő Demetíme a nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Dróntámadásért két hajót Bulgária partjainál a Fekete-tengeren. Már csaknem 23 ezer szülő kérte az úgynevezett bölcsődei támogatást. Folytatódik a napos száraz idő. Dróntámadásban elsüllyedt egy kereskedelmi hajó a Fekete-tengeren Bulgária partjainál, egy másik hajó megrongálódott. Helyi források szerint az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt, a hatóságok kutató és mentő akciókat indítottak. Rumen Radev, bolgár miniszterelnök az ügyben rendkívüli tanácskozást hívott össze. Magyar Péter miniszterelnök hazánk teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát. Tegnap vélhetően ugyancsak dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren, Románia gazdasági övezetében. Az incidensben egy ember meghalt, egy eltűnt. Francis Haugen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű, nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat. A fizikai Nobel-díj bizottság elnöke szerint Francis Haugen kitartása és tudományos jövőképe újfajta csillagászat előtt nyitotta meg az utat. Fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a 3 évvel ezelőtti Hamász támadás évfordulója alkalmából tartandó megemlékezések előtt. Az izraeli védelmi miniszter az intézkedést azzal indokolta, hogy a hírszerzés szerint a Hamász támadásokat és merényleteket tervez izraeli katonák ellen. Benjamin Netanyahu, izraeli kormányfő tegnap a hivatalos jeruzsálemi megemlékezésen kijelentette, a Hamász soha semmiféle hatalmat nem gyakorolhat a gázai övezetben. Lemondott a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. A szervezet honlapján olvasható tájékoztatás szerint Horváth Péter intézményvezetői és egyéb feladatai, valamint családi okok miatt távozik posztjáról. Hangsúlyozta, hogy júniusi újraválasztásakor is jelezte, hogy csak ideiglenesen tudja elvállalni az újabb elnökséget. A Nemzeti Pedagógus Kar új elnökét várhatóan novemberben választja meg az országos küldött gyűlés, Rázsi Botond Miklós alelnök látja el az elnöki tisztséget. Már csak nem 23 ezer szülő kérte az úgynevezett bölcsődei támogatást, több mint 20 ezer esetben már a támogatói okiratot is kiállították, közölte a Magyar Állam Kincstár. Az uniós és hazai forrásból 2028 áprilisig futó 6,6 milliárd forint keretösszegű program a kisgyermekes szülők visszatérését segíti a munkaerőpiacra a kevésbé fejlett régiókban. Gyermekenként 50 ezer forint igényelhető, az összeg egyedülállók, sajátos nevelési igényű, tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekeket nevelők vagy rászorulók esetében ennél magasabb 65 ezer forint. Országszerte süt a nap, csak gyenge fátyol felhők lehetnek az égen, a szél néhol megélénkül. A legmelegebb órákban 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 6-15 fok valószínű. Csütörtökig hasonlóan derült száraz idő várható, majd esősebbre, hűvösebbre fordul az idő. Hírekkel 14 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: A föld marad, de meddig van rajta élet? Életbevágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ki vagy simulva, drágám? Múltkor rossz bőrben voltál.
4: Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
3: Sedacur Forte?
4: Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. Felfedező. Tudományos magazin. a nyelvről és a művészetekről.
0: Tudomány és irodalom. Hogyan lehet egy rendkívül népszerű könyv segítség ahhoz, hogy a diákok szívesebben tanulják a kémiát? Erről szól a mai felfedező. Köszöntöm Önöket, Olá Andrea vagyok. A 7.-8. osztályos diákokhoz hozhatja közelebb ezt a tantárgyat a Mutáns Mumus Titka Vegytani Túlélőkészlet Kezdőmágusoknak című rendhagyó oktatási segédlet, amely a Harry Potter világán keresztül avatja be a gyerekeket. A könyv a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának gondozásában jelent meg. Vendégem Lente Gábor egyetemi tanár, a Pécsi Egyetem Kémiai Intézetének vezetője. A szakterületéről kérdezem most először.
1: Hát én ugye kémikus vagyok, kémiából a fizikai kémia szakterületem, ez az, amit általában oktatunk. A kutatási szakterületemet pedig úgy hívják, hogy reakciókinetika. A reakciókinetika az az a tudományág, ami azzal foglalkozik, hogy milyen gyorsan, milyen sebességgel zajlanak le a kémiai reakciók. Mert ugye a kémiai reakciókban van olyan pillanatszerű, vagy majdnem pillanatszerű, tehát például, hogy egy idegingerület eljut az agyba, az azért nagyon-nagyon rövid idő alatt megvan, és amögött már több kémiai reakció van. Vagy hogy az ember lát, amögött is rendkívül sok kémiai reakció lesz, de a látást úgy lehet becsapni és mozgóképnek láttatni, hogyha legalább másodpercenként 25-ször új képet vetítünk ki, tehát az nagyon rövid időskálán zajlik. És akkor vannak olyan folyamatok is, amik meg nagyon hosszú ideig tartanak, de hogyha van valakinek gyémántgyűrű, akkor elvileg az átalakul grafittá. Szerencsére néhány ezer év alatt még nem lehet észrevenni. Tehát ilyen időbeli vonatkozásokkal foglalkozik ez a ága a kémiának, ezen belül is már egy jó ideje nem a kísérleti részét művelem, hanem az elméletit.
0: Nem gondolnám, hogy a munkádhoz hozzátartozik az, hogy mondjuk varázsigéket találj ki, és ezt nem véletlenül kérdezem, hiszen egy gyönyörű új kötet van itt előttem, és hátul van egy nagy rész, amiben sok fontos definíció mellett jó néhány varázsigét is találunk, újakat, olyanokat, amiket nem ismertünk eddig.
1: Természetesen ez nem része normálisan a kutatási folyamatnak, de itt a cél eléréséhez valamiféle kerettörténetet kellett kitalálni, és hát a Harry Potter univerzumról van szó, a kerettörténetnek a varázsige is a része. Hát nem egyedül vagyok szerző, hanem heten vagyunk szerzők. Többek között azért is volt szükség 7 szerzőre, hogy itt a kellő kreativitás azért meglegyen. Kell mondjam, a szerzők közül messze nem én vagyok az, aki a legjobban ismeri a Harry Potter univerzumot, úgyhogy volt olyan, ami a saját ötletem volt, de egy tipikusan azért nem az én nyelvi képességeimen múlott a dolog.
0: De mi volt a cél? Mi volt az alapötlet, hogy megszülessen a Mutáns Mumus Titka Kalandos Kémia című elképesztő kötet?
1: Ugye az alapgondolat az volt, hogy azt, hát kémikusok nem nagyon szokták kimondani, de bárhogy is van a kőkemény valóság az, hogy az iskolában a kémia tantárgyat nagyon kevéssé kedvelik átlagban a diákok. És ugye vannak pedagógiai technikák, amivel lehet ezen változtatni. Az egyik fontos dolog, hogy helyezzük olyan környezetbe az új ismereteket, amiket egyrészt már ismerősek a diákoknak, és ha lehet, még abba a gondolatkörbe tartoznak, amit szeretnek is. Bármennyire is azt mesélik a mai ifjúságról, hogy nem olvasnak, azért a Harry Potter történeteket, nem csak hogy a filmeket, még a könyveket is sokan ismerik. És akkor ez az alapgondolat, hogy akkor, hogyha egy ilyen környezetben helyezzük el a kémiai ismereteket, akkor lehet, hogy nem az az érzése lesz annak, aki olvassa, hogy neki itt kémiát kell tanulnia, hanem inkább a Harry Potter érzés hatja át, és akkor a Harry Potter érzéstől vezérelve fog emlékezni olyan dolgokra, amik egyébként a kémiában is fontosak. Nem az én találmányom a dolog. Korábban 5 évvel ezelőtt a Csillagok háborúja fantázia világában felhasználva földrajzkönyv, az már született ilyen.
0: Most így, ahogy elolvastam a könyvet, az jutott eszembe, ami még korábban sosem, hogy nem lehet olyan nagy különbség a bűbájtan és a kémia között, vagy a varázslás és a kémia között. Tehát nem csak látványban, érzésben, de hát anyagokat, hogyha vesszük. Szóval, hogy ez a párhuzam, ez könnyű volt.
1: Igen, ez a párhuzam az adta magát, mert ugye a kémiában az anyagoknak az átalakítása a fő tevékenység, amit folytatunk, és néha ez egészen kevéssé látványos, egy szintelen oldatból lesz egy másik szintelen oldat, néha meg sokkal látványosabb. És úgy gondolom, hogy aki kémikus lesz, azoknak a nagy részét pont ez az anyag átalakítás és az ezzel járó jelenségek azok, amik megfogják. Tehát az, hogy a Roxfordban a bájitaltan tantárgy, az majdnem egy az egyben kémia, az ugye a könyvnek az alapvetései közé tartozott, mert ott is ugye különböző anyagoknak a megfelelő arány összekeverésével új tulajdonságú valamit akarnak előállítani, aminek még általában valamiféle élettani vagy pszichés hatása is van.
6: Mi az, amit neked köszönhetnek az olvasók kifejezetten ebben a könyvben?
1: Volt két fejezetem, amit eleve nekem kellett kitalálni.
6: Meg?
1: Az a fejezet, ahol a kristályokról van szó, a kristályok kristálya, meg ami előtte van, amikor a vegyszertárban keresi a főhős a halványzöldhegyi halitot. Tehát ez a kettő volt, amit én írtam, de ettől nekem még olyan feladatom is voltak, hogy megpróbáltam valahogy a történeti szálat egységbe hozni, meg aki úgy érezte, hogy neki kevésbé van tehetség az ilyenféle íráshoz, annak a konkrét írási dolgokkal is segítettem, meg próbáltam azzal is segíteni, na ezt a ismeretanyagot, ezt hogy lehetne a történetbe befoglalni. És igen, még a bevezetést, azt, a legelső fejezetet azt én írtam, az nagyon nagy móka volt az első fejezetet megírni, mert ugye a könyv az úgy működik, mintha a 8. Harry Potter regény lenne. Tehát abban az évben játszódik, amikor a Roxforti csatának már vége, és a következő össze Harry Potter már ugye végzett, tehát nincs ott az iskolában. A Sarah az nem az én ötletem volt, ez Nagy Ádám ötlete volt, a kékhajú kislány főhős, de a legelején, hogy akkor hát kezdődjön úgy, hogy indulunk el a Roxfordba a gőzmozdonnyal, meg hogy akkor már ott a vonaton hozunk be egy-két kémiai fogalmat, meg kémikus.
6: A csoki békás kártya az egy nagy ötlet szerintem.
1: Igen, a csoki békás kártya az akkor most ugye varázslók, de akkor a varázslók között kémikusok is vannak. Ugye már ott is megágyazott teljes történeti ívnek valamennyire a bevezetés. Hát úgy kell elképzelni ezt a folyamatot, hogy volt, hát 7 szerző van felírva a könyvre, de ebből csak 6 kémikus, tehát fejezeteket 6-an írtunk, és a rajtam kívül öt ember mindenre várt, hogy én ezt elindítsam az egészet, és akkor legyen valami íve, és akkor ők is megpróbálták követni azt a stílust. Meg kell mondjam, az első fejezet az úgy született, hogy azért viszonylag sokat olvastam a Harry Potter regényeknek a kezdését. Nyilván nem szó szerint az van, mint a Harry Potter regényekben, de a gondolatvilág az nagyon-nagyon hasonló, mert egy ilyen könyvnél az is fontos, hogy a legelején megteremtsük azt az atmoszférát, ami az eredeti regényeket felidézi, utána már lehet, hogy könnyebb a történet szálát folytatni.
6: Abszolút behúzza az olvasót, a gyereket is, meg a felnőttet is szerintem. Említetted ezt a két fejezetet, ami a tied volt. Mi a tananyag, amit abban megtanulhatnak a gyerekek?
1: A tananyag elsősorban ott a szilárd anyagoknak a viselkedése volt, meg valamennyire azt érzékeltetni, hogy mennyire sokfélék az anyagok. Olyan szempontból egy picit a saját lelki beállítottságomhoz is közel áll ez a két fejezet, hogy ha valaki olvassa a történetet, na ez az a két fejezet, ahol Sarah gyakorlatilag egyedül van a főhős. Én ez a viszonylag magányos típus vagyok. És a harmadik fejezetben, ahol egy nagy raktárba kell anyagokat megtalálni, pedig volt egy olyan célom is, amit szerencsére a többiek is felismertek úgy, hogy nem mondtam el neki. Ez a cél pedig az volt, hogy a tudományos módszert úgy általában megismertessük. Tehát az egy nagyon fontos dolog a tudományos módszerben, hogy nagyon-nagyon sokat tévedünk a tudományban, és a tévedésekből tanulunk. Tehát folyamatosan felülvizsgáljuk azt, amit gondolunk, és itt is van, amikor keresi a vegyszert a főhős, akkor mindig gondol valamit, hogy milyen rendszer szerint lehetnek itt elhelyezve az anyagok, és időnként úgy felülvizsgálja a dolgot, hogy hát lehet, hogy akkor mégsem úgy. És aztán mégis ezzel a módszerrel megtalálja, amit akar.
6: Egyébként az fontos, hogy ő mit keres. Az egy dolog, hogy van a Roxford rejtett ajtói mögött egy mumus, akit látnak, aztán eltűnik, szóval őt meg akarják találni, de hogy 15 éves, azt hiszem a Serafina, ő nagyon elszánt.
1: Igen, majdnem minden Harry Potter regényben van egy központi probléma. Többnyire a címében is, a bölcsekköve, Azkabani fogoly. És itt a fő probléma az az, hogy a Roxford diákjai közé beférkőzött egy olyan mutáns mumus, akire a szokásos mumus ellenes dolgok nem hatnak. És akkor végül is a tanárok azt derítik ki, hogy ezt a mumust csak olyan valaki leplezheti le, akinek még nincs RBF vizsgája. Mert hogyha valakinek van RBF vizsgája, akkor az beég így az aurájába, és akkor arra a mumus érzékeny. És ezért fontos az, hogy ötödikes a főhős, aki az RBF vizsga előtt áll. RBF, tehát a rendes bűbályos fokozat. És emiatt aztán ugye közben készülnie kell a vizsgára is, de még ezt ő neki úgy külön feladatként kiadják, titkos vegytanórákra jár, és a végén, hát ha valaki meg akarja tudni, hogy sikerül a mutáns mumust leleplezni, annak ajánlom, hogy olvassa el a könyvet.
6: Mennyi felfedezésre ad lehetőséget ez a kötet? Tehát, hogy kísérletek vannak, ők is próbálkoznak vegyi anyagokkal, folyadékokkal, gázokkal. Megadjátok azt a lehetőséget, hogy mint egy Roxforti diák kipróbáljon dolgokat az olvasót?
1: Ami kísérletek írunk, az azért két kategória. Van egy, amit úgy általános iskolában is elvégezhetőnek gondolunk, mi több kémiai kémia tanárok szokták is diákokkal is csináltatni. Ehhez viszont kell egy kémia tanára, aki egyrészt tudja a kettő között a különbséget, hogy mi az, ami reális, meg mi az, ami nem reális egy általános iskolában. Tehát ezt azért kémia tanár vezetésével képzeljük el. Attól mindenkit óvnánk, hogy a saját otthonában próbáljon kémiai jellegű kísérleteket végezni. És ugye, hát itt, mivel hogy van egy ilyen általános szabály a kémiai laborokban, hogy például egyedül dolgozni nem szabad. Itt, mivel hogy ugye a főhős néha egyedül van, ezt úgy oldottuk meg, hogy a Roxfordban tudnivaló, hogy a képek azok beszélnek, megmozognak, és akkor van egy kép egy kémikusra, aki felügyeli a munkáját a főhős lánynak.
6: Milyen kémikusokat idéztek meg, milyen tudósokat hoztok vissza a múltból akár?
1: Az egyik fő alak, aki szerepel a múltból, az Lavoisier, akit egyébként a kémia atyának tartanak, és olyan szempontból is nagyon-nagyon jól illett a történetbe, hogy ugye a Roxfordban van egy félig fejlékülő Nick nevű szellem, aki a rendszeresen szerepel a történetekben, és történetesen a Lavoisiert lefejezték a francia forradalomból. Tehát ők ketten emiatt ismerhetik is egymást. Aztán van olyan kémikusról szó, például a képen, aki felügyeli Serrat, azt úgy hívják, hogy Erlenmeyer. Ha valaki kémiát tanul, Erlenmeyer Lombikot biztos, hogy lát. Ezt a nevet biztos, hogy hallja, hát akkor egy személyiséget is mögé tettünk. De van olyan magyar, hát nem szereplő, csak akinek a kutatásai viszonylag nagy szerepet játszanak egy fejezetben, Cechmeister Lászlónak hívják, aki szintén közismert a kémiában arról, hogy nagy hozzájárulást tett a különböző dolgok felfedezéséhez, és egyébként még Pécsi is, vagy legalábbis Pécset dolgozott egy ideig.
6: Mennyire van arra lehetőség, hogy a diákok a történettel haladva, ezt a könyvet olvasva, megértsenek bizonyos kémiai törvényszerűségeket, folyamatokat, alapokat. Ezt most azért kérdezem, mert szerintem az egyik legszenzációsabb ötlet ebben a könyvben a periódusos rendszer, az, hogy az elképzelhetővé válik.
1: Hát a élő periódusos rendszer a legfiatalabb társszerzőnek az ötlete volt, és valahogy ezt ő úgy maga előtt látta folyamatosan. Úgyhogy ennek a leírását ő találta ki. Az élő periódusos rendszerben az egyik lényegi

0: képileg, de szóban. De amikor Szerának van egy varázslata, ami tényleg varázslat, mert ilyet a valóságban nem lehet csinálni, de le tudja kicsinyíteni magát annyira, hogy ilyen atomi méretű lesz, és meg tudja nézni, hogy milyenek az atomok. És itt is nagyon sok szó van arról, hogy milyen mozgás van közben. Mert a molekulákat ugye nagyon gyakran tanítjuk, hogy szerkezetük van, ilyen alakjuk, ilyen kötésszög, ilyen kötéshoz, és nagyon ritkán mondjuk elből, hogy egyébként olyan mozgás van bennük, hogy a közvetlen szemlélőt az biztos, hogy egy ideig így elfigyelni, és nehezen érteni meg, hogy hogy lehet ahhoz akkor egyetlen kötésszöget, vagy egyetlen kötéstávolságot rendelni.
1: Az is jó ebben a könyvben, hogy a diákok egymásnak magyarázzák el. Például a kovalens kötés.
0: Igen, ez azért szándékos is volt, mert ugye többek között a kémia tanításban is nagyon gyakran kimutatják, hogy még a jó diákok is úgy vannak vele, hogy jó, van az az ismeret, amit kémia órán kell úgy tudni, de a valóság esetleg más. És az, hogy mi a valóság, az sokkal jobban elfogadják egymástól, mint a tanártól. Úgyhogy van egy ilyen vetülete a dolognak, vannak erre alapozott tanítási technikák is, és például, amikor bemutató előadást tartottunk, és tartunk erről a könyvről, azt pont a legfiatalabb társszerzővel próbálom meg együtt csinálni, akinek erre nagyon-nagyon nagy hajlama van, tehát nagyon jó előadói képességei vannak, és ő korban nagyon közel áll a közönséghez. Hát jó, nem 13-14 éves, mert már nyilván van egyetemi diplomája, de egyébként tanít 7.-8-osokat, tehát eleve ez is egy nagyon fontos aspektus. Igazából nem is a könyvről beszélünk, miért, mert azt szeretnénk, ha azt elolvasnák, hanem azt csináljuk, hogy a Harry Potter filmekből jeleneteket mutatunk be, és kémiai magyarázatot fűzünk hozzá.
1: Akkor hallgassunk bele, mi mindenről beszélt a könyvbemutatón Lukács Panna, a könyv egyik szerzője, a Pécsi Tudományegyetem Kémiai Intézetének munkatársa.
2: Na látod? Ilyen egyszerű, ne félj tőle, gyere! Menj csak be! Fejedre vigyázz! Vegyél egy marokkal a porból! Úgy bizony, nagyon jó. Az úti célodat tisztán, nagyon tisztán mond. Az abszolút.
3: Hát gyanítom, sokaknak megkönnyítette volna az ide utazást, hogyha létezne nekünk is ilyen technikánk, de nézzük is meg, hogy akkor mi a kémia elmögött. A hoppor, ahogy tűzbe szórják, smaragdzöldre vált. Ezt egyébként a laborban is tudjuk reprodukálni, persze a transportáló hatása nélkül sajnos. Ilyenkor az történik az atom belsejében, hogy a láng hatására az atom elektronjai egy magasabb energiaszintre vándorolnak, de sajnos ez nekik hosszú távon kellemetlen, így a másodperc tört része alatt vissza is zuhannak a lapállapotba, és amikor ezt megteszik, fényformájában távozik a plusz energiájuk. Egyébként nem csak zöld lángokat tudunk előállítani, hanem ezen kívül pirosat, élénksárgát, halványlilát, kéket, illetve vakító fényben is tudunk lángfestést csinálni. Ezekhez különféle fémvegyületekre van szükség. Részkloriddal vagy borvegyületekkel tudunk ilyen szép zöld színt, mint amit a filmben is láttunk előállítani, stronciummal vagy lítiummal erős vörös színeket, nátriumkloriddal, tehát közönséges konyhasóval sárgát tudunk előállítani, és a vakuzáskor is megfigyelhető élénk fényt, azt pedig magnéziumszallag segítségével a kémia laborban is meg tudjátok figyelni. A következő részünknek a címe Varázslat vagy kémia, és szerintem sokaknak ismerős jelenet következik.
4: Az én hibám, rossz helyre küldtelek! Hogy lehettem ilyen feledékeny és buta? Könnyű olvasmányt kerestem, és kivettem ezt a könyvet.
2: Könnyű? Ez neked könnyű?
4: Tessék, itt van benne Nicholas Flamel, az egyetlen ember, aki elkészítette a bölcsek kövét.
2: Amit?
4: Ti egy könyvet sem olvastatok még. A bölcsek köve a legendákból ismert, csodás képességű anyag. Minden fémet vegy tiszta aranyjá változtat. Emellett életelixírt is termel, aki iszta halhatatlan lesz.
2: Halhatatlan?
4: Vagyis soha nem hal meg.
2: Tudom, hogy mit jelent.
3: Ha jól sejtem, akkor a hetedikeseknek is első-második kémia órán már erőkerül az alkimisták, mint fogalom. Nézzük meg, hogy akkor honnan is ered a bölcsek köve. Az alkímiát már az ókori görögök és az egyiptomi kémikusok is alkotói voltak, mint gyakorlati tudomány. És ezek után a 8.-9. században pedig arab alkimisták már leírtak egy

0: elixírnek nevezett dolgot, innen ered egyébként az elixír szavunk, ami egy csodaszere a fémek nemesítésének, továbbá mindenféle betegséget meg tudnak vele gyógyítani. Innen egy középkori latin fordításból született maga a bölcsek köve, vagyis Lafis Philosophorum megnevezés. De nézzük meg, hogy miért nem lehet sajnos lombikban aranyat előállítani. Ugye bizonyára a nyolcadikosok már találkoztak a periódusos rendszerrel, az arany a periódusos rendszernek a 79-es rendszámú eleme. Sajnos ilyet nem tudunk sima vegyületek összekeveréséből létrehozni, mivel a kémiai reakciókban csak az elektronok rendeződnek át, és az atom maga az változatlan marad. De az alkimistáknak rengeteget köszönhet a mai tudomány, például ásványi savak felfedezése, mint sósav, kénsav és salétromsav előállítása kötődik a nevükhöz. Rengeteg ma is használt laboratóriumi elválasztási művelet, mint például a desztilláció, kristályosítás, szűrés is hozzájuk kötődik, illetve a mostani laboratóriumok elődjét is nekik köszönhetjük. Olyan laboratóriumi eszközöket használtak, mint lombikok, hűtők vagy különféle melegítő eszközök.
1: Hogyha egy kémia tanár szempontjából nézzük ezt a könyvet, akkor mettől meddig jut el az olvasó, tehát tananyag szempontjából?
2: Ahogy elkezdődött ennek a könyvnek az írása, az úgy volt, hogy a Nemzeti Alaptantervnek a 7.-8. osztályos részét megnéztük, és akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mi az, amit be lehet illeszteni egy történelembe. Nyilván mindent, azt nem lehet. És amit úgy kényelmesen sikerült beletenni, na az benne lett. Azt már akkor is tudtuk, hogy ebből tankönyv soha nem lesz. Ugye tankönyvnél az, hogy kereskedelmi forgalomba lehessen hozni, az egy alapkövetelmény. Tehát azt mindenkinek meg kell tudni venni, aki abból tanulni akar. Ezzel egy más által alkotott fantáziuniverzumba írunk új történetet, ez teljesen összeférhetetlen. Viszont ha nem tankönyv, akkor nem is kellett arra törekedni, hogy minden benne legyen, ami a Nemzeti Alaptanterve, illetve lehettek benne olyan részek, ami meg nincs benne, ami meg érdekes, például a kristály részben, ott azért olyan ismeretek is vannak, amiről többször is beszéltünk a szerzőkkel, hogy biztos, hogy jó a 13. 14. osztályban.
1: De mi a kristályszerkezetet vagy a kötet?
2: Igen, mert hogy a kristályszerkezetekről le van írva, hogy akkor szer a körbenéz, hány szomszédot lát, és azok már a kémiai fogalmak közül olyanok, amik talán még középiskolában se feltétlenül anyag. De néhányan meg úgy gondoltuk, hogy elég képszerű, meg elég könnyen elképzelhető ahhoz, hogy akkor mégiscsak szerepeljen a történetben.
1: Amikor ő le van kicsinyítve, akkor atomi méretűként.
2: Igen, amikor lekicsinyítja magát, hogy az arany szerkezetét megnézi, mert az egy viszonylag egyszerű szerkezet, csak egyfajta atom van benne, aztán a kvarcnak a szerkezetét, mondjuk egyfajta üvegnek a szerkezetét, amiben kétfajta atom van, meg ott megtanulja, hogy mi a kovalenskötés, és aztán eljut odáig, hogy van a zöld vitriol nevű anyag, amiben azért már kicsit többfajta atom van, többfajta kötés, és ott is szét tud nézni.
1: Tehát, hogy akkor az anyagok ismeretétől meddig juttak el?
2: Ugye ott kezdődik, hogy alap halmazállapotok ismerete, mind a három halmazállapotról van benne fontos dolog, és a végén ott reakciókig, ugye átalakításokat végzünk akkor, és a reakciókat is úgy megfogva, hogy akkor egy mérget úgy lehet semlegesíteni, hogy akkor sav bázis tulajdonsága van, és a savat vagy bázist adnak hozzá, akkor a mérgező hatása is elvész, ami egyébként ismert jelenség a kémiában, és a végén már redoxi reakciókkal is foglalkozik, amik elektron átmenettel járó reakciók. De szerintem az koncepcionálisan az viszonylag nehéz a 13. 14. osztályban, de nagyjából ez az íve a dolognak, hogy elkezdjük a halmazállapotokkal, meg a periódusos rendszerrel, és aztán a végén kémiai reakciókig jutunk el, és kémiai reakcióval állítják elő végül is azt az anyagot, ami a RBF vizsgára majd nagy szerepet kap.
1: Számodra ez egy kaland volt, vagy tényleg hiszel abban, hogy ilyen módon a gyerekekkel meg lehet szeretetni ezt?
2: Pedagógiai módszerként is ezt én fontosnak tartom, hogy ez egyébként meg fogja változtatni, vagy nem a kémia oktatást, valószínűleg nem. De ad egy olyan alternatívát, ami követhető alternatíva. Tehát Magyarországon a kémia oktatásnak a helyzete nagyon-nagyon rossz. Nagyon kevés kémia tanár van, sok iskolában olyan tanár oktatja a kémiát, akinek nincs ilyen végzettsége. Valamit mindenképpen tenni kell, ez legalább egy próbálkozás erre. Még azt is szoktam mondani, hogy ugye a kémiát azt ami szerintem a nemzeti alaptanterben, illetve a sok helyen a gyakorlatban is nem feltétlen követendő, az, hogy majdnem úgy tanítják a kémiát mindenkinek, mint hogyha érettségizni akarna belőle. És a magyar diákoknak minden évben kb. 3%-a érettségizik kémiából. Ott van az a 97%, aki hát már mondjuk 16 éves korában tudja, hogy nem fontos neki. És valahogy olyan kísérletet is kell tenni, hogy neki is mondjunk valami olyasmit, amiből tanul fontos dolgokat, de ne feltétlen a tudományos logikáját a dolognak, hanem ami a hétköznapi életében a segítségre van. És ugye azt már mondtam, hogy kereskedelmi fogalomban nem szabad ezt a könyvet hozni. Annyit lehetett tenni, hogy például a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával kinyomtattuk a könyvet. Ameddig ezek a példányok tartanak, addig ezt így osztogatjuk elsősorban tanároknak és diákoknak.
1: A felfedezőben vendégem volt Lente Gábor egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem természettudományi kar kémiai intézetének vezetője, akivel egy új rendhagyó oktatási segédletről beszélgettünk, amely a Harry Potter világán keresztül ismerteti meg a 7-es, 8-os gyerekekkel a kémia alapjait. A könyv címe A mutáns mumus titka, vegytani túlélőkészlet kezdő mágusoknak, és egyébként a Pécsi Egyetem honlapján is elérhető és letölthető. A mai adás zenei szerkesztője Tuba Szilvia volt, nevében is megköszönöm a figyelmüket, a felfedezőben ma Ola Andrát hallották.

0: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa.

Mi marad meg az ember életéből, amikor az élet maga véget ér? Assisi Szent Ferenc tranzitusáról, egy missziós közösség indulásáról, és Izaiás próféta azon szavairól elmélkedve, amikor a halál örökké való megsemmisüléséről beszél, arra gondolhatunk, talán éppen ezekről a témákról érdemes pont a mai napon beszélnünk. Új élet, megújult élet Krisztusban, amely példa sokak számára.

0: Meg szeretném nyerni a lelkeket Jézusnak. Hogyan fogjak hozzá? Hogyan tegyek tanúságot a hitemről? Tapasztaljuk, hogy közvetlen környezetünkben számos emberrel találkozunk, akik kételkednek Isten létében, vagy egyenesen tagadják őt. Az úgynevezett emberhalász szeminárium segítséget nyújt ahhoz, hogy imádságosan és tudatosan merjünk elindulni feléjük. Segít, hogy megértően és Jézusra mutatóan tegyünk tanúságot hitünkről és Isten kapcsolatunkról. Október 7-én a Budapest Józsefvárosi Szent József plébánián emberhalász szeminárium indul. A képzés 10 éve működik és szolgál az Istennel való kapcsolat elmélyítésére. A szeminárium elindítójával és vezetőjével, Barta Angéla szociális testvérrel beszélgettem.
1: 2016-ban a Városmissziós Napok kapcsán azt vállaltam, hogy a Blaha Lujza térnek az evangelizációját szervezem. És úgy láttam, hogy szükség van előkészületre, hogy akik kijönnek velem, azok ne csak úgy oda beessenek, vagy csak egyszerűen imádkozzanak, hanem készüljenek tudatosan. És ezért elővettem az 50. születésnapomra készített evangelizációs felkészítő anyagot, ami szintén egy 6 estéből állt. Összehívtam embereket, akik jönnének segíteni, hogy a kérdőmát alapvetően átvettük, bizonyos szituációkat néztünk meg, és így mentünk a Blaha Lujza térre. Rá egy 1,5 évre újra volt Városmissziós Napok, újra evangelizáltunk a Blaha Lujza téren, és felmerült, hogy ezt folytatni kell. De már akkor kiderült, hogy nem csak arra készülünk, hogy az utcán evangelizáljunk, hanem a környezetünkben. Nagy hatással volt rám egy felmérés, amit Németországban végeztek több 10 000 emberrel, hogy hogyan tértek meg, mi segítette őket. És kiderült, hogy az emberek 76%-a a környezetükön keresztül tért meg. Tehát jó média, jók az ünnepségek, rendezvények, de a személyes meghívás, amikor látom a másiknak az életét, na ez hat leginkább. És arra gondoltam, hogy próbáljuk megerősíteni az embereket, akik hisznek Istenben, vágynak arra, hogy a környezetükben megtérjenek, hogy hogyan tesznek tanúságot, hogyan beszélnek Jézusról, hogyan indulnak el mások felé. Hogy telt az idő, egyre jobban sikerült ezt kidolgozni. Tehát valóban kérigmatikus tanítás mellett pár olyan gyakorlati szempontot is kidolgoztunk, mint az empátia, hogyan beszélgetek a másikkal, hogyan figyelek rá, hogy erre odafigyeljek, vagy különböző istenképekkel rendelkeznek az emberek. Én is, meg mások is. Abból indul el, és így jobban megértjük egymást. Vagy hát olyan jelenségekkel is még foglalkozunk, mint az ezotéria, annak különböző ágai, és ezért különböző ilyen témákat hozunk elő, és próbáljuk őket elmélyíteni a gyakorlatban is, tehát az imádság, ami rendkívül fontos, és a Szentlélek hívás, ami rendkívül fontos a képzésem, amellett pedig egy kis csoportos beszélgetés van, ahol általában mi visztünk olyan szituációt, amivel találkoztunk, vagy a résztvevőket kérjük, hogy amiben benne vannak, azokat vagy megjelenítjük, vagy pedig megbeszéljük. Hogyan lehetne ezt a helyzetet előre vinni? Legalább egy lépéssel. És én azt tapasztaltam, hogy a résztvevők nagyon nyitottak, együttműködőek, vágynak arra, hogy mások is megtérjenek, de bennük is van egyfajta félelem. És tagadhatatlan az egyik ilyen jelenetünk, mert többfajta jelenet is van az előadások mellett, az, amikor megjelenítjük, hogy mik azok a mondatok, amik megállítanak bennünket, kételyeket hoznak, félelmet, hogy nem is merünk elindulni, nem merünk beszélni, és mik azok, amik megerősítenek? Mik azok a mondatok, gondolatok, helyzetek? Az a küldetés, amit Isten ránk bízott. És annyira fontos átélni, hogy valamennyinek küldetése van.
0: Kiből lesz jó emberhalász szerinted? Mi a tapasztalat? Nyilván 10 év alatt azért felhalmozódik valamennyi tapasztalat erről.
1: Leginkább akinek élő, személyes Isten kapcsolata van, éppen ezért külön imádkozunk a részvevőkért maga a képzés alatt, hogy megerősödjenek a lélek vezetésében, és ebben már benne van a válasz, hogy akik odafigyelnek arra, amit a lélek mond nekik. hogy ehhez az emberhez például menjenek oda. Volt egy ilyen helyzet, az egyik részvevőnk elmondta, hogy együtt sportolt egy fiatal sráccal, és ő éppen gyóni indult, és úgy indította a lélek, hogy megkérdezze, hogy hát én ezt elmegyek gyóni, nem jössz velem? És akinek feltették a kérdést, hogy fennakadt a szeme, darabig várt, és azt mondta, megyek veled. És ez a döbbenetes, hogy elmentek, és mind a ketten gyóntak. Egy idő után találkozott ezzel a fiúval, és megkérdezte, na, megyünk gyóni? Ez egy isteni kegyelem. Amikor rányílok a Szentléleknek az ajándékára, akkor ott csodák történhetnek. Alapvetően persze sok szempontot adunk, tehát tudatosítjuk, hogy miről beszéljenek, hogy merjenek az Isten szeretetéről beszélni. Külön a szemináriumban van egy olyan rész, hogy hogyan tegyünk tanúságot. Hogy ne legyen túl hosszú, terjengős, hogy lényegre törő legyen, ebben is képezzük őket, hogy merjenek beszélni. És mi katolikusok, ezt merem mondani, hogy félünk, bizonytalankodunk, megmerjek-e szólalni, sokszor a munkatársunk se tudja, hogy mi hívő katolikusok vagyunk. És pont ebben a szemináriumban egy ilyen bátorítást kapnak, és ezt kapjuk nagyon sokszor vissza, hogy megerősödtek a hitükben, Isten kapcsolatukban, de abban is, hogy most már bátrabban mernek elindulni mások felé. Ez nem azt jelenti, hogy most tömegek tértek meg, de tagadhatatlan, hogy a bátorítás, a hit, az közösséget teremt, és a Szentlélek működik rajtunk keresztül.
0: Még egy kicsit a tapasztalatokról. Mi az, mondjuk, amit ezzel a 10 éves tapasztalattal már kicsit máshogy oktatsz, vagy máshogy beszéltek róla? Mi az, ami mondjuk a tanúságtételek, tapasztalatok hatására alakult át benned, és azokban, akikkel együtt ezt a szemináriumot végzitek?
1: Alapvetően hozzá kell tenni, hogy amikor elkezdtem, egyedül tartottam az egészet. És utána egy-egy részvevőt hívtam, hogy gyere, segíts, és taníts velem. Akik most vannak, valamennyien olyanok, akik elvégezték a szemináriumot, és odaadják a szívüket. Tehát a nagy változás, a tím, fantasztikus a tím. Hozzá kell tenni, hogy egy alkalom a részvevőknek 2 óra, a tímnek általában 4,5 óra. A felkészülés, az imádság, utána a kiértékelés, maga persze a szeminárium, és azt látom, hogy ez a radikális odaadottság, akkor is, hogyha sokan vannak a részvevők, akkor is, hogyha kevesen. Ami változás még van, hogy úgy láttam jónak, hogy törődjünk azokkal az emberekkel, akik elvégezték a szemináriumot. Tehát 3 olyan alkalom van az évben, amikor találkozunk plusz. És különböző témákat dolgozunk fel, mert adja is az élet, meg akarjuk őket erősíteni. Amikor a szemináriumot végezték, akkor nagyon tízesek, nagyon lelkesek, nagyon-nagyon odaadottak. De hát telnek a hónapok. Jön az élet sűrűje, mindenféle feladatok. Ezért újra és újra, mint ahogy a mobiltelefont fel kell tölteni, úgy azt gondoljuk, hogy jó, hogyha újabb és újabb töltést kapnak a részvevők. Általában a legutóbbi szemináriumokból jönnek, de nagyon vegyesen.
0: Itt a szórólapot böngészve, a jelentkezés egyik feltétele a 18 és 60 év közötti korosztály, illetve a megtért aktív keresztény élet.
1: Bizonyos előképzettségre szükség van ahhoz, hogy valaki emberhalász szemináriumot végezzen, tehát vagy Szentlélek szemináriumot, vagy kúziót, vagy alfát, új életkúzust, valami hasonlót végezzen, mert a kérünkmát már elmélyítették benne. És ezt így fejeztük ki, hogy egy megtért szemét várunk, aki tényleg Isten örömében él, azt tudja ezt továbbadni. Mi ezt tovább mélyítjük benne, és ez nagy ajándék, de szükséges az, hogy ezen az úton már járjon, ez az előfeltételünk.
0: Akinek felkeltjük most az érdeklődését, kérdések fogalmazódnak meg benne, hogyan tudok én ennek jobban, alaposabban utána nézni, milyen honlapon tájékozódhatok erre egyáltalán, hol lesz ez a szeminárium, nekik mit mondanál?
1: Van egy egyszerű honlapunk, az a neve, hogy ehalász.hu. Olvashat magáról az emberhalász szemináriumról, az előtörténetéről, a jelentkezésről, és hogy különböző személyek hogy élték át magát a szemináriumot.
0: És még egy utolsó dolog, itt olvasok egy visszajelzést. Érdemes volt hetente Dunaújvárosból Budapestre utaznom, mert az ott kapott látás alapján elindulhatunk a plébániai közösség építése felé. Tehát valakik egész sokat is utaztak azért, hogy részt vegyenek az emberhalász szemináriumon. Milyen egyéb visszajelzések jönnek még hozzátok?
1: Tény az, hogy a résztvevők jó része nem budapesti. Tehát meg szoktam kérdezni az első szemináriumi estén, hogy tegye fel a kezét, aki nem budapesti. És jellemző, hogy akár egy harmada a résztvevőknek messzebbről jön, mert éhség van az emberekben, és vágy, ezért hálásak vagyunk. És amit újra tudok mondani, hogy a résztvevők ezek után többen elindulnak és mernek a környezetükben evangelizálni. Kaptunk ilyen visszajelzést, hogy valaki azért jött, bár ő nagyon benne volt egy mozgalomban, vagy benne van, de valahogy a gyerekei felé nem tudta átadni ezt az örömhírt. Azért jött, hogy ez megtörténjen. És pár alkalom után elmondta, hogy igen, Isten csodája, de a gyerekei elindultak az Isten felé. Ez kegyelem, tehát ezt nem lehet mit kiérdemelni, nem technikán múlik, de valahogy azon a hozzáálláson, amit kapott ezen a szemináriumon, ez megtörtént.
0: Emberhalász szeminárium indul október 7-én szerdán a Budapest Józsefvárosi Szent József plébánián. Az előző percekben a képzés vezetőjével, Barta Angéla szociális testvérrel beszélgettem.

0: Bár liturgikus ünnepét október 4-én tartjuk, Assisi Szent Ferenc valójában 1226. október 3-án 800 éve halt meg. Ezen a napon, október 3-án ünnepeljük úgynevezett tranzitusát, boldog halálának, Istenhez térésének évfordulóját. Ebből az alkalomból Assisi Szent Ferenc ábrázolásai címmel nyílt időszaki kiállítás az Esztergomi Keresztény Múzeumban, amely november 22-éig tekinthető meg. Kollégám Szerdahelyi Csongor járt a helyszínen.
1: Tömördi Viktor atya, ferences szerzetes, Szent Ferenc halálának, tranzitusának 8. évfordulója alkalmából nyílt ez a kiállítás. Te nyitottad meg. Mit látunk itt, és mi a különleges értéke ennek az időszaki kiállításnak?
2: Öröm az, hogy az Esztergomi Keresztény Múzeum azokat a tárgyakat, főleg festményeket, alkotásokat, amelyek eddig még nem voltak föltárva a nagyközönség elé, egyes-egyes kivétellel most a nagyközönség elé tudja tárni. Hiszen elmúlt 800 évben a legnagyobb művészeknek a kihívása mindig Szent Ferenc alakja volt. Szent Ferencet hogyan tudták 700 éve, 500 év vagy ma megjeleníteni, főleg két olyan mozzanatban, ami egyik talán jobban kivitelezhető, a másik pedig kevésbé. A jobban kivitelezhető az, ami a Ferenc a madaraknak prédikál, ezt Giotto is már ezt a témát megfestette, és azóta szinte minden művész, kisebb, nagyobb ezt a témát szeretné valahol formában a saját korabeli elgondolásaink megjeleníteni. A másik pedig a stigmatizáció. Az is egy csoda, mert a stigmákat meg keresztalakban, szeráfalakban a megfeszített Krisztust megjeleníteni, és hogyan kapják Ferenc a stigmákat, ez sokkal nagyobb, mélyebb értelmű. Ide a művésznek kell a csoda élménye is, hogy ezt a fajta rendkívüli állapotot be tudja mutatni. Most ezekből látunk itt példákat ebben a Keresztény Múzeumban. Talán egyre mindenféleképpen szeretném felhívni a figyelmet, ami 1942-es alkotás, egy szénrajzos Ferenc életút. Barta Ernő. Sose volt kiállítva ez a színrajzos ferences életút. Barta Ernőt kérte meg az akkori tartományfőnök, Sotti Pál, hogy készítsen egy ferences életutat, és hát fekete színrajzal, itt van 20-30 színrajzos kép, a se nem romantikus, se nem barokk, se nem római akadémikus művészetével be tudja mutatni, beszédesek ezek a képek. Ahogyan bemutatja, talán két olyan kiemelkedő alkotást szeretnék bemutatni. Egyik a úgymond a ferences káptalan, pünkösdi káptalan. A pünkösdi káptalanon Ferenc fölött ott van a Szentlélek galambja, és akkor összehívta Assisibe a testvéreket, és Ferencet a Szentlélek galambja besugározza, gyönyörűen látható, és ott prédikál a testvéreknek. Beszédes kép, és hogyan tudja a pünkösdöt előhozni galambalakban. Talán a másik, a Ferenc a madarnak prédikál keresztalakban. Tehát nem csak úgy, mert Giottónál is, meg a többén is a földön ülnek, láthatjuk a madarak is, akkor úgy prédikál, nem. Keresztalakban benne van akkor a megfeszített attribútum, a keresztjére, és vannak a madarak is. Vagy a szultánnal volt találkozás, hát nem biztos, nem
1: így. Egy valóságos képregény meséli el Szent Ferenc életét.
2: És akkor ezeket most látjuk először.
1: És akkor még van egy vitrin alatti könyvbemutató, arról is szóljunk.
2: Magyar kódexben maradt meg az eredeti figuretti. Ez a Mátyás korabeli időszak. Ebből nincs itt meg olyan példány, de a legrégebbi figuretti könyvecske, hisz látott egy kis miniatúra, 1686-ból való. Nekünk ez úgymond nemzeti ünnepünk lehet, hiszen Buda felszólítása, Esztergom felszólítása, és itt kis képeken keresztül mutatja, nagyon ez egy 15 centis kis könyvecske, belül még kisebb ábrázok vannak. Minden egyik történethez a korabeli könyvírója vagy könyvszedője készít kliséket, amiket bemutatja a Ferenczi egyes alkotásait.
1: Az esztergomi főegyházmegyei könyvtár gyűjteményéből vannak ezek.
2: Ez a kis 1686-os, az országos szélső könyvtártól kapta a múzeum kölcsön. A többiek pedig itteni valók. És a többi, mint Finn Fioretti, ugyanúgy, ahogyan a elmúlt napokban a Magyar Ferences Tartomány kiadott egy újabb Fiorettit, ugyanúgy a...
1: Új fordításban?
2: Igen, igen, meg új képekkel is. És akkor ezek pedig elmúlt 60-70 évvel ezelőtt készült Fiorettik a maguk képanyagával.
1: Tormai Cecil fordítás van, Kaposi József fordítás, hányan lefordíthatták már a Fiorettit?
2: Ez is olyan alkotás, hogy minden írót is meg ikhelet a Fioretti, és a művészeket pedig a Fiorettinek a képi ábrázolása is, és akkor ebben a 1686-osban jó latinul van még, de a képi alkotással egyes történetek mégis a olvasó számára oda idézi a maga szemeivel azt a kort, azt a életet.

Assisi Szent Ferenc ábrázolásai címmel nyílt időszaki kiállítás az Esztergomi Keresztény Múzeumban. A tárlat november 22-éig tekinthető meg. Kollégám Szerdahelyi Csongor kérdezte Tömördi Viktor ferences szerzetest.

0: Az évközi 28. vasárnap következik. A Szentmise olvasmányát Izaiás próféta könyvéből olvassuk. Az ige szakaszhoz Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója fűz gondolatokat. A seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros legjava falat és erős színbor. És ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt. Azon a napon majd így beszélnek. Íme a mi Istenünk, benne reméltünk, hogy ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és ujjongjunk szabadításának. Lám, az Úr keze megpihen e hegyen. Ez az Isten igéje.
1: Izaiás könyvének 24. 27. fejezetei arról jövendőlnek, hogyan tesz rendet Izrael Isten a népekkel tette zűrzavarban. A próféta, a szegények, az Istenben bízók nevében dicséri Istent, aki gondoskodik övéről és védelmezi őket. Illetve újabb ígéreteket tesz arról, milyen is lesz ez a királyság. A szakaszt a hegyre tett utalás keretezi. Eszerint újra Jeruzsálemben és Sion hegyén vagyunk. A próféta mint egy állandóan jelenvalónak ismeri a hegyet, ahová a népek zarándokolnak, ahol Isten temploma is áll. Most azonban nincs szó templomról, csak Isten eleven jelenlétéről, illetve arról, hogy keze megpihen e hegyen. Ez a kifejezés nem a hatalom súlyát, hanem oltalmazó erejét jelöli. A hegy, a szegények nincstelenek, alázatosak, gyakran megalázottak számára kínál oltalmat Isten jelenlétével. Az ígéret első része gazdag lakomát jövendől. A lakoma annak jele, hogy Isten a nép királya, ezért gondoskodik róla. A bibliai szövegek jól ismerik azokat a lakomákat, amelyek egy-egy szövetséget pecsételnek meg. Így történt ez valaha a Sínai hegyen is. A közel-keleti vallási hagyomás szerint azonban különféle istenségek is mint egy lakomát adnak, amikor hatalomra lépnek. Így a kánaánita Bál, vagy a babiloni Marduk. Amikor Izrael istene hasonló módon jár el, kifejezi, hogy népe immár elválaszthatatlanul az övé. Ő akar és tud róla gondoskodni. A lakoma nem csak bőséges, hanem gazdag is. Lesz finom bor, zsíros, legjava falat és erős színbor. Az együttétkezés bensőséges gesztus, az élet ünneplése és forrása. Az egészséges étel megerősít, felbátorít, felfrissít. Az élet megújulásait kegyelmi távlatot kap a következő képpel. Az Úr ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. A gyászlepléről van szó, a halál árnyékáról. A héber szöveg egyenesen azt mondja, hogy Isten elnyeli ezt a gyászleplet. A keleti világ hiedelmei szerint a föld istensége és a halál szállt harcba egymással. A halál el akarta nyelni a földet, az életerős és megújuló természetet, de harcukban végül az élet győzött. A halál mindent fel akarna falni, de jelét ezt a bizonyos gyászleplet íme Isten elnyeli, felfalja, vagyis megsemmisíti. Ezt a gondolatot a prófécia következő verse is megerősíti. Örökre megsemmisíti a halált. Szövegünk és az Ószövetség egész összefüggése itt nem is annyira a személyes halált vagy kárhozatot megsemmisítő feltámadás képét rajzolja, hanem inkább a halálnak, mint az eleven világ sokféle szépségét és értékét fenyegető valóságnak egyetemes megsemmisülését. Izaiás szövege azért is jelentős, mert Istennek ezt az egyetemes győzelmét Izrael és az idegen népek kapcsolatában is értelmezi. A könyv eddigi fejezetei ítéletet hirdettek a fenyegető hatalmak felett. Isten meghívása az ő szent hegyére és szeretők közelségébe most mégis minden népnek szól. Izrael az első meghívott, s talán a legtudatosabb. Isten dicsérő éneke kimondja azt, ami másoknak csak szunnyad a szívében. Egy lakoma, amelyre Isten mindenkit meghív, olyan étkezés, amely megújítja az életet és megsemmisíti a halált. Könnyű az új szövetség valóságára gondolnunk. A példázatok királya mindenkit hív és vár, az Úr pedig az utolsó vacsorán önmagát kínálja, hogy élete legyen a mi életünk.

0: kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: 14 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Két egymást követő hónapban nőtt az ipari termelés. Dróntámadás ért egy kereskedelmi hajót Bulgária partjainál. A maihoz hasonló idő várható holnap is. Idén először fordult elő, hogy két egymást követő hónapban is nőtt az ipari termelés, közölte a KSH. Az ipar augusztusi teljesítménye az egy évvel korábbit 8,7%-kal, a júliusit 1%-kal haladta meg. Az ágazatot a járműgyártás, valamint a számítógép elektronikai, optikai termékgyártás húzta. Az MTI által megkérdezett elemzők felhívták a figyelmet arra, hogy 2022 vége óta a legdinamikusabban növekedési ráta a 8,7%-os bővülés éves viszonylatban. Hangsúlyozták azt is, hogy a nyári leállások és a paksi atomerőmű augusztusi problémái miatt a havi várakozást is jelentősen felülmúlta az eredmény. A választások előtt két hónap alatt kétszer annyi támogatásról döntött saját hatáskörben Hankó Balázs, volt kulturális és innovációs miniszter, mint tavaly egész évben, közölték a kormány.hu oldalon. Tavaly 1,8 milliárd, idén április 12-éig 3,6 milliárd forintot ítélt oda, és 2025 óta csak nem 6000 támogatási döntés köthető a nevéhez. A múlt héten letartóztatott volt minisztert azzal gyanúsítják, hogy több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyből a Fidesz választási kampányát finanszírozták. A Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalhat Kaprinyák Tibor országgyűlési képviselő ügyéről, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azért kezdeményezte a megbeszélést, hogy egyértelművé tegyék, mi elfogadható a párt közösségében és mi nem. Kaprinyák Tiborról, az országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának Tiszás alelnökéről olyan külföldön készült fotók jelentek meg, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal pózol. Dróntámadásban elsüllyedt egy kereskedelmi hajó a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál. Egy másik hajó megrongálódott. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt, a hatóságok kutató és mentő akciót indítottak. A másik hajó 18 fős legénységét pedig egy bolgár hajó mentette ki, ketten súlyos sebesülésekkel kerültek kórházba. Rumen Radev, bolgár miniszterelnök az ügyben rendkívüli tanácskozást hívott össze. Ez volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Magyar Péter miniszterelnök hazánk teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát. Francis Hansen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű, nagy energiájú neutrínók felfedezéséért és az Ice Cube obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrínókat. A fizikai Nobel-díj bizottság elnöke szerint Francis Hansen kitartása és tudományos jövőképe újfajta csillagászat előtt nyitotta meg az utat. Holnap is napos fátyol felhős időre számíthatunk. Sopron környékén megélénkül a szél, éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható. Hírekkel 15 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Hogyan lesz a 48-as hősökből 21. századi ikon? Október 6-án Battyányi és az aradi vértanúk emlékezetét hozzuk közelebb a mához. Digitalizált titkokkal és 100 éves köztéri emlékekkel. Stúdió vendégeink Battyányi Schmidt Margó, a Magyar Battyányi Alapítvány elnöke, és a Fiatalok Battyányi Köre elnöke Battyányi Boldizsár.
2: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban. Három év képernyő nélkül.
1: Tabletek a babakocsiban, a pelenkázón, az étkezőasztalon és a bilinél is.
4: Ezeknek a gyerekeknek még egy fejlődő, kialakulóban levő idegrendszerük van. Arra van szükségük, hogy a valós térben valós kognitív ingereket biztosító tevékenységeket végezzenek, homokozzon, tornyot építsen.
1: A másfél évesek átlagos képernyő ideje kétségbeejtően nő, miközben az első három évben egyáltalán nincs szükség digitális eszközökre. Mi történik és mi nem történik meg időben a kütyüző kisgyermekek idegrendszerében?
2: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek holnap délelőtt 11:30-kor a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Rádiószínház.
6: Mit is akarok én? Hát, mit lehet erre válaszolni? Igazat akarok írni, harcolni az igazságért. Az én szándékom nem volt más, mint megmutatni az ember egyes tényeit, való jelenségek összefüggését, a társadalmat, az élet és annak problémáit. Azonban mindig egy bizonyos szándékkal, mondjuk egyelőre szerényen így, az igazságos változtatásért küzdve.
7: Nagy Lajos. Képtelen természetrajz és más karcolatok. 1919-től 1942-ig. Hetedik rész.
8: A tigris. A tigris teljesen haszontalan állat. Igát nem húzatnak vele, a húsát nem lehet megenni, tejet nem ad, szarvából elefántcsonttárgyakat nem készítenek, legfeljebb, ha a bőrét használják tigrisbőrnek. Ő maga is annak használja. Kártevő állat a tigris annyiban, hogy hasznos házi állatokat megöl, ezt a kárt azonban kiegyenlíti azzal, hogy néhány haszontalan embert is megöl. A tigris elsősorban a nagyvárosi állatkertekben fordul elő, ezeken kívül még található, ha valaki nagyon keresi, India őserdeiben. Néha persze akkor is található, ha valaki nem is nagyon keresi. Ez pekhes eset. A tigris az állatok hercege. Tudnélik, az oroszlán az állatok királya, s a tigris rokonságban van vele. Külalakjára nézve elegáns, jóképű, fes állat. Fekete stráfjai, amelyek sárga szőrén párhuzamosan húzódnak, egyszerűen utánozhatatlanok. Belalakját illetően a tigris igen snájdig, sőt, túl snájdig mondhatnám, kegyetlen és vérengző, de hát ez nézetem szerint hozzá tartozik az előkelőséghez. A birka például nem olyan vérengző, mint a tigris, de viszont egyáltalán nem előkelő állat. A birka egy demokratikus állat. De hát könnyű is a birkának nem vérengzőnek lenni, amikor őt már a fogai is arra utalják, hogy csakis növényeket egyen, míg a tigrist a fogai a húsevők közé utalják. Na de viszont erre azt mondhatná valaki, hogy mit csinálna a tigris őfensége, ha a fogai arra utalnák, hogy követ egyen. Vajon akkor is engedelmeskednék-e a fogainak? Aztán ennél a vérengzésnél éppen az, ami erkölcsileg megrovandó a tigrisben, hogy míg a többi állat, melyeket azok a gazfogai szintén a vérengzésre utalnak, megelégszik annyi állat megölésével, amennyi a táplálkozáshoz szükséges, addig a tigris csak úgy uk-muk-fuk, franciául lár-pur-lár, megöl 50 állatot is egyszerre. Az öldöklő hajlandóságának e foka miatt a tigris bátran összehasonlítható az emberrel. Az ember ugyanis a táplálkozási szükségletén, azon a kis bablevesen és grízes tésztán felül szokott vérengzeni, mégpedig anélkül, hogy a fogai erre ráutalnák. Mert igenis nem utalják, mert az ember nem húsevő, hanem vegyes táplálkozású, azaz vegyes táplálkozásra termett fogai vannak. De mondjuk már, hogy utalják, mert hiszen vegyesek. Jó, nem bánom, én ebbe is belemegyek. Tessék majd a vérengző embereknek a mennyei törvényszéken azzal védekezni, hogy őket a fogaik utalták a vérengzésre. Jó, nem bánom. De akkor azt mondja meg nekem valaki, hogy hogyan jön a vérengzéshez egy olyan ember, akinek hamis fogai vannak.
5: Hogyan kell korán feküdni és korán kelni? Aki korán fekszik és korán kell, annak semmiféle módszerre nincs szüksége. Az már egyenesben van, már ami a helyes életrendet illeti. Aki megrögzött későn fekvő, annak eddig bizonyára már számtalan körbenfont módszert javasoltak. Hiába. Vízkúra, autoszuggeszió, könnyű vacsora, este nem kell olvasni, ezerikkel számolni. Mindezek a módszerek hatástalanoknak bizonyultak. A későn fekvőnek belső leküzdhetetlen kényszere van arra, hogy későn feküdjék. Ez a rettentő, zsarnoki kényszer nem vesz figyelembe semmi olyan olcsó maszlagot, mint ezerig olvasni, vagy könnyen esetleg sehogy sem vacsorázni. Na de most van egy új módszer. Csalhatatlan, feltétlenül hatályos. Évezredek óta nem jöttek rá az emberek, pedig hihetetlenül egyszerű. Én magam, mint javíthatatlan későn fekvő jöttem rá, már alkalmazom is. Minden este 9-kor fekszem le, s reggel 6-kor kelek. Játszik könnyedséggel. Tudniillik, nem úgy fekszem le este 9-kor, hogy én most korán fekszem le, mert hisz akkor nem tudnék elaludni, fetrengenék álmatlanul hajnali 4-ig, s fölkelnék délben, hanem úgy fekszem le este 9-kor, hogy későn fekszem le. Ilyen borzasztó későn, még tegnapról. Minden nap este 9-kor, de mindig tegnapról. Hát persze, pár perc alatt elalszom, s nyugodtan alszom reggel 6-ig. Ez az egyetlen biztos módszer. 2 havi jótállás.
9: Helyzetkép. A helyzet nem kielégítő. A villamosok tele vannak, nem lehet ülőhelyet kapni. Disznóság, hogy ezeknek a nyavajás szegényeknek még mindig annyi pénzük van, hogy villamoson járjanak. Ha a munkabéreket és a kis fizetéseket leszállítanák, mindjárt kitűnő lenne a város közlekedése. Persze, ezzel még nem lenne rendben minden, még maga a közlekedés sem. Azok a nyomorúságos, gyalog vánszorgók állandóan veszélyeztetik a motociklistákat. Addig másznak, vánszorognak, míg egyszer csak a motociklista nekiszalad egy ilyen csúszómászónak és elüti. A szerencsétlenség okozója meghal, a szegény motociklista pedig fölhorzsolja a térde kalácsát. Be kellene tiltani a szabad járáskelést mindazoknak, akiknek nincs motocikliük és autójuk. A terméssel is baj van. A termés jónak mutatkozik, lesz kenyér bőven. De ennek megint csak az lesz a következménye, hogy a szegények tele tömik majd a bendőjüket, és nem akarnak dolgozni. Ha véletlenül netalántán rossz lesz a termés, akkor a kenyér ára magától fog emelődni. De ha jó lesz, akkor elővigyázatosságból még idején föl kell emelni a kellő magasságra. A köznép fényűzése példátlan. Vannak olyan proletárlányok, akik kalapot hordanak. Láttam olyan munkást, aki egy staniciliből ananász epret evett. Vajon hogy juthatott hozzá? Láttam olyan munkanélkülit, aki délelőtt kint őgyelgett a ligetben, és a park legszebb részletében leült egy padra. Hát nincs ez tiltva. Közrendészetünk még jelentékeny kiegészítésre szorul. Az első cselekményt, a kalaphordást, rangbitorlásnak, a másodikat, az ananász eperevést, másokat illető javak jogtalan elpusztításának, a harmadikat pedig a parkban ülést szemérem elleni vétségnek kellene nyilvánítani és szigorúan büntetni. A körúton láttam, hogy egy munkás külsejű ember 1000 koronát adott egy koldusasszonynak. Ez is valóságos botrány. Mert hogy szabad egy ilyen proletárnak az életképtelen elemek táplálásával azoknak létét meghosszabbítani, és az állam szempontjából haszontalan emberanyagot gyarapítani? És miből adhat egy munkás 1000 koronát egy koldusnak? Honnan vette? Biztosan lopta. körülnéztem. A közelben sehol rendőrt nem láttam. Ez is tűrhetetlen. Miért nem jut minden 10 lépésre egy rendőr?
10: Rossz a közlekedés. Pest megye átiratot intéz a többi megyéhez, s a törvényhatósági városokhoz, hogy együttesen tegyenek panaszt a kormánynál a közlekedés rosszasága miatt. Csatlakozom az átirathoz, meg az elkövetkezendő fölirathoz is, és leírom panaszaimat. 1. Közlekedésünk legsúlyosabb hibája, mondhatnám, a többi mind ebből ered, hogy az ellenforradalmi gyilkosok szabadon közlekedhetnek. Szerintem sem vonaton, sem villamoson, sem gyalog nem volna szabad közlekedniük, legfőjebb a villamos alatt. 2. Engedje meg a kormány, hogy a villamosokon legyen szabad pénzt hordani. Mert habár ez rendeletileg kifejezetten nincs tiltva, én mégis sokszor megfigyeltem, hogy egy telt villamoson 50-60 ember közt egy sem akadt, akinek a zsebében 100 000 korona lett volna. 3. Létesítsen a kormány gyakori vonatjáratokat Budapest és Bugac között, hogy legalább vasárnapokon Bugacra lerándulva fejünket a homokba dughassuk, s így tegyük lehetővé, hogy ne lássuk, mi történik ebben az országban. 4. A víz a közlekedő csövekben még mindig ingyen közlekedik. Ez nyilván elkerülte úgy a közlekedésügyi, mint a pénzügyminiszter figyelmét. Miért nem vetnek ki rá legalább valami adót? 5. Csökkentse a kormány a föld és a mennyország közt való egyirányú sűrű közlekedést. Csökkentse tehát a halálozások s az öngyilkosságok számát. Ha másképp nem tudja, hát azáltal, hogy teremtsen tűrhető életviszonyokat. Ez is egy módszer. 6. Adjon ki a betlen kormány rendeletet, amellyel tiltsa meg a villamosokra való ugrálást. Mert pontosan megfigyeltem, hogy még minden kormány, kezdve a Vekerle kormánnyal, mihelyt ilyen rendeletet kiadott, egy héten belül megbukott. Oki és okozati összefüggés ugyan a rendelet és a bukás közt nincsen, de így történt. Türelmetlenül várjuk tehát a rendeletet.

A szúnyog. A szúnyog a falusi élet gyönyöreihez tartozik, ezért rokona a légynek, varanynak, darázsnak, hangyának, harapos kutyának

0: beleharsog valamely a közelben rothadó döglött macska szaga, addig este felé, mikor nevezett városi a ház előtt ülve ki szeretné pihenni a nap gyönyöreit, a talpa alatt varangy vartyog, a füle tövébe pedig szúnyog muzsikál. A szúnyog tehát este felé jön elő. Ő a nap gyönyöreinek, porának, sarának, kukacos zöld gyümölcseinek és kutya ugatásainak a befejezése és betetőzése. Betetőzése, mert valamennyi többinél nagyobb gyönyör gyönyörűen muzsikál és jól csíp. A szúnyog az ember fülébe muzsikál, de a nyakát csípi meg. Amelyik nem a nyakát csípi meg, az a keze fejét csípi meg, mivel azonban több szúnyog muzsikál az ember füle tövébe, s ezek közül csak néhány csípi meg a nyakát, természetes, hogy a keze fejét sem egy csípi meg, hanem több. Tehát egyik a nyakát, másik a keze fejét, harmadik a homlokát, negyedik a képét csípi meg, amikor is egyik, másik, harmadik és negyedik alatt nem egyes szúnyogokat, hanem csapatokat kell érteni. Ez összesen körülbelül néhány ezer csípést tesz ki. Azaz a szúnyogok a városi embert nyaralás ürügye alatt esténként szitává csípik. Ez ellen a ravasz városi ember úgy védekezik, hogy rágyújt egy pipa kapadohányra, hogy a szúnyogokat odébb undorítsa. Néhány szippantás meg is hozza a kellő eredményt, mert a városi ember elszédül, feláll, és miután lehajolni elfelejt, fejét beleütve az ajtófélfába, beszédül a házba, és belefekszik ágyába. Az ágyban gondosan megvakargatja szép sorjában a csípéseket, sőt a koponya csontját is véresre vakarja. Ez alatt az ágyában egér rákcsál, az ágya alatt béka brekeg, nyakán pók mászik, a falon pedig százlábú mászik, a belindex szak pedig a nyitott ablakon keresztül akar hozzá éjszakára bemászni, de nem tud, mert egyrészt oly kicsiny az ablak, hogy nem fér be rajta, másrészt pedig, miként a várból kirohanó őrség visszaveri az ellenséges csapatokat, úgy veri vissza a belindex szagot a szobából, az ablakon át állandóan kifelé rohamozó doh és penész szag, amely a múlt nyártól fogva, amikor is utoljára volt nyitva az ablak, felgyülemlett kisgazdáiknál. Mindettől eltekintve a szúnyog kecses, karcsú állat, a szárnyaival muzsikál, mint a repülőgép a csavarjával, s van egy hosszú, vékony szívókája, amelyet tövig döf az áldozata bőrébe, s azzal szívja a vérét, sok uzsorás és munkaadó is megirigyelhetné. A szúnyog színe, ha éhes, szürkés sárga, evés közben rózsaszínű, jól lakott állapotában pedig bíborvörös. Ekkor azonban az áldozata ráüt a saját fejére, s a szúnyog maszattá válik.
1: Interpelláció a szúnyog ügyben. Tisztelt ház! Azt olvasom a lapokból, hogy a főváros nagy mértékben ellepték a szúnyograjok. Ezek a kellemetlen rovarok csípéseikkel fájdalmat okoznak a polgároknak, proletár nem számít, de ezen felül még veszedelmesek is, mert állítólag a maláriát terjesztik. De ha nem csípik és nem fertőzik is meg a polgárt, akkor is kellemetlenkednek neki, mert a füle körül röbdösve szemtelen tolakodással zagyva dallamokat zenélnek a fejébe, holott ő napi munka, munkáltatás, bevételszámolás, szelvénynyírás, házbéremelés, kamatfölvevés, stb. Után csöndre és nyugalomra vágyik. Kérdem a tisztelt belügyminiszter urat, van-e tudomása a nagyfokú szúnyogveszedelemről? Ha van, megtette-e ellene a kellő óvintézkedéseket? És hajlandó-e megállapítani, mely hatósági közegek hibájából történt, hogy a szúnyogok így veszedelmesen léphettek föl? Honnan jöttek, kérdem, ezek a szúnyogok? Mivel eddig szeretett hazánkban, fölkiáltások a jobb oldalon, ilyen-ilyen, szóval szeretett hazánkban nem voltak ekkora tömegekben észlelhetők, csak is külföldről jöhettek. De ha külföldről jöttek, van-e útlevelük? El vannak-e látva szabályszerű vízummal? Kitől kaptak beutazási engedélyt? Ha kaptak beutazási engedélyt, micsoda itt tartózkodási célt jelöltek meg? Mivel szándékoznak foglalkozni? Mert hiszen olyan élőlényekre, akik a mások vérét szívják, itt nincs szükség. Úgy látszik, hogy ezek a szúnyogok tulajdonképpen vándorzenészek. De van-e tudomása a tisztelt közoktatásügyi miniszter úrnak arról, hogy csak is idegen nótákat muzsikálnak, hogy műsorukba szeretett népdalaink közül egyet sem vettek föl? De tovább megyek, tisztelt ház, és kérdem, milyen alapon jelennek meg e rovarok csapatosan? Miért engedélyezi a rendőrség

a gyülekezéseiket, és ha engedély nélkül gyülekeztek, miért nem oszlatják fel őket? Azt mondják a természetrajztanárok, hogy a szúnyogoknak a szívókájuk a fegyverük. De hát van-e fegyverviselési engedélyük? Szerintem, tisztelt ház, nagyon is félő, hogy ezek a szúnyogok itt destruktív munkát végeznek, legalábbis abból a tényből, hogy jó módú derékpolgárokat is megcsíplek, azt kell megállapítanom, hogy egyáltalában nincsenek hazafias szellemtől áthatva. Így állván a dolog, fölkérem a belügyminiszter urat, hogy a rendőrséggel és csendőrséggel mielőbb fogassa össze az összes szúnyogokat, és toloncoltassa ki őket az

0: A babona. A napokban kissé ideges voltam. Reggeltől estig zsörtölöttem, de hát nem csoda, mert azon a napon bármibe kezdtem, semmi sem sikerült. Feleségem, mert nyilván vele is éreztettem ingerültségemet, este rám is szólt, úgy látszik, ma bal lábbal keltél fel. Ez a megjegyzés azután végleg kihozott a sodromból, annyira, hogy már nem is reflektáltam rá, hanem hallgattam. Nevetséges. Mint a bizony attól függne az ember egynapi sorsa, hogy reggel melyik lábával kelt föl. Milyen ostoba egy babona. Olyan ostoba, hogy már éjjel az ágyban egy óra hosszat gondolkoztam rajta. Babona. De mint a legtöbb babonában, lehet benne valami kis igazság. Például, ha holnap reggel vigyáznék, és a jobb lábammal kelnék föl, talán ez autoszuggesztív úton jó hatással lenne a kedélyemre. És csak ugyan. Másnap reggel előre megfontolt szándékkal a jobb lábammal keltem föl. Igen, egyszerűen. Ugyebár úgy, hogy amikor kiléptem az ágyból, először a jobb lábamat dugtam ki a paplan alól, s azzal érintettem először a padlót. Hát csalódtam. Megint rossz kedvem volt egész nap, és amibe kezdtem, semmi sem sikerült. Feleségemmel szemben is ingerült voltam. Meg is jegyezte este megint, úgy látszik, ma a bal lábbal keltél fel. Ezt már nem hagyhattam szó nélkül. Hagyd ezt az ostoba babonát, csak nem hiszel benne. Miért ne hinnék? Na hát tudd meg, hogy ma reggel vigyáztam, és igenis a jobb lábammal keltem föl. Feleségem fölényesen nevetett. Úgy? Igen, úgy. És mégis ilyen zsémbes vagy? És mégis. Szép. Azért a babonának mégis igaza van. Elszörnyedt csodálkozással néztem rá, de ő hajthatatlan maradt. Igen. Már régen is sejtettem, hogy neked két bal lábad van.
1: Óra. A zsebórámat beadtam megjavítani az óráshoz. Igaz, hogy még múlt évben, s azóta nem mentem érte. A két óránk pedig megállt. Úgy álltak meg, hogy én egy hétre szalmaözvegyé váltam, s az órákat mindjárt az első nap elfelejtettem felhúzni. Így óra nélkül tartózkodtam a lakásban. Életrendem fölborult. Visszahultam a régi programba. Éjjel dolgoztam, nappal aludtam. Egy borús napon már nappal volt, amikor lefeküdtem, de éppen a ború miatt nem tudtam, hogy reggel 8 órakor, vagy déli 12 órakor-e. Most mellékesen megjegyzem, hogy minden nap délután 5-kor borotválkozom. Képem ilyenkor borotválkozás előtt enyhén borostás. Ha a tükörbe nézek, körszakállamat még nem látom ugyan, de ha kezeimmel az arcomhoz érek, a tapintás már kissé borzongat. Tehát egy bizonyos borús napon már nappal volt, amikor lefeküdtem. Rögtön elaludtam. Egyfolytában aludtam jó adagot, s amikor fölébredtem, már sötét volt. Sötét. Mit jelent ez így délutóján? Lehetett délután 6 óra, de lehetett éjjeli 12 óra is. Zsebórám az órásnál, feleségem vidéken, a fali órák állnak, tájékozódni nem tudtam. Mégis mennyi lehet az idő? Tűnődtem, s egyszer csak önkéntelenül megsimogattam a képemet. Szent Isten, 5 óra már régen elmúlt, riadtam föl, lehet már 9 is. Mert a szakállam legalább 3-4 órányival hosszabb volt, mint naponta közvetlenül a borotválkozás előtt lenni szokott.
2: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. A hetedik részt hallották. Közreműködött Görög László, Bedefazekas Szabolcs, Zajzon Zsolt, Jámbor Nándor, Udvarias Anna. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21:06 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.

0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Október 6-án nem csak az aradi 13-ra, hanem Batthyány Lajos mártír halálára is emlékezünk. Egy mai 20 éve számára mit jelent Batthyány Lajos öröksége? Hogyan lehet a reformkori polgári áldozatvállalást lefordítani a 21. századi fiatalok nyelvére? Stúdió vendégeinkkel, Batthyány Schmidt Margóval és Batthyány Boldizsárral erről is beszélgetünk. A következő szűk fél órában szó lesz a Batthyány örökmécses avatásának 100 éves évfordulója kapcsán az emlékművekről a városi térben, és egy különleges koncertet is a figyelmükbe ajánlunk. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, én Babucs Kriszta vagyok, a Szóda mai szerkesztője Gödöllei Anna. Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk, arra 13 magyar honvédtisztre, 12 tábornokra és egy ezredesre, akiket a 48-as, 49-es forradalom és szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Azonban ugyanezen a napon ez a sors várt Pesten az első felelős magyar miniszterelnökre, Batthyány Lajosra is. Köszöntöm stúdió vendégeimet, Batthyány Schmidt Margót, a Magyar Batthyány Alapítvány elnökét, és fiát, a Fiatalok Batthyány köre elnökét, Batthyány Boldizsárt. Szép délutánt!
2: Köszönjük szépen a lehetőséget!
1: És mielőtt bármiről elkezdenénk beszélgetni, Margó, mi már többször találkoztunk, hoztál nekem ajándékba, mondhatjuk így, egy levelet, amit igazából nem is kellett volna elhoznod, mert nekem ez megvan. Hiszen tavaly én voltam egy előadáson, egy Tony című előadáson, ahol ezt kaptuk ajándékba. Mit tartok én most a kezemben? Igen. Elárulod a hallgatóknak? Egy gyönyörű, igen, szép kézírás, 1849. október 5-i dátum.
3: 9:30 órakor este, ez van ráírva, és ez Gróf Batthyány Lajosnak a búcsú levele. Ez a gyönyörű szép kézírás sajnos nem az ő írása, hanem a feleségé, Zücsi Antóniáé, és az a lényege, hogy az eredetivel neki az volt a kívánsága, a színdarabunkban is benne van, annak különben az a címe, hogy Tony, szeressétek egymást, és tiszteljétek atyátok emlékét. Tehát, hogy az volt az ő kívánsága, hogy azzal a levéllel temessék el, de a 80-as években sírrablók ellopták, és azóta ennek hűlt helye van, vagyis nincs meg. Viszont ez az írás, amit ő leírt, és ide be is írta a legvégére, hogy papa utolsó levele Elemér számára fordított 1865 május, és ez a Pierista könyvtár és levéltárban található ez a levél, ennek az eredetie.
1: Ti hogyan kaptátok ezt készhez, vagy hogyan került hozzátok? Tudtatok róla? Tehát nyilvánvaló volt, hogy ez megíródott?
3: Hát tudtunk róla, mert hogy például a könyvben is ez a, aminek a Toninak a, meg hát beszéltünk is róla persze, de a színdarabnak az alapja az E. Román Katalinnak a könyve volt, Gróf Batthyány Lajos emlékezete, és ebből lett a színdarab, és annak a része is, és hát mivel én azért a Batthyányok szellemi örökségével foglalkozik a Magyar Batthyány Alapítvány, tehát, hogy kutatókkal vagyunk kapcsolatban, könyvtárosokkal, stb., és a Piarista levéltár és könyvtár és levéltár vezetőjével is, Koltai Andrással, és meg is mutatta. Tehát, hogy ezt láttuk is, ez egy fa dobozban van, és az az érdekesség, hogy ők nem is tudták, hogy mi van benne, mert hogy ez ilyen hagyatékból került, még a Károlyi palotából került oda, és egyszer csak kinyitották, és hogy csoda dolgok vannak benne, és az egész történet, benne vannak a levelezésük, a Lajos Antónia az utolsó fél éves levelezésükről szól. Ez a könyv is, a színdarab is.
1: A Tony című, ugye, aminek tavaly volt a bemutatója. A Batthyány örökmécses 100 éve a nemzeti emlékezet szerves része a belváros szívében, a fővárosban. Az ünnepélyes leleplezés pedig 1926. október 6-án történt, igen, meg. Mit jelent ma a Batthyány család leszármazottai számára ez a konkrét pesti helyszín?
3: Én még azért hadd mondjam, hogy véletlenül hozzám jutott a filmintézetnek, van egy ilyen, hogy 100 éve történt, egy ilyen kis film.
1: Sorozat, és ebben minden sorozat,
3: igen, és ez októberről szól, igen, tehát pont most. És képzeljétek el, hogy benne van az örökmécses, és például én ezt nem is tudtam, és ott említik ezt, hogy ez a nemzeti egység történelmi folytonosságnak a történelmi folytonossága, és képzétek el, hogy ott volt, jelen volt állítólag a leleplezésnél Batthyány Elemér, tehát Batthyány Lajosnak a fia.
1: És hát idáig a család nem tudta?
3: Nem
1: tudtatok róla?
3: Nem.
1: Ez egy teljesen új információ.
3: Igen.
1: Ezek szerint.
3: Egy hetes.
1: Az alapítvány ugye kiemelt hangsúlyt fektette az Z és az alfa generáció megszólítására is. Gondolom, hogy emiatt alakult meg a fiatalok Batthyány köre. Milyen modern eszközökkel vagy programokkal lehet közelebb hozni a mai fiatalokhoz egy olyan 19. századi pesti drámát, amelyet a tankönyvek sokszor igen szárazan tálalnak. Boldizsár, gondolom, hogy ez az ön szerepköre, az ön vállalása, az ön öröksége, fogalmazhatunk így.
4: Igen, igen, köszönöm, abszolút. Két külön dologról beszélnék. Egyrészt a Magyar Batthyány Alapítványnak a fiatalokat érintő tevékenységéről. Ez most elsősorban harmadik éve hirdettünk meg egy pályázatot a kisiskolástól kezdve egészen egyetemistákig, ahol vagy adott témáról kell egy filmet készíteniük, vagy komolyabb esszét, dolgozatot írniuk, és tehát ezzel próbáljuk magát a történelmi örökséget közelebb vinni hozzájuk, és nyilván fiatalokat is viszünk el a színdarabokra, visszük iskolákba, Erdélyben például, amikor a Tonit vittük 2020-ban, akkor ez egy a helyszínek döntő többsége iskola volt egyébként, csak erre akartam kiukadni. És a kérdés második fele, a fiatalok Batthyány köre, ez nem szerves része a Batthyány örökségnek, tehát hogy azt nem azért hoztuk létre, hanem inkább azért, hogy a Batthyány család által képviselt értékeket fémjelezzük ezzel a névvel, úgymond, és politikai, közéleti, gazdasági témákról tudjunk beszélgetni egymással, egymás között adott esetben meghívott vendégekkel, és ezzel most már 2022 óta egyre több rendezvényünk van, egyre több fiatalhoz érünk el, 4 egyetemen van jelenleg egyébként diákszervezetünk, 150 fő körüli a tagsága a szervezetnek, és folyamatosan vitákat és egyéb rendezvényeket, képzéseket is szervezünk.
1: Örömmel csatlakoznak? Hogyan állnak a mai fiatalok ehhez? Mert ugye azért a vitakultúra az elmúlt pár évtizedben, főleg a fiatalok körében úgy nem ültetődött el, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Tehát, hogy ennek is van egy etikája, egy rendes menete, hogy hogyan lehet úgy vitatkozni, hogy esetlegesen különböző érdekeket próbálunk egyeztetni, és a végén egy kompromisszumos megoldást kell, hogy szülessen, és mindezt kulturált keretek között. Tehát nyilván, hogy ezt minél előbb jó, ha megtanuljuk, hogy hogyan kell ezt művelni.
4: Én azt nem mondanám, hogy unblock a fiatalok körében a vitakultúra leszállóákban van. Azt mondanám inkább, hogy talán a teljes népesség körében. Ez elég szomorú, de talán a fiatalokra nézve egy kevésbé negatív kép. Sőt, kifejezetten úgy gondolom, hogy az én korosztályom az igényli is a vitát, és nem véletlenül törnek föl egyre több hozzánk hasonló szervezet, ami vitáknak, kultúrát vitáknak próbál helyet adni. És a fiatalokban hatalmas igény van, ahogy egyébként szerintem más népcsoportokban is, csak a fiataloknak nyilván az online térben otthonosabban mozognak, ezért egyrészt könnyebben ki tudják fejezni az akaratukat, és könnyebben el is tudják érni azokat a tartalmakat, amiket úgy gondolják, hogy ami nekik készült. És azért van vitatartalom, csak soha nem volt rá szerintem megfelelő kereslet. Illetve a másik része nyilván azért a vitakultúra elsődleges, mondjuk az operája, a legmagasabb rangú színpada, az nyilván a hazai politika, ami nyilván szintén úgy alakul, ahogy mindig változó az, hogy ott mennyire figyelhető meg a vitakultúrának a megléte, vagy a hiánya adott esetben.
1: De akkor most itt a lehetőség, hogy a fiatalok Abszolút. Ezt remekül elsajátíthatják és megtanulhatják, hogy hogyan lehet mindezt megfelelő keretek között jól működtetni. Az örökmécsesről beszélgettünk, vagy onnan indultunk, ugye, hogy akár az NFI, a Nemzeti Film Archívum is felrakott egy összeállítást a 100 évvel ezelőtt történt eseményekről, amelyben látható, hogy 1926. október 6-án leplezték le ünnepélyes keretek között a Battyányi örökmécsest a belvárosban, a fővárosban. Az örökmécses pedig nem csak a múlté, hanem a jelené is, hiszen az 1980-as évektől egészen a legutóbbi időkig a társadalmi politikai reflexiók színhelye maradt. Hogyan viszonyul az alapítvány ahhoz, hogy a helyszín ma is ennyire élő, és hogy néha vitatott szimbólum, erről mindjárt beszélgetünk. Most viszont nézzük meg, hogy vajon milyen szakrális igazodási pont lehet ez a Battyányi örökmécses, hogy mit mesélnek rólunk a tereink, hogyan válunk egy-egykori véres traumahely a kollektív emlékezet és a mindenkori politikai ellenállás élő szimbólumává. Van-e egyáltalán szabadossági ideje egy emlékműnek? Harlov Csortál Merindával, az Apor Vilmos Főiskola főiskolai tanárával, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének posztdoktori kutatójával Gödöllei Anna beszélgetett.
5: Hogyan képes a városi tér egy traumatikus múltú helyet a kollektív emlékezet pozitív vagy szakrális igazodási pontjává formálni?
6: Alapvetőleg nem a tér, nem a városi tér, hanem az ott élőknek a gyakorlata, illetve az, hogy milyen értéket, reprezentációt kapcsolnak ahhoz az eseményhez, az alakítja bármilyen szinten is az emlékezetet. Például a Városliget mellett lévő 56-os emlékművet sosem használta a közösség, ezért az nincs a térben, holott az is ugyanolyan génius loci, azaz a helyszínen alkotott emlékmű, mint a Battyányi örökmécses, ami ugye az adott kivégzés helyén készült, de mivel ahhoz nem kötöttek emléket, így az nem vált semmivé. Tehát alapvetően két dolgot mondanék, az a reprezentáció vagy értékpárosítás, illetve a gyakorlat. Hogyha van megemlékezési gyakorlat, akkor tud a városi tér bármilyen módosítást vagy alakítást csinálni, egyébként nem.
5: Van-e szavatossági ideje egy emlékműnek?
6: Az emlékmű alapvetően mindig, ahogy Potó János is elmondta annak idején, a jelenről szól, az avatás, illetve később a használatáról, sosem igazán arról az adott történelmi helyszínről, hiszen azt mutatja be, hogy ebben az adott korban, itt ugye 26-os avatásról beszélgetünk, az mit akart kifejezni. Ugye azt tudjuk, hogy már a 19. század végén terveztek egy emlékművet oda, az örökmécses fogalma vagy használat az benne volt a kiírásban, tehát hogy kezdettől fogva egyfajta ilyen örök emlékezet és örökmécsest alapvetőleg a gyász megemlékezés kapcsán szokták használni, tehát ez a kétfajta értelmezés kezdetük óta megvan, és az, hogy éppen ki hogyan használja, az, hogy hogyan tud benne maradni az emlékezetbe. A múltat azért kell tanulnunk, hogy a jelent megértsük, hogyha én a jelenben tudom a múltat értelmezni, akkor tudom használni az emlékművet, ha már semmit nem jelent számomra, vagy nem tudom alkalmazni, akkor nyilvánvalóan nem válik az emlékezet, és sem a társadalom emlékezeti, és így az emlékmű is kvázi kiüresedik. Az első világháború emlékművei, ami számtalan van, az ugye egy központi irányítás volt, amikor kimondták, hogy minden közösségnek kell állítania egy emlékművet a saját halottjairól. Ugye akkor az fontos volt, hiszen még élő volt az emlékezet, illetve a fájdalom, de ma már gond nélkül elsétálunk számtalan emlékmű mellett, amely az első világháborúra emlékezik, meg nem hajtunk fejet, nem érzünk fájdalmat.
5: Meg tudjuk-e még különböztetni a valódi értéket a pillanat ideológiától?
6: Ez egy nagyon összetett kérdés, azzal is emléket vagy lenyomatot állítunk, hogy áthelyezzük ezeket a szobrokat, vagy sokak szerint fals emlékműveket állítunk, hisz ez a mi korunkról, illetve az általunk elgondolt, vágyott képet mutatja meg. Az inkább problémásabb, hogyha ezekből az emlékművekből a következő generáció megpróbálja a valós múltat újra kreálni, de ha tudjuk, hogy az emlékmű nem 48-ról, nem 56-ról, nem a második világháborúról, vagy éppen holokausztról szól, hanem arról, hogy 2020-as években ki mit gondolt és mit szeretett volna ez által közölni, akkor azt gondolom, hogy ezek releváns képek, és mindig a politikai ideológia jelenik meg, különösen azért, hiszen az emlékművek állítása ugye engedélyhez kötött. Ezek után van egyfajta kontroll mindenképpen.
1: A Battyányi örökmécsesről, mint emlékhelyről esett szó az előbbiekben, és már említettük, hogy 100 éve volt az ünnepélyes leleplezése ennek, amin a feljegyzések szerint az utolsó élő 1848-as honvéd Lebó István is jelen volt. Hát biztos vagyok benne, hogy ma is kiemelt helyszín az megemlékezések szempontjából a Battyányi örökmécses, és a stúdióban Battyányi Schmidt Margó, a Magyar Battyányi Alapítvány elnöke, és Battyányi Boldizsár, a Fiatalok Battyányi Köre elnöke a stúdió vendég. Velük velük beszélgetek, mint leszármazottak is ülnek itt a stúdióban, de hát alapjáraton most október 6-a az, ami a fő témánk. Szóval, hogy ma az évforduló kapcsán délután lesz, ugye, 5 órakor egy megemlékezés. A Batthyány program lezárója, vagy még lesz valami más
3: azt
1: is ebben?
3: Nem mi szervezzük, hanem a Jövőváros, az 5. kerületi polgármesteri hivatal, tehát lesz ott 5 órakor egy koszorúzás, de amit mi szervezünk, pontosan tényleg ez a csendesen, nem is némán, nem ezt szeretném, gyertyagyújtás, tehát ezt mi így hirdettük meg, 19 óra 30-kor az Örök Mécsesnél, és amit, ha még így vissza válaszolhatnék az előbb hallottakra, ha megengeditek, akkor ott a, tehát tényleg ez a lényege, hogy gróf Batthyány Lajos emléke az mindenki számára hozzáférhető legyen, és ez egy történelmi hitelesség, egy kegyelet, egy párbeszédnek a szolgálata, és hogy nagyon jó lenne, ha ezen a helyen, tehát hogy az Örök Mécsesnél, ilyen különböző gondolkodási emberek is felismernék azt, hogy ez összeköti őket. Tehát ez egy olyan hely, amire picit az előbb beszéltünk, ami minden felett van, ez egy örök érték.
1: Ha már itt van a kezemben a levél, amit hoztál ajándékba, ugye a Tony előadás kapcsán, azról is ejtsünk szót, hogy ugye ezzel járjátok az országot, több helyen volt látható, és Erdélyben is megnézhették már. Van ennek most valamilyen folytatása? Készült egy újabb előadás, egy újabb, nem Tony, hanem Bruce Lee Terész?
3: Igen. Hát tavaly évben volt az UNESCO, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság által úgymond meghirdetett, és hát az UNESCO minden országában úgymond megünnepelt Brunswick 250 örökség, és mi, mint Magyar Batthyány Alapítvány, vagy a másik sapkámmal Magyar Női Unió elnöke, tehát létrehoztunk egy színdarabot, de most már nem csak színdarabunk van, hanem most már egy filmünk is van, és a filmben egy, annak is mind a kettőnek az a neve, hogy Angyalkert, a film az Angyalkert magában, nem a színdarab Angyalkert magában, a film pedig az Angyalkert, a Brunswick Beethoven teleki história. És egy kicsit itt már lehet érezni, mind a kettőben úgymond a szabadságharcnak a szele is benne van, de a dokumentumfilmben, aminek ezen a héten volt a bemutatója az Uránia Filmszínházban, ott Vasvári Pál meg is jelenik. De ami izgalmas, és ha már itt vagyunk, és hogyha megengeditek, hogy ma este az M5-ön lesz a bemutatója, este 7 órakor ennek az Angyalkert című dokumentumfilmnek.
1: Batthyány Boldizsár hogyan támogatja édesanyja ezen ambícióit? Tehát fiatalként kritikai éllel él, mondjuk az előbb mondta, hogy mindenféleképpen említsük meg, hogy mikor lesz és hol látható, tehát azért ez már egy 21. századi promóciós hozzáállás, de hogy teljesen jogos, hogy hol nézzük meg, igazad van, vagy igen, igaza van Boldizsárnak. Szóval, hogy te láttad nyilván ezt a...
4: Természetesen, és csak ajánlani tudom mindenkinek.
1: De hogy amikor zajlik egy ötletelés otthon, akkor azért ön is belefolyik ebbe, hogy mi lenne az, ami akár a Batthyányiak örökségét, vagy ezt az egész szellemiséget tovább viheti, és 21. századivá teheti, és érthetővé a mai fiatalság számára. Tehát például ez a film jó ötlet volt-e?
4: Abszolút jó ötlet volt. Egyébként... szerintem körülbelül ilyen 17-8 éves koromban kezdtem el így édesanyámnak a mindenféle tevékenységét valamilyen módon támogatni, legyen szó éppen sofőrködésről Erdélybe, vagy bármi másról. De
1: addig teljes elzárás volt? Tehát nem, különösebben nem izgatta?
4: Nem izgatott őszintén addig, tehát kellett valahogy így felnőnöm ehhez. Remélem sikerült.
1: Anyuka fogja a fejét, de azért láttam, hogy mosolyog, hogy igen, hogy azért ez alakul. Igen,
4: de mindig próbálok valamennyire nem csak támogatólag fellépni, hanem valamilyen kritikus hangot is megütni, de nyilván, ahogy az előbb is beszéltük, kulturált vita keretein belül, és szerintem nagyon fontos, hogy az is megjelenjen benne. Tehát, hogyha mindig csak pozitív visszajelzést kapnánk, akkor az első negatív hírtől, vagy az első negatív történéstől teljesen összetörnénk, úgyhogy szerintem építőleg valamennyire, nyilván nem annyira, mint ő, mert egyébként az ötletek 99%-a édesanyámtól szokott elindulni, az ő fejéből pattan ki, de De azért valamennyire én is hozzászoktam ezekhez járulni, vagy legalábbis szeretném így gondolni.
1: Margo, ezek szerint kulturált viták zajlanak otthon, bedobsz egy ötletet, és aztán arra Boldizsár elmondja, hogy szerinte ez nagyon jó, de próbáljunk meg picikét más irányba is gondolkodni, és akkor így összeáll a végén egy akár egy ilyen film, egy angyalkert.
3: Igen, és ha lehet mondani, még van még egy lányom, Batyányi Kata, aki most sajnos nincs itt, azért nincs itt, mert nincs itt Magyarországon, de hogy ő is részt vesz, és tényleg én, tehát amit mondhatok pozitívan, most nekem 3 gyermekem van, de 2 Batyányi gyermekem van, tehát most a 2 Batyányi gyermekről beszélek, tehát hogy támogatnak, és jelen vannak, és támogatólag, igen, és néha tényleg kritikusan, mert Boldi mondja, hogy mami, ezt én nem így csinálnám, és átgondolom, és tényleg nem úgy csinálom, mert hogy nagyon fontos, hogy a fiatalokat hogyan tudjuk bevonni, és a fiatalokat pláne még az is, hogy a Bold ilyenekre is képes volt, és élő történelem órát adott, és lement vidékre, és megtartotta, mert teljesen más, hogy egy Boldizsár mondja, aki leszármazott, és Batyányi, mint hogy most én a X korkülönbséggel, évkorkülönbséggel én ott állok. És a gyerekek nagyon szeretik, és szerintem ez egy fontos dolog. És például jövőre, csak azért, hogy már akkor így mindenki gondolkozzon jövőre előre, 1807. február 10-én született Pozsonyban Batyányi Lajos, tehát jövőre lesz neki a születésének a 220. évfordulója. Úgyhogy jövőre azért ezzel kapcsolatban kiemelt programjaink lesznek, amit még megvitatunk otthon.
1: Az 1848-as, 49-es szabadságharc kapcsán, ugye október 6-án annak szomorú kimeneteléről beszélgetünk, ugye ami egy idő után várható volt, az aradi vértanúk és Batyányi is, aztán a szabadságharc mártírjaivel, halálukkal pedig halhatatlanná váltak. Úgy, ahogy Johann Sebastian Bach zeneszerző és zenéje is halhatatlan. Október 9-én pedig a Festetics Palota tükörtermében, a fővárosban, a Pollak Mihály téren a nemzetközi hírű Adorján András fuvola művész átiratában és közreműködésével Bach-Goldberg variációinak néhány tétele hangzik majd el. Emellett középpontba kerül egy irodalmi alkotás is, amelynek témája éppen ehhez a zeneműhöz kapcsolódik. Cserna Antal színművész, ugyanis Thomas Bernhardt a Menthetetlen című híres regényéből olvas majd fel. A részleteket már Adorján András fuvola művész mondja el nekünk, aki hétfő óta próbál a MÁV szimfonikus zenekar zenészeivel, és itt van velünk a vonal túlsó végén. Halló!
7: Halló!
1: Szép napot kívánok, András! Bach tökéletes megmutató zenéje, ennek ellenpólusaként pedig Thomas Bernhardt regénye hogyan került egy közös este programjába?
7: Ez egy tulajdonképpen egy nagyon olyan dolog, amire sokan gondolhatnának, mert a Bernhardtnak a könyvében főleg Glenn Gouldról és a Goldberg variációról van szó. Persze ez egy regény, amit ő talált ki, de nagyon érdekes, ahogy elmondja, és tulajdonképpen egy öngyilkosságról van szó, de ezt ő úgy meséli el, hogy közben igazán nevetni kell, és mosolyogni, miközben erről beszél, és ez egy nagyon jóvá teszi a Goldberg variációknak a hatását is, mert azok igazán nagyon nem nevetséges darabok, amik variációk, amik írva vannak, de felváltva ebben a Thomas Bernhardtal igazán egy nagyon szép este lesz.
1: Bach billentyűs hangszerre írta ezt a művet, most viszont fúvósok adják elő. Mit ad hozzá a fuvora és a fagott ehhez a barokk zenéhez?
7: Igen, a zenéhez persze egy másik öltözetet, egy öltönyt ad, és a zenét nem lehet elrontani, Bach zenéje az gyönyörű, és minden, nem én vagyok az első, aki egy transzkripciót, egy átírást csinált erről, de én vagyok talán az első, aki ilyen kis kamara együttesnek csinálta, mint fuvola, 2 oboa, 2 fagott, és mind a 2 oboa az még más hangszereket is játszik váltva, angol kürtöt meg obodamort, és ez egy egész más szint ad a darabnak, de olyan nekünk is játszani, mint hogyha egy Bach misét játszanánk elejétől a végéig, ami nagyon-nagyon szép, de nagyon-nagyon nehéz is. És ezért jó, hogy a variációk között van egy kis szünet is.
1: És ha jól tudom, Cserna Antal színművész gimnazista óta rajong Bach művért. Ez valahogy jelen lesz az est folyamán, a koncert folyamán? Ennek hogy fog hangot adni, azon kívül, hogy felolvas?
7: egész biztos érezni lehet, hogy mennyire imádja és szereti ezt a zenét, és ezt vele megosztjuk, mert minden zenésznek ugyanez a tapasztalata van, hogy amikor Bachot játszhat, vagy amikor Bachot hallhat, akkor a mennybe van.
1: Bach Goldberg variációk és Thomas Bernhard találkozása a fővárosban, a Festetics palotában október 9-én, tehát a Dorján András fuvola művész mesélt a MÁV szimfonikusok koncertjéről. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. És akkor mi megyünk tovább, hiszen a stúdióban Batthyány Schmidt Margó, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke és Batthyány Boldizsár, a Fiatalok Batthyány Köre elnöke a vendég, és ugye október 6-a van a Nemzeti Gyásznap, az aradi 13-ra és Batthyány Lajosra emlékezünk. Ugye a programról már szó volt, hogy mi lesz még ma. De hát a hősök előtti tisztelgés azért nem csak október 6-ára tevődik, hanem az év többi napján is olykor-olykor eszünkbe juthat az ő hősiességük, mártír haláljuk, vagy haláluk. Milyen teendő van mondjuk egy alapítvány elnökeként, kérdezhetem mindkettőjüket, mindkettőtöket, hogy az év 364 napjában még hogyan van nálatok jelen? Szervezésben, gondolkodásmódban, tehát mi az, amit befolyásol? Ugye beszéltünk arról, hogy 2027. február,
3: 10-e.
1: Február 10-e, ugye az évforduló, Batthyány születésének évfordulója. Boldizsár jelentkezett, hogy válaszolna.
4: Én csak nagyon röviden mondanám el, hogy az ő, most maradjunk Batthyány Lajosnál, egyébként sokakról másokról is beszélhetnék, akár kortársairól, akár a Batthyány család korábbi tagjairól. Tehát az ő örökségüket úgymond ápolni, de nem csak ápolni, nem tovább vinni is, tovább vinni kell. És legyen szó alapítvány elnök, legyen szó bárkiről, egy egyszerű jelzőfénynek kellene, vagy szolgálhat jelzőfényül az életünkben, és ugyanazzal a lelkesedéssel, ugyanazzal az önfeláldozással, ugyanazzal a bátorsággal tudjuk képviselni azt, amit a saját értékeinket, akkor szerintem ez az örökség nem csak egy emlékezés, hanem egy élő örökség is lehet.
1: Margó?
3: Én mondanám Gróf Batthyány Lajosnak egy idézetét, amely így szól, hogy személyes érdekeit a közjónak alávetni mindenki tartozik. Én szerintem ez annyira igaz, hogy mindig van, tehát ne várjunk, hogy mi mindig kapunk valamit, hanem mi az, amit mi teszünk a közösségért, mi az, amit teszünk a magyar nemzetért, és pontosan szerintem tényleg ez az egész október 6 erről szól, hogy ezek az emberek a legdrágább kincsüket, az életüket adták, és ez nem volt kérdőjel, és mindenki megírta előző este a búcsúlevelét a szeretteinek, és tudta, hogy ezt kell tennie, és ez volt a helyes megoldás, nem megoldás, hanem cselekedet, és nem elfutottak, hanem ott voltak.
1: Kedves hallgatóink, az aradi 13-ra és Batthyány Lajosra emlékeztünk a Nemzeti Gyásznapon, stúdió vendégeimmel, Batthyány Schmidt Margóval, a Magyar Batthyány Alapítvány elnökével és fiával, a Fiatalok Batthyány Köre elnökével, Batthyány Boldizsárral. Én köszönöm, hogy eljöttetek.
3: Köszönjük a lehetőséget.
1: És búcsúzom már a szerkesztő Gödöllei Anna, a hangmérnök Sie Gábor és a felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is. Holnap délután 14:30 várom ismét önöket itt a Kossuth Rádióban, a Szódában. Addig is vigyázzanak magukra. Babucs Krisztát hallották.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 199, 98, 97.
2: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.

0: 15 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Januártól jön a vagyonadó. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését. A maihoz hasonló idő várható holnap is. Januártól bevezetik a vagyonadót, jelentette be Magyar Péter. Az 1 milliárd forint feletti vagyonrész után 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetni. A vagyonadó az ingatlanokra, befektetésekre és céges részesedésekre, valamint a külföldön vagy vagyonkezelőknél tartott vagyonra is kiterjed. A hitelek, valamint az ingatlanok és gépjárművek után már megfizetett adók levonhatók lesznek, közölte a kormányfő és hozzátette, a vagyonadót évente egyszer önbevallással kell megfizetni, először 2027. augusztus végéig. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról tájékoztatott, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető konceszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást 3-szoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Széll László érdekeltségébe tartozó autópálya koncessziós cégnek. A politikus hangsúlyozta, a jelentősen túlárazott és szabálytalan szerződés meghiúsításával 105 milliárd forintot takarítanak meg. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót, egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Az éjjeli légicsapásokban 650 drónt lőttek le. Az orosz fővárosban mind a 4 repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Közben 5-en megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizsjában, amikor hajnalban orosz légicsapás érte a Dnyipro folyó hídját. Moszkvai közlés szerint újabb települést foglaltak el a túlnyomó részt oroszok által ellenőrzött Zaporizsja megyében. A térségben 3-an meghaltak, 3-an pedig megsebesültek egy taxit ért ukrán dróncsapásban. Késsel támadta tanulókra egy diáklány egy isztambuli iskolában. A reggeli álmokfutásban 8 gyerek megsebesült, egyiküket életveszélyes, többeket súlyos állapotban vittek kórházba. A 10. lány egy környékbeli középiskolába járt, iskolai egyenruhájában lépett az épületbe, és válogatás nélkül támadt az ott lévő diákokra. A rendőrség őrizetbe vette, a támadás indítókát egyelőre nem tudni. Francis Haugen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű, nagy energiájú neutrínok felfedezéséért és az Ice Cube Obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrínókat. A fizikai Nobel-díj bizottság elnöke szerint Francis Haugen kitartása és tudományos jövőképe újfajta csillagászat előtt nyitotta meg az utat. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, Sopron környékén megélénkül a szél, éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható. Hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk ismét.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Milyen volt az aradi vértanúk családi élete, már amíg volt? Hogyan viszonyultak asszonyaik a politikai szerepvállalásukhoz? Jó vagy rossz a nagyvárosi magány, mintha a ma fiataljainak egész más lenne ez a jelenség, mint szüleiknek volt. Kezdő jazzbanda zenében jeleníti meg a fiatalok ide vonatkozó érzéseit. Várja önöket a műsorvezető Sashegyi Zsófia.
2: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádúr zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Itthon nincs munkám.
7: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
5: A Cinefest közönségdíjas filmje.
8: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
9: Azt már nem fogod.
5: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
10: Mami, táncolunk?
5: Mami Blue. A mozikban.
2: Reklámot hallottak.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
11: Passzolt vissza, tesó! Ezúttal nem a Grundon, hanem a gyűjtőpontokon, ahol novemberig várják a használt mobiljainkat. A jövő azon múlik, mit teszünk érte a jelenben. Megoldások az Environtech szakkiállításon. Továbbá 10 méternyi természet a Miskolci Jezsuita gimnáziumban. A zöld fal naponta emlékeztet, a környezettudatosságot nem elég tanítani, meg is kell élni. Ezekkel a témákkal foglalkozunk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. Passzold vissza, tesó! Ezzel a felkiáltással hirdette meg használt mobiltelefongyűjtő kampányát a Jane Goodall Intézet. Immár 9. alkalommal kérnek valamennyiünket arra, hogy nézzünk körül otthon, vegyük elő régi, használaton kívüli mobiltelefonjainkat, és egy közeli gyűjtőponton dobjuk be a kihelyezett dobozba. Jelenleg országszerte mintegy 200 helyszínen adhatjuk le a telefonokat. Az állomásokat jelző térkép és a gyűjtőpont regisztrációs űrlap megtalálható a Jane Goodall Intézet weboldalán. Az akció idén is a Gorillák világnapján vette kezdetét. Mint hallani fogják, nem véletlenül. Kádár Andrással, a szervezet munkatársával beszélgettem.
12: Maga a Jane Goodall Intézet, illetve Dr. Jane Goodall szemlélet, ez egy holisztikus szemlélet, hogy minden mindennel összefügg, és mindannyian tehetünk egy jobb világért, illetve nagyon fontos, hogy bármit teszünk, azzal hatással vagyunk a természetre, az állatokra és az emberi közösségekre. És ez a használt mobiltelefonokban is megnyilvánul. Egyrészt a bányászat ezeknek a fémeknek, ezek általában a Kongói Demokratikus Köztársaságban zajlanak. Nagyon nagy lelőhelye van ott a koltán nevű ércnek, illetve a kobaltnak is. Ott nagyon olcsó a munkaerő, úgyhogy a gyerekmunka is jellemző ezen a területen, illetve különböző milíciák próbálják megszerezni ezeket a területeket, hogy ők részesüljenek ezeknek a bevételéből, ha eladják ezeket az érceket. Ez egyébként a tantál nevű fém, amit a koltán nevű ércből vonnak ki. Ez minden elektronikai termékben megtalálható, akár tévé, laptop, vagy mobiltelefon, úgyhogy ezért fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy a használt készülékeket leadjuk, de minél tovább használjuk ezeket a készülékeket, mert ezzel csökkenthetjük az élőhelyek pusztulását, illetve a gorillák, csimpánzok, bonobók, illetve más főemlősök, vagy bármilyen állatnak a fennmaradását.
13: Én most először hallottam erről a koltán nevű ércről. Egyedül vagyok?
12: Nagyon kevesen ismerik, ezért is fontos az edukáció, illetve maga a kampány is elsősorban a szemléletformálás, a tudás átadásról szól, ezért járunk iskolákba, cégekhez előadni, illetve most készül egy tananyag is a kampánnyal kapcsolatosan, hogy a gyerekek tudjanak játszani igazából a témában, kitalálni egy-egy alkotóelem nevét, vagy hogy kell összerakni egy mobiltelefont. Egyébként ez is fontos, hogy ezek a készülékek régen modulárisak voltak, kivehetőek voltak az akkumulátorok, akár otthon is meg tudtuk javítani. Egyébként van is egy ilyen készülék márka, Hollandiában gyártják, és ez egy kifejezetten olyan készülék, amiben az akkumulátort is lehet cserélni, meg az alkatrészeket. És akkor nem azt mondom, hogy mindenki ilyet vegyen, hanem az, hogy erre kellene törekednie a gyártóknak is. Ugye van ez az elavulási idője is a készülékeknek. Ez is fontos, hogy minél hosszabb legyen az élettartama, úgyhogy ezekkel kapcsolatban pedig a gyártókat lehet kényszeríteni a vásárlásainkkal, hogy minél tovább használhassuk ezeket a készülékeket.
13: Passzold vissza, tesó, meglehetősen laza és figyelemfelkeltő szlogen. Ennek hallatán először azt gondoltam, hogy főként a fiatalokat igyekeznek megszólítani. Jól érzem?
12: Több értelme is van ennek a felszólításnak. Ugye egyrészt, mintha a gorillák, csimpánzok mondanánk, hogy passzold már vissza, tesó, unokatesóink a készülékeket, hogy mi fennmaradhassunk. Másrészt ugye a fiatalokat is megszólítja, illetve akár a foci drukkereket is, akik esetleg nagyon sok készüléket használnak a meccsek nézéséhez. Szóval igazából az a lényeg, hogy mindenkihez szól a kampány. Elsősorban a közösségekhez, tanintézményekben gyűjtik, az egyik évben például egy bölcsöde nyert, 400 kiló mobiltelefon gyűjtöttek, ami számunkra hihetetlen volt, de a kampányban résztvevő partnereinknek is. Most jelenleg egyébként 200 és 500 közt gyűjtőpontunk van az országban, ezek azért mondom így, mert folyton változik, hogy időszakosan kampányolnak a gyűjtőpontok. Most ugye az őszi időszakban szeptember 24-től november 29-ig az Európai Hulladékcsökkentési Hét végéig tart a kampányidőszak. Azon belül ők annyi ideig kampányolnak, ameddig ők gondolják, hogy elérhetik a saját közösségüket. Igazából lehet ez két hét, vagy egy hónap, vagy amennyit ők gondolnak. Mindenki a saját kampányát szervezi meg az oktatási, illetve más segédanyagaink segítségével, amit ingyenesen biztosítunk a kampányban jelentkezőknek. Ugye az első évben 8 kiló volt, most már 10 tonnánál tartunk az összesített adatok alapján. Ez éves szinten körülbelül 10-14 ezer mobilkészüléket jelent.
13: Mi az idei cél?
12: 18 ezer készülék, de lehet, hogy az oktatás, illetve a felvilágosítások kapcsán csökkent ez a leadott darabszám, ami ugye nem azt jelenti, hogy nem jól működik a kampány, hanem az, hogy lehet, hogy tudatosabban gondolnak az emberek arra, hogy mit vásárolnak, vagy mennyi ideig tartják meg a készülékeiket. Az ember minél tovább használja a készülékét, az is fontos, illetve az, hogy továbbadja akár családon, vagy a közösségen belül. Ez az új kampányunknak lesz majd esetleg a bevezetője, amit tavaly elkezdtünk tervezni, ez a passzolt tovább, tesó. Úgyhogy ez is egy fontos mérföldköve lehet a kampánynak. Reméljük, hogy ez is sikeres lesz.
13: A reklámok azt üzenik, hogyha nem vesszük meg azt az új telefont, akkor valamiről lemaradunk, vagy valamiből kimaradunk. Hogyan látja? Változik esetleg a szemlélet?
12: Igen, azt látjuk, hogy a fiataloknál már nem ez a menő, úgyhogy a cégeknek is változniuk kell, úgyhogy a vásárlásainkkal tudjuk őket igazából irányítani már, mint a cégeket, a gyártókat. Most azt látjuk, hogy nagyon sok fiatallal beszélünk a rendezvényeken, illetve az ifjúsági programunkban, a Roots & Shoots Rügyek és Gyökerek programunkban találkozunk velük. Sok önkéntesünk van, aki a gimnazista, egyetemista korosztályból van, és ők mondják, hogy nagyon sok időt elvesz tőlük, értékes időt az okostelefon. Ugye össze-vissza irányítják a reklámokkal az embereket, a tekintetünket, a tudatunkat, úgyhogy nagyon sokan áttértek a nyomógombos régi telefonra, amin ugye nem zaklatják őket, viszont ugyanúgy megvan az okostelefonjuk, csak nem használják annyit. Úgyhogy ebből fakadóan mondhatjuk, amit Dr. Jane Goodall is mondott, hogy mindig van remény, és mindig van lehetőség arra, hogy válasszunk. Úgyhogy minden egyes ember tehet azért, hogy jobb legyen a világ minden egyes nap és minden egyes percben, és ez akár egy használt mobilkészülék leadása is lehet, vagy egy használt készülék tovább használása.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
11: A következő percekben fenntarthatóbb oldaláról mutatjuk meg a világot. Jönnek a zöld hírek Kovács Bernadett összeállításában.
6: Tovább nőtt az elektromos autó globális értékesítése 2026 második negyedévében. Míg Európában és Kínában erősödött a tisztán elektromos modellek térnyerése, az Egyesült Államokban továbbra is a hibridek bővülése a meghatározó. A világban az idei második negyedévben 3,9 millió tisztán elektromos autót értékesítettek, ami 18%-os növekedés éves összevetésben, a piaci részesedése pedig rekorder 23%-ra emelkedett. Európa öt legnagyobb autópiacán, amely Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és az Egyesült Királyság, 55%-kal nőttek az eladások. Magyarországon az első fél évben 44%-kal nőtt az új, tisztán elektromos személyautók forgalomba helyezése, részesedésük pedig elérte a 10%-ot az új autóregisztrációkon belül. Utóbbival hazánk a visegrádi országok közül a legmagasabb arányt éri el. Két első és egy harmadik helyezést ért el Magyarország a 34. Európai Madármegfigyelő Napokon. Az idén is október első hétvégéjére meghirdetett programon 28 országban figyelték az égboltot. A hazai adatgyűjtést a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezte. Az összesített eredmények alapján Európában és Közép-Ázsiában 927 helyszínen több mint 4,8 millió madarat figyelt meg a 23,500 résztvevő. Hazánk idén is jól szerepelt a játékos versenyben, két első és egy harmadik helyezést értünk el. A látott madarak száma Finnországban 1,6 millió, Svédországban 743 ezer, míg nálunk 628.600 volt. A három leggyakoribb megfigyelt madárfaj nemzetközi viszonylatban az apácalúd, a seregély és az erdei pinty volt. Nálunk a listát a seregély vezeti a daru és a nyári lúd előtt. Itthon a különlegességek közül a tundraludat, a rozsdástorkú pityert és a kőforgatót érdemes említeni. November 30-áig több mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöldrendszámát kell lecserélni. Ezután közúti ellenőrzéskor a hatóság bevonhatja a rendszámtáblát és a forgalmi engedélyt, és kivonhatja a járművet a forgalomból. A szabályok 2024. szeptember 1-én változtak meg, azóta már csak a tisztán elektromos 5E, illetve a nulla emissziós 5Z környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöldrendszámot. A korábban kiadott zöldrendszámmal közlekedő 5N kategóriájú, növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid, valamint az 5P kategóriájú külső töltésű hibrid járművek azonban átmeneti időt kaptak november végéig. Az érintett üzemben tartók vagy új karakterű rendszámot kérnek, amelynek díja a rendszámtábla és az új forgalmi engedély kiállításával együtt 17.475 forint, vagy karakterazonos rendszámcserét kérnek, amelynek eljárási díja 16.605 forint. Ebben az esetben a korábbi rendszámhoz kapcsolódó szerződéses jogviszonyokat, például a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, kaszkót vagy egyes parkolási és behajtási jogosultságokat nem szükséges a rendszámváltozása miatt módosítani.
11: A zöld átállás nem a jövő ígérete, hanem a jelen feladata. Kevesebb pazarlás, okosabb víz- és energiahasználat, korszerűbb hulladékkezelés. Mind-mind olyan megoldások,

0: Biztosítási Központban újra megnyitja kapuit az Environtech Powered by Ökoindustria környezetipari szakkiállítás és üzleti fórum. Azt olvastam, hogy több országból is jönnek kiállítók, előadók. Melyek ezek az országok? Honnan jönnek ezek az emberek? Milyen kiállításokkal találkozhatnak majd az ott lévők?
1: Második alkalommal kerül megrendezésre. Közel 100 kiállítónk lesz Közép- és Kelet-Európából. Környezetiparra fókuszálunk, tehát minden, ami a vízhez, szennyvízhez, hulladékhoz, földhöz, levegőhöz kapcsolódik, tennyezés és ennek felszámolására való megoldás itt bemutatásra kerül. Ez elsősorban egy B2B kiállítás, cégeknek, szervezeteknek szól elsősorban, nem lakossági, de akit ezek a technológiák mélyebben érdekelnek, vagy szeretné meghallgatni a nagyobb képet, ugye a big picture-t, hogy milyen EU-s szabályozások várhatóak a jövőben, és ehhez mi hogyan próbálunk majd alkalmazkodni, illetve ezeket átültetni. Itt a konferenciák alatt ezekkel is megismerkedhet. Vendégországunk Csehország idén, úgyhogy innen jön a legtöbb kiállítónk, de jönnek Olaszországból, Szlovákiából, Ausztriából, Kínából, Romániából. Pont a középső napon 8-án lesz egy konferenciánk, ami kifejezetten a hulladéklerakás csökkentésével fog foglalkozni. Ott például 13 országból jönnek az előadóink. Nagyon sok vízvisszatartás, az ipari vizeknek a körforgásban tartása, tisztítása, és ami nagyon-nagyon fontos, a levegő, tehát a levegőminőség is fókuszban lesz, és a zárónapunkon 9-én lesz nekünk egy nagyon-nagyon fontos konferenciánk, ami a földről fog szólni, hogy a földet ért szennyezéseket, kármentesítést és a barna mezős beruházásokat, tehát az ipari területeknek a körforgásban tartását és kitisztítását milyen ütemben és hogyan fogjuk tudni elvégezni. Nem csak Magyarországon, hanem a tőlünk délkeletre lévő országokban, ahol ez csak most indul el, ott hogyan tudjuk segíteni az ő munkájukat, hogy gyorsabb ütemben történjenek meg ezek a beruházások és környezetvédelmi projektek, mint ahogy történtek Magyarországon.
0: Ha már a hulladékkezelésről, hulladékgazdálkodásról szót ejtett, ezek az országok, amiket felsorolt, amelyek itt lesznek ezen a rendezvényen, olyan országok, amelyektől érdemes tanulnunk?
1: Igen, mindenféleképpen. Mi ugye Magyarországon egy nagyon érdekes szerepet töltünk be. Közép-Kelet-Európában egyrészt tanulunk a nyugattól, de ugyanebben a pillanatban kevesebb hulladékot is termelünk, mint a legkörnyezettudatosabbnak gondolt akár skandináv államok. Viszont a tőlünk keletebbre lévő országoknak meg ugye nagyon sok tudást meg technológiát tudunk átadni, ahol még nem tartanak ezen a fejlettségi szinten, mint mi. Ez egy nagyon izgalmas szerep, és szerintem ez az expónak is az egyik sikere, ezért jönnek ilyen sokan. Mi egy hidat képezünk tudásban és technológiában Európa közepén. Azokat az országokat hívtuk meg, akik a hulladéklerakás 10%-ra való csökkentésével nem állnak túl jól, Magyarországon is ez közel még 50%. Azt nézzük meg, hogy hol, ki, milyen szabályozással, milyen technológiával, milyen megoldásokkal, milyen szemléletformálással próbál meg elindulni a 10%-os cél felé.
0: A 10%-hoz vezető úton jelenleg mi 50%-nál vagyunk. Ez 40%-os hiány, de ebben az esetben ezt nevezhetjük többletnek is. 40%-kal többet termelünk, mint kellene. Milyen állapotban van a magyar hulladékgazdálkodás?
1: Az utóbbi körülbelül egy évtizedben nem sikerült drasztikus előrelépést tennünk. Sokkal több körforgásos gazdasági üzleti modellet és gyakorlatot kellene beleépíteni a magyar gazdasági folyamatokba. Több anyagot kellene a körforgásban tartanunk, de a legfontosabb ugye az lenne, és ez a hulladék hierarchiának a legfontosabb és legelső lépése, ez a hulladék megelőzés. Kevesebb hulladékot kéne termelni, kevesebb kellene a lerakókra jusson, és akkor már eleve ebben az arányszámban könnyebben tudnánk előrelépni. Ugye ezt látjuk most EU szinten is, hogy a különféle szabályozások, a PPVR vagy a DEMCO pont ezekben az irányokban mutatnak, hogy csomagolásokat is egy kicsit szigorúbban fogják vizsgálni, csökkenteni kell a méreteket, és újrahasznosítható, illetve környezetbarát anyagokat kell nagyobb arányban alkalmazni a jövőben.
0: Ezek szerint a hulladék gazdálkodásnak, hulladék kezelésnek a legelső alapvető lépése az nem a rendszeren való változtatás, hanem nekünk, fogyasztóknak kéne változtatnunk a mindennapi szokásainkon. Jól értem?
1: Ez abszolút így van. Nagyon-nagyon fontos, hogy a fogyasztók mit tesznek a hétköznapokon. Ahogy mondani szoktuk, ugye minden elköltött forinttal szavazunk annak a terméknek a előállítójára, annak a csomagolására, annak a terméknek a típusára. Mi is hatást tudunk gyakorolni a rendszerre.

0: nagyon fontos, hogy picit próbáljunk meg környezettudatosabban választani, próbáljunk meg kevesebb hulladékot termelni, csökkenteni a csomagolásokat, többet komposztálni, esetleg jobban utána olvasni annak, hogy amit megvásárolunk, az onnan érkezik, milyen országban gyártják. Nagyon sokszor ugye a fogyasztók cím alapján, vagy a csomagolás alapján tetszik meg nekik valami, és emelik le a polcról, de hogyha egy picit tudatosabbak lennénk, mint fogyasztók, már csak az egészségünk megőrzése véget is, akkor a nap végén ezeknek a termékeknek csökkenne a ökológiai lábnyoma, rövidebb utat járnának be a termékek, és reményeink szerint ugye több kerülne újra hasznosításra.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
2: 10 méternyi természet költözött a miskolci jezsuita gimnázium ebédlőjének falára. A Via Carpatia pályázatának köszönhetően kialakított zöld fal nem csak különleges látvány, hanem az ökoiskola diákjainak oktatásában is szerepet kap. Az örökzöld növények gondozásán keresztül test közelből tapasztalhatják meg, hogy a környezettudatosság odafigyelést és felelősséget is jelent. Bító Terika riportja.
3: A miskolci jezsuita gimnázium egy hosszú zöld fallal gazdagodott. A Via Carpatia versenyen értek el helyezést a diákok, így ez a körülbelül 10 méter hosszú növényfal az intézmény díszítheti. A különleges növényfal egy versenynek köszönhető, ahol a gimnázium diákjai kiváló eredményt értek el. Mindketten a jezsuita gimnázium tanulói vagytok, egy bemutatkozást hagy kérjek tőletek.
4: Én Orosz Borostyán vagyok.
5: Én pedig Visnyovszki Balázs.
3: Mit szóltok ehhez a zöld falhoz?
4: Szerintem nagyon szépen feldobja így az ebédlőt, és egyrészt nagyon szépen néz ki, másrészt pedig az, hogy frissíti a levegőt, ez ennek is egy jó hatása.
5: Természetesen, ami szép, azt tápolni kell és gondozni, hogy megmaradjon, tehát ezen nincs semmi baj, hiszen megéri. Azért van itt. Automata öntöző rendszere van.
4: Figyeljük, akkor itt mennek benne a csövek, és azok öntözik. Ilyen rendszer van kiépítve.
3: Akkor esetleg le kell törölgetni néha, mert hát poros lesz majd a levele. Ugye ez a jezsuita gimnázium egy ökoiskola. Manapjainkban mi a legfontosabb az élővilágnak, a növényvilágnak?
5: Fenntarthatóság, és igazából az összes élőlény kapcsolata együtt, ami egy nagy egységet alkot, és ez így szép, ez így jó, ezt meg kell így őriznünk, illetve a fejlődésért követnünk kell, és adaptálódnunk hozzá.
3: Holzinger Ferenc, a Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatója örömét fejezte ki a zöld fal felállításáért.
6: Ennek a falnak a sajátossága az, hogy nagyon jó friss levegőt biztosít a szemérlőbe. Hát egy kuriózum tulajdonképpen számunkra, és nagyon jó példa a diákok számára, hogy ilyet lehet csinálni egy épületen belül.
3: Úgy tudom, hogy a jezsuita gimnázium itt Miskolcon már régebb óta ökoiskola.
6: Valóban ökoiskola vagyunk 2000-es évek végétől, amikor ez a program elkezdődik, tehát örökös ökoiskolaként tartanak bennünket számon. Például a honlapunkat is megnézik, akkor rengeteg ilyen eseményt szervezünk a diákjainknak, ami a fenntarthatóság kapcsolatos. Ezek részben iskolai programok, részben pedig tágabb értelemben, tágabb régióba is benyúló programok, illetve vannak olyan programok, hogy nemzetközi szinten is szervezünk, partnerségben más jezsuita iskolával, európai szinten.
3: Ehhez a zöld falhoz mit szóltak a diákok?
6: Gondolom, hogy mindenki nagyon meglepődött, mert nem gondolták, hogy ilyesmi lehetséges. Kicsit úgy gondolom, hogy elméletnek érezték, hogy egy ilyen létrejöhet.
3: És hát ezt a falat ápolni kell, gondolom, gondozni, mert hát milyen növényekből áll egyébként?
6: Ez egy zöld növény, egy egyszerű zöld növény. Az ápolás, ahogy én látom, nem igényel túl sok ápolást.
3: Vizet kell, hogy kapjon?
6: Vizet kell, ez be van szerelve, tehát egy nagyon okos, intelligens rendszer látja el vízzel, illetve még ami izgalmas benne, hogy egy sajátos fény is megvilágítja, tehát ez akkor is jól működik, hogyha besötétetjük a termet, akkor is nagyon szépen élnek ezek a növények, tehát így fizikailag is jól ki van számítva. Ilyen szempontból a diákoknak ez egy külön fizikaórát is pótolhat, hiszen ha elmagyarázok nekik, a kollégák elmagyarázzák, hogy ezek a fények, ezek hogyan állnak össze, hogyan táplálják a növényeket, hiszen nem természetes fény.
3: Meddig maradhat életben egy ilyen zöld fal? Vagy mindig lehet pótolni esetleg az elhalt növényeket?
6: Ahogy én látom, ez a növényfaj, hiszen a másik épületünkben már van a plafonra fel van futtatva, az nagy ebédlőbe, ez már a kisebbik ebédlő rész. Már sok éve működik, megvan. Igazából ott is be van hozzá vezetve a víz. Csak annyi ápolást igényel, hogy néha, hogyha elszáradnak levelek, azokat szépen le kell szedni róla, de nagyon minimális ápolást igényel. Szerencsére ez a terem pormentes szinte, úgyhogy még por se ragad a növényekre.
2: A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmaradt@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a segédszerkesztő Kobolák Attila és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Toldi Szabolcs.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Jó napot kívánok! Az év tudományos áttörése, így írt 2023-ban a világ egyik vezető folyóirata a szemaglutid hatóanyagú gyógyszerek fogyókúrás alkalmazásáról. A Science szerint az elhízás elleni gyógyszerekkel komoly fogyás érhető el, a mellékhatásaik pedig elenyészőek. Mielőtt újabb csodaszert vagy divatot kiáltanánk, álljunk meg egy pillanatra az adatoknál. Csak hazánkban a lakosság közel 60%-a túlsúlyos, ezzel Európa negyedik legelhízottabb nemzete vagyunk, és ennek is köszönhető a szív- és érrendszeri betegségek vezetik a halálozási rangsort, de bizonyos rákfajták megjelenésében is komoly szerepe lehet az elhízásnak. És fontos a testi mellett a lelki teher is, amit a kövérek kénytelenek cipelni. Egy szóval érdemes ilyen környezetben beszélni arról, kik és hogyan tudnának súlyt veszíteni segítséggel. Magyarországon 2024. decembere óta kapható kétféle fogyókúrás injekció. És tegyük mindjárt hozzá, hogy az emberek persze nem az injekciótól fogynak, hanem attól, hogy kevesebbet esznek. A gyógyszer ugyanis az éhségérzetet csökkenti, azaz sokkal könnyebb betartani a diétákat. Ma annak járunk utána, hogy milyenek a hazai tapasztalatok, tényleg csodaszerről van-e szó, kinek ajánlott és kinek nem az alkalmazása, és arra is kíváncsiak leszünk, hogy vajon a lelki éhség csillapításában is segíthet-e egy-egy kémiai vegyület. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bicsák Eszter. Szakértő vendégeink itt vannak már a stúdióban, dr. Katona Evelin, belgyógyász, endokrinológus, az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház főorvosa, és Kolné dr. Papildikó, alkalmazott egészségpszichológus, dietetikus, a belvárosi evérzavar műhely munkatársa. Jó napot kívánok mindkettejüknek. Mielőtt kérdeznék, hallgassuk meg az 50-es éveinek elején járó Beátát, aki gyakorlatilag az összes fogyókúrás szert és módszert kipróbálta már, még végül 18 kilót fogyott az első injekciósorozat hatására. Aztán úgy döntött, hogy abba hagyja. A történetét Schweyer Ritának mesélte el.
2: Nagyon fiatalon, nagyon sovány voltam, ahogy férjhez mentem, jó volt minden, utána jöttek a kilók, úgy terveztük, hogy gyereket szeretnénk, az nem jött össze, akkor jött a lombik, az nem sikerült, és akkor utána spontán terhes lettem, de hát ugye a hormonok azok dolgoztak bennem. Szülés után nagyon lefogytam megint, viszont utána hamar felszaladtak a kilókrem.
3: Többet is evett?
2: Nem hiszem, hogy többet ettem volna, inkább az, hogy ilyen kiegyensúlyozott ott lett az életem, és ettől meghíztam. 20-30 kiló rám jött akkor, egy-két éven belül. Sportolni nem szeretek, inkább a diétával próbálkoztam, próbáltam odafigyelni a szénhidrát bevitelre. Nagyon keveset ettem abból, főleg zöldségeket, fehérjét, tojásokat, húsokat, túró, tejföl, joghurt, ezeket így nagyon jól tudtam kombinálni. Ahogy normál étkezést folytatom, abban a pillanatban vissza is szaladtak a kilók.
3: Nem is édesszájú, ha jól tudom.
2: Nem. Ha édességet eszek, akkor étcsokit szoktam enni, de azon kívül süteményeket nagyon minimálisan.
3: Nagyon zavarta, amikor újra-újra jöttek a kilók?
2: Borzalmasan. A mai napig is nagyon-nagyon zavar. Minden plusz. Vagy nagyon sovány voltam, 46-8 kiló, vagy voltam 106 is. Az anyagcserém borzalmasan lelassult. Azt gondoltam, hogy vannak olyan szerek, amitől könnyebben el tudja végezni az ember a dolgát. Ilyen jellegű tablettákat használtam, akkor folyadékot. Volt a cégnek egy terméke, ami azt mondta, hogy kell inni, és akkor az mellett le fog csökkenni az étvágya az embernek. Meg volt, hogy miket szabad enni, meg miket nem, de nálam az abszolút nem vált be.
3: Sokáig szedte ezt a tablettát, illetve itta ezt a folyadékot?
2: A tablettát még most is szedem, mert ez a része még nem oldódott meg, de a folyadékot azt nem rövid időn belül abba hagytam. 1-2 kilóval nem voltam kisegítve, úgyhogy azt úgy gondoltam, hogy nem elég hatásos nekem.
3: Egészségügyi problémák jelentkeztek-e a túlsúly miatt?
2: Pajzsmirigy probléma, magas vérnyomás, inzulinrezisztens, kettes típusú cukorbetegség, ezek igen. Az endokrinológus orvos ajánlásával kipróbáltunk egy injekciót, ami nagyon-nagyon jól bevált. Voltak ugye mellékhatásai, leginkább az, hogy nagyon szomjas voltam, nagyon-nagyon sok folyadékot ittam.
3: Ez mit jelent, hány litert?
2: 3-4 litert megittam egy nap. Állandó émeigésem volt. Az elején nem tudtam, hogy az attól van, van-e, hogy nem eszek, mert ugye étvágyam se volt az injekciótól. Be kellett lőni magamnak, hogy mennyit tudok megenni, ahhoz, hogy ne legyen émeigés és ne legyen hány ingerem. Ezzel az injekcióval egy év alatt 18 kilót lefogytam, kontroll alatt voltam, folyamatosan laborvizsgálatokra jártam, orvosi segítség mellett ez így sikerült. Még egy évig adtam magamnak, szerettem volna még, ha lemenne plusz kiló, de teljesen megálltam ennél a 18-nál. Megbeszéltem az orvossal, hogy szeretnék egy másik injekcióra váltani, hogy próbáljuk meg, hogy hát ha az esetleg még segítség lenne. 4 hónapig használtam azt az injekciót, attól nem ment le semmi, úgyhogy maradtam ennél a 18 kilónál, így stagnáltam. Most úgy gondoltam, hogy ennyi egyszer elég lesz. Próbálkozzunk valami mással, kalóriaszámlálásnál járok, most abban fogom folytatni a diétát. Nem olyan régen beiktattam az életembe aktívan a táncot, bízom benne, hogy hatásos lesz a kettő együtt.
3: Annak a korábbi injekciónak a kúráját nem lehetne megismételni?
2: Lehet, hogy lehetne, újból konzultálni kéne az orvossal, de most egyelőre nem szeretném.
3: Naponta kellett szúrnia magát?
2: Nem, hetente egy alkalommal.
3: Anyagilag lehetett megterhelni?
2: Hát anyagilag igen, nem egy pénztárcabarát injekció. Egyik se, az egyik 35 ezer, a másik az 100 fölött volt.
3: Akkor, amikor szúrta magát, mennyit tudott tenni?
2: Olyan szinten elvette az étvágyamat, hogy egy paradicsom, meg 5 deka szalámi, esetleg 2 szelet sajt, és ennyi főtt ételből egy merő kanyárnyi, mert attól jól laktam. Az agynak azt a részét stimulálja ugye az injekció, hogy ne legyél éhes, és állandóan teli tettség érzeted legyen. Annyi megmaradt az injekciók után, hogy most se tudok nagyon sokat enni. Egy normál adagnak a felét, ha meg tudom enni egy-egy étkezés alkalmával.
3: Az émeigés az teljesen megszűnt.
2: Igen, az teljesen megszűnt. Ahogy abban maradt az első injekció, ott teljesen. A második injekciónál nem volt ilyen probléma, az nem csinált ilyet. Annak nem volt semmi mellékhatása számomra. Teljesen másra hatott az egyik, meg másra a másik. Ez nem az éhség központot célozza meg a drágább injekció. Ezáltal nem is voltak kitöréseim, hogy éhes vagyok, de olyan sem volt, hogy nem tudok enni.
3: A labor értékei, illetve az egészségi állapota javult akkor, amikor ez a 18 kiló eltűnt?
2: Ennél a drágább injekciónál nagyon szépen beállt az összes értékem. Kilóban nem mutatott semmit, viszont tökéletes lett a laborom.
3: Akkor lehet, hogy mégis e felé lenne jó elmenni, vagy az orvos nem nyilatkozott erről így?
2: Ezt még így nem mértük fel. Ha legközelebb megyek hozzá, akkor ezt is megkonzultáljuk.
3: A 18 kiló mínuszból visszajött valamennyi?
2: 2 kiló jött vissza. Ezzel így meg vagyok elégedve. Csak hát az ember mindig szeretne picit lejjebb menni.
1: Az érintettet Schweyer Rita kérdezte az előző percekben itt a Dr. Kossuth műsora, és ma arról beszélünk, hogy léteznek-e csodaszerek, és itt bizonyos injekciók, legalábbis az Európai Unión belül injekció formájában elérhető szerek hatásáról lesz szó. Vendégem a stúdióban Dr. Katona Evelin belgyógyász, endokrinológus, és Kolné Dr. Papp Ildikó alkalmazott egészségpszichológus, dietetikus, és először mielőtt még beszélgetnénk, arra kérem önöket, hogy reagáljanak arra, hogy ez a történet mennyire tipikus orvosilag, és mennyire tipikus ez pszichésen. Kezdjük az orvosi részével.
4: Köszönöm szépen a meghívást és a kérdést. A történet az egyrészt nagyon tipikus, ez borzasztó gyakran fordul elő, amit a hölgy elmondott az előzményekben, a terhesség, az in vitro, a szülésszob, ez mind olyan megterhelés és stressz és hormonális viharok a női szervezetnek, hogy akinek egyébként is van egy genetikai háttere az elhízásra, ott tényleg nagyon el tudnak szaladni a kilók. Ami viszont nem tipikus, hanem nagyon dicséretre és említésre méltó, hogyha jól értettem, akkor a hölgy a fogyókúrás injekció abbahagyása után is megtartotta az elveszített kilókat. Ez azt hiszem, hogy ez egy folyamatos akaraterőt és odafigyelést igényel a hölgy részéről, akinek ugye korábban, mint említette, már 2-es típusú cukorbetegséget is diagnosztizáltak, ami az is lehet, hogy elmúlt a fogyás hatására, de ez akkor is mindenképpen nagyon dicséretes a történetben.
1: Pszichológiailag?
5: Pszichológiailag szintén Mintha egy első interjút hallgattam volna végig, amikor a kliensekkel ugye átbeszéljük a súly történetet, hogy hogy is volt, hogy kezdődött, hogy ingadozott a súlya, milyen fogyókúrákat próbált ki.
1: Hogyan jójózott
5: a súlya, ugye nyilván evészavarra foglalkozó szakemberként egyben meghallottam, amikor ugye mondta, hogy néha 46 kiló volt, néha meg 100 kiló. Én biztos, hogy végig kérdeztem volna, hogy hogy voltak ezek a súly ingadozások, hogy mennyi jött fel, meg hát hogy volt itt az érzelmi evés, akkor az ilyen fogyókúra mentalitás, vagy ez a fajta gondolkodás, úgyhogy azért egyrészt nagyon tipikus, másrészt meg biztos, hogy ennek a hölgynek nagyon nehéz lehetett saját erőből lefogyni, és én is ugye azt mindenképpen kiemelném, hogy azért nagyon gyakran a gyógyszerek abba hagyása után egy éven belül a leadott súlynak a kétharmada az vissza szokott jönni, úgyhogy nagyon dicséretes, hogy ez a hölgy megtartotta lényegében a leadott súlyt. Ugye az, hogy 2 kiló visszajött, az teljesen természetes, és ez ugyanúgy, tehát ez egy sikeres és súlytartás. És hát az is, hogy van egy ilyen plató hatás, amit ő is elmondott, hogy hiába volt gyógyszerváltás, valószínű itt pszichés segítés is kellett volna további fogyáshoz.
1: És akkor most folytassuk az orvosi részével, doktornő, hogyan hatnak ezek a szerek, anyagok? Tehát mi ennek az egésznek a hatásmechanizmusa ennek? Az egyébként a hölgytől hallhattuk, hogy hetente önmagának beadott injekcióknak.
4: Igen, a hatásmechanizmusa az valóban zseniális, szerintem nagyon érdekes. Ezek a molekulák, amikre és útvonalak, amelyekre hatnak ezek az injekciók, ezek a természetben, a testünkben természetesen előforduló kis apró bélhormonok, amik arra hivatottak, hogy ha eszünk, akkor evés után megtermelődnek, és tájékoztatják a központi idegrendszert, az agyat, hogy most már ettünk, van elég táplálék, ne együnk többet. Csökkentik az étvágyat, és így ezáltal fokozzák a jól lakottságérzést, ezáltal egy negatív energiaegyensúlyt okoznak, egyrészt így vezetnek fogyáshoz. Másrészt, ami talán a még zseniálisabb hatásuk, hogy mint tudjuk, az a zsírszövet az elhízáskor egy aktív endokrén szervként működik, ami azt jelenti, hogy ahogy egyre több a súlyfelesleg, egyre több káros kis molekulát termelnek a zsírsejtek, és ezeknek a mechanizmusoknak a révén fejlődnek ki tulajdonképpen a túlsúly és elhízás következményes, szövődményes betegségei, a szívinfarktus, az agylágyulás. Tulajdonképpen ez az, ami igazán veszélye az elhízásnak, ezek a majdan kialakuló szövődményes betegségek, amiben tulajdonképpen bele lehet halni. No, ezek a molekulák, ezeknek a kóros kis hírvívő molekuláknak a termelődését is csökkentik, tehát alapjaiban javítják az anyagcserét, és egy beteg javító mechanizmusok van, és így a túlélést is növelik most függetlenül attól, hogy fogyást okoznak, ugye mindenki ennek örül, hogy jaj, de jó, 5-10 kilóval kevesebb vagyok, de igazából az életminőség, az élethossz szempontjából ez az utóbbi hatás talán még fontosabb.
1: Ha jól értem, akkor itt nem arra kell gondolni, hogy ezt valamiféle divat irányzatként kellene kezelni, hanem valós segítségként azok számára, akiknek az élete már ott tart, amit mondott, hogy olyan szövődmények várhatók, mondjuk záros határidőn belül, amik nagyon negatívan befolyásolják az életminőséget.
4: Így van.
1: És azt is jó tisztázni az elején, amit egyébként azt hiszem, hogy a felvezetőben is mondtam, hogy ez nem azt jelenti, hogy ilyen injekciók adása mellett este pacalpörköltet pakolok ki a hűtőből.
4: Hát kipakolhatom és bedobozolhatom, mert nem fogom bírni megenni.
1: Igen, tehát nyilván éhes sem lesz hozzá.
4: Tehát, hogy oly mértékben csökkentik az étvágyat, hogy a táplálék felvétel, a kalória felvétel körülbelül 30-35%-kal csökken, és a legújabb tanulmányok szerint még akkor is, amikor a beteg arról számol be szubjektíve, hogy az éhségérzet már nem csökken, nem hat a gyógyszer, mondják ők, de a tanulmányok azt mutatják, hogy ha szabad ételválasztás elé állítják a pácienseket, akkor mégis 30%-kal kevesebb kalóriatartalmú ételt kívánnak, és még folytatódik a fogyás egy lassabb mértékben. Tehát csökkentik az étvágyat, és fogyasztanak, de ez a rizikós csökkentő hatásuk, ez mindenképpen nagyon fontos.
1: Tudományosan tehát ez mindenképpen egy sikertörténet, akárhogy is vesszük. Kinek lehet ezt adni, kinek nem? Létezik-e kockázati csoport? Mit mérlegel a szakorvos vagy az orvos? Mert ugye fel lehet írni ezt akár egy házi orvosnak is.
4: Hát a túlsúly és az elhízás kezelése az nem itt kezdődik, hogy felírhatom-e az injekciót, hanem alapjaiban föl kell mérni a beteg állapotát, a szövődményeit, a betegség történetet, mikor kezdődött az elhízás, mi váltotta ki, egyáltalán szükség van egy gyógyszeres beavatkozásra. Az alkalmazási előíratok szerint 30-as testtömegindex fölött, illetve 27-es testtömegindex fölött társbetegségek mellett írható fel ez a készítmény. Ez az első pont, amit figyelembe kell venni. A kortörténetben is vannak olyan pontok, amiket keresni kell. Volt-e hasnyálmirigygyulladása az illetőnek, van-e a családban ritkán előforduló bizonyos típusú pasmirigyrák, mert nekik nem írható fel. Egyébként az egészségi állapotát is célszerű felmérni, van-e súlyos májelégtelensége, veselégtelensége, mert ez mind-mind befolyásolják a gyógyszer felírását, de ezek általános orvosi szinten eldönthetőek, úgyhogy ilyen megfontolások után nyugodtan lehet írni a gyógyszert.
1: 0639666 ez az SMS számunk, és kérjük is önöket, hogy írják le történetüket, akár az állandó fogyókúrázással kapcsolatosan, mert azért ez hozzátársul ehhez a témához, Viberen pedig a Kossuth Rádiót keressék. Ezt a 27 és 30 közötti testtömegindexet említette, és akkor így megképzett a fejemben, hogy ez mit is jelent pontosan, ugye az elhízás, a túlsúly, az 1-es és 2-es kategória. A 27 és 30 között az micsoda is pontosan?
4: Nem 27 és 30 között, hanem 27 felett. Akkor írhatjuk fel, hogyha társbetegség van.
1: És aki 27-es, az hol tart?
5: Túlsúlyos.
4: Ő a túlsúlyos. Tehát a normál testtömegindex az 25-ig. 25 és 30 között túlsúlyról beszélünk, 30 fölött elhízásról. 35 fölött van a kettes fokozatú elhízás. 40 fölött a morbid elhízás.
1: Van-e pozitív mellékhatása ezeknek az injekcióknak? Mert ugye erről is, hogy az ember az interneten rákeres, akkor természetesen mindjárt ezek is kijönnek, hogy ezt meg azt elmulaszt, meg nem lesz tőle mindenféle vesihez köthető dolgok és a többi.
4: Ezek tulajdonképpen akkor, amire gondolunk, ez nem mellékhatás, hanem ez a hatása. A vérnyomást javítják, a vércukorszintet.
1: Addikció csökkentés közben segít itt a szerkesztő.
4: Az addikció csökkentés az még csak egy tapasztalat. Erre vonatkozóan nincsenek nagy számú vizsgálatok, ez még jelenleg egy megfigyelés, és nem is indikáció. Azzal összeköthető, hogy tulajdonképpen a gyógyszer az étvágyat, ezeket a falási rohamokat, de ezt a kollega jobban fogja tudni, tulajdonképpen a jutalmazó rendszert befolyásolják, hogyha ezt veszem alapul, akkor hatással lehet valóban meg lehet magyarázni az addikcióra is, de nem ez a szernek a profilja. Ez egy mostani legújabb megfigyelés. Sokkal fontosabbnak tartom az anyagcsere paramétereket, a vérnyomás, a vérzsírok, a vércukor javulása. Azok a páciensek, akik a cukorbetegség megelőző állapotban vannak, ezen kezelés mellett 80-90%-ban megelőzi azt, hogy belépjenek a valódi cukorbetegség kategóriába. Tehát ott tényleg egy betegség módosító hatása van ezeknek a szereknek, és erre ugye konkrét nagyszámú betegvizsgálatok állnak már bizonyítékként.
1: Negatív hatásról is tudunk?
4: Negatív hatások, hát a mellékhatások, amit... Hát, ha valaki...
1: Azt hiszem, hogy a Hányingert említette a igen. Riportban a beszélgetés.
4: Azt hiszem, ha valaminek ilyen drámai a jó hatásai vannak, hát nyilván kötelező jelleggel mellékhatásai is vannak. Ezek elsősorban gyomorbérrendszeri mellékhatások lehetnek, hasi diszkomfort, hasi fájdalom, gyomorégés, hasmenés, székrekedés. Ezek előfordulhatnak akár 20-30%-ban is, de olyan enyhék, hogy nagyon ritkán kell ezek miatt abba hagyni a terápiát. És akkor ezt, ha átvészeli a beteg, ezek egyébként enyhülnek is a kezelés során egy pár nap alatt.
1: Hozzászokik a
4: szervezet. Így van, akkor folytatható a kezelés, és szép sikereket lehet elérni. Súlyos mellékhatása lehet az akut hasnyálmirigygyulladás, de odafigyeléssel a tünetek ha észleli a páciens, abba hagyja a kezelést, akkor ez is visszafordítható.
1: Dr. Katona Evelin belgyógyász endokrinológus a vendégünk, és Kolné dr. Pap Ildikó alkalmazott egészségpszichológus, dietetikus, és most Ildikóhoz fordulok, hogy akkor itt hozzuk be egy kicsit a pszichológiai vonalat is. Ugye most arról beszélünk, hogy adott esetben egy extrémen túlsúlyos beteg, valószínűleg pszichés háttere is van a dolognak, és egy vegyi anyagtól, egy gyógyszertől tulajdonképpen le tud fogyni, eddig hiába próbálkozott. Ezekkor megváltoztatja a pszichológia vélekedését az egész folyamatról?
5: Nem, abszolút nem. Én ezt úgy szoktam mondani a klienseknek, hogy ez a gyógyszer egy nagyon jó eszköz, ami levesz róla egy biológiai terhet, De nyilván a pszichológiai készségeket, egy érzelemszabályozást, egy stresszkezelést, egy rezilienciát, egy probléma megoldást, vagy akár dietetikai szempontból egy megfelelő ételkészítési technológiát, vagy ételtervezést nem tanítja meg. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy ilyenkor lehetősége van arra, hogy egy kicsit könnyebben oda tud figyelni akár egy ilyen viselkedésterápiásan is, hogy hogyan tudja strukturálni az étkezéseket, hogyan tud új életmódszokásokat bevezetni, hogyha mondjuk érzelmi evésről van szó, hogyan tud adaptívabb érzelemszabályozási technikákat megtanulni. Tehát nyilván ez egy nagyon, nagyon jó dolog, és azt gondolom, hogy valakinek fontos, hogy használja. Én is valakinek szoktam javasolni, hogy akár próbálja ki ezt ismét lehetőséget, főleg ha már egyéb sok egészségügyi betegség van, de hogy ez önmagában nem megoldás.
1: Hiszen arra, ez csak egy lépcsőfok, amin aztán neki kell tovább mennie.
5: Igen, mert ugye ez a hölgy is elmondta, hogy azért ő valószínűleg azért kínlódott ennyit, mert hogy az életmódváltás nagyon nehezen ment neki, illetve hát nyilván azért ment csak 18 kiló, mert olyan sok mindenen nem tudott változtatni. Illetve hát én ugye evészavarral foglalkozom, és azért azt is elmondanám, hogy nagyon ritka esetben, de azért van olyan evészavarral küzdő klienseim, akiknek akármilyen hányingerük van, akkor is megesznek több ezer kalóriát, hogyha olyan lelki állapotban vannak. Nekik is riasztó, hogy azt érzik, hogy 1200 kalóriánál már nagyon jól lennének lakva, de egyszerűen maga ez a szokás, hogy neki ez a probléma megoldási készsége, akár a magányosságra, akár a stresszre, azt ez a gyógyszer nem fogja megoldani nyilván, tehát ezzel mindenképpen dolgozni kell, de ez egy szélsőség, az evészavar. Amit így kiemelni kontraindikációt, ez még csak vannak ilyen ajánlások, vagy ilyen konszenzusok, hogy magának az orvosnak is valahogy fel kell tudni mérni, hogy van-e a kliens életében jelenleg evészavar, mondjuk falázavar, vagy bulémia, mert azért akinek nagyon jelentős a testsúlya, tehát mondjuk egy 40 feletti BMI esetén az emberbe felmerül, hogy ott azért már több, mint túlevésről van szó. Ezt fel kell mérni akár súlytörténettel, akár hogy tehát jelenleg van-e evészavara, vagy korábban volt-e evészavara. És most nyilván egy anorexiánál nem merül fel, mert ugye 30-as a test megindexe. Ha mondjuk az én jelenleg elhízott kliensem élettörténetéből kiderül, hogy ő anorexiás is volt, mert mondjuk volt a 180 centiéhez 46 kiló, akkor az felmerül a gyanú, hogy ha elkezdi szedni a gyógyszert, akkor bekapcsolnak nála azok a mechanizmusok, a perfekcionizmus, a túlzott kontroll, hogy még fogyni akar, stb. Ami nyilván nem egy jó irányba vinni el, tehát hogy nagyon
1: átbillen.
5: Kevés információnk van még erről. Én most egyrészt ugye elhízással foglalkozom, másrészt evészavarokkal. Nekem nagyon sok olyan evészavarra küzdő kliense van, aki nyilván kipróbálja ezeket a szereket, vegyes hatékonysággal.
1: Van-e arról adatunk, hogy hány százalékban, vagy mennyire tud, mi a sikerrátája a pszichológiai kezelésnek?
5: A legtöbb nagyon nagy elemszámú adat, ami már akár így tényleg így a 1950-es évektől van, az a kognitív viselkedésterápia, az a körülbelül egy ilyen 15-20%-os fogyás érhető el, ami lényegében viselkedésterápia, tehát ilyen szokáskövetés, illetve az érzelmi és kognitív torzítások. Tehát egyébként hasonló talán, mint a gyógyszeres kezelésben, lehet a gyógyszeres kezelés valamennyivel hatékonyabb. Illetve ami fontos tapasztalat, hogy jó a súlytartásnak az aránya.
1: Közben itt 0639660-at érkeznek kérdések, és az egyik olyan, amire szerintem doktornő tud válaszolni. Egyre több endokrinológus írja fel középkorú elhízott nőknek, akár tabletta formájában az inzulinrezisztenciára, vagy cukorbetegeknek való gyógyszert. Milyen következményei lehetnek hosszú távon ennek, és mi lesz, hogyha abba hagyja?
4: Nem nagyon tudom a kérdést.
1: Jó, lehet, nem tudom, én biztos nem, tehát akkor inkább ön mondja azt, hogy...
4: Tehát igazából a megfelelő gyógyszereknek megvan a megfelelő indikációja.
1: És tehát hogyha az orvos azt mondta,
4: ha valakinek inzulinrezisztenciája, mondjuk cukorbetegség megelőző állapota van, akkor erre megvan a szakmai ajánlás, hogy milyen gyógyszeres terápia alkalmas. Ezt azt gondolom, hogy mindenképpen be kell tartani. Ha valakinek cukorbetegsége van, annak is megvan a megfelelő gyógyszeres palettája, amit felírhatunk. Manapság már rengeteg. Attól függően, hogy a betegség milyen stádiumban áll, és ehhez kell ragaszkodnunk. És akkor ezeknek a gyógyszereknek nem veszélye van, hanem pozitív hozamai.
1: A kérdésben volt egy fél mondat viszont, amire én is rá kérdeznék, ami arra vonatkozott, hogy mi van, hogyha abba hagyja. Mi van ennek az injekció kúrának a végén? Vagy
4: bocsánat,
1: hol van
4: ennek? A kérdés az arra vonatkozott, hogy inzulinrezisztencia és cukorbetegség kezelését, ha abba hagyja. Nem hagyjuk abba.
1: Ő azt kérdezte, igen, hogyha a gyógyszert abba hagyja. Igen, tehát, ez nem volt
4: akinek cukorbetegsége van,
1: az nem hagyja az életvitelszerűen szedi
4: a kezelést. Ott eljuthat oda, hogy egy hatalmas fogyással kvázi meggyógyul, visszafordul a cukorbetegsége, de akkor őt követni kell, és amikor ismét romlik az állapot, akkor újból lehetőség nyílik arra, hogy újból kezdje a terápiát. De ezt meg kell figyelni. Azt szem előtt kell tartani, hogy az elhízás, ez az inzulinrezisztencia, a cukorbetegség, ez egy élethosszig tartó gondozást és kontrollokat igényel. Ez egy krónikus állapot. Ez mindenkinek egy adottsága, hogy milyen az étvágyszabályozása, és milyen a cukor-inzulin anyagcseréje. És ezt kell követni a kontrollok
1: igen,
4: során.
1: Igen, pontosítom, bár ott közben mondtam, miközben az SMS-t olvastam, de legyen egyértelmű, hogy amiről mi beszélünk, azok injekciók, és ugye itt az SMS írója másképp kérdezett, ugye ő ott a cukorbetegeknek adott tablettákra gondolt, tehát ezt a kettőt különítsük most el. Igen. Térjünk vissza kicsit arra, egyben dietetikus és pszichológus is, hogy miért vagyunk sikertelenek. Mert hogy itt ugye a jójózás és minden, amiből kiindult a beszélgetésünk, ez mind azért van, mert bizonyos ponton elbukunk ezekben a kísérletezésekben. Mi a szerepe ebben a dietetikának és a dietetikusnak?
5: Hát az, hogy miért bukunk el, az szerintem nagyon-nagyon összetett. Tehát akár az, hogy milyen, milyen szokásokat hozunk otthonról, milyen ételeket főzött nekem anyu, mekkora adagokat adott, milyen ételeket szerettem meg, mennyire jutalmaztak, büntettek ételel, tehát nyilván innestől elkezdve egészen odáig, hogy elhiteti velünk most a közösségi média, hogy csak úgy lehet fogyni, hogy az valami borzasztó megvonáson és korlátozáson alapul, és nagyon sok ember úgy van vele, hogy először szeretnék lefogyni, majd utána megtanulok normálisan enni, de most akkor azt csinálom, hogy ugye, amit a hölgy is mondott, hogy kizárom a szénhidrátot, szóval, hogy nyilván
1: ilyenkor kell fogja a fejét, szó szerint is, hogy tudják a hallgatók a dietetikus,
5: szénhidrátot
1: igen.
5: enni, tehát nem igazán tanulják meg az emberek, hogy hogy kell normálisan enni, amiben minden belefér.
1: Elvesztettük ezt a képességet.
5: Elvesztettük ezt a képességet, és nyilván egy ilyen viselkedés terápián ezt is megtanuljuk, hogy minden, amit az egészségügyi állapot nem indokolja, mindent fogyaszthatunk megfelelő mennyiségbe. És ugyanígy én azt látom, hogy az emberek az egyik szélsőségből a másikba esnek. Van olyan kliensem, aki azt mondta, hogy ő úgy áll a fogyáshoz, mint régen a vizsgákhoz, hogy a vizsga előtt egy nappal összeszorította a fogát, mindent megtanult, aztán túl volt rajta, és hogy a fogyással is ezt próbálja meg, hogy jó, akkor ő koplal egy hétig, fogy nem tudom 6 kilót, csak hát utána meg nyilván visszajön. Szóval szerintem a szemléletet meg kell változtatni.
1: Még egy orvosi dolgot a végére, mert nagyon fogy az időnk. Végül is mit mondanánk erre, hogy ez egy valóban tudományos csodaszer, annyi embernek hoz megoldást? Mert hogy az elmúlt időszakban nőtt a használata, az teljesen egyértelmű és biztos.
4: Én azt gondolom, hogy igen, ez egy tudományos csodaszer. Ez az ember életminőségét és élethosszát is tudja javítani, nem kicsit. Visszatérve arra a kérdésre, hogy mi van, ha abba hagyja, lehet, hogy erre gondolt a hallgatónk. Én azt gondolom, hogy ezek az injekciók segítenek abban, hogy felkészüljön az illető az injekció nélküli időszakra, és akkor ez egy hosszú szakasz alatt meg tudja tanulni azokat a módszereket, amit a kolléganő említett, hogy milyen ételeket válasszunk, mit sportoljunk, hogyan éljünk, és akkor így tulajdonképpen még ez a visszacsapás vagy visszahízás veszélye sem fenyeget annyira. Ha pedig azokat a pácienseket veszem alapul, akiknek már rengeteg társbetegsége van, az ő esetükben azért a halálos betegségeket lassítják, vissza tudják fordítani az újabb, ahogy említettem, az újabb halálos szövődményeket 20-30%-kal képesek csökkenteni, tehát szerintem ez tényleg nagyon nagy áttörés.
1: És azt még nem említettük, de gondolom, hogy érdemes hozzátennünk, hogy a laborvizsgálat az hozzátartozik egy ilyen injekció használatához.
4: Így van, az időszakos kontrollok is, már csak azért is, mert ezeknek a gyógyszerének a dózisát lépcsőzetesen emeljük, és ahhoz, hogy emeljük-e egyáltalán, mert nincsen mindenkinek rá szüksége, ez egyéni megítélést igényel, ehhez is szükséges egy orvosi kontroll. Tehát mindenképpen szükség van az időszakos állapot felmérésekre, laborvizsgálatokra is.
1: Majdnem megkérdeztem itt a legvégén, hogy melyikükhöz, vagy milyen szakemberhez forduljon, aki ilyesmin gondolkodik, de szerintem tartotta, hogy mindkettejükhöz. Ez elválasztatott a kettő egymástól. A lelki és a testi okokat együtt lehet kezelni, ugye?
4: Igen, illetve mindhármunkhoz, mert egy mozgásterápiás szakember is.
1: Jó, akkor három itt a végére.
4: Nincs itt, de
1: bevonjuk őt is legközelebb. Nagyon szépen köszönöm dr. Katona Evelin belgyógyász, endokrinológus, az Északpesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház főorvosa, és Kolné dr. Papi Ildikó alkalmazott egészségpszichológus, dietetikus, a belvárosi evérzavar műhely munkatársa volt a vendégem. Az előző fél órában erről szólt a csodaszerekről ma a dr. Kossuth adása, és a holnapi műsorról néhány szóban, bár felnőtt életkora mégis egy gyermeké. Mi is az a longevity, újabb divat, vagy van erre orvosi magyarázat? Magyarországon él a 7. leglassabban öregedő ember. Beszélünk belgyógyásszal is erről a kérdésről. Ez lesz tehát holnap, kérdezhetnek akkor is, az adás mára búcsúzik. Itt hamarosan a Necces következik. Én a hangmérnök Siel Gábor és a szerkesztő Veres Ágnes nevében is köszönöm figyelmüket. Vigyázzanak az egészségükre. Szép napot, Bicsák Esztert hallották.

0: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Nem mindegy, hogy magány vagy egyedül lét. Egy marék fiatalt megihletett a városban jövő menő emberek magányossága, zenét írtak, történeteket találtak ki köréjük. Hátamon a házam, drámai személyes történet végére tettek pontot jótékony adományozók, a Segítek egy családot alapítvány közreműködésével. Értünk haltak, mi lett az aradi vértanúk leszármazottaival, és hogyan él tovább a hősök emlékezete? Válaszol a történelem tanár és a családfakutató. Írjanak nekünk, SMS számunk 30-9666. Hamarosan kezdünk, de előbb hallgassuk meg a nap friss híreit Ceglédi Edittől.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Megjelentek a vagyonadó részletei, aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését. A maihoz hasonló idő várható holnap is. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei év végi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata. A kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók ekózási kedvezménye. A jövőben ők is évi 60 millió forintig tudják igénybe venni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. A tervezeteket jövő szerdáig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról tájékoztatott, hogy az Érdi tető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető koncesszor kapta meg, további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást 3-szoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó autópálya koncessziós cégnek. A politikus hangsúlyozta, a jelentősen túlárazott és szabálytalan szerződés meghiúsításával 105 milliárd forintot takarítanak meg. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál történt 1,5 héttel ezelőtti incidens miatt. A 22 éves férfi terrorcselekmény előkészítésével gyanúsítják. Korábban 5 embert fogtak el, miután 3 furgonnal érkeztek éjszaka az amerikai légierő által használt bázishoz. Az Egyesült Államok azóta kivonta onnan nehéz bombázóit. Tovább folytatódnak a franciaországi diáktüntetések, az állami fenntartású középiskolák negyedében nincs tanítás. A szakszervezetek már a országos tiltakozó napot hirdettek, ennek részeként több mint 85 ezer demonstráló vonult az utcára, mintegy 30 városban. Az utóbbi napokban történt rongálások és összecsapások miatt a rendőrség újabb zavargásoktól tart. A 3 hete tartó tüntetésekben és erőszakos iskolafoglalásokban eddig 190 diák sérült meg, és csaknem 5000 fiatalt vettek őrizetbe. Magyarország is jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közölte, hogy hazánkon kívül India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország is lenne a világesemények házigazdája. A jelentkezéseket október 31-ig várják, a pályázatokat a jövő hónapban kell bemutatni. A nyertesről 2029-ben döntenek. Holnap is napos, fátyol, felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható. Csütörtökön néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik, és esőre, záporra, zivatarra is készülni kell. Kedves hallgatóink, hírekkel 17 órakor jelentkezünk ismét.
3: Műsorajánló. A hely.
4: Batthyány Lajos életének utolsó emlékeit őrzik a tárgyak,
3: amelyeket Kispesten egy családi házba építettek be. Az udvaron a sárga tégla Pattyányi cellájából való, de a kamrába is az ő ajtaján át vezet az út. A ház építetője Szombatfalvi Albert detektív főnök volt, aki magának vásárolta meg a cella darabjait, mivel a múzeumok nem tartottak rá igényt.
4: A hely. Riportműsor ma este 7 órától a Kossuth Rádióban.
5: A világ egyik legnagyobb bátogvárosában a legtöbb lakásban nincs WC, de wifi rútere minden családnak van. Daravi mérete alig több mint 2 négyzetkilométer, de közel 1 millió ember él itt. Az On the Spot indiai filmje a keresztény Kavita és a muzulmán Fatima családján keresztül mutatja be, hogyan élnek 10-15 négyzetméteres otthonaikban a 2-3 gyerekes családok. On the Spot, okos világ. Ma 23 óra 10 perctől a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Akkor lett elege, amikor már a második gyerekét vették el tőle a kórházban. Nem is sejtjük, milyen drámai életutak állnak az állami gondoskodásba utalt gyerekeket világra hozó nők mögött. Iréné egy a rengetegből, de mind helyet beszél. Mit tudnak tenni a sorsukra hagyott asszonyokért a nőjogi szervezetek? Erről lesz szó a következő percekben. Hallgassanak minket, írjanak nekünk. SMS számunk 0630 9666. Egy nem mindennapi történet következik egy törékeny nőről és a gyerekeiről, akiknek a napokban jótékony adományozóknak hála házat tudott venni a Segítek egy Családot Alapítvány. A segítőt, Ritát, és a megsegítettet, Irént Kisbe szólaltatta meg.
6: Jól tudom, hogy most jön a szerződéskötésből, tehát tulajdonképpen egy órája van háza?
7: Igen, ez valami gyönyör, amit itt megélhettünk.
8: Ilyen kiemelkedően nagy segítség nem általános, hogy valakinek egy házat tudunk venni, de Irénnek a személyisége, az, ahogy harcol a gyerekeiért, a kicsikért, nagyokért, az élete, ahogy végigcsinálta, az az őszinteség, ami árad belőle, mindenkit így megfogott. Tudom, hogy tovább fognak tudni lépni, és boldogulni fognak. Annak ellenére, hogy fizikailag egy nagyon törékeny hölgyről beszélünk, egy iszonyat erős nőről van szó, aki tudta magát tartani a borzalmas életútja mellett is, és erőt adott nekünk is, hogy tényleg itt van jogosultsága a támogatásnak.
6: Ezen a ponton Irénnel visszapörgettük az eseményeket, Akerman Rita pedig a Segítek egy Családot önkéntese elment gyógyszerért, mert Rita kisfiának nagyon fájt a foga.
7: Mi albéletről albéletre költöztünk, és találtam a Facebookon erre a Segítek egy Családot Alapítványra. Elolvastam a feltételeit, és akkor ugye megkerestem otthon Bagamérban a családsegítőt, és ugye megkértem őket, hogy írjanak egy e-mailt rólunk, hogy mi hátrányhelyzetűsek vagyunk, és akkor ugye ez megtörtént. 6 vagy 7 hónap elteltével felhívtak minket, és akkor jelezték, hogy bekerültünk. És onnastól kezdve teljesen az életünk másképp éltük, annyi mindenben segítettek nekünk, hogy soha álmodni nem mertem róla. Egy csomó élelmiszer, ruhát, pénzjuttatás.
6: Abban a pályázatban, amit írtak, abban mit írtak le? Milyen helyzetben voltak?
7: Több mint egy évben ugye azt írták bele, hogy egyedül nevelem a 2 kisfiamat, és albérletben élek velek. Hát, hogy mondjam önnek, egy évben vagy 6-7-szer költöztem a gyerkőcökkel.
6: Miért kellett mindig ennyit költözni?
7: Nem írtak albérleti szerződést, és ugye akkor raktak ki minket, mikor akartak, mert hiába normálisan rendszeresen fizettem, ugye kapuk a gyerekekről 77.900 forintot, ugye abból fizettem az albérletet, alkalmi munkákból tartottam el őket. A torma, ami nagyon megy, én abba dolgozok.
6: A nagylánya is magukkal él? Most itt van, ő időnként segít Renátóval.
7: Igen, ő nem él velünk, lett egy párja, hál' Istennek nagyon jó módja megy mellette, meg dolgozik a kislány, és így nem kell minden reggel hajnalba kell beutazni, de amiben tud, mindenbe segítenek mindketten.
6: Hova beutazni? Mi a legközelebbi nagyobb város?
7: Debrecen. Meg nem rég, olyan egy éve körül költözött ő hozzám haza, mert állami gondozásban nőnek fel, még mindig a többiek.
6: Hány gyerek van?
7: Nekem 9 gyerekem van, az első élettársamtól van 7, abból 3 autista beteg, 2 örökbe ment, meg ugye a 2 kislány volt Újfehértón, ott nevelte egy nevelőszülő őket.
6: És a két fia van most magával. Igen.
7: De ők egy másik apától vannak. Ővel is külön voltunk, majd csak egy évet. Nemrég békültünk ki egy jó két hónapja.
6: Mennyire tudja tartani azokkal a gyerekeivel a kapcsolatot, akik állami gondozásban vannak?
7: Hát most igazán megmondom önnek, ugye kislánnyal néha-néha úgy mesengeren tudok beszélni, vagy ha nagylányom megy oszív, akkor látom. Nem voltam már a beteg fiaimnál vagy két éve. Az egyiket Hajdunánásra viszik, a másikat most Komádiba vitték, a legkisebbik ő meg most Böszörményben van. 24 óra kell egy gyerekhez, veszélyesek önmagukra is, így ők örök életükre ott fognak maradni. Nagyon nehéz sorsban éltem velek akkor, muszáj volt meglépjem ezt a dolgot, hogy én, mint anya elvitessem a gyerekeimet, mert már olyan kilátástalan volt a helyzetük. Majdnem börtönt kaptam emiatt is, hogy az egyik alultáplált volt, meg ugye a kisfiamnak kezelába le volt hagyva. Szóval ezért kellett ezt a lépést megtegyem.
6: Olyan körülmények között éltek, hogy nem volt fűtés?
7: Hát igen, volt kályha, amivel fűtöttünk, de nem volt ember a háznál, aki fát hozzon, mindent nekem kellett egyedül megoldjak.
6: Maga egy nem magas, nagyon vékony nő.
7: Ugye az a közmondás, hogy az Isten a legerősebb embernek adja mindig a csatákat, és én mindenki megvívok a gyerekeimért.
6: Sose volt magának könnyű?
7: Édesanyámékkal is nehéz körülmények között éltünk. Hát ugye úgy éltük az életünket, mint ahogy én vándoroltam egyik helyről a másikra. Hát nagyon sokszor megkaptam ezt, hogy minek szültem ennyi gyereket. Csak az a nagy kérdés, hogy ugye nem ők élték azt az életet. Nekem nem volt választásom, ugye én is voltam. Két hónapot Berettyóújfaluba intézetbe. 14 éves voltam, amikor a legelső gyermekem megszületett, akkor anyósom vállalta a felelősséget, hogy ki tudjon engemet hozni, és ugye ő vállalta a gyámságot felettem és a gyerekem felett, és ugye akárhogy próbáltam, már annó megszabadulni nem tudtam, mert ugye a gyerekét senki nem hagyja magára.
6: De az egy bántalmazó kapcsolat volt?
7: Igen, ez egy bántalmazó kapcsolat volt, olyan napot nem tudok önnek mondani, hogy ne kaptam volna ki, még a semmiért is. Ugye ivott, ezt mindig bántalmazott, és így nem tudtam szabadulni.
6: Gyerekek többsége erőszakból fogant.
7: Igen. És ugye nem volt rá lehetőség sem úgy, hogy ugye elvetessem őket, mert...
6: Gyakorlatilag úgy képzeljem el, hogy szinte rabszolgaként tartotta az anyósa meg a volt férje.
7: Anyósommal nem volt baj, ő egy áldott jó asszony volt, mert tényleg minden köszönetem neki. Hát a volt párom az egy agresszív, egy ilyen, hogy mondjam önnek, ilyen két személyisége volt szerintem, mert ha józan volt, nem volt vele úgy probléma, de viszont ha ivott, akkor mindig az történt, hogy kikaptam tőle. Meg ugye nem volt pénzkereső, egy szelet kenyeret nem tudott az asztalra tenni.
6: Mikor éltek?
7: Hát megmondjam magának őszintén, elmentem napi szinten kódulni a gyerekeimnek, hogy enni tudjak adni, meg ugye voltak ilyenek, hogy hiteleztünk másoktól élelmiszert.
6: Hogy sikerült megszabadulni?
7: Hát az az igazság, ugye az utolsó terhességemmel nagyon megutáltam őt, mert már az utolsó három gyerekem úgy született meg, hogy kórházból vitték el tőlem a gyerekeket, az nagyon megviselt, hogy ugye ott kellett hagyjam őket. Ezt nem kívánom még a legnagyobb ellenségemnek se. Próbáltam én szabadulni, de nem tudtam. Akkor nem tudom megmondani önnek, megmondom őszintén, hogy volt ennyi bátorságom, de utána csak olyan erőt kaptam a jó Istentől, hogy ott tudtam hagyni.
6: A hetedik gyerek születésénél eldöntötte, hogy ez így nem mehet tovább. Igen. És ott segítséget kért a kórházban?
7: Nem kértem senki segítségét, ezt önmagam oldottam meg, hogy én elhagyom őt. Hát édesapám által ugye ő adott nekem helyet, és így tudtam ott hagyni őt.
6: És a másik kapcsolata, akivel most kibékült, nyugalmasabb volt?
7: Ő előtte le a kalappal, ő tényleg mindent megtett, értem, még mikor gyerekünk se volt, ő dolgozott, eltartott, és tudja, mi a lényeg az egészbe, hogy ami szeretetet kaptam tőle az első páromtól soha. Még mióta vele élek 11 éve, soha nem kaptam tőle egy pofont se. Soha. És ez egy nőnek nagyon sokat számít, én szerintem, hogy egy olyan életbe élhet, ahon ő nem kell attól rettegjen, féljen, hogy mikor lesz megverve. Ő teljesen másabb ez az ember, akivel élem a mindennapjaimat.
6: De akkor vele is csak azért elváltak, aztán most újra összejöttek.
7: Igen, vele is az volt a problémánk, az alkohol, de akkor se bántott. De hál' Istennek már megjavultunk. Ugye egyre nagyobb lett az már az önbizalmam afelé, hogy én igen erős vagyok, egy anya tigris vagyok, aki nem hagyja magát, na és akkor így. Én nekem a mindennapjaim a gyerekeimről szólnak, mert őkértük megyek, őkértük harcolok, nem számít semmi, csak ők.
6: Rita visszaért a gyógyszerrel. Megmondja a teljes nevét?
8: Akkerman Rita. Támogatóként kerültem először kapcsolatba az alapítvánnyal. Nagyon régóta kerestem egy ilyen szervezetet, ahol közvetlenül lehetett támogatni egy-egy családot, nem az, hogy bevittem valahova és történik vele valami, és így kerültem be önkéntesként.
6: Mi a foglalkozásom?
8: Én order management specialist vagyok, tehát teljesen ilyen back office kereskedelmi részen, irodai munka.
6: Ez, amit maga itt önkéntesként végez, ez egy nagyon komoly munka, pszichésen is, és fizikailag is.
8: Vannak mélypontok, viszont mint az ő esetében is, mondjuk ez egy különleges eset, de amikor egy-egy sikertörténet van, egy-egy önfelett boldog nevetés van, egy visszajelzés, vagy amikor hallom a háttérbe a gyerekeket, hogy tényleg még egy csomagot kapunk, ez mindenért kell pótol.
6: Azt mondta, hogy ez egy különleges család, vagy egy különleges helyzet. Mitől különleges?
8: Ilyen kiemelkedően nagy segítség nem általános, hogy valakinek egy házat tudunk venni, de Irénnek a személyisége, az, ahogy harcol a gyerekeiért, a kicsikért, nagyokért, az élete, ahogy végigcsinálta, az az őszinteség, ami árad belőle, mindenkit megfogott. Egy olyan család, akit érdemes támogatni, és tudom, hogy tovább fognak tudni lépni, és boldogulni fognak. Tegnap, amikor az utolsó egyeztetések folytak telefonon, pont mondtam is Irénnek, hogy ha minden jól megy Irén, holnap ilyenkor már háztulajdonosok lesznek, és hát nyilván hatalmas volt a boldogság. Nehéz megfogalmazni, hogy ilyenkor mit érez az ember, de én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos dolog, és csodálatos, hogy tulajdonképpen a kis emberek segítségével ezt meg tudtuk csinálni, és csak ennyi kell, hogy egy élet... Hát igen, de hogy az a sok kicsi kellett ahhoz, a hatalmas lépéshez, hogy ez a család most már biztonságban éljen tovább.
6: Hány ember adott mennyiket?
8: Pontosan mérte a rendszer ezt egyébként, átlag ilyen 10 000 forintokból, 20 000 forintból. Szerintem 50-nél nagyobb nem jött be egyszerre.
6: Volt már életében házliciten?
8: Soha. Elmondani nem tudom, mennyire izgultam. Hál' Istennek online volt az egész. Személyesen kellett egy ügyvédi irodába elmenni regisztrálni, de utána online folyt, és ott ültem a laptop előtt, és izgultam az utolsó percig, hogy nehogy más tegyen rá ajánlatot. Pont ez futott át az agyamon, hogy ha én itt bármit elrontok, amire összeadták a pénzt az adományozók, arra nincs bocsánat nagyjából, tehát tényleg az, hogy nagy volt a felelősség. Nagyon izgultam, viszont pont akkor, hát ők is nagyon izgultak értelemszerűen, és például az is soha nem fogom elfelejteni azt a telefonhívást, mikor felhívtam Irént, és mondtam, hogy sikerül, és a végén közösen sírtunk.
7: Akkor a nap, mikor volt ez a licit nap, akkor a nap nagyon izgatott voltam, feszült voltam, mert nem tudtam, hogy most mi lesz, hogy sikerül, vagy nem sikerül. De mikor Rita néni felhívott, hogy sikerül, hát nem csak nekem, még a két fiamnak is nagyon boldog percek voltak akkor a nap. Minden álmomat valóra váltották ezek az emberek, akik segítettek. Nekik köszönhetem a fele életemet.
1: Kis Bea összeállítását hallották. A Segítek egy családot alapítvánnyal holnapi adásunkban bővebben is foglalkozunk. A most hallott konkrét történet kapcsán viszont Sáfrány Rékát, a számos nőjogi szervezetet összefogó Ernyő szervezet, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség vezetőjét kérdezem. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
1: Látómezeiben vannak az Irénhez hasonló nők azoknak a szervezeteknek, amelyek önök

0: itt praktikus segítséget is próbálnak mindenképpen nyújtani. Úgy, ahogy itt láttuk, hogy a civilek szerepe, és nem csak szervezeteké, hanem az egyének, a civil kurázsi szerepe az mennyire szembetűnően fontos volt ebben a történetben. Ugyanúgy a mi tagszervezeteink is ezeket az ilyen meglévő hiányosságokat próbálják kicsit orvosolni és megfelelő megoldásokat találni. De azt is hangsúlyoznám, hogy nagyon fontos a szemléletformálás is. Tehát abban is szerepet vállalnak, hogy például az erőszak, nők elleni erőszak áldozataival foglalkozó szervezetek, például a NANE vagy a Patent Egyesületek így egyfajta áldozatközpontú szemléletet próbálnak a hatóságoknál is, az intézményeknél is elterjeszteni, illetve azt a traumatudatos szemléletet, ami itt is a riportban is nagyon erősen megjelent, ami egy együttérző, ugyanakkor az áldozatot egyfajta, tehát a saját sorsában szerepet vállaló útra próbálja terelni, ebben segíti.
1: Mit értek el eddig ilyen területen?
0: Azt gondolom, hogy az elmúlt kormányzat alatt ebben egy kicsit akadályozva, vagy nem is kicsit akadályozva voltak ezek a szervezetek, a mi tagjaink, és ez a szemléletformálás mégis valahogy utat tör mindig magának, tehát azt sosem adtuk föl annak az igényét, hogy a döntéshozókhoz ezt a hozzáállást és a nőknek a valódi problémáit eljuttassuk. És úgy gondoljuk, hogy az egyes intézményekben különböző mértékben, de ott volt ez a nyitottság, hogy ezt elsajátítsák, tehát konferenciáinkra, melyekben EU-s vagy európai nemzetközi bevált gyakorlatokat próbáltunk megjeleníteni, így például az isztambuli egyezménynek a szellemiségét, ott nyitottnak mutatkoztak, és nem csak a konferenciákon, hanem bizonyos önkormányzatok konkrétan is olyan együttműködésekre voltak nyitottak, amik az isztambuli egyezménynek ezt a nagyon átfogó, megelőző és kezelő hozzáállását átvették.
1: Beszéljünk egy picit az isztambuli egyezményről, mert sokak számára ez még mindig homályos, hogy ez mit akar, csak a lényegileg próbáljuk összefoglalni, hogy mi a lényeg ennek?
0: Igen, az isztambuli egyezmény, ami nem egy EU-s, hanem egy, tehát nem uniós, hanem az Európa Tanácsnak egy fontos emberi jogi egyezménye, ez a nőkkel szembeni, illetve a családon belüli erőszakkal foglalkozik, és négy pillére van, ezekben fontos a megelőzés, a megfelelő kezelés, illetve az is, hogy olyan intézmények olyan és olyan jogszabályok épüljenek ki, amik mindezeket egyben tartják. És ezt az EU-s országok közül a többség ez már ratifikálta, Magyarországon viszont megállt annál, hogy aláírták 2014-ben, de aztán 2020-ban sajnos elutasították egy politikai nyilatkozatban ezt, és azt várjuk, hogy ezt újra megvizsgálják ennek a ratifikációjának, tehát az átültetésének a lehetőségét.
1: Azok az önkormányzatok, amelyek partnernek mutatkoznak a jó gyakorlatok tekintetében, hogyan változtatnak a gyakorlatban, milyen eredményeket tudhatunk ezeken a területeken esetleg már?
0: Ezek az önkormányzatok abban voltak nyitottak, hogy kicsiben, de egy olyan intézményrendszer alapjait tették le, amelyek az áldozatok szempontjait, illetve ezt a traumatudatosságot meghonosították. Több ilyen, Budapesten is több ilyen kerületről tudunk, vagy kerület van, akik erre nyitottnak mutatkoztak, és azt lehet látni, hogy az ottani szakemberek és a civilek közös munkája nagyon hasznosnak bizonyul abból a szempontból, hogy ez a szemlélet nem csak hogy átveszik az egyezménynek a szemléletét, hanem arról is vagy történik visszacsatolás, hogy ez mennyiben vált be, hogy hogyan tudták alkalmazni, hogy

0: az érintett nőknek a biztonsága hogyan tudott nőni, hogy akár a bántalmazókkal való kommunikáció és a hatósági bánásmód ezekkel a ügyekkel kapcsolatban hogyan alakult.
1: Önök a múlt héten az Európai Parlamentben jártak, egy kutatást mutattak be. Meséljen erről, legyen szíves.
0: Igen, a civileknek a szerepe kapcsán ugye az EU-s intézmények is felismerték, hogy az alapvető jogok és a demokrácia védelme szempontjából a civileknek nagy a szerepe. És a civil szervezete részéről egy olyan, tehát ő nekik egy olyan fajta függetlenségre, ugyanakkor szabadságra, autonómiára van szükségük, ami lehetővé teszi azt, hogy hozzájáruljanak ezeknek az értékeknek a fennmaradásához és terjesztéséhez, és mindezt forrásokkal megtámogatva és biztonságban tudják végezni. Ami miatt mi az Európai Parlamentben jártunk, az az volt, hogy egy nemzetközi kutatás, aminek a címe Moteris volt, és 15 országban végeztük el. Ennek a legfőbb eredményeit bemutassuk az európai parlamenti képviselőknek. Azért is, mert most zajlanak a viták a következő költségvetési ciklusról. És mivel azt tapasztaltuk, hogy a költségvetésben az nők és férfiak egyenlőségének kérdése az nagyon fontos, hogy megjelenjen, és az eddigiekben ez inkább háttérbe szorult, és ez a civilekre is kihatással volt, de ugyanúgy a női jogokra általában. Ezért most lenne fontos őket arra aktivizálni, hogy álljanak ki ezek mellett, a jogok mellett.
1: Említette korábban a hatósági bánásmódot, erről a sajtóhoz általában a botrányos, minősíthetetlen viselkedések jutnak el, ahonnan ön nézi, onnan mást mutat a kép?
0: A hatósági hozzáállásról nem tudunk, tehát vannak közvetlen és közvetett ilyen jelek, hogy hogyan alakul. Esetleg most arra is gondol, hogy a rendőrségtől visszajött, vagy kiderült, véletlenül kiderült megjegyzés, ami ugyan negatívan a kékharisnyákra utalt, tehát így írta le a nőgi nem is aktivistát, hiszen ő újságíró, de hogy ezt a szemléletet. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen kettős dolog, tehát egy ilyen kellett, hogy megtörténjen, és ráébredjünk arra, hogy sajnos ez a fajta hozzáállás még egy kontrollálatlan környezetben abszolút előjöhet, úgyhogy ilyen szempontból nincsenek nagyon illúzióink, tovább kell mennünk és fenntartani ezt a munkát, de azért eléggé negatívnak gondoljuk ezt a trendet.
1: Irén történetében itt látszik, hogy sok helyen hiányoztak a szűrők, a rendszer szűrői, amik kiszűrhették volna, ki segíthették volna ezekből a helyzetekből őt, és a napokban jött ki ez a hír, hogy a szifiliszel született gyerekek száma Magyarországon EU-s országként is nőtt. Tehát hogyan történhet, milyen szűrők hiányoztak itt a rendszerből, hogy történhet meg ez, kinek a felelősségen, hogy látja, hogy ez így alakulhatott, ez a mutató nálunk az elmúlt években.
0: Igen, ezzel mi is találkoztunk, és mivel a szociális intézmény rendszerben azért van belelátásunk, a szervezeteink is foglalkoznak ezzel, illetve tagjai vagyunk a Gyermekjogi Civil Koalíciónak is, tehát olyan pontokon van például probléma, hogy mély szegénységben élő nőknél is gyakran van az, hogy a várandóságuk kapcsán bármikor is derüljön ki, ugye van egyfajta előírt kötelező várandós gondozási vizsgálat szám, és gyakran ez nem jön össze, ez az eset, vagyis hogy ez a szám. Tehát hiába vannak gondozva, úgy gondoljuk, hogy a hatóság is, tehát a védőnői rendszer, vagy maguk az orvosok is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ez nem jön össze, és kiesnek ebből a rendszerből, vagy kieshetnek, aminek nagyon káros következményei vannak az egyén egészségére nézve, de a közegészségügyre nézve is, és úgy gondoljuk, hogy a szifilisz ilyen tragikus méretű elterjedésében, illetve hogy csecsemők halnak bele ebben, ez is szerepet játszik, és ezen haladéktalanul változtatni kell.
1: Stávrán Réka, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
0: Köszönöm szépen.

0: Miért álltak ki a magyar szabadságért, ha többségük nem is volt magyar származású, és mit tudunk a leszármazottaikról? A mai napon az aradi vértanukra emlékezik az ország, mi is megidézzük a szellemüket a hírek után. A szó most Ceglédi Edité.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Megjelentek a vagyonadó részletei, törvény készül a Velencei tó vízpótlásáról. A maihoz hasonló idő várható holnap is. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei év végi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók ekkózási kedvezménye. A Fidesz szerint a kabinet pénzt akar beszedni az emberektől, úgy fogalmaztak, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. Hozzátették, Magyarországnak nem adóemelésre, hanem adócsökkentésre van szüksége. A KDNP frakció szerint a vagyonadóval a kormány saját elhibázott gazdaságpolitikájának hatásait igyekszik csillapítani. Úgy vélik, a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a katarendszerben adózók is rosszul jár. 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét, jelentette be a kulturális miniszter. Tar Zoltán közölte, eddig az NKA támogatási keretének 20%-áról közvetlenül a tárcavezető dönthetett. A jövőben azonban nagyobb szerepet kapnak a szakmai testületek. Tar Zoltán szerint Hankó Balázs volt miniszter 2025. februárja és idén április között 246 egyedi döntéssel, csaknem 5,5 milliárd forint támogatást ítélt oda. Már készül a Velencei tóról szóló törvény tervezete, amelynek kidolgozásába a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csaknem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb volt 1901 óta. Holnap is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható. Hírekkel 17 órakor jelentkezünk legközelebb.
2: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Hogyan él tovább az aradi vértanúk és az 1848-49-es szabadságharc hőseinek emlékezete? Mit tanítsunk és mit hagyhatunk el velük kapcsolatban? Bárány Balázstól a Történelem Tanárok Egyletének alelnökétől remélünk válaszokat ezekre a kérdésekre. Jó napot kívánok!
3: Szép jó napot, üdvözlöm a hallgatókat!
0: És hamarosan a stúdióba érkezik Holmár Zoltán is, aki pedig abba fog minket beavatni, mi lett az aradi vértanúk hozzátartozóinak sorsa. SMS számunk 0639666, írjanak nekünk. Ma délben, ahogy sok-sok éve már, a Batthyány örökmécsesnél koszorúztak a Széchenyi István szakkollégium öreg diákjai. Az őket tömörítő szervezet elnöke Csite András van a vonalban. Jó napot kívánok! Oké, akkor még kollégáim jelezték, hogy ez a kapcsolat még várat magára, úgyhogy akkor el is kezdhetjük. Akkor Csite Andrásé a szó. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: Hány éve tart ez a szép hagyomány önöknél?
4: Széchenyi István szakkollégium először 1988. október 6-án emlékezett Adadon az Obeliszknél a 49-ben kivégzett vértanúkra. Azóta minden évben megemlékezünk, hol Adadon, hol a Batthyány örökmécsesnél.
0: Értem, két helyszínen is.
4: Igen, a Covid óta, amikor nem lehetett utazni, akkor vettük fel a szokásaink közé, hogy kimegyünk október 6-án az Örök Mécseshez, és déli 12 órakor együtt emlékezünk. Végzett és jelenlegi szakkollégisták.
0: Hányan szoktak ilyenkor összejönni?
4: 15-20-an szoktunk jelen lenni, attól függően, hogy milyen az idő, meg ki hogyan ért rá.
0: És miért fontos a közösségnek ez a történelmi esemény? Mit fejez ki az ehhez való kötődésük?
4: A magának a szakkollégiumnak az alapításába, identitásába játszik ez egy központi elemet. A Széchenyi István szakkollégiumot azért hoztuk létre, hogy Magyarországot működtető elitek, felső vezetőknek az utánpótlását tudjuk biztosítani. Úgyhogy ez a közösségi összetartozásnak, illetve a vezetői felelősségvállalásnak egy megnyilvánulása, vagy inkább ilyen tanítási eszköze. Ezzel is csatlakozunk a előttünk járt generációknak a jó példájához. Meg azt se szabad elfelejteni, hogy a magyarság életében kevés olyan pillanat van, vagy emlékezett politikai esemény, ami nem megosztó, hanem teljesen egyesíteni tudja a nemzetet, és azt gondolom, hogy október 6-a egy ilyen időpont.
0: Csite András, köszönjük szépen, hogy bejelentkezett hozzánk. Most pedig Bárány Balázshoz fordulok vendégünkhez, a Történelemtanárok Egyletének alelnökéhez. Mennyire általános, hogy éppen október 6-ai eseményhez fűződően egy tanulói közösség évről évre megemlékezik, hogy éppen ezt a dátumot érzi magáénak ennyire ön szerint?
3: Én eléggé buborékban dolgozom, mert már én a Covid óta egy alapítvány iskolában tevékenykedek, úgyhogy a rálátásom erre meglehetősen szűk, de nekem a tapasztalatom az, hogy a kis közösségekben, kerületekben az iskolák azért gondozzák az ottani 48-as, 49-es emlékezetüket. Vagy ha az iskola nevéhez kapcsolódik egy ilyen, tehát ezt tanulókkal megoldják. Itt inkább az az érdekes, hogy a többi iskola, meg a többi gyermeknél ezt hogyan lehetne elérni itt 2026-ban, hogy ezzel kapcsolatban, ez az emléknappal kapcsolatban valamit gondoljon, vagy valamit érezzen.
0: Megszólítja még a mai diákokat ez a 177 évvel ezelőtti esemény?
3: Na, azt kell mondjam, hogy nem. Tehát nehéz. Nehéz. Tehát valahogy az iskolai ünnepségeink, én úgy szoktam fogalmazni, hogy így el április 4 esettek. Tehát ez a álljunk vigyázva, fekete-fehérbe öltözve, és akkor minden évben meghallgatjuk ugyanazt az eseményt. Nyilván ennek van egy rituálé jellege, ami nem lekicsinyelhető, tehát nem azt mondom, hogy ez haszontalan, de ennek megvan a helye mondjuk egy központi rendezvényen.
0: Ezt most egy általános iskolát képzeljünk el, vagy egy
3: bármelyiket.
0: Középiskola.
3: Gyakorlatilag bármelyiket. Tehát én tanítottam mindkét oktatási formában, én mind a kettőnél láttam gyakorlatilag ugyanezt, hogy tessék az aulában vigyázmáni, Pistikete ott hátul, ne kiabálj, bírd már ki ezt a 45 perc. Tehát igazából az lesz csak, hogy jó, ez így végig kell állni, unalmas lesz, stb. Tehát ha valami érzelmi kötődést szeretnénk elérni, akkor lehet azzal próbálkozni, hogy az előadás módon változtatunk. Próbáljuk akkor, ugye ez a tipikus, hogy próbálunk akkor mondjuk a Radivertonunk búcsú leveleiből felolvasni. Azért ott van egy-kettő, ami szerintem ma is érzelmileg megérintő tud lenni, de ha itt is a mértéket eltévesztjük, akkor át tud csapni unalomba, meg hát ilyenkor nem tudom, nézik, hogy mi van a Zsófi hátán, meg a légy ott mászik az ablakon. Tehát, hogy a gyerekeknél szerintem egészen más típusú bevonásra van ma 2026-ban szükség. Szerintem ez egy világtendencia, hogy ahhoz, hogy a közös ünnepeinket megéljük, ezeket újra kell gondolni. Tehát mi még simán végigálltunk egy ilyen ünnepséget, bár szerintem köztünk is volt, aki kidőlt a sorból, a melegtől, a szomjúságtól.
0: De ez a vércukorszint miatt.
3: Igen, igen. Tehát szerintem ezekre érdemes odafigyelni. Mi kísérletezünk ilyennel évről évre, hogy valami elvontabb, metaforikusabb szinten próbáljuk meg az érzést magát hozni, mint mondjuk ezen a napon mondjuk a veszteség, a gyász. Uh-huh. Hogyan lehet ezt feldolgozni? És akkor nyilván elmondjuk, hogy minek apropóján van ez. Uh-huh. És akkor hát, ha ezt a gyermek, egy ötödikes, egy tíz éves gyerekről beszélünk, lehet, hogy ezt azért könnyebben át tudja élni, és utána ezt, hogyha minden évben hallja, át tudja helyezni esetleg egy nagyobb, elvontabb nemzeti szintre.
0: Na, de mi a trükkjük erre? Hogyan lehet ezt átvinni?
3: Mi ma az iskolában egy ilyet csináltunk, hogy mindenki mesélt, nem mindenkit, mesélt egy-két ember veszteségéről. És hogy hogyan tudott ezzel megküzdeni. Uh-huh. És a gyerekeknek lehetett kérdezni, és aranyos volt, hogy kérdeztek. Tehát volt, aki gyászról, volt, aki egészen másról, anyagi típusú dologról, vagy egyszerűen csak az, hogy életstílust kellett váltani, mert olyan helyzetből. Tehát ezek egyénfüggők, hogy ki mit él meg nyilván veszteségnek. De a gyerekek ebből így tudja, az, hogy ismerik azt a személyt, aki beszél, a tanárt, a osztálytársat, a nem tudom kit, ő hozzá kötődnek, és ezt az érzést utána át tudják helyezni esetleg később egy nagyobb képre.
0: De ezek a búcsúlevelek tényleg nagyon sok érzelmet váltanak ki. A Kossuth Rádió mai adás folyamában 7 aradi vértanú búcsúlevelével idézzük fel az ő emléküket. Most hallgassuk meg Leininger Veszelburg Károly tábornok utolsó sorait, amelyeket néhány órával a felakasztása előtt írt a feleségének.

0: Az aradi vértanúk utolsó levelei. Részlet Leiningen Westerburg Károly búcsúüzenetéből.
1: Egyetlen utolsó leheletemig szeretett Lizám. A kocka eldőlt, és csak kevés órám marad még e világon, hogy előkészüljek a keserves lépésre. A halál nem volna rettenetes rám nézve, ha egyedül állnék. De a rád és ártatlan gyermekeimre való gondolat, drága Lizám, súlyosan nehezedik lelkemre. A gyerekek a te szavaidból fogják megismerni apjukat. És kimondhatná meg nekik jobban, mint te, hogy apjuk, bár az emberi törvények elítélték, szívében becsületes ember volt, aki meggyőződéséért halt meg. Rövidre van szabva az idő, melyet még e földön tölthetek. A levelet nem sokára át kell adnom, és nehezemre esik megválni ezektől a lapoktól, hiszen ezek az utolsó szavaim hozzád. Isten áldjon és oltalmazzon, drága nemes feleségem, és adjon neked erőt, engem pedig részesítsen örök békéjében.
2: Leininger Westerburg Károly búcsúlevél leveléből szólt az idézet. Őt 30 évesen akasztották fel, két kisgyereket hagyott hátra. Bárány Balázst, a Történelem Tanárok Egyletének alelnökét kérdezem továbbra is. Az aradi 13-ak esetében van szerepe a gyerekek fogadókészségében a hazafias szempontoknak, vagy tényleg inkább így a személyes sorsokon keresztül tudjuk elérni, hogy rezonáljanak erre a történetre?
3: Nehéz dolog ez, mert tehát hogyha ez egy ünnepségen fordul elő, akkor ott kis elsőstől egészen a nyolcadikosig, vagy kilencedikestől tizenkettedikesig kell olyat mondani, amit mindenki ért. Viszont az általános iskolában ugye eléggé kirekeszt gyakorlatilag majdnem, hogy 6 év folyamat. Attól függ, hogy eljutunk-e a tananyagban. Ez most jelen pillanatban valahol ott a 6. év végén, 7. év elején. Attól függ, hogy haladok. Ott található ez a témakör. És tehát talán a 7. évesek azok, akik ezt a legjobban föl tudják dolgozni, már akik ezt éppen tanulják. Szóval nehéz egyáltalán, hogy ebbe a hosszú-hosszú zsúfolt tananyagba belezsúfoljuk ezt, hogy na akkor magyarázzuk meg, hogy ez a 13 ember, akiknek a több mint fele gyakorlatilag nem is magyar a mai fogalmaink szerint, az akkor miért halt meg a magyar szabadságért. És akkor itt viszont erre idő kéne. Tehát ez gyakorlatilag irodalom órán is egy a Petőfi, hogy lesz egy szlovák ajkú családból a nemzet költőjének a családja, tehát ezeket mind érdemes volna megkapargatni. Erre a nemzet tudatra, mint témára nagyon kevés időt szánunk az oktatásban, mert ugye folyton rohanni kell. Tehát itt van tulajdonképpen a nehézségünk, amikor ezt a témát át kellene adni, hogyha nagyon a faktuális dolgokra megyünk, és nem ilyen elvont szinten közelítünk az emléknaphoz, mint ahogy az előbb azt próbáltam felvázolni.
2: Folytatni fogjuk ezt a beszélgetést, időközben megérkezett a stúdióba Holmár Zoltán történész, muzeológus, aki nagy fába vágta a fejszét, az aradi vértanúk leszármazottait kutatja. Jó napot kívánok!
4: Kezdjétsokom, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Mi történt az aradi vértanúk gyerekeivel és unokáival? Mit tudunk róluk?
4: Ugye ez egy olyan téma, amivel az utóbbi évtizedekben sem nagyon foglalkozott a történet tudomány, kicsit úgy perifériára szorult. Az aradi vértanúk névsorát is, ha a iskolai szinten nézzük, nehezen szokták a tanulók megtanulni, hiszen sok az idegen hangzású név benne, de elsősorban, hogyha fel is dolgozzák az életrajzokat, akkor a katonatörténeti szempontból, politikatörténeti, és kevés szó szokott esni az életükről, a magánéletükről, a gyermekeikről, feleségeikről, hiszen Ez valahogy ugye mégiscsak egy kicsit egy magánjellegű téma, mégis, mivel az aradi véletlenokról van szó, a korabeli sajtó is nem egyszer cikkezett a gyermekekről. Sőt, volt egy olyan eset is, amikor 1890-ben Aradon a szabadságszobrot felavatták, akkor ez volt az egyetlen olyan dokumentált alkalom, hogy több aradi véletlenú gyermek is megjelent ezen az eseményen, adózva és tisztelegve az édesapjaik emléke előtt. Ott volt többek között Pöltember Gernőnek az Ilona nevű lánya, vagy Lázár Vilmosnak a fogadott gyermekei, Knézics Károlynak az egyik lánya, és lehetne még így sorolni. Amit tudunk róluk, hogy 13-ajuk közül ketten voltak aglegények, Aulik Lajos és Török Ignác. Egy közülük jegyben járt, tervezte az esküvőt, de a szabadságharc miatt ez nem történhetett meg. Nagy Sándor Józsefről beszélünk és Mittenmáról. És a maradék 10 aradi véltanú volt nős, és közülük 7-nek voltak gyermekeik. Amit érdemes róluk megemlíteni, hogy mindegyiknek más-más volt a maga életútja, más utat jártak be. Zömmel lányokról beszélünk, kevés a fiú leszármazott, lévén, hogy három aradi véltanúról tudunk, hogy egyenesági leszármazottaik is vannak. Svejde József, Kisernő, illetve Knézics Károly sorolható ide, akiről biztosan tudjuk, hogy ma is köztünk állnak az egyenesági leszármazottaik.
2: Találkozott velük?
4: Sajnos még nem volt rá módon. Nyíregyházi lévén legközelebb hozzám földrajzi szempontból Miskolc esik, Svejde Józsefnek van ott egy ükunokája, egy hölgy, aki például az ükapjának a pecsétnyomóját és egy nemesi oklevelet is őriz. Ugyanakkor ha a hölgyeket említjük, ugye Knézics Károlynak is két szép lánya volt, Olga és Irén, akik sajnos azonban nem emlékezhettek az édesapjukra, mert néhány évesek voltak, mikor az édesapjukat kivégezték. Ugyanakkor, ami velük kapcsolatban érdekességként megemlíthető az az, hogy mind a ketten egy testvérpárhoz mentek feleségül. Olga, Knézics Olga Gröber Józsefnek lett a felesége, Knézics Irén pedig Gröber Sándornak. Egyikük végül, Olga ugye Miskolcra került, később Irén pedig maradt továbbra is Egerben, ahol az édesapja is szolgált egykor katonaként.
2: Hogy lehet nyomukra bukkanni ezeknek a családfa ágaknak?
4: Ugye a korabeli sajtó is különösen az 1867-es kiegyezést követően előtérbe hozta a szabadságharc hőseit. Többek között az aradi véltanúkat is újra napirendre lehetett emelni, hiszen addig szinte még a nevüket is kiejteni tilos volt, citokszó volt. Ugye az az elnyomás időszaka, a Bach korszak, Schwarzenberg korszak, az amikor tulajdonképpen nem lehetett emlékezni a 48-as, 49-es hősökre, így az aradi véltanokra sem. A kiegyezés erre viszont lehetőséget adott, és a korabeli sajtó is ugye akkor kezd szájba szökkenni, rengeteg cikk foglalkozik a gyermekek sorsával, hogy ki, hol él, merre található, egy-egy megemlékezésen ugye tiszteletüket is teszik, és például sokáig nem is tudtuk azt sem, hogy Láne Györgynek az egyszem lányát hogyan hívták, míg nem egy korabeli 1895-ös újságban meg nem találtam. Ugye akkor halt meg Láne Györgynek az özvegye, aki egy olasz származású asszony volt, Lucia Concetti. Olaszországban is hunyt el, és a lányukat pedig Alessandra Francesca Lánernek hívták. Ő egy olasz úrhoz, Giuseppe Sardihoz ment feleségül, és az aradi véletlenok gyermekei közül időben ő állt a legtovább, 1932-ben hunyt el.
2: Ennek hogy került a látószögébe ez a téma? Miért keltette fel az érdeklődését?
4: Ugye gyerekkorom óta nálam kiemelt helyen szerepel a 48-49 szabadságharc és azoknak a hősei. Lényegében, ha belegondolunk, nincs egy olyan település Magyarországon, ahol ne lenne legalább egy tér vagy egy utca elnevező Kossuthról, Petőfiről. Rögtön a tavasz március 15-tel kezdődik, ott van egy másik 48-as ünnepünk az évelején, és valahogy keretbe foglalva az év végén ott van október 6-a, ami a szabadságharcunknak sajnos a tragikus vége is. Az aradi véltanok és az első felelős független magyar miniszterelnökünk Batthyány Lajos grófnak a kivégzésének a tragikus napja. És valahogy ugye gyerekkoromban is megragadott az ő sorsuk, életük, hiszen nem kevesebbet, mint tényleg az életüket áldozták a haza oltárán a magyar szabadság ügyéért.
2: Van még hátra ebből a kutatásból? Tehát van még mit feltárni ezen a téren?
4: Igen, tulajdonképpen egy kutatás sosem mondható befejezetnek. Mindig jönnek újabb információk, Van olyan is, hogy megcáfol egy addig tényként közölt adatot, mert olyan források kerülnek elő, amelyek esetleg kiegészítik, vagy más fényben tüntetik fel az adott forrást, vagy esetleg éppensége ugye kiegészítik, sokkal kerekebb történet alakul ki belőle. Van például egy érdekesség, a kutatásom során bukkantam rá, hogy Knézics Olga, aki Miskolcon van eltemetve, nem messze van tőle, néhány méterre Svejde József egyik unokájának a sírja, Svejde Lilonáé. Ugye Svejde Józsefnek egy szem fia volt, Béla, és négy lánya. Három lánya, és Béla fiáról azt érdemes még megjegyezni, hogy ugyanabban az alakulatban szolgált honvédtisztként, mint az édesapja, a 4. Sándor huszárezredben, és ugyanabban az aradi vábörtönbe is zárták be az apjával együtt 49. október 6-án. És az volt a legnagyobb büntetés a számukra, hogy a császári hatóságok szándékosan távoli cellákba helyezték őket, hogy véletlenül se tudjanak egymással kapcsolatot létesíteni a fogság alatt. De Svejdének például az volt az utolsó kívánsága, hogy az általa őrzött ezüst feszület, amit a táborában is mindig őrzött, a halál után a fiának adományozzák, és ez így is történt. Sokáig őrizte ez Béla fia, míg nem később a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tulajdonába került, a napján kikosatlató ez az erekje.
2: Igen, ha személyesen nem találkozott a közvetlen leszármazottak, lehet, hogy nem tud erre a kérdésre annyira pontos választ adni, de az újságcikkekből kiderül az, hogy hogyan a családi emlékezetben hogyan alakult át a megbélyegzettségből egy ilyen büszkeségé, vagy egy ilyen méltósággal való megemlékezésé ezeknek a vértanúknak az emléke?
4: Hát ugye nagyon sok időnek kellett eltennie ahhoz, hogy méltó módon meg lehessen az aradi vértanúkról emlékezni. Például a kivégzésük helyszínén csak 1880-81-ben készült el az az emlékoszlop, ami napjainkban is látható, illetve 1890-ben az a szabadságszobor Arad közepén, ami ugye szintén hányatatott sorsú volt, trianoni békediktátum után ugye a románok eltávolították, aztán az ezerforduló után újra felállították, hál' Istennek napjainkban is ott van méltó módon a helyén, és emléket állít az aradi vértanúknak. Tulajdonképpen nagyon sok időnek kellett eltelni ahhoz. A kiegyezés volt egy fordulópont, amikor már pozitívabban lehetett a 48-as honvédokról, a tábornokokról is megemlékezéseket tartani. Persze gondoljunk bele abba, hogy a monarchia akkori uralkodója az a Ferenc József volt, aki a kivégzéseket is elrendelte. Így neki ez nagyon kényes téma volt, és sokkal jobban erőltette az áprilisi törvényeknek a napját, mint nemzeti ünnepnek a bevezetését április 11-ét, sem mint március 15-ét, amit a magyarok viszont sokkal jobban szerettek, és titokban március 15 én összejöveteleket tartottak lokális szinten, tehát városi, községi szinten is az emberek.
2: Önnek, akinek szemmel láthatóan szívügye ez a nemzeti ünnepünk, mennyire tűnik fontosnak az, hogy ragaszkodjunk az iskolai megemlékezésekhez, és hogy az iskolában kellőképpen átvigyük ennek az üzenetét?
4: Fontos, hiszen a nemzeti öntudat az egyik alappillére a oktatás-nevelés folyamatának. Ha az ember büszke a hazájára, az országára, arra a helyre, ahol él, és azt a nyelvet, amit beszél, akkor személy szerint is az a véleményem, hogy mindenképpen ápolni kell az őseink, a múltbéli hőseinknek az emlékét, hiszen múlt nélkül nincs jelen, és nem is érthetjük meg a jövőnek a kérdéseit sem.
2: Ezt a nemzettudatot, ezt Nyíregyházán a diákok mennyire érzik magukénak ma, hogy érzékeli?
4: Ugye én egy történész múzeológusként dolgozó munkatársam vagyok a Nyíregyházi Kálai Gyűjteménynek.
2: Találkozik velük.
4: Igen, úgyhogy sűrűn szoktam velük találkozni, és hál' Istennek a munkakörömből adódóan tematikus napokat is szoktunk szervezni osztályok, középiskolai, általános iskolai osztályok számára, kiemelt nemzeti ünnepeken és emléknapokon, így például március 15 és október 6 is, hiszen a Kálai család tagjai között is nem egy 48-as hős volt. Ott van például Kálai Ödön, aki Kossuth kormánybiztosa volt Székesfehérváron is többek között, és Hajnó őt is halálra ítélte, csak végül megkegyelmezett neki 1850-ben a nemzetközi nyomás miatt. Így van a munkámból adódóan kötődés is a témára vonatkozóan, és a diákokhoz visszatérve, ugye igyekszünk mi is az előadásaimon olyan formában megvilágítani ezt a témát, hogy sokkal jobban fel tudjuk kelteni az érdeklődésüket, hogy ne csak a statikus száraz tényeket és adatokat kapják meg, hanem olyan érdekes dolgokat vigyenek magukkal útravalóként, hogy tényleg úgy távozzanak a tematikus napjainkról, előadásainkról, hogy büszkék legyenek ezekre a hősökre.
2: És ők tudnak figyelni az előadáson?
4: Hát tegnap volt egy ilyen tematikus napunk pont az aradi vértanúkkal kapcsolatban, és az egyik előadás során egy fiúkból álló, tehát teljesen fiúkból álló osztály érkezett, egy szakképzési centrumos iskolának a teljes állománya. Komoly kihívás volt lekötni a figyelmüket, hiszen nem ez a fő érdeklődési körük. Mégis jó esőérzése konstatáltam 45 perc után, hogy megtapsoltak. Tehát egy percen át tapsoltak, és tudom, hogy ez nem nekem szól, mert én csak az előadó vagyok a témának, hanem a téma főszereplőinek, az aradi vértanúknak, és ez nekem jó esőérzés volt. Figyeltem az arcukat, a reakciókat, amikor egy-egy érdekességet elmondtam, hogy például Leiningen Westerbukáró, aki 2 méter magas volt, vagy Damjan is János, aki 190 cm magas, lelógott, leért a lábuk az akasztófán, és úgy csimpaszkodtak bele a hóhér segédek, hogy kilehelyék a lelküket, és láttam az arcokon, amikor felsziszennek, és láttam azt is, hogy tehát nem unottan figyelnek a témára, hanem valóban átérik az egésznek a súlyát és helyzetét.
2: Hát még sok hatásos hasonló találkozást kívánok akkor. Holmár Zoltán történész, muzeológus, köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk.
4: Köszönöm szépen.

0: Netzes. Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 5 óra. A hírek után folytatjuk a beszélgetést Bárány Balázzsal a történelemtanárok kihívásairól, de a szó most Ceglédi Edité.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Megjelentek a vagyonadó részletei, rekordszáraz volt az év első 9 hónapja. A maihoz hasonló idő várható holnap is. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei év végi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata. A kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók eghozási kedvezménye. A jövőben ők is évi 60 millió forintig tudják igénybe venni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. A tervezeteket jövő szerdáig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. A Fidesz szerint a kabinet pénzt akar beszedni az emberektől, úgy fogalmaztak, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakció szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a katarendszerben adózók is rosszul járnak. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki, jelentette ki a miniszterelnök a Nemzeti Gyásznapon tartott központi ünnepségen Gyulán. Magyar Péter úgy fogalmazott, a 177 évvel ezelőtt kivégzett mártírok áldozatát, azt teszi igazán naggyá és nemessé, hogy egy olyan szabad hazáért haltak meg, amelyet ők már nem láthattak. A kormányfő hozzátette, hogy az 1848-49-es forradalom és az azt követő események Magyarország történetének szerves részét képezik, amelynek öröksége nem egyetlen politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté. Közösen folytatja a határon átnyúló Zalata-Dravica gázmező fejlesztését Magyarország és Horvátország, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter Zágrábban. Kapitány István a horvát gazdasági tárca vezetőjével tárgyalt arról is, hogy tovább növelnék a két ország közötti földgázszállítási kapacitást. Orbán Anita külügyminiszter szintén Zágrábban találkozott horvát kollégájával, akivel a közlekedési kapcsolatok továbbfejlesztése mellett az uniós költségvetésről, az agráriumról és az EU bővítésről is egyeztetett. Második világháborús robbanótestek kerültek elő a Dunából Budapest 9. kerületében, a Nemzetközi 7-es kikötőnél. A Magyar Honvédség tűzszerész járőre 5 robbanótestet azonosított, köztük német repesz és páncéltörő gránátokat, valamint egy magyar légvédelmi repeszgránátot. A katonai tűzszerészek elszállítják és megsemmisítik a robbanótesteket. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Holnap is napos fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható. Csütörtökön néhány fokkal hűvösebb lesz, és esőre is készülni kell. 17 óra 30 perckor krónikával várjuk Önöket.
3: Műsorajánló.
0: Szóda.
4: Spinoza Zsidó Fesztivál október 22-ig. Stúdió vendégünk a Spinoza Színház alapítója Sándor Anna és Cserna Antal színművész. A legendás színésznő, énekesnő Barbara Streisand életéről szóló darab Gallus Nicolette és Tóth Enikő előadásában és a Hermelin a Kugler Art szalomban.
0: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádúr zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mreme.jegy.hu
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Itthon nincs munkám.
8: Ja, meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
6: A Cinefest közönségdíjas filmje.
9: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
10: Azt már nem fogod.
6: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
11: Mami, táncolunk?
6: Mami Blue. A mozikban.
0: Reklámot hallottak. Netszes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Aradi 13-ak, hogyan viszonyulnak a fiatalok a nagy nemzeti hőseinkhez? És magány vagy egyedül lét, hogyan lehet jazzzenében kifejezni a városi ember magányosságát? Hallgassanak minket, és mindjárt kiderül. SMS számunk 0630 9666. Bárány Balázs, a történelem tanárok egyletének alelnöke a vendégünk, akivel a hírek előtt arról beszélgettünk, hogy mit lehet átadni a mai fiataloknak az aradi 13-ak tragédiájának mélységeiből. Közben SMS-eket is kaptunk. Az egyik hallgatónk azt kérdezi, hogy ha nem tanítjuk meg időben, hogy vannak helyszínek, ünnepek, amit illik tisztelni, megünnepelni, akkor olyan felnőttek lesznek a gyerekeinkből, akiknek nem lesz fontos a múlt emlékezete, nem is kérdés ez, hanem egy kijelentés. Miért akarunk mindent leegyszerűsíteni? Teszi fel a kérdést a hallgató. Igen, legyen a korosztályának megfelelő az ünnepség, de arról szóljon. Mi a véleménye, tanár úr?
12: Mit jelent az, hogy a korosztályának megfelelő? Egy 11 éves gyereknek hogy magyarázom el az ilyen elvont fogalmakat, amelyek a március 15-i eseményekhez kapcsolódnak. Annak idején, amikor kezdtem a pályámat, egy középiskolában kezdtem, és mikor ehhez a témához értem, akkor szokásosan, ahogy a régi iskola szerint elkezdtem mondani, hogy miket értek el, mik voltak a követelések, jobbágy felszabadítás. Az elsősorban az egyik lány felsajtott, hogy már megint ez a jobbágy felszabadítás, én ezt sosem értettem, hogy ez miért fontos. Na most itt, ha megállok és elmondom, hogy ez miért fontos, hogy ha volt rendszerváltás a magyar történelemben, akkor ez volt a legalapvetőbb. Hogy még hogy az egyik nap még valakinek tizedet fizet meg urbért, és a következőtől kezdve az a föld, amin már a ükapja is dolgozott, és az a földesúré volt, az onnantól kezdve az övé. És hogy ezt valami Kossuth Lajosnak köszönheti, legalábbis ő ezt így interpretálja, és ezért van minden faluban legalább egy Kossuth Lajos utca vagy tér, stb. Ezzel nagyon sok időt elviszek. És a tananyaggal nekem rohannom kell. Na most mindezt egy iskolai ünnepségen azért tényleg Ádámtól Évától indítani az aradi 13-akat, hát ez baromi hosszú ünnepséget jelent magában. És azért, hogyha összegyűlik 200-300 diák egy aulában, az SMS írónak én értem az aggodalmát, de itt a logisztikát meg a körülményeket érdemes figyelembe vennie, hogy mit szeretnénk, hogy valahogy viszonyuljon ehhez az ünnephez a gyerek, vagy tudja a faktológiát. Ha tudja a faktológiát, nem biztos, hogy pozitív érzelmei lesznek ezzel az ünneppel kapcsolatban, viszont vannak pozitív érzelmei az ünneppel kapcsolatban, vagy emléknap, mert ez a mai nap egyébként nem ünnep, tehát itt többször átcsúszunk ebbe a fogalom. Akkor viszont lehet, hogy érdekelni kezdi, hogy miért is van ez, és akkor kimegy a központi ünnepségre, megnézi azt, én is kimegyek, kisfiamat is kiviszem minden alkalommal, pedig még óvodás se, de ettől függetlenül azok, szerintem ezek a terepei a közösségi ünnepeinknek, az iskolára szerintem annyi súlyt meg, annyi feladatot ráhárítottak, oldja meg ezt is, oldja meg azt is, legyen nemzettudata, tudjon helyesen írni, adózni tanuljon meg, nem tudom én, tehát gyakorlatilag az elmúlt évtizednek, sőt, tizedeknek az volt a tanulság, hogy ha valamit társadalmilag nem tudunk megoldani, akkor abból csináljunk egy tantárgyat. És ez egy idő után olyan zsúfoltá tette az iskolákat, hogy ha ma meg kell nézni egy tanévet, a legtöbb iskola egy ilyen gyermekmegőrző és rendezvényközpont feladatát is ellátja. Tehát ilyen témanap, olyan témanap, olyan projektnap, és akkor ezek mind viszik ám el az időt azzal, hogy én haladjak az órám. Az, hogy haladjak, történelemből heti 2 órám van. Ez azt jelenti, hogy mondjuk, mit tudom én, a hatodikosokkal van szerda reggel egy, meg aztán pénteken valamikor ebéd után. És akkor közben én haladnék a történettel, ami az én fejemben kontinús, de ő neki közben volt nem tudom hány edzés, eltört a lába, kihúzták a fogát, volt matek doga, angol felmérő, ilyen projekt, stb. Ezek nekik nagyon mozaikosan állnak össze. Tehát amikor ilyen feladatot ruház rám az SMS író, akkor a kontextusát azt érdemes átgondolni, hogy ez milyen környezetben történik. Tehát én szerintem itt a központi ünnepeknek nagyobb, hogy mondjam, szerepe van, mint az iskolának. Az iskola viszonyulást, az utat meg tudja mutatni efelé, és ezt meg is csináljuk.
1: A Történelem Tanárok Egyletének hétvégi konferenciáján a nemzeti megosztottság volt a téma. Ez most egy éles váltás, de nagyon kíváncsi lennék arra, hogy önnek itt történelmi távlatokban gondolkodik, vagy lát. Mit gondol arról, hogy mennyi időbe fog telni, hogy a politika által szétszakított családok újra egységet mutassanak, és az ország népe újra egységet tudjon mutatni?
12: Annyira nem távoli téma szerintem. Tehát ez a nemzeti megosztottság, ez 48-49-ben is ott volt, hogy ki az, aki ott maradt a császári királyi hadseregben, ki az, aki pedig Kossuth oldalán harcolt, és ez a 13 vértanú, ez vállalta azt, hogy ő bizony a császári királyi hadsereg ellen vonja ki a kardját. Tehát tulajdonképpen ez egy évszázados, sőt, hogyha visszamegyünk az állam alapításig, gyakorlatilag mindig velünk lévő toposz. A konferenciánk ezzel foglalkozott, javaslom, akit érdekel a téma, az a YouTube-on visszahallgathatja. Ez egy visszatérő toposz, hogy ezzel mit tud kezdeni az iskola? Megint ez, hogy tényleg az iskolának kell ezzel is foglalkoznia, mert ez egy nagyon nehéz dolog. Nyilván tematizálhatjuk, hogy ez a megosztottság, hogy történt, de az igazság, hogy a tanulók jelentős részét ez már nem izgatja úgy föl. Tehát, hogyha én itt most bedobom mondjuk hogy ne csak 48-49-esekről, hanem mondjuk ez is egy 70. évforduló, ugye a Rajk újra temetés, ez pont 70 évvel ezelőtt volt, bedobom Rajknak a nevét, akkor önben vagy bennem, ez azért előhív konnotációkat, bennük nem biztos, el kell magyarázni, hogy ez miért fontos. Tehát nekik a közelmúlt, a jövő, az sokkal jobban izgatja őket, meg a jelen állapotok, hogy kik hogyan irányítják a világországait. Mindig ezt várják, hogy mikor érünk el oda, amikor a jelen állapot beszélünk, és hát sajnos annyira halmozott a tananyag, hogy sokszor erre nem jut idő, ami a legjobban érdekli őket. Pedig ha jelen érdekli őket, hogy most az ő országuk, az ő hazájuk az milyen állapotban van, szerintem ez nem kevésbíti a nemzettudatot, hanem növeli. Tehát, hogy törődik a jelen állapottal, most az, hogy 200 éve mi volt, 300 éve, stb. 70 évvel ezelőtt, ez nem sokuknak releváns. Nyilván feladatom az, hogy elmondjam, hogy ez miért releváns, tehát én ezt nem elhárítani akarom, de ők a jelenben élnek.
1: Egy újabb hallgatói SMS-t olvasok fel, de ne idegesítse fel magát rajta. A nemzettudatot sajnos nagyon sokan feleslegesnek és cikkinek tartják, pedig az iskolában bőven lenne rá idő foglalkozni vele. De hát nagyjából ennek a cáfolatát azt már el is mondta. Azt mondja, hogy ön szerint is fontos-e, hogy ezzel azért foglalkozzon az iskola is?
12: Ez, tehát nem, akkor lehet, hogy nem jól fejeztem ki magam. Ez nem jelenti azt, hogy ezzel nem foglalkozunk. Egyszerűen van egy kultúraváltás ma a világban, amit lehet szeretni, nem szeretni. Ez megtörtént. A gyermekek figyelme fragmentálódik. Egyébként szerintem a felnőtteké is, igen. De ezt kevesen vallják be. Elég a metrón végignézni, hogy hány felnőtt okos telefonozik és pörgeti a mindenféle algoritmusok által generált videókat. A nemzettudatnál arra nagyon kell vigyázni, hogy ne csúszson át patetizmusba. Mert ha valami patetikus, az a gyerekeknek roppantul visszataszító. És ezzel kell vigyázni. Tehát amit itt a történész kolléga nagyon szépen felvázolt, hogy egyéni történetekkel meg lehet fogni őket, Viszont itt is vigyázni kell, hogy mondom, a patetizmussal el tudjuk idegeníteni a gyerekeket, hogy hú, ez már megint valami nagyon régi dolog, ami engem nem érint. Úgyhogy én inkább erre ügyelnék, és az, hogy a saját kis mikrokörnyezetében ez a dolog hogyan csapódik le. Hogy ott a szomszédban miért van egy Kossuth Lajos utca? Miért érezték fontosnak, hogy legyen egy Kossuth Lajos utca? És akkor a Kossuth Lajos az miért nem szerepel mondjuk pénzünkön? Ahhoz képest, hogy szinte minden faluban van ilyen utcánk. Tehát mivel érte ő ezt el? És eleve a Kossuth megítélése egy izgalmas dolog, mert ugye megtanítja róla mindenki, hogy a görgeivel hogyan vesztek össze. Mégis egy gyermeknek a fejében, aki nem fog magától levenni történeti szakirodalmat, ez nagyon nehezen illeszkedik össze, hogy akkor mégis miért szerették őt az emberek? Hát nyilván, mert ők nem voltak annak a információnak a birtokában, amivel már mi, aminek már mi a birtokunkban vagyunk. Tehát én ezért lennék óvatos ezekkel a típusú követelésekkel, hogy ezt is csinálja meg az iskola, azt is csinálja meg az iskola, mert itt emellett egy nagyon nagy körítés kell. Tessék a családnak is kimenni a nemzeti ünnepre, tessék kitenni egy szál mécsest, vagy egy darab mécsest a Batthyány örök mécseshez, egy megemlékezést, végighallgatni egy szobornál. Ez a közösségünknek is a feladata, nem feltétlen csak az iskolája.
1: Ha már egyéni történetekről beszéltünk, még zárásképpen beszéljünk akkor arról, hogy milyen női vonatkozásai vannak ennek az 1848-49-es időszaknak. Valami érdekes történet?
12: Na ez egy váltás. Hát itt is ez, hogy 13 honvéd férfi tábornokról beszélünk, sőt nem is mindegyikük volt tábornok. Viszont ez a történet nagyon jól előadható szerintem alulnézetből. Vannak kutatások arról, hogy hány nő öltött férfi egyenruhát, és ment el, ugye volt, Kolozsváron volt egy komplett vadászezred, akik nőkből álltak, vagy zászlóaj, bocsánat, bolond vagyok, zászlóaj. Akkor azt hiszem, ismerjük a Lépstük Máriának a történetét, ugye a Mária főhadnagy ezt tükrözi vissza, Mader Spach Franciska történetét is érdemes itt fölidézni. Tehát van itt bőven női történet.
1: Bárány Balázs, köszönjük, hogy eljött hozzánk.
12: Én is köszönöm.
0: Necces. Délutáni magazin. Női szemmel. Női szemmel.
1: Egyikük mechatronikus mérnöknek tanul, másikuk programozó informatikusnak, a harmadik agykutatónak. Hogy mi tartja őket össze? Nem más, mint a zene. A Lonely Citizens címmel ma mutatja be az Arithmetic Jazz együttes első lemezét, amelyhez egy animációs filmet is társítottak. Az együttes tagjaival Kisbea beszélgetett.
7: Ezek szöveg nélküli, de olyan történetmesélős zenék.
10: Van abban valamilyen érdekes, vagy ilyen extra különlegesség, hogy történeteket zenével narrálunk. De nyilván azért azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy ezek, amik a mi fejünkben megfogalmazódnak történetek, és amiket ezekbe a számokba bele akartunk írni, azért ezt úgy tudjuk másoknak is megmutatni ezeket a történeteket, ha nem csak a zenére támaszkodunk, hanem akartunk egy ilyen vizuális világot is, ami elmeséli azokat a történeteket, amik a mi fejünkben megfogalmazódtak, miközben ezeket a számokat írtuk.
7: De akkor úgy volt, hogy a grafikusotoknak elmondtátok, hogy mire gondolt a művész, mire gondoltatok, amikor a számokat írtátok, vagy pedig ő meghallgatta, és benne születtek meg ezek a történetek?
11: Történeteket egyszerre írtuk a zenével, szóval, hogy ez az egész folyamat...
7: Hogy írtatok konkrétan történeteket?
11: Lényegében kész volt minden karakternek a története, neve, zenéje, témája, stb., és akkor ezen a ponton én leültem, és... nagy nehezen kiírtam magamból ezeket a dolgokat, és Samunak volt egy grafikus ismerőse, akinek ezt így prezentáltuk, és onnantól elindult egy másfél évig tartó hosszú közös munka, amiben ő a saját kezével ezt megrajzolta, és akkor így állt össze végül ez a produktum.
13: Karácsony Luca, aki rajzolta, tényleg gyakorlatilag a zenekarnak a negyedik tagja abszolút, mert kitaláltunk valamit, de hogy így jelentősen sokkal, de sokkal jobb és érdekesebb grafika, meg gyakorlatilag egy egész animációs film született a zenéhez.
10: Az egész ötlet, hogy ilyen karakterekről írjunk instrumentális zenét, ez úgy kezdődött, hogy először, amikor hárman összejöttünk csak így improvizálni, meg jamelni, akkor így lent voltunk a teremben egy órát,

lévő, vagy ilyen random embereknek így a hangulatát mennyire el tudja kapni, és akkor végül ebből a élményből lett a Fat Joe nevű karakterünk, aki a harmadik száma a lemezen.

0: és akkor innentől kezdve pedig elkezdtünk mi is, nem is az, hogy keresni karaktereket, de hogy így akarva akaratlanul kötöttük egy karakterhez azokat a számokat, meg azokat a témákat, amiket játszottunk. Ahogy Laci is mondta, így oda-vissza elkezdett kialakulni, és utána Luca rajzolta ezt le valami elképesztő módon.
1: Miközben minden arról szól, megnéztem, ami az interneten rólatok felelhető volt, és úgy tűnik, mintha nektek lenne egy közegetek, meg hogy ti úgy tűnik, hogy különben nem vagytok magányosak. Szóval, hogy miért a magány lett a fő téma?
2: Ez a magány tematika, ez nem a legelejétől volt része ennek a folyamatnak, és az, hogy végül is Lonely Citizens lett ennek az albumnak a neve, meg hogy kb. Így a munka közepe felé kezdett el körvonalazódni, amikor elkezdtünk gondolkozni abban, hogy amúgy mi a közös azokban a karakterekben, amit teljesen véletlenszerűen így kitaláltunk, vagy ami eszünkbe jutott, és nagyon sokat vitatkoztunk ezen, hogyha visszatekernénk a zenekari chat csoportban, akkor biztos, hogy eleinte nem értettünk abban egyet, hogy a magány az, ami jól megfogalmazza ezt a dolgot, de aztán valahogy dűlőre jutottunk, és végül is igen, abban állapodtunk meg, hogy azért az egyedül lét az ezekben a karakterekben hasonló, és egyébként én azt is gondolom, hogy nekem legalábbis, de szerintem mindhármunknak az az időszak, amikor ezeket a számokat írtuk, azért a magány az jelen volt az életünkben, vagy nekem régóta is egy fontos élményem az, hogy nem csak a saját magányommal találkozom, amikor a város utcáit járom, hanem nagyon-nagyon sokféle embernek a magányát élem meg csak azáltal, hogy körbenézek. Ez független attól, hogy mennyire van közegünk, vagy mennyire vannak barátaink.
3: Ez az is hozzátartozik, vagy csak kicsit kiegészítve ezt az egészet, hogy alapvetően történetek születtek, utána rájöttünk, hogy a magány a közös, és akkor utána persze, amikor már szerkesztettük úgymond az albumot, és mondjuk a Lucával nagyon sokat beszélgettem erről, hogy akkor a magány szimbólumokat hogyan erősítsük meg a különböző grafikus elemekkel, tehát ez már utána koncepció szinten vitt, de hogy nem belülről jött feltétlen, hanem így látva a várost ez az egész magány tematika, és én utólag nagyon sok mindent így újra gondoltam, vagy hogy megírtam a történeteket, vagy megírtuk a történeteket, ott vannak a fejünkben, de én utólag is így mondhatni, sokat tanultam belőle, vagy hogy átértelmeztem, vagy megmutattam barátaimnak, és akkor, hogy ők hogyan értelmezik, és végül is én most már ezen a ponton visszatekintve amúgy más jelentést tulajdonítok, sokkal szimbolikusabb, sokkal magányosabb dolgokat ezeknek, mint akkor, amikor írtam. Valójában arra jöttem rá, hogy ezek tényleg számomra a magánynak különböző típusainak a szimbólumai maguk ezek a karakterek, akik néha például a Fat Joe esetében valós emberekről mintázottak, és így magamra ismertem, nem is konkrétan arra, hogy én is magányos vagyok, hanem csak igen, volt egy más jellegű szitu az életemben, amikor ehhez a karakterhez hasonló jellegű magányt éreztem, és valahogy így mindegyik karakterben megtaláltam végül így önmagamat, de ez egy ilyen tök érdekes utólagos újraértelmezés volt, szóval engem is meglepett.
1: Meghallgattam, és akkor gondoltam, hogy majd eljövök veletek beszélgetni, és majd így anyukátok, apukátok korosztályából kérdezlek benneteket, és a legnagyobb meglepetés az volt számomra, hogy nekem ez nagyon tetszik. Mennyire korosztályos ez szerintetek?
0: Hát szerintem egyáltalán nem korosztályfüggő, vagy nem korosztályspecifikus hangulatokra építettünk, és nem feltétlen kifejezett karakterekre. Ezeket karakterek útján mi meg tudjuk mutatni, de hogy ez pedig egy nagyon furcsa, nem is nagyon tudjuk hárman sem besorolni, hogy ez milyen kategóriájú zene, úgyhogy bajban vagyunk, amikor meg kell adni a Spotify-n, hogy akkor most mit adjunk meg.
3: Én emlékszem, hogy amikor már majdnem kész volt az album, megmutattam a 6 éves unokaöcsémnek, és igazából végignézte, nem az egész albumot, hanem egy számot mutattam meg neki, de hogy értette a történetet, értette a hangulatot, értette a zenét, és idősebb példák is vannak.
2: Hogy a lemeznek az ilyen kreatív alkotó munkája, az többségében hegymagason, az én nagyszüleim házában történt, és ennek így része volt, hogy csomószor nagyszüleim így meglátogattak minket, és akkor egy ilyen kis ad-hoc koncerttel ott szórakoztattuk őket, és nyilván azért elfogultak valószínűleg a kis unokájuknak a projektje kapcsán, de hogy azt is éreztem rajtuk, hogy ténylegesen élvezik, meg tetszik nekik, amit csinálunk.
1: A magány az mindenkinek nyilván más asszociációkat hoz, de hogy az, amit ti csináltok, az csöppet se ilyen depresszív dolog.
3: Igen, vagy hogy én sem úgy gondoltam erre, hogy ez feltétlenül

0: egy negatív dolog. Ezek színes klippek lettek, meg mindegyik különböző színű. Nem úgy éljük meg, tanulni lehet belőle, magadra ismerni, hogy jobban megfogalmazni esetleg, hogy az a nagyon komplex magány, amit érzel, az most amúgy nem egy önmagában létező univerzális érzés, hanem most egy érzelmi magány, vagy egy ilyen elmélyült alkotói magány, vagy egy bármilyen más típusú magány, erről szól a lemez, és szerintem ezt így érdemes végig gondolni néha, és nekem is segített ilyen szitukat újra értelmezni, meg végül is az a keret, amibe foglaltuk az albumot, mert nem csak ennyi szám van a lemezen, mint amennyi szín, hanem kettővel több, és ezeket hogyan lehet így együtt értelmezni.
1: Szerintem tök más, hogy az ember most magányról vagy egyedül létről beszél, mert szerintem a kettő azért elég más, meg ahogy beszélgettünk így az ismerőseinkkel, azért általában az jött át, hogy a magány, mint kifejezés, az inkább asszociált egy negatívabb érzéssel, az egyedül lét az pedig lehet pozitív vagy feltöltő.
2: Laci kicsit ilyen titokzatosan mondta ezt, hogy a legelején a lemeznek az első ilyen intro számban azt látjuk, ahogy egy srác megérkezik egy városba, amit így a távolból látunk, és aztán utána a következő 6 számban látjuk ezeket a karaktereket, akiket kitaláltunk, és aztán a 8. számban folytatódik ennek a srácnak, aki megérkezett a városba a történet, de most azt nem lövöm így le, vagy nem...
3: Azt az egyet elárulod, hogy elvegyül, vagy kívülálló marad?
2: Inkább majd a hallgatókra, nézőkre bíznám, de hogy kicsit az egész lemeznek az az elképzelésünk mögötte, hogy igazából kicsit ezeket a karaktereket ennek a srácnak a szemén keresztül látjuk. Sokszor ez is van, hogy azért se feltétlenül a magány az nem egy ilyen egyértelműen mondjuk zeneileg az ilyen nagyon komoly, nagyon bús, szomorú eszközökhöz nyúltunk, mert sokszor, amikor egy magányos embert kívülről látsz, és kívülről nézed, akkor egyáltalán nem úgy néz ki, mint aki magányos, de ez nem jelenti azt, hogy nem magányos. Kicsit egy ilyen külső szempontból beszéltünk ezeknek a karaktereknek a magányáról, és nem feltétlenül a karaktereknek az ilyen belső megélését próbáltuk meg megfesteni, az is benne van. Fontos az az állítás, hogy ami belülről magányos, az kívülről egyáltalán nem feltétlenül úgy írható le, vagy mesélhető el jól.
3: Ti mindannyian természettudományt tanultok. Akkor most mi lesz veletek, ha nagyok lesztek?
2: Nyilván mindhármunkban benne van az, hogy igen, muszáj, sajnos, saját szempontomban mondom, hogy sajnos, hogy muszáj más szakmát is tanulnunk. Szerintem ehhez mindhárman tök más, hogy állunk. Én alapvetően azért zenész szeretnék lenni. Nagyon szeretnék elmenni konziba jazz tanulni. Az azért bennem volt, miután leérettségiztem, hogy azért muszáj tanulni egy olyan szakmát, amiből ha úgy alakulnak a dolgok, akkor esetleg meg tudok élni.
0: Én alapvetően szenvedélyesen lelkesedem nyilván a zenér, és szeretnék ilyen értelemben olyan felnőtt lenni, aki azt mondhatja magáról, hogy zenész, de ugyanúgy ott van bennem a szenvedélyes lelkesedés a robotika iránt, a mérnöki tudományok iránt. Én ezt is tanulom, és ezt is szeretném valahogy jól tanulni, inkább csak egy válaszút az életemben, hogy mit, hogyan menedzselek úgy, hogy mindkettővel tudjak kielégítő mennyiségűt foglalkozni, hogy én szeretnék nem csak zenész lenni, de azért az is szeretnék lenni.
1: Egy kicsit ez is tartja össze a zenekart, hogy azért mindhárman elég kockák vagyunk nagyon sok szempontból, hogy Laci most mechatronikus mérnöknek tanul, Búva programozó informatikusnak, én meg hát úgy néz ki agykutatónak, úgyhogy kicsit ez az aritmetik szó végső soron jól összefoglalja az egész zenekart.
4: Most véget ér, kezdődik a krónika. Én holnap ugyanebben az időben várom Önöket itt a Kossuth Rádió hullámhosszán. A szerkesztő Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Siye Gábor nevében búcsúzik a műsorvezető Sashegyi Zsófia.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok, Teszári Nóra vagyok, a bemondó Ceglédi Edit. Először legfontosabb híreink röviden.
2: Magyar Péter bejelentette a vagyonadó és a Katar részleteit.
1: A budapesti kerületek takarékossági intézkedéseket hoznak, amiért a parkolási bevételek a főváros kezelésébe kerülnek.
2: Összecsaptak a rendőrök a megfizethető lakhatásért tüntetőkkel Barcelonában.
1: Több mint 30 éve most először kapta egyetlen tudós a fizikai Nobel-díjat. És most a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. A vagyonadó részleteiről, a kata adózás kibővítéséről, valamint a hivatásos sportolók adókönnyítésének eltörléséről is döntött a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, céljuk, hogy az adórendszer egyszerűbb szabályokra épüljön, és tisztességes legyen a közteherviselés. Harcsás Gergely összefoglalója.
3: A korábbi vállalásnak megfelelően a kormány 2027-től bevezeti a vagyonadót, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter jelezte, az 1 milliárd forint fölötti vagyon esetén 1% lesz az adó mértéke, amely 100 milliárd forint fölött 1,5%-ra emelkedik.
4: Az adó a teljes vagyonra vonatkozik majd, az ingatlanoktól a befektetéseken át a társasági részesedésekig. A külföldön tárolt és a vagyonkezelőkhöz rendelt vagyonra szintén vonatkozni fog, így nem érdemes a vagyonok elrejtésével próbálkozni. Fontos azonban, hogy a hitelek levonhatóak lesznek az adóalapból.
3: A kettős adóztatás elkerülését nem csak a nemzetközi egyezmények kapcsán tartják szem előtt, fogalmazott a kormányfő hozzátéve, az ingatlan és a gépjármű után fizetett adók levonhatóak lesznek a vagyonadóból.
4: A vagyonadót évente egyszer önbevallás alapján kell majd fizetni. Első alkalommal az idei évvégi állapot alapján 2027. augusztus 31-ig. Bevallást csak azoknak kell készítenük, akiknek az egyfőre jutó vagyona eléri az 1 milliárd forintot. A NAV az adó alap kiszámítását segítő kalkulátort fog biztosítani.
3: Magyar Péter megerősítette azt is, hogy érdemben változnak a katára vonatkozó szabályok. A katát újra széles körben elérhetővé teszik, így jóval több mint 100 000 új kisvállalkozó választhatja majd a kiszámítható adózási formát.
4: Újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. És újra elérhetővé tesszük, hogy a katások ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhassanak.
3: A kormányfő bejelentette azt is, hogy megemelik azt az összeget, amely alapján a katát választók táppénzét, anyasági ellátását és későbbi nyugdíját kiszámítják. Jelezte, az éves bevételi határt 18 millió forintról 22 millió forintra emelik, és a főállású katások havitételes adója 100 000 forint lesz.
4: Azoknak, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, 2028-ig átmeneti könnyítést biztosítunk. 2027-ben havi 75 000 forint lesz a havi tételes adójuk, és csak 2028-tól emelkedik 100 000 forintra. A mellékállások havi 50 000 forintot fizetnek majd a javaslat alapján.
3: Magyar Péter hozzátette, változnak az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásra vonatkozó szabályok is. A következő évtől a hivatásos sportolókra is az általános, évente 60 millió forintos ECHO határ vonatkozik majd.
2: Megnyílt a vagyonadóról szóló törvénytervezet társadalmi egyeztetése. Az első befizetés a törvényjavaslat szerint 2027. augusztus végén lesz esedékes, a 2026. december 31-i állapot alapján, olvasható a kormány.hu oldalon.
1: Tavaly óta csaknem 6000 támogatási döntés köthető Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter nevéhez, közölték a kormány.hu oldalon. Idén a választások előtt 2 hónap alatt 2-szer annyi pénzt osztott szét, mint előtte egy egész éven át.
2: Tavaly összesen 1,8 milliárd forintot ítélt oda saját hatáskörben a miniszter, idén április 12-éig pedig 3,6 milliárd forintról döntött. Hankó Balázst a múlt héten letartóztatták, azzal gyanúsítják, hogy a Fidesz kormány kulturális minisztereként több száz olyan támogatás kiosztásában is részt vett, amely a Fidesz kampányát vagy a támogatott magánéletét finanszírozta.
1: 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét.
2: Tarz Zoltán kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán közölte, hogy eddig a támogatás csaknem 20%-áról dönthetett a tárcavezető, de a jövőben a kulturális közpénzekről elsősorban a szakmai testületek határoznak. átlátható szabályok alapján. Tar Zoltán emlékeztetett rá, hogy elődje a fideszes Hankó Balázs 2026 első 3,5 hónapjában 3,6 milliárd forintot, az egész évre szánt miniszteri keret több mint 90%-át kiosztotta.
1: Leállhat a Radnóti Színház terézvárosi támogatása, nem fogják méltó módon megünnepelni Józsefváros 250. születésnapját. A fővárosi kerületek elkezdték számba venni, hol kell meghúzniuk a nadrágszíjat a főváros és a kormány parkolási bevételeket elvonó megállapodása után. Terézváros pedig az Alkotmánybírósághoz fordul, ha meg lesz a döntés. Dercsényi Dávid összefoglalója.
5: Nagy felháborodásban törtek ki a fővárosi kerületek polgármesterei, amikor múlt héten kiderült, a kormány és a főváros a fővárosi közfejlesztések tanácsában megállapodtak arról, hogy az eddig a kerületekhez befolyó parkolási bevételeket a fővároshoz irányítják. Az előzetes egyeztetés hiányát felrúgó kerületek egyenként 1,5 millió forinttól esnek el ezáltal. A kerületek elkezdték meghozni a fájdalmas döntéseket, mégpedig, hogy milyen fejlesztések, szolgáltatások állnak le, vagy tolódik későbbre megvalósulásuk. Pikó András józsefvárosi polgármester azt jelentette be, hogy a 99-es busz végállomásának áthelyezését rá kell bízni a fővárosra. Emellett a Jászmin tér felújítása is csúszik, és a kerületi 200 milliós részvételi költségvetés választott projektjeit sem tudják finanszírozni egyelőre. Emellett úgy fest, hogy Józsefváros jövőre esedékes 250. születésnapját sem tudják nagyobb szabású eseménysorozattal megünnepelni. Soproni Tamás, terézvárosi polgármester azt mondja, egyelőre felmérik, mit érinthet az elvonás. Bízik abban, hogy még lehet változtatni az ügyben.
6: Remélem, hogy a döntéshozók is ráeszmélnek arra, hogy alkotmányba ütközik egyszerűen az, amit terveznek, az, hogy a kerületek tulajdonába eső közterületek után ők szednének gyakorlatilag pénzt, ők szereznék meg a bevételeket, mindezt úgy, hogy közben ugye mi tartanánk ugyanúgy karban, és mi takarítanánk ezeket az utcákat, nyilvánvalóan az Alkotmánybírósághoz is fogunk fordulni.
5: Az is felmerül, hogy ha marad az elvonás, Terézváros többet nem támogat fővárosi tulajdonú, fenntartású intézményeket.
6: Nem titok, hogy sok kerület támogatja egyébként akár idősek otthonákat, amiket a főváros fenntartásában állnak, akár kulturális intézményeket. Mi is a Radnóti Színháztól elkezdve a Vázsonyi Vilmos idősek otthonán át a fővárosi Szabó Ervin könyvtárig támogatunk fővárosi önkormányzati tulajdonában lévő intézményeket. Mi iskolaudvarokat újítunk fel egyfolytában, iskolákat támogatunk, akár mert a tankerület a karbantartásukat sem tudja ellátni. Most, hogy a kormány elvon egy újabb 1 milliárdot a főváros együttműködésben, akkor azt is még kell gondolnunk, hogy vajon akkor az iskoláinkat meddig tudjuk támogatni.
5: Soproni szerint nem jó irány a főváros és a kormány közötti mostani megállapodás. A főváros hosszú távú és kiszámítható finanszírozását kellene megoldani.
1: Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra az aradi 13-ak és gróf Batthyány Lajos 177 évvel ezelőtti kivégzésére emlékezik az ország. Magyar Péter miniszterelnök a Gyulán tartott központi megemlékezésen úgy fogalmazott, nem egy ütközet sodorta őket a halálba, hanem tudatos politikai megtorlás áldozatai lettek. Priáska Dániel összefoglalója.
7: Magyarország lovagolójának tisztelet!
8: Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót reggel az országház előtt. Az eseményen részt vett Baka András államfő, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A Batthyányi örökmécsesnél koszorúzást tartottak, Rétvári Bence a KDNP és Bóka János a Fidesz frakció vezetője is a közelmúltban letartóztatott, volt kormánypárti politikusok szabadon bocsátását követelte.
9: 48-as elődeinkhez hasonlóan én is követelem a politikai foglyok szabadon bocsátását. Az önkény történetéhez tartozik az is, hogy mindenképpen elbukik, arasson bármilyen nagy győzelmeket is.
8: A Fiumei úti sírkertben a Batthyányi mauzóleumnál tartott megemlékezésen Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt mondta, október 6-a több mint történelmi évforduló.
10: Mércévé vált, és egy mérce néha kényelmetlen, mert arra kényszerít bennünket, hogy ne csak a múlt hőseitől kérdezzük meg, mit tettek Magyarországért, hanem saját magunktól is. Mi mit teszünk érte?
8: A központi állami ünnepséget Gyulán a Honvéd tiszti emlékhelynél tartották. Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, gróf Batthyányi Lajos és az aradi vértanúk a jövőért, a szabad, erős, demokratikus és független Magyarországért haltak meg.
11: Egy olyan Magyarországért, amelyből nekik már nem jutott. és talán ez teszi az áldozatukat igazán naggyá, igazán nemessé. Áldozatot hoztak mindannyiunkért, akik ma itt vagyunk, de áldozatot hoztak a saját családjukért, saját gyermekeikért, saját házastársaikért is. Az ő fájdalmuk ma már messzinek tűnik, pedig pontosan ugyanolyan emberek, nagybetűs emberek voltak mindannyian.
8: A főpolgármester közösségi oldalán emlékezett az aradi vértanúkra. Karácsony Gergely azt írta, a szabadság nem ajándék, hanem a közös akarat, a bátorság, a kitartás eredménye.
1: Magyarország is bejelentkezett a 2036-os nyári olimpia megrendezésére.
2: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság a jelölt listát a hónap végén zárja le. Rajtunk kívül eddig India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. Magyarország Budapestet jelölte meg központi helyszínként.
12: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál.
2: Kereskedelmi hajókról van szó, egyelőre nem tudni, hogy bárki megsebesült-e, a mentés folyamatban van. Rumen Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. Hétfőn feltehetően ugyancsak dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren, nemzetközi vizeken, Románia kizárólagos gazdasági övezetében. Az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt.
1: Fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a 3 évvel ezelőtti Hamasz támadás évfordulója alkalmából tartandó megemlékezések előtt.
2: Az izraeli védelmi miniszter ezt azzal indokolta, hogy a hírszerzés szerint a Hamász támadásokat és merényleteket tervez izraeli katonák ellen. Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő tegnap a hivatalos jeruzsálemi megemlékezésen kijelentette, a Hamász soha semmiféle hatalmat nem gyakorolhat a gázai övezetben. 2023. október 7-én a szélsőséges Hamász-Palasztin szervezet tagjai mintegy 1200 embert öltek meg Izraelben, és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. Izrael megtorlásul háborút indított, és a Hamász teljes lefegyverzését tűzte ki célul.
1: Ismét 10 000-ek tüntettek tegnap Spanyolországban a megfizethető lakhatásért. A demonstráció után zavargások alakultak ki Barcelonában, többeket őrizetbe vett a rendőrség.
2: Az elmúlt napokban politikai válságot okozott az országban az üggyel kapcsolatos társadalmi elégedetlenség. A spanyol parlament alsóháza elutasította a kormány lakhatási intézkedéseit, Pedro Sánchez miniszterelnök pedig előrehozott választást jelentett be. Kocsán Dávid összefoglalója.
13: Skandálással tiltakoztak, barikádokat építettek, majd konténereket gyújtottak fel a megfizethetetlen lakásbérleti díjak miatt utcára vonult tüntetők Barcelonában. Az eleinte békés hangulatú megmozdulás egyik fő üzenete a lakhatási ügyben meghirdetett általános sztrájkra való felhívás volt. A demonstráción több 10 000-en vettek részt. Késő este a tiltakozók egy része gyújtogatni kezdett, majd kövekkel és üvegekkel dobálta meg a rendőröket, akik erre válaszul megpróbálták feloszlatni a tömeget. A tűzoltóknak hatósági védelemre volt szükségük, hogy megfékezzék a lángokat. 30 rendőr megsérült, 13 tiltakozót őrizetbe vettek. Az elmúlt napokban több spanyol nagyvárosban is tüntettek, miután a parlament alsóháza elutasította a kormány több a lakhatási válság enyhítésére irányuló intézkedését. A helyzetre reagálva Pedro Sánchez miniszterelnök hétfőn rendkívüli televíziós beszédben bejelentette, hogy november 29-ére előrehozott parlamenti választást írnak ki. Az erről szóló rendeletet 6. Fülöp király már aláírta. A kampány november 13-án kezdődik.
1: Több 10 000 francia középiskolás vonult utcára, mint egy 30 városban a közoktatás állapota elleni a szakszervezetek segítségével szervezett tiltakozó napon.
2: A 3. hete tartó iskolafoglalások a tanintézmények negyedét érintették. Az állami fenntartású 3400 középiskolából 891-ben teljesen vagy részben felfüggesztették a tanítást. A délelőtti megmozdulásokról nem érkeztek hírek incidensekről, de az utóbbi napokban történt rongálásokról felajánlások és erőszakos összecsapások miatt a rendőrség újabb zavargásoktól tart a Párizsban délután induló nagy meneten, amelyre 2000 rendőrt vezényelnek ki.
1: Luca Niculescu külügyi államtitkárt kérte fel a kormányalakításra hétfő este a román államfő. Romániát május óta ügyvivői kormány vezeti. Toró Tibor politológus a Krónikának azt mondta, kérdéses, hogy most meg lesz-e a kormányalakításhoz szükséges többség.
14: Május óta immár a negyedik jelölt neve kerül elő miniszterelnök jelöltként Romániában. Tavasszal a Szociáldemokrata párt kiszállt a koalícióból, és a szélső jobboldali AUR párttal közösen megbuktatta a kormányt. A legnagyobb, jobb-közép nemzeti liberális párt vezetésével eddig nem sikerült egy jelölt mögé sem többséget találni. Most egy technokrata jelöltet javasol Nikus Ordán, köztársasági elnök. Toró Tibor politológus, az Erdélyi Szapiencia Egyetem docense a Kossuth Rádiónak azt mondta, a szociáldemokraták várhatóan csak akkor támogatnák a jelöltet, ha visszavonják a korábbi megszorító csomagokat. A liberálisok kivárnak, így egyedül a romániai magyarokat képviselő RMDS párt az, aki biztosan támogatná az új jelöltet.
15: Ez alatt az 5 hónap alatt Románia köszöni szépen jól megvolt kormány nélkül is, tehát valamilyen formában az ügyvivő kormány vitte előre a dolgokat, és megtörténhet, hogy ez is érdeke lehet a pártoknak, mert hogy az biztos, hogy az AUR-on kívül, de talán még ők sem igazán, senki nem akar előrehozott választásokat. Tehát, hogyha nagyon cinikusak akarunk lenni, hogy amennyiben megtalálják annak a módját, hogy hogyan lehet 2027-re költségvetést elfogadni, ebbe a konstrukcióba megtörténhet, hogy egyáltalán nem lesz elfogadott rendes kormány a Romániának a választásokig.
14: A szakértő szerint a szociáldemokraták és a közvéleménykutatásokban vezető AUR szavazótábora nagyban hasonlít egymásra. A különbség inkább életkori, az AUR a fiatalabbakat tudja megszólítani, így ezért veszélyes is lehet a szociáldemokratáknak, ha együttműködnek a szélső jobboldali párttal.
1: Francis Hansen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű, nagy energiájú neutrínók felfedezéséért és az Ice Cube Obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. 1992 óta most fordul elő először, hogy a fizikai Nobel-díjat egyetlen tudós kapja. Gémes Júlia összeállítása.
16: Évmilliárdok óta száguldoznak az univerzumban, áthatolnak mindenen. Bolygókon, tehát a Földön is, csillagokon, tárgyakon, élőlényeken. Ők a neutrínók. Az idei fizikai Nobel-díj egyedüli kitüntetettje a belga-amerikai Francis Hansen, aki egy olyan obszervatóriumot talált ki, amely az Antarktisz jegében képes csapdába ejteni a neutrínókat. Trócsányi Zoltán akadémikus, az ELTE elméleti fizikai tanszékének professzora beszél.
17: A neutrínók nagyon furcsa részecskék, másodpercenként 100 millió neutrínó halad át a tenyerünkön, és ebből semmit nem veszünk észre. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy mennyiségű anyagra van szükség ahhoz, hogy ezeket a részecskéket észlelni lehessen. És a cél, amikor a neutrinó detektáláshoz az Antarktisznek a jegét használták, az volt, hogy olyan neutrinókat észleljenek, amelyek biztosan a naprendszeren kívülről jöjjenek. Ezt nevezik neutrinó asztrofizikának. A csillagrendszerek, mint a tejútrendszernek a közepén nagy méretű fekete lyukak vannak, és ezekből is érkezhetnek neutrinók, és így módon esetleg tanulmányozni lehet majd ezeket az úgynevezett aktív galaxis magokat. Ez a köbkilométeres jég, ez a világ legnagyobb részecske észlelő berendezése. 1,5-2,5 kilométer mélyen van segítségével a neutrinó jég kölcsönhatás fényfelvillanásait tudjuk nézni.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról tájékoztatott, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető konceszor kapta meg további 11 évre.
2: A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron, 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros Lőrinc és Szély László érdekeltségébe tartozó autópálya koncessziós cégnek. A politikus hangsúlyozta, a jelentősen túlárazott és szabálytalan szerződés meghiúsításával 105 milliárd forintot takarítanak meg. Vitézi Dávid jelezte azt is, további több ezer milliárd forintot takarítanak meg, mert megszüntetik az MKIF teljes gyorsforgalmi úthálózatról szóló koncessziós szerződését is. A Fidesz szerint az M6-os autópályáról szóló döntéssel a kormány kárt okoz Magyarországnak, mert a magyarok pénzét a külföldi gazdasági érdekcsoportoknak játssza át.
1: A héten hivatalos választ kaphatnak a kormánytól a fuvarozói érdekképviseletek. A magyar közúti fuvarozók likviditási és versenyképességi gondjaira várnak gyors kormányzati intézkedést, mert, mint mondják, több hazai cég már a működőképessége határára került. Falucska Évert összeállítása.
18: Az üzemanyagár és az útdíjak emelkedése, valamint a forint árfolyamának változása jelentős terhet jelent a vállalkozásoknak, fogalmazott a Kossuth Rádió felkelő műsorában a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára. Árvai Tivadar hozzátette, mostanra a szektorban elfogytak a tartalékok, a cégek egy része a működőképessége határán van. Ezért kezdeményeztek tárgyalásokat a kormánnyal.
19: Korábban a kormány bejelentése értelmében a mezőgazdaság, illetve a lakosság is kapott bizonyos átmeneti támogatást, és ugyanezt kérik most a fuvarozók is a kormányzattól. Mi a mezőgazdasággal összemérhető, tehát ez a 128 forintos jövedékiadó mértékű ártámogatást szorgalmaztunk, illetve az útdíjaknak valamilyen fajta mérséklését, akár konkrét útdíjcsökkentéssel, akár adókon keresztüli jóváírás kialakításával.
18: A kormány logisztikai ágazati koordinációs munkacsoportja múlt héten rendkívüli ülésen tárgyalt az érdekképviseletekkel. Az egyeztetésen a pénzügyi, a gazdasági és energetikai, valamint a közlekedési miniszter is részt vett. Megerősítették, hogy holnap a kormány érdemben tárgyal majd arról, miként lehetne az üzemanyagár támogatást bevezetni a fuvarozóknál is. A főtitkár szerint azonban ez csak rövid távú, az unió által is támogatott segítséget jelenthet az alágazat szereplőinek. A szakma hosszabb távú, azonnali intézkedéseket szeretne a biztonságos működés érdekében.
19: Vannak további költségoptimalizáló kéréseink is, ugye például a köznyelven csak lázártábláknak emlegetett súlykorlátozásoknak az eltüntetése, a tranzitútvonalak észszerűsítése, vagy akár a kamionstop rendeletnek a korszerűsítése, hiszen ez egy közel 20 éves rendelet, azóta az idő eljárt felette, nyilván az útinfrastruktúra és a járművek műszaki kondíciója is olyan mértékben megváltoztak, hogy teljesen fölöslegesen korlátozzuk be a járműforgalmat, és minden ilyen korlátozás összességben áremelő hatású, elsősorban a belföldi lokális forgalomban közlekedő áruszállítókat terheli.
18: Árvai Tivadar hozzátette, bíznak abban, hogy meg tudnak állapodni a kormánnyal. Szerinte közös érdekük a korábbi szabályokon úgy módosítani, hogy a magyar fuvarozók megőrizhessék piaci szerepüket a jövőben is.
1: Már biztosan nem lesz nemzeti oltóanyaggyár Debrecenben. A helyén oktatást és kutatást szolgáló központ jön létre, közölte a Debreceni Egyetem. A gyár létrehozására ígért 55 milliárdos forrásnak csak egy részét kapta meg az egyetem, és ennek egy jelentős hányadát még nem költötték el. Részletek Gyarmati Pétertől.
20: 2021. szeptemberében tették le a debreceni nemzeti oltóanyaggyár alapkövét az Egyetem Innovációs Parkjában. Akkor azt tervezték, hogy egy évvel később megkezdik a vakcinagyártást a Civisvárosban. Palkovics László, a negyedik Orbán kormány innovációs és technológiai minisztere, akkor azt mondta, a koronavírus különböző mutációinak vakcináját is Debrecenben fogják gyártani.
21: Maga a vakcinagyár az közel 20 millió adag különböző típusú vakcinagyártására lesz alkalmas.
20: A napokban kiderült, hogy már biztosan nem épül meg a korábban bejelentett nemzeti oltóanyaggyár. Bágy Zoltán, a Debreceni Egyetem májusban hivatalba lépett új rektora, aki korábban az egyetem kancellára volt, a Kossuth Rádiónak elmondta, ők már 2024-ben jelezték a kormánynak, hogy más funkciót javasolnak.
22: Tettünk egy javaslatot, hogy át kell gondolni ezt a projektet, és a már megkapott finanszírozás és még fel nem használt finanszírozás segítségével egy egyetemi projekté kell ezt tenni, amiben az oktatás, a kutatás, az innováció, a kutatásfejlesztések és a tanüzemi szintű működés és bemutató szintre megyünk vissza.
20: Sok támadást kaptak az eredetileg 55 milliárd forintos beruházás költsége miatt, ennek egy jelentős részét azonban meg sem kapták, emelte ki az egyetem rektora.
22: Annak az összegnek a kétharmadát biztosította az állam két csoportban, de aztán ugye ez a folyamat 2023-ban úgy meglassulni látszott, minthogyha motivációját vesztette volna COVID elmúlásával.
20: A folytatásban egy minden elemében az egyetemi tevékenységet szolgáló fejlesztésről van szó, tette hozzá a Debreceni Egyetem rektora.
1: A Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalhat Kaprinyák Tibor országgyűlési képviselő ügyéről, közölte Magyar Péter.
2: A miniszterelnök azért kezdeményezte a megbeszélést, hogy egyértelművé tegyék, mi elfogadható a párt közösségében és mi nem. Kaprinyák Tiborról, az országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának Tiszás alelnökéről olyan külföldön készült fotók jelentek meg, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal pózol.
1: Lemondott a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter több mint 12 évig állt a szervezet élén.
2: Indoklása szerint intézményvezetői és egyéb feladatai, valamint családi okok miatt távozik posztjáról, hangsúlyozta, júniusi újraválasztásakor is jelezte, hogy csak ideiglenesen tudja betölteni a pozíciót. Az új elnököt várhatóan novemberben választja meg az országos küldöttgyűlés, addig Rázsi Botond Miklós alelnök látja el a tisztséget.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: És a sporthíreket Tóth Béla hozza, szervusz!
3: Sziasztok, jó estét kívánok a hallgatóknak! Mindhárom magyar induló helyezetlenül zárta a bakui judó világbajnokság mai versenynapján. 73 kg-ban Gábor Áron emírségekbeli, még Szabó Áron négyszeres Afrika bajnok algériai rivális ellen búcsúzott az első körben. A nők 57 kilós súlycsoportjában Vég Luca spanyol ellenfelével szemben maradt alul a legjobb 32 között. Megműtötték Szelcsenko Alexej műkorcsolyázó vállát. A magyar színekben olimpiai negyedik helyezett sportoló ezért a párjával, Pavlova Mariával két őszi Grand Prix versenyről is visszalépett. Hetedszer nyerte meg Novák Djokovic a pekingi kemény pályás tenisztornát. A 39 éves szerb klasszis az első játszmában rövidítés után győzött Alex de Minaur ellen. Az ausztrál a folytatásban egy játékot még nyert, ám aztán sérülés miatt feladta a döntőt. Djokovic előzőleg majd egy éve Athénban nyert ATP tornát, és pályafutása 102. trófeáját gyűjtötte be. Szabics Imre lett a belga élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Genk másodedzője. A korábbi 36-szoros magyar válogatott csatár a dán szakvezető Jes Torup munkáját segíti majd, akivel korábban az egyiptomi Alaklinál és a német Augsburgnál is együtt dolgozott.
0: Közlekedés.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Hangság pihenőhely után véget ért a korábbi kamionos baleset helyszínelése. Az M6-os autópályán Budapest felé az 50-es jelű Szabadegyháza Adony csomópont után egy kamionról szalmabálák borultak az útra, a 48-as kilométernél a külső sávot lezárták.
1: És mi a helyzet a főváros útjain?
4: Köszöntöm a hallgatókat. Erős a forgalom a fővárosban, a Pesti alsó rakparton, a Szent István parktól délre, illetve a Budai alsó rakparton is, a Petőfi hídtól észak felé, így ott a Műegyetem rakpartról nehéz a Budai alsó rakpartra lehajtani. Ma este ideiglenesen megnyitják a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé 20 órától hajnali fél ötig, de folytatódik a karbantartás, ezért az Erzsébet híd Attila úti lehajtóját viszont lezárják. Ideiglenesen az érintett BKK járatok újra az eredeti útvonalon közlekednek, tehát hajnali fél ötig újra érintik majd a Rudas gyógyfürdő megállót. Varga Etele, BKK Info.
0: Időjárás.
1: Vajon meddig tart ez a napsütéses ősz? Mindjárt elmondja Csundelik Csaba.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Éjszaka is derült, vagy kissé fátyol felhős lesz az ég. Majd nyugat felől egy keskeny felhősebb érkezik, így szerdán a sok napsütés és a fátyol felhők mellett rövidebb, felhősebb időszakokra is számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a déli szelet azonban holnap napközben több felé élénk, Sopron környékén akár erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon alacsonyabb, míg a magasabban fekvő helyeken nagyobb. nagyobb városokban, illetve vízpartok mentén magasabb értékeket is mérhetünk. A szerdai maximum hőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
1: Az esti kronikában ma szó volt az alábbiakról.
2: Magyar Péter bejelentette a vagyonadó és a kata részleteit.
1: A budapesti kerületek lakossági intézkedéseket hoznak, amiért a parkolási bevételek a főváros kezelésébe kerülnek.
2: Összecsaptak a rendőrök a megfizethető lakhatásért tüntetőkkel Barcelonában.
1: És több mint 30 éve most először kapta egyetlen tudós a fizikai Nobel-díjat. Eddig tartott ma az esti krónika. A szerkesztő Kis Gábor, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a bemondó Ceglédi Edit volt. Gyártásvezető Hörcsöki Nóra, technikai munkatársak Farkas Szilvia, Fácán Andrea és Rózbora Zoltán. Valamennyiük nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Most jön a nap témája, amelyben a spanyol előrehozott választásokról, illetve a forgóajtó effektusról is szó lesz. Teszári Nórát hallották, viszont hallásra.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Megjelentek a vagyonadó részletei, szigorítanák a Balaton és a Fertőtó part menti beépítésének szabályait. A maihoz hasonló idő várható holnap is. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei év végi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, a kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók ekkhózási kedvezménye. A jövőben ők is évi 60 millió forintig tudják igénybe venni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. A tervezeteket jövő szerdáig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszüntetését kockáztatják. A KDNP frakció szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról tájékoztatott, hogy az érti tető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért, a Strádát megépítő és két évtizede működtető M6 Duna autópálya koncessziós ZRT kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó autópálya koncessziós cégnek. Vitézi Dávid jelezte azt is, további több ezer milliárd forintot takarítanak meg, mert megszüntetik az MKIF teljes gyorsforgalmi úthálózatról szóló koncessziós szerződését is. A Fidesz szerint a magyarok helyett a jövőben is külföldi érdekcsoportok üzemeltetik majd az M6-os autópályát, az ellenzéki párt szerint a döntéssel a kormány kárt okoz Magyarországnak, mert a magyarok pénzét a külföldi gazdasági érdekcsoportoknak játssza át. Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertőtó part menti beépítésének szabályait. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, megkezdték a balatoni építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát, hogy megvédjék a még természetes vízpartokat, nádasokat és strandokat. A tervek szerint megakadályoznák újabb lakóparkok építését a tópart szabad területein és egyes korábban kiemelté nyilvánított beruházások státuszát is visszavonnák, tette hozzá Vitézi Dávid. Már készül a Velencei tóról szóló törvény tervezete, amelynek kidolgozásába a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható. Hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk.
12: Műsorajánló.
0: Napközben.
5: Kevés kellemetlenebb helyzet van annál, mint amikor beletörik a kulcs a zárba, elromlik a hidegben a fűtés, vagy eldugul a mosogató, és szeretnénk gyorsan segítséget kérni, de kókler, hozzá nem értő szerelő áldozatává válunk. Esetleg az elsőre kedvezőnek tűnő ajánlat végül sokszorosába kerül az eredetileg ígért összegnek.
7: Beragadtam a lakásba. Nem nyílt az ajtó. Néztem a neten, hogy ilyen esetben kit lehet elérni. Nem egy olcsó mulatság kihívni bárkit is.
5: De van-e garancia kiváló munkára, és hova fordulhatunk, ha átvertek minket? Gécsek Tóth Enikő vagyok, várom Önöket.
0: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
9: A világ egyik legnagyobb bátogvárosában a legtöbb lakásban nincs WC, de wifi rútere minden családnak van. Daravi mérete alig több mint 2 négyzetkilométer, de közel 1 millió ember él itt. Az On the Spot indiai filmje a keresztény Kavita és a muzulmán Fatima családján keresztül mutatja be, hogyan élnek 10-15 négyzetméteres otthonaikban a 2-3 gyerekes családok. On the Spot, okos világ. Ma 23 óra 10 perctől a Dunán.
12: Műsorajánlót hallottak.
0: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
1: Forgóajtó effektusa a politikusoknál, valamint a spanyolországi előrehozott választások. Ezeket választottuk ma a nap témái közül. Jó estét kívánok, Tesszári Nóra vagyok, a szerkesztő Kis Gábor. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert egy kínai nagyvállalatnál vállalt pozíciót. Ezzel összefüggésben felmerül a forgóajtó effektus, vagyis az a jelenség, amikor magasrangú állami tisztségviselők, politikusok és közhivatalnokok átlépnek a magánszektorba, vagy fordítva a piaci szereplők kerülnek fontos állami pozíciókba. De mi ezzel a probléma? Milyen következményei lehetnek ennek? Erről beszélgetünk most Szent Iványi István külpolitikai szakértővel. Jó estét kívánok!
23: Jó estét kívánok!
1: Nem Szijjártó Péter a legelső történelemben, aki a politikusi pozíciója után a magánszektorban folytatja. Milyen példákat emel neki?
23: Korán sem ő az első, hát nagyon sok példa van nemzetközi szinten is erre. Ugye a leghíresebb talán a Schröder kancellár, aki miután lelépett a kancellári posztról, nagyon hamar az orosz Gazpromnak lett az egyik vezető tisztviselője, amikor az ilyen magas díjazással. Ez azért volt nagyon kényes, mert ő maga írta alá a Gazprommal az északi áramlat első fázisának az elkészítését, és ezért hát nyilván hálával tartozott neki a Gazprom, és így hálálta meg. De hát van több más példa is erre. Nem véletlen, hogy a nemzetközi gyakorlatban most már ezt legtöbb országban, nem mindenütt még, de a legtöbb országban ezt korlátozzák. Uh-huh. Éppen azért, mert hát nagyon visszás történetek vannak, és ez azért a korrupciónak egy nagyon tiszta esete is lehet. Tehát elképzelhető, hogy valaki már így egyengeti a pályája végén, a hivatali pályája végén a saját magán pályáját, vagy magán karrierjét, vagy megállapodást köt olyan céggel, vállalattal, akivel nagyon szoros kapcsolatban volt hivatali ideje alatt, és utána ott folytatja a pályafutását.
1: És hol végződik a hol végződik a legitim szakmai karrier, és hol kezdődik a forgóajtó jelenség?
23: Alapvetően forgató jelenségnek nevezik azt, hogyha valaki nagyon gyorsan átül egy olyan pozícióban, mivel hivatali időszakában kapcsolatot tartott fenn. Van, ahol a szabályozás még szigorúbb, és nem kifejezetten csak azzal a céggel való együttműködést tiltja, hanem általában az egész szektorral, amiért felelt az illető politikus. Hát nem csak politikus, több országban ez politikusokra és minisztériumi felsővezetőkre is vonatkozik, mert hiszen ők is kapcsolatban vannak ezekkel a nagyvállalatokkal, és nekik is megtiltják azt, hogy egy bizonyos ideig, az úgynevezett lehűlési időszak, ez a cooling off period, a lehűlési időszaknak nevezik azt, amikor már nem arról van szó, hogy közvetlenül a hivatali hatalmát váltja át magán karrierre. Ez lehet 2-3 év, a legtöbb az a Floridában van a világon, ott 6 éves tiltás van erre vonatkozóan.
1: Van egyébként olyan szint vagy pozíció, ameddig ez így elfogadott, és akkor valahonnan már nem?
23: Hát alapvetően a kormánytagok számára nem fogadják ezt el, tehát miniszterek, államtitkárok esetében, hiszen ők döntéshozók, és a minisztériumi felső vezetők, helyettes államtitkárok, vagy ott esetben főosztályvezetők, tehát az ő esetükben vonatkozik ez a tiltás, hogy ne tudják átváltani a hivatali befolyásukat, mert akkor félő, hogy gyakorlatilag az egész működésük arról szól, hogy hogyan készítik elő a későbbi karrierjüket. Ugye a Szijjártó Péter esete is ezért nagyon kényes, mert Szijjártó Péter saját maga, saját aláírásával 70 milliárd forintot biztosított a BYD számára, tehát közvetlenül volt kapcsolat ezzel a céggel, ő volt a kormányon belül a felelőse a BYD ide jövetelének és letelepedésének, és hát ő egyfajta lobbistája is volt ennek a vállalatnak, amelyik hát az ő közvetlen hatására 70 milliárdot, de más számítások szerint összességében 130 milliárd forintot kapott a magyar adófizetők pénzéből, tehát ő nagyon úgy tűnik, most nem állítom, hogy így is van, de így első látásra nagyon úgy tűnik, hogy ezt hálálja meg a BYD, és nem tudjuk, hogy mikor kezdődtek az ő megbeszélései arról, hogy a politikai pályája után hol folytatja. Uh-huh. Mert hogy ez hivatal idejében kezdődtek, hát az egyértelműen korrupciós jelleg.
1: Most a BYD úgy reagált, hogy Szijjártó vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezető lett, tehát egy nemzetközi pozícióról van szó, és nem része a magyarországi vállalatvezetésnek.
23: Igen, de ez valójában a lényegen nem változtat, mert itt azért miről van szó, egy felsővezetői posztot kapott, egy nagyon jól fizető posztot, és ez tekinthető úgy, hogy ez egyfajta hála azért, hogy nagyon sokat segített annak a cégnek. Na most akkor itt merül fel az a kérdés, hogy kinek az érdekét képviselte miniszterként, a magyar adófizetőkét, vagy pedig annak a cégnek az érdekeit, amelyik most alkalmazza őt, és amik nagyon jól járt a magyar állami támogatásokból.
1: Konkrétan egyébként az ő munkája milyen kockázatokat rejt, vagy az, hogy ebbe a pozícióba került?
23: Hát az ő esetében az igazi kockázat, legyünk őszintén, az nemzetbiztonsági természetű. Ugye ő nem csak egy egyszerű külügyminiszter volt, hanem ő az információs hivatalt is felügyelte. Az információs hivatal az a magyar külső hírszerzés, amely közvetlen kapcsolatban van az Európai Unió és a NATO hírszerző szervezeteivel, és ennek révén nagyon fontos információkhoz jut hozzá, bizalmas, titkos információkhoz az Unióról és a NATO-ról. Ezekről tudomása van Szijjártó Péternek. Na most tudjuk azt, hogy a kínai nemzetbiztonsági törvény szerint minden kínai nagyvállalatnak kötelessége együttműködni a kínai titkosszolgálattal. Uh-huh. Ugye ez a fő probléma a TikTokkal, a Huawei-jel és ezekkel a cégekkel, hogy ez törvényi kötelesség, tehát ez nem egy esetlegesség. Tehát ilyen szempontból egy olyan céghez került, egy olyan vállalathoz, ahol már nem csak korrupciós kockázat van, mert hogy amik egy európai nagy vállalathoz kerül, amelyikkel ő korábban kapcsolatban volt, és számára előnyöket ért el, vagy biztosított, akkor is körülbelül a korrupciós kockázat, de nincs nemzetbiztonsági vetülete. Aha. Ennek viszont van, mert nem tudjuk, hogy nem használják-e ki erre, reméljük, hogy nem, de hát azért ez a kockázat benne van.
1: Most tegnap az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága meghallgatta Szijjártót, és a fideszes tag közölte azt, hogy nem merült fel olyan információ, amely nemzetbiztonsági kockázatra utalna. A kormány oldal aztán a korábbi kormányzati támogatások és az új állás közötti összeférhetetlenséget vetette föl. Önnek mi a véleménye?
23: Igen, ez az összeférhetetlenség egyértelműen fennáll, tehát itt ez nem vitatható, ez nyilvánvaló. Az, hogy a nemzetbiztonsági kockázat az milyen mértékű, azt én nem tudom megállapítani, és azt a bizottság se tudta megállapítani, mert nyomozati eszközökkel nem rendelkezett. Nyilván megkérdezték erről Szijjártót, és azt mondta, amit utána is mondott többször, hogy az ő lelkiismerete tiszta. Tehát gyakorlatilag ezzel zárta le a dolgot, de hát azért ez nem egy megnyugtató lezárása a történetnek, ezt nyilván mélyebben ki kell vizsgálni. Engem nyilván azért nyugtalanít az, amit Felkei György államtitkár mondott, aki szintén részt vett ezen a meghallgatáson, és aki nagyon sok mindenhez hozzáfért a külügyminisztériumon keresztül, aki azt mondta, hogy megrendítő erejű volt ez a beszélgetés. Tehát én tartok tőle, hogy itt azért van mit keresnie még az illetékeseknek.
1: Nem tudom, hogy olvast-e Salád Gergely kína szakértő HVG-nek adott nyilatkozatát. Ő azt mondta, hogy Szijjártó kapcsolatrendszer és tapasztalata értékes lehet a BYD számára, ugyanakkor nem valószínű, hogy érdemi vállalati döntéseket hozna, hanem inkább úgynevezett fehér majom pozíciója, tehát egy kirakat pozíciót kapott, ugye ez olyan külföldieket jelent ez a kifejezés, akik inkább a hitelesség erősítésére kerülnek egy ilyen kirakat pozícióba kínai cégeknél.
23: Igen, ez könnyen lehet, hogy így van, tehát szerintem is neki elsősorban protokolláris szerepe lesz. Nyilván adtak neki valamilyen formális nevet is, de nem hiszem, hogy érdemben részt fog venni a BYD vezetésében. Ez azért az ő tudása szerintem is alkalmas, akinek bizalmatlanok is az idegenekkel szemben. Őt protokolláris okokból vették föl, és presztízs okokból, ez valószínűleg meg hálából. Mert azért mondjuk azt, hogy hitelesség, hát nem tudom, hogy hol. Hát ugye azt mondják, hogy elsősorban a középán köztársaságokban fog szerepet játszani. Ott lehet, hogy hiteles vezetőnek tekintik, de Európában biztos, hogy ez nem így van.
1: És egyébként, hogyha nem egy kínai, hanem egy mondjuk egy európai autógyártó cég, vagy egy telekommunikációs vállalat alkalmazásába állna most, akkor az miben lenne más?
23: Hát az öntő különbség az, hogy ott a nemzetbiztonsági kockázat nem merül fel, mert ott nem gondoljuk azt, hogy egy velünk szemben ellenséges, vagy legalábbis hát rivális hatalomnak lehet valamilyen módon az eszköze. Ott az merül fel, amit szimplán korrupciónak nevezünk, hogyha tényleg egy olyan céghez ment, amilyen számára ő komoly előnyöket harcolt ki a kormányon belül, akkor fölmerül az, hogy ennek korrupciós háttere van. Tehát a legjobb lenne ezt szabályozni. Tehát ezt meg is ígérte egyébként akkor a kormány, az új kormány, hogy ezt szabályozni fogja, és kellene is, mert ugye itt még Nagy Márton esete is azért ez hasonlít, de ott nem merül föl nemzetbiztonsági kockázat, de ott is azért fölmerül ez a kihűlési periódus kérdése, hogy valóban lehet-e azonnal átváltani a kormányzati hatalmat magánhatalommal. Nyilván, hogyha valaki az oktatásba megy el egyetemre, vagy más olyan funkcióra, aminek nincs ilyen vonzata, azzal semmi baj nincs, tehát nem kell, hogy ilyen halljanak ezek az emberek. De például az Európai Unió ezzel úgy védekezik, hogy a biztosok még 2 évig, akikre vonatkozik az, hogy 2 évig nem helyezkedhetnek el olyan ágazatban, amit ők felügyeltek, hogy 2 évig a korábbi fizetésük felét kapják, ami hát egy elő jelentős összeg legyen őszintén, mert a fizetésük is 20 ezer euró fölött van. Tehát biztosítják számukra az egzisztenciát, de megtiltják azt, hogy azon a területen működjenek, amire korábban ráhatásuk volt.
1: És ilyen helyzetben ki fizeti ezt a pénzt arra az időszakra?
23: Hát a biztosok számára egyértelműen az Európai Unió, tehát az ott világos. Más országban nem fizetnek semmit, csak egyszerűen korlátozzák, tehát senki nem fizeti meg. Nyilván van végkielégítés a minisztereknek, meg hát általában azért nem rossz egzisztenció emberek, meg sok helyre elhelyezkedhetnek, tehát a legtöbb helyen ugye csak azt tiltják, hogy olyan vállalatokhoz nem helyezkedhetnek el, amivel hivatali kapcsolatuk volt. De most hát nem csak olyan vállalatok vannak, hát egy sor más vállalat, amivel semmilyen kimutatható kapcsolatuk nem volt, ott nyugodtan vállalhatnak munkát.
1: És nálunk miért nincsen szabályozás, mégis akkor ezzel le is zárom a beszélgetésünket, szóval miért nincs szabályozás, és a cooling off-ra sincs még törvényi keret?
23: Hát sajnálatos, hogy nincs, hát ezt én megértem, hogy az Orbán kormány ezzel nem foglalkozott, tehát őt a legkevésbé sem érdekelte, az új kormány részéről viszont fontos lenne ezt bevezetni. Az más kérdés, hogy visszamenőleges hatálya lesz már nehéz, tehát Szijjártó Péter és Nagy Márton már elhelyezkedtek, de minél hamarabb érdemes lenne a jövőre nézve is. Mert azért ez a kockázat minimum a korrupciós kockázat, de adott esetben akár a nemzetbiztonság is folyamatosan fennáll a magasrangú állami vezetőknél.
1: Valószínűleg akkor erről még fogunk beszélni, hogyha így lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Szent Iványi István külpolitikai szakértőt hallották.
23: Én is köszönöm.
0: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként. Napi hírháttér.
1: Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök hétfőn rendkívüli televíziós beszédében. Erre azután került sor, hogy a parlament alsóháza pénteken elutasította kormányának a lakhatási válság enyhítésére irányuló intézkedéseit. Az elmúlt napokban hatalmas tüntetéseket tartottak több spanyol városban a megfizethetetlen lakásárak és a kiszolgáltatott bérlők kilakoltatása miatt. Itt van velünk most internetes kapcsolatban a Valenciában élő újságíró Bozsik Dániel. Jó estét!
8: Szervusz, jó estét, köszöntöm a hallgatókat!
1: Egy idős hölgy kilakoltatása volt az utolsó csepp a pohárban. Mi volt az az eset pontosan, és igaziból mit jelképezett ez a spanyolok számára?
8: Ez az eset a 87 éves Mari Carmen Abascal kilakoltatása volt. A világsajtót is bejárták azok a képek, ahol az idős nőt egy fehér takaróba burkolva, ülő helyzetben hordágyon tolták ki, abból az épületből, ahol előtte 70 éven keresztül lakott. Az eredeti albérlet szerződését még Mari Carmen apja kötötte 1956-ban. Aztán 2018-ban az Urban Gestió nevű befektetési cég vásárolta meg az ingatlant, és az akkor 500 eurós bérleti díjat 2650 euróra emelték. Ezt később ugyan 1650 euróra mérsékelték, de még ez is jóval több volt, mint Mari Carmen 1350 eurós havi nyugdíja. Uh-huh. Aztán több bírósági eljárás, a kilakoltatást megakadályozandó kisebb tüntetések és az egyre nagyobb média figyelem ellenére szeptember 23-án rendőrök lezárták a teljes utcát, és végül kilakoltatták az idős nőt. Az akkor bemutatott képek már önmagukban is eléggé felháborították a társadalmat, és rámutattak egy szélesebb körű problémára is a lakhatási válsággal küzdő Spanyolországban. De egyrészt a lakhatási bizonytalanság, ami a hosszú távú bérlőket is érinti, tehát még azok is, akik évtizedek óta élnek valahol, elveszíthetik az otthonukat, amikor a tulajdonosváltás és a régi védelem már lejár. Emellett az egekbe szökő...
1: Igen? Hallgatom.
8: A

0: pedig befektetők tulajdonában van, akik vagy kiadják azonnal magasabb áron, vagy pedig egyszerűen csak várnak, hogy majd később magasabb áron eladhassák a lakást. Tehát a lakásoknak egy része üresen áll, akár éveken keresztül.
1: Ejha.
0: És még magas áron sem adják el, mert majd valamikor később el fogják adni úgy, ahogy van.
1: És egyébként kevés lakás épül, hogy mondjuk a lakosság számmal nem tartott lépést az építkezéseknek a mennyisége? Vagy egyszerűen tényleg annyi üres lakás van, és annyi befektető vár?
0: Vannak körzetek, ahol szemmel láthatóan sok üres lakás van, több üres lakás van, és a befektetők kivárnak, de nem ez a fő probléma. A fő probléma az az, hogy nagyon kevés lakás épült. Spanyolországnak folyamatosan emelkedik a lakosság száma. Az elmúlt 5 évben 1,2 millió új háztartás jött létre, és emellé mindössze 470 ezer új lakás épült. Tehát ez nagyon kevés. Csak összehasonlításképpen még a 2008-as nagy világgazdasági válság előtt évente épült 600 ezer új lakás Spanyolországban. Tehát ezek a számok, ezek nagyon nincsenek összhangban a mostani helyzettel.
1: És a népesség növekedéséhez hozzájárultak a bevándorlók is, akik ugye letelepedési engedélyt kaptak? Tehát az ő számuk is változtatott ezen?
0: Mindenféleképpen. Annyi kiegészítéssel, hogy az itt élő külföldiek már a letelepedési engedély megszerzése előtt is laktak valahol. Tehát, hogy nem a letelepedési engedély megadása volt az, ami ezt így megváltoztatta. De hogy igen, tehát Spanyolországban most először elérte a 10 milliót az itt élő külföldiek száma. Az ország lakosságának ez nagyjából az 1/5. De persze köztük vannak migránsok, menekültek, cserediákok, ösztöndíjasok, külföldi nyugdíjasok, külföldi munkavállalók. Ők a legtöbben bérlakásban laknak, tehát gyakorlatilag a probléma része ilyen értelemben ők is.
1: Világos. És mennyire általános az ország egészét nézve a lakáshiány, vagy ez inkább a nagyvárosokra koncentrálódik? Hogy képzeljük el?
0: A lakáshiány az leginkább a nagyvárosokra jellemző, de maga a válság az nem áll meg, a válság hatása nem áll meg a nagyvárosoknál. Mert például itt Valenciában is a dráguló bérleti díjak miatt sokan szorulnak ki a külsőbb kerületekből, akár ugyanúgy, mint ahogy Mari Carmen 20-30-40-50 éve ott élő emberek is, idősebb emberek, és ők az agglomeráció településére költöznek, Mislátába, Burjasotba, Paternába. Viszont a kiköltözésükkel ott is felnyomják a bérlakások árát, hiszen amit ők a kiköltözésük előtt fizettek, az még mindig több, mint amit egy külső kerületben vagy egy agglomerációban lévő településen fizetnek a bérleti díjért. Tehát ahol megjelentek ők, ott az automatikusan húzta föl az agglomeráció árait is.
1: Na most a lakáspiaci szigorítások pénteken nem mentek át a parlamenten. Vajon miért? Mi lehet ennek az oka? Mert azért a tüntetésekről már, vagy azokat már látták a törvényhozásban ülők is.
0: Hát ennek van egy erős politikai oka, az, hogy az ellenzék nyíltan rá akarta kényszeríteni Sánchezre a kormánybukást. Tehát, hogy ők ezt akarták, és ezért teljes alkalmatlanság bizonyítékát látják abban, Sánchez kormány alkalmatlanságát, hogy nem jött össze a két törvény elfogadása. De mondtak konkrét szakmai indokokat is, hogy miért nem támogatták. Hát a két kis párt, a gallok és a Kanári-szigeteki koalíció, ők azt nehezményezték ebben, hogy nem volt egyeztetés a rendelet beterjesztése előtt. Tehát, hogy ez egy úgynevezett királyi rendeletként terjesztette elő ezt a javaslatot Pedro Sánchez miniszterelnök, ami egy rendes parlamenti döntésmechanizmuson kívüli lehetőség, tehát hogy nem volt előtte egyeztetés, nem volt meg az a parlamenti processus, ami egy törvénybeterjesztése előtt megvan. Ez a két kispárt ezt nehezményezte, ők ezért nem álltak a kettő törvényből a második mellé. Az elsőt még ők is megszavazták, de az is kevés volt ahhoz, hogy átmenjen. A Katalónia függetlenségi párt, ők egyiket sem támogatták, de illetve az elsőt még ők is támogatták, de ők is azt hangsúlyozták, hogy nem elégedettek azzal a beterjesztéssel, vagyis a királyi dekrétum formátummal és az elmaradt egyeztetéssel, de ők már azzal sem voltak

0: kibékülve, hogy ez a javaslat, ez jogköröket vonhatott volna el az autonóm katalán kormánytól, tehát Madridnak nagyobb szabadsága lett volna beleszólni a lakhatási szabályozásba. És emellett azt mondták, hogy lehet kontraproduktív az a fajta határozat, vagy az a fajta pont, ami lehetőséget biztosít arra, hogy befagyasszák a bérleti díjakat, illetve a lakhatást, a kilakoltatásokat is. A két nagy ellenzéki párt, tehát a néppárt és a konzervatív néppárt és a populista szélsőjobboldali Vox pedig, ők a magántulajdon elleni támadásként és piactorzító beavatkozásként értékelték a javaslatot, illetve azt mondták, hogy a kilakoltatások felfüggesztésével gyakorlatilag az illegális lakásfoglalást teszik jogszerűvé.
1: Ha már a magántulajdonról beszélünk, már az előbb akartam kérdezni, hogy az Airbnb-s lakások rontanak-e a helyzeten, tehát okozhatják-e azt, hogy kiadják így rövid távra a turistáknak a tulajdonosok a lakásokat, hogy ez ellen nem próbáltak-e meg tenni valamit?
0: Ez ellen egész Spanyolországban próbálnak már tenni, és évek óta elég szigorú szabályozással lehet már csak új Airbnb lakásokat kialakítani. Itt Valenciában például már csak az első lakószint lehet Airbnb. De ezek ugye legálisan bejelentett Airbnb lakások. Ezeknek a száma egyébként, ha a valenciai lakás tömeget nézem, akkor nagyjából 1,5%. Tehát ez nem súlyát tekintve nem olyan nagy, ami miatt olyan nagyban beleszól egy ilyen lakhatási válságba. Milyen, de jelen van, és vannak mellette persze a be nem jelentett, tehát az illegális Airbnb-k, amik ellen megint küzdenek egyéb más törvényi szabályozással.
1: Térjünk vissza egy picit a kormány helyzetéhez, ami ugye csak rontott a lakhatási botrány tulajdonképpen, vagy az a lakhatási nehézségek ellen tiltakozás. Ugye a jelenlegi kisebbségi kormányt egy sor korrupciós botrány gyengítette már az elmúlt időszakban, amiben a miniszterelnök felesége és testvére is belekeveredett. 2019-ben és 23-ban is előrehozott választás volt, kétszer sikerült Pedro Sáncheznek kormányon maradnia. Vajon most mekkora erre az esély, tehát mennyire kockázatos most, hogy Sánchez szocialista pártja számára, hogy az előrehozott választásokat bejelentették?
0: Hát, hogy mekkora erre az esélye, azt még senki sem tudja. A közvélemény kutatási adatok alapján például sem ennyi. De van még közel 2 hónapja, egy népszerű témája. És hogy egyszer már hajrázott egy nagyot előrehozott választáson, akkor sikerült neki. Hogy most mi lesz, az a következő hetekben és hónapokban fog kiderülni. A számok azok nem mellette szólnak. Uh-huh. Tehát a pártja, a spanyol szocialista munkáspárt az nagyjából a Voxok negyedét, 26%-át kaphatja meg a legfrissebb felmérések szerint. A legnagyobb koalíciós partnerük pedig 11-12%-on áll, tehát kettőjüknek összesen ilyen 38%-a lehet. Ezzel szemben a legnagyobb kihívójuk az ellenzéki néppárt, ők 32-33%-on állnak most Alberto Núñez Feijó vezetésével, tehát alapból a Voxok egyharmadára számíthatnak, és az ő lehetséges partnerük, a populista szélsőjobboldali Vox pedig 18% körül van, tehát a két párt megkaphatja az 50%-ot.
1: De meglátjuk ezt, akkor.
0: Ugye bármi történhet még a következő 2 hónapban.
1: Kíváncsian várjuk a fejleményeket. Derülni. Bozsik Dániel újságírónak Valenciából köszönjük szépen.
0: Eddig
1: tartott ma a nap témája, a szerkesztő Kis Gábor és a hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Tesári Nórát hallották, viszont hallásra.
2: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
3: A régi ruhaköltemények szerelmese, a balatonfüredi reformkori hagyományőrzők társaságának alelnöke. A szervezet még 2005-ben alakult azzal a szándékkal, hogy Balatonfüred reformkori értékeit, hagyományait megőrizze és tovább örökítse. Mindezt alapvetően viseleteikkel őrzik, a ruházkodás mellett viszont számos más programmal is megjelennek. Állandó résztvevőik az Anna Bálnak, amely által Hungarikum díjasok lettek, és főszervezőik a szeptember közepén megtartott, általuk életre hívott romantikus reformkor fesztiválnak. Köszöntöm Önöket, Felszegi Csabát hallják. Ismerjék meg Mező Aliszt, a szervezet egyik motorját, aki rendíthetetlenül ápolja a 19. század első felének emlékeit.
4: Ez a ruhaszerelem valószínűleg gyerekkoromból indult. Én kislánykoromtól kezdve éltem-haltam a sok szoknyáért és a nagy szoknyáért. Iskoláskoromban jártam néptáncolni, és szerettem volna, hogyha kapok sok szoknyát, de mivel hogy kicsi voltam, vékony voltam, rövidhajú voltam, ezért a fiú szerepeket kaptam meg, és soha nem vehettem fel a sok szoknyát, úgyhogy valószínűleg innen indul.
5: Mert hogy nem volt túl sok fiú az együttesben?
4: A fiúk nem akartak táncolni, inkább fociztak és egyéb dolgokkal foglalkoztak.
5: Ez talán Pere Martonban volt, hogy a Berhida mellett, vagy Berhidához tartozik, de tudom, hogy a Pere Martoniak nem berhidaiak, tehát hogyan van ez pontosan?
4: Igen, én Pere Marton gyártelepre születtem, igaz Veszprémben születtem, de a szüleim azok Pere Marton gyártelepiek voltak. Édesapám az akkori Pere Martoni vegyipari vállalatnak a műtrágya üzemét vezette, és a Paxit robbanő üzemet. Édesanyám pedig csecsemőgondozónőként dolgozott az ottani bölcsödébe. Úgyhogy én onnan indultam az utamra.
5: És akkor a ruhák csak a néptánc kapcsán kerültek előtérbe? Vagy otthon is felpróbálta a szép ruhákat? Vagy hogyan volt ez?
4: Én otthon is nagyon szerettem a pörgős ruhát. Van egy emlékem arról, hogy mivel hogy anyukámnak ugye korán kellett menni dolgozni a bölcsödébe, ezért a nővéremre, aki 3 évvel idősebb nálam, őrá voltam bízva, hogy vigyen el az óvodába. Télvíz idején ki volt készítve a ruhám, és sajnos a nővérem kapott ki miattam, mert én nem vettem fel a téli ruhát, hanem a vastag harisnyához a nyári pörgős szoknyámat vettem fel, és így mentem el óvodába.
5: Mit jelent a szép ruha önnek? Tehát egy régi korhű ruha, vagy egy mostani szép ruha? Mit jelent a szép ruha?
4: Én nagyon szeretem nőként a ruhákat, a szoknyákat. Én nagyon keveset hordok nadrágot, mert nekem valahogy a nőiesség az a ruhában és a szoknyában teljesedik ki. Szeretem a szép esésű anyagokat, a pörgős szoknyákat, ezt szeretem.
5: Többször mondtam már a pörgős szoknyát. Miért pörgős szoknya?
4: Azért, mert amikor az ember megmozdul, akkor a ruha is megy utána, főleg, hogyha egy nagyon könnyű anyag, az az emberrel együtt mozog, és jön, és valahogy, nem tudom, kislányként valószínűleg a legtöbb kislány mindig pörög-forog a szoknyájába, én nekem is mindig ezért van, én nem szeretem a szűk ruhákat, úgyhogy a pörgős szoknyákat szeretem.
5: Ez alapján is ítél? Tehát, hogy meglát egy ember, mondjuk egy csúnya ruhában, így mondom, akkor ítél is róla? Tehát szempont ez?
4: Nem ítélkezem, mert mindenkinek a saját döntése, hogy mit vesz fel. Nem lehet tudni, hogy ő éppen miért abban a ruhában van. Nem ítélem el őket, de azért, ha szép ruhát látok, azért azt megnézem.
5: És akkor mondja meg őszintén, amikor Budapesten a Vörösmarty téren sétál, és egy hatalmas kirakat előtt elmegy, és egy gyönyörű ruha van a kirakatban, akkor felhorka, mint egy harcimén?
4: Nem, hanem azt nézem meg rögtön, hogy ez milyen drága, és hogy nekem erre nincs pénzem.
5: Mert a szép ruha az mindig drága?
4: A legtöbbször igen, igen. Nagyon nehéz a mai világban, nem is tudom, árérték arányban megtalálni azokat a dolgokat, azokat a ruhákat, amire tényleg az ember azt mondja, hogy na ez most megérte. Én úgy gondolom, hogy sokszor túl vannak árazva a ruhák.
5: Aztán kicsit visszamegyünk, akkor Pere Martonban ugye született, ott nőtt fel, ott kezdődött ez a ruha szerelem, hogy így mondjuk, és kereskedelemmel kezdett foglalkozni.
4: Igen, amikor elvégeztem az általános iskolát, utána én elsőként Tapolcára jelentkeztem a postaforgalmi szakközépiskolába, mert mindenképpen postás kisasszony szerettem volna lenni, de mivel hogy akkor ugye nem kaptam kollégium elhelyezést, ezért választanom kellett egy másik szakmát, amire én mindig gyerekkoromban azt mondtam, hogy én áruló leszek, nem eladó, hanem áruló, és így lettem élelmiszer eladó és pénztáros. 15 évig pénztárosként dolgoztam.
5: De itt a ruháknak nem sok szerepe volt, gondolom.
4: Nem, mert ott állandóan fehér köpenybe kellett lenni, úgyhogy el kellett takarni a saját ruhánkat.
5: Az is szép a fehér.
4: Igen, igen, igen. Hát az is egy egyenruha. Mondjuk én mindig is szerettem az egyenruhákat, de valahogy a szép ruhák azért mindig vonzottak.
5: És hát a nagyszülői, illetve a Pere Martoni, ugye néptánc élmények is gondolom, hogy kísértették.
4: Igen, az nem Pere Martonban volt, az már a Berhida, ami ugye Pere Marton Berhida nagyjából egy, de berhidai néptánc együttesnek varta és tartotta rendben a nagynéném a ruháit, és hát mindig vágytam, hogy hadd vegyem azokat is fel, de nem engedte.
5: És ez komoly fájdalmat jelent egy gyerekként.
4: Hát igen. Ezért egyszer felnőtt koromban már sikerült Paloznakon egy szüreti fesztiválon beöltöznöm egy nagyon szép kékfestő ruhába, amiben sok alsó szoknya volt, és én lehettem a kisbíróné, de hát ez régen volt.
5: És ez nem pörgős szoknya volt?
4: De az is pörgős szoknya volt, mert ugye az is néptáncos ruha volt, és ugye azért sok réteg volt, úgyhogy azért azt úgy élveztem.
5: Tehát akkor magyarul a hobbi szintje maradt, meg akkor a kereskedelmi munkája mellett a ruha szerelem?
4: Igen, és sokáig csak a vágyaimban élt, mivel hogy ugye aztán férhez mentem, és született három fiam. Ugye a sok munka mellett azért ez meg a gyerekek mellett nem nagyon lehetett megvalósítani, szőlővel és borral foglalkoztunk, úgyhogy az minden időt elvitt, úgyhogy vagy a munkahelyemen voltam, vagy a pincébe voltam, vagy a szőlőbe voltam, vagy a gyerekekkel foglalkoztam, és ez így egészen 2017-ig váratott magára.
5: De hát négy férfi között hol lehetett ruháról beszélni, ruhával foglalkozni, ruhát szeretni?
4: Hát ott csak annyira lehetett, hogy most melyik fiú éppen milyen nadrágot vegyen fel, vagy mindenkinek van-e tiszta ruhája. Ott annyira nem lehetett, hogy magamra gondoljak, mert azért négy férfi az négy férfi.
5: Tehát akkor a családi élete kezdetén akkor aludt önben, ha jól értem, akkor ez a szenvedély, és aztán Balaton születbe került, nem is tudom, talán újra férhez ment valahogy, és itt csöppent bele ebbe a társaságba?
4: Igen, 2017-ben ugye változás történt az életembe, és akkor jött el az a pillanat, hogy én megvalósíthattam azt, hogy akkor én felveszek egy nagy ruhát alsó szoknyával, abroncsal, és végig sétáltam a Tagore sétányon, amiről fénykép is van. Igaz, hogy nem álmaim színű ruhája, mert egy narancssárga ruhában voltam, amit nem szeretek, de a fényképen az nagyon jól mutatott, és onnantól kezdve elkapott a gépszíj, úgyhogy most már 18 váltás saját ruhám van.
5: Na de azért hogy történt ez? Gondolom, hogy nem volt ennyire egyszerű. Ugye a reformkori hagyományőrzők társaságáról beszélünk. Hogyan csöppent bele ebbe a társaságba?
4: A társaságba ajánlás útján lehetett bekerülni, mivel hogy én a Balatonfüred szőlősi hegyközségnél dolgozom, az egyik reformkori hagyományőrző tagnak volt szőlője, egy idősebb úrnak, akivel mindig beszélgettünk mindenféle dologról, és egyszer csak szóba jött ez a reformkori hagyományőrzők társasága is, és mondtam, hogy én ezt nagyon szeretném kipróbálni, és az ő ajánlására 2017. novemberében elmentem egy taggyűlésre, ahol tulajdonképpen az egyesület befogadott magába. Azt kell tudni róla, hogy egy saját ruhával kellett rendelkezni az ő ajánlásuk alapján, mert ugye nem lehetett csak úgy, hogy az ember vesz valamilyen ruhát, hanem azért ugye korhűnek kell lenni. Én ezt beszereztem, megcsináltattam, és innen indult az én pályafutásom a hagyományőrzőknél.
5: Mert hogy reformkori ruhákban lépnek fel, vagy sétálnak ugye a városban bizonyos programokon.
4: Igen, egy évben körülbelül 40 és 60 fellépésünk van, nem csak Balatonfüreden, hanem az ország több részén is, sőt külföldön is, és mindenféle ünnepen, ami a reformkorhoz kapcsolódik, azon ott vagyunk. Kettő nagy ünnepünk van, a Hungarikum díjas Anna Bál, ahol mi nagyon sok mindent csinálunk, és részt veszünk, és segítjük a bál lebonyolításában, és a másik nagy rendezvényünk az pedig minden szeptemberben a reformkori hétvége.
5: Hát akkor mondhatjuk, hogy Hungarikum díjasak.
4: Igen, igen. Az Anna Bállal kapcsolatban mi is azok vagyunk.

0: tavaly rendezték meg 200. alkalommal, ugye az Anna Bál. Például hogyan készültek erre a tavalyi hatalmas ceremóniára?
1: A tavalyi évünk az nagyon sűrű volt, mert nagyon sok bicentenáriumot ünnepeltünk.
0: Jókai és társai.
1: Jókai és társai, igen. És hát ugye ezért az Anna Bál is egy különleges esemény volt. Hát ugye páran új ruhát varrattunk, mert hát mégiscsak azért, hogy Anna Bál, és hogy megmutassuk, hogy milyen szépek vagyunk. Kölcsönöztünk ruhákat is, vagy kölcsönöztettünk ruhákat, aztán mindenféle kísérő rendezvényeken is részt vettünk, mint a szívhalászat, akkor a szerenádok éjszakája, ezek voltak.
0: És akkor ilyenkor úgy érzi, hogy megtalálta a helyét? Tehát amikor az Anna Bálon fellépett tavaly a 200. rendezvényen, akkor helyén volt, úgy érezte?
1: Igen, igen, és hát olyan szerencsém volt, hogy magába a bálba is bemehettem, úgyhogy nagyon jól éreztem magam, nagy büszkén viselem a ruhákat ilyenkor.
0: Táncoltak is?
1: Igen, igen, igen, igen. A társaság azért általában ilyenkor leviszi, hogy ugye nem mindenki mehet be a bálba, jön utánunk ugye a sok nézelődő, mi megállunk az Anna Grand Hotel lépcsőjénél, ahol ugye a bálozók bevonulnak, utána mi sorba állunk, és levisszük a vendégeket a vitorlás térre, ahol különböző rendezvények vannak, és táncházat rendezünk ilyenkor.
0: Milyen ruhában volt?
1: Dubajból hoztam tavaly anyagot, mert a tavaly is volt egy reformkori bálunk, az első bálunk, és a barátnőm kint él Dubajban, és én mondtam, hogy én onnan szeretnék anyagot hozni, úgyhogy egy selyem szatén anyagot hoztam, egy sötétkéket, ami ezüstös díszítéssel volt ellátva, és abban voltam az Anna Bálon is.
0: Volt párja? Tehát ilyenkor van, akivel fellépnek?
1: Mivel hogy a férjem sajnos nem táncol velem, mert nagyon szédülős, ezért a társaságból van egy úr, akivel én már évek óta együtt táncolom, úgyhogy ő vele.
0: Farokban volt?
1: Nem, ő díszruhában volt, díszmagyarban. Zolinak kétféle díszmagyarja van, van egy zöld nadrággal, és egy arany dolmánnyal, és egy barnás mentével ruhája, és az újabb, az pedig barna nadrággal, arany dolmánnyal, és egy másik mentével, szóval már nem is tudom a színeket. A lányok a sajátját jobban megérzik, mint a fiúkét.
0: De hát itt minden a hagyományérzésről szól, ugye, tehát ez a lélektana az egész társaságnak. Hányan vannak ebben a társaságban? 20 éve alakult egyébként?
1: A társaság 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy Balatonfüred reformkori értékeit, hagyományait megőrizze, és tovább örökítse. A társaságunk az 60 főből áll most, de ebből nagyon sokan ugye már idősebbek, 60-70 év fölöttiek, akik még 50 pluszosak, és ugye jobban hadrafoghatók, ők ilyen 30-an vannak, 30-40 fő.
0: Fiatalokat nem érdekli ez a műfaj?
1: Sajnos nem, nagyon nehéz, akik jönnének is, azok is mind az 50 pluszosak. Nekem van egy 10 éves kislány unokám, akit már több éve próbálok beöltöztetni, és kategórikusan kijelenti, hogy nem. Pedig én úgy gondoltam, hogy a kislányok szeretnek királylányok lenni, de hát nem.
0: Még a nagyival sem jön?
1: Nem. Nem, mindig néz messziről, integet, örül, hogy ott vagyok, meg megkérdezi, hogy most fölveszed a szép ruhádat, mondtam, igen, jössz velem? Nem.
0: Akkor ki tud megfertőzni ezzel? Tehát ki az, akinek át tudja adni ezt a hagyományt?
1: Ez nagyon nehéz, és nem tudom. Nem tudom, mert én azért kezdtem el ezt az egészet csinálni, mert a séta közben, amikor az ember végigmegy az utcán, vagy csak táncol, és belenéz az emberek szemébe, és ezt a pillanatnyi boldogságot látom benne, amit én ezzel okozok nekik, hogy szépen fel vagyok öltözve, kihúzom magam, és amikor meglátják a ruháinkat, ez a jaj, de gyönyörű, és királylány, és meg a táncok is tényleg, és ezért megéri csinálni, de hogy ki fogja utánunk, azt sajnos nem tudom, mert a mai fiatalok ez nem érdekli. Meg kell ehhez érni szerintem mindenkinek, hogy mikor érik meg a tudata, vagy mikor érez rá, hogy ő ezt szeretné csinálni. Sokan felveszik a ruhát, mert azért érdeklődnek most is ugye a reformkori hétvége után, de nem tartósan. Azt tudni kell, hogy ez egy drága hobbi. Egy öltözet, mire elkészül, mert ezek nem kosztümök, ezek nem...
0: Korhű ruhák, mondhatnám én laikusként.
1: Ezek korhű ruhák, ezek 200-300 ezer forintba kerülnek, mire felkészülnek, és akkor ugye nincs sok varrónő, aki elvállalja, akkor a varrónővel a hadakozás, hogy készen van már, nekem kell a ruha, megcsináltad már, mikor megyünk, mikor lehet jó, akkor ugye az alapanyagok is, hát régen olyan gyönyörű anyagok voltak, most ilyet beszerezni, hát tényleg el kell menni vagy Törökországba, vagy Dubajba, vagy Szlovákiába, vagy Csehországba, hogy az ember tudjon hozni bármit is, hogy tényleg egy olyan ruhája elkészüljön, egy dísztöltözet, vagy bármi.
0: Macerás, megvarniuk a varrónőknek mindezeket?
1: Természetesen, persze. Hát ugye ennek mindnek egyedi szabás mintája van, ezek nem konfekció méretek, itt minden mindenkire készül, 3-4 próba, de nem is áll minden varrónőnek a kezére, mert itt Balatonfüreden is többet is kérdeztünk, és mondtam, ő nem var, úgyhogy Balatonszőlősön van egy varrónőnk, egy van itt Balatonfüreden, Bándon van egy, meg Keszthelyen.
0: Itt a hagyományőrzők irodájában van egy gardób is, amit tele van régi-régi ruhákkal, szabad besétálni oda?
1: Természetesen.
0: Egészen más akusztika, besétáltunk egy csodálatos gardób szobába, elképesztő fehér pörgős szoknya, aljakat látok.
1: Ezek abroncsok. Ezek Bocsánat. Abroncsok, igen, itt ugye az abroncsoknál megkülönböztetünk 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os abroncsot, attól függ, hogy ugye mekkora a szoknya. A legnagyobb az körülbelül 134 centi, az átmérője 140 centi, és akkor abból már egy hatalmas nagy harang van, mert ugye egy női szoknya az általában 8-10 méter anyagot felvesz.
0: Kényelmes ez a ruha, vagy be őszintén?
1: Ebbe tartás van. Aki nagyon szereti a vállait leengedni, annak kényelmetlen, mert ebbe ki kell húznia magát az embernek, mert ugye ebbe halcsontok vannak, egy ruha általában 3-4
0: és... Bocsánat, álljunk, halcsontok vannak halcsont, benne, igazi igen, halcsont.
1: Nem, csak annak mondják, ezek fém merevítők tulajdonképpen, csak halcsontnak mondják. Úgyhogy egy ruha általában 2 kilótól 5 kilóig van, amit az embernek viselnie kell pár órán keresztül, és az nem egyszerű. Van, amikor már a végére a derék az már az fáj, mert nem vagyunk ehhez az egyenes tartáshoz szokva.
0: Már nem vagyunk hozzászokva?
1: Nem, mert mindenki elengedi magát, és ebbe csak úgy lehet menni, hogy kihúzza magát az ember.
0: Csodálatos fehér csipkés ruha, 5 abroncsos, jól számolom?
1: Most vettünk ilyet kipróbálni, de ezek nem bírják annyira a ruhát.
0: Ez nem olyan nagy?
1: Igen, ez egy 6-os itt alatta.
0: Gyönyörű hófehér, szinte csipkeszerű szoknyát mutat.
1: Erre egy nagyon nagy ruha megy rá, például egy ilyen sétálós ruha, 7 méter anyagból van egy kockás sétálós ruha.
0: Ilyen volt régen valóban a reformkorban egy ruha, ilyen kockás, szintes kockás szoknya.
1: Nagyon szerették a kockásat, a pöttyöset, a csíkosat, a hölgyek. Nagyon sok ilyen van.
0: De érdekes, meg sem mondtam volna, hogy ez a típusú anyag divott a reformkorban. Igen. Csíkos anyag? Látok ott egy szürke csíkosod?
1: Igen, csíkos is van, úgyhogy többféle általában virágmintás a kislányoknak, és akkor ugye ezen nagyon sok szaténszalag, csipke, meg mindenféle kiegészítő kis kalapok hozzá.
0: Ez alá mind lehet abroncsot tenni?
1: A kislányoknak általában nem szokott abroncs alatta lenni, hanem úgynevezett kis bugyogójuk volt, ami ugye térd alattig egy ilyen csipkés bugyogó. A nagyobb lányoknak, azoknak már volt kisebb abroncsuk.
0: Most, hogy mondja, filmekből ismerős valóban ez a kis nadrágszerű. Férfi ruhák a másik oldalon. Itt aztán fraktól kezdve a díszöltönyig minden van.
1: Ez a díszruha.
0: Segítsek meg fogni, mert nagyon súlyos lehet. Hát ez legalább 15 kg 20.
1: Igen, ugye ez a mente, ezt vetik ugye félvárra a panyókára. Ezt nem szokták nagyon felvenni. Alatta van a dolmány.
0: Gyönyörű vajszínű sejem öltöny zsinórozással?
1: Igen.
0: Ez is zsinórok.
1: Igen, a zsinórjainkat, azokat a passzománynak hívják, azzal vannak elkészítve a ruháink, úgyhogy erre is adunk, és ezért például egy ilyen öltözetnek a zsinórozása az egy 100 000 forintba kerül.
0: Kék bársonykabát, hatalmas prémmel.
1: A prémek azok ugye megpróbáljuk hűen, igaz, hogy műszörme, mert hát azért védjük az állatokat, de valamennyire hasonlítson rá.
0: Na most én férfiként állok ebben a raktárban, ahol csodálatos ruhák vannak önnek, amikor besétálod, akkor mire gondol? Öröm, boldogság, extázis?
1: Nekem itt az irodánkban ez már nem annyira extázis, nekem az otthoni az, ami nekem ugye a 18 váltás ruhám, én időnként azért úgy fölmegyek, rendbe rakok közöttük, meg nekem minden külön zsákban van elrakva, úgyhogy minden használat után tisztítva vannak, ahogy kell, úgyhogy ez rendesen. Szeretem őket is elnézni, de nekem ez már ugye egy ilyen megszokott, egy ilyen mindennapos, mert itt vagyok körül. körülöttük minden nap.
0: Tehát van otthon a lakásában egy szoba, ha jól értem, egy nagy gardób, amely 18 reformkori váltóruhával van tele?
1: Igen, nekem van fönt, ugye családi házban lakunk, és akkor az emeleten az egyik szobában van egy nagy szekrényem, ahova ugye zsákokba szépen a ruháim el vannak rakva. Nekem is van díszöltözetem, van báli ruhám, van sétáló ruhám, van palotás ruhám, amivel palotást táncoljuk, úgyhogy mindenféle van.
0: És hát a szokásos kérdés, melyik a kedvenc a 18 közül?
1: Hát mindig a legújabb, most per pillanat, ugye ez a sötét kék, aztán van egy, én nagyon szeretem a kék színt, nekem az a kék, a kék meg a piros, van egy úgynevezett kék rojtos sétálós ruhám, azt is nagyon szeretem, és most készült el a szeptemberi bálunkra a legújabb ruhám, ami egy bordó-zöld kombó, úgyhogy nagyon jó lesz.
0: Közben elsétálunk egy frak előtt, de hát a frak, egy férfinál, ez a fekete frak, hát ez mindig klasszikus, nem?
1: Ugye a reformkori szabóknak ez egy feladata volt, hogy ugye az ő öltözéküket is könnyítsék, a reformkorban a férfiakét is, és ne ez a merev dolmány legyen, meg ugye azok drágák voltak, mire elkészültek, és ezért készültek ezek a frakok, aminek előbb-utóbb el is hagyták a szárnyakat, a frak szárnyait, és abból alakult ki a mai zakó például.
0: Paróka, póthaj, ott póthaj. Egy polcon.
1: Póthaj is van, igen, mert azt tudni kell, hogy a reformkorban is a hölgyek rengeteg póthajat használtak. Látunk képeket, vagy filmeket, régi filmeket, és ilyen csiga, olyan fonás, annyi hajuk nem volt, úgyhogy ők is póthajat használtak.
0: Cilinder sétapálcák, méghozzá vas fejű sétapálcák. Igen. Nem eredeti, gondolom.
1: Nem. Hát ezeket is most már ilyen után gyártottak, de ami a korhoz akkor illet, gömbfejjel, vagy pedig ugye van különböző sas napernyők vannak még ittben, cilinderek, kalapok a hölgyeknek.
0: Illetve gyerekruhák, látom, tiszta csükkéből.
1: Azok nem, a gyerekruhák itt vannak.
0: Akkor egy férfinak ez egy teljesen idegen terep.
1: Az a csipkés, az a sok csipkés, ugye mi palotást is táncolunk, és az egyesületnek kétféle palotás ruhája van, a színes bársonyruhánk.
0: Ez a piros?
1: Igen, ez az egyik fajta palotás ruhánk, és ugye mindenhez van csipkekötény, ugye ez is dúsan van zsinórozva.
0: Aranyzsinórral.
1: Igen, és ez pedig az első ruháink voltak, ez pedig egy fehér, vagy inkább vajszínű. Van, amit csak ebbe táncolunk, és van, amit meg a pirosban. Ehhez is ugyanúgy van kötény, van párta, van blúz, teljes szett.

0: Azt kérdeztem már, hogy nem kényelmetlen ez a ruhad?
1: Van, amikor megkönnyebbülök, hogy levehetem, de ugye most már mindenféle praktikánk van, hogy mit veszünk még fel a ruha alá, hogy komfortosabb legyen, mert azért mi is izzadunk benne. Tehát azért vannak a legyezők, sok mindent kitalálunk, hogy hogy legyen kényelmesebb.
0: Próbálnék kötekedni, nem meleg, mondjuk az Annabálon a nyár kellős közepén?
1: De igen, meleg, de hát...
0: Nem olvad le magukról?
1: Nem, mert hát régen is volt meleg, régen is felvették a hölgyek, régen is ebbe kellett járni, úgyhogy ki kell bírni.
0: Azt tudjuk, hogy ugye a reformkori hagyományozott társasága, amelyről most beszélünk, azzal a szándékkal jött létre, hogy Balatonfüred reformkori értékeit, hagyományait megőrizze, ápolja és tovább örökítse. Hogy sikerül ez a mindennapokban?
1: A viseleteinkkel őrizzük, de a ruházkodás mellett azért számos más programral is megjelenünk, mint például a reformkori sütőde, amit egy évben kétszer csinálunk. Rendeztünk mesepikniket, ahol megpróbáltuk visszahozni az akkori életérzést, pikniket, mivel hogy annak idején is szerettek, ugye nem volt se tévé, se rádió, semmi, ezért kimentek a udvarukba, pikniket tartottak, meséltek, és mi ezt próbáltuk visszahozni, ezt az élményt. Azon kívül tartunk kulturális előadásokat, reformkori pillanatok címmel. Az első előadásunk az volt a címe, hogy tudni illik, hogy mi illik. Illemtan óra előadás volt, azóta már volt a báli ruházkodásról, Jókai nyelvezetéről. Próbáljuk így a reformkort így megismertetni a látogatókkal.
0: Ha már Jókai, akkor tavaly, ha Jókai 200-on felléptek, mondjuk a Jókai villában?
1: Természetesen mindig van a Jókai születésnapján egy koszorúzás, és tavaly részt vettünk. 24 órás Jókai felolvasáson voltunk, ahol 24 órán keresztül Jókainak a műveiből olvastunk fel.
0: Szintén kosztümben, gondolom?
1: Természetesen igen, be voltunk öltözve.
0: Milyen viselet volt például a Jókai villában önön?
1: Hát én rajtam most egy úgynevezett gyászviselet volt, mert ugye mindenkinek van egy gyászruhája is. Nem azért, mert gyászoltam, de akkor az volt, mert kicsit hűvös is volt, és ez volt a legcélszerűbb, ez fekete. Saját anyagában mintás, gyönyörű. Ahhoz képest, hogy gyászruha, egy gyönyörű ruha, és abban voltam. Férjem pedig egy bocskai viseletben volt.
0: Azt már kérdeztem, hogy hogyan tudják tovább örökíteni mindezt a hagyományt, és mondta, hogy nehezen. Miért nehéz ez? Ez annyira szép dolog, aki erre fogékony. Miért olyan nehéz ezt tovább vinni?
1: Szerintem ezt azért nehéz tovább vinni, mert egy az, hogy ez elfoglaltság. Nagyon sok elfoglaltsággal jár, ez elhivatottsággal jár, hát nem kevés pénzbe is kerül.
0: Én férfiként nehezen beszélek ruhákról, meg ilyen dolgokról, de igazából saját magának mit okoz? Tehát milyen örömet okoz valóban az, hogy végre elérte Berhidáról, a néptáncos helyről, öltöztető gyerekkorából erre a reformkori hagyományőrző helyre? Mi az, amit ad önnek mindez? Tehát mitől öröm ez, mitől szereti csinálni, mitől megy boldogan, mitől készül boldogan, teszem azt az Annabálra?
1: Nekem ez azért okoz örömet, mert amikor felveszem ezt a ruhát, én egy kicsit átváltozom. Én kihúzom magam, és visszarepülök az időbe. Én imádom a kastélyokat. Imádom megélni ezt az érzést, amikor végigmegyek a tagorsétányon, vagy pedig táncolunk, és amikor a közönségnek a szemébe látom azt a pillanatnyi boldogságot, hogy én most örömet okoztam nekik, hogy nagyon tetszik neki, és büszke vagyok arra, hogy szép vagyok, végre nőnek érzem magam, és büszke vagyok arra, amit képviselek, hogy itt a reformkori hagyományőrzőkkel egy kicsit vissza tudjuk hozni azokat az időket.
0: Kastély szerelem, azt mondta még hozzá, ruha szerelem mellett, lehet, hogy igényeiben szerepel mindez, tehát, hogy korábbi ősei esetleg királyok, királynők voltak?
1: Hát a korábbi őseim azok nem biztos, hogy királyok voltak. A nagymamám Nádasladányban, a Nádasdi grófoknál volt konyhalány.
0: Hát akkor a kastély szeretete talán innen, nem?
1: Igen, igen, az előfordulhat. Nem tudom, például, ha eljutok Keszthelyre, a Festetics kastélyba, én úgy érzem, hogy haza érkeztem. Ugyanez megvan másik kastélyokba is. Én nagyon szeretek ellátogatni, és hála Istennek a reformkori hagyományőrzőkbe a társak átvették ezt a lelkesedést, és nagyon sok kastélyt bejártunk már Magyarországon, ami elérhető közelségben volt.
0: Korhű ruhákban, gondolom.
1: Igen, korhű ruhákban, ahol nagyon nagy meglepetést okozunk mindig a kastélyba. Igaz, előtte le van egyeztetve, hogy nem zavarja őket, mehetünk benne, felvehetjük, de már például Tiszadobra az idén így hívtak meg minket, hogy hallották, hogy Füzérradványban is mit szerepeltünk, és már ide is kérték, hogy menjünk el, úgyhogy az idén 3 napot töltöttünk Tiszadobon, ami hatalmas élmény volt mindenkinek, nekünk is, a vendégeknek is. Jártunk Bécsben, voltunk a Hofburgban, voltunk a Schönbrunni kastélyba, úgyhogy a Schönbrunni kastélyba a bálteremben keringőt táncoltunk. Hatalmas élmény volt. Azért szeretem ezt az egészet csinálni, mert egyrészt magamnak is, és az embereknek is nagyon örömet tudok vele okozni. Igaz, hogy a nap végére elfáradok a ruha viselésébe, fájnak a lábaim, esetleg melegem van, de akkor is mégis örömet okoztam mindenkinek.

0: Kedves hallgatóink, az arcvonásokban Mező Aliz, a balatonfüredi reformkori hagyományőrzők társaságának alelnöke mesélt magáról és hivatásáról. Műsorunk a mediaclick.hu oldalon visszahallgatható. A felelős szerkesztő Bestlin Anita nevében is köszöni figyelmüket, Felszegi Csaba.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádúr zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Itthon nincs munkám.
5: Ja, meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
3: A Cinefest közönség díjas filmje.
6: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
7: Azt már nem fogod.
3: Főszerepben Fűranikó és Vilmányi Benett.
8: Mami táncolunk?
3: Mami Blue. A mozikban.
1: Reklámot hallottak.

0: 19 óra. Jó estét kívánok! A Kossuth Rádióban most hírek következnek. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Megjelentek a vagyonadó részletei. Erőszakba torkoltak a diák tüntetések Franciaországban és Belgiumban is. A maihoz hasonló idő várható holnap is. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk után. Újra széles körben elérhető lesz a kata. A kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók ekózási kedvezménye. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakció szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak. Folytatódnak a diák tüntetések Franciaországban. Az állami fenntartású középiskolák negyedében nincs tanítás. A szakszervezetek mára országos tiltakozónapot hirdettek a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. A megmozdulásokon a szervezők szerint 450 ezeren, a belügyminisztérium szerint csaknem 260 ezeren vettek részt. A vidéki tüntetések nagy része békésen zajlott, Párizsban azonban többen összecsaptak a rendőrökkel, valamint több kirakatot betörtek, tüzet gyújtottak és barikádokat emeltek. A három hete tartó tüntetések során már 215 diák és több mint 700 rendőr megsérült. A hatóságok mintegy 5000 fiatalt őrizetbe vettek. Ismét erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diáktüntetések Liège-ben. A belga nagyvárosban több mint 1000 tanuló vonult utcára, az iskolák elhanyagolt állapota, valamint a diákok túlterheltsége miatt. A tiltakozók úttorlaszokat emeltek, több ablakot betörtek, valamint gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel. A fiatalokat vízágyú és könnygáz bevetésével próbálták megfékezni. Több mint 20 rendőr könnyebben megsérült. A városban június óta gyakoriak a hasonló demonstrációk, a rendőrök már több tucatnyi tüntetőt őrizetbe vettek. Mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos, október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Váltójavítás miatt korlátozásokra kell számítani este a déli pályaudvaron. 20 órától néhány járat Kelenföldre érkezik és onnan indul vissza. A változás érinti a többi közt a Z30-as, az S40-es szerelvényeket, valamint 4 Intercity vonatot is. A balatoni járatok közlekedése és a győri fővonal elővárosi forgalma nem módosul. A tegnapi vonatsiklás után helyreállítási munkálatokat várhatóan az éjszaka befejezik, így a tervek szerint holnap üzemkezdettől újból a teljes kapacitáson üzemel a pályaudvar. Holnap is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Spinoza zsidó fesztivál október 22-ig. Stúdió vendégünk a Spinoza Színház alapítója Sándor Anna és Cserna Antal színművész. A legendás színésznő, énekesnő Barbara Streisand életéről szóló darab Gallus Nicolette és Tóth Enikő előadásában és a Hermelin a Kugler Art szalomban.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
4: Solti György nemzetközi karmesterverseny, döntő és gálahangverseny. Hagyományból misszió, közösségteremtés és kulturális értékek hiteles közvetítése. Pénteken és szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A hely. Riportműsor a Kossuth Rádióban.
1: Október 6-ára ünnepi műsorral készültünk, a mai szerkesztő Wagner Mária nevében is köszöntöm Önöket, én Burkert Rudolf vagyok. Képzeljék, egy olyan családi háznak az udvarán állunk, Kispesten, amelybe beépítették annak a cellának a tárgyi emlékeit, ahonnan Batthyány Lajost a kivégző osztag elé vitték. Egy modernnek tűnő családi ház, ahova 5 lépcső vezet fel minket, és vendéglátónk Ódor Lászlóné Anikó megy előre, én jövök rögtön utána, és azt mondták nekem előzetesen, hogy maguk ezek a kövek, amik le vannak rakva, mint járólap, ezek is részei lehettek annak az épületnek, amiben Batthyány egykor raboskodott.
5: Igen. Mert Szombatfalvi Albert rendőrfőnök az 1890-es években, amikor az új épületet lebontották, elég sok mindent megmentett, amiről tudta, hogy Batthyány Lajosnak a börtöne, a börtönajtaja, padlózata és az udvaron lévő mészkövek a Neugebäudéból származnak. És gyakorlatilag az egész ház abból épült, amikor itt csináltunk felújítást, ilyen pecsételt téglák, amik több száz évesek, meg a gereddák azok kárpáti vörösfenyőből vannak, az új épületből származnak.
1: Közben bemegyünk egy ajtón, egy ilyen régi csiszolt ajtón.
5: Ugye az ár az nagyon érdekes.
1: Hú, hát ez még egy ilyen dobozos zárat képzeljenek el.
5: Hát 1780-as években építették ugye ezt az új épületet, tehát ez azért több mint 200 éves. Akkor itt van még egy ajtó, ugyanilyen zárral, az egy kicsit épebb, mert igen, az most a kamrában nem bászkálunk annyit.
1: És ezek a hullámos kirincsek is minden az eredet.
5: Igen.
1: Miből van még kint az udvaron? Akkor meg is mutatja.
5: De annyira megsüllyedt, hogy a férjem fölszedte, és föl lett betonozva, mert lejjebb volt, mint az utcaszín.
1: Nyitjuk az ajtót, ide, megyünk kifele, cica tekereg a lábunk körül.
5: Ide beépítették ezek a sárga téglák, ezek voltak a börtönnek a padlózata.
1: Itt van velünk kedves Gyula, történész egyetemi tanár, és na most akkor ezt biztosra vehetem, hogy ezek az ajtók, ezek az alattunk lévő kőlapok, amiket megkocogtatok a lábamon, hogy ő ezeken átment, vagy fogta ezeket a kilincseket, ez valószínű.
6: Hogy melyik volt Batthyánynak a cellája? Ez azért köztudású volt. Károly István, a legendás fotigróf, ugyanebben a pavilonban raboskodott, szomszédja volt Batthyánynak, át is jártak egymáshoz, és hát az ő révén 1890-es években feltételezhetően voltak olyan emberek, akik meg tudták mutatni, hogy na ez volt Batthyánynak a cellája. Úgyhogy én szerintem nincsen okunk kétkedni abban, hogy ez ne onnan származna.
1: És a mi vendéglátónk Ódor Lászlóné Anikó bólogat is. Na most Anikó, még mielőtt mindenbe beleugrunk, hogyan kerül ide például az az ajtó, ami ugye Batthyány cellájának is az ajtaja volt?
5: Szombatfalvi Albert rendőrfőnök, egy prominens személyiség volt a 19.-20. századforduló, és ő itt vett egy telket, és itt építkezett. Nagy Batthyány rajongó volt, és a bontási anyagokból, szekereken ugye ide kiszállították.
1: És akkor visszafordul a kedves Gyulához.
6: Új épület hatalmas nagy épület volt, hogy legyen a hallgatónak fogalma róla. A mai Szabadságtér gyakorlatilag ez volt a laktanya komplexumnak a belső udvara. És az összes épület, amit körbeveszi, belétve a Nemzeti Bank épületét, belétve a Tőzsdepalotát, a egykori televízió székházat, ott lévő házak, ez volt a laktanya komplexum épülete.
1: Egyben?
6: Egyben, tehát ez egy iszonytatóan nagy épület volt, ennek a lebontása több mint egy éven keresztül tartott. Na most ebből kimazsolálni, kiválogatni azt a részt, ami Batthyánynak a cellája, illetve annak a pavilonnak, az épület, az új épületnek a négy sarkán volt négy pavilonnak nevezett önálló háromemeletes építmény, és az észak-keleti pavilon volt a foglyoknak a helye. Na most ebből a háromemeletes nagy épületből volt két helyiség, ami Batthyánynak a cellája volt. Most ezt kiválogatni, nyilván csak azt tudta, aki fentes volt. A rendőrkapitány, tudván arról, hogy Batthyány is itt raboskodott, és véletőleg volt valami ismeretség, aki megmutatta, hogy na ez lehetett az ő cellája, amikor a bontás volt, akkor ezeket a köveket, ezeket célzatosan mentette el. Eredetileg nyilván neki is az olcsó építőanyag kellett, hogy a házát fel tudja építeni, és akkor ha már ezt megcsinálja, akkor beleteszi ezeket a Batthyány relikviákat is.
1: Anikó így gyerekeskedett ebbe a házba.
5: Hát 3 éves voltam, mikor megvették a nagyszüleim az előző tulajdonostól, mert ennek a Szombathalnak nem volt rökösse, és akkor így eladták, és akkor mi attól vettük meg, akinek eladták. Dédszüleim megvették, és akkor lett a nagymamám, anyukám, enyém.
1: Szempont volt-e a vételnél, hogy na ebben lehetnek egykori ugye Batthyányi relikviák, vagy ez egy mázli, hogy ők akartak egy házat, vettek egyet, és még mellé kaptak ilyesmit is.
5: Na, hát az édesanyám mesélte, hát ugye én nem emlékezhetek, hogy mikor megnézték a nagyszüleim, meg a dédnagymamám, akkor nagy lelkendezve mesélte a nagymam, hogy olyan gyönyörű, meg hogy mik vannak, úgyhogy ezt választották.
1: De akkor beleszületett tulajdonképp a történelembe, hogy akkor az ott egy Batthyányi kilincs, ez az ajtó, stb. Ez végig kíséri az életét.
5: Igen, igen. Ott van egy könyv, ami 72-ben jelent meg itt a Kispest 100 éve, és abban is van egy leírás erről. Ez az a könyv.
1: Sárga színű könyv, fellapozzuk.
5: Igen, és itt van a dátum, hogy 1872-1972.
1: Egy archív felvételről Buza Péter várostörténészt hallják, aki 41 néhány évvel ezelőtt Kispest történetét kutatva akadt rá a Szombat Falvi Albert detektív főnök által épített házra. A riporter Wagner Mária.
7: Életének ez a szakasza Kispesthez kötődik, ahova belvárosi lakásából költözött ki egy általa építetett családi házba.
8: Ő egy politizáló figura volt, amikor nyugállományba vonult, utána a Kispesti Képviselőtestületnek is tagja lett. Ő volt az, aki egyik szervezője volt a Rákóczi Hanvainak hazahozatalakor a rendezvénynek, amelynek sorában magyar földön újra temették Rákóczit. Ez ugye 1906, és kispesti iparosokkal készítette el a diszkoporsót, amiben a hanvakat elhelyezték. Tehát ő nemzeti, országos, helyi ügyekben egy mozgékony és politizáló karakterű ember volt. Mikor 1897-ben lebontották az új épületet, a hírhet Neugebäudét, megvásárolta annak az árkának az elemeit, amelyben a Batthyányit tartották rabságban 48 után, amelyeket beépített ebbe a Kossuth Lajos utca a mai számozás szerinti 29-es számú házába.
7: De előtte még tett egy kitérőt a Nemzeti Múzeumba is. Szomor Sándor címzetes rendőrezredes.
9: Jelezte a múzeum igazgatójának, hogy itt van az a pár szent erekje.
7: Nem mondja, hogy ez nem érdekelte a Nemzeti Múzeumot.
9: Arra hivatkoztak, erről az újságok is írtak, hogy most Rákóczi Hanvainak hazautalva meg nagyon sok elfoglaltsa, nem tudnak vele foglalkozni. Na, Szombatfalvi barátunk elbattyogott a bontást lebonyolító cég vezetőjéhez, és megvásárolt tőle 40-valahány darab ilyen márványlapot.
7: Ami a cellában volt.
9: A cella alján volt, megvette tokkal, vonóval az ajtókeretet ajtóstól, és beépítette a verandájába. Készített egy kis emléktáblát, saját kis négysorosával.
7: Ami így szól.
10: Egy kálvária, ahol most állasz, stáció rajta minden egyes kőlap, melyre a szemle tekint. Egykor vértanú útját téve e márványlapon ment halni a szent ügyért gróf Batthyányi Lajos.
7: Buza Péter művelődés történészt hallják.
8: Úgyhogy 1897 óta ott vannak. Sajnos ugye az a hivatalos figyelem, ami erre irányult volna, az sosem létezett.
7: Én ezt a hivatalos figyelmet az első pillanattól kezdve hiányoltam. Ennek az ajtónak, ennek a padlatnak, ajtóféfának valamelyik múzeumban lett volna helye. Úgy, ahogyan Cegléden ma is látható Kossuth pozsonyi erkélye, valahol ennek is kellett volna helyet találni. És nem volt egy múzeum, amelyiknek ez eszébe jutott volna, hanem egy civil ember, hiszen egy rendőr is civil ebben a tekintetben.
8: Igen, hát általában így viszonyulunk mi az emlékeinkhez, hogyha nem tudjuk közvetlenül felhasználni őket, akkor bizony könnyen előfordulhat, hogy egyszer is mindenkorra elfelejtődik, ami egyébként az órunk előtt van, és aminek jelentősége van a nemzeti emlékezet szempontjából, mert minden ilyen tárgynak, minden ilyen nyomnak be kellene épülnie egy olyan gondolkozásba, amelyik igazán nemzeti, mert ez az lenne.
1: Na most most hadd forduljak, kedves Gyula történész egyetemi tanárhoz, hogy ez csak nekem fura, hogy ilyen relikviákra nem tart igényt egyetlen múzeum se.
6: Most azért ez most relikvia. Az 1890-es éveknek az egyik legnagyobb attrakciója az akkori Pesten az új épületnek a bontása volt. Yeah. Erre vágyott az egész nemzet, mert ugye bár ez eredendően latajának, kaszárnyának készült, ráadásul egy nagyon modern kaszárnyának, börtönné vált 1849-ben, mert itt őrizték legalábbis egyik pavilonjába a politikai foglyokat, köztük Batthyányt is. Ezáltal ez a nemzet életébe egy ilyen átkozott helyé vált, ráadásul a megszálló hadsereg is ide települt. A közvélemény az új épület bontásában nem azt kereste, hogy most a Batthyányi kultusz építőköveit találjuk meg, hanem ünnepelt, hogy végre eltakarodik ez az átkozott emlékű épület. Úgyhogy alig várták, hogy ezt elbontsák, ráadásul a város fejlődése is szükségesítette, mert még a 18. század végén ez a város legszéle volt, az 1890-es éve már ezt behálózták, körbe építették, olyannyira, hogy a sarkánál kezdték építeni az új országházat. Tehát ennek ott semmi keresni valója nem volt, és hát amit lehetett hasznosítottak, a bontási anyagból jó néhányat felépült. Az már egy külön szerencse, hogy volt egy olyan ember, aki erre ráfigyelt.
1: Ha Batthyánynak a bebörtönzését és a kivégzését nézzük, mit lehet abból felidézni? Mi az, amit biztosan tudunk, hogy hogy történt, milyen körülmények között élt és halt?
6: Augusztus végén szállítják vissza Magyarországra, és ugye október 6-án viszik kivégzését.
1: Hogy néz ki akkor ez a cella, mekkora az alatt területe, ajtaja van, rácsa van, ilyesmit lehet utólag tudni?
6: Igen, szögezzük le azért, hogy ez nem börtön. Ez laktanyának épült, mi több, az első honvédeink is ebben az új épületben voltak, ezért 1848 májusában, júniusában, akkor még mindenki ünnepelt az épületet. Átkozottá neve azért válik, mert 49. augusztusától kezdve, ha nem is az egész laktanya komplexumot, de annak az északkeleti pavilonját, ez a mostani Batthyány örök mécses terére rúgott ki, tehát ezt már börtönként használták. De mondom, ez nem börtönnek épült, tehát nem volt rajta rács, nem voltak bilincsek a falba verve, vagy odaláncolják az embereket, és mégis azért Batthyány az ország egyik első családjához tartozó főméltóság volt, tehát ez egy ilyen lakás, azt is megengedték neki, hogy bútorokat vigyen oda be. És nem csak neki, hanem szomszédjának, Károly Istvánnak is. Inasa is volt ott. A rettenet igazából csak 5-én következik be, amikor kihirdetik az ítéletet, és az utolsó éjszakát tölti, ott síralomházzá alakítják át, akkor látogatja meg utoljára a feleség, hogy becsempészi azt a tört, inkább papírvágó valaminek mondanám, nem rendes tör volt ez, amivel elvágja a nyaki ütőjeit, hogy tudják felakasztani.
1: Ezért lesz végül golyó általi halál.
6: Por és golyó általi halálra változtatják a kivégzés nemét, amiért egyébként Hajnó felelősség is vonja Kempen altábor nagyot, a fővárosi parancsnokot, mert az ítélet az akasztásra, kötélre szólt, és ezt akarták példastatuásképpen végrehajtani.
1: Ugye mi most zömében építő anyagokról beszélgetünk, de azt tudjuk, hogy a Nemzeti Múzeumban van két Batthyány jelenlegi, az egyik egy mellény, a másik pedig egy sípka. Hogy azok, megint ugyanez a kérdés, hogy arról tudjuk, hogy azokat ő viselte, az biztos.
6: Így van, mert ez a családtól került be, sőt van egy harmadik is, a már említett papírvágó tör.
1: Ja, amivel megsebezte igen. Önmagát.
6: Igen. Ezen kívül a szombathelyi Schmidt gyűjteményben is van egy Batthyányhoz kötető mellény, és a egykori aradi Rekély Múzeumnak a anyagát őrző Román Múzeum aradi komplexumhoz árad, és őriz egy Batthyányhoz köthető sapkát. Úgyhogy már is van két Batthyányi sapkánk, ráadásul mind a kettőről az a hír járja, hogy ebben vezették a kivégző osztag elé. Na most akkor tegyünk benne igazságot. Én ezt megkíséreltem 4-5 évvel ezelőtt egy kis tanulmányba. Mind a kettő kötődhet Batthyányért, hiszen nincs okunk kételkedni. A Nemzeti Múzeum Batthyányi sapkáját a család tagok adták be, a aradi sapkát pedig a Károlyiak könyvtárosa adományozta. Arra rá is van írva, hogy ebben vezették ki szegény Batthyányit a kivégző osztag elé. Van is róla egy festmény, és egyébként a sapkával. Lehetett két sapkája, lehetett. Már említettem azt, hogy ez nem falhoz láncolt raboknak a cellája volt, hanem amennyire lehetett, lakásban berendezték a gróf úrnak. Tehát ott lehetett akár két házi sapkája is. Egyik a berendezés tárgyakkel együtt nyilván a kivégzés után visszakerült a családhoz. A másik az lehetett a fején, amikor a kivégző osztag felé vezették. A könyvtárosnak a barátja az ott volt fenn, az ég farakáson állt és nézte ezt a kivégzést, és rajta keresztül került a sapka oda. Tehát nincs okunk kételkedni mindkét sapkának a Batthyány az olló kötődéséről. De visszatérve, amit kérdett, hogy miért nem nyúlt oda bármelyik múzeum is, volt egy nagyon nehezen megoldható probléma.
1: Mégpedig?
6: A nemzettel megbékélt uralkodója, 1866-ben megkötötték a kiegyezést, és ez volt ennek a dualista államnak az atya. A 1890-es évekre ráadásul már népszerű ember is volt. Ahogy szokták mondani, a vidéki kocsmákban egyik falon Kossuth apánk képe lógott, a másikon pedig Ferenc József. És emiatt a Batthyány kultusz olyan szinten, ahogy mi most gondolunk rá, nem tudott kiépülni. Hiszen a gyilkosa, ahogy az özvegy megfogalmazta Batthyány felesége, Zichy Antónia, gyilkos családjába nem nősülünk, mondta fiának, amikor Sziszi egyik távoli rokonának kezdte csapni a szelet, és nem volt hajlandó soha egyetlen olyan rendezvényre elmenni, amelyen az uralkodót volt.
1: Értem én, csak ez mai fejjel olyan fura, nem? Hogy mondjam, ahogy telik az idő, nyilván másként tekintünk bizonyos történelmi eseményekre, és én értem, hogy ezt úgynevezett kontextualizálni kell.
6: Erre szoktam mondani, hogy soha nem szabad a ma szemüvegen keresztül nézni a régmúlt történelmi időszakot. Akkor ez egy nagyon kemény és kényelmetlen politikai dolog volt.
1: Itt van velünk Siklós Zsuzsa is, a kispesti helytörténeti gyűjtemény vezetője. Na most Zsuzsa, mennyire köztudott itt helyben, hogy vannak itt ilyen Batthyány gyerekek?
11: Hát, miután magáházba építették be ezeket az emlékeket, ezért a tiszteletbe tart

0: terveztek egy megemlékezést október 6-ára, Aradra, ahol az általános ipartestület, van is róla különben egy fénykép, kiment, és leróta tiszteletét, és hogyha itt a Kossuth-Lajos utcában állunk, és visszafelé megyünk a mostani Adi régen Sárkány utca, akkor a sarkon volt a Varjú vendéglő, amely a 48-as eszméknek a legnagyobb
1: fészke volt, ha már Varjú, igen.
0: Igen, és a vendéglőben minden Lajos napon tartottak megemlékezést Kossuth Lajosról. Lehet látni, hogy tulajdonképpen akinek kultusza volt, hogy az legfőképpen azért Kossuth Lajos volt a kispestieknek, de azért Szombatfalvi Albert képviselő lett, és 1911-ben kispestszentlőrinci lapokba közölték le ugye a Batthyány erekjének a történetét. Abszolút könnyed hangvételű írás volt, és ott említi, hogy ő véletlenül ment ugye arra, amikor bontották az új épületet, és hát ott már ott voltak a spekulánsok, akik fölvásárolták, és ugye fizettek érte, de ő nem egy forintot, hanem 3 forintot adott, tehát visszavásárolta tőlük. Ugye a Szombatfalvi Albert rendőrkapitány, de azért leginkább ő a színházhoz kötődött, mert önmaga is ugye színész volt.
1: Jövök Ódor Lászlóné Anikóhoz.
2: Még meg kellene említeni Adi Endrét is, mert a Csinszka édesapja, Gonca Miklós, neki jó barátja volt, és Adi Endre és Csinszka ide kijöttek, és többször is jártak ebbe a házba, és győzködték Szombatfalvit, hogy hát engesztelje meg Boncát, hogy oda hagyja a lányát feleségül az Adinak.
1: Jó, hát ez végül is sikerült, ezt tudom.
2: Igen, és Móricz Zsigmonddal is volt kapcsolata.
1: Egy archív felvételről Buza Péter várostörténészt hallják, a riporter Wagner Mária.
3: Azután, hogy ez a ház így épült meg, ő szervezett oda találkozókat, összejöveteleket.
4: Ez inkább azt mondanám, hogy egy baráti társaság, amelyikben nagyon különböző emberek, és elsősorban persze volt és akkori színészek vannak ott, de ott vannak írók is, mondjuk a fiatal Móricz Zsigmond, vagy ott van Szemere Miklós, a híres hírhedt arisztokrata, aki elszerette Ferenc József szeretőjét, de hát most ebben nem menjünk bele. És hát akinek egy székelykaput is faragott a Szombatfalvi Albert, amelyik sokáig, egészen a II. Világháborúig a Szarvascsárda mellett Lőrincen, az ott lévő strandon volt, mert akkor az korábban egy polgári lövészpálya volt.
1: Kedves Gyula.
5: Visszatérve kicsit arra a kérdés, hogy a relikviák miért nem kerültek múzeumba? Szerintem sokkal fontosabb dolog történt.
1: Pedig?
5: Miután a múzeum nem nagyon akart rácsapni, hiszen egy politikai nagyon kényes dolog volt. A közvéleményben élő 48-as kultusz, ez a legfontosabb talán. Szerintem Magyarország történeti emlékezetében az 1948-as szabadságharc különösen kimagasló helyet foglal el, és ennek az egyik magyarázata az lehet, hogy ezt nem központilag irányított állami akarat hozta létre, hanem az embereknek a szíve, a lelke, a gondolkodása. Az október 6-ai mártírokról megemlékezés már 1850-ben megtörtént, akkor, amikor ez halálos veszéllyel járt. A közvélemény szempontjából ezek hősök voltak. A közvélemény szempontjából Batthyány mártír volt. Annak a kultusz az emberek szívében élt, akkor is, hogyha ezt a hivatalos államhatalom nem képviselte. És ezért történhetett meg az, hogy a új épület bontásánál a magánkezdeményezés, a polgárok, a nemzeti gondolkodású, nemzeti érzésű polgároknak a kíváncsisága, akarata és az a vágya, hogy ezt valahol mentsék meg, győzött. Ez itt a lényeges. Az egyszerű polgár vágya arra, hogy a történelmének valamilyen emlékét megmentse az utókor számára. Pláne még, hogyha ez a saját házába lesz beépítve, és akkor ez már egy örök emberi gyarlóság, lehet dicsekedni a környének, hogy na nálam van az, amire nem is gondolnátok.
1: Na most Anikó nem dicsekszik, ez világos, de jönnek-e úgymond zarándokok, nem tudom, időközönként koszorozni, akár március 15-e, akár október
2: 6-e? Években gyakran. 90-es években még itt a szomszédos Ady Endre úti általános iskolába. Nem emlékszem, hogy március 15 vagy október 6-a volt, mert édesanyám volt itt, hogy én dolgoztam. Volt ilyen, most hogy hívták azt, ilyen akadályverseny, vagy valami ilyesmi. Gyerekek osztályonként ugye becsöngettek, édesanyám kiment, beengedte őket, megmutatta.
0: Egy-két iskola volt, főleg itt ugye a közelben, itt van a Bújai iskola, átjöttek, itt ünnepeltek,

0: megkoszorúzták, tehát megpróbálták életbe tartani, miután azért ennek a híre időnként ugye fölröppen, azért csak eljut a különböző generációkig annak az üzenete, hogy itt van Batthyány emlék.
1: Kedves Gyula!
2: Szeretném támogatni a helytetősz kollégiának a gondolatait, meg kicsit reagálni arra a kérdésre is, mert ez nagyon feszegette itt a beszélgetésünket, hogy miért nem múzeumba kerültek ezek a dolgok. Nem százszor jobb ez? A történelmi emlékezet élővé tétele igazából azon múlik, hogy minden kisközösség megtalálja benne a fogódzó pontját. Nem sokkal jobb, hogy van itt egy kisközösségnek egy igazodási pontja október 6-án, március 15-én? Mert Batthyányhoz, a mártír miniszterelnökhöz köti valami. És nem kell ezért múzeumban menni, hanem itt van, a helyben, ide jöhetnek a kisiskolások. Egy rendkívül történelmi óra keretében, ami élővé teszi ezt a kapcsolatot Batthyányával és a szabadságharcot.
1: Szavát ne feledje, Zsuzsa, van ilyen? Tehát a közösségnek ez fontos?
0: Nagyon. Az, hogy fennmaradjanak, és hogy egyáltalán gondozni lehessen ezeket az emlékeket. Amikor a szombathalvi beépítette ezeket az elemeket ide, akkor is zárt hely volt, akkor sem láthatták különben az emberek, mégis mindenki tudta, mindenki kötődött ehhez az épülethez, ehhez a kerthez, ezekhez a lépcsőköz. Tehát azt hiszem, hogy az érzelmek a legfontosabbak. És ugye Batthyányival az a legnagyobb baj, hogy ő belőle nem lett olyan mitikus figura. Tehát itt Kispesten is úgy gondolták, hogy 48-nak akkor tudnak igazán eleget, tehát a 48-as eszméknek, hogyha a Kossuth szobrot állítják föl. És ez van nagyon belegondolok, végtelen igaz. Batthyány Lajossal szembe.
1: Jövök Ódor Lászlóné Anikóhoz.
3: Még egy valamit mondanék, hogy itt beszéltek arról, hogy megvan. Hát a 70-es években volt itt a nagy szadálás. Ez a háztömb épp hogy csak megúszta, mert ugye itt már lebontották itt a következő utcán, itt a Ady Endre és a József Attila között, hogy ezt végül is nem bontották le.
1: Lehet szerencsénk az időközönként.
3: Igen, én is így gondolom, hogy ez nagy szerencse volt, hogy nekünk ez megmaradt.
1: Kedves hallgatóink, elköszönünk innen Kispestről, a Kossuth Lajos utcából, ahol Batthyánynak, illetve Batthyányi cellájának a darabjait is őrzik mind a mai napig a házfalai. Ha tetszett ez az adás, akkor 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én köszönöm figyelmüket a szerkesztő Wagner Mária nevében is. Burkert Rudolfot hallották.

0: Az aradi vértanúk utolsó levelei. Részlet Schweidl József búcsúüzenetéből.
1: Miért kell sok derék tisztességes ember becsületét meggyalázni, nevüket örök időkre megbélyegezni? Megköpdösött nevemet nem tudom és nem is akarom tovább viselni. Mindenki szeme láttára, cégérként, sírban fekvő szüleim szégyenére. Legyenek ők az utolsók, akik a mindeddig szeplőtelen Schweidl névvel szálltak a sírba. Soha sem jutott eddig eszembe, hogy becsületes nevemet megváltoztassam. De most, hogy bemocskolták, nem akarom továbbra is megtartani.
2: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
3: Magyarország is jelezte rendezési szándékát a 2036-os olimpiára. Helyezetlenül zártak a magyarok a bakói judo VB mai versenynapján. Jó estét kívánok, a hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Béla. Adásunkat labdarúgással kezdjük, hiszen jelenleg is tart a magyar U21-es válogatott utolsó Európa-bajnoki selejtező mérkőzése. A német Antal vezette csapat Törökországban vendégszerepel. A találkozót a Nemzeti Sportrádió közvetíti, most ebbe csatlakozunk be rövid időre. A riporterek Regős László, Pál és Olasz Gergő.
4: A magyar válogatottnak. Köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit is, Törökország Magyarország U21-es Európa bajnoki selejtező a 31. percben 0-0. Az imént volt meg az első magyar kapura lövés, Pető volt az, aki nagyjából 19 méterről eleresztette a labdát, a jobb összekötő helyéről sajnos középre ment a labda, így ösztásdelen a törökök kapusa magabiztosan megfogta. A túloldalon több lehetőség adódott, volt egy Habesoglu által sarokkal kapura tett labda, aztán ugyan ő néhány perccel később a 16-osról lőhetett, de nem sikerült igazán jól célozni, a Lehocki mind a két próbálkozását védte. Amikor viszont Lehocki már tehetetlen volt, az egy Uszloglu próbálkozás volt, az 5-ösről lőtt kapura a törökök jobb szélsője, viszont a kapufáról szerencsére kifelé pattant a labda, úgyhogy egyelőre a törökök veszélyesebben játszanak, mint a magyar válogatott, viszont az eredmény továbbra is, most már a 31. percben Törökország-Magyarország 0-0.
3: Nem csak a futballmérkőzés tart ezekben a percekben, a férfi kosárlabda Európa kupában Szolnok Zselona Gura 62-64 a harmadik negyed 9. percében, 2 ponttal vezetnek tehát a vendég lengyelek. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A többkörös pályázati folyamatban India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország vesz még részt. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke ezzel egy időben kérte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, hogy idén ősszel tárgyalja meg a szervezet olimpia rendezési koncepció javaslatát. Gyulai Zsolt hangsúlyozta, a helyszínválasztási folyamatban való részvétel nem jár semmilyen kötelezettségvállalással. Gyulai Zsoltot hallják.
5: Egyet kell tisztázni, hogy nincs pályázat. Tehát jelen pillanatban nincs pályázat, ez a tájékozódási folyamat van, ami ugye 2024. októberétől jelentkezett a főváros és a Magyar Olimpiai Bizottság együtt, és dolgozik egy olyan közös koncepción, amely ebben a tájékozódási folyamatban ugye az IOC számára prezentálva lett, és többször beszélgettünk erről, az olimpiákon részt vettünk az Observer programban, és beszélgettünk arról egy jövőbeli, nem konkrét időpontra, egy jövőbeli olimpia megvalósításához mi kell, illetve hogy tud az adott helyszín beleilleszkedni ebbe a programba, illetve mit tud adni az olimpia az adott helyszínnek, hiszen most már azért megfordult Párizs óta ez a folyamat. Nagyon egymásra találtunk a fővárossal, hiszen a fővárosi fejlesztések azok pont olyanok, amelyek szerintem egy ilyen olimpia programba beleillenek, és mivel Magyarországon már megvalósultak a sportlétesítmények, megépítésre kerültek, egy olyan olimpiában vagyunk a fővárossal közösen érdekeltek, ahol nem sportlétesítményeket kell gyakorlatilag építeni, hanem sportinfrastruktúrát, közlekedést és olyan dolgokat, amelyek amúgy is a főváros fejlesztéséhez nagyon szükségesek.
6: Történtek-e már egyeztetések, vagy volt-e már szükség arra, hogy a kormánnyal is egyeztessenek, hiszen azt most ön elmondta, hogy a főváros is érdekelt ebben, de volt-e már egyeztetés kormány szinten?
5: Jelen pillanatban a kormányzat támogatására nincs szükség, illetve semmiféle kötelezettségvállalásra, hiszen ezt hangsúlyozom, ugye jövő év márciusáig semmi olyan nem történik, ami eddig nem történt volna. Mi a fővárosra egy olyan koncepciót szeretnénk letenni az asztalra, ami elnyeri a kormány és a közvélemény tetszését. Tehát nyilvánvaló, hogy az nagyon fontos, hogy egy olyan fejlesztési koncepció legyen, és főleg város és országfejlesztési koncepció, ami jó a kormányzatnak, és elfogadja a közvélemény. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, hiszen szakítva a régi hagyományokkal, én azt gondolom, hogy a lakosság támogatása nélkül ez nem jöhet létre.
3: Gyulai Zsoltot Pál Pál előtt kérdezte. Egyik magyar induló sem tudott mérkőzést nyerni a bakui judó világbajnokság mai versenynapján. 73 kg-ban Gábor Áron emírségekbeli, még Szabó Áron négyszeres Afrika bajnok algériai rivális ellen búcsúzott az első körben. A nők 57 kg súlycsoportjában Vég Luca spanyol ellenfelével szemben maradt alul a legjobb 32 között. Mindhárom magyar cselgáncsozó helyezetlenül zárt. A vereség ellenére bizakodva tekint a jövőbe és az olimpiai kvalifikációra Gábor Áron, akit Dedecsik Ferenc kérdezett.
7: Természetesen láttam a sorsolást, igen, lehetett volna könnyebb. Én bekaptam egy orosz srácot, aki arab színekben versenyzik már. Következő meccsen az orosz versenyző jött volna, de igazából nem néztem a sorsolást, természetesen megnéztem előtte, kielemeztem az első meccset, de nem figyeltem rá, nem érdekelt, hogy ki jön. Szerettem volna természetesen győzni. Nagy bravúra lett volna szükség, de úgy érzem, hogy itt már bármilyet is meg tudtam volna csinálni.
8: Ebben az évben robbantál be igazából a European Open-ek után, nyilván a Grand Slam 5. hely volt az, amivel megérkeztél a felnőtt mezőnybe. Nem tudom, hogy most így, hogyha ezt az egész egy évet vagy pár hónapra kéne visszatekintened, akkor hogyan élted meg, vagy hogyan éled meg? Nyilván most jössz be a felnőtt mezőnybe, szóval ez az út eleje.
7: Igen, tavaly volt egy nagyon rossz fél évem az első fél évben, utána sérülést kaptam, abból kellett visszajönni, aztán az Open-eken sikerült odaérni, és így elkezdett felfelé ívelni ez az évem. Ez a svájci Grand Slam 5. hely, ez nagyon jól jött, és olyan bravúr meccseket is lehoztam, amire nem sokan számítottak, ezért úgy álltam a VB-re, hogy tényleg bármi lehet, de sajnos ez ennyire volt elég.
8: Hogyha az olimpiai kvalifikációt nézzük meg, ezt az egész időszakot, ami most jön, akkor azért ez, amit eddig csináltál a tatamin, azért az bizakodásra adhatok ott. Ennek a következő egy-másfél évnek az elében hogyan nézel ebből a szempontból?
7: Igen, nagyon jól kezdődött az olimpiai kvalifikáció, sikerült pár pontot elcsípnem. Rengeteg tábort fogunk végezni, rengeteg munkát mind az MTK-ban, mind a válogatottal. Most jön az U3-as EB, ott kell valamit alakítanom, de bizakodó vagyok az olimpiai kvalifikációval, és szerintem fogok pontokat, érmeket szerezni.
3: Először lépett tatamira a felnőtt világbajnokságon Vég Luca, aki a kudarcos bemutatkozás után így értékelt.
9: Hát én amúgy nagyon felszabadultan jöttem ide, mert még fiatal vagyok, és megpróbáltam nem izgulni, az ment is, nem izgultam, de úgy mentem fel, hogy egy életem, egy halálom. Én most ezt szétdarálom, de sajnos alul maradtam, így hát megyünk tovább.
8: Volt olyan egyébként, ami meglepett ebben a spanyol lányban, ugye 23-as EB bronzérmes, meg azért Grand Slam érme is van már, szóval nem a legkönnyebb kezdés volt, vagy igazából azt kaptad, amire itt számítottál?
9: Azt kaptam, amire számítottam. Azt hittem, egy kicsit jóval erősebb lesz, mint én, de nem lepett meg. Szerintem kicsit gyorsabbnak kellett volna, hogy legyek. Nagyon be voltam tompulva, nagyon lassan mozogtam, mint egy 70-78 kilós. Egy 57-esnek szerintem sokkal gyorsabban kellett volna mozogja. Több lábat kellett volna beletennem. De sajnos így sikerült.
8: Azért ezt nézhetjük egy másik oldalról is, onnan, hogy 20 éves vagy, onnan, hogy első felnőtt világversenyed, onnan, hogy a Grand Slamen Budapesten igazából berobbantál, és 5. ez most egy világbajnokság, amin itt vagy, szóval, hogy innen indul az út kb., tehát hogy nem az van, hogy ez a vége, hanem hogy most kezdődik. Így az elmúlt egy-másfél-két hónapot azt hogy látod, mert azért ez így egy nagy ugrás lehet, hogy most egy felnőtt VB-n beszélgetünk igazából.
9: Hú, hát szerintem ugyanígy megyek előre tovább. Most jön egy edzőtábor jövő héten, egy 23-as felkészítő, és utána meg jön a junior világbajnokság.
3: Megműtötték Szviacsenko Alekszej műkorcsolyázó vállát. A magyar színekben olimpiai negyedik helyezett sportoló ezért a párjával, Pavlova Mariával két őszi Grand Prix versenytől is visszalépett. Hetedszer nyerte meg Novák Djokovic a pekingi kemény pályás tenisztornát. A 39 éves szerb klasszis az első játszmában rövidítés után győzött Alex de Minaur ellen. Az ausztrál a folytatásban egy játékot még nyert, ám aztán sérülés miatt feladta a döntőt. Djokovic előzőleg majd egy éve Athénban nyert ATP tornát, és pályafutása 102. trófeáját gyűjtötte be. Tornát nyert Carlos Alcaraz is február óta először. A 23 éves spanyol teniszező a tokiói keménypályás viadal döntőjében 7-6-6-4-re győzte le a cseh Jiří Lehecskát. Alcaraz ezt megelőzően Dohában diadalmaskodott, ez az első tornagyőzelme áprilisban elszenvedett csuklósérülése óta. A folytatásban kézilabda. A Szeged házigazdaként 36-26-ra legyőzte a Csurgót a férfi NB1 mai mérkőzésén. A tiszapartiak 8 mérkőzés után 7 győzelemmel és egy vereséggel állnak a bajnokságban. Jelenleg is tart a férfi kézilabda Európa Liga csoportkörében a Morsztő és a Tatabánya mérkőzése. Egy fél időt követően a dán házigazda 20-16-ra vezet. Fantasztikus siker a klubvilágbajnoki cím, és nagy erőt kölcsönöz a Bajnokok Ligájára is a Veszprémnek, a sportigazgató Nagy László szerint. A bakonyiak múlt csütörtökön 42-33-ra verték meg a Barszát a klub VB döntőjében az egyiptomi Újfővárosban. Ezt a teljesítményt értékelte Nagy László Szilágyi Dórának.
10: Óriási siker a klub történetében. Az, hogy meglepő ez a siker, nem mondanám azt, hogy meglepő vagy nem meglepő. Természetesen a két csapat között nincs ekkora különbség, mint amit az eredményjelző tábla mutatott. Persze végtelenül büszke vagyok a csapatra, az elért eredményre, és hát ne felejtsük el, hogy ezen a klubvilágbajnokságon azért az elmúlt szezon két BL döntős csapatát is megvertük. Ugye a Berlint az elmúlt 2-3 hét alatt kétszer, egyszer a Bajnokok Ligájában, egyszer itt kint a Superglobon, illetve hát a Barcelonát, aki az elmúlt időszaknak a Bajnokok Ligája győztese, őt is magabiztos játékkal győztük le.
11: Az az érdekes ebben a klubvilágbajnokságban, hogy ez egy viszonylag új keretű rendezés, és azért sokan felteszik a kérdést, hogy van-e értelme, mi értelme van a szezon elején, még nincsen csúcsformában mindenki, de azért az, hogy ahogy az előbb is említette, Bajnokok Ligája döntős csapatokat sikerült legyőzni a Veszprémnek, itt ugye a Füksze Berlinről és a Barcelonáról volt szó. Ez egyébként milyen üzenet a jövőre nézve, akár a BL menetelést nézve a többi csapat felé, hogy a Veszprém egy klubvilágbajnoki címmel indította az idényt?
10: Azt gondolom, hogy minden titulus, amit a klub megnyer, független szezon elején, szezon közben, vagy a szezon végén, természetesen szezon végén jobban örülnénk egy hasonló sikernek, hiszen akkor azt jelenti, hogy a Bajnokok Ligája Final Four győztese lenne a Veszprém. Ugye ezen dolgozunk évek óta, azt gondolom, hogy ebbe a szezonban ugye Emil Nielsen érkezésével, illetve Jürgensen majd a sérülése után, hogyha becsatlakozik a csapat munkájában, még kontaktabb lesz ez a csapat, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen sikert nem kell magyarázni, az, hogy milyen jelentőséggel bír, persze talán sikert a Bajnokok Ligájának a sikerére, de ebből mindenféleképpen lehet táplálkozni, hiszen amit a csapat letett az asztalra, ezek alapján látjuk, hogy mire képes és mire hivatott. Ezen dolgozik az edzői stáb, a játékosok, a csapat valamennyi tagja, a klubvezetők is gyakorlatilag, hogy ezt az állapotot majd márciusig mindenféleképpen mentsük át, illetve hogyha tudunk, akkor egy lapáttal még dobjunk rá majd a szezon végjátékára.
3: A női kézilabda NB1-ben Győr, Szombathely 45-19. Adásunk végén újra labdarúgás, Szabics Imre lett a belga élvonalbeli bajnokságban szereplő Genk másodedzője. A korábbi 36-szoros magyar válogatott csatára dán szakvezető Jesz Torup munkáját segíti majd, akivel korábban az egyiptomi Alaklinál és a német Augsburgnál is együtt dolgozott. Mi a helyzet az U21-es labdarúgó válogatott törökországi EB selejtezőjén? Kapcsolunk ismételten Regős László Pálhoz és Olasz Gergőhöz.
12: 21-es korosztályban a mérkőzés állása 0-0. Köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit ismét. 42,5 perc telt el eddig az U21-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtező mérkőzésből Törökország és Magyarország között. Az állás továbbra is 0-0. Az imént volt egy lehetősége a magyar válogatottnak. Kovács kapásból próbálta meg kapura tűzni a labdát, de egy török védő kifejelte végül, a szögletből pedig nem született magyar találat. Úgyhogy gól nélküli döntetlen az állás még mindig.
3: Olasz Gergőt hallottuk, a mérkőzés tehát jelenleg is zajlik, és a Nemzeti Sportrádió teljes egészében közvetíti. Ahogyan említettem korábban a sportvilágban, emellett még két mérkőzés tart jelenleg is, a férfi kosárlabda Európa kupában a Szolnok 71-67-es vereségre áll a mérkőzés negyedik negyedének negyedik percében, méghozzá a vendég és egyben lengyel Zselona Gura együttesével szemben, hátra van még tehát a negyednek több mint a fele, 4 pontos hátrányban az olajbányász. A férfi kézilabda Európa Liga csoportkörének második fordulójában Morsztű Tatabánya 3 perc telt el a második félidőből, 20-17, csökkentette hátrányát tehát a bányász. Ez volt a Sportvilág itt a Kossuth Rádióban, a hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Tóth Béla. Sporttal legközelebb 22 óra 15 perckor jelentkezünk. Viszont hallásra!
2: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
13: Miután 1849. augusztus 13-án Világosnál a magyar honvédsereg letette a fegyvert, nem csak a tisztek, hanem a közkatonák is fogságba kerültek. Az ezt követő események sorának egyik végkifejlete annak a 13 honvéd tisztnek a kivégzése október 6-án, akiket a Nemzeti Emlékezet a 13 aradi vértanúként tart számon. A Nemzeti Gyásznapon rájuk emlékezünk. Üdvözlöm Önöket a szerkesztő Veresemese Gyöngyvér nevében is, Kalocsai Andrea vagyok. Ma a legtöbb tekintet Arad városa felé fordul. A településen már a déli órákban megkezdődtek a megemlékezések, halljuk majd Pataki Lehel Zsolt tudósításában.
14: Az RMDS szövetségi elnöke a Nemzeti Gyásznapon szervezett erdélyi központi megemlékezések előtt tartott sajtótájékoztatót. Kelemen Hunor kifejtette, hogy a magyarok számára a 19. század második fele a modern nemzettévállás időszakát jelentette, és a szabadságharc ennek a legfontosabb motorja volt. De azok az eszmék és törekvések nem múlnak el, hanem mindig az adott korhoz igazodnak, jelentette ki Kelemen Hunor.
15: A szabadságtörekvések azért maradnak meg folyamatosan, mert a hatalom természete, a kormányok természete akár minden időben olyan volt, hogy az emberi szabadság ellen fordulhatott. És ezért nagyon fontos kimondani azt, hogy a szabadságért mindig küzdeni kell. Nem kell mindig véráldozatot hozni, nem kell mindig az életünket adni érte. De a szabadságért minden nemzedéknek, minden korban meg kell harcolnia. Lehet, hogy csak azzal, hogy elvégzed a munkádat, életbe tartasz egy intézményt, a közösségedet összetartod, közösséget építesz, és azzal már megtetted azt, amit a te nemzedékednek meg kell tenned.
14: Az RMDS Arad megyei szervezetének elnöke Faragó Péter szerint az aradi magyarság minden korban erőt tudott meríteni a mártírok példájából.
16: Voltak évek, amikor állami, városi pompával emlékeztek az aradiak, voltak évek, amikor csak bújva lehetett esetleg a nagyon bátraknak egy szál virággal megemlékezni a vesztőhelyen. Mindig megtaláljuk az erőt a 13 mártír tábornok kivégzése alkalmával tartott megemlékezéseken, hisz az ő példájuk minden generációnak megvolt, és azt láttuk, hogy habár nem voltak egyforma emberek, különböző nemzetek, különböző életpályával, de egy közös cél érdekében bajtársak voltak, és egy közös cél érdekében kiálltak, és a legfőbb áldozatot is meg tudták hozni. Ez a legfontosabb üzenet a mi generációnk számára, hogy ha bár különböző módon láthatunk dolgokat, lehet különböző véleményünk, azonban egységesen kell a magyar közösség érdekében fellépnünk, egymás segítve, egymás támogatva, erőt merítve abból, amit őseink már elvégeztek, hogy a következő 177 évben is egy erős magyar közösség tudjon Aradon emlékezni a 13 mártír tábornokra.
14: Aradon a megemlékezések délután az egykori vesztőhelyen álló obeliszk a 13 mártírtábornok közül 11 sírhelyének a megkoszorúzásával kezdődtek. Ezt követően a Minarita templomban Kis Rigó László szegedcsanádi megyés püspök celebrált gyászmisét a vértanúk emlékére. Kora este pedig a szabadságszobornál tartottak megemlékezést és koszorúzást Arad megye különböző településeiről és a távolabbról érkezők részvételével.
13: Az Arad megyei Csigérszőlős közelében áll egy kereszt, rajta a felirat Világos 1849. augusztus 13-a. Innen indult kolléganőnk Verese Mese Gyöngyvér, a Görgei kör szakmai alelnökével, Res Wimmer Zoltán történésszel, aki rávilágít az egykori eseményekre.
17: A kiszáradt csigérpatak partján vagyunk, csigérszőlős határában, és hogyha azt mondom, hogy itt tették le a fegyvert 1849-ben a honvédek, akkor mindenkinek elkerekedik a szeme, akinek csak világos van a köztudatában.
18: Valóban, mert a köztudatban ez világosi fegyverletételként marad meg az emlékezetben. Igazából innen 15-20 kilométerre van világos városa. A Bohus kastélyban volt a fegyverletétel előtti éjszaka, amikor is Porolov altábornaggyal tárgyal Görgei Artúr a fegyverletétel mikéntjéről, és van itt egy legendárium, miszerint a Bohus kastélyban őrzött asztalon írják alá a kapitulációs dokumentumot. Ezzel csak az a probléma, hogy semmilyen ilyen dokumentumot nem írnak alá augusztus 12-én sem, hanem egész egyszerűen megállapodnak katonai úriemberekként abban, hogy katonai rendben felvonul ide Görgei hadserege, és gyakorlatilag fegyelmezetten átadják a fegyvereiket, az oroszoknak.
17: Hány katonáról van szó?
18: Nagyjából 28 ezer katonával bír Görgei, ebből nagyon sok újonc van, van, aki fegyvertelen is, tehát igazából, hogyha nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor nagyjából egy csatányi lőszerkészlete lehetett még Görgeinek magának, és tulajdonképpen szemben áll az orosz fősereggel, illetve a sarkában van még Hajnaunak az osztrák fősere is.
17: Azt hiszem, hogy így érthetővé is válik az, hogy miért nem világos a településen tették le a fegyvert, hiszen ekkora haderőnek nem volt helye, tehát mindenféleképpen egy nagy csatamező kellett hozzá.
18: Pontosan, illetve az nagyon fontos, hogy két nappal előtte az aradi haditanácson Görgei felvezolja a katonai helyzetet, és utána úgy néz ki, hogy Görgei kivonul a haditanácsról, és nem befolyásolja a döntést. Tehát maguk a tisztek hozzák meg a fegyverletételnek az ítéletét, és két kivételtől eltekintve mindenki az oroszok előtti fegyverletételt mondja, és Görgei már csak levezényli a fegyverletételt, és ez azért is fontos, mert ő egy olyan döntést hoz, ami később az egész életére hatással van, sőt, transgenerációsan az egész Görgei család megfizeti annak a döntésnek az árát, hogy itt ő leteszi a fegyvert, és megkíméli az embereinek az életét, és menti, ami menthető.
17: Aki itt jár a település közelében, a nádasban láthat egy keresztet, amint szerepel a felirat, hogy világos 1849. augusztus 13, és ha elindul befele, akkor a romos malom épületével találkozik, tehát így lehet beazonosítani az emlékhelyet.
18: Valóban itt az országút mentén van egy kereszt, amelyet a helytörténészek szerint a centenáriumkor állítottak fel, utána többször kellett pótolni magát a keresztet. A helyi közösségek kijárnak ide megemlékezni, meccsben tartják magát a helyet, és iskolás csoportokat is kiszoktak ide hozni muzeológiai foglalkozásokra. A malom maga 49-ben bár nem ebben az állapotban, de állt, az volt az egyik támpont, hiszen úgy egyeztek meg Görgeiék, hogy a malom mellett a hídnél a csigérszőlősi mezőn teszik le a fegyvert, és hát érdemes még egyszer utoljára megnézni ezt a malmot, mert talán egy 5 év múlva már az enyészeté lesz, hiszen önmagától is össze fog dőlni sajnos. Kár érte, mert egy szép épület volt, illetve még talán nagyon fontos lehet azt elmondani, hogy ugye ez a magyar emlékezetnek egy nagyon fontos helyszíne, és azért érdemes lenne majd előbb-utóbb elgondolkodni azon, hogy ide is egy emlékpontot állítani, hogy valamit meg lehessen köszörözni méltó környezet is, tehát ezt majd előbb-utóbb szorgalmazni fogjuk a Görgei körrel.
17: Közben átértünk Mácsára is, az egykori Csernovics kastélyban, mely később aztán Károlyi birtokká vált, és a kertben, igaz, hogy nagy séta után, de megtaláltuk Damjanics János és Lánert György síremlékét. Hogy kerültek ők egyáltalán ide?
18: Tudni kell, hogy a felesége révén Damjanics János rokonságban van a Csernovics családdal, és Csernovics Péter ekkor a Csernovics kastélynak a tulajdonosa, és ő a komornyikját elküldi Aradra a kivégzés után, és megvesztegetik a hóhért magát, hogy adja ki Damjanics Jánosnak, illetve Lánert Györgynek a holttestét, illetve közben jár Vécsei, illetve Leiningen-Westenburg Károlynak a holtesteinek a kiadatásában is. A legendárium szerint Csernovics Péter elmondja a visszaemlékezéseiben, hogy ha tudja azt, hogy a többi vértanúnak nem tudják kiváltani a holtestét, akkor az összes vértanút kiváltotta volna, és valóban itt Mácsán nyugodtak a vértanok eredetileg, és innen kerülnek majd át 1974-ben a zaradi vesztőhely alatti kriptába.
17: Tehát akkor, aki erre a vidékre jön, nagyon sok 1848-49-es emlékhelyjel találkozik. Igaz, hogy utána kell járni, és meg kell keresni őket.
18: Valóban Aradtól Aradig végig lehet járni ezt a túrát, hiszen Aradon kezdődött és Aradon végződött az aradi Golgota.
13: A mai nap megemlékezésének egy-egy helyszíne az aradi szabadságszobor, illetve az Erekje Múzeum. A látogató ámul azon a sok tárgyon, amely felidézi és korunkhoz közelebb hozza a forradalmi eseményeket. Relikviákat azonban nem csak a vesztőhely városában találunk. Király Levente interjúja.
19: Gömör-Kishont vármegye számos honvéddel, illetve különböző fegyverekkel segítette az 1848-49-es forradalom és szabadságharcot. Talán ennek is köszönhető, hogy számtalan relikvia található meg a Rimaszombati Múzeumba. Emeljünk ki néhányat ezek közül, talán Görgei íróasztal az egyik legérdekesebb. Milyen történet fűződik ehhez, és hogyan került a múzeumhoz? Kérdezem Kerényi Éva történészt, a múzeum igazgatóját.
20: Görgei mellett Kossuth relikvia, Tompa Mihály, Petőfi Sándorral kapcsolatos relikvia is található a mi intézményünkben, ami pont arra vezethető vissza, hogy 144 éves múltat tudhat magáénak, és visszatérve Görgeihez és Rimaszombathoz, 1849. július 19-én vonult be Görgei csapatával Rimaszombatba, és hát akkoriban a legnagyobb asztallal pont a város polgármestere rendelkezett, amely 18. században készült, egy egyszerű fa kerekasztal, egyetlen szög nélkül készítette Perec János asztalosmester, és 3 méter hosszúra is szét lehetett húzni, amit azt jelenti, hogy szépen a honvédek körbe tudtak ülni. És ez volt az az asztal, amin folytatta Görgei a levelezését a béke tárgyalásról az orosz haderő parancsnokával, Hrulev ezredessel, illetve innen intézte a levelezését Rüdigerhez és Paskevicshez. Ez onnan is bizonyítható, hogy Rimaszombatot jelöli meg ezekben a levelekben főhadiszállásként. Az asztal érdekessége még, hogy 1944. december 21-én, amikor az orosz csapatok elfoglalták Rimaszombat városát, ugyanezt az asztalt orosz katonák ülték körbe, és a dohányvágó késnek a nyomai mai napig az asztal felszínén láthatók, a mécsesek, amit használták, gyertyák. Úgyhogy van egy nem mindennapi történet ennek a bútordarabnak.
19: Kossuth Lajos törbotja is megtalálható ebben a múzeumban, ami ugye egy sétáló pálca, amit Pozsonyban használt.
20: Ennek az érdekessége, hogy nem csak egy hagyományos sétapálca, hanem ki lehetett csavarozni a tetejét, és aki húzta a úriember, akkor egy önvédelmi eszközéktőr volt benne található. 1840-es években ugye Kossuth személyisége Pozsonyhoz kötődött, Pozsonyban Birstinger Sándornál volt a szállása Kossuth Lajosnak, akinek nagyon megtetszett ez az akkori divatos férfi kiegészítő, divateszköz, és hát Kossuth a szállásadójának ajándékozta. Fia, Birstinger Aurél, Nuscsalik kéren telepedett le Gömör vármegyében, és ő pedig úgy gondolta, hogy a legjobb helye a Gömör megyei múzeumban lesz, és így 1905-ben múzeumnak ajándékozta ezt az értékes relikviát.
19: Petőfi Sándor is megfordult Rimaszombatban. Van egy csodálatos szobor róla, illetve hát a pipaszárát is megtalálhatjuk a relikviák között.
20: Igen, és Petőfinek van még egy vonzata is a városhoz, hiszen egyedüli közéleti tisztségét, címét pont Gömör vármegyétől kapta. 1845. május 29-én Gömör vármegye tiszteletbeli táblabírájával nevezték ki Petőfi Sándort Rimaszombat főterén, és ezt a momentumot ábrázolja Izsó Miklós majdnem 2 méteres gipszobra. Egyik kezében a kinevezési okirat található Petőfinek, a másik pedig ugye a szívre, a jobb mellkasra tett kéz. Hozzá kell tennem, hogy 1871-ben Izsó Miklós, amikor felkérést kapott a Petőfi szobor elkészítésére, több tervet is készített, volt ugye ez a fajta verzió, ami a jobb kéz mell verzió is, a jobb kinyújtott kéz verzió, ez került megvalósításra, és ez a szobor látható már március 15-ei téren, és mi lett a másik szobor sorsa?
0: 1882-ben, amikor megalakult a Gömör megyei múzeum, a Petőfi Szoborbizottság a múzeumnak ajándékozta ezt az értékes műalkotást, és így egyes számú műtárgyként került be a múzeum gyűjteményébe.
19: Egy győzedelmi csokor is megtalálható győztes magyar csata emlékére.
0: Igen, 1849. február 5 a Branyiszkói hágónál történt magyar győzelmi csata, amelynek a árkai mentén szedődött kis bokréta, préselt bokréta, megtalálható nálunk a múzeum történeti gyűjteményében egy pontos leírásra is a csatáról, abban az eredeti kis dobozban, amelybe ezt a Péter Mai János nagyrőcei lakos tartogatta, és később a megye állatorvosa Pál Nándor jóvoltából került a megyei múzeumba.
13: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, akár csak korábbi műsoraink is. A szerkesztő Veresemese Gyöngyvér és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Kalocsai Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Viszont hallásra!

0: 20 óra. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Poyák Adrien. Megjelentek a vagyonadó részletei. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését a kormány. A maihoz hasonló idő várható holnap is. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata. A kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók ekkózási kedvezménye. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert az szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatja. A KDNP frakció szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Emlékeztetnek, hogy arról a helyi önkormányzat dönthet, de a debreceni közgyűlés nem hozott ilyen rendeletet. Közösen folytatja a határon átnyúló Zalata-Dravica gázmező fejlesztését Magyarország és Horvátország, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter Zágrábban. Kapitány István a horvát gazdasági tárca vezetőjével tárgyalt arról is, hogy tovább növelnék a két ország közötti földgázszállítási kapacitást. Orbán Anita külügyminiszter szintén Zágrábban találkozott horvát kollégájával, akivel a közlekedési kapcsolatok továbbfejlesztése mellett az uniós költségvetésről, az agráriumról és az EU bővítésről is egyeztetett. A Magyar Olimpiai Bizottság azt kéri a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsától, hogy tárgyalja meg olimpia rendezési koncepció javaslatát. A MOB emlékeztet, két éve a főpolgármesterrel együtt jelentették be, hogy Budapest részt vesz a 2036-os olimpiai helyszínválasztást megelőző, úgynevezett tájékozódási folyamatban, amely nem minősül a rendezésre való jelentkezésnek. Hazánkon kívül India, Katar, a Dél-afrikai köztársaság, a koreai köztársaság, Németország és Törökország is érdeklődik a rendezés iránt. A helyszínről 2029-ben döntenek. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható.
1: Műsorajánló. 3 év képernyő nélkül.
2: Tabletek a babakocsiban, a pelenkázón, az étkezőasztalon és a bilinél is.
3: Ezeknek a gyerekeknek még egy fejlődő, kialakulóban levő idegrendszerük van. Arra van szükségük, hogy a valós térben valós kognitív ingereket biztosító tevékenységeket végezzenek, homokozzon, tornyot építsen.
2: A 1,5 évesek átlagos képernyő ideje kétségbeejtően nő, miközben az első 3 évben egyáltalán nincs szükség digitális eszközökre. Mi történik és mi nem történik meg időben a kütyüző kisgyermekek idegrendszerében?
1: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek holnap délelőtt 11:30-kor a Kossuth Rádióban. Felfedező.
4: Dezinformáció, álhírek, megtévesztés. Ki az, aki mindig tudja, mi igaz abból, amit olvas? Ki ne dőlt volna már be egy-egy álhírnek? Vajon hol húzódik a valóság határa, és milyen eszközökkel próbálnak megvezetni bennünket? Krekó Péter, az ELTE PPK szociálpszichológiai tanszékének professzora több mint egy évtizede kutatja a dezinformáció és az álhírek jelenségét. Vajon mióta létezik megtévesztés? És kell-e, hogy legyen legalább egy morzsányi igazság a hazugságban?
1: Felfedező a társadalom változásairól. Szerdán délután 1 órától a Kossuth Rádióban. Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
5: Segítek egy családot. Bárki beszállhat Soma Mamag és alapítványának munkájába, ahol csak önkéntesek dolgoznak a szociálisan rászorulókért. Erről is kérdezzük az ezoterikus rendezvényeiről is ismert jazz énekest. Közös a nappali, a konyha, vannak közös programok, de mégsem kollégium. Mi az? Magyarországon is megjelentek a közösségi lakhatási formák. Választ adnak a lakhatási válságra, és vonzó életmódot kínálnak azoknak, akik máskülönben egyedül élnének. Várja önöket a műsorvezető, Sashegyi Zsófia.
1: Netszes. Holnap délután 4-től 5-6-ig a Kossuth Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
1: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
7: Kedves gyerekek! Török Sándor Falatka királysága című mesesorozatából Rutkai Éva mond mesét.

Sok mindenről, mintha egyből tudná az ember, hogy az micsoda, nem? Pedig képzeljétek csak vissza magatokat csecsemőkorotokba. Hát mit tud egy csecsemő? Aztán kezd lassanként elhelyezkedni ebben a tárgyakkal, gépezetekkel és mindenféle történésekkel teli világban. Megtanulja ezt a világot. Nagyon figyel, és kérdez, ugye? Falatkánál is elkövetkezett az az idő, hogy ez mi, és csak hamar kibővült azzal, hogy miért, vagy az, hogy hogyan. Dörzsölt kérdező ez a falatka, ezt nagyapa mondta róla, az orvos, aki maga is szemfüles öregember volt. Dörzsölt kérdező. Ő jött rá először arra, vagyis a doktor bácsi, hogy Falatka egyes dolgokat két, három, sőt több embertől is megkérdez. Ugyanazokat a dolgokat. Kipróbálta nagyapa, mert nagyapa is folyton kíváncsi volt a világra, kipróbálta, hogy talán nem bízik például az ő értesüléseiben Falatka. Ellenőrzi őt? De nem. Egy bizalmas beszélgetésen Falatka megmondta, ő azért kérdezi meg, hogy a Duna honnan jön és hova megy, azért kérdezi a gázszerelőtől, apától, a postás bácsitól, mert hallani akarja, hogy miképpen mondják el. Ilyen egyenesben megmondta ezt Falatka, és a doktor bácsit az ilyesmi fellelkesítette. Falatka kéznél volt, ha szerelők jöttek a gázt kifújni. Elébe rohant a postásnak, hogy nehéz-e a táska, kipróbálta. Megkérdezte, hogy hány kiló lehet, meg azt, hogy honnan szeri össze ezt a sok levelet, és hogyan osztja ki, és így tovább. Mert volt idő, hogy úgy tudta, a leveleket az emberek a postástól kapják, és biztosan, aki jó, azt kap tőle, aki rossz, az nem kap. Aki nagyon jó, az meg sokat kap. És szintén fontos, ezt csak akkor mondom, ha valamire külön fel akarom hívni a figyelmeteket. Szóval ez fontos, Falatka szerette a gázszerelőket és a postást, szerette a házfelügyelőt, a forgalmi rendőrt, az utcaseprőket, a kukásokat. Ó, a kukások! Ezt is a doktor bácsi, a nagyapa mondta egyszer boldogan a nagymamának, hogy szerencsés fickó ez a Falatka, ez mindenkit szeret és mindent. Csak ugyan, nem csak a kicsi termetű gázóra leolvasó nénit szerette, de magát a gázórát is. Sok csalódása lesz az életben, aggódott a doktornéni, de nagyapa azt mondta, dehogy is, hiszen a gázóra is szereti őt, viszont szereti. És ha valaki szereti a dolgokat, akkor annak számára a dolgok elárulják, hogy ők milyenek. Sok csalódása lesz, erősködött a nagymama. Akkor a csalódást is szeretni fogja, mondta vidáman a doktor bácsi, és pontosan meg fogja tudni, hogy az milyen, és hogy mitől az. Pedig az nem egészen igaz, hogy ő mindent csak úgy szeretett, mert például a szalontüdőt nem szerette, sem a borjúcsülköt. Soha felnőtt korában sem ette meg azokat, de a vesevelővel nevű ételre sem lehetett rászoktatni. És például tudjátok, hogy a legtöbb felnőtt szereti a kisebb gyerekeket nyalni, falni, puszilni. Mint a legtöbb gyerek, ezt Falatka sem szerette. A felnőttek arra is vágynak, hogy egy-egy ilyen Falatka folyton adjon puszit. Ne! Falatka elborzadt, ha Júj néni, aki mindenre azt mondta, Júj, meg kell zaválni, nem szerette. Ha Júj néni folytogatóan átölelte, és a szája sarkához közeledett nagy piros szájával, csillogó aranyfogával. Már magában ezt a mondást is utálta Falatka, hogy meg kell zabálni. Rossz volt neki este az ilyesmire visszagondolni. Mert Falatka, míg az elalvásra várt, az alatt szokta felsorakoztatni maga előtt a nap eseményeit, hogy jól megjegyezze. Még mormogott is félhangon, hogy ez akkor csöngettek, hát Júj néni vigyorog az ajtóban, és így tovább. Szóbeli naplót vezet, így mondta ezt anya és apa. Szerették hallgatni, amint mormogja. Azután felszálltunk a 6-os villamosra, egy picike baba ült az anyukája ölébe, illetve fogta a karján őt az anyuja, és akkor egy szakállas fiú felállt, hogy azok üljenek le. Így naplózott Falatka. Na, szóval, ja például Pokoli bácsi csókja elől is védekezett, nem szerette a bajuszának dohány meg sör, meg pörkölt hús illatát. Pokoli bácsi erőszakkal is megcsókolgatta Falatkát. Falatka meg titokban letörölgette Pokoli bácsi csókjait, akit azért is hívtak így, mert mindenre azt mondta, hogy
pakoli, pakoli a hideg, pakoli a meleg, pakoli a közlekedés. Így beszélt Pokoli bácsi, és Falatka ezt sem szerette. Ez semmi, puszi, mondták a felnőttek édeskedő nehezteléssel, ha Falatka mellé cuppantott, hogy jó legyen. Ez semmi, puszi. Ezt azért mondta, mert hogy lássátok, azért Falatka sem szeretett éppen mindent, csak sokat. A közlekedési eszközöket persze nagyon szerette. Az autókat, a villamosokat, a buszokat nézni is szerette, a nagyokat, és tologatni és húzigálni a kicsiket, a játékokat. Nagyapa sokszor elvitte például a nyugati pályaudvarra. Nézték a csodás mozdonyokat, meg a csomagszállító villamos targoncákat, és az embereket. Így jött-ment a kisfiú az emberek és a dolgok között. Volt, amit értett, volt, amit nem. De mindenhez köze volt. Most gondoljátok el, mennyire szerette Falatka az anyuját és aput. És mennyire szerette Siroki doktor bácsit, a jó illatú gyermekorvost, aki hetenként megnézte őt, és mindig hozott is valamit, hát az igaz, de nem ezért szerette. A Siroki doktor bácsi kezének és arcának igen jó szaga volt, mégse akart folyton puszit, mint némelyek. Egyszer anyu gyöngélkedett, ott feküdt a rekamén, hogy szép ez az anyu, és a legjobb illata neki van. Rosszalkodott a szívem, mondta anyu. És éppen jött Siroki doktor bácsi, nem anyuhoz, hanem Falatkához, aki még kicsi volt. Ejnye, mondta Siroki doktor bácsi, majd mindjárt megnézzük az anyut, megnézzük. Anyunak a homlokára tette a kezefejét Siroki doktor bácsi. Csuklóját fogta, hosszasan, majd a mellére hajtotta a fülét, a mellére, és akkor Falatka, aki morcosan figyelte az eseményeket, felállt náthint a székéből, elindult a konyha felé e szavakkal. Most hozok egy kést, és megölöm ezt az embert. Csak lassanként bocsátotta meg Falatka ezt a föntebb leírt helyzetet, és szerette vissza Siroki doktor bácsit. De az ügyben Fargevajkival is tanácskozott persze, a bulgáriai levegő fiúval. Ebben az időben aztán, s ne feledjük, hogy ott a nagypapa szobája is, gyógyszeres szekrényel, eszközökkel, vérnyomásmérő mi egymással. Ebben az időben sokat játszott orvosos Zsidit Falatka, és a legszívesebben anyut vizsgálta. Kezét, lábát, de legjobb volt a szívét hallgatni, mellére hajtott fejjel. Egy ilyen nagyobb, bizalmas vizsgálatkor megkérdezte anyutól, hogy ő hogyan jött a világra. Igaz, hogy benned voltam? Kérdezte. Benned voltam? Benned? És szorosan hozzásimult. Hát, ha doktor bácsi vagy, ezt tudnod kell. Így próbálkozott először anyu. Ugyan? Így felelt Falatka. Hiszen csak teszem magam, hogy doktor bácsi vagyok, nem érted. És újra. Benned voltam? Benned voltam? Benned voltam? Igen. Vállalta anyu egész nyíltan, és elmondta, hogy amikor Falatka még nagyon-nagyon picike volt, ő a maga testében viselte Falatkát. Magamban növesztettelek, mondta anyu. Növesztettelek, mint valami virágot. Köszönöm, mondta egyszer csak Falatka, és meg is csókolta anyu hasát. Megint hallgattak, aztán Falatka erről vallatta. Mikor kijöttem, fájt. Hát bizony, fájt. Minden anyukának fáj az, amikor az ember kijön. Fáj. Na de, mondta vidáman Falatka, aztán most van neked egy ilyen aranyos kis gyereked, és sokáig nevetgéltek.

Török Sándor Falatka királysága című mesesorozatából Rutkai Éva mondott mesét. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Gál Ernő. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. A hangfelvétel 1978-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Vers napról napra.
1: Lázár Vilmos, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Svejdel József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Lachner György, Gnézics Károly, Nagy Sándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsei Károly. A császári haditörvényszék ítélete alapján 1849. október 6-án 13 honvédtisztet végeztek ki Aradon. Gróf Batthyány Lajos, az első független felelős magyar kormány miniszterelnöke, ugyanezen a napon állt Hóhérai elé Pesten, a mai Szabadság téren. Az aradi vértanukra emlékezünk a gyászos napon.

0: Habsburgháznak vérkutyája lett a népajkán neved. S mit fizetnek vajon érte, hogy dühös hiéna vagy? Hogy nevednek hallatára az anyáknak vére fagy? S nagy császárod elvetend majd, ha nincsen szüksége rád, s megköszönt, ha ráadásul Kufsteinben szobát nem ád. A Habsburg vér minden cseppje mindig hitszegő vala. Jaj azoknak, kik remélnek boldogulást általa. Nyersz szebbért is, gyilkológép, vérrel élő szörnyeteg, aki annyi szent viszonynak üdvösségét ölte meg. Átkot mondand hamvaidra, aki sírhalmodra hág, s hagysz nevet majd gyermekidnek, melyre borzad a világ. Madács Imre, az aradi sírra. Nem néztetek erőst, hogy szolgáljátok ki fényesen majd jutalmazni tud. Akit szolgáltatok, egy árva hon volt, ím sírotokra emlékkő se jut.
1: Ratkó József. Nélkülük nincs haza sem, nincs föld, kisebbre nő a fa, a búza megnyomorodik, és megnyomorodik a lélek. Hegyek válnak gerinctelenné. Nélkülük megfolyik a kő, kiönt, madarak torkáig árad, öleléseink elszáradnak, elvadul a szó is a szájtól, mert nélkülük nincs haza, nincs föld, nép, anyanyelv. Keres magának más nevet a rög. A kerék csillag küllői kiüttetnek. Lesünk a halál szegényei, világ jobb ágyai. Fiainkkal fizetünk harmadot, kilencedet. Asszonyunk arcát jégveri, szemünkön a száj pusztít.

verseket Kautsky József, Pap János és Szabó Gyula olvasta fel. A műsor Duba Szilvia, Pór István és Pintér Edina készítette.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Bálintné Kis Beáta a következőket írta. A kérdésem egy divatos, számomra viszonylag új szófordulatról szól, ami a köznyelvben általánosan elterjedt, ez a mindent helyett a mindent is használata. Honnan ered ez és mi értelme van? Nem emlékszem, hogy régen, gyermek vagy fiatalkoromban így használtuk volna. Blankó Miklós nyelvész erre a kérdésre is válaszol. A riporter Takács Tibor.
1: A mindent is használata az utóbbi időben valóban egyre inkább terjed.
2: Nagyon jól látja a levélírónk is, hogy a nyelvi divatról van szó. Egyszerűen valakik elkezdték ezt használni. Az alapvetően jópofának mondható, vagy ötletesnek mondható kifejezést, ami azt fejezi ki, hogy hát mindent is, azaz fölfokozzuk ezt a mindent, hogy hát tényleg minden benne van, ez lett a mindent is megcsináltam. Tehát egy túlfokozás van benne, ami egyébként jellemző a nyelvre.
1: A túl gyakori használat miatt jogos is talán az idegenkedés a mindent istől.
2: A nyelvi divatnak ugye pont az a hátránya, hogyha túl sokszor használják, akkor eltűnik az az íze, az az ötletessége, jópofasága az adott kifejezésnek, ami egyébként benne lenne, és egy idő után már inkább éppen a sokat használ

0: tanulsága miatt ellenérzést vált ki, ahogyan a levélíróból is, úgyhogy ezért túl sokat használni ezeket a divatjelenségeket semmiképpen sem jó, és hát azért azt is tegyük hozzá, hogy a köznyelvnek a választékosabb rétegében a mindent is egyáltalán nem került be, hanem inkább a köznyelvnek az alsóbb rétegében vagy a szlengben figyelhető meg, a hivatalos nyelvben, az irodalmi nyelvben például semmiképpen sem.
1: A kedves hallgató a tud lenni használatát is kifogásolja. Mi lehet az oka, hogy nagyon elterjedt ez a forma? Kérdezi.
0: Ennek az angol lehet az oka, ahol a tud az egy segédikeként jelenik meg. A magyar nyelvben a hat-het ki tudja ezt fejezni. Ugye azt mondom, hogy nehéz lehet számodra elviselni ezt a fájdalmat. Nem pedig azt mondjuk, hogy nehéz tud lenni számodra, ahogy egyébként angolul tennénk, szóval nehéz tud lenni számodra, hogy elviseled ezt a fájdalmat. Tehát a magyarban a hat-het, ami kifejezi ezt, és hogyha a lenni, tehát a létigével fejezzük ki, akkor a létigének van egy alakja, ami ezt megteszi, ez a lehet.
1: Molnár Gábor mikepécsi háziorvos azt írja, a településünk szélén, de még a helység végét jelző tábla előtt van egy idősek otthona, amelynek postai címe Forrástanya 42. Hogyan kell ezt írni, kérdezi, hozzátéve, hogy jelenleg az alábbi alakokat felváltva használják. Forrástanya egybeírva, forrás kötőjel tanya, forrás külön tanya, de a tanya kisbetűvel kezdve, és forrás külön tanya, de mindkét kezdőbetű nagy.
0: Valóban az összes lehetőséget felsorolja a levélírónk, és ebből, amire a leginkább támaszkodhatunk, az ez esetben a tanya az olyan, mintha egy utcanév lenne. Tehát a forrásról van elnevezve, forrás tanya, külön irandó és a tanya kis tével, a forrás pedig nagy F-fel. Tehát ugyanúgy, mintha azt mondanánk, hogy forrás utca. Hogyha egybeírnánk, akkor település névként lenne értelmezhető, vagy település rész névként, ugye ilyen is előfordulhat. Viszont mivel azt írja, hogy a postai címe Forrástanya 42, ebből következik valószínűleg, hogy ez inkább egy utcanévre hasonlít, és nem pedig egy település résznévre. Úgyhogy ez a két változat az, ami a magyar földrajzi neveknek az írásmód rendszerébe leginkább beilleszhető. Tehát így címként a forrás nagy kezdőbetűvel, a tanya pedig kis kezdőbetűvel is értelemszerűen külön irandó.
2: Kedves hallgatóink, a 2026. február 26-án elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Kossuth Rádió.
4: Újra.
3: Újra.
4: Mindenkié.
5: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
6: Kivégzések, börtönbüntetések, testi fenyítés, vagyonelkobzás. Világos után a győztes császári hadak véres megtorlással törölték el a magyar szabadságvágyakat. Október 6-án pedig Aradon kivégezték a magyar katonai vezérkart. Lázár Vilmos, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Svejden József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Leiningen Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanics János, Vécsei Károly. A 13 aradi vértanú. Nem csak itthon, de külföldön is hatalmas megdöbbenést váltott ki a véres megtorlás és az azt követő mindenkit sújtó terror. Az aradi vértanúk alakját, azt, hogyan írtak a történtekről az írók, költők, hogyan küldtek titkos üzeneteket a festők, Bakó Zsuzsanna művészettörténésszel, Rózsafalvi Zsuzsanna irodalomtörténésszel és Herman Róbert történésszel idézzük fel. Üdvözlöm Önöket, Pintér Edina vagyok. Tartsanak velünk az izgalmas időutazáson. Arad sokként érte az országot, az embereket, még a nemzetközi sajtó is. teljes megdöbbenéssel írt erről az eseményről. Mi történt Arad után? Hiszen itt üldöztetések voltak, mindenki menekült, bujkált, eldugták azokat a dolgokat, amelyek esetleg arra utaltak, hogy ők részt vettek harcokban, vagy támogatták a szabadságharc eszméjét, embereit. Márpedig az egész ország kapcsolatban volt ezekkel az eszmékkel. Herman Róbert történésszel, a Hadtörténeti Intézet igazgatóhelyettesével ülünk a várban. Milyen üldözések voltak, amiknek mondjuk megmaradt nyoma is?
4: A megtorlás, amiben beleilleszkedtek ugye az aradi, illetve a pesti kivégzések, nem október 6-ával kezdődik, hanem ez már voltak éppen megindul 1849. januárjában. Ugye azzal fenyegettek mindenkit, aki a forradalmi kormányt, illetve a forradalmi hadsereget támogatja, hogy rögtönítélő, vagy pedig hadbíróság elé állítják az illetőket, de emellett számos más büntetési forma is előkerült, ugye legyen szó arról, hogy mondjuk pénzbüntetésben részesítenek valakit, megvonják a nyugdíját, elkobozzák a vagyonát, még testi büntetéseket is lehetett alkalmazni, és hát ugye ami a legtömegesebbek egyikévé vált, az pedig a börtönbüntetést, és hát a legsúlyosabb büntetés az pedig kétségkívül a kivégzés. Mindenkit, aki vagy nem vonul teljes passzivitásba, vagy nem támogatja tetlegesen a császári királyi, illetve a beérkező orosz inváziós hadsereget, voltaképpen mindenki büntethetővé válik. Akikre nagyon ki vannak hegyezve, azok egyrészt a forradalmi kormányzatnak, illetve a törvényhozásnak a különböző szintű résztvevői, hiszen például azok a képviselők, akik részt vettek a függetlenség és a trónfosztás kimondásában, azok az ő megítélésük szerint elkövették a főben járó vétket, illetve a másik ilyen célcsoport, akikre még súlyosabban sújtanak le, ez pedig a honvédseregnek azok a tisztjei, akik korábban a császári királyi hadseregben is tisztként szolgáltak, mert ez is a felségárulásnak a minősített esete, illetve mindkét esetben megvan a fegyveres lázadás tényállása is.
6: Mi történt a hétköznapokban, a közéletben, kávéházakban, a pesti utcán például?
4: 1848 előtt volt egy nagyon élénk politikai közélet Magyarországon, a megyegyűléseken, városi közgyűléseken. Ugye voltak ezek a különböző kávéházak, egyletek, és ezek gyakorlatilag mind megszűnnek. Az önkormányzatiságot lényegében felszámolják, ugye betiltják ezeket a különböző egyesületeket. Egy agyon szabályozottsága van a társadalomnak. Szabályozzák azt, hogy nem lehet Kossuth szakállt hordani, nem lehet Kossuth kalapot hordani, nem lehet hordani a nemzeti színeket, a zsinóros ruháért is voltak éppen meg lehet büntetni. Ez is egy ilyen szorongást, vagy egy tehetetlenség és bezártságérzést okoz az embereknek. Utólagos cenzúra, ami azt jelenti, hogy ha valami olyan jelenik meg, akár a sajtóban, akár könyvként, vagy más kiadványként, azt utólag elkobozhatja a hatóság, és utólag egyébként perbe lehet fogni érte a szerzőt, illetve a kiadót, és erre számos példa van. Gyakorlatilag lezár a rendszer, utána ugye jön ez a képes beszéd.
6: Vannak a nemzettudatban beépült motivumai is Aradnak?
4: Számos ilyen legendai jelen van az aradi kivégzésekkel kapcsolatban, tehát például ugye máig él az, hogy hát, hogy Ferenc József voltaképpen kegyelmet adott volna, de hát mire odaért a futár, addigra sajnos megtörtént a kivégzés, hát ez egy ilyen nemzetközi mesetoposz. Ez annyira nem így volt, hogy teljesen egyértelmű, hogy Ferenc József volt az, aki azt a teljhatalmat Hajnónak adta, hogy nem kell felterjeszteni előzetesen jóváhagyásra a halálos ítéleteket, hanem elég, hogyha utólag bejelenti. És az osztrák kormány ugyan érezte, hogy ebből bajok lehetnek, és próbáltak finomítani, de gyakorlatilag az uralkodó még 1849 végén is, amikor már lehetett tudni, hogy a kivégzésekből nagy nemzetközi botrány volt. Egyébként nem csak nyugaton, hanem az orosz tár nem volt hajlandó maga elé engedni az osztrák követet, mondván, hogy hát ő kegyelmet tanácsolt az uralkodónak, és milyen dolog az, hogy küldött 200 ezer katonát, és ennyi kérést nem lehet teljesíteni. Mindig az uralkodó volt, aki ennek keresztbe feküdt, és Hajnót 1850 júniusában nyugalmazzák, utána még 8-9 évig ülnek, elítéltek a börtönökben.
6: Van bennünk egy kettősség, mert szerintem, hogyha kimennénk az utcára, és azt mondanánk, hogy a neveket sorolják föl, akiket kivégeztek Aradon, szerintem az emberek 90%-a talán, ha egy-két nevet fel tudna sorolni, de a 13-at biztos nem. De közben pedig ott van az a meldöngető büszkeségünk is, hogy mi nem kocintunk sörrel.
4: Nekem is egyébként az a tapasztalatom, hogy leszámítva azokat a településeket, ahol valami fajta kötődés van, egy-egy aradi, vagy akár több aradi vértanúhoz, hát bizony jó esetben Damjanich János jön elő, és még bekerülhet Bem József, meg Örgei Artúr, meg még Kossuth Lajos is, tehát olyanok, akiket nem végeztek ki, ugye még csak nem is katonák voltak, hanem politikusok. De azért az, hogy október 6-án mégiscsak minden évben megemlékezünk, ennek szerintem a nemzeti tudat és a nemzeti öntudat szempontjából mégiscsak van egyfajta súlya, és ha választanunk kéne a között, hogy mindenki tudja a 13 vértanú nevét, de október 6-án senkinek ne dobbanjon meg a szíve, vagy senkinek ne legyen könnycsepp a szemében, akkor én azért inkább azt gondolom, hogy jobb az, hogyha maga az emlékezet összességében megmarad, mint hogyha mondjuk csak a nevekkel foglalkoznánk.
6: Abban az időben, amikor nem volt szabad Kossuth szakállt hordani, amikor egy Kossuth nóta eléneklése mondjuk nyilvánosan, vagy nagyobb baráti társaságban, ha híre ment, akkor büntetéssel járhatott. Az írók, költők hogyan oldották ezt meg, hogy mégiscsak kiírják magukból ezt a tragédiát? Rózsafalvi Zsuzsannával ülünk a Petőfi Irodalmi Múzeumban, irodalomtörténésszel, a kézirattár vezetőjével.
7: Hát leginkább az asztalfióknak írhattak, ugyanis 1852-53 a birodalomban, így Magyarországon is bevezették az új sajtórendtartást, ami azt jelentette, hogy utólagos cenzúra alá vettek minden sajtóterméket, minden irodalmi alkotást. Ha valaki megsértette ezt a rendeletet, akkor akár börtönbüntetést is kaphatott, így az íróknak egészen 1867-ig a kiegyezésig nem volt szabad nyilvánosan publikálni azokat a műalkotásokat, amelyeket egyébként megírtak, de az asztalfióknak.
6: Volt, aki álnéven írt. Ismerjük például a Hajna Udalt, ami elég sarkosan és élesen fogalmaz. Azt is mondhatnám, hogy indulatosan.
7: Igen, Murányi Gábor álnéven írta ezt meg Bajza József. Nagyon éles, nagyon komoly költemény. Tulajdonképpen katasztrófaként jeleníti meg az aradi 13-mal megesett történetet. Sokkal erősebb, mint a körülbelül ugyanakkor született Madács négy soros vers, ami az aradi síremlékre címmel íródott. Ő sokkal finomabban, metaforikusabban fogalmazza meg ugyanezt a problémát.
6: Hogy lehet 20 éven át fióknak írni? Hiszen, mint minden művésznek, az íróknak, költőknek is szüksége van a visszajelzésre, a megerősítésre.
7: Sokkal erősebb volt szerintem a büntetéstől és a cenzúrától való félelem, akkor tulajdonképpen az egész írói pályájukat veszíthették el. Azok a műalkotások, azok az esszék, azok a versek szólalhattak meg, amelyek külföldön születtek. Tehát itt Teleki Sándorról nem nagyon szoktunk arat kapcsán beszélni, mert ő 1854-ben egy francia Az ember om című folyiratban publikálta azt a visszaemlékezését, amelyet az aradi 13-akról írt. Egészen pontosan ő végighallgatta a kivégzésnek a napját, mert ugyanott volt várbörtönben, és aztán majd emigrációba sikerült megszöknie. Voltak ismeretei a korszakban élőknek, főleg külföldi szövegekből, így nyilván Teleki Sándornak a szövege is visszahatott Magyarországra, azonban itt hazánkban nem lehetett erről szólni.
6: Azok, akik külföldön írtak és publikáltak, az írásaik haza is érkeztek, azok ott a saját környezetükben mennyire tudták elmondani, hogy egyáltalán miről szól az ő szomorúságuk?
7: Teleki Sándor Victor Hugo lapja számára elmesélte ezt a történetet, sőt Victor Hugo felszólalt a magyar szabadságharc leverése után azokról a kegyetlenségekről, amelyeket Hajna Ujit véghez vitt Magyarországon, és Victor Hugonak annyira fontos volt ez a történet, és annyira megpróbált kiállni a magyar szabadságharc ügye mellett, például a tenger munkásaiban is emléket állít ennek a regényében, illetve egy képzőművészeti alkotás is fennmaradt, az a cím, hogy Akasztott ember, a Szépművészeti Múzeum őrzi, kapcsolatban van ezzel az aradi 13 szöveggel, tehát ezt követően festhette Victor Hugo és adhatta oda a Teleki Sándornak. Nagyon érdekes Lévai Józsefnek az esete, aki az aradi 13-akról ír egy nagyon szép verset, amely aztán népdal formában megy át, így is gyűjtik majd össze 20-30 év múlva ezt a szöveget. Rejtek utakon azért eljuthatott az emberekhez, illetve ami még lehetséges volt, hogy ponyva kiadványokban, de ezt is természetesen a cenzúra hatóság tiltotta. Nem is csak az aradi 13-akról, egyáltalán erről az önkényuralomról szól a Velszibárdok, ugyanez a történet, metaforikusan lehetett írni. Egyébként összességében is azt mondom, hogy az írók és a költők metaforában próbáltak a magyar történelmről szólni. Ismert Jókainak az esete, aki ugye megírhatta az emlékezéseit, novelláit, 51-ben meg is jelentek, forradalom és szabadságharcos novellái, Sajó elnéven. Magáról az eseménytörténetről lehetett írni, de Aradi 13 és október 6-ról egyáltalán nem. Majd valamikor 67 után változik egy kicsit a helyzet, és ekkor sem lesznek bátrak az írók. Néhány verset találunk ebből az időszakból, itt Tóth Kálmán költőnek a nevét kellene megemlíteni, aki ma már teljesen kiesett a kánonból, és a saját lapjában, a Bolond Miskában, ami egy élt szlafot jelentette meg ezeket a verseit, illetve a fővárosi lapokban 71-ben, amelyben a 13 aradi vértanúval megesett esemény történetet mondja el, egy rendkívül bátor tett volt ezt a szöveget publikálni.
8: Az emberek még a honvéd egyenruhát is elásták, és ott őrizgették, vagy a padláson, vagy befalaszták. Egy-egy ilyen költemény, vagy novella birtoklása is büntethető volt?
7: Igen, büntethető volt. Nagyon hosszú ideig még működtek ezek a félelmek, ezek a berögződések. Asztalfiókból utódoktól kerültek át, majd az összkiadásokban.
8: Nagyon sok napló, visszaemlékezés, búcsú levél került elő, ami végtelenül megható és végtelenül szívszorító történeteket mond el. Csodálatos búcsú leveleket lehet olvasni, például az aradi 13-aktól is. Ezek hogy maradtak meg?
7: Családi hagyatékokban maradtak fenn, és amikor már lehetett erről az eseménytörténetről beszélni, akkor tematikus gyűjteményekbe bekerülnek ezek a szövegek. Ilyen például az aradi vértanúk albuma, a 13 aradi vértanúnak az életét meséli el, de aki tehette, nagy titokban külföldön ezt olvashatta. Ne feledkezzünk meg arról, hogy például Jókai, aki nagyon sokat ír a szabadságharcról, másfél tucat regényében említi magát ezt az eseményt, áttételesen, metaforikusan vagy valóságosan. Ő például soha nem írt erről az eseményről, de amikor 1898-ban a szabadságharc 50. évfordulójára megjelenteti a 48-49-es díszalbumot, akkor 4-5 fejezetet szentel a relikviáknak, maguknak, az áldozatoknak. Tehát azt hiszem, hogy talán ez a 90-es évek az, amikor elkezdik az emlékeket összegyűjteni, és fontos válik. Nagyon érdekes, hogy a szépirodalom még ekkor sem nagyon mozdul, majd a nyugatos költők némelyike. Ezek nagyon szép visszaemlékezések, de bennük van az a gondolat, hogy lám elfelejtettük a magyar Golgotát, hogy emlékezzünk rájuk, de miért van az, hogy a feledésbe merül. És ugyanez jelenik meg aztán később majd a 20. századi íróink, költőink későbbi munkáiban, és egyet tudok még talán említeni, Faludi Györgynek az Október 6 című írását, amely áthallásban születik a saját 1950-es recski élményeivel. És hát egy picit visszakanyarodva még a nyugat korára, Juhász Gyulának egy nagyon szép Vértanúk című verse, ami 18-ban íródik, és nyilván itt már az összomlás előtt álló monarchia kapcsán jut eszébe az aradi 13-aknak a sorsa. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy az irodalom nagyon mostahán bánt ezzel a történettel, talán nem emlékezett rá annyira méltó módon, ahogyan kellett volna. Valamiért a szabadságharc esemény története fontosabb volt számára, de ez a bizonyos első több mint 20 éves cenzúra az óriási kihatással volt az emlékezetre.
8: Amikor már lehetett valamennyire beszélni, vagy amikor az áthallásos történetek elkezdtek megjelenni, onnantól kezdve viszont szinte napjainkig elég csak Aradot említeni, és az a szabadság elvesztését, a nemzethalált, a gúzsba kötve táncolást szimbolizálja napjainkban is.
7: Ezek a vezetők rendkívül bátrak voltak a harcaik során is, és épp olyan bátrak voltak a halál kapujában is, és lehetne egy 20. századi más műfajú alkotást emlegetni. Számomra ez volt az egyik legrelevánsabb művészeti élmény, a Nemeskürti István által írt és aztán megfilmesített 14 vértanú című film, amely pont ezt tematizálta, hogy ezek a bátor harcosok épp olyan bátran mentek a halálba. Valóban a magyarság számára mindig is rendkívül fontos volt a szabadság. Akik elmentek emigrációba, azokat jelképesen inefegi felakasztották. Többen a 13-ak közül azt mondták, hogy nincs értelme elmenni, mert ők azért halnak, amiért küzdöttek. A kortársak az asztalfióknak még nagyon bátran megírták, később aztán valamilyen apropó kellett ehhez. Nem véletlenül írja azt Ady Endre, hogy feledjetek, bizony elfeledtük, bizony nem értjük az aradi 13-at. És tulajdonképpen, minthogyha az irodalomban ugyanez az állapot uralkodna.
8: Ez szomorú.
7: Igen, nagyon-nagyon-nagyon szomorú, de hát kiváló drámaíróink vannak, kiváló költőink vannak, mondjuk Zalán Tibor mostanában írta 2000 körül verset Döbrentei Kornél, tehát hogy többeknek kellene fontos helye volna a magyar irodalmi emlékezetben is. Nagyon modern szövegekkel nem igazán lehet találkozni, sajnos.
8: És hát mennyire felemelő az ő bátorságuk és kitartásuk és az emelt fővel való sorsuk. Vállalásuk.
7: Költeményekben nem csak a magyar Golgota szintagma jelenik meg, hanem az is, ahogyan egy katonának méltó módon, ha már így alakult, meg kell halnia, az pedig a golyó általi halál. Az, hogy valakit akasztófán végeznek ki, az egy megaláztatás volt. Az utonállókat, rablógyilkosokat végezték ki így. Ebben, hogy Bajza is fogalmaz meg sokan, a végletekig ezeket a hősöket megalázták, és ezt kéne valahogyan nekünk helyre bírni.
8: A 48-as szabadságharc bukása után, Arad után hogyan dolgozták föl az emberek, a festők ezt a nemzettragédiát? Ők kiállításokon vettek részt, és nagyon sokan közülük még a harcokban is részt vettek. Bakó Zsuzsannával ülünk a Magyar Nemzeti Galériában a 19. századi gyűjteményben a történeti festészet remek művei előtt. Hunyadi László siratása kép van itt előttünk. Például ez egy olyan kép, ami egy évszázadok a korábbi történetet ábrázol, közben egészen másról mesél.
9: Ez így van, és 1859-ben festette ezt Madarász Viktor, és azért azt tudnunk kell, hogy a szabadságharcot követően volt egy 10 éves önkényuralmi rendszer, amiben semmit nem volt szabad se beszélni, se festészet is, meg minden művészet is háttérbe volt szorítva.
8: A festők közül kik vettek részt a harcokban?
9: Kovács Mihály, Orlai Petri Csoma, Madarász Viktor, aki 18 évesen fegyverrel a kezében harcolt, és erre olyan büszke volt, hogy le is írta, hogy ezért lett ő történelmi festő.
8: Bújdosniuk kell?
9: 67-ben ugye megkötötték a kiegyezést, de azt megelőzően bizony igen.
8: Ezeken a képeken azt látjuk, hogy valamilyen hős, vagy valami fantasztikus tettet hajt végre, vagy éppen siratjuk őt. Hogyan kódolták 48 üzenetét a történeti festők?
9: Mindegyiknek egy olyan burkolt üzenete volt, hogy aktuálisan a 48-ról szóltak úgy a képek, hogy valamilyen fogalommal kapcsolódott. Itt ugye a Hunyadi László halála tulajdonképpen a nemzet halálát szimbolizálja, de ugyanez volt Székely Bertalannál is a második Lajos holttestének megtalálásával, tehát a nagy királyok halála az mind a magyar nemzet elárulását és halálát, mert bizony a halálát is jelentette. Mindenkit érintett valamilyen szinten. Na most a festők is ezt kicsit bután hangzik, de még szerencséjük volt, hogy legalább valamilyen módon hangot tudtak adni, és így adtak hangot, hogy nemzeti múltat festettek. A nagyba igazából az volt, hogy nem volt egy fillérjük sem, és a képeket a saját költségükre festették, ami nem kis feladat, és egy borzasztó erős nemzet szeretet, nemzeti önnézet és nemzeti tudat kellett ahhoz, hogy ezek a nagy képek el tudjanak készülni. Ezért szoktuk mondani, hogy a megrendelő ebben az esetben a nemzet volt, mert a történeti képeknél a megrendelő általában a király vagy a magasabb arisztokraták voltak, itt nem.
8: Nem bántották őket, nem is bánthatták, hiszen ez a festmény, Madarász képe, Hunyadi Hunyadi siratásáról szól. Ő semmi olyat nem követett el, amiért esetleg perbefoghatták volna, vagy elítélhették volna, hiszen ez egy 400 évvel korábbi történetről szól. Ő nyilván tudta, hogy miért festette, és az emberek is értették.
9: Az emberek is értették, a korabeli újságokból lehet tudni, hogy micsoda fantasztikus sikere volt, és nem csak a közönség előtt, hanem a szakmának. Hát Madarász megkapta a szalon aranyérmét, tehát a szakma is érezte, hogy ez egy nem akármilyen mű, és hát ott volt Párizsban Thierry Amadé, aki történész volt, és nagyon kedvelte Madarászt, és ő sokat írt ezekről, tehát ő általa meg is tudta mindenki, hogy miről szólnak valójában ezek a képek.
8: A császári udvar hogy engedte ezt a dolgot? Vagy nem tudott belekötni?
9: Nem tudott belekötni, mert már a szabadságharc utáni 10 évben már mindent elkövettek, amit elkövethettek a magyar nép ellen. Rengetegen kerültek börtönbe, sokakat megöltek, elvették a vagyonukat, tehát itt olyan vérengzés volt még így is, de hát ez a lényege a történeti festészetnek, hogy mindenki tudta, hogy a történelmi témák a jelenre vonatkozó tartalmakat hordoznak, hát egy ilyennél le se lehet tagadni, hogy ez egy halott síratás, és miután itt a forradalom leveréséről volt szó, a nemzet síratása.
8: Ez egész sokáig végig kíséri a magyar festészetet, hiszen már a kiegyezés után, amikor a Magyar Nemzeti Múzeum fő lépcsőházban lévő freskósorozatnak a kifestéséről van szó, azt már a Habsburgok finanszírozták, és a végén mégiscsak ott van egy csavar, oda festették az utolsó jelenetbe a magyar szabadságharcot is.
9: Igen, hát ezért volt csodálatos találmány a történeti festészet, amely már indulásakor is szimbolikus tartalmakat és allegorikus utalásokat tartalmazott. Ezt tudták, ők is tudták, mindenki tudta. Az első igazán ilyen Habsburg ellenes képek az 50-es évek második felében, mondjuk Támúr egy kicsit korábban festette őket, de azért előtte nem. Végül is egész 67-ig a kiegyezésig. Mindenki, aki történeti festészettel foglalkozott, festett olyan képet, ami allegorikusan a 48-ra vonatkozott.
8: A festők finanszírozták ezeket a képeket, hiszen nem volt olyan megrendelő, aki ezekre pénzt adott volna. Ezek óriási nagy képek, hatalmas olajfestmények, komoly befektetési összeget is jelentettek az alkotóknak. Bemutatták Párizsban, bemutatták őket Pesten. Hogyan került köztulajdonba?
9: Olyan neves emberek, mint Eötvös József felhívták az emberek figyelmét arra, és közadakozásra szólították föl őket. Ezek közül mindegyiket megvásárolták végül is, és utána rögtön az államnak ajándékozták, láthatóak is voltak. Minden ilyen képnek az volt az igazi célja, mondjuk ezt kicsit idegesen fogadták, hogy emlékezzünk, hogy mi történt itt, úgyhogy nem kellett megfesteni a szabadságharc leverését. Olyan közel volt, és olyan drámákat okozott az emberek életébe, hogy nem kellett itt mondani, hogy ez most miről szól, meg miről. Mindenki tudta.
8: Arról talán lehet tudni, hogy azért az aradi 13-ak között nagyon vagány és nagyon karakteres figurák voltak. Nagyon izgalmas történetek vannak róluk.
4: Talán a legsúlyosabb egyéniség egyébként a szószoros értelmében az Damjanich János volt. 2 méter magas volt, 1 méter széles és 1 méter vastag, és megkerülni és átugrani egyaránt nagyon nehéz volt. Tehát egy ilyen igazi herkulesi algat, ennek megfelelő természettel, és jellemző, hogy a honvédek a csatákban és az ütközetekben jobban féltek a Damjanich pofonjaitól és fenékberúgásaitól, mint az ellenséges golyózáportól, tehát tényleg tűzbe mentek volna érte. Ha nem is ugyanezen fizikai adottságokkal, de érdemes megemlíteni Leiningen Westerburg Károlyt, aki egy birodalmi német gróf volt, tehát még csak nem is a Habsburg birodalom területén született. Ő ugye azért került a magyar oldalra, mert neki magyar felesége volt, Sissány Eliz, és a birtokaik a délvidéken voltak, és valamennyi családtagja túloldalon harcolt ellenünk, és ennek ellenére 48 októberében jelentkezett szolgálattételre. Mészáros Lázár hadügyminiszter megkérdezte tőle, hogy hát maga meg mit keres itt, és mondta, hogy ő úgy gondolja, hogyha rosszul áll ez az ügy, akkor neki emellett kell kiállni, és itt is maradt mindvégig. Szintén nagyon érdekes Pöltenberg elnök, aki bécsi születésű osztrák volt, lengyel felesége volt, ugye a családban franciául beszéltek. Ő egy magyar huszárezrednek a századosaként kerül Magyarországra. Hát 48 októberében majdnem kirúgják a magyar hadseregből, mert a Pándorfi táborban az osztrák határ átlépése ellen izgat, de aztán valamilyen oknál fogva mégiscsak itt marad, és október 6-án ő az, aki elsőként lép a Bitófa alá. Ugye huszárezred tagjaként azért valamilyen módon kell tanulni a magyarul, és a legendák szerint ugyan rendesen beszélni nem tudott, de a káromkodás tudományát azt elég jól elsajátította. A legelegánsabb és legszebb férfiú kisevnő volt, ezredes, ugye ő volt a szabadságharcban szolgáló császári királyi tisztek közül Mészáros Lázár mellett a legmagasabb rangú. Tehát ugye minden más ezredes az legkésőbb 49. januárjában elhagyta a magyar ügyet, kisevnő megmaradt mindvégig. Egy ilyen borzasztó elegáns ember volt, és hát az úriember étoszára mutat az, hogy amikor a kivégző osztag elé vezették, nem hagyta bekötni a szemét, így aztán először el is tévesztették, tehát nem sebesítették meg halálosan. És
10: nem tudtak a szemébe nézni.
4: Nem tudtak a szemébe nézni, ezek szerint olyan volt a tekintete. Fontos megemlíteni Lánev Györgynek a nevét, aki nem annyira a harctéri érdemeiért lett tábornok, hanem sokkal inkább a honvédsereg fegyverzeti és lőszerellátásában játszott szerepéért. Aulik Lajos, aki ugye az utolsó hadügyminisztere volt a magyar kormánynak, aki azon élcelődött egy magánlevelében, hogy hát milyen érdekes, hogy ő a magyar hadügyminiszter, amikor nem tud rendesen magyarul. Zárójelben megjegyzem, ugyanebben az időszakban az osztrák hadügyminisztert Gyulai Ferencnek hívták, és egy erdélyi magyar grófról van szó. Aztán ugye nagyon tragikus szegény Lázár Vilmosnak a sorsa, az egyetlen ezredes volt ebben a társaságban. Elvileg tehát nem is kellett volna, hogy bekerüljön a nagy perbe, de miután az utolsó napokban a 9. hadtest maradványainak ő volt a parancsnoka, ezért önálló vezénylőnek tekintették, és őt is hadbíróság elé állították. Szintén nagyon tragikus Dezsőfi Arisztidnek a sorsa, aki frissen nősült 49. júliusában, és minden további nélkül elhagyhatta volna az országot augusztusban, mert ugye a déli határ környékén volt a csapataival. Schweider József 48. december végén lényegében szolgálatképtelenné vált, ennek ellenére megmaradt mindvégig a magyar oldalon. Békebeosztásokban ő volt a kormány mindenkori székhelyének a katonai parancsnoka, és hát aztán ő is enyhítésként kapta a lőpor és golyó általi hatált. Damjanisról tudjuk, hogy szerb volt, ugye volt egy másik délszláv is, Knézics Károly, aki pedig horvát volt, akinek szintén magyar volt a felesége, Egerben éltek. Neki is egyébként az egyik testvére az észak-itáliai fronton az olasz felkelőkkel szembeni harcban esett el. A másik testvére egy ideig a honvédseregben szolgált, de aztán 49. januárjában átállt a túloldalra, és például Buda-Ostrománál Knézics azért nem személyesen vezette a rohamoszlopot, mert hogy tudta, hogy az öccse a várban van, és nem akart vele szembe kerülni. Egyébként egy borzasztó bátor emberről van szó, tehát nem félt az ilyen jellegű akcióktól. Nagy Sándor József tábornok, aki lovastiszt volt, ennek ellenére a 49. május 21-i budai ostromban személyesen vezette a csapatait a fehérvári rondellánál lőtrésen, hol két lábon, hol pedig négy kézláb, ugye az omladékon nagyon nehéz volt az előrejutás, az elsők között élt be ilyen módon a várba. Török Ignác, akinek azt köszönhetjük, hogy a komáromi erőd megmaradt a magyarok kezén 49 telén, illetve 49 tavaszán, voltak éppen ezzel a tavaszi hadjárat félig, meddig el is dőlt a magyar félnek a javára. A már említett Aulik Lajosról tudjuk, hogy a kivégzés előtti éjszakán Horácius verseit olvasta latin eredetiben. Török Ignác az a Vauban nevű francia hadmérnöknek valami munkáját az erődítéstanról francia eredetiben. Tehát ezek nem ilyen egyszerű katonák voltak, hanem ezek művelt, polgári étosszal rendelkező emberek is voltak.
10: Hősök voltak.
4: Egyértelműen igen.
10: Vécsei is legendás figurája ennek a mártír csapatnak.
4: Vécsei Károly volt az a vértanú, akinek a legtragikusabb sors jutott abban a tekintetben, hogy neki végig kellett néznie valamennyi akasztófa általi halálra ítélt bajtársának a kivégzését. Nem véletlen egyébként, hogy annyira ki voltak rá hegyezve, hiszen 1849. januárjában az ő határozott fellépése akadályozta meg a bácskai magyar hadtestnek a felbomlását, és ő volt az, aki 1849. július 1-én rákényszerítette az aradi várőrséget, hogy adja meg magát. Ez a császáriaknak az egyik legsúlyosabb vesztesége volt a magyarországi hadszíntéren, és általában elmondhatjuk, hogy egy nagyon megbízható, nagyon korrekt, a legénységgel és a tiszti állománnyal nagyon törődő személyiség volt, aki gyakran került egyébként konfliktusokba, tehát például mind Damjanicsa, mind pedig Bemmel összeveszett. Ezekből a történeti irodalomban általában nem jött ki jól, holott az újabb kutatások megállapították, hogy mindegyik esetben neki volt igaza.
10: Őt akarták a legjobban megbüntetni, azért hagyták a sor végére talán.
4: Kétségkívül így volt, és hát ugye nem lehet tudni, hogy ez mennyire igaz, de állítólag Ferenc József császár főhadsegéde Karl Grünne gróf neki személyes ellensége is volt, és valószínűleg ez is szerepet játszott abban, hogy végig kellett nézni a bajtársainak a kivégzését. A kivégzésre kivezetettek polgári ruhában voltak. Leiningen Westerburg Károly az egyetlen, aki ugye nem a Habsburg-birodalom területén született, ő megvesztegette az őröket, és ő a honvéd tábornoki egyenruhájában ment ki a kivégzésre, ezzel is jelezve az odatartozását a magyar ügyhöz. Állítólag Pöltenberg nő, aki pedig ugye osztrák születési volt, akkor vezették őket a Bitófa alá, akkor végignézett, és azt mondta, hogy hát szép kis deputáció megy az Úristenhez közben járni a magyarok ügyében.
6: az aradi 13-ról, arról, hogyan írtak a nemzet tragédiáról a költők, írók, hogyan küldtek titkos üzeneteket a hatalom szeme láttára a festők, Herman Róbert történész, Rózsafalvi Zsuzsanna irodalomtörténész és Bakó Zsuzsanna művészettörténész mesélt. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Hajósi Bence hangmérnök és a műsor felelős szerkesztője, Bödő Anita nevében is megköszöni a figyelmüket a szerkesztő, Pintér Edina. Viszontlátásra!

0: 21 óra. Jó estét kívánok, hírek következnek. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Megjelentek a vagyonadó részletei. 20-ról 5%-ra csökken a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri kerete. Kellemes őszi idő lesz holnap is. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata. A kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. A jövőben ők is évi 60 millió forintig tudják igénybe venni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. A tervezeteket jövő szerdáig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. A Fidesz szerint a kabinet pénzt akar beszedni az emberektől. Úgy fogalmaztak, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert az szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatja. A KDNP frakció szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki, jelentette ki a miniszterelnök a Nemzeti Gyásznapon tartott központi ünnepségen Gyulán. Magyar Péter úgy fogalmazott, a 177 évvel ezelőtt kivégzett mártírok áldozatát azt teszi igazán naggyá és nemessé, hogy egy olyan szabad hazáért haltak meg, amelyet ők már nem láthattak. A kormányfő hozzátette, hogy az 1848-49-es forradalom és az azt követő események Magyarország történetének szerves részét képezik, amelynek öröksége nem egyetlen politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté. Az aradi vértanúk bátorságát és példamutatását méltatta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke az október 6-ai aradi megemlékezésen. Kelemen Hunor úgy fogalmazott, Arad nem csak a gyász helye, a vértanúk példája nemzedékeknek adott erőt. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 13 kivégzett honvédtisztjére a vesztőhelyen, a Minorita templomban és a szabadságszobornál is megemlékeztek. 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét, jelentette be a kulturális miniszter. Tar Zoltán közölte, eddig az NKA támogatási keretének 20%-áról közvetlenül a tárca vezető dönthetett. A jövőben azonban nagyobb szerepet kapnak a szakmai testületek. Tar Zoltán szerint Hankó Balázs volt miniszter 2025. februárja és idén április között 246 egyedi döntéssel csaknem 5,5 milliárd forint támogatást ítélt oda. 30 alkotó műveit mutatja be a Magyar Művészeti Akadémia az idei Art Market Budapesten. A Nexus című tárlaton festmények, grafikák, kísérleti alkotások, szobrok és installációk is láthatók. A Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Vásárt október 15-e és 18-a között rendezik meg az MTK Sportparkban. Az eseményre csaknem 30 országból mintegy 100 kiállító érkezik. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk. Sopron környékén megerősödhet a szél. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható. Hír összefoglalóval legközelebb 22 órakor a késő esti krónikában jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Kevés kellemetlenebb helyzet van annál, mint amikor beletörik a kulcs a zárba, elromlik a hidegben a fűtés, vagy eldugul a mosogató, és szeretnénk gyorsan segítséget kérni, de kókler, hozzá nem értő szerelő áldozatává válunk, esetleg az elsőre kedvezőnek tűnő ajánlat végül sokszorosába kerül az eredetileg ígért összegnek.
4: Beragadtam a lakásba, nem nyílt az ajtó. Néztem a neten, hogy ilyen esetben kit lehet elérni, nem egy olcsó mulatság kihívni bárkit is.
3: De van-e garancia kiváló munkára, és hova fordulhatunk, ha átvertek minket? Gécsek Tóth Enikő vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban. Szabad Polc.
1: Hogyan tud néhány képkocka és szövegbuborék komoly történelmi drámákat, vagy éppen zseniális társadalomkritikát átadni? És egyáltalán, hol tart ma a hazai és a nemzetközi képregény kultúra? 110 éve született Korcsmáros Pál grafikus művész, a Rejtő képregények illusztrátora, akiről az unokája mesél. És megnézünk egy szombathelyi képregény találkozót is.
2: Szabadpolc. Kultúráról kötetlenül. Holnap este 8:30-tól a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: Kulissza.

0: Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez a Rádió Színház kulissza adása. Munkatársa Antal Rihárd nevében is köszönti önöket Völgyi Tóth Zsuzsa, és köszöntöm vendégeimet is itt a stúdióban, Ilyes Máriát és Kodolányi Gyulát. Jó estét kívánok, szervusztok!
1: Jó estét kívánok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is.
0: Most már hűséges rádiószínház hallgatók tudják, hogy jó ideje megy a rádióverziója az Ilyes Gyula válogatott levelezései kötetnek, a 13-tól 33-ig terjedő időszakot öleli föl ez a könyv. És jó is volna, hogyha egy picit rögtön az elején a könyvnél maradnánk, mert most már sokat hallgattak a hallgatók, most itt kicsit olvassunk is bele ebbe a könyvbe olyan értelemben, hogy azért nem volt könnyű dolog ezt összehozni, hogy ez megjelenhessen. Hát gondolom, sosem könnyű könyvet kiadatni, de itt mi okozott igazán problémát? Talán Gyuszihoz forduljak először, ugye?
2: Igen, hát ugye sok egyéb funkcióm mellett feleségem főtanácsadója is vagyok,
0: ahogy szoktam mondani. Ahogy ennek lenni kell.
2: Ő viszont meg az én főtanácsadóm. De a lényeg az, hogy nagyon, nem volt könnyű kiadót találni a Ilyes Gyula válogatott levelezéshez, ugye, ami egyébként egy sorozatnak szántunk. Már 4 évvel ezelőtt lényegében kész volt ez a kötet, akkor a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója Demeter Szilárd a Helikon kiadóval szövetkezve akarta megjelentetni, de a Helikon kiadó aztán eltűnt a ködben, és a könyv továbbra is ott rostokolt. Szerencsés fordulat volt, amikor Szent Mártoni János barátunk, aki ugyebár a Magyar Naplónak volt az igazgatója, igazgatója lett az MMA könyvkiadójának, és ő már a Magyar Naplónál elkezdett egy Ilyes életmű sorozatot, aminek azt hiszem kiemelkedő kötete volt az Oroszország című kötet, szintén a feleségemnek a szerkesztésében egy hihetetlen filológiai apparátusa, és ő neki szívügye volt, hogy ez a könyv jelenje meg, magyarán szólva az Ilyes levelezés első kötete, természetesen válogatott levelek, mert hogy mennyi levél van, Azt talán a feleségem tudja, mert mindent, de talán ő se. Na most ennek van egy külön érdekessége. Az első méltatója kötetnek, de a Márkos Béla kiemelik azt, hogy évek óta nem jelent meg ilyen kritikai kiadás színvonalú minőségű könyv a magyar könyvészetben. Tehát ez felhívja arra a figyelmet, hogy az elmúlt 30 évben a magyar minőségi könyvkiadás óriási zuhant. Tehát attól, hogy kereskedelmivel az állam nagyon visszavonult a könyvkiadásból, 2 könyvterjesztő a kezébe tartja az egész piacot, ezek a kiadványok, amik a magyar irodalomnak és a magyar irodalomtörténészeknek a presztízsét tartanák életbe, ezek szinte kivesztek most. Tehát van ennek a könyvnek azon túl, hogy Ilyes Gyula, hogy is mondjam, fejlődés regénye valamilyen módon levelekben, azon kívül egy ilyen óriási könyvészeti lehetőség, jelentősége is van.
0: Hát ami a könyvkiadást illeti, magyarországi könyvkiadás, nem elég az, hogy ugye mindig is különféle problémákkal is küzdött, meg a rendszer változás óta különösképpen átalakult, ugye a régi nagy, 2 nagy kiadó fogott mindent, és aztán utána lettek a rendszerváltozás után sok kiadós lett a helyzet, de azt mondják, hogy ez az egész nagyon magyar specialitás nálunk. Tehát, hogy más országokban például nem lehet olyan, hogy a könyvkiadónak mondjuk köze legyen a könyvterjesztő höz, tehát hogy nem lehet azonos például nálunk, viszont ugye azonos, tehát hát sok minden gátolhatja.
2: Ők visszajönnek a monopól helyzetükkel, ezen azt gondolom egy kulturális kormányzatnak előbb-utóbb változtatnia kell. Nagyon sok tervezet volt erre a kis kiadók és az írók részéről egyelőre eredménytelenül, de hát azt akarom csak erre mondani, hogy ha bemegyünk egy komoly könyvesboltba, angol, francia, német nyelvterületen, az nem fordulhat elő, hogy ne legyen ott a polcon Hát a legnyilvánvalóbb az egy Shakespeare teljes sorozat, de nem csak Shakespeare, tehát akármelyik angol klasszikus mondom, mindig van egy kapható sorozat. Na most menjünk be egy könyvesboltba, és kérjünk egy összes adét. Próbáljuk meg. Nem kapunk.
0: Hát igen.
2: Ez egy nagyon súlyos helyzet. Ugye nálunk, akik a kultúránkra vagyunk büszkék.
0: Igen, nem így kellene, hogy legyen.
2: Átadom a szót akkor a főszereplőnek, aki
0: igen.
2: Sok éves munkával ezt a könyvet létrehozta.
0: Igen, igen, és ugye mi már beszélgettünk itt egy héttel ezelőtt, és a rádióverzió kezdetekor már sok mindent Ika elmondtál ennek a könyvnek a keletkezéséről, meg hát, hogy mi mindent tartalmaz, de voltak dolgok, amikről azért nem beszéltünk. Hát sok mindenről nem tudtunk, mert hát csak fél óra állt rendelkezésre. Tehát ott folytassuk, ahol abba hagytuk, hogy mi mindenről nem is volt még szó. Mert ugye nagyon fontos dolog ez, hogy hát a levelezés az mindig kétoldalú. Tehát, hogy valakinek ír, és valaki ír valakinek vissza. És hát ugye olyan módon is olvashatjuk ezt, hogyha mások levelezéseinél találjuk meg mondjuk egy levélnek a párját.
1: Persze, hát
0: szóval igen. Ez egy nagyon, nagyon nyomozó igen. munka is egyben.
1: Nagyon, nagyon sok olyan levél van itt, kétségtelen ebben a kötetben, amelyik már megjelent másút. Olyan Németh László levél, vagy Fülep Lajos levél, vagy Déri Tibor levél, akiknek a levelezése korábban jelent meg, mint apámnak az ilyen válogatott levelezése. Éppen azért kerülhettek bele ezek a levelek az ő levelezésükbe, mert a mi hagyatékunkban ezek fönnmaradtak. Nem csak fönnmaradtak, hanem anyám ezeket kikereste, legépelte, tehát gyakorlatilag, amikor jelentkeztek, hogy szeretnének kérni leveleket Déritől, vagy akárkitől, akkor anyám készen tudta adni a legépelt, akkor még ugye nem volt komputer, tehát a legépelt példány. Tehát természetes ezek megjelentek, de én úgy gondoltam, hogy ezeket nem lehet kihagyni egy I. és Gyula válogatott levelezésből, azért, mert az ő életművének a törzsét lényegében ezekkel a barátaival folytatott levelek adják meg, tehát ez nagyon fontos. Én itt a kiadásnak, a férjem a kiadásnak a nehézségeiről beszélt, én inkább a filológia munkának a nehézségeiről szeretnék szólni, hogy például nagyon sokat szenvedtem azért, mert nincsen I. és Gyula bibliográfia. Tehát nincs egy, van ilyen meg olyan bibliográfia, de egy teljes nincsen, tehát rengeteget szenvedtem azzal, hogy minden dolognak utána kellett külön-külön néznem, és a másik dolog, amit most már teljesen, legalábbis azoknál a kiadóknál, akikkel én kapcsolatban voltam, teljesen szokássá vált, hogy a szerző vagy a szerkesztő egy gyakorlatilag egy nyomdakész kéziratot kell, hogy átadjon. Ez régen, még ugye az Átkosba nem így volt, tehát a kiadók úgy működtek, hogy ott volt egy teljes apparátus, akik ellenőrizték a helyesírást, ellenőriztek mindent, dátumokat, lektorok voltak, tehát akkor elkészülhettek komoly levelezés kötetek, és komoly filológiai munkán alapuló művek. Ez ma egy-egy embernek kell ezt megszervezni, kivéve, hogyha mondjuk például valaki egy intézményben végzi, mint például a Móricz levelezés, ugye a Petőfi Irodalmi Múzeumban folyik, de hát ugye apám levelezése még a hagyatékban van, tehát abban csak mi tudunk foglalkozni.
0: Igen, és hát itt ugye válogatni is kellett, hiszen válogatott ott van a címében is. Az milyen szempontok alapján történik?
1: Hát a válogatás nagyon egyszerű volt, mert a fontos leveleket emeltem ki, vagy a nagyon érdekeseket, vagy azokat, amik valami miatt nem kerültek közlésre. Tehát nem tettem be olyasmit, amiről úgy gondoltam, hogy esetleg az olvasó azt se tudja, hogy micsoda, holott néha nagyon érdekes. De kétségtelen, hogy ebben a kötetben, amely 33-ig tart, 1933-ig, ebben még nem nagyon vannak olyan levelek, amelyek, szóval apámnak rengetegen írtak, és, de az később történt. Tehát a második világháború előtti levelezésből apámnak azért tulajdonképpen kevés levele maradt fönn, az ostrom miatt is, meg hát el is hányódhatott. Tehát ez egy kisebb gyűjtemény. Hogyha ez folytatódna, akkor itt már sokkal szigorúbban kellene válogatnom, mert másokkal nagyobb szórásból kellene kiemelni leveleket.
0: Gyuszi szeretett volna valamit hozzá.
2: Igen, azért szerintem nagyon komoly mazolák vannak ebben a kötetben. Már tehát már abban a korszakban is, ami elhangzott, az a válogatás a rádióban, abban a korszakban, noha a rádióválogatás az édesanyjához írt levelekre koncentrál, mert az naplószerű tulajdonképpen, és abban nagyon jól lehet követni az ő mindennapjait. De hát már abban az időszakban hallatlan érdekes levélváltásai vannak a két fiatalkori költőbarátjával, Déri Tiborral és Szegi Pállal, amelyek a versfordítás mélyére hatolnak, egyáltalán egymás verseit javítgatják. Kassákkal is levelezett, de hát amit ezt feleségem elmondta a múltkori műsorban, hogy a Kassákhoz írt levelei írnak eltűntek, úgy, ahogy van, en bloc. Nem tudjuk, hogy mi történhetett. És aztán még ugyanebben a könyvben vannak egészen a csúcspontnak nevezhető blokkok. Ilyen a Fülep Lajossal folytatott levelezés, aki ugye 33 előtt, éppen a vége előtt a korszaknak, amikor így és Pusztulás című könyve ugye készül az elnéptelenedő dunántúli falvakról, de ugyanilyen a Földesi Gyulával való levelezése ebben a kötetben Ilyesnek, ahol is Földesi, aki barátja volt Ady Endrének és nagy értője, fokozatosan, egy fokozatosan összemelegedő barátságban nagyon komoly diskurszus folytatnak a Szabadveresről, amit Földesi először nem tudott igazából értékelni, és még sorolhatnám, a Babicssal való levelek inkább a barátság bensőségességét mutatják, nem mennek annyira bele irodalmi kérdésekbe.
0: Viszont nagyon jelentős, hogy ezek megvannak. Igen, erről is gondoltam, hogy beszéljünk Babicssal folytatott levelezésről kicsit bővebben.
1: Babicssal nagyon sokat találkozott, tehát azért nem tér ki egyikük se a levelekben költői kérdésekre, de nagyon jól lehet követni a barátságuknak és a kapcsolatuknak az alakulását. Hát ugye apámat Füst Milán ajánlotta be Osváth Ernőhöz, és apám először Osváthtal volt kapcsolatban 1927-ben, amikor a Nyugathoz került, és addig elég bizonytalan volt apámnak a sorsa, avantgárd lapokba írt, de már Párizsban kialakult benne az, hogy író akar lenni, és itt Osváth mellett megtalálta azt a helyet, amire ő vágyott, tehát rögtön kapott feladatokat, recenziókat, kritikákat írt, aztán később verseket is közölt, és Osváth halála után, 29-ben, mikor átalakult a Nyugatnak a szerkesztése, és Babics kapta meg a vers rovatot, és Móricé lett a próza, akkortól alakult ki ez a barátság Babics és apám között. Apám nem volt az az ember, aki könnyedén ment oda valakihez, akit ő nagyon becsült, vagy akit nagyobb embernek tartott, és József Attila volt az, aki erőszakkal fölvitte őt Babicshoz, és így kerültek tulajdonképpen közvetlen kapcsolatba, de azt hiszem, hogy apám nagyon hasznos volt Babics számára, mert állandó támasz volt mellette, és egy kapcsolatot jelentett egy olyan generációval, amellyel Babics nem volt kapcsolatban. Tehát mikor apám megjött Párizsból, akkor ő még nagyon benne volt az avantgárd kapcsolatokba, és megpróbálta ezeket az avantgárd költőket is valahogy bevinni a Nyugathoz, ami nem ment mindig egyszerűen. de aztán tulajdonképpen Babis hajlott apámnak a szavára, és főleg azután, hogy azért Babis meghasonlott József Attilával és Németh Lászlóval is, apám volt az, aki valahogy sokkal inkább, szóval nagyon nagy tisztelet volt, azt hiszem, apámban Babis iránt, és ez érződik a levelekben is.
0: Hát ami azt illeti, most már többször említődött, hogy milyen személyiség bontakozik ki mondjuk az olvasó előtt, ahogy nem ismerhette eddig talán Éjes Gyulát. Tehát azt is megmutatják ezek a levelek vajon, amit eddig mondjuk talán a szépirodalmi művekből nem ugyanúgy szűr az ember, mert hiszen ott fikcióról van szó, ugye ott nem az író maga beszél, még akkor is, ha tudjuk, hogy igen. Igen, tessék.
2: Hát én Éjes humoráról beszélnek. Ugye azért, mert jellemzője az irodalmi közvéleménynek, ugye, hogy vannak benne

0: Párizsban való csetlése, botlása, tulajdonképpen szegényen, de azért elmondja az édesanyjának, hogy ő azért nem kell aggódni, ő remekül el van, de hát ugye ezért elülhetett olyan közel a francia szürrealista költőkhöz is, mert ő teljesen értette ezt az új közelítést a költészethez, ami a szürrealizmus, amit lehet mondani, hogy a szürrealista költők egyike, másika halál komolyan vett, de hát azért ebben benne van a humor.
1: Hát igen.
0: És éppen nagyon érdekes, ugye, hogy berobban a költészeti köztudatba I.S. Gyula 29 legvégén, 30 elején a Nehéz Föld című kötetével, ugye, amelyben zárt formájú rímelő vers, és felvidéki költőbarátja, tisztelője, ugye Forbát Imre, hát majdnem, hogy alig tudja palásztolni a neheztelését, elolvasnál ezt a verset, hogy hova lett a szürrealizmus, és hova lett az ilyesmi humor. De azért ez mindig megmaradt, és hát ilyen szempontból hallatlanul élvezetes olvasni például az I.S. Déri levelezést, ugye, hiszen hát ők 21-néhány korúktól ismerték egymást, és hát úgy adják egymásnak a labdát, hogy ez fantasztikus. Sőt, hát ugye elárulok egy titkot is, I.S. nagyon rosszul bírta az olyan embereket, akiknek nem volt humorérzékük. Tehát a mindennapi érintkezésben.
1: Szóval elvárta ő is, nem csak, hogy ő maga.
0: Igen, szóval az olyan embert, akinek nem volt humor, azt, hogy is mondjam, nem tartotta teljes értékűnek, vagy partnernek, ugye, és itt azt is megemlítem, hogy például hát ilyesnek van egy frenetikus vígjátéka, ugye, amit közvetlenül a II. Világháború után írt, és csak egyszer adták utána, akkor ugye meg azért bukott meg, mert a kommunisták magukra vették, ez egy paródiája volt a freudista, a felszínen a freudista pszichológiájának, de voltak éppen a kommunizmusról szólt, ugye, mi volt a címe ennek? A lélekbúvár. Vagy arról szól, hogy egy pszichológus lemegy egy faluba, és ott elkezd foglalkozni az emberekkel. Hát ez pont olyan volt, mint egy kommunista népnevelő, ugye, aki kiment, és az igéjét akarta mindenütt a világba terjeszteni, és Rákosiék iszonyatosan megneheztegettek emiatt a darab miatt, és akkor aztán 91-ben került ismét előadásra, nagyon jó volt, de valahogy az embereknek az kellett, hogy így, és egy tragikus költő.
1: Hát apropó, vannak-e olyan művek, amik nagyon feledésbe merültek, és mondjuk egy ilyen munka során, amíg összeáll mondjuk egy filológiai szempontból nagyon fontos, és a kutatásokat is elősegítő kötet, vajon fölmerültek-e közben olyan művek, amik elfeledődtek? Mondjuk valakinek írt róla, vagy neki írtak mondjuk levelet, és hát, kérték számon.
2: Olyan művei, amit nem olvasnak most?
1: Igen.
2: Mondjuk nem tudom, hogy mennyire olvassák a verseit. Apám mindig költőnek tartotta magát elsősorban. Amiről nem beszélnek, az a két utolsó regénye, az egyik befejezetlen, a Szentlélek karaványa, a másik pedig a Beatrice apródjai. Erről nem nagyon beszélnek, holott ez két olyan regény, amelyik valóban életrajzi regény, és leírja a Trianon utáni budapesti helyzetet, és én nagyon sokat merítettem a levelezésben ebből a két könyvből, mert rengeteg adat benne van, rengeteg név benne van, ami olyanok, akikkel apám kapcsolatban volt. Tehát ezek hasznosak voltak a számomra.
1: Meg a történészek számára is fontos lehet egy ilyen könyv, nem csak az irodalmároknak, ugye?
0: Hogy azt gondolom, hogy előjön a baloldaliság problémája, ugye, mert most a közelmúlt új történetírásában, sőt a közbeszédben is, az baloldaliság az egy gyanús dolog lett, ugye, és ugye I.S.-t is elbarasztalják, ugye, hogy úgymond részt vett a tanácsköztársaságban, de hát uramisten 16 éves volt, és az összes bűne az volt, hogy egy népnevelő előadást tartott egy orosz drámáról, ez volt az ő részvétele, ugye, és akkor elfelejtik azt az emberek, ami ebben a könyvben teljesen, természetesen baloldali érzelmű volt, de nem volt kommunista, azt mindig megtagadta, hogy ő

0: egy ilyen párthoz csatlakozzék. De hát a kétségtelen, hogy a millió, a levelezéskönyv első részének a milliója, ez a párizsi baloldali művész és munkás társadalom. És ugye, amikor ezekről a dolgokról gondolkodnak az emberek, akkor statikusnak fogják fel az életet. Nem tudják azt, hogy az első világháborúban Európa tulajdonképpen lerombolta önmagát. Még a győztes országokban is nagyon nehéz volt a helyzet, tehát, és akkor nem véletlenül, hogy mindenütt jöttek ugye a rövid életű baloldali forradalmak, tehát olyan volt a szegénység, olyan volt a hatása a rengeteg hiába való hallának a harctereken, hogy ez közhangulat volt a középosztályokban, sőt a felső osztályokban is, hogy szakítani kell azzal, ami az első világháború ellen volt, előtt volt. Tehát egy nagyon-nagyon kemény szembefordulás a 19. századdal, de ugyanakkor egy remény is, hogy valami jobbat lehet építeni. Hát igazából ez a remény volt az, amit aztán elraboltak. A kommunisták is elraboltak, meg a nácik is elraboltak, ugye? 1930-tól fogva különösen. De az, hogy ebben az időben ez egy természetes dolog volt, és hát nem egy levélben így és elvtársozza ugye a párizsi barátait, ez meg kell magyarázni, hogy egy érzékeny ember az egyszerűen nem kerülhette az, hogy szemben olyan társadalomból. Egy dolgot itt meg is elhoztam ezt a kötetet, és
1: meg is jelölt ott egy oldalt.
0: És beolvasznék egy rövid szöveget, mert a nevezetes Márkonyi Nándornak ír, az aposom, mondtam, hogy majdnem, hogy a nagybátyámnak volt nagyon szoros barátja Márkonyi, meg Vörös Nándornak, de íjéssel is barátságba került, kérte íjés segítséget ahhoz, hogy Várkonyi írhasson magyar irodalom történetébe az emigrációban levő írókról, neki nem volt elég információja. Amikor megjelent ez a kötet, a Nehéz Föld, amit ugye úgy bírál Forbát, Várkonyi Nándornak ezt írja erről a könyvről íjés. Magyarnak, mint ön, én is magyarnak érzem magamat, s ha az ember már beáll abba az alapjában nevetséges pózba, hogy kéretlen más nevében beszél, én a legmagyarabb magyar nép nevében véltem beszélni. Ezzel mély közösséget érzek, igaz elsősorban azért, mert arcpirító igazságtalanság esik meg vele, mint ahogy mindig és mindenütt, az egyetlen igazság szempontjából nézvén a földet, az elnyomottakhoz érzem tartozónak magamat. Magyarországon a zsellérek azok, az vagyok, ami ők. Különben származásilag nemes vagyok. Nagy bajomi és illésházi, anyai ágom meg pláne kállai.
1: Igen.
0: Na hát ez az ő baloldalisága.
1: Egyébként miért 33-mal fejeződik be ez a kötet?
2: Úgy gondoltam, hogy ez egy jelképes szám, hogy 13-tól 33-ig, és a pusztulás az, ami úgy gondolom nagy fordulatot jelentett apámnak nem csak az ismertségében, akkor lett hirtelen országosan ismert író, korábban csak a költők ismerték a művét, de a pusztulással egy olyan sikerült olyan érdeklődést fölkelteni, hogy az egész ország ráfigyelt. Tehát a magyarság fogyásának a kérdését nem apám jött erre rá, tehát már korábban írtak is róla, tehát Kodolányi is írt róla, meg Fülep Lajos is írt róla, és egy kis Géza nevű lelkész is írt róla, de amit ők írtak, az elfelejtődött korábban is. ahogy apám ezt megfogalmazta a nyugatba, olyan módon mindenki fölfigyelt rá. És akkor apám elkezdett tevékenykedni, ő nagyon aktív volt, és elkezdett tevékenykedni, hogy mások is írjanak róla, és ankétot szervezett, és az embereket megpróbálta valahogy egy kicsit érdeklődést próbált kelteni az emberekben. Tehát akkor rengeteg cikk jelent meg a pusztulással kapcsolatban. Volt, akik támadták, hogy ugyan, nehogy fogy a magyarság. Mások azt mondták, hogy borzalmas. Tehát akkor I. és Gyula neve bement a köztudatba, mint író, és aztán utána jöttek azok a regények, amelyek megalapozták ezt a fölfigyelést, tehát továbbra is ő rajta tartották a közvéleménynek a tekintetét.
0: Hát főleg a puszták népe.
2: Hát a puszták népe következett, akkor megírta a Petőfi könyvet, amely szintén szenzáció volt akkor, mert egy egészen más szemszögből mutatta be Petőfit, még minden alapos forráskutatási munka, ugye akkor még nem volt.
1: Ez még most is egy nagyon közkedvelt könyv,
2: hát
1: szerintem.
2: Hát most is, igen.
1: No, hát nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést is, a múltkorit is, és hát szeretettel várlak benneteket máskor is, hiszen I. és Gyulát szeretik a hallgatók is hallgatni, és szerintem van is értelme annak, hogy a rádióba sokszor kerüljön szóba, mert visszavezet bennünket a rádióműsor talán az olvasáshoz, legalábbis én ezt így remélem.
2: Köszönöm és visszavezett szépen, talán igen. Bennünket a saját múltunkhoz.
1: Ja, hát így van, így van.
2: Nem elhanyagolható. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, Éhes Máriát és Kodolányi Gyulát hallották. Itt a Rádiószínházban nem sokára tehát következik Éhes Gyula válogatott levelezése 1913-tól 1933-ig ennek a kötetnek a rádióváltozata, annak is 12. része hangzik el hamarosan. Most munkatársa Antal Rihár nevében köszöni figyelmüket és búcsúzik Völgyi Tóth Zsuzsa.

0: Rádió Színház.
1: A következőkben Illyés Gyula levelezésének első 20 évéből, az 1913-tól 1933-ig terjedő időszakból válogatunk. Összeállításunk 12. befejező részét hallgathatják meg.

0: Illyés Gyula Kodolányi Jánosnak. Budapest, 1932. február 15.
1: Kedves Jánosom! Tegnap hallottam, hogy gyengélkedsz, és már hosszabb ideje. Szerettem volna kimenni hozzád, de tudod az én elfoglaltságomat. Engedd meg, kedves öregem, hogy így írásban is olyan bizalmas legyek hozzád, mintha élő szóval adnám elő, amit mondani akarok. Arra gondoltam ugyanis, hogy ha gyengélkedsz, ha nem tudsz bejönni Pestre, tán anyagilag is nehéz helyzetbe juthatsz. Nem tudom, milyen körülmények közt vagy, azt kérném, hogy írjad meg azt nekem. Nem szeretném, ha azt éreznéd, hogy egyedül vagy, hogy barátaid nincsenek veled. Látod, elég rosszul fejezem ki magam. Ne neheztelj meg, ha ügyetlen vagyok. Mindennek az értelme, hogy szeretnék segítségedre lenni, és azt hiszem, itt több barátunk nevében beszélhetek. Szóval várom válaszodat, kedves Jánoskám, és mindnyájatokat szeretettel üdvözöllek. Őszinte barátod, Illyés Gyula.
0: Kodolányi János Illyés Gyulának. Rákospalota, 1932. február 16.
2: Kedves Gyulám! Nem tudom leírni azt az örömöt, amit leveleddel okoztál. Oly elhagyott, oly egyedülálló emberré lettem, annyira kiestem a barátaim útjaiból, hogy már egészen beletörődtem az egyedül létbe. Bizony, az volt a meggyőződésem, hogy nincsenek is barátaim. Igaz, a hosszú és nehéz tél nagyon megviselt. Egészségi állapotom, s tetejében lelki állapotom is igen rossz. Most is több napig feküdtem, és éppen ma készülök bemenni Pestre, hogy körülnézzek. Mint talán tudod is, most egy szobás szűk kis oduban húzottunk meg, és így nagyon szűken vagyunk a két gyerekkel. Nagyon nehéz így élni, barátom. Nincs békesség, csend. A kölykök lármáznak, s a lakás másik felében pákozdék veszekednek, s püffölik a gyerekeiket egész nap. Mind kommunistákhoz illik. Na most elképzelheted egy író életét. És a tél. Borzalmas. Borzalmas. Nem mehetek korcsolyázni, ródlizni, sielni, hisz tudod. Sőt, igen gyakran az utcára sem mehetek, ha nagyon síkos az út. Disznótorba, keresztelőbe senki nem hív. Sejted. Senki meg nem látogat. Na és ha beteg vagyok, napokig feketek az ágyban, és keserűen mardoshatom magam. Senki felém nem néz. Most is hányszor mondogattam, hogy a kutya sem törődik velem. Annyira még nem vagyok felnőtt író, hogy babicsék segét adtak volna. Így kínlódom át a hosszú, s keserves telet rossz cipőben, egy szobában, s ha beteg vagyok, s nem mehetek a pénzem után, mint az orvadász a fürgenyúl után, felfordulhatok éhen mindenestül. Feleségem tegnap Miklós Andorhoz akart menni, de igen erélyesen, s kereken megtiltottam neki. Ha valaki át pénzt, úgy az szinte mindig Miklós Andor. Igaz, hogy dolgozni nem enged. Szerencsére a korunk éppen most küldte meg egy régi-régi kisebb tartozását, és így nem állok egészen pénz nélkül. Ez jó véletlen. De tetejében mind a két gyerek fekszik. Nos, engem nem annyira a dolog anyagi része érdekel, mint maga a leveled. Hogy az Isten haragjába jutott eszedbe írni, testvér? Hogy szántad el rá magad, s a hírvétele után oly gyorsan? És mi a szentséges, titokzatos Szentlélek sugallatának tulajdonítsam, hogy te, szegény ember, segíteni akarsz rajtam? Megőrültél? Te sem vagy normális ember, hiszen igaz, egy-két derék fiúval azért találkoztam már. Szabó Lőrinc, Erdélyi Jóska, most pedig te. De azért mégis csodálatos. Ők bolondok, ez magyarázat. Szabó Lőrincnek a szíve pláne nincs rendben. Téged azonban rendes embernek ismertelek meg. Látod? Látod? A helytelen útra tértél. Szóval nagy jót tettél velem, drága barátom és elvtársam. Éreztetted velem, hogy összetartozunk, és együtt vagyunk, és együtt dolgozunk, és hogy az ember akkor sincs egyedül, ha senkit nem lát maga körül. Látod? Egészen elérzékenyedem. Marha vagy. Holnap délután lesz a Magyar Írók Egyesületének műsoros estje, amelyen fellépsz. El fogok menni. Mégpedig egy órával előbb, s fenn leszek az otthonban. Jöjj te is előbb, s gyere fel. Jól esnék egy kicsit beszélgetni veled. Persze, ha nagyobb lázam lesz, nem megyek el. De ha csak tehetem, ott leszek. Egyébként ég veled, költőm. Feleségednek add át polgári, hódolatteljes kézcsókomat. szerető barátod, s még eddig minden köhögés és nyavaja ellen Dafke főszerkesztő, Kodolányi János. Utóirat. A barátainkat nem molesztált. Mint szegény ördög. Ellenségeinket kéne kirabolni, mi? Lásd Dzsugasvilit és a Tifliszi postát. Hát, mondom, hagyd a barátainkat békén. János.
0: Íjes Gyula Veres Péternek. Budapest, 1932. március 11.
1: Kedves barátom, nagy érdeklődéssel olvastam levelét. Ezek a problémák éveken át foglalkoztattak engem is. És anélkül, hogy többet megtudtam volna róluk, a magam számára elintéztem őket. Nem irodalmi problémák ezek. Ha esztéta vagy szociológus vizsgálja őket, ám tegye. Az igazi író el lehet vígan nélkülük. Amik egykor oly sokat foglalkoztattak, lárpullár, irányirodalom, játéka a művészet, vagy valami más, üres szavak számomra. Az író feladata, hogy becsületesen, lelkiismerettel és valami bátor dacsal ábrázolja művészi formában azt, ami körötte van, és azt, amit érez. Ha ez sikerül, mellékes hová osztályozzák. Élő, igaz irodalom lesz, amit csinál, és ez a fontos. Tehát jobban teszi, ha a művészettel foglalkozik, mint annak problémáival. A rossz írás egyformán rossz. Ha a lárpullár, ha az irányirodalom jegyében születik, a jó, az igaz pedig jó lesz, akár romantikus, akár realista. Amiről ön ír, a nevelés munkája az írásművön keresztül, ez sem lehet eleve feltenni az írónak. A publicisztika legyen publicisztika, a vezércikk vezércikk, de a regény, amely természeténél fogva különbözik az előbbiektől, legyen regény. A párosítás a művészetben csak zavarra vezet. Például a háború utáni irodalom sok szörnyű irányzata. A tömegeket valóban nevelni kell. Keressük ki tehát a nevelés legjobb, mesterségileg is legmegfelelőbb formáit, és azt alkalmazzuk. Bevallom, engem a nevelési szándékkal írt művészeti termékek, vallásosak és szocialisták egyaránt, legtöbbször enyhe viszolygással inkább eltántorítottak, mint meggyőztek. Ellenben egy-egy mély, igaz és tökéletes művészettel megírt mű kivétel nélkül szerencsés irányban befolyásolt, akármilyen pártállású ember is írta. Mert aki az életet, az igazit és azt igazi művészettel írja meg, az csak igaz irányban, a fejlődés, tehát végeredményben a szocializmus felé mutathat. Kimerem mondani, hogy minden jó író, még akkor is, ha direkt támad is bennünket, végeredményben a mi malmunkra hajtja a vizet. A szocialista mozgalomnak tehát, ha van művészi programja, az csak az lehet, hogy a legjobb, a művészi szempontból a legjobb irodalmat pártolja. Itt természetesen nem azokra az írókra kell gondolnunk, akiket az előbbi polgári és feudális társadalmak jónak kiáltottak ki. Azt szeretném tehát önnek is tanácsolni, ne is foglalkozzon túl sokat ezzel a problémával. A művészet belső problémáival foglalkozzon, és ne a beállítással. Akár jobbról, akár balról történik ez a beállítás, csak is hamis lehet. Szembe kell nézni a tárggyal, és jottányit sem ferdíteni. Legfeljebb arra tanácsos ügyelni, hogy a mai már beállított, és polgári szempontból aljasan beállított, tehát alaposan rossz, művészi irány befolyása alá ne kerüljön az ember. Az igazat ábrázolni. Tudja, milyen nehéz, nagy feladat ez? Még meglátni is, milyen nehéz. Hát még a művészettel úgy ábrázolni, hogy az a papíron is éljen. Ez aztán a feladat. Ön például jól lát, de önmaga is érzi, hogy írásában kevés az íz, a szín. Tehát az az élet, melyet lát, az írásában még halvány, még nem él egészen. Hogy ott is éljen, ez a probléma. Ért engem, ugye? Az igazi, a való életet és igazságot, ami mellékesen a mi igazságunk, igazi művészettel érvényesíteni. Ez az igazi író hivatása. Ismétlem, nem könnyű feladat. Elismerésre igen remélhet az ember. Hogy egy példát mondjak, mely velem esett meg, a Három öreg című versemet jobb felől erősen támadták, mert forradalmi, izgat, királyt, grófot gúnyol, sőt egyenesen felkelésre szít, viszont bal felől is ráterítették a vizes lepedőt, mert megvan írva benne, hogy nagyszüleim vallásosak voltak, Szent képpel volt tele a szobájuk, imádkoztak, és az író velük kapcsolatban is szívesen emlékszik vissza gyermekkorára, amely pedig a legnagyobb szegénységben telt el. Minden igaz. Így volt, így írtam meg. A támadások legfeljebb azért bántanak, mert látom, hogy elvtársaim mennyire nem értenek a művészethez. De a művel kapcsolatban nyugodt vagyok, és legfeljebb az foglalkoztat, vajon mindennek a megírása elég eleven, elég művészie. De ezzel is meg kell birkózni. Meg kell birkózni azzal a tudattal is, hogy akiről és akiknek írnék és dolgoznék, a szegénység élén jelenleg a Szociáldemokrata pártban, a Népszavánál egyetlen irodalomhoz értő, egyetlen író sincs. Csak dilettánsok, akarnokok, azok minden hibájával, nagy képűségével és önteltségével. De ez sem probléma. Szívélyesen üdvözlöm, és érdeklődéssel várom kéziratának folytatását. Őszinte híve, Íj és Gyula.
0: Íj és Gyula Babits Mihálynak. Budapest, 1932. július 25.
1: Kedves Mihály, ma elküldettem címedre egy halálbüntetés elleni liga aláíróívét, melyet hazánk nagyjai közül már számosan aláírtak. Valószínű, hogy a nevesebb aláírók nevét az újságunkban is kinyomtatják. Írjátok ti is alá, ha egyetértetek a kezdeményezőkkel, és küldjétek el mi hamarabb. Szeretettel üdvözöllek, Ilonkának kezét csókolom. Gyula.
0: Kós Károly, Íj és Gyulának. Sztána, 1932. október 25.
2: Igen, tisztelt uram. Amikor még írtam Kalotteszek című könyvecskémet, de a kiadó már jelezte annak megjelenését, írótársaim és ösmerőseim sokat faggattak. Miféle könyv lesz abból? História? Néprajz? Népművészet vagy éppen szép irodalom? Akkor tudtam már pontosan, mit akarok, de nem tudtam sokáig nevet adni a születő gyermeknek. Kitaláltam végre a műfaji nevét, és úgy hiszem, el is találtam. Vegyes kereskedésnek neveztem el. És valóban az. Bolt, ahol mindent meg lehet kapni, amire a primitív embernek, a falusinak és a városi kültelkinek szüksége van, és nem túlságosan drágán. A primitív ember rendesen szegény ember, és a gazdag is akad közte, annak sincsenek nagyobb igényei a minőségben, mint a szegénynek. A vegyes kereskedésben szeret és tud vásárolni. A belvárosi fényes, finom holmival telt specializált üzletekben ellenben nem teszi be a lábát. Ott nem neki való holmit árulnak. De akkor nem értem volna el a célomat, a nagyon szegény, kultúrában kissi egyoldalú és ezért bizonyos szükséges tudatok és nézetek tekintetében hiányos műveltségű polgáraink és latinereink családjához nem kerülhetett volna el a tanulóifjúsághoz, a paphoz, tanítóhoz. Nem vásárolhatták volna meg, és nem olvashatták volna el. Nekünk csak szép irodalmunk van. Az irodalom azonban nem elég. Tehát bele kellett kontárkodnom a tudományba is nekem, az erdélyi kultúra talán legmostohábban kezelt mindenes cselédjének. Kicsit talán sokat is beszéltem már, pedig tulajdonképpen csak meg akartam köszönni a nyugatban megjelent komoly méltatását könyvemnek. És ezzel kapcsolatban elárulhatom, hogy nem tudok cifraszavakat mondani. Sőt, itt csupán gorombaságomról és szabad számról vagyok hírhett. De néha az egyszerű szavak megett több a szív, mint ahogy az látszik. És kérem, higgy el, hogy egyszerű köszönetem megett, igazán ott van az én egész szívem. Őszinte szívvel üdvözli, Kós Károly.
0: Íj és Gyula, Déri Tibornak. Budapest, 1933. január 21.
1: Kedves Tibor, első fontos tudnivalóm, hogy versedet azonnal küld el. Létem alapjai és pályafutásom kerekei recsennek össze, ha sürgősen nem olvashatok végre egy kitűnő költeményt. Második fontos, hogy a Nyíl kiadásában az Átutazó című regényed napvilágot látott, épp a mai napon. Küldjem? Harmadik, hogy ügyemet február 1-jére halasztották. Eredményt majd akkor írok. A negyedik pedig, hogy megkaptam a Baumgarten díjat. Nyugtalan vagyok és leszek. Úgy érzem, rögtön remekeket kell alkotnom. A hírszolgáltatást ezzel befejezvén, magamról még csak annyit, hogy múlik az ifjúság. Boldogtalan vagyok. És ezt még növeli, hogy semmi okom rá. Ölellek szeretettel. Gyula.
0: Déri Tibor, Ijes Gyulának. Dubrovnik. 1933. március 15.
2: Drága barátom, csak annyit tudok, amennyi a hétfői estben a fiatal író kommunista szervezkedését leleplezte a rendőrség című cikkben áll, amely véletlenül kezembe került. Igen, kérlek, tudósíts sorsodról, amennyire lehet. Baj, hogy nem vagyok most Pesten, és nem lehetek veled. Napokkal ezelőtt már folyton arra gondoltam, hogy visszamegyek. De hát persze egyelőre semmi értelme sem volt számomra oda menni, aminek száz oka van. Nem lenne miből megélnem, nincs rutinom, írni akarok végre, és egész dolgot csinálni, stb. Mégis, úgy érzem magam, mint aki tudja, hogy meg kell egyszer operálják, s túl akar már esni rajta. De hát folytassuk ott, ahol elhagytuk. Verset jobban tetszik, mint az előző, és legjobban épp a vége. A vers könnyűsége, a szerkezet könnyűsége, a folyékony köznapi, és épp ezzel megejtő nyelv, az oldottsága, henyessége, ami külön-külön mint hiba, itt együtt épp ezzel az illetlen laza kívánsággal a végén igazolják egymást. Ellene felhozni, itt legfeljebb azt lehetne, hogy ismétlés, hogy már másút megírtad. De ezt is legfeljebb ellened lehetne felhozni, nem a vers ellen. Milyen bosszantó, hogy a költő néha mennyire nem ismeri munkája erényeit, s hibáit. Egyik oka talán, hogy többnyire mást ír meg, mint amit akar. Egyetlen szó eltolja eredeti szándékától, de a lelki ismerete még az első fogalmazásnál tart, és annak követelményei szerint ítél, persze hibásan. Az ember beleharap valamibe, és már rég más csinál, rendszerint jobbat. De még nem vesz észre, nem engedi el, s olykor e makacsága nálam gyakran tönkreteszi az egészet. Írd meg kérlek, miért vált ki Móricz, s mit jelent ez, micsoda új rendszert? A prózát ki fogja szerkeszteni? Én itt semmiről nem tudhatok, senkivel nem vagyok érintkezésben. Tibor.
0: Ijes Gyula Déri Tibornak. Budapest. 1933. március 25.
1: Kedves Tiborkám! Most tudok csak leveledre válaszolni. A dolog úgy, ahogy elintéződött, intéződik. Versedre sem tudok úgy hozzászólni, amint szeretnék. Irigyellek, ennyi az egész. Különben jól vagyunk, egészségesek, krónikus náthám egyre javul, és már csak nagy ritkán fáj a torkom. Kérdezősködtél a nyugatról. Az újság az, hogy Móricz kivált a lapból, anyagiak, illetve azok hiánya miatt. A lap állítólag már süllyedőben volt. Most állítólag Gellért tulajdona. Pontosat nem tudok magam sem. Babics és Gellért szerkeszti. A verset Babics. Velük összejövök. De alkalmasabb megoldás, ha verseidet, ahányat csak írsz, és nem törődve hozzá-e vagy sem, egyenes Babicsnak küldöd. Persze örülnék, ha nekem is elküldenéd, és továbbra is megbeszélnénk remekeink fogyatékosságait. Ez minden közöm az irodalomhoz. Szeretettel ölellek. Gyula.
0: Ijes Gyula Kosztolányi Dezsőnek. Budapest, 1933. október 30.
1: Kedves barátom, köszönöm könyvedet. Tartalmát régóta ismerem. Azok közé tartozom, akik Németh László szerint miattad olvasnak újságot. Tegnap átolvastam még egyszer. Egy némely darabját harmadszor is elolvastam. Azt hiszem már betéve tudom. Talán nem tudod, hogy egy nemzedék tőled tanul prózát írni. Tőled tanul magyarul. Ha ez örömödre van, boldog vagyok, hogy megmondhatom. Én is tőled tanulok. Őszinte szeretettel üdvözöl, igaz híved. Ijes Gyula.
0: Ijes Gyula Babics Mihálynak. Budapest, 1933. december 7.
1: Kedves Mihály! Röviden írok, mert minden perc könyvettől von el, melynek e percben 137. oldalán izgulok, és minden időmet annak olvasására fordítom. Ha a csatolt vers nem jó, magadra ves. Nem maradt elég idő a kihordásához. Szóval gyorsan búcsúzom, és az eddigi élvezetért is hálás köszönettel üdvözöllek mindkettőtöket. Ijes Gyula.

0: Az előzőekben I.S. Gyula válogatott levelezés 1913-1933 című gyűjteményének 12. befejező részét hallották. Közreműködött I.S. Gyula szerepében Rákos Olivér, női hang Tankó Erika, férfi hang Gelányi Bence. A felvételt készítette Jantyik Levente. Zenei szerkesztő Horváth János. Munkatársak Kis Edit, Szuper Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt, a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat @mtva.hu elektronikus posta címen.

0: Az aradi vértanúk utolsó levelei. Részlet Pöltenbergernő búcsú üzenetéből.
1: Imádott szegény feleségem, a jó Isten óvjon téged és a kedves és szegény gyerekeket. Ne hagyja, hogy túlságosan átengedjétek magatokat a mély fájdalomnak. Terjessze ki kedves fejetek fölé mindenható és óvó kezét. Ez utolsó és hőfohászom. Ó, mennyire fáj a szívem, hogy nem láthatlak, nem csókolhatlak többé. Légy hát erős, jó Paulinom. Légy erős, irántam érzett szeretetet kedvéért. Gondold meg, hogy gyerekeid vannak, hogy értük kell élned. Isten veled hát, imádott angyalom. Gondolatban szorosan magamhoz ölellek mindnyájatokat, téged és a kedves gyerekeket. Szerencsétlen Ernőd.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Huszonkét óra, jó estét kívánok, a késő esti krónikát hallják. A bemondó Polyák Adrien, a mikrofonnál Mikia György. Főbb híreink először röviden. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra az aradi 13-ak és Gróf Batthyány Lajos 177 évvel ezelőtti kivégzésére emlékezett ma a magyarság.
5: A vagyonadó részleteiről és a kata adózás kibővítéséről is döntött a kormány.
4: Magyarország is jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára.
5: Folytatódik a többnyire napos idő.
4: Következzenek a részletek. A szerkesztő Harcsás Gergely. A vagyonadó részleteiről, a kata adózás kibővítéséről, valamint a hivatásos sportolók adó könnyítésének eltörléséről is döntött a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, céljuk, hogy az adórendszer egyszerűbb szabályokra épüljön, és tisztességes legyen a közteherviselés. Harcsás Gergely összefoglalója.
6: A korábbi vállalásnak megfelelően a kormány 2027-től bevezeti a vagyonadót, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter jelezte, az 1 milliárd forint fölötti vagyon esetén 1% lesz az adó mértéke, amely 100 milliárd forint fölött 1,5%-ra emelkedik.
7: Az adó a teljes vagyonra vonatkozik majd, az ingatlanoktól a befektetéseken át a társasági részesedésekig. A külföldön tárolt és a vagyonkezelőkhöz rendelt vagyonra szintén vonatkozni fog, így nem érdemes a vagyonok elrejtésével próbálkozni. Fontos azonban, hogy a hitelek levonhatóak lesznek az adó alapból.
6: A kettős adóztatás elkerülését nem csak a nemzetközi egyezmények kapcsán tartják szem előtt, fogalmazott a kormányfő hozzátéve, az ingatlan és a gépjármű után fizetett adók levonhatóak lesznek a vagyonadóból.
7: A vagyonadót évente egyszer önbevallás alapján kell majd fizetni. Első alkalommal az idei évvégi állapot alapján 2027. augusztus 31-ig. Bevallást csak azoknak kell készíteniük, akiknek az egyfőre jutó vagyona eléri az 1 milliárd forintot. A NAV az adó alap kiszámítását segítő kalkulátort fog biztosítani.
6: Magyar Péter megerősítette azt is, hogy érdemben változnak a katára vonatkozó szabályok. A katát újra széles körben elérhetővé teszik, így jóval több mint 100 000 új kisvállalkozó választhatja majd a kiszámítható adózási formát.
7: Újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. És újra elérhetővé tesszük, hogy a katások ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhassanak.
6: A kormányfő bejelentette azt is, hogy megemelik azt az összeget, amely alapján a katát választók táppénzét, anyasági ellátását és későbbi nyugdíját kiszámítják. Jelezte, az éves bevételi határt 18 millió forintról 22 millió forintra emelik, és a főállású katások havi tételes adója 100 000 forint lesz.
7: Azoknak, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, 2028-ig átmeneti könnyítést biztosítunk. 2027-ben havi 75 000 forint lesz a havi tételes adójuk, és csak 2028-tól emelkedik 100 000 forintra. A mellékállások havi 50 ezer forintot fizetnek majd a javaslat alapján.
6: Magyar Péter hozzátette, változnak az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásra vonatkozó szabályok is. A következő évtől a hivatásos sportolókra is az általános évente 60 millió forintos ECHO határ vonatkozik majd.
4: Reagáltak az ellenzéki pártok a kormány új adóterveire. A Fidesz szerint a kabinet pénzt akar beszedni az emberektől. Úgy fogalmaztak, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert az a munkahelyek megszűnését kockáztatja. Hozzátették, Magyarországnak nem adóemelésre, hanem adócsökkentésre van szüksége.
5: A KDNP frakció szerint a vagyonadóval a kormány saját elhibázott gazdaságpolitikájának hatásait igyekszik csillapítani. Úgy vélik, a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak.
4: 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét.
5: Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán közölte, hogy eddig a támogatás csak nem 20%-áról dönthetett a tárca vezető, de a jövőben a kulturális közpénzekről elsősorban a szakmai testületek határoznak átlátható szabályok alapján. Tar Zoltán emlékeztetett rá, hogy elődje a fideszes Hankó Balázs 2026 első 3,5 hónapjában 3,6 milliárd forintot, az egész évre szánt miniszteri keret több mint 90%-át kiosztotta.
4: Magyarország is jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közölte, hogy hazánkon kívül India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország is lenne a világesemények házigazdája.
5: A hírre reagálva a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke arra kérte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, hogy tárgyalja meg a szervezet olimpia rendezési javaslatát. Gyulai Zsolt hozzátette, a helyszínválasztási folyamatban való részvétel nem minősül jelentkezésnek. Az érdeklődők körét egy többkörös kiválasztási folyamatban szűkítik, a nyertesről 2029-ben döntenek.
4: Kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarország ellen a magyar lakossági állampapírok kamatadómentessége miatt. A bizottság szerint sérti az uniós jogot és a tőke szabad áramlását, hogy míg a hazai kibocsátású papírok mentesülnek, a 15%-os kamatadó és a 13%-os szociális hozzájárulás alól, addig a többi uniós és EGT tagállam kötvényei után adózni kell. A kormánynak 2 hónapja van választ adni a kifogásokra, Hajnóci Mátyás összefoglalója.
2: A brüsszeli testület kifogása nem magára a kamatkedvezményre irányul, hanem a diszkriminatív adózási feltételekre, amelyek versenyhátrányba hozzák a többi tagállam által kibocsátott vagy garantált kötvényeket, és visszatartják a hazai lakosságot a határokon átnyúló befektetésektől. A kabinet elméletben 3 forgatókönyv közül választhat az egyenlő elbánás biztosítására. Kiterjeszti az adómentességet valamennyi EGT állam kötvényére, kivezeti a hazai lakossági papírok adókedvezményét, ezzel visszaállítva a 28%-os teljes adóterhet, hogy a bruttó hozamok megfelelő mértékű megemelésével ellensúlyozza a levonásokat az új sorozatoknál. Amennyiben a magyar válasz nem oszlatja el a kifogásokat, a bizottság indoklással ellátott véleményt bocsáthat ki, majd végső esetben az Európai Unió bíróságához terjesztheti az ügyet. A meglévő állampapírállománnyal rendelkező megtakarítóknak azonban nem kell veszteségtől tartaniuk. A jogalkotási és gazdasági stabilitási törvény garanciái kifejezetten tiltják a visszamenőleges hatályú tehernövelést, vagy a korábban biztosított kedvezmények utólagos elvonását, így az esetleges szigorítás kizárólag a jövőbeni kibocsátásokra és vásárlásokra terjedhet neki.
8: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra az aradi 13-ak és gróf Batthyány Lajos 177 évvel ezelőtti kivégzésére emlékezik az ország. Magyar Péter miniszterelnök a Gyulán tartott központi megemlékezésen úgy fogalmazott, nem egy ütközet sodorta őket a halálba, hanem tudatos politikai megtorlás áldozatai lettek, Priaska Dániel összefoglalója.
9: Magyarország lobogójának tisztelet!
10: Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót reggel az országház előtt. Az eseményen részt vett Baka András államfő, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. a Batthyány örökmécsesnél koszorúzást tartottak. Rétvári Bence a KDNP és Bóka János a Fidesz frakció vezetője is a közelmúltban letartóztatott, volt kormánypárti politikusok szabadon bocsátását követelte.
11: 48-as elődeinkhez hasonlóan én is követelem a politikai foglyok szabadon bocsátását. Az önkény történetéhez tartozik az is, hogy mindenképpen elbukik, arasson bármilyen nagy győzelmeket is.
10: A központi állami ünnepséget Gyulán a Honvéd tiszti emlékhelynél tartották. Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, gróf Batthyány Lajos és az aradi vértanúk a jövőért, a szabad, erős, demokratikus és független Magyarországért haltak meg.
12: Egy olyan Magyarországért, amelyből nekik már nem jutott. És talán ez teszi az áldozatukat igazán naggyá, igazán nemessé. Áldozatot hoztak mindannyiunkért, akik ma itt vagyunk. De áldozatot hoztak a saját családjukért, saját gyermekeikért, saját házastársaikért is. Az ő fájdalmuk ma már messzinek tűnik. Pedig pontosan ugyanolyan emberek, nagybetűs emberek voltak mindannyian.
10: A főpolgármester közösségi oldalán emlékezett az aradi vértanúkra. Karácsony Gergely azt írta, a szabadság nem ajándék, hanem a közös akarat, a bátorság, a kitartás eredménye.
4: Az aradi vértanúk bátorságát és példamutatását méltatta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke az október 6-ai aradi megemlékezésen.
5: Kelemen Hunor úgy fogalmazott, Arad nem csak a gyász helye, a vértanúk példája nemzedékeknek adott erőt. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 13 kivégzett honvédtisztjére a vesztőhelyen, a Minorita templomban és a szabadságszobornál is megemlékeztek.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Dróntámadás következtében egy kereskedelmi hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Bulgária partjainál.
5: Rumen Radev bolgár miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. Hétfőn feltehetően ugyancsak dróntámadás miatt tűzütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren, nemzetközi vizeken Románia kizárólagos gazdasági övezetében. Az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt.
4: Fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a 3 évvel ezelőtti Hamasz támadás évfordulója alkalmából tartandó megemlékezések előtt.
5: Az izraeli védelmi miniszter ezt azzal indokolta, hogy a hírszerzés szerint a Hamas támadásokat és merényleteket tervez izraeli katonák ellen. Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő tegnap a hivatalos jeruzsálemi megemlékezésen kijelentette, a Hamas soha semmiféle hatalmat nem gyakorolhat a gázai övezetben. 2023. október 7-én a szélsőséges Hamas-Palesztin szervezet tagjai mintegy 1200 embert öltek meg Izraelben, és 251 túszt hurcoltak magukkal. Izrael megtorlásul háborút indított, és a Hamas teljes lefegyverzését tűzte ki célul.
4: Tovább folytatódnak a diáktüntetések Franciaországban. Az állami fenntartású középiskolák negyedében nincs tanítás. A szervezetek már a országos tiltakozó napot hirdettek a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt.
5: A megmozdulásokon a szervezők szerint 450 ezren, a belügyminisztérium szerint csak nem 260 ezren vettek részt. A vidéki tüntetések nagy része békésen zajlott, Párizsban azonban többen összecsaptak a rendőrökkel, valamint több kirakatot betörtek, tüzet gyújtottak és barikádokat emeltek. A hatóságok a nap folyamán csak nem 500 demonstrálót előállítottak, 43 rendőr megsérült.
4: Idehaza holnap tárgyalja a kormány a fuvarozó érdekképviseletek jövedéki adó visszatérítéssel és útdíjakkal kapcsolatos szakmai javaslatait. A szektor likviditási és versenyképességi gondjaira várnak gyors kormányzati intézkedést, mondta a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára.
5: Árvai Tivadar hozzátette, mostanra a szektorban elfogytak a tartalékok, a cégek egy része a működő képessége határán van, ezért kezdeményezték a tárgyalásokat. A kormány a tehercsökkentésekről péntekre ígért hivatalos választ.
13: ami a mezőgazdasággal összemérhető, tehát ez a 128 forintos jövedékiadó mértékű ártámogatást szorgalmaztunk, illetve az útdíjaknak valamilyen fajta mérséklését, akár konkrét útdíjcsökkentéssel, akár adókon keresztüli jóváírás kialakításával. Vannak további költségoptimalizáló kéréseink is, ugye például a köznyelven csak lázártábláknak emlegetett súlykorlátozásoknak az eltüntetése, a tranzitútvonalak észszerűsítése, vagy akár a kamionstop rendeletnek a korszerűsítése, hiszen ez egy közel 20 éves rendelet.
4: Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertőtó partmenti beépítésének szabályait. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, megkezdték a Balaton építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát, hogy megvédjék a még természetes vízpartokat, nádasokat és strandokat.
5: Vitézi Dávid hozzátette, megakadályoznák újabb lakóparkok építését a tópart szabad területein, és egyes korábban kiemelté nyilvánított beruházások státuszát is visszavonnák. A szükséges törvénymódosításokat a tervek szerint még az idén benyújtják.
3: Időjárás.
5: Holnap is napos felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható. Csütörtökön néhány fokkal hűvösebb lesz, és esőre is készülni kell. Budapesten 21 órakor 13 fokot mértek a tengerszintre átszámított légnyomás, 1021 hektopaszkál, gyengén emelkedik.
4: Ez volt a késő esti krónika. A szerkesztő Harcsás Gergely, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Rozbora Zoltán nevében is. Köszöni figyelmüket Polyák Adrián és Mikia György. Most következik a Sportvilág.
3: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
14: Újabb tatabányai vereség a férfi kézilabda Európa Ligában. Kudarcos szolnoki nyitány a férfi kosárlabda Európa Kupában. Magyarország is jelezte rendezési szándékát a 2036-os olimpiára. Jó estét kívánok a hangmérnökök Nagy Máté és a Rozbora Zoltán nevében is köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Tóth Béla. Adásunkat labdarúgással kezdjük, hiszen 9 mérkőzés jelenleg is tart a Nemzetek Ligája csoportkörében. Az A divízióban 74 percnyi játékot követően Anglia, Csehország 3-0, Harry Kane duplázott, Horvátország, Spanyolország 1-1. Bő negyed órával a vég előtt a B divízióban Svájc, Észak-Macedónia 2-0, Skócia, Szlovénia 1-2. A C ligában egy végeredmény, Kazaksztán, Feröer-szigetek 2-2, és a 73.-74. perc tájékán a következő az állás a következő mérkőzéseken: Albánia, San Marino 1-1, Észtország, Izland 0-0, Fehér-Oroszország, Finnország 1-0, Luxemburg, Bulgária 0-2, és Moldova, Szlovákia 0-3. Várhatóan 2 hét múlva újra tétmérkőzést játszhat Redzsics Damir. A magyar válogatott támadójának bokája az Ukrajna elleni hazai mérkőzésen sérült meg, azóta klubcsapatában, a Salzburgban készül a visszatérésre. Redzsics a közmédiának kifejtette, tegnapi győzelmével a nemzeti csapat megteremtette annak a lehetőségét, hogy visszajusson a Nemzetek Ligája élvonalába. A 23 éves játékos Farkas Csaba kérésére először a boka sérülése pillanatát idézte fel.
15: Volt egy szerencsétlen eset, azt hiszem a 10. perc körül, mikor alám csúszott a védő, aztán így véletlen még a bokámat is elvitte, úgyhogy az sajnos aláfordult. Egyből belenyílt a fájdalom, úgyhogy ott éreztem, hogy ez lehet nem lesz jó, de nyilván bennem volt a druk és így minden a meccs körül, úgyhogy úgy éreztem, hogy tudom folytatni. Utána nyilván a meccs után és a másik nap az már nyilván nem volt a legjobb érzés. Így sikerült sajnos, de egyébként jó halad most a rehab, úgyhogy dolgozok keményen. Naponta így 2 edzésem van, de szerintem elég jó halad.
16: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy az orvosok most mit mondanak, ugye a klubod is megerősítette, hogy nagyjából több hetes kihagyás várhat rád, de nagyjából hogy tudjátok, hova tudjátok belőni a visszatérés idejét?
15: Azt hiszem a csütörtökön játszunk a Milán ellen, és valószínűleg azután fogok visszatérni a pályára, úgyhogy ahhoz képest nem olyan vészes sérülés, nyilván sajnos el kellett hagynom a válogatottat, az nem volt a legjobb érzés, úgyhogy ott szomorú is voltam pár napig, de de ahhoz képest nem olyan vészes sérülés, úgyhogy ennek örülök legalább.
16: Tegnapi Ukrajna elleni 2-1-es győzelmet egyébként hol nézted, üzentél-e a srácoknak a siker után?
15: Itthon néztem, nyilván követtem a mérkőzést, örültem nagyon, főleg a Csingermár góljának. Ugye vele ápolom szerintem a legjobb kapcsolatot a csapatból, ugye már sok éve ismerjük egymást, játszottunk együtt az UP válogatottakba is, és a TASZ-ban is együtt, úgyhogy főleg neki gratuláltam, de nyilván örültem a csapat győzelmének is, úgyhogy fontos volt és kellett is ez a győzelem.
14: Isztambuli gól nélküli döntetlennel fejezte be az Európa-bajnoki selejtező sorozatot a magyar U21-es labdarúgó válogatott. Törökország-Magyarország 0-0. A korosztályos együttes egyetlen győzelemmel, 4 döntetlennel és 3 vereséggel 5-tagú csoportja a negyedik helyén zárt, és nem jutott ki a 2027-es kontinens tornára. Szabics Imre lett a belga élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Genk másodedzője. A korábbi 36-szoros magyar válogatott csatára dán szakvezető Jes Torup munkáját segíti majd, akivel korábban az egyiptomi Alaklinál és a német Augsburgnál is együtt dolgozott. A rémes idényrajt ellenére is a dobogó közelébe repíteni az albán élvonalbeli Vlaznia együttesét László Csaba. A 62 éves vezetőedzőt 2 nappal ezelőtt bízták meg az 5 forduló után sereghajtó csapat vezetésével. László legutóbb Sepsiszentgyörgyön dolgozott, és 2025 nyara óta nem volt megbizatása. Szabó Bence érte utol a szakvezetőt.
17: Lényegében a nyáron nekem már volt 3 konkrét ajánlatom, de úgy éreztem, hogy nem az, amit igazából szeretnék. Nem azért, mert persze az ember mindig jó csapatot akar, de most így a kapcsolat a Blazniával nagyon-nagyon gyorsan jött, mert ugye azt tudni kell, hogy a Blaznia az Albánia egyik legeredményesebb, sőt nem egyik, hanem legeredményesebb csapata. A legtöbb bajnokságot, legtöbb kupát, szuperkupa győzelem nekik van, és hát az egyik legrégebbi csapat. A tavaly az utolsó 2-3 mérkőzésen elveszítették a bajnokságot, másodikok lettek, és hát minden évben, ugye mondhatjuk azt, hogy az utóbbi 10 évet, hogyha azt nézzük, akkor minden évben bajnokságért, vagy az első 3-ba benne lenni Európa indulásért küzdöttek. És most mondhatjuk azt, hogy szinte ugyanaz a csapat, még akkor is, hogyha elég sok játékos távozott 5 mérkőzés után, 2 ponttal az utolsó helyen szomorkodik, és hát igazából nagyon gyorsan megkerestek. Én ismertem így nagyjából a csapatot, például itt játszik Kastráti is, aki az annak idején Magyarországon a Videótonban is játszott, és mondhatni azt, hogy ilyen döntés az én részemről az ugyancsak nagyon gyorsan született meg, mert megbeszéltük a dolgokat, én elmondtam, hogy mit szeretnék, és hát a célkitűzés az, hogy egy olyan csapat, aki az utolsó helyen van per pillanat, még akkor is, hogyha csak 5 mérkőzést játszottunk, és ott, ahol a morál teljesen tönkrement, nem lehet más, mint hogy benne legyünk az első 6-ba. Már azért mondom az első 6-ba, mert az első 6 ugye, vagyis 10 csapat van a bajnokságban, és az első 6 az fog játszani majd az első helyekért.
14: Második csoportmérkőzését is elveszítette a Tatabánya férfi kézilabda Európa Ligában. A magyar csapata dán Morsztő otthonában 2 gólos különbséggel 35-33-ra maradt alul. A Szeged házigazdaként 36-26-ra legyőzte a Csurgót a férfi kézilabda NB1 mai mérkőzésén. A nőknél nagy különbségű győzelmet ért el a címvédő Győr is, amely hazai környezetben 26 góllal 45-19-re verte meg a Szombathely együttesét. Az elődöntőt célozná meg Simon Petra válogatott kézilabdázó a decemberi Európa-bajnokságon. A magyar női válogatott 2 éve a részben hazai rendezésű kontinensviadalon bronzéremmel zárt. Ezt a bravúrt szeretné felülmúlni a Ferencváros átlövője. A nemzeti csapat másfél hete az Eurókupát a negyedikként zárta Bukarestben. Ez is szóba került Virányi Zsolt és Simon Petra beszélgetésében.

0: és vélhetően dán, norvég, spanyol, román ellen, és ott eldől, hogy 4-be, 6-ba tud-e jutni a válogatott. És ráadásul Nagyvárad és Kolozsvár a két helyszín, tehát magyar szurkoló, meg pikantéria biztos, hogy lesz, meg megint libabőrös lehetsz.
1: Igen, nyilvánvaló, de úgy gondolom, hogy nem kerültünk egy könnyű csoportba, de hát itt nincsenek könnyű csoportok. Minden mérkőzést meg kell nyerni, ami szembe jön, hogy minél jobb helyezéssel kerüljük a csoportba, onnan tovább a középdöntőben minél jobb helyezést érünk el. Szóval tényleg nagyon remélem, hogy nagyon fogunk tudni teljesíteni, és tényleg eredményesek is leszünk.
0: Abból mi járulható el, hogy most azért a románok elleni második féldő ott Bukarestben nem nézett ki jól, gyorsan kaptunk gólokat, nagyon lerohantak, egy kicsit össze kell fejben kapni a válogatottat?
1: Igen, igazából ezt is lehet mondani, azt is lehet mondani, hogy más megoldásokat kell találnunk egyes szituációkra, vagy így visszagondolva, amiket éreztem, hogy volt, hogy nem ment a gyors rohanásunk, nem értünk fel, sokkal több könnyű gólokat kéne szereznünk, de ez szerintem azért összeszokás kérdése is, nem voltunk együtt 5 hónapja, és nyilván nem kifogásokat keresek, mert nem néztünk jól azon a mérkőzésen a románok ellen, és ezt sokkal jobban is tudtunk volna teljesíteni, de igen, szerintem kell egy kis idő, míg tényleg, amikor oda megyünk, visszaszokunk abba a rendszerbe, ami ott van, és azt csinálunk róla, amit mi jól tudunk csapatként csinálni és teljesíteni. Szóval remélem, hogy tényleg visszatérünk ahhoz a formánkhoz, ami csapatként jól tudunk kinézni és jól tudunk teljesíteni.
2: Hazai vereséggel kezdte az Európa Kupa csoportkörét a Szolnok férfi kosárlabda csapata. Az Olajbányász 90-80-ra kapott ki a lengyel Zsenona Gurától. A végső siker vágyával vág neki a Bajnokok Ligája következő idényének a Ferencváros férfi vízilabda csapata. A sorozat 3-szoros győztese holnap este hazai medencében a román Steaua Bukarestet fogadva kezdi el szereplését az elit sorozatban. Nehéz csoportba került az FTC, ám ennek a csapatkapitány csak örülni tud. Hogy miért? Ezt is elárulja Manherz Krisztián, aki cifraborókának válaszolt.
3: Valóban egy elég kemény másfél hónap van azért mögöttünk, ugye augusztus 17-én kezdtünk, tehát ez alatt már lassan 30 mérkőzést lejátszottunk, és azért annak ellenére, hogy inkább mérkőzés hangsúlyos volt ez a periódus, azért fizikális edzésünk is azért akadt bőven. Ennek ellenére azt mondom, hogy szerencsésen a sérülések azért elkerülték a csapatot, le is kopogom, ez bízom benne, hogy így is marad, de azért a szezonnak a lényegi része az hátra van, ugye megvoltak azok a célkitűzéseink, hogy miket szeretnénk elérni, ugye ebből ami az egyik legfontosabb az ősszel a Magyar Kupát, az sikerült behúzni. Innentől fogva nyilván az, hogy a Bajnokok Ligájában a legjobb 8 közé való bejutást azt megszerezzük, az a prioritási sorrendben a következő. Úgyhogy biztos, hogy még egy nagyon tartalmas 2 hónap van előttünk. Várjuk szeretettel.
4: Hogyha a Bajnokok Ligáját nézed, akkor európai szintére mennyire alakultak át a csapatok, és mennyire lesz ez egy erős idény?
3: A játékos állományokból adódóan azt gondolom, hogy nyilván ez egy kemény idény lesz, aztán hát ki fog derülni, hogy csapatilag ki mennyire képes összeállni. Ami minket illet, ami BL csoportunkat én kifejezetten erősnek gondolom. Aminek én személy szerint örülök, hiszen az elmúlt 1-2 évben nagyon kötelező hangulata volt, ugye most is kötelező a továbbjutás, azt gondolom, de nagyon nagy arányú győzelmeket tudtunk kivívni, több játékos pihentetni, mint tavaly, mint pedig tavaly előtt. Most minden bizonnyal ezt idén nem tudjuk megtenni, de ez azért bízunk benne, hogy szoros mérkőzés.
2: Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára. A többkörös pályázati folyamatban India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország vesz még részt. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke ezzel egy időben kérte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, hogy idén ősszel tárgyalja meg a szervezet olimpia rendezési koncepció javaslatát. Gyulai Zsolt hangsúlyozta, a helyszínválasztási folyamatban való részvétel nem jár semmilyen kötelezettségvállalással. Gyulai Zsoltot hallják.
5: Egyet kell tisztázni, hogy nincs pályázat. Tehát jelen pillanatban nincs pályázat, ez a tájékozódási folyamat van, ami ugye 2024. októberétől jelentkezett a főváros és a Magyar Olimpiai Bizottság együtt, és dolgozik egy olyan közös koncepción, amely ebben a tájékozódási folyamatban ugye az IOC számára prezentálva lett, és többször beszélgettünk erről. Az olimpiákon részt vettünk az Observer programban, és beszélgettünk arról egy jövőbeli, nem konkrét időpontra, egy jövőbeli olimpia megvalósításához mi kell. Illetve hogy tud

0: az adott helyszín beleilleszkedni ebbe a programba, illetve mit tud adni az olimpia az adott helyszínnek, hiszen most már azért megfordult Párizs óta ez a folyamat. Nagyon egymásra találtunk a fővárossal, hiszen a fővárosi fejlesztések azok pont olyanok, amelyek szerintem egy ilyen olimpia programba beleillenek, és mivel Magyarországon már megvalósultak a sportlétesítmények, megépítésre kerültek, egy olyan olimpiában vagyunk a fővárossal közösen érdekeltek, ahol nem sportlétesítményeket kell gyakorlatilag építeni, hanem sportinfrastruktúrát, közlekedést és olyan dolgokat, amelyik amúgy is a főváros fejlesztéséhez nagyon szükségesek.
1: Történtek-e már egyeztetések, vagy volt-e már szüksége arra, hogy a kormánnyal is egyeztessenek, hiszen azt most ön elmondta, hogy a főváros is érdekelt ebben, de volt-e már egyeztetés kormány szinten?
0: Jelen pillanatban a kormányzat támogatására nincs szükség, illetve semmiféle kötelezettségvállalásra, hiszen ezt hangsúlyozom, ugye jövő év márciusáig semmi olyan nem történik, ami eddig nem történt volna. Mi a fővárosra egy olyan koncepciót szeretnénk letenni az asztalra, ami elnyeri a kormány és a közvélemény tetszését. Tehát nyilvánvaló, hogy az nagyon fontos, hogy egy olyan fejlesztési koncepció legyen, és főleg város és országfejlesztési koncepció, ami jó a kormányzatnak, és elfogadja a közvélemény. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, hiszen szakítva a régi hagyományokkal, én azt gondolom, hogy a lakosság támogatása nélkül ez nem jöhet létre.
2: Gyulai Zsoltot Pál Pál előtt kérdezte. Ez volt a késő esti sportvilág, hamarosan 10:30. Rozbora Zoltán és Nagy Máté nevében is búcsúzom. Tóth Bélát hallották, viszont hallásra.
3: Kulcskérdések.
4: Mi a tétje?
3: Miért fontos?
4: Mit jelent?
3: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
5: Jó napot kívánok, ez itt a Kulcskérdések, a mikrofonnál Benyó Rita. A friss Forbes lista szerint a 100 leggazdagabb magyar kezében csak nem 13 billió forintos vagyon van. De vajon mennyit adnak vissza ebből a köznek? Elvárható-e egyáltalán a gazdasági elittől, hogy a saját gyarapodásán túl társadalmi felelősséget is vállaljon? És ha önként nem teszi, lehet-e ezt például vagyonadóval kikényszeríteni? Na és régen tényleg minden jobb volt? 100 éve a gazdasági elit egy része természetesnek tart, hogy pénzéből kultúrát, oktatást, tudományt támogasson. A Nyugat folyóirat sem maradhatott volna fenn a korszak nagypolgári mecénásai nélkül. De valóban önzetlenebbek voltak-e a korabeli elitek, vagy csak hajlamosak vagyunk megszépíteni a múltat? Van-e a magyar polgárság és autonóm tőkésosztály, és számít-e, hogyan keletkezett az első milliárd? Erről beszélgetünk Hatos Pál történésszel és Szabó Andrea szociológussal. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, és körbejárhatjuk ezt a szerintem nagyon izgalmas témát. És kezdjünk akkor azzal, és Hatos Pálnak szegezem az első kérdést, hogy volt-e olyan korszak Magyarországon, amikor a vagyonos ember természetes kötelességének érezte azt, hogy kultúrát, oktatást, tudományt támogasson?
6: Igen, az aradi vértanúk emléknapja van, és ugye az aradi vértanúkkal egy napon végezték ki Batthyány Lajost, Magyarország első népképviseleti kormányának miniszterelnökét, aki 10 000 forinttal egy igen jelentős, tehát ma sok milliós, sok tízmilliós összegnek megfelelő adománnyal támogatta a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttét. Nem is létezett volna magyar kultúra, nem is jöhetett volna létre a modern magyar műveltség, a nemzeti műveltség. Egyáltalán nemzet nem jöhetett volna létre mecénások nélkül. Gondoljunk a Festetics családra, a Helikon napokra, arra, hogy Berzsenyi Dániel vagy éppen Kozinczy Ferenc verseit is főúri mecénások segítették a megjelenéshez. És természetesen van a mecenatúrának egyfajta virágkora, arra, amire utaltál a bevezetőben is, hogy a Nyugat folyóirat, de más dolgokat is tehetjük. József Attila indulása, vagy éppen Pilinszky János indulása. Sőt, nagyon meglepő, a szocializmus sivár esztendei alatt is voltak magánmecénások. Gondoljunk csak Molnár Ferenc lányára, Sárközi Mártára, aki a modern magyar irodalomnak az egész sorát nevelte föl. Tehát mondhatjuk azt, hogy a magyar kultúra és a magyar adományozás összefonódik. És említsünk csak egyetlen embert, hogyha már a tőkés osztályról is szó volt, Kornfeld Móricot. Kornfeld család, az Morvaországból származott, és tulajdonképpen 2-3 generációjuk tölthetett Magyarországon időt. Kornfel Zsigmond volt az alapító, a Hitelbanknak az egyik legfontosabb kovácsa, és fia Kornfeld Móricz Ady Endrének a halálos ágyán is támogatta az egészségügyi ellátását, és utána a Magyar Szemle Társaságot támogatta. A magyar nemzetet, amely oly szomorú véget ért, de amely oly dicsőségesen hordozta a magyar nemzeti és polgári eszméket az 1930-as években. Tehát volt ilyen, és ez remélhetőleg példaként ma is itt van velünk.
5: Szabó Andrea, sokat beszélünk arról, hogy meggyengült Magyarországon a polgárság, de meggyengült, vagy nem is létezik ma autonóm polgárosztály, vagy autonóm tőkésosztály, és definiáljuk is, hogy a mai, ma fogalmai szerint ez alatt mit értünk.
4: Kovács Imre akadémikus úrral van polgárosodás kutatásunk, és mi tulajdonképpen polgár alatt egy ilyen hagyományos burzsoá, vagyis egy ilyen vállalkozói mentalitást, és egyfajta situáján, tehát polgári életmódot is értünk egyszerre, olyan személyt, aki felelősséget vállal a saját környezetéért, ugyanakkor megpróbálja befolyásolni pozitív értelemben a saját környezetét, megpróbál adományokkal, vagy más módon, akár civil szervezeti tagsággal, vagy adott esetben politikai nézeteinek a kifejtésével befolyást gyakorolni a saját környezetére. 2021-ben és 25-ben is készítettünk egy kutatást, ahol egyaránt 5-5% volt azoknak az aránya a magyar társadalomban, akik ebben az értelemben polgároknak nevezhetők. Persze lehetne erre azt mondani, jó, de biztos korábban ez magasabb volt. Sík Endre professzor úrnak volt egy kutatása még a 2010-es években, és az az igazság, hogy ő is körülbelül 4-5%-ot mért. Tehát ez egy tartósan alacsony szintje a magyar társadalomnak, akinek megfelelő hajlandósága van, mentalitása van, és képes is ezt a fajta mentalitást átfordítani a környezete befolyásolására. Hát mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy ő ez most sok vagy kevés. Én, ha megengedik ennyi megjegyzés, én ezt rendkívül kevésnek tartom.
5: Hatos Pál, hol fogyott el ez a polgárság?
6: Azt mondom, hogy létre se jött. Tehát az, amiről Szabó Andrea beszél, az megdöbbentően hordoz egy tartós mintát. A modern magyar nemzet, hogy emlékeztük a reformkort, Batthyányit, október 6-át, az aradi vértanúkat. A modern magyar nemzet 1848-49-ben születik meg, illetve a hozzávezető útban. És ez a nemzet egy társadalmat akart létrehozni egy új elv alapján. Ez az egyenlőség elve. Az, hogy te nemzettársam velem egyenlő vagy, hiába vagy gróf, hiába vagy jobbágy, hiába vagy pap, hiába vagy alul vagy felül. De nem jött létre. A jobbágy felszabadítás után sem integrálódhatott a magyar társadalom. És 1918-19 forradalmai, majd az azt követő népképviseleti választás sem tudott ezen változtatni. Egész egyszerűen a magyar társadalom nem fejlődött nemzetté. És ennek az egyik problematikus része pontosan az, hogy a nemzetté válásnak a kulcsfogalma, és mert mindig is ez kulcsfogalom volt, hogy ember és polgár lehessél, amit már Csokona is megfogalmazott, nem valósulhatott meg. Leginkább a közömbösség, leginkább az a fajta tudat, vagy tudatosság alatti szint, ami a legszegényebbeket, a legkirekesztettebbeket, és itt akkor akár a társadalom feléről is beszélhetünk, mondjuk az 1920-as években. Tehát előbb beszéltem Kornfeld Móriczról, beszéltünk a nyugatról, beszéltünk ragyogó példákról, de nem felejthetjük el, hogy az a fajta megosztottság, az a fajta hidegpolgárháborús állapot, amelyben időről időre belehenteredik ez az ország, ez a társadalom, az annak a következménye, hogy a polgárosodás nem tudott eléggé mélyen gyökeret ereszteni a magyar társadalomba. Végső soron egy magyar társadalom nem tudott létrejönni, ahogy ezt már Weisz István is, a két világháború közötti híres szociológus megfogalmazta, hogy van-e egyáltalán magyar társadalom, és sokszor válaszolhatunk erre, ha a polgárosodás szempontjából nézzük, hogy nincs ilyen, még várat magára.
4: Hogy egy kicsit árnyaljam ezt a képet, ugye ugyanebből a kutatásból tudjuk, hogy kik azok, akik egyáltalán nem polgárosodottak, semmiféle polgárosodásra utaló jelet, adatot nem találtunk, ez minden harmadik magyar polgár. tehát nagyjából 33-34% a társadalomnak nulla ilyen jelleggel rendelkezik, tehát semmilyen jövedelme, semmilyen mentalitása, semmilyen individualizáció szintje, semmilyen módon autonómiája nincsen a saját döntései felett, és további 35-36%-nak, tehát több, mint a felének a magyar társadalomnak alig-alig van ilyenje. Úgyhogy ez nagyon alátámasztja azt, amit mond, hogy itt valahol utat tévesztettünk, valahol valami elcsúszott, ugyanakkor azt kell mondjam, hogy ez változtatható. Méghozzá politikai akarattal változtatható. Ehhez egy megfelelő iskolarendszer kell, amelyik legalább az attitűdök szintjén, a mentalitások szintjén, az értékek és normák szintjén fontosnak tartja a polgári mentalitást. Ehhez kell egy elköteleződés, hogy én más akarok lenni, hogy én több akarok lenni. Az a probléma, hogy sem az államszocializmus iskolarendszere, sem pedig az Orbán rezsim 16 éven iskolarendszere nem ezt tanította a fiatalokkal, hogy jó és fontos az, hogy valahogy másképpen viselkedj, mint ahogy a többség vagy az átlag szokott.
5: Nyilván nem a milliárdos mecenatúráról beszélünk most, de hogyha mondjuk az elmúlt éveknek azt a rendszerét, amivel most is találkoztunk az elmúlt hetekben, hogy például adó 1%-kal milyen kulturális termékeket, sajtótermékeket kezdenek el állampolgárok önmagukra ébredve finanszírozni, vagy mondjuk az elmúlt évek független színházi társulatainak az állampolgári támogatásai, azok jelzik-e azt, hogy egyébként lehet, hogy egy városi rétegben, de hogy van egy szunnyadó polgárság, amit akár katalizátorként használni lehetne.
4: Igen, én ebben teljes mértékben egyetértek. Én azt hiszem, hogy valamikor a 2020-as évek elején kezdődött egy nagyon nagy változás, én és ezt a Covid-dal kötöm össze. A Covid előtti magyar társadalom és a Covid utáni magyar társadalom más képet mutat, őszintén szólva. Először a fiataloknál vettük észre, hogy elkezdődött egy újfajta, hát mondjuk azt, hogy tiltakozási forma, amikor elkezdtek tudatosan civil szervezeteket vagy médiumokat támogatni, és a fiataloktól ez elkezdett elterjedni az egész társadalomba. Az első kutatás, a 2024-es kutatásban egyszerűen nem akartunk hinni a szemünknek, amikor a fiataloknak, amit az egyetemistáknak egy nagyon nagy része, több mint az 50%-a azt mondta, hogy ő támogatott civil szervezetet vagy médiumot, és azt gondoltuk, hogy ez egy hiba, egy adatvételi hiba, de a 25-ös Kovács Imrével készített integrációs kutatásunk azt jelzi, hogy nem, ez valami újfajta mentalitása a társadalomnak. Ugyanakkor nem tudom hangsúlyozni, hogy ez egy réteg, egy nagyon szűk réteg a magyar társadalomnak, aki képes, hajlandó támogatásokra, mások érdekében hajlandó, és ugye ne felejtsük el, hogy nagyon sok olyan műsor van például a tévékben, rádiókban, ahol kérik az emberek támogatását. Ezzel én mindig ambivalens voltam. Azért, mert most egyénekről beszélünk. De az igazán jól működő polgári társadalmaknak nem egyéneken múlik, hanem rendszereken, szervezeteken múlik. Tehát ahol integrált társadalmak vannak, ott ezeket a kérdéseket civil szervezeteken keresztül oldjuk meg, és nem pedig egyéneken keresztül.
5: Amikor...
6: Én egy kicsit átgyalálom ezt a dolgot. A szervezetek az, abból soha nem volt hiba Magyarországon. Szervezetek csak mire használták őket, és mennyire működtek diszfunkcionálisan, és mennyire valósítottak meg nem manifest célokat. Ami szerintem a kulcskérdés, és amiben deficitesek vagyunk történelmileg, ez az autonómiák, a szabadság kisköreinek a létrejötte és az állandósulása. Amit láthattunk, és ebben teljesen egyetértek Szabó Andreával, hogy 2020 óta, tehát az elmúlt fél évtizedben, de szerintem látensen már korábban is jelen volt, csak nem detektálható, egyfajta élénkülés volt, és az, amit az elmúlt néhány év létrehozott, az valami olyasmi, ami a polgárosodáshoz nagyon szükséges, hogy öntudatos legyen az ember, és ne féljen. Ez vezetett ugye a szocializmus összeomlásához, tehát amikor 1979-ben második János Pál visszatér szülőhazájába, a főmondat, egy evangélium mondat, ne féljetek. És azt hiszem, hogy ez a ne féljetek, ez egyrészt generációsan is mozgósított, tehát főként a fiatalokat, másrészt mozgósított, és én ezt nagyon látom vidéki rokonaimon is mozgosította azokat a vidéki társadalmakat, amelyek már régóta nem paraszti társadalmak, de amelyekben korszakról korszakra mindig felízott az a parázs, amit mindig lenyomtak. És pontosan arról van szó, hogy a társadalom nagyon sokat változott mondjuk az elmúlt 150 évben, de vannak bizonyos állandóságok. Minden magyar 6 éves ismeri azt a szót, hogy paraszt. És negatív értelemben ismeri. Holott pontosan a polgárosodásnak egyik része az volt, hogy a parasság igyekezett ebből a megbélyezett parasság kategóriából kikerülni. A Dunántúlon nem is vállalták, azt mondták, hogy polgárok, polgárok. Tehát, hogy a polgárosodás az mindig is egyfajta olyan társadalmi program volt, amely elbukott, és abban viszont tényleg egyetértek, hogyha ez intézményesülni tud sokfajta szinten, és az autonómia szinteken, akkor fog ez sikerre vezetni, és akkor lesz az a fajta időablak, ami most kinyílt, valóban a szabadságra néző ablak, és egy szabadságra néző utat megmutató irány.
5: A motiváció is érdekelne engem a múltban is, mert ugye ott még azért egy arisztokráciáról is beszélhetünk, tehát ott lehet, hogy volt egy kötelességtudat, hogy egész egyszerűen így szokták meg, de lehetett aztán egy, és találgatok, és aztán majd Hatos már mondja meg, hogy jól találgatok-e, hogy akkor is benne lehetett a mecenatúrában az is, hogy azért azzal presztízst, akár politikai pozíciót, akár érvényesítést is tud valaki vásárolni.
6: Persze, ne legyünk szemérmesek, és a Hatvani Lajos, aki talán az egyik leghalhatatlanabb mecénás, a cukorbáró, aki a Hatvani Deutsch családnak és más családtagok is rendkívül elismerésre méltó kulturális és mecénás teljesítményt hoztak létre. Ő pontosan tudta, hogy kinek mennyi az értéke, és azt mondta, hogy amikor valaki jelentkezett, egy debreceni költő egyébként, Olá Gábor, egy Ibsen fordítása, hogy oké, én ezt most nem fogom kiadni, mert már ott van a vetélytársaknál. Akkor én nem adok rá pénzt, hogyha mások már ebből pénzt hoztak. És például alapított egy lapot, ahol Karinti, Frigyes és Kosztolányi Dezső szerkesztő lehetett, de Tóth Árpád, akinek halhatatlan szerelmes verseket köszönhetünk, nem lehetett, mert nem volt elég ismert. Tehát nem voltak ezek buta emberek, és nem szórták a pénzt, és bizonyos érdekek is fűződtek hozzá, de azt is hozzá kell fűzni, hogy sokszor önzetlenség. Gondoljunk csak például a filozófus Lukács György édesapjára, Lukács József bankára, aki a házában lakatta Bartók Bélát. Ott az Allegro Barbarót ott komponálta, és nem tudott aludni Lukács József a Gellért-hegyi villájában, de büszke volt arra, és tudta, hogy a század egyik legnagyobb magyar alkotóját segíti ezzel.
5: Ugye azzal vezettem föl ezt a beszélgetést, hogy milyen kevés ember kezében koncentrálódik elképesztő 30 billió forintnyi vagyon. Van-e bármilyen társadalmi elvárás vagy nyomás ezek felé, az új tőkések felé, hogy egyáltalán részt vegyenek a magyar társadalom finanszírozásában?
7: Én szerintem nagyon kettős ezzel kapcsolatosan a magyar társadalom véleménye, mert egyrészt megkérdőjelezik ezeknek a tőkéknek az eredetét és a jogosságát, hogy biztos-e ezen személyek azok, akik a leginkább megérdemlik, és itt egy érdek, meg egy érdemlegességi kérdés is van, és nagyon gyakran fölvetik, hogy emögött politikai motivációk húzódnak meg, de ha már ettől eltekintünk, és ott van az az elképesztő tőke, amiről beszélsz, akkor viszont elvárják ezektől az úgynevezett nemzeti tőkésektől, hogy igenis, hogy szálljanak be a magyar kultúrának, méghozzá tágan értelmezett magyar kultúrának, a magyar tudománynak és a magyar sportnak a finanszírozásába, vagy legalább támogatásába. Tehát ez a kettősség egyszerre érvényesül, és én tartok tőle, hogy ez a két világháború között is pontosan ugyanígy lehetett. Tehát a tőke eredetét azt megkérdőjelezik, de ha már egyszer megvan a tőke, akkor a társadalom elvárja, hogy ez a tőke hasznosuljon. Ugyanakkor az is biztos, hogy a jelenlegi legnagyobb tőkések egy részével kapcsolatosan szkeptikusak az emberek, hogy ők biztosan jóra használják-e a pénzüket, és az a luxus életmód, amivel találkoznak, ebben erről vannak mérések, uh-huh. hogy ez kifejezetten ellenérzéseket kelt, mert nagyon sokan azt mondják, hogy miért a mit tudom, hajóra vagy luxus járgányra költik, és miért nem arra, hogy mint a régiek, és akkor van egy ilyen megszépített múlt ebben, támogassák a kultúrát. Még ha szabad egyetlen egy mondatot tenni, az, hogy a polgárság pozíciói milyen lesznek, már 1990-91-ben is egy nagy vitához vezetett. Tulajdonképpen a polgárság vita ebben az időszakban zajlott le, és akkor nagyon sok társam tudós ült össze, meg is jelent a replikában is a korabeli századvégben egy külön szám, amelyik ezzel foglalkozik, és a korabeli társam tudósok nagyon szkeptikusak voltak a tekintetben, hogy a polgárosodási folyamat, amelyik nem ment végbe 90-ig, végbe megye később, úgyhogy valójában nem egy légvrestéről beszélünk, hanem ez mindig is része volt a társadalom tudományi közgondolkodásnak.
8: Mennyire volt a múltban a vagyon eredete megkérdőjelezve, vagy mennyire emlékszünk azért úgy, hogy a régi szép időkben, mert hogy akkor olyan tiszták voltak a vagyoni viszonyok?
6: Hát soha nem voltak tiszták, és mindig tudták, hogy ki hol kezdte. Ady Endre okkal és joggal kérte számon a nagy arisztokratáknak az eredetét, miközben ő ond vezérre vezette vissza annak a kis nadrágszételeknek a nemességét, ahonnan az ő ősei jöttek. De ez nem csak magyar jelenség, hiszen gondoljunk Rockefeller első milliójára, a nagy vonatrablásokra, és gondoljunk arra, hogy ma mit csinál a Rockefeller Foundation, tehát hogy mennyi tudományos teljesítmény jött létre. Tehát ez azért mégiscsak az emberi társadalom egyfajta antropológiai tulajdonságára is rámutat, az esendőségre, hogy igen, elég véresen, sokszor tisztességtelenül jönnek létre ezek a vagyonok, és ez amióta világ a világ így volt, de meg lehet teremteni intézményesen, állami eszközökkel és társadalmi erkölcsök nyomásával is azt, hogy ez a vagyon végső soron hasznos legyen. És ez egyébként nem csak Magyarországon, hanem Európában, sőt az egész nyugati világban egy kulcskérdés, hogy mi legyen azokkal az észveszejtő vagyonokkal, és hogy miként fordítsák azt a társadalom egészének a hasznára, hiszen a polgárosodás bizonyos értelemben megroppanóban látszik az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában a szélsőségek térnyerését, az úgynevezett középosztályi pártoknak lényegyenek ezek baloldaliak vagy jobboldaliaknak az összes zsugorodásáról. Nincsen természetesen végleges magyarázat, hogy ez miért és hogyan következik be, de van egyfajta magyarázat arra, hogy az egyenlőtlenség természetes viszonya a nagyon sokak szemében természetellenes nagyságúra duzzadt, és ezt valahogyan pótolni kéne, és éppen ezért a vagyonadó egyáltalán nem magyar specialitás, és nem egy olyan gondolat, amely teljesen perverz vagy különc lenne. Azon persze természetesen el lehet gondolkozni, hogy mikor, milyen és formában, milyen rétegeket illetően tud az a társadalmi igazságosság és a polgárosodás programjának a szolgálatába állni.
8: Igen, ugye itt az a kérdés, hogy állami beavatkozással, mint például egy vagyonadó, egyrészt ezt az önmagától meg nem valósuló adományozást úgymond el lehet érni, illetve akkor másik, ami az elmúlt években volt az állami gondolat közepében, hogy majd állami eszközökkel hozzák létre az új tőkés osztályt, a nemzeti tőkés osztályt. Létre lehet-e egyébként állami eszközökkel hozni ezt az osztályt?
7: A történész persze erre jobb válaszokat tud adni, mint egy szociológus, de elvi szinten én ezt nem tartom teljesen kizártnak, hogy az állam tud olyan eszközöket és olyan ösztönzőket adni, amivel egyes társadalmi rétegek erőteljesebben fejlődnek. Egyébként az Orbán rezsim nyúlt ezen eszközökhöz, és most nem csak a legfelsőbb 0,5%-ról beszélek, hanem az ő szociálpolitikájának egyik fontos eleme volt például a felfelé, a felső középosztályok és a felső osztályoknak a támogatási struktúrája, tehát ez nem ismeretlen.
8: De ennek ugye akkor van értelme, hogyha ők húzzák magukkal.
7: Így van. Ennek pontosan az az értelme, hogyha ennek van egy ilyen multiplikatív hatása, ezt így mondja a mi szakmánk, ezt viszont nem láttuk. Tehát nem láttuk azt, hogyha a középosztály felső rétegei, illetve a felső osztályok érdemben gazdagodnak, avval ők majd lecsorgatnak jövedelmeket mondjuk az alsóbb társadalmi rétegek irányába, sőt, mint hogyha az önzésnek bizonyos formái jelentek volna meg, méghozzá az a típusú önzés, amelyik azt mondja, hogy még egy kicsit, meg még egy kicsit, mert nekem ez jár. Úgyhogy Tehát én nem tartom teljesen kizártnak, hogy ez lehetséges, de azt is elismerem és elfogadom, hogy pontosan a Nyugat-Európában megvalósuló populista hajlamoknak az erősödése és szélsőséges pártoknak az erősödése lehet, hogy összefüggésben van ezzel, hogy az önzés mint olyan egyre erőteljesebbé vált nem csak Magyarországon, hanem szerte a világba. Ez mint hogyha valami korszellem lenne ismételten a világban.
8: Andrea azt mondta, hogy a történésznek biztos jobb válasza van arra, hogy a tőkés osztályt létre lehet-e hozni állami akarattal. Van rá jó példa?
6: Biztos, hogy nincs a történésznek jobb válasza erre, bár szereti a történész is, mint minden szakma állítania ennek az ellenkezőjét. Azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy a kapitalizmusnak és a polgárosodásnak van egy nagy, egyébként szociológusi magyarázata, én inkább történészi filozófiainak nevezem, ez a Max Weberi magyarázata, a protestáns etika. Hogy a kapitalizmus, a modern európai civil társadalom, polgári társadalom megteremtése, az nem a féktelen önzés mentén vett végbe, hanem egy bizonyos etikai, hitbéli, mentális keretek között, amely túlmutatott azon, hogy legyen csak több pénzem, hanem egyfajta aszkézist jelentett, egyfajta visszafogottságot, egyfajta önmérsékletet. Ez természetesen mindig inkább elmélet volt, mint valóság, de mint elmélet is hatalmasan hatott azokra a társadalom politikákra, amelyek a második világháború után megvalósították a szociális piacgazdaságot, amelyben kiegyezhetett a keresztény, konzervatív szélsőség és a szocialista szélsőség, és az egyikből szociáldemokrácia lett, a másikból keresztény demokrácia lett. Na most ez a fajta konszenzus van összeomlóban, hiszen a társadalomnak a tapasztalata mást mutat arról, hogy, hogy ez a hosszú távú dolog még ma is sikeres, mert nem sikeres. Nagyon sokan érzik azt, hogy rosszabbul élnek, nem mint 4 éve, hanem mint a szüleik. És sokszor a szülők is azt érzik, hogy nehezebb megteremteni az előrejutást a következő generáció számára. Tehát visszatérve, nincsenek okosabb válaszok a történészet birtokában, viszont nagyon sokat segítenek azok a jelenkori vizsgálatok, hogy beazonosítsuk azt, hogy milyen történelmi mintázatok felé kell keresgélni. Élnünk mondjuk a magyar történelemben ahhoz, hogy akár a jelen kihívásaira is sikeres és ne önhit, öntelt válaszokat adjunk.
8: Én még órákig tudnám folytatni, mert nagyon izgalmas szerintem ez, amiben belekezdtünk, és majd legyen is így, de most lejárt a műsoridőnk. Záróként annyit mondanék, hogy ha már eddig nem született meg a polgárság, akkor jó lenne a Cseh Tamási mondattal, ha 10 év múlva nem ugyanez a dal lenne. Szabó Andreának és Hatos Pálnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Ez volt a Kulcskérdés, szerkesztő Bogár Zsolt, a műsor vezető Benyó Rita. Viszontlátásra, viszonthallásra.

0: 23 óra. Jó estét kívánok, hírek következnek. A szerkesztő Mikia György, a mikrofonnál Polyák Adrien. Megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Csökkentik a Nemzeti Kulturális Alapnak a miniszter által adható keretét. Holnap is kellemes őszi időnk lesz. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata. A kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók ekózási kedvezménye. A jövőben ők is évi 60 millió forintig tudják igénybe venni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. A tervezeteket jövő szerdáig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. A Fidesz szerint a kabinet pénzt akar beszedni az emberektől. Úgy fogalmaztak, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert szerintük az a munkahelyek megszűnését kockáztatja. A KDNP frakció szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak. Megerősítené a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon keresztül. Megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is. 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét, jelentette be a kulturális miniszter. Tar Zoltán közölte, eddig az NKA támogatási keretének 20%-áról közvetlenül a tárcavezető dönthetett. A jövőben azonban nagyobb szerepet kapnak a szakmai testületek. Tar Zoltán szerint Hankó Balázs volt miniszter 2025. februárja és idén április között 246 egyedi döntéssel csaknem 5,5 milliárd forint támogatást ítélt oda. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Emlékeztetnek, hogy arról a helyi önkormányzat dönthet, de a debreceni közgyűlés nem hozott ilyen rendeletet. Újszülöttet helyeztek el még hétfőn a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 g-os 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, jelenleg a kórházban gondoskodnak róla a szakemberek. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, Sopron környékén megerősödhet a szél. Éjjel 1-7 fok jöhet, majd napközben 23-27 fok várható.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
1: Spinoza Zsidó Fesztivál október 22-ig. Stúdió vendégünk a Spinoza Színház alapítója Sándor Anna és Cserna Antal színművész. A legendás színésznő, énekesnő Barbara Streisand életéről szóló darab Gallusz Nicolett és Tóth Enikő előadásában és a Hermelin a Kugler Art szalomban.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban. Szabad polc.
3: Hogyan tud néhány képkocka és szövegbuborék komoly történelmi drámákat, vagy éppen zseniális társadalomkritikát átadni? És egyáltalán, hol tart ma a hazai és a nemzetközi képregény kultúra? 110 éve született Korcsmáros Pál grafikus művész, a rejtő képregények illusztrátora, akiről az unokája mesél. És megnézünk egy szombathelyi képregény találkozót is.
2: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül, holnap este 20:30-tól a Kossuth Rádióban.
4: Solti György nemzetközi karmesterverseny, döntő és gálahangverseny. Hagyományból misszió, közösségteremtés és kulturális értékek hiteles közvetítése. Pénteken és szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
6: Forgóajtó effektusa a politikusoknál, valamint a spanyolországi előrehozott választások. Ezeket választottuk ma a nap témái közül. Jó estét kívánok, Tesszári Nóra vagyok, a szerkesztő Kis Gábor. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert egy kínai nagyvállalatnál vállalt pozíciót. Ezzel összefüggésben felmerül a forgóajtó effektus, vagyis az a jelenség, amikor magasrangú állami tisztségviselők, politikusok és közhivatalnokok átlépnek a magánszektorba, vagy fordítva a piaci szereplők kerülnek fontos állami pozíciókba. De mi ezzel a probléma? Milyen következményei lehetnek ennek? Erről beszélgetünk most Szent Iványi István külpolitikai szakértővel. Jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok!
6: Nem Szijjártó Péter a legelső a történelemben, aki a politikusi pozíciója után a magánszektorban folytatja. Milyen példákat emel neki?
7: Korán sem ő az első, hát nagyon sok példa van nemzetközi szinten is erre. Ugye a leghíresebb talán a Schröder kancellár, aki miután lelépett a kancellári posztról, nagyon hamar az orosz Gazpromnak lett az egyik vezető tisztviselője, ennek az igen magas díjazással. Ez azért volt nagyon kényes, mert ő maga írta alá a Gazprommal az északi áramlat első fázisának az elkészítését, és ezért hát nyilván hálával tartozott neki a Gazprom, és így hálálta meg. De hát van több más példa is erre. Nem véletlen, hogy a nemzetközi gyakorlatban most már ezt legtöbb országban, nem mindenütt még, de a legtöbb országban ezt korlátozzák. Uh-huh. Éppen azért, mert hát nagyon visszás történetek vannak, és ez azért a korrupciónak egy nagyon tiszta esete is lehet. Tehát elképzelhető, hogy valaki már így egyengeti a pályája végén, a hivatali pályája végén a saját magán pályáját, vagy magánkarrierjét, vagy megállapodást köt olyan céggel, vállalattal, akivel nagyon szoros kapcsolatban volt hivatali ideje alatt, és utána ott folytatja a pályafutását.
6: És hol végződik a határ, vagy hol végződik a legitim szakmai karrier, és hol kezdődik a forgóajtó jelenség?
7: Alapvetően forgató jelenségnek nevezik azt, hogyha valaki nagyon gyorsan átül egy olyan pozícióban, mert hivatali időszakában kapcsolatot tartott fenn. Van, ahol a szabályozás még szigorúbb, és nem kifejezetten csak azzal a céggel való együttműködést tiltja, hanem általában az egész szektorral, amiért felelt az illető politikus. Sőt, nem csak politikus, több országban ez politikusokra és minisztériumi felsővezetőkre is vonatkozik, mert hiszen ők is kapcsolatban vannak ezekkel a nagyvállalatokkal, és nekik is megtiltják azt, hogy egy bizonyos ideig, az úgynevezett lehűlési időszak, ez a cooling off period, a lehűlési időszaknak nevezik azt, amikor már nem arról van szó, hogy közvetlenül a hivatali hatalmát váltja át magánkarrierre. Ez lehet 2-3 év, a legtöbb az a Floridában van a világon, ott 6 éves tiltás van erre vonatkozóan.
6: Van egyébként olyan szint vagy pozíció, ameddig ez így elfogadott, és akkor valahonnan már nem?
7: Hát alapvetően a kormánytagok számára nem fogadják ezt el, tehát miniszterek, államtitkárok esetében, hiszen ők döntéshozók, és a minisztériumi felsővezetők, helyettes államtitkárok, adott esetben főosztályvezetők, tehát az ő esetükben vonatkozik ez a tiltás, hogy ne tudják átváltani a hivatali befolyásukat, mert akkor félő, hogy gyakorlatilag az egész működésük arról szól, hogy hogyan készítik elő a későbbi karrierjüket. Ugye a Szijjártó Péter esete is ezért nagyon kényes, mert Szijjártó Péter saját aláírásával 70 milliárd forintot biztosított a BYD számára, tehát közvetlenül volt kapcsolat ezzel a céggel, ő volt a kormányon belül a felelőse a BYD ide jövetelének és letelepedésének, és hát ő egyfajta lobbistája is volt ennek a vállalatnak, amelyik hát az ő közvetlen hatására 70 milliárdot, de más számítások szerint összességében 130 milliárd forintot kapott a magyar adófizetők pénzéből, tehát ő nagyon úgy tűnik, most nem állítom, hogy így is van, de így első látáson nagyon úgy tűnik, hogy ezt hálálja meg a BYD, és nem tudjuk, hogy mikor kezdődtek az ő megbeszélései arról, hogy a politikai pályája után hol folytatja. Mm-hmm. Mert hogy ez hivatal idejében kezdődtek, hát az egyértelműen korrupciós jelleg.
6: Most a BYD úgy reagált, hogy Szijjártó vállaló csoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezető lett, tehát egy nemzetközi pozícióról van szó, és nem része a magyarországi vállalatvezetésnek.
7: Igen, de ez valójában a lényegen nem változtat, mert itt azért miről van szó, egy felsővezetői posztot kapott, egy nagyon jól fizető posztot, és ez tekinthető úgy, hogy ez egyfajta hála azért, hogy nagyon sokat segített annak a cégnek. Na most akkor itt merül fel az a kérdés, hogy kinek az érdekét képviselte miniszterként, a magyar adófizetőkét, vagy pedig annak a cégnek az érdekeit, amelyik most alkalmazza őt, és amit nagyon jól járt a magyar állami támogatásokból.
6: Konkrétan egyébként az ő munkája milyen kockázatokat rejt, vagy az, hogy ebbe a pozícióba került?
7: Hát az ő esetében az igazi kockázat, legyünk őszintén, az nemzetbiztonsági természetű. Ugye ő nem csak egy egyszerű külügyminiszter volt, hanem ő az információs hivatalt is felügyelte. Az információs hivatal az a magyar külső hírszerzés, amely közvetlen kapcsolatban van az Európai Unió és a NATO hírszerző szervezeteivel, és ennek révén nagyon fontos információkhoz jut hozzá, bizalmas, titkos információkhoz az Unióról és a NATO-ról. Ezekről tudomása van Szijjártó Péternek. Na most tudjuk azt, hogy a kínai nemzetbiztonsági törvény szerint minden kínai nagyvállalatnak kötelessége együttműködni a kínai titkosszolgálattal. Uh-huh. Ugye ez a fő probléma a TikTokkal, a Huawei-jel és ezekkel a cégekkel, hogy ez törvényi kötelesség, tehát ez nem egy esetlegesség. Tehát ilyen szempontból egy olyan céghez került, egy olyan vállalathoz, ahol már nem csak korrupciós kockázat van, mert ugye amik egy európai nagy vállalathoz kerül, amelyikkel ő korábban kapcsolatban volt, és számára előnyöket ért el, vagy biztosított, akkor is kopőverül a korrupciós kockázat, de nekik nincs nemzetbiztonsági vetülete. Ennek viszont van, mert nem tudjuk, hogy nem használják-e ki erre, reméljük, hogy nem, de hát azért ez a kockázat benne van.
6: Na most tegnap az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága meghallgatta Szijjártót, és a fideszes tag közölte aztán, hogy nem merült fel olyan információ, amely nemzetbiztonsági kockázatra utalna. A kormány oldal aztán a korábbi kormányzati támogatások és az új állás közötti összeférhetetlenséget vetette föl. Önnek mi a véleménye?
7: Igen, ez az összeférhetetlenség egyértelműen fennáll, tehát itt ez nem vitatható, ez nyilvánvaló. Az, hogy a nemzetbiztonsági kockázat az milyen mértékű, azt én nem tudom megállapítani, és azt a bizottság se tudta megállapítani, mert nyomozati eszközökkel nem rendelkezett. Nyilván megkérdezték erről Szijjártót, és azt mondta, amit utána is mondott többször, hogy az ő lelkiismerete tiszta. Tehát gyakorlatilag ezzel zárta le a dolgot, de hát azért ez nem egy megnyugtató lezárása a történetnek. Ezt nyilván mélyebben ki kell vizsgálni. Engem nyilván azért nyugtalanít az, amit Felkei György államtitkár mondott, aki szintén részt vett ezen a meghallgatáson, és aki nagyon sok mindenhez hozzáfért a külügyminisztériumon keresztül, aki azt mondta, hogy megrendítő erejű volt ez a beszélgetés. Tehát én tartok tőle, hogy itt azért van mit keresnie még az illetékeseknek.
6: Nem tudom, hogy olvast-e Salád Gergely Kína szakértő HVG-nek adott nyilatkozatát. Ő azt mondta, hogy Szijjártó kapcsolatrendszer és tapasztalata értékes lehet a BYD számára, ugyanakkor nem valószínű, hogy érdemi vállalati döntéseket hozna, hanem inkább az úgynevezett fehér majom pozíciója, tehát egy kirakat pozíciót kapott. Ugye ez olyan külföldieket jelent ez a kifejezés, akik inkább a hitelesség erősítésére kerülnek egy ilyen kirakat pozícióba kínai cégeknél.
7: Igen, ez könnyen lehet, hogy így van, tehát szerintem is neki elsősorban protokolláris szerepe lesz. Nyilván adtak neki valamilyen formális nevet is, de nem hiszem, hogy érdemben részt fog venni a BYD vezetésében. Ez azért az ő tudása szerintem is alkalmas, akinek bizalmatlanok is az idegenekkel szemben. Őt protokolláris okokból vették föl, és presztízs okokból, ez valószínűleg meg hálából. Mert azért mondjuk azt, hogy hitelesség, hát nem tudom, hogy hol. Hát ugye azt mondják, hogy elsősorban közép-ázsiai köztársaságokban fog szerepet játszani. Ott lehet, hogy hiteles vezetőnek tekintik, de Európában biztos, hogy ez nem így van.
6: És egyébként, hogyha nem egy kínai, hanem egy mondjuk egy európai autógyártó cég, vagy egy telekommunikációs vállalat alkalmazásába állna most, akkor az miben lenne más?
7: Hát a döntő különbség az, hogy ott a nemzetbiztonsági kockázat nem merül fel, mert ott nem gondoljuk azt, hogy egy velünk szemben ellenséges, vagy legalábbis hát rivális hatalomnak lehet valamilyen módon az eszköze. Ott az merül fel, amit szimplán korrupciónak nevezünk, hogyha tényleg egy olyan céghez ment, amilyen számára ő komoly előnyöket harcolt ki a kormányon belül, akkor fölmerül az, hogy ennek korrupciós háttere van. Tehát a legjobb lenne ezt szabályozni, tehát ezt meg is ígérte egyébként akkor a kormány, az új kormány, hogy ezt szabályozni fogja, és kellene is, mert ugye itt még Nagy Márton esete is azért ez hasonlít, de ott nem merül föl nemzetbiztonsági kockázat, de ott is azért fölmerül ez a kihűlési periódus kérdése, hogy valóban lehet-e azonnal átváltani a kormányzati hatalmat magánhatalommá. Nyilván, hogyha valaki az oktatásba megy el egyetemre, vagy más olyan funkcióra, aminek nincs ilyen vonzata, azzal semmi baj nincs, tehát nem kell, hogy ilyen halljanak ezek az emberek. De például az Európai Unió ezzel úgy védekezik, hogy a biztosok még 2 évig, akikre vonatkozik az, hogy 2 évig nem helyezkedhetnek el olyan ágazatban, amit ők felügyeltek, hogy 2 évig a korábbi fizetésük felét kapják, ami hát egy elő jelentős összeg legyünk őszintén, mert a fizetésük is 20 000 euró fölött van. Tehát biztosítják számukra az egzisztenciát, de megtiltják azt, hogy azon a területen működjenek, amire korábban ráhatásuk.
6: És ilyen helyzetben ki fizeti ezt a pénzt arra az időszakra?
7: Hát a biztosok számára egyértelműen az Európai Unió, tehát az ott világos. Más országban nem fizetnek semmit, csak egyszerűen korlátozzák, tehát senki nem fizeti meg. Nyilván van végkielégítés a minisztereknek, meg hát általában azért nem rossz egzisztenciú emberek, meg sok helyre elhelyezkedhetnek, tehát a legtöbb helyen ugye csak azt tiltják, hogy olyan vállalatokhoz nem helyezkedhetnek el, amivel hivatali kapcsolatuk volt. Tehát nem csak olyan vállalatok vannak, hát egy sor más vállalatban semmilyen kimutatható kapcsolatuk nem volt, ott nyugodtan vállalhatnak munkát.
6: És nálunk miért nincsen szabályozás, mégis akkor ezzel le is zárom a beszélgetésünket, szóval miért nincs szabályozás, és a cooling off-ra sincs még törvényi keret?
7: Hát sajnálatos, hogy nincs, hát ezt megértem, hogy az Orbán kormány ezzel nem foglalkozott, tehát őt a legkevésbé sem érdekelte, az új kormány részéről viszont fontos lenne ezt bevezetni. Az más kérdés, hogy visszamenőleges hatálya lesz már nehéz, tehát Szijjártó Péter és Nagy Márton már elhelyezkedtek, de minél hamarabb érdemes lenne a jövőre nézve is. Mert azért ez a kockázat minimum a korrupciós kockázat, de adott esetben akár a nemzetbiztonság is folyamatosan fennáll a magasrangú állami vezetőknél.
6: Valószínűleg akkor erről még fogunk beszélni, hogyha így lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Szent Iványi István külpolitikai szakértőt hallották.
7: Én is köszönöm.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként. Napi hírháttér.
6: Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök hétfőn rendkívüli televíziós beszédében. Erre azután került sor, hogy a parlament alsóháza pénteken elutasította kormányának a lakhatási válság enyhítésére irányuló intézkedéseit. Az elmúlt napokban hatalmas tüntetéseket tartottak több spanyol városban a megfizethetetlen lakásárak és a kiszolgáltatott bérlők kilakoltatása miatt. Itt van velünk most internetes kapcsolatban a Valenciában élő újságíró Bozsik Dániel. Jó estét!
5: Szervusz, jó estét, köszöntöm a hallgatókat!
6: Egy idős hölgy kilakoltatása volt az utolsó csepp a pohárban. Mi volt az az eset pontosan, és igaziból mit jelképezett ez a spanyolok számára?
5: Ez az eset a 87 éves Mari Carmen Abascal kilakoltatása volt. A világsajtót is bejárták azok a képek, ahol az idős nőt egy fehér takaróba burkolva, ülő helyzetben hordágyon tolták ki, abból az épületből, ahol előtte 70 éven keresztül lakott. Az eredeti albérlet szerződését még Mari Carmen apja kötötte 1956-ban. Aztán 2018-ban az Urban Gestió nevű befektetési cég vásárolta meg az ingatlant, és az akkor 500 eurós bérleti díjat 2650 euróra emelték. Ezt később ugyan 1650 euróra mérsékelték, de még ez is jóval több volt, mint Mari Carmen 1350 eurós havi nyugdíja. Aztán több bírósági eljárás, a kilakoltatást megakadályozandó kisebb tüntetések és az egyre nagyobb média figyelem ellenére szeptember 23-án rendőrök lezárták a teljes utcát, és végül kilakoltatták az idős nőt. Az akkor bemutatott képek már önmagukban is eléggé felháborították a társadalmat, és rámutattak egy szélesebb körű problémára is a lakhatási válsággal küzdő Spanyolországban. De egyrészt a lakhatási bizonytalanság, ami a hosszú távú bérlőket is érinti, tehát még azok is, akik évtizedek óta élnek valahol, elveszíthetik az otthonukat, amikor a tulajdonosváltás és a régi védelem már lejár. Emellett az egekbe szökő...
6: Hallgatom.
5: A további probléma része volt az egekbe szökő bérleti díjak, és az, hogy a lakhatási intézmény gyakorlatilag egy pénzügyi tranzakcióvá vált, tehát egy befektetési alap is bármikor megemelhette a bérleti díjat, ez pedig a befektetési alapokkal szembeni haragot is előhozta.
6: Tehát akkor itt alapvetően a befektetők mohósága ellen tüntetnek tulajdonképpen, tehát ők verik fel az árakat?
5: Ez csak egy része ennek az egész problémának. A probléma legnagyobb része az, hogy egyszerűen kevés a lakás. Tehát, és a kevés lakás egy része az pedig befektetők tulajdonában van, akik vagy kiadják azonnal magasabb áron, vagy pedig egyszerűen csak várnak, hogy majd később magasabb áron eladhassák a lakást. Tehát a lakásoknak egy része üresen áll, akár éveken keresztül.
6: Helyha.
5: És még magas áron sem adják el, mert majd valamikor később el fogják adni úgy, ahogy van.
6: És egyébként kevés lakás épül, hogy mondjuk a lakosság számmal nem tartott lépést az építkezéseknek a mennyisége? Vagy egyszerűen nem. Tényleg annyi üres lakás van, és annyi befektető vár?
5: Vannak körzetek, ahol szemmel láthatóan sok üres lakás van, több üres lakás van, és a befektetők kivárnak, de nem ez a fő probléma. A fő probléma az az, hogy nagyon kevés lakás épült. Spanyolországnak folyamatosan emelkedik a lakosság száma. Az elmúlt 5 évben 1,2 millió új háztartás jött létre, és emellé mindössze 470 ezer új lakás épült. Tehát ez nagyon kevés. Csak összehasonlításképpen még a 2008-as nagy világgazdasági válság előtt évente épült 600 ezer új lakás Spanyolországban. Tehát ezek a számok, ezek nagyon nincsenek összhangban a mostani helyzettel.
6: És a népesség növekedéséhez hozzájárultak a bevándorlók is, akik ugye letelepítési engedélyt kaptak? Tehát az ő számuk is változtatott ezen?
5: Mindenféleképpen. Annyi kiegészítéssel, hogy az itt élő külföldiek már a letelepedési engedély megszerzése előtt is laktak valahol. Tehát, hogy nem a letelepedési engedély megadása volt az, ami ezt így megváltoztatta. De hogy igen, tehát Spanyolországban most először elérte a 10 milliót az itt élő külföldiek száma. Na, az ország lakosságának ez nagyjából az 1/5. De persze köztük vannak migránsok, menekültek, cserediákok, ösztöndíjasok, külföldi nyugdíjasok, külföldi munkavállalók. Ők a legtöbben bérlakásban laknak, tehát gyakorlatilag a probléma része ilyen értelemben ők is.
6: Világos. És mennyire általános az ország egészét nézve a lakáshiány, vagy ez inkább a nagyvárosokra koncentrálódik? Hogy képzeljük el?
5: A lakáshiány az leginkább a nagyvárosokra jellemző, de a maga

0: automatikusan húzta föl az agglomeráció árait is.
1: Na most a lakáspiaci szigorítások pénteken nem mentek át a parlamenten. Vajon miért? Mi lehet ennek az oka? Mert azért a tüntetésekről már, vagy azokat már látták a törvényhozásban ülők is.
0: Hát ennek van egy erős politikai oka, az, hogy az ellenzék nyíltan rá akarta kényszeríteni Sánchezre a kormánybukást. Tehát, hogy ők ezt akarták, és ezért teljes alkalmatlanság bizonyítékát látják abban, Sánchez kormány alkalmatlanságát, hogy nem jött össze a két törvény elfogadása. De mondtak konkrét szakmai indokokat is, igen, hogy miért nem támogatták. A két kis párt, a gallok és a Kanári-szigeteki koalíció, ők azt nehezményezték ebben, hogy nem volt egyeztetés a rendelet beterjesztése előtt. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy úgynevezett királyi rendeletként terjesztette elő ezt a javaslatot Pedro Sánchez miniszterelnök, ami egy rendes parlamenti döntésmechanizmuson kívüli lehetőség, tehát hogy nem volt előtte egyeztetés, nem volt meg az a parlamenti processzus, ami egy törvénybeterjesztés előtt megvan. Ez a két kispárt ezt nehezményezte, ők ezért nem álltak a kettő törvényből a második mellé. Az elsőt még ők is megszavazták, de az is kevés volt ahhoz, hogy átmenjen. A Katalónia függetlenségi párt, ők egyiket sem támogatták, de illetve az elsőt még ők is támogatták, de ők is azt hangsúlyozták, hogy nem elégedettek azzal a beterjesztéssel, vagyis a királyi dekrétum formátummal és az elmaradt egyeztetéssel, de ők már azzal sem voltak kibékülve, hogy ez a javaslat, ez jogköröket vonhatott volna el az autonóm katalán kormánytól, tehát Madridnak nagyobb szabadsága lett volna beleszólni a lakhatási szabályozásba. És emellett azt mondták, hogy lehet kontraproduktív az a fajta határozat, vagy az a fajta pont, ami lehetőséget biztosít arra, hogy befagyasszák a bérleti díjakat, illetve a lakhatást, a kilakoltatásokat is. A két nagy ellenzéki párt, tehát a néppárt és a konzervatív néppárt és a populista szélsőjobboldali Vox pedig, ők a magántulajdon elleni támadásként és piactorzító beavatkozásként értékelték a javaslatot, illetve azt mondták, hogy a kilakoltatások felfüggesztésével gyakorlatilag az illegális lakásfoglalást teszik jogszerűvé.
1: Ha már a magántulajdonról beszélünk, már az előbb akartam kérdezni, hogy az Airbnb-s lakások rontanak-e a helyzeten, tehát okozhatják-e azt, hogy kiadják így rövid távra a turistáknak a tulajdonosok a lakásokat, hogy ez ellen nem próbáltak-e meg tenni valamit?
0: Ezzel ellen egész Spanyolországban próbálnak már tenni, és évek óta elég szigorú szabályozással lehet már csak új Airbnb lakásokat kialakítani. Itt Valenciában például már csak az első lakószint lehet Airbnb. Uh-huh. De ezek a ugye legálisan bejelentett Airbnb lakások. Ezeknek a száma egyébként, ha a valenciai lakás tömeget nézem, akkor nagyjából 1,5%. Tehát ez nem súlyát tekintve nem olyan nagy, ami miatt olyan nagyban beleszól egy ilyen lakhatási válságba. Milyen, de jelen van, és vannak mellette persze a be nem jelentett, tehát az illegális Airbnb-k, amik ellen megint küzdenek egyéb más törvényi szabályozással.
1: Térjünk vissza egy picit a kormány helyzetéhez, ami ugye csak rontott a lakhatási botrány tulajdonképpen, vagy az a lakhatási nehézségek ellen tiltakozás. Ugye a jelenlegi kisebbségi kormányt egy sor korrupciós botrány gyengítette már az elmúlt időszakban, amiben a miniszterelnök felesége és testvére is belekeveredett. 2019-ben és 2023-ban is előrehozott választás volt, kétszer sikerült Pedro Sáncheznek kormányon maradnia. Vajon most mekkora erre az esély, tehát mennyire kockázatos most, hogy Sánchez szocialista pártja számára, hogy az előrehozott választásokat bejelentették?
0: Hát, hogy mekkora erre az esélye, azt még senki sem tudja. A közvéleménykutatási adatok alapján például sem ennyi. De van még közel két hónapja, egy népszerű témája, és egyszer már hajrázott egy nagyot előrehozott

0: választásnál, akkor sikerült neki. Hogy most mi lesz, az a következő hetekben és hónapokban fog kiderülni. A számok azok nem mellette szólnak. Uh-huh. Tehát a pártja, a spanyol szocialista munkáspárt az nagyjából a voksok negyedét, 26%-át kaphatja meg a legfrissebb felmérések szerint. A legnagyobb koalíciós partnerük pedig 14-12%-on áll, tehát kettőjüknek összesen ilyen 38%-a lehet. Ezzel szemben a legnagyobb kihívójuk az ellenzéki néppárt, ők 32-33%-on állnak most Alberto Núñez Feijó vezetésével, tehát alapból a voksok egyharmadára számíthatnak, és az ő lehetséges partnerük, a populista szélsőjobboldali Vox pedig 18% körül van, tehát a két
1: meglátjuk.
0: Párt megkaphatja az 50%-ot.
1: De meglátjuk akkor.
0: Ugye bármi történhet még a következő két hónapban.
1: Kíváncsian várjuk a fejleményeket. Bozsik Dániel újságírónak Valenciából köszönjük szépen.
0: Eddig
1: tartott ma a nap témája, a szerkesztő Kis Gábor és a hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Tesári Nórát hallották, viszont hallásra.
2: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
3: Jó napot kívánok! Az év tudományos áttörése, így írt 2023-ban a világ egyik vezető folyóirata a szemaglutid hatóanyagú gyógyszerek fogyókúrás alkalmazásáról. A Science szerint az elhízás elleni gyógyszerekkel komoly fogyás érhető el, a mellékhatásaik pedig elenyészőek. Mielőtt újabb csodaszert vagy divatot kiáltanánk, álljunk meg egy pillanatra az adatoknál. Csak hazánkban a lakosság közel 60%-a túlsúlyos, ezzel Európa negyedik legelhízottabb nemzete vagyunk, és ennek is köszönhető a szív- és érrendszeri betegségek vezetik a halálozási rangsort, de bizonyos rákfajták megjelenésében is komoly szerepe lehet az elhízásnak. És fontos a testi mellett a lelki teher is, amit a kövérek kénytelenek cipelni. Egy szóval érdemes ilyen környezetben beszélni arról, kik és hogyan tudnának súlyt veszíteni segítséggel. Magyarországon 2024. decemberre óta kapható kétféle fogyókúrás injekció. És tegyük mindjárt hozzá, hogy az emberek persze nem az injekciótól fogynak, hanem attól, hogy kevesebbet esznek. A gyógyszer ugyanis az éhségérzetet csökkenti, azaz sokkal könnyebb betartani a diétákat. Ma annak járunk utána, hogy milyenek a hazai tapasztalatok, tényleg csodaszerről van-e szó, kinek ajánlott és kinek nem az alkalmazása, és arra is kíváncsiak leszünk, hogy vajon a lelki éhség csillapításában is segíthet-e egy-egy kémiai vegyület. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bicsák Eszter. Szakértő vendégeink itt vannak már a stúdióban, dr. Katona Evelin, belgyógyász, endokrinológus, az Észak-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház főorvosa, és Kolné dr. Papildikó alkalmazott egészségpszichológus, dietetikus, a belvárosi Evér-Zavar műhely munkatársa. Jó napot kívánok mindkettejüknek! Mielőtt kérdeznék, hallgassuk meg az 50-es éveinek elején járó Beátát, aki gyakorlatilag az összes fogyókúrás szert és módszert kipróbálta már, még végül 18 kilót fogyott az első injekciósorozat hatására. Aztán úgy döntött, hogy abba hagyja. A történetét Schweyer Ritának mesélte el.
4: Nagyon fiatalon, nagyon sovány voltam, ahogy férjhez mentem, jó volt minden, utána jöttek a kilók, úgy terveztük, hogy gyereket szeretnénk, az nem jött össze, akkor jött a lombik, az nem sikerült, és akkor utána spontán terhes lettem, de hát ugye a hormonok azok dolgoztak bennem. Szülés után nagyon lefogytam megint, viszont utána hamar felszaladtak a kilókrem.
5: Lehet, hogy is evett?
4: Nem hiszem, hogy többet tettem volna, inkább az, hogy ilyen kiegyensúlyozott ott lett az életem, és ettől meghíztam. 20-30 kiló rám jött akkor, egy-két éven belül. Sportolni nem szeretek, inkább a diétával próbálkoztam, próbáltam odafigyelni a szénhidrátbevitelre. Nagyon keveset ettem abból, főleg zöldségeket, fehérjét, tojásokat, húsokat, túró, tejföl, joghurt, ezeket így nagyon jól tudtam kombinálni. Ahogy normál étkezést folytatom, abban a pillanatban vissza is szaladtak a kilók.
5: Nem is éleszájú, ha jól tudom.
4: Nem. Ha édességet eszek, akkor étcsokit szoktam enni, de azon kívül süteményeket nagyon minimálisan.
5: Nagyon zavarta, amikor újra-újra jöttek a kilók?
4: Borzalmasan. A mai napig is nagyon-nagyon zavar. Minden plusz vagy nagyon sovány voltam, 46-8 kiló, vagy voltam 106 is. Az anyagcserém borzalmasan lelassult. Azt gondoltam, hogy vannak olyan szerek, amitől könnyebben el tudja végezni az ember a dolgát. Ilyen jellegű tablettákat használtam, akkor folyadékot. Volt a cégnek egy terméke, ami azt mondta, hogy kell inni, és akkor az mellett le fog csökkenni az étvágya az embernek. Meg volt, hogy miket szabad enni, meg miket nem, de nálam az abszolút nem vált be.
5: Sokáig szedte ezt a tablettát, illetve itta ezt a folyadékot?
4: A tablettát még most is szedem, mert ez a része még nem oldódott meg, de a folyadékot azt nem rövid időn belül abba hagytam. 1-2 kilóval nem voltam kisegítve, úgyhogy azt úgy gondoltam, hogy nem elég hatásos nekem.
5: Egészségügyi problémák jelentkeztek-e a túlsúly miatt?
4: Pajzsmirigy probléma, magas vérnyomás, inzulinrezisztens, 2-es típusú cukorbetegség, ezek igen. Az endokrinológus orvos ajánlásával kipróbáltunk egy injekciót, ami nagyon-nagyon jól bevált. Voltak ugye mellékhatásai, leginkább az, hogy nagyon szomjas voltam, nagyon-nagyon sok folyadékot ittam.
5: Ez mit jelent, hány litert?
4: 3-4 litert megittam egy nap. Állandó émeigésem volt. Az elején nem tudtam, hogy az attól van, hogy nem eszek, mert ugye étvágyam se volt az injekciótól. Be kellett lőni magamnak, hogy mennyit tudok megenni, ahhoz, hogy ne legyen émeigés és ne legyen hány ingerem. Ezzel az injekcióval egy év alatt 18 kilót lefogytam, kontroll alatt voltam, folyamatosan laborvizsgálatokra jártam, orvosi segítség mellett ez így sikerült. Még egy évig adtam magamnak, szerettem volna még, ha lemenne plusz kiló, de teljesen megálltam ennél a 18-nál. Megbeszéltem az orvossal, hogy szeretnék egy másik injekcióra váltani, hogy próbáljuk meg, hogy hát ha az esetleg még segítség lenne. 4 hónapig használtam azt az injekciót, attól nem ment le semmi, úgyhogy maradtam ennél a 18 kilónál, így stagnáltam. Most úgy gondoltam, hogy ennyi egyszer elég lesz. Próbálkozzunk valami mással, kalóriaszámlálásnál járok, most abban fogom folytatni a diétát. Nem olyan régen beiktattam az életembe aktívan a táncot, bízom benne, hogy hatásos lesz a kettő együtt.
5: Annak a korábbi injekciónak a kúráját nem lehet-e megismételni?
4: Lehet, hogy lehetne, újból konzultálni kéne az orvossal, de most egyelőre nem szeretném.
5: Naponta kellett szúrnia magát?
4: Nem, hetente egy alkalommal.
5: Anyagilag lehetett megterhelni?
4: Hát anyagilag igen, nem egy pénztárca barát injekció. Egyik se, az egyik 35 ezer, a másik az 100 fölött volt.
5: Akkor, amikor szúrta magát, mennyit tudott tenni?
4: Olyan szinten elvette az étvágyamat, hogy egy paradicsom, meg 5 deka szalámi, esetleg 2 szelet sajt, és ennyi főtt ételből egy merő kanyálnyi, már attól jól laktam. Az agynak azt a részét stimulálja ugye az injekció, hogy ne legyél éhes, és állandóan teli tettség érzeted legyen. Annyi megmaradt az injekciók után, hogy most se tudok nagyon sokat enni. Egy normál adagnak a felét, ha meg tudom enni egy-egy étkezés alkalmával.
5: Az émeigés az teljesen megszűnt.
4: Igen, az teljesen megszűnt. Ahogy abban maradt az első injekció, ott teljesen. A második injekciónál nem volt ilyen probléma, az nem csinált ilyet. Annak nem volt semmi mellékhatása számomra. Teljesen másra hatott az egyik, meg másra a másik. Ez nem az éhség központot célozza meg a drágább injekció. Ezáltal nem is voltak kitöréseim, hogy éhes vagyok, de olyan sem volt, hogy nem tudok enni.
5: A labor értékei, illetve az egészségi állapota javult akkor, amikor ez a 18 kiló eltűnt?
4: Ennél a drágább injekciónál nagyon szépen beállt az összes értékem. Kilóban nem mutatott semmit, viszont tökéletes lett a laborom.
5: Akkor lehet, hogy mégis e felé lenne jó elmenni, vagy az orvos nem nyilatkozott erről így?
4: Ezt még így nem mértük fel. Ha legközelebb megyek hozzá, akkor ezt is megkonzultáljuk.
5: A 18 kiló mínuszból visszajött valamennyi?
4: 2 kiló jött vissza. Ezzel így meg vagyok elégedve. Csak hát az ember mindig szeretne picit lejjebb menni.
3: Az érintettet Schweyer Rita kérdezte az előző percekben itt a Dr. Kossuth műsora, és ma arról beszélünk, hogy léteznek-e csodaszerek, és itt bizonyos injekciók, legalábbis az Európai Unión belül injekció formájában elérhető szerek hatásáról lesz szó. Vendégem a stúdióban Dr. Katona Evelin belgyógyász, endokrinológus, és Kolné Dr. Papp Ildikó alkalmazott egészségpszichológus, dietetikus, és először mielőtt még beszélgetnénk, arra kérem önöket, hogy reagáljanak arra, hogy ez a történet mennyire tipikus orvosilag, és mennyire tipikus ez pszichésen. Kezdjük az orvosi részével.
6: Köszönöm szépen a meghívást és a kérdést. A történet az egyrészt nagyon tipikus, ez borzasztó gyakran fordul elő, amit a hölgy elmondott az előzményekben, a terhesség, az in vitro, a szülésszob, ez mind olyan megterhelés és stressz és hormonális viharok a női szervezetnek, hogy akinek egyébként is van egy genetikai háttere az elhízásra, ott tényleg nagyon el tudnak szaladni a kilók. Ami viszont nem tipikus, hanem nagyon dicséretre és említésre méltó, hogyha jól értettem, akkor a hölgy a fogyókúrás injekció abbahagyása után is megtartotta az elveszített kilókat. Ez azt hiszem, hogy ez egy folyamatos akaraterőt és odafigyelést igényel a hölgy részéről, akinek ugye korábban, mint említette, már kettes típusú cukorbetegséget is diagnosztizáltak, ami az is lehet, hogy elmúlt a fogyás hatására, de ez akkor is mindenképpen nagyon dicséretes a történetben.
7: Pszichológiailag szintén mintha egy első interjút hallgattam volna végig, amikor a kliensekkel ugye átbeszéljük a súly történetet, hogy is volt, hogy kezdődött, hogy ingadozott a súlya, milyen fogyókúrákat próbált ki.
3: Hogyan jójózott
7: a súlya, ugye nyilván evészavarra foglalkozó szakemberként egyben meghallottam, amikor ugye mondta, hogy néha 46 kiló volt, néha meg 100 kiló. Én biztos, hogy végig kérdeztem volna, hogy voltak ezek a súlyingadozások, hogy mennyi jött fel, meg hát hogy volt itt az érzelmi és akkor az ilyen fogyókúra mentalitás, vagy ez a fajta gondolkodás, úgyhogy azért egyrészt nagyon tipikus, másrészt meg biztos, hogy ennek a hölgynek nagyon nehéz lehetett saját erőből lefogyni, és én is ugye azt mindenképpen kiemelném, hogy azért nagyon gyakran a gyógyszerek abbahagyása után egy éven belül a leadott súlynak a kétharmada az vissza szokott jönni, úgyhogy ez nagyon dicséretes, hogy ez a hölgy megtartotta lényegében ez a leadott súlyt. Ugye az, hogy 2 kiló visszajött, az teljesen természetes, és ez ugyanúgy, tehát ez egy sikeres és súlytartás. És hát az is, hogy van egy ilyen plató hatás, amit ő is elmondott, hogy hiába volt gyógyszerváltás, valószínű itt pszichés segítés is kellett volna további fogyáshoz.
3: És akkor most folytassuk az orvosi részével, doktornő, hogyan hatnak ezek a szerek, anyagok? Tehát mi ennek az egésznek a hatásmechanizmusa ennek, az egyébként a hölgytől hallhattuk, hogy hetente önmagának beadott injekcióknak?
6: Igen, a hatásmechanizmusa az valóban zseniális, szerintem nagyon érdekes. Ezek a molekulák, amikre és útvonalak, amelyekre hatnak ezek az injekciók, ezek a természetben, a testünkben természetesen előforduló kis apró bélhormonok, amik arra hivatottak, hogy ha eszünk, akkor evés után megtermelődnek, és tájékoztatják a központi idegrendszert, az agyat, hogy most már ettünk, van elég táplálék, ne együnk többet. Csökkentik az étvágyat, és így ezáltal fokozzák a jól lakottságérzést, ezáltal egy negatív energiaegyensúlyt okoznak, egyrészt így vezetnek fogyáshoz, másrészt, ami talán a még zseniálisabb hatásuk, hogy mint tudjuk, az a zsírszövet az elhízáskor egy aktív endokrén szervként működik, ami azt jelenti, hogy ahogy egyre több a súlyfelesleg, egyre több káros kis molekulát termelnek a zsírsejtek, és ezeknek a mechanizmusoknak a révén fejlődnek ki tulajdonképpen a túlsúly és elhízás következményes szövődményes betegségei, a szívinfarktus, az agylágyulás. Tulajdonképpen ez az, ami igazán veszélye az elhízásnak, ezek a majdan kialakuló szövődményes betegségek, amiben tulajdonképpen bele lehet halni. No, ezek a molekulák, ezeknek a kóros kis hírvívő molekuláknak a termelődését is csökkentik, tehát alapjaiban javítják az anyagcserét, és egy betegség javító mechanizmusuk van, és így a túlélést is növelik most függetlenül attól, hogy fogyást okoznak, ugye mindenki ennek örül, hogy jaj, de jó, 5-10 kilóval kevesebb vagyok, de igazából az életminőség, az élethossz szempontjából ez az utóbbi hatás talán még fontosabb.
3: Ha jól értem, akkor itt nem arra kell gondolni, hogy ezt valamiféle divat irányzatként kellene kezelni, hanem valós segítségként azok számára, akiknek az élete már ott tart, amit mondott, hogy olyan szövődmények várhatók, mondjuk záros határidőn belül, amik nagyon negatívan befolyásolják az életminőséget.
6: Így van.
3: És azt is jó tisztázni az elején, amit egyébként azt hiszem, hogy a felvezetőben is mondtam, hogy ez nem azt jelenti, hogy ilyen injekciók adása mellett este pacalpörköltet pakolok ki a hűtőből.
6: Hát kipakolhatom és bedobozolhatom, mert nem fogom bírni megenni.
3: Igen, tehát hogy nyilván éhes sem lesz hozzá.
6: Tehát hogy oly mértékben csökkentik az étvágyat, hogy a táplálék felvétel, a kalória felvétel körülbelül 30-35%-kal csökken, és a legújabb tanulmányok szerint még akkor is, amikor a beteg arról számol be szubjektíve, hogy az éhségérzet már nem csökken, nem hat a gyógyszer, mondják ők, de a tanulmányok azt mutatják, hogy ha szabad ételválasztás elé állítják a pácienseket, akkor mégis 30%-kal kevesebb kalóriatartalmú ételt kívánnak, és még folytatódik a fogyás egy lassabb mértékben. Tehát csökkentik az étvágyat, és fogyasztanak, de ez a rizikós csökkentő hatásuk, ez mindenképpen nagyon fontos.
3: Tudományosan tehát ez mindenképpen egy sikertörténet, akárhogy is vesszük. Kinek lehet ezt adni, kinek nem? Létezik-e kockázati csoport? Mit mérlegel a szakorvos vagy az orvos? Mert ugye fel lehet írni ezt akár egy házi orvosnak is.
6: Hát a túlsúly és az elhízás kezelése az nem itt kezdődik, hogy felírhatom-e az injekciót, hanem alapjaiban föl kell mérni a beteg állapotát, a szövődményeit, a betegség történetet, mikor kezdődött az elhízás, mi váltotta ki, egyáltalán szükség van egy gyógyszeres beavatkozásra. Az alkalmazási előiratok szerint 30-as testtömegindex fölött, illetve 27-es testtömegindex fölött társbetegségek mellett írható fel ez a készítmény. Ez az első pont, amit figyelembe kell venni. A kortörténetben is vannak olyan pontok, amiket keresni kell. Volt-e hasnyálmirigy gyulladása az illetőnek, van-e a családban ritkán előforduló bizonyos típusú pajzsmirigy, mert nekik nem írható fel. Egyébként az egészségi állapotát is célszerű felmérni, van-e súlyos májelégtelensége, veselégtelensége, mert ez mind-mind befolyásolják a gyógyszer felírását. De ezek általános orvosi szinten eldönthetőek, úgyhogy ilyen megfontolások után nyugodtan lehet írni a gyógyszert.
3: 0639666 ez az SMS számunk, és kérjük is önöket, hogy írják le történetüket, akár az állandó fogyókúrázással kapcsolatosan, mert azért ez hozzátársul ehhez a témához. Viberen pedig a Kossuth Rádiót keressék. Ezt a 27 és 30 közötti testtömegindexet említette, és akkor így megképzett a fejemben, hogy ez mit is jelent pontosan, ugye az elhízás, a túlsúly, az 1-es és 2-es kategória. A 27 és 30 között az micsoda is pontosan?
6: Nem 27 és 30 között, hanem 27 felett. Akkor írhatjuk fel, hogyha társbetegség van.
3: És aki 27-es, az hol tart?
7: Túlsúlyos.
6: Ő a túlsúlyos. Tehát a normál testtömegindex az 25-ig. 25 és 30 között túlsúlyról beszélünk, 30 fölött elhízásról. 35 fölött van a kettes fokozatú elhízás. 40 fölött a morbid elhízás.
3: Van-e pozitív mellékhatása ezeknek az injekcióknak? Mert ugye erről is, hogyha az ember az interneten rákeres, akkor természetesen mindjárt ezek is kijönnek, hogy ezt meg azt elmulaszt, meg nem lesz tőle, mindenféle vesihez köthető dolgok és a többi.
6: Ezek tulajdonképpen akkor, amire gondolunk, ez nem mellékhatás, hanem ez a hatása. A vérnyomást javítják, a vércukorszintet.
3: Addikció csökkentés közben segít itt a szerkesztő.
6: Az addikció csökkentés az még csak egy tapasztalat. Erre vonatkozóan nincsenek nagy számú vizsgálatok, ez még jelenleg egy megfigyelés, és nem is indikáció. Azzal összeköthető, hogy tulajdonképpen a gyógyszer az étvágyat, ezeket a falási rohamokat, de ezt a kollega jobban fogja tudni, tulajdonképpen a jutalmazó rendszert befolyásolják, hogyha ezt veszem alapul, akkor hatással lehet valóban meg lehet magyarázni az addikcióra is, de nem ez a szernek a profilja. Ez egy mostani legújabb megfigyelés. Sokkal fontosabbnak tartom az anyagcsere paramétereket, a vérnyomás, a vérzsírok, a vércukorjavulása. Azok a páciensek, akik a cukorbetegség megelőző állapotban vannak, ezen kezelés mellett 80-90%-ban megelőzi azt, hogy belépjenek a valódi cukorbetegség kategóriába. Tehát ott tényleg egy betegség módosító hatása van ezeknek a szereknek, és erre ugye konkrét nagyszámú betegvizsgálatok állnak már bizonyítékként.
3: Negatív hatásról is tudunk?
6: Negatív hatások, hát a mellékhatások, amit... Hát ha valaki...
3: Azt hiszem, hogy a Hányingert említette a riportban a beszélgetés.
6: Azt hiszem, ha valaminek ilyen drámai, a jó hatásai vannak, hát nyilván kötelező jelleggel mellékhatásai is vannak. Ezek elsősorban gyomorbérrendszeri mellékhatások lehetnek, hasi diszkomfort, hasi fájdalom, gyomorégés, hasmenés, székrekedés. Ezek előfordulhatnak akár 20-30%-ban is, de olyan enyhék, hogy nagyon ritkán kell ezek miatt abba hagyni a terápiát. És akkor ezt, ha átvészeli a beteg, ezek egyébként enyhülnek is a kezelés során egy pár nap alatt.
3: Hozzászokik a szervezet.
6: Így van, akkor folytatható a kezelés, és szép sikereket lehet elérni. Súlyos mellékhatása lehet az akut hasnyálmirigygyulladás, de odafigyeléssel a tüneteket, ha észleli a páciens, abba hagyja a kezelést, akkor ez is visszafordítható.
3: A dr. Katona Evelin belgyógyász endokrinológus a vendégünk, és Kolné dr. Papp Ildikó alkalmazott egészségpszichológus, dietetikus, és most Ildikóhoz fordulok, hogy akkor itt hozzuk be egy kicsit a pszichológiai vonalat is. Ugye most arról beszélünk, hogy adott esetben egy extrémen túlsúlyos beteg, valószínűleg pszichés háttere is van a dolognak, és egy vegyi anyagtól, egy gyógyszertől tulajdonképpen le tud fogyni, eddig hiába próbálkozott. Ezekkor megváltoztatja a pszichológia vélekedését az egész folyamatról?
7: Nem, abszolút nem. Én ezt úgy szoktam mondani a klienseknek, hogy ez a gyógyszer egy nagyon jó eszköz, ami levesz róla egy biológiai terhet, de nyilván a pszichológiai készségeket, egy érzelemszabályozást, egy stresszkezelést, egy rezilienciát, egy probléma megoldást, vagy akár dietetikai szempontból egy megfelelő ételkészítési technológiát, vagy ételtervezést nem tanítja meg. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy ilyenkor lehetősége van arra, hogy egy kicsit könnyebben oda tud figyelni akár egy ilyen viselkedés terápiásan is, hogy hogyan tudja struktúrálni az étkezéseket, hogyan tud új életmódszokásokat bevezetni, hogyha mondjuk érzelmi evésről van szó, hogyan tud adaptívabb érzelemszabályozási technikákat megtanulni. Tehát nyilván ez egy nagyon, nagyon jó dolog, és azt gondolom, hogy van, akinek fontos, hogy használja. Én is van, akinek szoktam javasolni, hogy akár próbálja ki ezt ismét lehetőséget, főleg ha már egyéb sok egészségügyi betegség van, de hogy ez önmagában nem megoldás.
3: Hiszen arra, ez csak egy lépcsőfok, amin aztán neki kell tovább mennie.
7: Igen, mert ugye ez a hölgy is elmondta, hogy azért ő valószínűleg azért kínlódott ennyit, mert hogy az életmódváltás nagyon nehezen ment neki, illetve hát nyilván azért ment csak 18 kiló, mert olyan sok mindenen nem tudott változtatni. Illetve hát én ugye evészavarral foglalkozom, és azért azt is elmondanám, hogy nagyon ritka esetben, de azért van olyan evészavarral küzdő klienseim, akiknek akármilyen hányingerük van, akkor is megesznek több ezer kalóriát, hogyha olyan lelki állapotban vannak. Nekik is riasztó, hogy azt érzik, hogy 1200 kalóriánál már nagyon jól lennének lakva, de egyszerűen maga ez a szokás, hogy neki ez a probléma megoldási készsége, akár a magányosságra, akár a stresszre, azt ez a gyógyszer nem fogja megoldani nyilván, tehát ezzel mindenképpen dolgozni kell, de ez egy szélsőség, az evészavar. Amit így kiemelni kontraindikációt, ez még csak vannak ilyen ajánlások, vagy ilyen konszenzusok, hogy magának az orvosnak is valahogy fel kell tudni mérni, hogy van-e a kliens életében jelenleg evészavar, mondjuk falázavar, vagy bulémia, mert azért akinek nagyon jelentős a testsúlya, tehát mondjuk egy 40 feletti BMI esetén az emberbe felmerül, hogy ott azért már több, mint túlevésről van szó. Ezt fel kell mérni akár súlytörténettel, akár hogy tehát jelenleg van-e evészavara, vagy korábban volt-e evészavara. És most nyilván egy anorexiánál nem merül fel, mert ugye 30-as a test megindexe. Ha mondjuk az én jelenleg elhízott kliensem élettörténetéből kiderül, hogy ő anorexiás is volt, mert mondjuk volt a 180 centiéhez 46 kiló, akkor az felmerül a gyanú, hogy ha elkezdi szedni a gyógyszert, akkor bekapcsolnak nála azok a mechanizmusok, a perfekcionizmus, a túlzott kontroll, hogy még fogyni akar, stb. Ami nyilván nem egy jó irányba vinni el, tehát hogy nagyon
3: átbillen.
7: Kevés információnk van még erről. Én most egyrészt ugye elhízással foglalkozom, másrészt evészavarokkal. Nekem nagyon sokan evészavarra küzdő kliense van, aki nyilván kipróbálja ezeket a szereket. Vegyes hatékonysággal.
3: Van-e arról adatunk, hogy hány százalékban, vagy mennyire tud, mi a sikerrátája a pszichológiai kezelésnek?
7: A legtöbb nagyon nagy elemszámú adat, ami már akár így tényleg így a 1950-es évektől van, az a kognitív viselkedésterápia, az a körülbelül egy ilyen 15-20%-os fogyás érhető el, ami lényegében viselkedésterápia, tehát ilyen szokáskövetés, illetve az érzelmi és kognitív torzítások. Tehát egyébként hasonló talán, mint a gyógyszeres kezelésben, lehet a gyógyszeres kezelés valamennyivel hatékonyabb, illetve ami fontos tapasztalat, hogy hogy jó a súlytartásnak az aránya.
3: Közben itt 0639660-at érkeznek kérdések, és az egyik olyan, amire szerintem doktornő tud válaszolni. Egyre több endokrinológus írja fel középkorú elhízott nőknek, akár tabletta formájában az inzulin rezisztenciára, vagy cukorbetegeknek való gyógyszert. Milyen következményei lehetnek hosszú távon ennek, és mi lesz, hogyha abba hagyja?
6: Nem nagyon tudom a kérdést.
3: Jó, lehet, nem tudom, én biztos nem, tehát akkor inkább ő mondja azt, hogy...
6: Tehát igazából a megfelelő gyógyszereknek megvan a megfelelő indikációja.
3: És tehát, hogyha az orvos
6: tehát,
3: azt mondta,
6: ha valakinek inzulin rezisztenciája, mondjuk cukorbetegség megelőző állapota van, akkor erre megvan a szakmai ajánlás, hogy milyen gyógyszeres terápia alkalmas. Ezt azt gondolom, hogy mindenképpen be kell tartani. Ha valakinek cukorbetegsége van, annak is megvan a megfelelő gyógyszeres palettája, amit felírhatunk. Manapság már rengeteg. Attól függően, hogy a betegség milyen stádiumban áll, és ehhez kell ragaszkodnunk. És akkor ezeknek a gyógyszereknek nem veszélye van, hanem pozitív hozamai.
3: A kérdésben volt egy fél mondat viszont, amire én is rá kérdeznék, ami arra vonatkozott, hogy mi van, hogyha abba hagyja. Mi van ennek az injekció kúrának a végén? Vagy
6: bocsánat,
3: hol van
6: ennek? A kérdés az arra vonatkozott, hogy inzulin rezisztencia és cukorbetegség kezelését, ha abba hagyja. Nem hagyjuk abba.
3: Ő azt kérdezte, igen, hogyha a gyógyszert abba hagyja. Igen. Tehát, nem volt egy
6: akinek
3: értelme,
6: cukorbetegsége van, ő nem hagyja
3: abba, mert az életvitelszerűen szedi
6: a kezelést. Ott eljuthat oda, hogy egy hatalmas fogyással kvázi meggyógyul, visszafordul a cukorbetegsége, de akkor őt követni kell, és amikor ismét romlik az állapot, akkor újból lehetőség nyílik arra, hogy újból kezdje a terápiát. De ezt meg kell figyelni. Azt szem előtt kell tartani, hogy az elhízás, az inzulin rezisztencia, a cukorbetegség, ez egy élethosszig tartó gondozást és kontrollokat igényel. Ez egy krónikus állapot. Ez mindenkinek egy adottsága, hogy milyen az étvágyszabályozása, és milyen a cukor-inzulin anyagcseréje. És ezt kell követni a kontrollok
3: igen,
6: során.
3: Pontosítom, bár ott közben mondtam, miközben az SMS-t olvastam, de legyen egyértelmű, hogy amiről mi beszélünk, azok injekciók, és ugye itt az SMS írója másképp kérdezett, ugye ő ott a cukorbetegeknek adott tablettákra gondolt, tehát ezt a kettőt különítsük most el. Igen. Térjünk vissza kicsit arra, egyben dietetikus és pszichológus is, hogy miért vagyunk sikertelenek? Mert ugye a jójózás és minden, amiből kiindult a beszélgetésünk, ez mind azért van, mert bizonyos ponton elbukunk ezekben a kísérletezésekben. Mi a szerepe ebben a dietetikának és a dietetikusnak?
7: Hát az, hogy miért bukunk el, az szerintem nagyon-nagyon összetett. Tehát akár az, hogy milyen szokásokat hozunk otthonról, milyen ételeket főzött nekem anyu, mekkora adagokat adott, milyen ételeket szerettem meg, mennyire jutalmaztak, büntettek ételel, tehát nyilván innestől elkezdve egészen odáig, hogy elhiteti velünk most a közösségi média, hogy csak úgy lehet fogyni, hogy az valami borzasztó megvonáson és korlátozáson alapul, és nagyon sok ember úgy van vele, hogy először szeretnék lefogyni, majd utána megtanulok normálisan enni, de most akkor azt csinálom, hogy ugye, amit a hölgy is mondott, hogy kizárom a szénhidrátot, szóval, hogy nyilván
3: ilyenkor
7: kell
3: fogja a fejét, szó szerint is, hogy tudják a hallgatók a dietetikus,
7: szénhidrátot
3: igen.
7: enni, tehát nem igazán tanulják meg az emberek, hogy kell normálisan enni, amiben minden belefér.
3: Elvesztettük ezt a képességet.
7: Ezt a képességet, és nyilván egy ilyen viselkedés terápián ezt is megtanuljuk, hogy minden, amit az egészségügyi állapot nem indokolja, mindent fogyaszthatunk megfelelő mennyiségbe. És ugyanígy én azt látom, hogy az emberek az egyik szélsőségből a másikba esnek. Van olyan kliensem, aki azt mondta, hogy ő úgy áll a fogyáshoz, mint régen a vizsgákhoz, hogy a vizsga előtt egy nappal összeszorította a fogát, mindent megtanult, aztán túl volt rajta, és hogy a fogyással is ezt próbálja meg, hogy jó, akkor ő koplal egy hétig, fogy nem tudom 6 kilót, csak hát utána meg nyilván visszajön. Szóval szerintem a szemléletet meg kell változtatni.
3: Még egy orvosi dolgot a végére, mert nagyon fogy az időnk. Végül is mit mondanánk erre, hogy ez egy valóban tudományos csodaszer, annyi embernek hoz megoldást? Mert hogy az elmúlt időszakban nőtt a használat, az teljesen egyértelmű és biztos.
6: Én azt gondolom, hogy igen, ez egy tudományos csodaszer. Ez az ember életminőségét és élethosszát is tudja javítani, nem kicsit. Visszatérve arra a kérdésre, hogy mi van, ha abba hagyja, lehet, hogy erre gondolt a hallgatónk. Én azt gondolom, hogy ezek az injekciók segítenek abban, hogy felkészüljön az illető az injekció nélküli időszakra, és akkor ez egy hosszú szakasz alatt meg tudja tanulni azokat a módszereket, amit a kolléganő említett, hogy milyen ételeket válasszunk, mit sportoljunk, hogyan éljünk, és akkor így tulajdonképpen még ez a visszacsapás vagy visszahízás veszélye sem fenyeget annyira. Ha pedig azokat a pácienseket veszem alapul, akiknek már rengeteg társbetegsége van, az ő esetükben azért a halálos betegségeket lassítják, vissza tudják fordítani, az újabb, ahogy említettem, az újabb halálos szövődményeket 20-30%-kal képesek csökkenteni, tehát szerintem ez tényleg nagyon nagy áttörés.
3: És azt még nem említettük, de gondolom, hogy érdemes hozzátennünk, hogy a laborvizsgálat az hozzátartozik egy ilyen injekció használatához.
6: Így van, az időszakos kontrollok is, már csak azért is, mert ezeknek a gyógyszerének a dózisát lépcsőzetesen emeljük, és ahhoz, hogy emeljük-e egyáltalán, mert nincsen mindenkinek rá szüksége, ez egyéni megítélést igényel, ehhez is szükséges egy orvosi kontroll. Tehát mindenképpen szükség van az időszakos állapot felmérésekre, laborvizsgálatokra is.
3: Majdnem megkérdeztem itt a legvégén, hogy melyikükhöz, vagy milyen szakemberhez forduljon, aki ilyesmin gondolkodik, de szerintem tartotta, hogy mindkettejükhöz. Ez elválasztott a kettő egymástól. A lelki és a testi okokat együtt lehet kezelni, ugye?
6: Igen, illetve mindhármunkhoz, mert egy mozgásterápiás szakember is.
3: Jó, akkor három itt a végére.
6: Nincs itt, de
3: bevonjuk őt is legközelebb. Nagyon szépen köszönöm dr. Katona Evelin belgyógyász, endokrinológus, az Észak-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház főorvosa, és Kolné dr. Pap Ildikó alkalmazott egészségpszichológus, dietetikus, a belvárosi evészavar műhely munkatársa volt a vendégem. Az előző fél órában erről szólt a csodaszerekről ma a dr. Kossuth adása, és a holnapi műsorról néhány szóban, bár felnőtt életkora mégis egy gyermeké, mégis az a longevity újabb divat, vagy van erre orvosi magyarázat? Magyarországon él a 7. leglassabban öregedő ember, beszélünk belgyógyásszal is erről a kérdésről. Ez lesz tehát holnap, kérdezhetnek akkor is, az adás mára búcsúzik. Én a hangmérnök Siel Gábor és a szerkesztő Veres Ágnes nevében is köszönöm figyelmüket, vigyázzanak az egészségükre, szép napot, Bicsák Esztert hallották.

0: Éjfél után 2 perccel hírek a Kossuth Rádióban. A szerkesztő Mikja György, a mikrofonnál Poyák Adrien. Megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Megerősítenék a jegybank tulajdonosi ellenőrzését. Ismét kellemes őszi időnk lesz napközben. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki, jelentette ki a miniszterelnök a Nemzeti Gyásznapon tartott központi ünnepségen Gyulán. Magyar Péter úgy fogalmazott, a 177 évvel ezelőtt kivégzett mártírok áldozatát azt teszi igazán naggyá és nemessé, hogy egy olyan szabad hazáért haltak meg, amelyet ők már nem láthattak. A kormányfő hozzátette, hogy az 1848-49-es forradalom és az azt követő események Magyarország történetének szerves részét képezik, amelynek öröksége nem egyetlen politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté. Az aradi vértanúk bátorságát és példamutatását méltatta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke az október 6-ai aradi megemlékezésen. Kelemen Hunor úgy fogalmazott, Arad nem csak a gyász helye, a vértanúk példája nemzedékeknek adott erőt. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 13 kivégzett honvédtisztjére a vesztőhelyen, a Minorita templomban és a szabadságszobornál is megemlékeztek. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata. A kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók ekózási kedvezménye. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert az szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatja. A KDNP frakció szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a katarendszerben adózók is rosszul járnak. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül. Megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változtatnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályain is. 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét, jelentette be a kulturális miniszter. Tarr Zoltán közölte, eddig az NKA támogatási keretének 20%-áról közvetlenül a tárcavezető dönthetett, a jövőben azonban nagyobb szerepet kapnak a szakmai testületek. Tarr Zoltán szerint Hankó Balázs volt miniszter 2025. februárja és idén április között 246 egyedi döntéssel csaknem 5,5 milliárd forint támogatást ítélt oda. Az időjárásról. Holnap is napos, fátyol felhős időre számítunk. Sopron környékén megerősödhet a szél. Éjjel 1-7 fok jöhet, majd napközben 23-27 fok várható.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Passzold vissza, tesó! Ezúttal nem a Grundon, hanem a gyűjtőpontokon, ahol novemberig várják a használt mobiljainkat. A jövő azon múlik, mit teszünk érte a jelenben. Megoldások az Environtech szakkiállításon. Továbbá 10 méternyi természet a Miskolci Jezsuita gimnáziumban. A zöld fal naponta emlékeztet, a környezettudatosságot nem elég tanítani, meg is kell élni. Ezekkel a témákkal foglalkozunk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. Passzold vissza, tesó! Ezzel a felkiáltással hirdette meg használt mobiltelefon gyűjtő kampányát a Jane Goodall Intézet. Immár 9. alkalommal kérnek valamennyiünket arra, hogy nézzünk körül otthon, vegyük elő régi, használaton kívüli mobiltelefonjainkat, és egy közeli gyűjtőponton dobjuk be a kihelyezett dobozba. Jelenleg országszerte mintegy 200 helyszínen adhatjuk le a telefonokat. Az állomásokat jelző térkép és a gyűjtőpont regisztrációs űrlap megtalálható a Jane Goodall intézet weboldalán. Az akció idén is a Gorillák világnapján vette kezdetét. Mint hallani fogják, nem véletlenül. Kádár Andrással, a szervezet munkatársával beszélgettem.
4: Maga a Jane Goodall intézet, illetve Dr. Jane Goodall szemlélet, ez egy holisztikus szemlélet, hogy minden mindennel összefügg, és mindannyian tehetünk egy jobb világért, illetve nagyon fontos, hogy bármit teszünk, azzal hatással vagyunk a természetre, az állatokra és az emberi közösségekre. És ez a használt mobiltelefonokban is megnyilvánul. Egyrészt a bányászat ezeknek a fémeknek, ezek általában a Kongói Demokratikus Köztársaságban zajlanak. Nagyon nagy lelőhelye van ott a koltán nevű ércnek, illetve a kobaltnak is. Ott nagyon olcsó a munkaerő, úgyhogy a gyerekmunka is jellemző ezen a területen, illetve különböző milíciák próbálják megszerezni ezeket a területeket, hogy ők részesüljenek ezeknek a bevételéből, ha eladják ezeket az érceket. Ez egyébként a tantál nevű fém, amit a koltán nevű ércből vonnak ki. Ez minden elektronikai termékben megtalálható, akár tévé, laptop, vagy mobiltelefon, úgyhogy ezért fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy a használt készülékeket leadjuk, de minél tovább használjuk ezeket a készülékeket, mert ezzel csökkenthetjük az élőhelyek pusztulását, illetve a gorillák, csimpánzok, bonobók, illetve más főemlősök, vagy bármilyen állatnak a fennmaradását.
3: Én most először hallottam erről a koltán nevű ércről. Egyedül vagyok?
4: Nagyon kevesen ismerik, ezért is fontos az edukáció, illetve maga a kampány is elsősorban a szemléletformálás, a tudás átadásról szól, ezért járunk iskolákba, cégekhez előadni, illetve most készül egy tananyag is a kampánnyal kapcsolatosan, hogy a gyerekek tudjanak játszani igazából a témában, kitalálni egy-egy alkotóelem nevét, vagy hogy kell összerakni egy mobiltelefont. Egyébként ez is fontos, hogy ezek a készülékek régen modulárisak voltak, kivehetőek voltak az akkumulátorok, akár otthon is meg tudtuk javítani. Egyébként van is egy ilyen készülék márka, Hollandiában gyártják, és ez egy kifejezetten olyan készülék, amiben az akkumulátort is lehet cserélni, meg az alkatrészeket. És akkor nem azt mondom, hogy mindenki ilyet vegyen, hanem az, hogy erre kellene törekednie a gyártóknak is. Ugye van ez az elavulás idője is a készülékeknek. Ez is fontos, hogy minél hosszabb legyen az élettartama, úgyhogy ezekkel kapcsolatban pedig a gyártókat lehet kényszeríteni a vásárlásainkkal, hogy minél tovább használhassuk ezeket a készülékeket.
3: Passzold vissza, tesó, meglehetősen laza és figyelemfelkeltő szlogen. Ennek hallatán először azt gondoltam, hogy főként a fiatalokat igyekeznek megszólítani. Jól érzem?
4: Több értelme is van ennek a felszólításnak. Ugye egyrészt, mintha a gorillák, csimpánzok mondanánk, hogy passzol már vissza tesó, unokatesóink a készülékeket, hogy mi fennmaradhassunk. Másrészt ugye a fiatalokat is megszólítja, illetve akár a foci drukkereket is, akik esetleg nagyon sok készüléket használnak a meccsek nézéséhez. Szóval igazából az a lényeg, hogy mindenkihez szól a kampány. Elsősorban a közösségekhez, tanintézményekben gyűjtik, az egyik évben például egy bölcsöde nyert, 400 kiló mobiltelefon gyűjtöttek, ami számunkra hihetetlen volt, de a kampányban résztvevő partnereinknek is. Most jelenleg egyébként 200 és 500 közti gyűjtőpontunk van az országban, ezek azért mondom így, mert folyton változik, hogy időszakosan kampányolnak a gyűjtőpontok. Most ugye az őszi időszakban szeptember 24-től kezdetétől november 29-ig az Európai Hulladékcsökkentési Hét végéig tart a kampányidőszak. Azon belül ők annyi ideig kampányolnak, ameddig ők gondolják, hogy elérhetik a saját közösségüket. Igazából lehet ez két hét, vagy egy hónap, vagy amennyit ők gondolnak. Mindenki a saját kampányát szervezi meg az oktatási, illetve más segédanyagaink segítségével, amit ingyenesen biztosítunk a kampányban jelentkezőknek. Ugye az első évben 8 kiló volt, most már 10 tonnánál tartunk az összesített adatok alapján. Ez éves szinten körülbelül 10-14 ezer mobil készüléket jelent.
3: Mi az idei cél?
4: 18 ezer készülék, de lehet, hogy az oktatás, illetve a felvilágosítások kapcsán csökkent ez a leadott darabszám, ami ugye nem azt jelenti, hogy nem jól működik a kampány, hanem az, hogy lehet, hogy tudatosabban gondolnak az emberek arra, hogy mit vásárolnak, vagy mennyi ideig tartják meg a készülékeiket. Az ember minél tovább használja a készülékét, az is fontos, illetve az, hogy továbbadja akár családon, vagy a közösségen belül. Ez az új kampányunknak lesz majd esetleg a bevezetője, amit tavaly elkezdtünk tervezni, ez a passzolt tovább tesó. Úgyhogy ez is egy fontos mérföldköve lehet a kampánynak. Reméljük, hogy ez is sikeres lesz.
3: A reklámok azt üzenik, hogyha nem vesszük meg azt az új telefont, akkor valamiről lemaradunk, vagy valamiből kimaradunk. Hogyan látja, változik esetleg a szemlélet?
4: Igen, azt látjuk, hogy a fiataloknál már nem ez a menő, úgyhogy a cégeknek is változniuk kell, úgyhogy a vásárlásainkkal tudjuk őket igazából irányítani már, mint a cégeket, a gyártókat. Most azt látjuk, hogy nagyon sok fiatallal beszélünk a rendezvényeken, illetve az ifjúsági programunkban, a Roots & Shoots Rügyek és Gyökerek programunkban találkozunk velük. Sok önkéntesünk van, aki a gimnazista, egyetemista korosztályból van, és ők mondják, hogy nagyon sok időt elvesz tőlük, értékes időt az okostelefon. Ugye össze-vissza irányítják a reklámokkal az embereket, a tekintetünket, a tudatunkat, úgyhogy nagyon sokan áttértek a nyomógombos régi telefonra, amin ugye nem zaklatják őket, viszont ugyanúgy megvan az okostelefonjuk, csak nem használják annyit. Úgyhogy ebből fakadóan mondhatjuk, amit Dr. Jane Goodall is mondott, hogy mindig van remény, és mindig van lehetőség arra, hogy válasszunk. Úgyhogy minden egyes ember tehet azért, hogy jobb legyen a világ minden egyes nap és minden egyes percben, és ez akár egy használt mobilkészülék leadása is lehet, vagy egy használt készülék tovább használása.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: A következő percekben fenntarthatóbb oldaláról mutatjuk meg a világot. Jönnek a zöld hírek Kovács Bernadett összeállításában.
5: Tovább nőtt az elektromos autó globális értékesítése 2026 második negyedévében. Míg Európában és Kínában erősödött a tisztán elektromos modellek térnyerése, az Egyesült Államokban továbbra is a hibridek bővülése a meghatározó. A világban az idei második negyedévben 3,9 millió tisztán elektromos autót értékesítettek, ami 18%-os növekedés éves összevetésben, a piaci részesedése pedig rekorder 23%-ra emelkedett. Európa öt legnagyobb autópiacán, amely Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és az Egyesült Királyság, 55%-kal nőttek az eladások. Magyarországon az első fél évben 44%-kal nőtt az új, tisztán elektromos személyautók forgalomba helyezése, részesedésük pedig elérte a 10%-ot az új autóregisztrációkon belül. Utóbbival hazánk a visegrádi országok közül a legmagasabb arányt éri el. Két első és egy harmadik helyezést ért el Magyarország a 34. Európai Madármegfigyelő napokon. Az idén is október első hétvégéjére meghirdetett programon 28 országban figyelték az égboltot. A hazai adatgyűjtést a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezte. Az összesített eredmények alapján Európában és Közép-Ázsiában 927 helyszínen több mint 4,8 millió madarat figyelt meg a 23,500 résztvevő. Hazánk idén is jól szerepelt a játékos versenyben, két első és egy harmadik helyezést értünk el. A látott madarak száma Finnországban 1,6 millió, Svédországban 743 ezer, még nálunk 628 ezer 600 volt. A három leggyakoribb megfigyelt madárfaj nemzetközi viszonylatban az apácalúd, a seregély és az erdei pinty volt. Nálunk a listát a seregély vezeti a daru és a nyári lúd előtt. Itthon a különlegességek közül a tundraludat, a rozsdástorkú pityert és a kőforgatót érdemes említeni. November 30-áig több mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöldrendszámát kell lecserélni. Ezután közúti ellenőrzéskor a hatóság bevonhatja a rendszámtáblát és a forgalmi engedélyt, és kivonhatja a járművet a forgalomból. A szabályok 2024. szeptember 1-én változtak meg, azóta már csak a tisztán elektromos 5-e, illetve a nulla emissziós 5Z környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöldrendszámot. A korábban kiadott zöldrendszámmal közlekedő 5N kategóriájú, növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid, valamint az 5P kategóriájú külső töltésű hibrid járművek azonban átmeneti időt kaptak november végéig. Az érintett üzemben tartók vagy új karakterű rendszámot kérnek, amelynek díja a rendszámtábla és az új forgalmi engedély kiállításával együtt 17.475 forint, vagy karakterazonos rendszámcserét kérnek, amelynek eljárási díja 16.605 forint. Ebben az esetben a korábbi rendszámhoz kapcsolódó szerződéses jogviszonyokat, például a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, kaszkót vagy egyes parkolási és behajtási jogosultságokat nem szükséges a rendszám változása miatt módosítani.
3: A zöld átállás nem a jövő ígérete, hanem a jelen feladata. Kevesebb pazarlás, okosabb víz- és energiahasználat, korszerűbb hulladékkezelés. Mind-mind olyan megoldások, amelyek egyszerre formálják a gazdaságot és a mindennapjainkat. Ebben kulcsszerep jut a hazai zöldiparnak és a környezetvédelmi szolgáltatóknak. Az EnviroTech szakkiállítás a legújabb technológiákat és fejlesztéseket hozza egy helyre. Továbbá azt üzeni, hogy a fenntarthatóság nem pusztán környezetvédelmi ügy, hanem az életben maradás kérdése is. Hankó Gergelyt, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezető igazgatóját Kobolák Attila kérdezte.
6: Október 7-e és 9-e között a Hung Expo Budapest kongresszusi és kiállítási központban újra megnyitja kapuit az EnviroTech Powered by Ökoindustria környezetipari szakkiállítás és üzleti fórum. Azt olvastam, hogy több országból is jönnek kiállítók, előadók, melyek ezek az országok, honnan jönnek ezek az emberek, milyen kiállításokkal találkozhatnak majd az ott lévők.
7: Második alkalommal kerül megrendezésre, közel 100 kiállítónk lesz Közép- és Kelet-Európában. Környezetiparra fókuszálunk, tehát minden, ami a vízhez, szennyvízhez, hulladékhoz, földhöz, levegőhöz kapcsolódik, tennyezés és ennek felszámolására való megoldás itt bemutatásra kerül. Ez elsősorban egy B2B kiállítás, cégeknek, szervezeteknek szól elsősorban, nem lakossági, de akit ezek a technológiák mélyebben érdekelnek, vagy szeretné meghallgatni a nagyobb képet, ugye a big picture-t, hogy milyen EU-s szabályozások várhatóak a jövőben is ehhez mi hogyan próbálunk majd alkalmazkodni, illetve ezeket átültetni. Itt a konferenciák alatt ezekkel is megismerkedhet. Vendégországunk Csehország idén, úgyhogy innen jön a legtöbb kiállítónk, de jönnek Olaszországból, Szlovákiából, Ausztriából, Kínából, Romániából. Pont a középső napon 8-án lesz egy konferenciánk, ami kifejezetten a hulladéklerakás csökkentésével fog foglalkozni. Ott például 13 országból jönnek az előadóink. Ja, nagyon sok vízvisszatartás, az ipari vizeknek a körforgásban tartása, tisztítása, és ami nagyon-nagyon fontos, a levegő, tehát a levegő minőség is fókuszban lesz, és a zárónapunkon 9-én lesz nekünk egy nagyon-nagyon fontos konferenciánk, ami a földről fog szólni, hogy a földet ért szennyezéseket, kármentesítést és a barna mezős beruházásokat, tehát az ipari területeknek a körforgásban tartását és kitisztítását milyen ütemben és hogyan fogjuk tudni elvégezni. Nem csak Magyarországon, hanem a tőlünk délkeletre lévő országokban, ahol ez csak most indul el, ott hogyan tudjuk segíteni az ő munkájukat, hogy gyorsabb ütemben történjenek meg ezek a beruházások és környezetvédelmi projektek, mint ahogy történtek Magyarországon.
6: Ha már a hulladékkezelésről, menedékgazdálkodásról szót ejtett. Ezek az országok, amiket felsorolt, amelyek itt lesznek ezen a rendezvényen, olyan országok, amelyektől érdemes tanulnunk?
7: Igen, mindenféleképpen. Mi ugye Magyarországon egy nagyon érdekes szerepet töltünk be. Közép-Kelet-Európába egyrészt tanulunk a nyugattól, de ugyanebben a pillanatban kevesebb hulladékot is termelünk, mint a legkörnyezettudatosabbnak gondolt skandináv államok. Viszont a tőlünk keletebbre lévő országoknak, meg ugye nagyon sok tudást meg technológiát tudunk átadni, ahol még nem tartanak ezen a fejlettségi szinten, mint mi. Ez egy nagyon izgalmas szerep, és szerintem ez az expónak is az egyik sikere, ezért jönnek ilyen sokan. Mi egy hidat képezünk tudásban és technológiában Európa közepén. Azokat az országokat hívtuk meg, akik a hulladéklerakás 10%-ra való csökkentésével nem állnak túl jól, Magyarországon is ez közel még 50%. Azt nézzük meg, hogy hol, ki, milyen szabályozással, milyen technológiával, milyen megoldásokkal, milyen szemléletformálással próbál meg elindulni a 10%-os cél felé.
6: A 10%-hoz vezető úton jelenleg mi 50%-nál vagyunk. Ez 40%-os hiány, de ebben az esetben ezt nevezhetjük többletnek is. 40%-kal többet termelünk, mint kellene. Milyen állapotban van a magyar hulladékgazdálkodás?
7: Az utóbbi körülbelül egy évtizedben nem sikerült drasztikus előrelépést tennünk. Sokkal több körforgásos gazdasági üzleti modellet és gyakorlatot kellene beleépíteni a magyar gazdasági folyamatokba. Több anyagot kellene a körforgásban tartanunk, de a legfontosabb ugye az lenne, és ez a hulladék hierarchiának a legfontosabb és legelső lépése, ez a hulladék megelőzés. Kevesebb hulladékot kéne termelni, kevesebb kellene a lerakókra jusson, és akkor már eleve ebben az arányszámban könnyebben tudnánk előrelépni. De ezt látjuk most EU szinten is, hogy a különféle szabályozások, a PPVR vagy a DEMCO pont ezekben az irányokban mutatnak, hogy csomagolásokat is egy kicsit szigorúbban fogják vizsgálni, csökkenteni kell a méreteket, és újrahasznosítható, illetve környezetbarát anyagokat kell nagyobb arányban alkalmazni a jövőben.
6: Ezek szerint a hulladék gazdálkodásnak, hulladék kezelésnek a leges

0: sokat többet komposztálni, esetleg jobban utánaolvasni annak, hogy amit megvásárolunk, az onnan érkezik, milyen országban gyártják. Nagyon sokszor ugye a fogyasztók cím alapján, vagy a csomagolás alapján tetszik meg nekik valami, és emelik le a polcról, de hogyha egy picit tudatosabbak lennénk, mint fogyasztók, már csak az egészségünk megőrzése véget is, akkor a nap végén ezeknek a termékeknek csökkenne a ökológiai lábnyoma, rövidebb utat járnának be a termékek, és reményeink szerint ugye több kerülne újra hasznosításra.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
2: 10 méternyi természet költözött a miskolci jezsuita gimnázium ebédlőjének falára. A Via Carpatia pályázatának köszönhetően kialakított zöld fal nem csak különleges látvány, hanem az ökoiskola diákjainak oktatásában is szerepet kap. Az örökzöld növények gondozásán keresztül test közelből tapasztalhatják meg, hogy a környezettudatosság odafigyelést és felelősséget is jelent. Bétó Terika riportja.
3: A miskolci jezsuita gimnázium egy hosszú zöld fallal gazdagodott. A Via Carpatia versenyen értek el helyezést a diákok, így ez a körülbelül 10 méter hosszú növényfal az intézmény díszítheti. A különleges növényfal egy versenynek köszönhető, ahol a gimnázium diákjai kiváló eredményt értek el. Mindketten a jezsuita gimnázium tanulói vagytok, egy bemutatkozást hagy kérjek tőletek.
4: Én Orosz Borostyán vagyok.
5: Én pedig Visnyovszki Balázs.
3: Mit szóltok ehhez a zöld falhoz?
4: Szerintem nagyon szépen feldobja így az ebédlőt, és egyrészt nagyon szépen néz ki, másrészt pedig az, hogy frissíti a levegőt, ez ennek is egy jó hatása.
5: Természetesen, ami szép, azt tápolni kell és gondozni, hogy megmaradjon, tehát ezen nincs semmi baj, hiszen megéri. Azért van itt. Automata öntöző rendszere van.
4: Figyeljük, akkor itt mennek benne a csövek, és azok öntözik. Ilyen rendszer van kiépítve.
3: Akkor esetleg le kell törölgetni néha, mert hát poros lesz majd a levele. Ugye ez a jezsuita gimnázium egy ökoiskola. Manapjainkban mi a legfontosabb az élővilágnak, a növényvilágnak?
5: Fenntarthatóság, és igazából az összes élőlény kapcsolata együtt, ami egy nagy egységet alkot, és ez így szép, ez így jó, ezt meg kell így őriznünk, illetve a fejlődésért követnünk kell, és adaptálódnunk hozzá.
3: Alcinger Ferenc, a Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatója örömét fejezte ki a zöld fal felállításáért.
6: Ennek a falnak a sajátossága az, hogy nagyon jó friss levegőt biztosít a szemérlőbe. Hát egy kuriózum tulajdonképpen számunkra, és nagyon jó példa a diákok számára, hogy ilyet lehet csinálni egy épületen belül.
3: Úgy tudom, hogy a jezsuita gimnázium itt Miskolcon már régebb óta ökoiskola.
6: Valóban ökoiskola vagyunk 2000-es évek végétől, amikor ez a program elkezdődik, tehát örökös ökoiskolaként tartanak bennünket számon. Például a honlapunkat is megnézik, akkor rengeteg ilyen eseményt szervezünk a diákjainknak, ami a fenntarthatóság kapcsolatos. Ezek részben iskolai programok, részben pedig tágabb értelemben, tágabb régióba is benyúló programok, illetve vannak olyan programok, hogy nemzetközi szinten is szervezünk, partnerségben más jezsuita iskolával, európai szinten.
3: Ehhez a zöld falhoz mit szóltak a diákok?
6: Gondolom, hogy mindenki nagyon meglepődött, mert nem gondolták, hogy ilyesmi lehetséges. Kicsit úgy gondolom, hogy elméletnek érezték, hogy egy ilyen létrejöhet.
3: És hát ezt a falat ápolni kell, gondolom, gondozni, mert hát milyen növényekből áll egyébként?
6: Ez egy zöld növény, egy egyszerű zöld növény. Az ápolás, ahogy én látom, nem igényel túl sok ápolást.
3: Vizet kell, hogy kapjon?
6: Vizet kell, ez be van szerelve, tehát egy nagyon okos, intelligens rendszer látja el vízzel, illetve még ami izgalmas benne, hogy egy sajátos fény is megvilágítja, tehát ez akkor is jól működik, hogyha besötétetjük a termet, akkor is nagyon szépen élnek ezek a növények, tehát így fizikailag is jól ki van számítva. Ilyen szempontból a diákoknak ez egy külön fizikaórát is pótolhat, hiszen ha elmagyarázzuk nekik, a kollégák elmagyarázzák, hogy ezek a fények, ezek hogyan állnak össze, hogyan táplálják a növényeket, hiszen nem természetes fény.
3: Meddig maradhat életben egy ilyen zöld fal? Vagy mindig lehet pótolni esetleg az elhalt növényeket?
6: Ahogy én látom, ez a növényfaj, hiszen a másik épületünkben már van a plafonra fel van futtatva, az nagy ebédlőbe, ez már a kisebbik ebédlő rész. Már sok éve működik, megvan. Igazából ott is be van hozzá vezetve a víz. Csak annyi ápolást igényel, hogy néha, hogyha elszáradnak levelek, azokat szépen le kell szedni róla, de nagyon minimális ápolást igényel. Szerencsére ez a terem pormentes szinte, úgyhogy még por se ragad a növényekre.
2: A Föld marad című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmarad@

info@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a segédszerkesztő Kobolák Attila és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Toldi Szabolcs.

0: Kossuth Rádió. Karcagon a 97,9 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
2: A régi ruhaköltemények szerelmese, a balatonfüredi reformkori hagyományőrzők társaságának alelnöke. A szervezet még 2005-ben alakult azzal a szándékkal, hogy Balatonfüred reformkori értékeit, hagyományait megőrizze és tovább örökítse. Mindezt alapvetően viseleteikkel őrzik, a ruházkodás mellett viszont számos más programmal is megjelennek. Állandó résztvevőik az Anna Bálnak, amely által Hungarikum díjasok lettek, és főszervezőik a szeptember közepén megtartott, általuk életre hívott romantikus reformkor fesztiválnak. Köszöntöm Önöket, Felszegi Csabát hallják. Ismerjék meg Mező Aliszt, a szervezet egyik motorját, aki rendíthetetlenül ápolja a 19. század első felének emlékeit.
3: Ez a ruhaszerelem valószínűleg gyerekkoromból indult. Én kislánykoromtól kezdve éltem-haltam a sok szoknyáért és a nagy szoknyáért. Iskoláskoromban jártam néptáncolni, és szerettem volna, hogyha kapok sok szoknyát, de mivel hogy kicsi voltam, vékony voltam, rövidhajú voltam, ezért a fiú szerepeket kaptam meg, és soha nem vehettem fel a sok szoknyát, úgyhogy valószínűleg innen indul.
4: Mert hogy nem volt túl sok fiú az együttesben?
3: A fiúk nem akartak táncolni, inkább fociztak és egyéb dolgokkal foglalkoztak.
4: Ez talán Peremartonban volt, hogy a Berhida mellett, vagy Berhidához tartozik, de tudom, hogy a peremartoniak nem berhidaiak, tehát hogyan van ez pontosan?
3: Igen, én Peremarton gyártelepre születtem, igaz, Veszprémben születtem, de a szüleim azok Peremarton gyártelepiek voltak. Édesapám az akkori peremartoni vegyipari vállalatnak a műtrágya üzemét vezette, és a Paxit robbanő üzemet. Édesanyám pedig csecsemőgondozónőként dolgozott az ottani bölcsödébe. Úgyhogy én onnan indultam az utamra.
4: És akkor a ruhák csak a néptánc kapcsán kerültek előtérbe? Vagy otthon is felpróbálta a szép ruhákat? Vagy hogyan volt ez?
3: Én otthon is nagyon szerettem a pörgős ruhát. Van egy emlékem arról, hogy mivel hogy anyukámnak ugye korán kellett menni dolgozni a bölcsödébe, ezért a nővéremre, aki 3 évvel idősebb nálam, őrá voltam bízva, hogy vigyen el az óvodába. Télvíz idején ki volt készítve a ruhám, és sajnos a nővérem kapott ki miattam, mert én nem vettem fel a téli ruhát, hanem a vastag harisnyához a nyári pörgős szoknyámat vettem fel, és így mentem el óvodába.
4: Mit jelent a szép ruha önnek? Tehát egy régi korhű ruha, vagy egy mostani szép ruha? Mit jelent a szép ruha?
3: Én nagyon szeretem nőként a ruhákat, a szoknyákat. Én nagyon keveset hordok nadrágot, mert nekem valahogy a nőiesség az a ruhában és a szoknyában teljesedik ki. Szeretem a szép esésű anyagokat, a pörgős szoknyákat, ezt szeretem.
4: Többször mondtam már a pörgős szoknyát. Miért pörgős szoknya?
3: Azért, mert amikor az ember megmozdul, akkor a ruha is megy utána, főleg, hogyha egy nagyon könnyű anyag, az az emberrel együtt mozog, és jön, és valahogy, nem tudom, kislányként valószínűleg a legtöbb kislány mindig pörög-forog a szoknyájába, én nekem is mindig ezért van. Én nem szeretem a szűk ruhákat, úgyhogy a pörgős szoknyákat szeretem.
4: Ez alapján is ítél? Tehát, hogy meglát egy embert, mondjuk egy csúnya ruhában, így mondom, akkor ítél is róla? Tehát szempont ez?
3: Nem ítélkezem, mert mindenkinek a saját döntése, hogy mit vesz fel. Nem lehet tudni, hogy ő éppen miért abban a ruhában van. Nem ítélem el őket, de azért, ha szép ruhát látok, azért azt megnézem.
4: És akkor mondja meg őszintén, amikor Budapesten a Vörösmarty téren sétál, és egy hatalmas kirakat előtt elmegy, és egy gyönyörű ruha van a kirakatban, akkor felhorkam, mint egy harcimén?
3: Nem, hanem azt nézem meg rögtön, hogy ez milyen drága, és hogy nekem erre nincs pénzem.
4: Mert a szép ruha az mindig drága?
3: A legtöbbször igen. Nagyon nehéz a mai világban, nem is tudom, árérték arányban megtalálni azokat a dolgokat, azokat a ruhákat, amire tényleg az ember azt mondja, hogy na, ez most megérte. Én úgy gondolom, hogy sokszor túl vannak árazva a ruhák.
4: Aztán kicsit visszamegyünk, akkor Peremartonban ugye született, ott nőtt fel, ott kezdődött ez a ruha szerelem, hogy így mondjuk, és kereskedelemmel kezdett foglalkozni.
3: Igen, amikor elvégeztem az általános iskolát, utána én elsőként Tapolcára jelentkeztem a postaforgalmi szakközépiskolába, mert mindenképpen postás kisasszony szerettem volna lenni, de mivel, hogy akkor ugye nem kaptam kollégium elhelyezést, ezért választanom kellett egy másik szakmát, amire én mindig gyerekkoromban azt mondtam, hogy én áruló leszek, nem eladó, hanem áruló, és így lettem élelmiszer eladó és pénztáros. 15 évig pénztárosként dolgoztam.
4: De itt a ruháknak nem sok szerepe volt, gondolom.
3: Nem, mert ott állandóan fehér köpenybe kellett lenni, úgyhogy el kellett takarni a saját ruhánkat.
4: Az is szép a fehér.
3: Igen, igen, igen. Hát az is egy egyenruha. Mondjuk én mindig is szerettem az egyenruhákat, de valahogy a szép ruhák azért mindig vonzottak.
4: És hát a nagyszülői, illetve a peremartoni ugye néptánc élmények is gondolom, hogy kísértették.
3: Igen, az nem Peremartonban volt, az már a Berhida, ami ugye Peremarton-Berhida nagyjából egy, de berhidai néptánc együttesnek varta és tartotta rendben a nagynéném a ruháit, és hát mindig vágytam, hogy hadd vegyem azokat is fel, de nem engedte.
4: És ez komoly fájdalmat jelentett gyerekként.
3: Hát igen, igen, igen, igen. Ezért egyszer felnőtt koromban már sikerült Paloznakon egy szüreti fesztiválon beöltöznöm egy nagyon szép kékfestő ruhába, amiben sok alsó szoknya volt, és én lehettem a kisbíróné, de hát ez régen volt.
4: És ez nem pörgős szoknya volt?
3: De az is pörgős szoknya volt, mert ugye az is néptáncos ruha volt, és ugye azért sok réteg volt, úgyhogy azért azt úgy élveztem.
4: Tehát akkor magyarul a hobbi szintje maradt, meg akkor a kereskedelmi munkája mellett a ruha szerelem?
3: Igen, és sokáig csak a vágyaimban élt, mivel hogy ugye aztán férhez mentem, és született 3 fiam, ugye a sok munka mellett azért ez meg a gyerekek mellett nem nagyon lehetett megvalósítani, szőlővel és borral foglalkoztunk, úgyhogy az minden időt elvitt, úgyhogy vagy a munkahelyemen voltam, vagy a pincébe voltam, vagy a szőlőbe voltam, vagy a gyerekekkel foglalkoztam, és ez így egészen 2017-ig váratott magára.
4: De hát 4 férfi között hol lehetett ruháról beszélni, ruhával foglalkozni, ruhát szeretni?
3: Hát ott csak annyira lehetett, hogy most melyik fiú éppen milyen nadrágot vegyen fel, vagy mindenkinek van-e tiszta ruhája. Ott annyira nem lehetett, hogy magamra gondoljak, mert azért 4 férfi az 4 férfi.
4: Hát akkor a családi élete kezdetén akkor aludt önben, ha jól értem, akkor ez a szenvedély, és aztán Balaton Szüredbe került, nem is tudom, talán újra férhez ment valahogy, és itt csöppent bele ebbe a társaságba?
3: Igen, 2017-ben ugye változás történt az életembe, és akkor jött el az a pillanat, hogy én megvalósíthattam azt, hogy akkor én felveszek egy nagy ruhát alsó szoknyával, abroncsal, és végig sétáltam a Tagore sétányon, amiről fénykép is van. Igaz, hogy nem álmaim színű ruhája, mert egy narancssárga ruhában voltam, amit nem szeretek, de a fényképen az nagyon jól mutatott, és onnantól kezdve elkapott a gépszíj, úgyhogy most már 18 váltás saját ruhám van.
4: Na de azért hogy történt ez? Gondolom, hogy nem volt ennyire egyszerű. Ugye a reformkori hagyományőrzők társaságáról beszélünk. Hogyan csöppent bele ebbe a társaságba?
3: A társaságba ajánlás útján lehetett bekerülni, mivel hogy én a Balatonfüred szőlősi hegyközségnél dolgozom, az egyik reformkori hagyományőrző tagnak volt szőlője, egy idősebb úrnak, akivel mindig beszélgettünk mindenféle dologról, és egyszer csak szóba jött ez a reformkori hagyományőrzők társasága is, és mondtam, hogy én ezt nagyon szeretném kipróbálni, és az ő ajánlására 2017. novemberében elmentem egy taggyűlésre, ahol tulajdonképpen az egyesület befogadott magába. Azt kell tudni róla, hogy egy saját ruhával kellett rendelkezni az ő ajánlásuk alapján, mert ugye nem lehetett csak úgy, hogy az ember vesz valamilyen ruhát, hanem azért ugye korhűnek kell lenni. Én ezt beszereztem, megcsináltattam, és innen indult az én pályafutásom a hagyományőrzőknél.
4: Mert reformkori ruhákban lépnek fel, vagy sétálnak ugye a városban bizonyos programokon.
3: Igen, egy évben körülbelül 40 és 60 fellépésünk van, nem csak Balatonfüreden, hanem az ország több részén is, sőt külföldön is, és mindenféle ünnepen, ami a reformkorhoz kapcsolódik, azon ott vagyunk. Kettő nagy ünnepünk van, a Hungarikum díjas Annabál, ahol mi nagyon sok mindent csinálunk, és részt veszünk, és segítjük a bál lebonyolításában, és a másik nagy rendezvényünk az pedig minden szeptemberben a reformkori hétvége.
4: Tehát akkor mondhatjuk, hogy Hungarikum díjasak.
3: Igen, igen. Az Annabállal kapcsolatban mi is azok vagyunk.

0: tavaly rendezték meg 200. alkalommal, ugye az Anna Bált, de hogyan készültek erre a tavalyi hatalmas ceremóniára?
1: A tavalyi évünk az nagyon sűrű volt, mert nagyon sok bicentenáriumot ünnepeltünk.
0: Jókai és társai.
1: Jókai és társai, igen, és hát ugye ezért az Anna Bál is egy különleges esemény volt. Hát ugye páran új ruhát varrattunk, mert hát mégiscsak azért, hogy Anna Bál, és hogy megmutassuk, hogy milyen szépek vagyunk. Kölcsönöztünk ruhákat is, vagy kölcsönöztettünk ruhákat, aztán mindenféle kísérő rendezvényeken is részt vettünk, mint a szívhalászat, akkor a szerenádok éjszakája, ezek voltak.
0: És akkor ilyenkor úgy érzi, hogy megtalálta a helyét? Tehát amikor az Anna Bálon fellépett tavaly a 200. rendezvényen, akkor helyén volt, úgy érezte?
1: Igen, igen, és hát olyan szerencsém volt, hogy magába a bálba is bemehettem, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. Na, büszkén viselem a ruhákat ilyenkor.
0: Táncoltak is?
1: Igen, igen, igen, igen. A társaság az általában ilyenkor leviszi, hogy ugye nem mindenki mehet be a bálba, jön utánunk ugye a sok nézelődő, mi megállunk az Anna Grand Hotel lépcsőjénél, ahol ugye a bálozók bevonulnak, utána mi sorba állunk, és levisszük a vendégeket a vitorlás térre, ahol különböző rendezvények vannak, és táncházat rendezünk ilyenkor.
0: Milyen ruhában volt?
1: Dubajból hoztam tavaly anyagot, mert a tavaly is volt egy reformkori bálunk, az első bálunk, és a barátnőm kint él Dubajban, és én mondtam, hogy én onnan szeretnék anyagot hozni, úgyhogy egy selyem szatén anyagot hoztam, egy sötétkéket, ami ezüstös díszítéssel volt ellátva, és abban voltam az Anna Bálon is.
0: Volt párja? Tehát ilyenkor van, akivel fellépnek?
1: Mivel hogy a férjem sajnos nem táncol velem, mert nagyon szédülős, ezért a társaságból van egy úr, akivel én már évek óta együtt táncolom, úgyhogy ő vele.
0: Farokban volt?
1: Nem, ő díszruhában volt, díszmagyarban. Zolinak kétféle díszmagyarja van, egy zöld nadrággal és egy arany dolmánnyal és egy barnás mentével ruhája, és az újabb az pedig barna nadrággal, arany dolmánnyal és egy másik mentével, szóval már nem is tudom a színeket. A lányok a sajátját jobban megérzik, mint a fiúkét.
0: De hát itt minden a hagyományérzésről szól, ugye, tehát ez a lélektana az egész társaságnak. Hányan vannak ebben a társaságban? 20 éve alakult egyébként?
1: A társaság 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy Balatonfüred reformkori értékeit, hagyományait megőrizze, és tovább örökítse. A társaságunk az 60 főből áll most, de ebből nagyon sokan ugye már idősebbek, 60-70 év fölöttiek, akik még 50 pluszosak, és ugye jobban hadrafoghatók, ők ilyen 30-an vannak, 30-40 fő.
0: Fiatalokat nem érdekli ez a műfaj?
1: Sajnos nem, nagyon nehéz. Akik jönnének is, azok is mind az 50 pluszosak. Nekem van egy 10 éves kislány unokám, akit már több éve próbálok beöltöztetni, és kategorikusan kijelenti, hogy nem. Pedig én úgy gondoltam, hogy a kislányok szeretnek királylányok lenni, de hát nem.
0: Még a nagyival sem jön?
1: Nem. Nem, mindig néz messziről, integet, örül, hogy ott vagyok, meg megkérdezi, hogy most fölveszed a szép ruhádat, mondtam, igen, jössz velem? Nem.
0: Akkor ki tud megfertőzni ezzel? Tehát ki az, akinek át tudja adni ezt a hagyományt?
1: Ez nagyon nehéz, és nem tudom. Nem tudom, mert én azért kezdtem el ezt az egészet csinálni, mert a séta közben, amikor az ember végigmegy az utcán, vagy csak táncol, és belenéz az emberek szemébe, és ezt a pillanatnyi boldogságot látom benne, amit én ezzel okozok nekik, hogy szépen fel vagyok öltözve, kihúzom magam, és amikor meglátják a ruháinkat, ez a jaj, de gyönyörű, és királylány, és meg a táncok is tényleg, és ezért megéri csinálni, de hogy ki fogja utánunk, azt sajnos nem tudom, mert a mai fiatalok ez nem érdekli. Meg kell ehhez érni szerintem mindenkinek, hogy mikor érik meg a tudata, vagy mikor érez rá, hogy ő ezt szeretné csinálni. Sokan felveszik a ruhát, mert azért érdeklődnek most is ugye a reformkori hétvége után, de nem tartósan. Azt tudni kell, hogy ez egy drága hobbi. Egy öltözet, mire elkészül, mert ezek nem kosztümök, ezek nem...
0: Korhű ruhák, mondhatnám én laikusként.
1: Ezek korhű ruhák, ezek 200-300 ezer forintba kerülnek, mire elkészülnek, és akkor ugye nincs sok varrónő, aki elvállalja, akkor a varrónővel a hadakozás, hogy készen van már, nekem kell a ruha, megcsináltad már, mikor megyünk, mikor lehet jó, akkor ugye az alapanyagok is, hát régen olyan gyönyörű anyagok voltak, most ilyet beszerezni, tényleg el kell menni vagy Törökországba, vagy Dubajba, vagy Szlovákiába, vagy Csehországba, hogy az ember tudjon hozni bármit is, hogy tényleg egy olyan ruhája elkészüljön, egy dísztöltözet, vagy bármi.
0: Macerás, megvarniuk a varrónőknek mindezeket?
1: Természetesen, persze. Hát ugye ennek mindnek egyedi szabás mintája van, ezek nem konfekció méretek, itt minden mindenkire készül, 3-4 próba, de nem is áll minden varrónőnek a kezére, mert itt Balatonfüreden is többet is kérdeztünk, és mondtam, ő nem var, úgyhogy Balatonszőlősön van egy varrónőnk, egy van itt Balatonfüreden, Bándon van egy, meg Keszthelyen.
0: Itt a hagyományőrzők irodájában van egy gardób is, amik tele van régi-régi ruhákkal, szabad besétálni oda?
1: Természetesen.
0: Egészen más akusztika, besétáltunk egy csodálatos gardób szobába, elképesztő fehér pörgős szoknya, aljakat látok.
1: Ezek abroncsok, igen, itt ugye az abroncsoknál megkülönböztetünk 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os abroncsot, attól függ, hogy ugye mekkora a szoknya. A legnagyobb az körülbelül 134 centi, az átmérője 140 centi, és akkor abból már egy hatalmas nagy harang van, mert ugye egy női szoknya az általában 8-10 méter anyagot felvesz.
0: Kényelmes ez a ruha, vagy be őszintén?
1: Ebbe tartás van. Aki nagyon szereti a vállait leengedni, annak kényelmetlen, mert ebbe ki kell húznia magát az embernek, mert ugye ebbe halcsontok vannak, egy ruha általában 3-4
0: és... Bocsánat, halcsontok vannak halcsont, benne, igazi igen, halcsont.
1: Nem, csak annak mondják, ezek fém merevítők tulajdonképpen, csak halcsontnak mondják. Úgyhogy egy ruha általában 2 kilótól 5 kilóig van, amit az embernek viselnie kell pár órán keresztül, és az nem egyszerű. Van, amikor már a végére a derék az már az fáj, mert nem vagyunk ehhez az egyenes tartáshoz szokva.
0: Már nem vagyunk hozzászokva?
1: Nem, mert mindenki elengedi magát, és ebbe csak úgy lehet menni, hogy kihúzza magát az ember.
0: Csodálatos fehér csipkés ruha, 5 abroncsos, jól számolom?
1: Most vettünk ilyet kipróbálni, de ezek nem bírják annyira a ruhát.
0: Ez nem olyan nagy?
1: Igen, ez egy 6-os itt alatta.
0: Gyönyörű hófehér, szinte csipkeszerű szoknyát mutat.
1: Erre egy nagyon nagy ruha megy rá, például egy ilyen sétálós ruha, 7 méter anyagból van egy kockás. Sétálós ruha.
0: Ilyen volt régen valóban reformkorban egy ruha, ilyen kockás, szintes kockás szoknya.
1: Nagyon szerették a kockásat, a pöttyöset, a csíkosat, a hölgyek. Nagyon sok ilyen van.
0: De érdekes, meg sem mondtam volna, hogy ez a típusú anyag divott a reformkorban. Igen. Csíkos anyag? Látok ott egy szürke csíkosat?
1: Igen, csíkos is van, úgyhogy többféle általában virágmintás a kislányoknak, és akkor ugye ezen nagyon sok szaténszalag, csipke, meg mindenféle kiegészítő kis kalapok hozzá.
0: Ez alá mind lehet abroncsot tenni?
1: A kislányoknak általában nem szokott abroncs alatta lenni, hanem úgynevezett kis bugyogójuk volt, ami ugye térd alattig egy ilyen csipkés bugyogó. A nagyobb lányoknak, azoknak már volt kisebb abroncsuk.
0: Most, hogy mondja, filmekből ismerős valóban ez a kis nadrágszerű. Férfi ruhák a másik oldalon. Itt aztán fraktól kezdve a díszöltönyig minden van.
1: Ez a díszruha.
0: Segíts csak megfogni, mert nagyon súlyos lehet. Hát ez legalább 15 kg 20.
1: Igen, ugye ez a mente, ezt vetik ugye félvárra, panyókára. Ezt nem szokták nagyon felvenni. Alatta van a dolmány.
0: Gyönyörű vajszínű sejem öltöny zsinórozással?
1: Igen.
0: Ez is zsinórok.
1: Igen, a zsinórjainkat, azokat a passzománynak hívják, azzal vannak elkészítve a ruháink, úgyhogy erre is adunk, és ezért például egy ilyen öltözetnek a zsinórozása az egy 100 000 forintba kerül.
0: Kék bársonykabát, hatalmas prémmel.
1: A prémek azok ugye megpróbáljuk hűen, igaz, hogy műszörme, mert hát azért védjük az állatokat, de valamennyire hasonlítson rá.
0: Na most én férfiként állok ebben a raktárban, ahol csodálatos ruhák vannak önnek, amikor besétálod, akkor mire gondol? Öröm, boldogság, extázis.
1: Nekem itt az irodánkban ez már nem annyira extázis. Nekem az otthoni az, ami nekem ugye a 18 váltás ruhám, én időnként azért úgy fölmegyek, rendbe rakok közöttük, meg nekem minden külön zsákban van elrakva, úgyhogy minden használat után tisztítva vannak, ahogy kell, úgyhogy ez rendesen. Szeretem őket is elnézni, de nekem ez már ugye egy ilyen megszokott, egy ilyen mindennapos, mert itt vagyok körülöttük minden nap.
0: Tehát van otthon a lakásában egy szoba, ha jól értem, egy nagy gardób, amely 18 reformkori váltó ruhával van tele?
1: Igen, nekem van fönt, ugye családi házban lakunk, és akkor az emeleten az egyik szobában van egy nagy szekrényem, ahova ugye zsákokba szépen a ruháim el vannak rakva. Nekem is van díszöltözetem, van báli ruhám, van sétáló ruhám, van palotás ruhám, amivel palotást táncoljuk, úgyhogy mindenféle van.
0: És hát a szokásos kérdés, melyik a kedvenc a 18 közül?
1: Hát mindig a legújabb, most per pillanat ugye ez a sötét kék, aztán van egy, én nagyon szeretem a kék szint, nekem az a, az a kék meg a piros, van egy úgynevezett kék rojtos sétálós ruhám, azt is nagyon szeretem, és most készült el a szeptemberi bálunkra a legújabb ruhám, ami egy bordó-zöld kombó, úgyhogy nagyon jó lesz.
0: Közben elsétálunk egy frak előtt, de hát a frak egy férfinál, ez a fekete frak, hát ez mindig klasszikus, nem?
1: Ugye a reformkori szabóknak ez egy feladata volt, hogy ugye az ő öltözéküket is könnyítsék, a reformkorban a férfiakét is, és ne ez a merev dolmány legyen, meg a, ugye azok drágák voltak, mire elkészültek, és ezért készültek ezek a frakok, aminek előbb-utóbb el is hagyták a szárnyakat, a frak szárnyait, és abból alakult ki a mai zakó például.
0: Paróka, póthaj, ott póthaj. Egy polcon.
1: Póthaj is van, igen, mert azt tudni kell, hogy a reformkorban is a hölgyek rengeteg póthajat használtak. Látunk képeket, vagy filmeket, régi filmeket, és ilyen csiga, olyan fonás, annyi hajuk nem volt, úgyhogy ők is póthajat használtak.
0: Cilinder sétapálcák, méghozzá vas fejű sétapálcák. Igen. Nem eredeti, gondolom.
1: Nem. Hát ezeket is most már ilyen után gyártottak, de ami a korhoz akkor illet, gömbfejjel, vagy pedig ugye van különböző sas napernyők vannak még itt benn, cilinderek, kalapok a hölgyeknek.
0: Illetve gyerekruhák, látom, tiszta csipkéből.
1: Azok nem, a gyerekruhák itt vannak.
0: Akkor egy férfinak ez egy teljesen idegen terep.
1: Az a csipkés, az a sok csipkés, ugye mi palotást is táncolunk, és az egyesületnek kétféle palotás ruhája van, a színes bársonyruhánk.
0: Ez a piros?
1: Igen, ez az egyik fajta palotás ruhánk, és ugye mindenhez van csipkekötény, ugye ez is dúsan van zsinórozva.
0: Aranyzsinórral.
1: Igen, és ez pedig az első ruháink voltak, ez pedig egy fehér, vagy inkább vajszínű. Van, amit csak ebbe táncolunk, és van, amit meg a pirosban. Ehhez is ugyanúgy van kötény, van párta, van blúz, teljes szett.

0: Azt kérdeztem már, hogy nem kényelmetlen ez a ruhad?
1: Van, amikor megkönnyebbülök, hogy levehetem, de ugye most már mindenféle praktikánk van, hogy mit veszünk még fel a ruha alá, hogy komfortosabb legyen, mert azért mi is izzadunk benne. Tehát azért vannak a legyezők, sok mindent kitalálunk, hogy legyen kényelmesebb.
0: Próbálnék kötekedni, nem meleg, mondjuk az Annabálon a nyár kellős közepén?
1: De igen, meleg, de hát...
0: Nem olvad le magukról?
1: Nem, mert hát régen is volt meleg, régen is felvették a hölgyek, régen is ebbe kellett járni, úgyhogy ki kell bírni.
0: Azt tudjuk, hogy ugye a reformkori hagyományőrző társasága, amelyről most beszélünk, azzal a szándékkal jött létre, hogy Balatonfüred reformkori értékeit, hagyományait megőrizze, ápolja és tovább örökítse. Hogy sikerül ez a mindennapokban?
1: A viseleteinkkel őrizzük, de a ruházkodás mellett azért számos más programral is megjelenünk, mint például a reformkori sütőde, amit egy évben kétszer csinálunk. Rendeztünk mesepikniket, ahol megpróbáltuk visszahozni az akkori életérzést, pikniket, mivel hogy annak idején is szerettek, ugye nem volt se tévé, se rádió, semmi, ezért kimentek a udvarukba, pikniket tartottak, meséltek, és mi ezt próbáltuk visszahozni, ezt az élményt. Azon kívül tartunk kulturális előadásokat, reformkori pillanatok címmel. Az első előadásunk az volt a címe, hogy tudni illik, hogy mi illik. Illemtan óra előadás volt, azóta már volt a báli ruházkodásról, jókai nyelvezetéről. Próbáljuk így a reformkort így megismertetni a látogatókkal.
0: Ha már jókai, akkor tavaly, ha jókai 200-on felléptek, mondjuk a jókai villában?
1: Természetesen mindig van a jókai születésnapján egy koszorúzás, és tavaly részt vettünk. 24 órás jókai felolvasáson voltunk, ahol 24 órán keresztül jókainak a műveiből olvastunk fel.
0: Szintén kosztümben, gondolom?
1: Természetesen igen, be voltunk öltözve.
0: Milyen viselet volt például a jókai villában önön?
1: Hát én rajtam most egy úgynevezett gyászviselet volt, mert ugye mindenkinek van egy gyászruhája is. Nem azért, mert gyászoltam, de akkor az volt, mert kicsit hűvös is volt, és ez volt a legcélszerűbb, ez fekete, saját anyagában mintás, gyönyörű. Ahhoz képest, hogy gyászruha, egy gyönyörű ruha, és abban voltam. Férjem pedig egy bocskai viseletben volt.
0: Azt már kérdeztem, hogy hogyan tudják tovább örökíteni mindezt a hagyományt, és mondta, hogy nehezen. Miért nehéz ez? Ez annyira szép dolog, aki erre fogékony. Miért olyan nehéz ezt tovább vinni?
1: Szerintem ezt azért nehéz tovább vinni, mert egy az, hogy ez elfoglaltság. Nagyon sok elfoglaltsággal jár, ez elhivatottsággal jár. Hát nem kevés pénzbe is kerül.
0: Én férfiként nehezen beszélek ruhákról, meg ilyen dolgokról, de igazából saját magának mit okoz? Tehát milyen örömet okoz valóban az, hogy végre elérte Berhidáról a néptáncos helyről, öltöztető gyerekkorából erre a reformkori hagyományőrző helyre? Mi az, amit ad önnek mindez? Tehát mitől öröm ez, mitől szereti csinálni, mitől megy boldogan, mitől készül boldogan, teszem azt az Annabálra?
1: Nekem ez azért okoz örömet, mert amikor felveszem ezt a ruhát, hát én egy kicsit átváltozom. Én kihúzom magam, és visszarepülök az időbe. Én imádom a kastélyokat. Imádom megélni ezt az érzést, amikor végigmegyek a tagorsétányon, vagy pedig táncolunk, és amikor a közönségnek a szemébe látom azt a pillanatnyi boldogságot, hogy én most örömet okoztam nekik, hogy nagyon tetszik neki, és büszke vagyok arra, hogy szép vagyok, végre nőnek érzem magam, és büszke vagyok arra, amit képviselek, hogy itt a reformkori hagyományőrzőkkel egy kicsit vissza tudjuk hozni azokat az időket.
0: Kastély szerelem, azt mondta még hozzá, ruha szerelem mellett, lehet, hogy igényeiben szerepel mindez, tehát, hogy korábbi ősei esetleg királyok, királynők voltak?
1: Hát a korábbi őseim azok nem biztos, hogy királyok voltak, a nagymamám Nádasladányban, a nádasdi grófoknál volt konyhalány.
0: Hát akkor a kastély szeretete talán innen, nem?
1: Igen, igen, az előfordulhat. Nem tudom, például, ha eljutok Keszthelyre, a Festetics kastélyba, én úgy érzem, hogy hazaérkeztem. Ugyanez megvan másik kastélyokban is. Én nagyon szeretek ellátogatni, és hála Istennek a reformkori hagyományőrzőkbe a társak átvették ezt a lelkesedést, és nagyon sok kastélyt bejártunk már Magyarországon, ami elérhető közelségben volt.
0: Korhű ruhákban, gondolom.
1: Igen, korhű ruhákban, ahol nagyon nagy meglepetést okozunk mindig a kastélyba. Igaz, előtte le van egyeztetve, hogy nem zavarja őket, mehetünk benne, felvehetjük, de már például Tiszadobra az idén így hívtak meg minket, hogy hallották, hogy Füzérradványban is mit szerepeltünk, és már ide is kérték, hogy menjünk el, úgyhogy az idén 3 napot töltöttünk Tiszadobon, ami hatalmas élmény volt mindenkinek, nekünk is, a vendégeknek is. Jártunk Bécsben, voltunk a Hofburgban, voltunk a Schönbrunni kastélyban, úgyhogy a Schönbrunni kastélyban a bálteremben keringőt táncoltunk. Hatalmas élmény volt. Azért szeretem ezt az egészet csinálni, mert egyrészt magamnak is, és az embereknek is nagyon örömet tudok vele okozni. Igaz, hogy a nap végére elfáradok a ruha viselésébe, fájnak a lábaim, esetleg melegem van, de akkor is mégis örömet okoztam mindenkinek.

Kedves hallgatóink, az arcvonásokban Mező Aliz, a balatonfüredi reformkori hagyományőrzők társaságának alelnöke mesélt magáról és hivatásáról. Műsorunk a mediaclick.hu oldalon visszahallgatható. A felelős szerkesztő Bestlin Anita nevében is köszöni figyelmüket, Felszegi Csaba.

0: Egy órakor hallgassák meg híreinket itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Mikhia György. Megjelentek a vagyonadó és a kata részletei, csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét. Ma is kellemes őszi időnk lesz, és most jöjjenek a részletek. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei év végi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, a kisadózók tételes adóját, a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók ekózási kedvezménye. A jövőben ők is évi 60 millió forintig tudják igénybe venni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. A tervezeteket jövő szerdáig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. A Fidesz szerint a kabinet pénzt akar beszedni az emberektől. Úgy fogalmaztak, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakció szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül. Megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változtatnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályain is. 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét, jelentette be a kulturális miniszter. Tar Zoltán közölte, eddig az NKA a támogatási keretének 20%-áról közvetlenül a tárca vezető dönthetett. A jövőben azonban nagyobb szerepet kapnak a szakmai testületek. Tar Zoltán szerint Hankó Balázs volt miniszter 2025. februárja és idén április között 246 egyedi döntéssel, csaknem 5,5 milliárd forint támogatást ítélt oda. Nyilvánosságra hozta a kormány a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Emlékeztetnek, hogy arról a helyi önkormányzat dönthet, de a debreceni közgyűlés nem hozott ilyen rendeletet. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 grammos 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, a kórházban gondoskodnak róla. Ma is napos, fátyol, felhős időre számíthatunk, Sopron környékén megerősödhet a szél, addig is éjjel 1-7 fok jöhet, majd napközben 23-27 fok várható a folytatásban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felfedező. Tudományos magazin. A nyelvről és a művészetekről.
2: Tudomány és irodalom. Hogyan lehet egy rendkívül népszerű könyv segítség ahhoz, hogy a diákok szívesebben tanulják a kémiát? Erről szól a mai felfedező. Köszöntöm Önöket, Olá Andrea vagyok. A 7.-8. osztályos diákokhoz hozhatja közelebb ezt a tantárgyat a Mutáns Mómus titka, vegytani túlélőkészlet kezdő mágusoknak című rendhagyó oktatási segédlet, amely a Harry Potter világán keresztül avatja be a gyerekeket. A könyv a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának gondozásában jelent meg, vendégem Lente Gábor egyetemi tanár, a Pécsi Egyetem Kémiai Intézetének vezetője. A szakterületéről kérdezem most először.
3: Hát én ugye kémikus vagyok, kémiából a fizikai kémia szakterületem, ez az, amit általában oktatunk. A kutatási szakterületemet pedig úgy hívják, hogy reakciókinetika. Reakciókinetika az az a tudományág, ami azzal foglalkozik, hogy milyen gyorsan, milyen sebességgel zajlanak le a kémiai reakciók, mert ugye a kémiai reakciókban van olyan pillanatszerű, vagy majdnem pillanatszerű, tehát például, hogy egy idegingerület eljut az agyba, az azért nagyon-nagyon rövid idő alatt megvan, és amögött már több kémiai reakció van. Vagy hogy az ember lát, amögött is rendkívül sok kémiai reakció lesz, de a látást úgy lehet becsapni és mozgóképnek láttatni, hogyha legalább másodpercenként 25-ször új képet vetítünk ki, tehát az nagyon rövid időskálán zajlik. És akkor vannak olyan folyamatok is, amik meg nagyon hosszú ideig tartanak, de hogyha van valakinek gyémántgyűrű, akkor elvileg az átalakul grafittá. Szerencsére néhány ezer év alatt még nem lehet észrevenni. Tehát ilyen időbeli vonatkozásokkal foglalkozik ez a ága a kémiának, ezen belül is már egy jó ideje nem a kísérleti részét művelem, hanem az elméletit.
2: Nem gondolnám, hogy a munkádhoz hozzátartozik az, hogy mondjuk varázsigéket találj ki, és ezt nem véletlenül kérdezem, hiszen egy gyönyörű új kötet van itt előttem, és hátul van egy nagy rész, amiben sok fontos definíció mellett jó néhány varázsigét is találunk, újakat, olyanokat, amiket nem ismertünk eddig.
3: Természetesen ez nem része normálisan a kutatási folyamatnak, de itt a cél eléréséhez valamiféle kerettörténetet kellett kitalálni, és hát a Harry Potter univerzumról van szó, a kerettörténetnek a varázsige is a része. Hát nem egyedül vagyok szerző, hanem heten vagyunk szerzők. Többek között azért is volt szükség 7 szerzőre, hogy itt a kellő kreativitás azért meglegyen. Kell mondjam, a szerzők közül messze nem én vagyok az, aki a legjobban ismeri a Harry Potter univerzumot, úgyhogy volt olyan, ami a saját ötletem volt, de egy tipikusan azért nem az én nyelvi képességeimen múlott a dolog.
2: De mi volt a cél? Mi volt az alapötlet, hogy megszülessen a Mutáns Mumus Titka Kalandos Kémia című elképesztő kötet?
3: Ugye az alapgondolat az az volt, hogy azt, hát kémikusok nem nagyon szokták kimondani, de bárhogy is van a kőkemény valóság az, hogy az iskolában a kémia tantárgyat nagyon kevéssé kedvelik átlagban a diákok. És ugye vannak pedagógiai technikák, amivel lehet ezen változtatni. Az egyik fontos dolog, hogy helyezzük olyan környezetbe az új ismereteket, amiket egyrészt már ismerősek a diákoknak, és ha lehet, még abba a gondolatkörbe tartoznak, amit szeretnek is. Bármennyire is azt mesélik a mai ifjúságról, hogy nem olvasnak, azért a Harry Potter történeteket, nem csak hogy a filmeket, még a könyveket is sokan ismerik. És akkor ez az alapgondolat, hogy akkor, hogyha egy ilyen környezetben helyezzük el a kémiai ismereteket, akkor lehet, hogy nem az az érzése lesz annak, aki olvassa, hogy neki itt kémiát kell tanulnia, hanem inkább a Harry Potter érzés hatja át, és akkor a Harry Potter érzéstől vezérelve fog emlékezni olyan dolgokra, amik egyébként a kémiában is fontosak. Nem az én találmányom a dolog. Korábban 5 évvel ezelőtt a Csillagok háborúja fantázia világában felhasználva földrajzkönyv, az már született ilyen.
2: Most így, ahogy elolvastam a könyvet, az jutott eszembe, ami még korábban sosem, hogy nem lehet olyan nagy különbség a bűbájtan és a kémia között, vagy a varázslás és a kémia között, tehát nem csak látványban, érzésben, de hát anyagokat, hogyha vesszük. Szóval, hogy ez a párhuzam, ez könnyű volt.
3: Igen, ez a párhuzam az adta magát, mert ugye a kémiában az anyagoknak az átalakítása a fő tevékenység, amit folytatunk, és néha ez egészen kevéssé látványos, egy szintelen oldatból lesz egy másik szintelen oldat, néha meg sokkal látványosabb. És úgy gondolom, hogy aki kémikus lesz, azoknak a nagy részét pont ez az anyag átalakítás és az ezzel járó jelenségek azok, amik megfogják. Tehát az, hogy a Roxfordban a bájitaltan tantárgy, az majdnem egy az egyben kémia, az ugye a könyvnek az alapvetései közé tartozott, mert ott is ugye különböző anyagoknak a megfelelő arány összekeverésével új tulajdonságú valamit akarnak előállítani, aminek még általában valamiféle élettani vagy pszichés hatása is van.
2: Mi az, amit neked köszönhetnek az olvasók kifejezetten ebben a könyvben?
3: Volt 2 fejezetem, amit eleve nekem kellett kitalálni.
2: Meg?
3: Az a fejezet, ahol a kristályokról van szó, a kristályok kristálya, meg ami előtte van, amikor a vegyszertárban keresi a főhős a halványzöld hegyi halitot. Tehát ez a 2 volt, amit én írtam, de ettől nekem még olyan feladatom is voltak, hogy megpróbáltam valahogy a történeti szállat egységbe hozni, meg aki úgy érezte, hogy neki kevésbé van tehetség az ilyenféle íráshoz, annak a konkrét írási dolgokkal is segítettem, meg próbáltam azzal is segíteni, na ezt a ismeretanyagot, ez hogy lehetne a történetbe befoglalni. És igen, még a bevezetést, azt, a legelső fejezetet azt én írtam, az nagyon nagy móka volt az első fejezetet megírni, mert ugye a könyv az úgy működik, mintha a 8. Harry Potter regény lenne. Tehát abban az évben játszódik, amikor a Roxforti csatának már vége, és a következő össze Harry Potter már ugye végzett, tehát nincs ott az iskolában. A Sera az nem az én ötletem volt, az Nagy Ádám ötlete volt, a kékhajú kislány főhős, de a legelején, hogy akkor hát kezdődjön úgy, hogy indulunk el a Roxfortba a gőzmozdonnyal, meg hogy akkor már ott a vonaton hozzunk be egy-két kémiai fogalmat, meg kémikus.
4: A Csoki Békás kártya az egy nagy ötlet szerintem.
3: Igen, a Csoki Békás kártya az akkor most ugye varázslók, de akkor a varázslók között kémikusok is vannak. Ugye már ott is megágyazott teljes történeti ívnek valamennyire a bevezetés. Hát úgy kell elképzelni ezt a folyamatot, hogy volt, hát 7 szerző van felírva a könyvre, de ebből csak 6 kémikus, tehát fejezeteket 6-an írtunk, és a rajtam kívül 5 ember mindenre várt, hogy én ezt elindítsam az egészet, és akkor legyen valami íve, és akkor ők is megpróbálták követni azt a stílust. Meg kell mondjam, az első fejezet az úgy született, hogy azért viszonylag sokat olvastam a Harry Potter regényeknek a kezdését. Nyilván nem szó szerint az van, mint a Harry Potter regényekben, de a gondolatvilág az nagyon-nagyon hasonló, mert egy ilyen könyvnél az is fontos, hogy a legelején megteremtsük azt az atmoszférát, ami az eredeti regényeket felidézi, utána már lehet, hogy könnyebb a történetszálát folytatni.
4: Abszolút behúzza az olvasót, a gyereket is, meg a felnőttet is szerintem. Említetted ezt a két fejezetet, ami a tied volt. Mi a tananyag, amit abban megtanulhatnak a gyerekek?
3: A tananyag elsősorban ott a szilárd anyagoknak a viselkedése volt, meg valamennyire azt érzékeltetni, hogy mennyire sokfélék az anyagok. Olyan szempontból egy picit a saját lelki beállítottságomhoz is közel áll ez a két fejezet, hogy ha valaki olvassa a történetet, na ez az a két fejezet, ahol Sera gyakorlatilag egyedül van a fő. Én ez a viszonylag magányos típus vagyok. És a harmadik fejezetben, ahol egy nagy raktárba kell anyagokat megtalálni, pedig volt egy olyan célom is, amit szerencsére a többiek is felismertek úgy, hogy nem mondtam el neki. Ez a cél pedig az volt, hogy a tudományos módszert úgy általában megismertessük. Tehát az egy nagyon fontos dolog a tudományos módszerben, hogy nagyon-nagyon sokat tévedünk a tudományban, és a tévedésekből tanulunk. Tehát folyamatosan felülvizsgáljuk azt, amit gondolunk, és itt is van, amikor keresi a vegyszert a főhős, akkor mindig gondol valamit, hogy milyen rendszer szerint lehetnek itt elhelyezve az anyagok, és időnként úgy felülvizsgálja a dolgot, hogy hát lehet, hogy akkor mégsem úgy. És aztán mégis ezzel a módszerre megtalálja, amit akar.
4: Egyébként az fontos, hogy ő mit keres. Az egy dolog, hogy van a Roxford rejtett ajtói mögött egy mumus, akit látnak, aztán eltűnik, szóval hogy őt meg akarják találni, de hogy 15 éves, azt hiszem, a Serafina, ő nagyon elszánt.
3: Igen, majdnem minden Harry Potter regényben van egy központi probléma. Többnyire a címében is, a bölcsekköve, Azkabani fogoly. És itt a fő probléma az az, hogy a Roxford diákjai közé beférkőzött egy olyan mutáns mumus, akire a szokásos mumus ellenes dolgok nem hatnak. És akkor végül is a tanárok azt derítik ki, hogy ezt a mumust csak olyan valaki leplezheti le, akinek még nincs RBF vizsgája. Mert hogyha valakinek van RBF vizsgája, akkor az beég így az aurájába, és akkor arra a mumus érzékeny. És ezért fontos az, hogy ötödikes a főhős, aki az RBF vizsga előtt áll. RBF, tehát a rendes bűbályos fokozat. És emiatt aztán ugye közben készülnie kell a vizsgára is, de még ezt ő neki úgy külön feladatként kiadják, titkos vegytanórákra jár, és a végén, hát ha valaki meg akarja tudni, hogy sikerül a mutáns mumust lelepleznie, annak ajánlom, hogy olvassa el a könyvet.
4: Mennyi felfedezésre ad lehetőséget ez a kötet? Tehát, hogy kísérletek vannak, ők is próbálkoznak vegyi anyagokkal, folyadékokkal, gázokkal. Megadjátok azt a lehetőséget, hogy mint egy roxforti diák kipróbáljon dolgokat az olvasót?
3: Ami kísérletekről írunk, az azért két kategória. Van egy, amit úgy általános iskolában is elvégezhetőnek gondolunk, mi több kémia tanárok szokták is diákokkal is csináltatni. Ehhez viszont kell egy kémia tanár, aki egyrészt tudja a kettő között a különbséget, hogy mi az, ami reális, meg mi az, ami nem reális egy általános iskolában. Tehát ezt azért kémia tanár vezetésével képzeljük el. Attól mindenkit óvnánk, hogy a saját otthonában próbáljon kémiai jellegű kísérleteket végezni. És ugye, hát itt, ahogy van egy ilyen általános szabály a kémia laborokban, hogy egyedül dolgozni nem szabad. Itt, mivel hogy ugye a főhős néha egyedül van, ezt úgy oldottuk meg, hogy ugye a Roxfordban tudnivaló, hogy a képek azok beszélnek, megmozognak, és akkor van egy kép egy kémikusra, aki felügyeli a munkáját a főhős lánynak.
4: Milyen kémikusokat idéztek meg, milyen tudósokat hoztok vissza a múltból akár?
3: Az egyik fő alak, aki szerepel a múltból, az Lavoisier, akit egyébként a kémia atyának tartanak, és olyan szempontból is nagyon-nagyon jól illett a történetbe, hogy ugye a Roxfordban van egy félig fejlékű Nick nevű szellem, aki a rendszeresen szerepel a történetekben, és történetesen a Lavoisiert lefejezték a francia forradalomból. Tehát ők ketten emiatt ismerhetik is egymást. Aztán van olyan kémikusról szó, például a képen, aki felügyeli Szerát, azt úgy hívják, hogy Erlenmeyer. Ha valaki kémiát tanul, Erlenmeyer lombikot biztos, hogy lát. Ezt a nevet biztos, hogy hallja, hát akkor egy személyiséget is mögé tettünk. De van olyan magyar, hát nem szereplő, csak akinek a kutatásai viszonylag nagy szerepet játszanak egy fejezetben, Zechmeister Lászlónak hívják, aki szintén közismert a kémiában arról, hogy nagy hozzájárulást tett a különböző dolgok felfedezéséhez, és egyébként még Pécsi is, vagy legalábbis Pécset dolgozott egy ideig.
4: Mennyire van arra lehetőség, hogy a diákok a történettel haladva, ezt a könyvet olvasva, megértsenek bizonyos kémiai törvényszerűségeket, folyamatokat, alapokat. Ezt most azért kérdezem, mert szerintem az egyik legszenzációsabb ötlet ebben a könyvben a periódusos rendszer, az, hogy az elképzelhetővé válik.
3: Hát a élő periódusos rendszer a legfiatalabb társszerzőnek az ötlete volt, és valahogy ezt ő úgy maga előtt látta folyamatosan. Úgyhogy ennek a leírását ő találta ki. Az élő periódusos rendszerben az egyik lényegi tulajdonság, hogy az él, az mozog. És ugye hát sajnos nincsenek olyan nyomdatechnikáink, mint a Roxfordban a képek, hogy mozgó dolgokat tudunk mutatni. Tehát a mozgó dolgoknak egy ilyen pillanatfelvételét kellett megalkotni ezekhez.
4: De valójában a történetben hogyan él? Szóval, hogy ők hogyan látják a szereplők?
3: A szereplők számára ez úgy él, hogy amikor megnézik a periódusos rendszert, akkor az atomban az elektronok azok folyamatosan mozognak az atomok körül. Tehát tényleg csinálják azt, amit a valóságban, nyilván nagyon lelassítva a valósághoz képest, de így arról, hogy az atom az nem egy statikus valami, hanem állandóan változik, arra viszonylag szerintem jó érzékeltetése, ha nem is képileg, de szóban. De amikor Szerának van egy varázslata, ami tényleg varázslat, mert ilyet a valóságban nem lehet csinálni, de le tudja kicsinyíteni magát annyira, hogy ilyen atomi méretű lesz, és meg tudja nézni, hogy milyenek az atomok. És itt is nagyon sok szó van arról, hogy milyen mozgás van közben. Mert a molekulákat ugye nagyon gyakran tanítjuk, hogy szerkezetük van, ilyen alakjuk, ilyen kötésszög, ilyen kötéshoz, és nagyon ritkán mondjuk el, mert hogy egyébként olyan mozgás van bennük, hogy a közvetlen szemlélő az biztos, hogy egy ideig így elfigyelni, és nehezen érteni meg, hogy hogy lehet ahhoz akkor egyetlen kötésszöget, vagy egyetlen kötéstávolságot rendelni.
4: Az is jó ebben a könyvben, hogy a diákok egymásnak magyarázzák el. Például a kovalens kötés.
3: Igen, ez azért szándékos is volt, mert ugye többek között a kémia tanításban is nagyon gyakran kimutatják, hogy még a jó diákok is úgy vannak vele, hogy jó, van az az ismeret, amit kémia órán kell úgy tudni, de a valóság esetleg más. És az, hogy mi a valóság, az sokkal jobban elfogadják egymástól, mint a tanártól. Úgyhogy van egy ilyen vetülete a dolognak, vannak erre alapozott tanítási technikák is, és például, amikor bemutató előadást tartottunk, és tartunk erről a könyvről, azt pont a legfiatalabb társszerzővel próbálom meg együtt csinálni, akinek erre nagyon-nagyon nagy hajlama van, tehát nagyon jó előadói képességei vannak, és ő korban nagyon közel áll a közönséghez. Hát jó, nem 13-14 éves, mert már nyilván van egyetemi diplomája, de egyébként tanít 7.-8-osokat, tehát eleve ez is egy nagyon fontos aspektus. Igazából nem is a könyvről beszélünk. Miért? Mert azt szeretnénk, ha azt elolvasnák. Hanem azt csináljuk, hogy a Harry Potter filmekből jeleneteket mutatunk be, és kémiai magyarázatot fűzünk hozzá.
4: Akkor hallgassunk bele, mi mindenről beszélt a könyvbemutatón Lukács Panna, a könyv egyik szerzője, a Pécsi Tudományegyetem Kémiai Intézetének munkatársa.
5: Na látod? Ilyen egyszerű, ne félj tőle, gyere! Menj csak be! Fejedre vigyázz! Vegyél egy marokkal a porból! Úgy bizony, nagyon jó. Az úti célodat tisztán, nagyon tisztán mond. Az abszolút.
6: Hát gyanítom, sokaknak megkönnyítette volna az ide utazást, hogyha létezne nekünk is ilyen technikánk, de nézzük is meg, hogy akkor mi a kémia elmögött. A hoppor, ahogy tűzbe szórják, smaragdzöldre vált, Ezt egyébként a laborban is tudjuk reprodukálni, persze a transportáló hatása nélkül sajnos. Ilyenkor az történik az atom belsejében, hogy a láng hatására az atom elektronjai egy magasabb energiaszintre vándorolnak, de sajnos ez nekik hosszú távon kellemetlen, így a másodperc tört része alatt vissza is zuhannak a lapállapotba, és amikor ezt megteszik, fényformájában távozik a plusz energiájuk. Egyébként nem csak zöld lángokat tudunk előállítani, hanem ezen kívül pirosat, élénksárgát, halványlilát, kéket, illetve vakító fényben is tudunk lángfestést csinálni. Ezekhez különféle fémvegyületekre van szükség. Részkloriddal vagy borvegyületekkel tudunk ilyen szép zöld színt, mint amit a filmben is láttunk előállítani, stronciummal vagy lítiummal erős vörös színeket, nátriumkloriddal, tehát közönséges konyhasóval sárgát tudunk előállítani, és a vakúzáskor is megfigyelhető élénk fényt, azt pedig magnéziumszallag segítségével a kémia laborba is meg tudjátok figyelni. A következő részünknek a címe varázslat vagy kémia, és szerintem sokaknak ismerős jelenet következik.
7: Az én hibám, rossz helyre küldtelek! Hogy lehettem ilyen feledékeny és buta? Könnyű olvasmányt kerestem, és kivettem ezt a könyvet.
5: Könnyű? Ez neked könnyű?
7: Tessék, itt van benne. Nicholas Flamel az egyetlen ember, aki elkészítette a bölcsek kövét.
5: A mit?
7: Ti egy könyvet sem olvastatok még. A bölcsek köve a legendákból ismert, csodás képességű anyag. Minden fémet vagy tiszta aranyjá változtat. Emellett életelixírt is termel. Aki iszta, halhatatlan lesz.
5: Halhatatlan?
7: Vagyis soha nem hal meg.
5: Tudom, hogy mit jelent.
6: Ha jól sejtem, akkor a hetedikeseknek is első-második kémia órán már erőkerül az alkimisták, mint fogalom. Nézzük meg, hogy akkor honnan is ered a bölcsek köve. Az alkímiát már az ókori görögök és az egyiptomi kémikusok is alkotói voltak, mint gyakorlati tudomány. És ezek után a 8.-9. században pedig arab alkimisták már leírtak egy elixírnek nevezett dolgot, innen ered egyébként az elixír szavunk, ami egy csodaszere a fémek nemesítésének, továbbá mindenféle betegséget meg tudnak vele gyógyítani. Innen egy középkori latin fordításból született maga a bölcsek köve, vagyis Lapis Philosophorum megnevezés. De nézzük meg, hogy miért nem lehet sajnos lombikban aranyat előállítani. Ugye bizonyára a nyolcadikosok már találkoztak a periódusos rendszerrel, az arany a periódusos rendszernek a 79-es rendszámú eleme. Sajnos ilyet nem tudunk sima vegyületek összekeveréséből létrehozni, mivel a kémiai reakciókban csak az elektronok rendeződnek át, és az atom maga az változatlan marad. De az alkimistáknak rengeteget köszönhet a mai tudomány, például ásványi savak felfedezése, mint sósav, kénsav és salétromsav előállítása kötődik a nevükhöz. Rengeteg ma is használt laboratóriumi elválasztási művelet, mint például a desztilláció, kristályosítás, szűrés is hozzájuk kötődik, illetve a mostani laboratóriumok elődjét is nekik köszönhetjük. Olyan laboratóriumi eszközöket használtak, mint lombikok, hűtők vagy különféle melegítő eszközök.
4: Hogyha egy kémia tanár szempontjából nézzük ezt a könyvet, akkor mettől meddig jut el az olvasó, tehát tananyag szempontjából?
3: Ahogy elkezdődött ennek a könyvnek az írása, az úgy volt, hogy a Nemzeti Alaptantervnek a 7.-8. osztályos részét megnéztük, és akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mi az, amit be lehet illeszteni egy történelembe. Nyilván mindent, azt nem lehet. És amit úgy kényelmesen sikerült beletenni, na az benne lett. Azt már akkor is tudtuk, hogy ebből tankönyv soha nem lesz. Ugye egy tankönyvnél az, hogy kereskedelmi forgalomba lehessen hozni, az egy alapkövetelmény. Tehát azt mindenkinek meg kell tudni venni, aki abból tanulni akar. Ezzel egy más által alkotott fantáziuniverzumban írunk új történetet, ez teljesen összeférhetetlen. Viszont ha nem tankönyv, akkor nem is kellett arra törekedni, hogy minden benne legyen, ami a nemzeti alaptanterve, illetve lehettek benne olyan részek, ami meg nincs benne, ami meg érdekes. Például a kristály részben ott azért olyan ismeretek is vannak, amiről többször is beszéltünk a szerzőkkel, hogy biztos, hogy jó a 13. 14. osztályban.
4: De mi a kristályszerkezetet vagy a kötet?
3: Igen, mert hogy a kristályszerkezetekről le van írva, hogy akkor szerre körbenéz, hány szomszédot lát, és azok már a kémiai fogalmak közül olyanok, amik talán még középiskolában se feltétlenül anyag. De néhányan meg úgy gondoltuk, hogy elég képszerű, meg elég könnyen elképzelhető ahhoz.

0: és a végén ott reakciókig. Ugye átalakításokat végzünk akkor, és a reakciókat is úgy megfogva, hogy akkor egy mérget úgy lehet semlegesíteni, hogy akkor sav bázis tulajdonsága van, és a savat vagy bázist adnak hozzá, akkor a mérgező hatása is elvész, ami egyébként ismert jelenség a kémiában, és a végén már redoxi reakciókkal is foglalkozik, amik elektron átmenettel járó reakciók. De szerintem az koncepcionálisan az viszonylag nehéz a 13.-14. osztályban, de nagyjából ez az íve a dolognak, hogy elkezdjük a halmazállapotokkal, meg a periódusos rendszerrel, és aztán a végén kémiai reakciókig jutunk el, és kémiai reakcióval állítják elő végül is azt az anyagot, ami a RBF vizsgára majd nagy szerepet kap.
1: Számodra ez egy kaland volt, vagy tényleg hiszel abban, hogy ilyen módon a gyerekekkel meg lehet szeretetni ezt?
0: Pedagógiai módszerként is ezt én fontosnak tartom, hogy ez egyébként meg fogja változtatni, vagy nem a kémia oktatást, valószínűleg nem. De ad egy olyan alternatívát, ami követhető alternatíva. Tehát Magyarországon a kémia oktatásnak a helyzete nagyon-nagyon rossz. Nagyon kevés kémia tanár van, sok iskolában olyan tanár oktatja a kémiát, akinek nincs ilyen végzettsége. Valamit mindenképpen tenni kell, ez legalább egy próbálkozás erre. Még azt is szoktam mondani, hogy ugye a kémiát, azt, ami szerintem a nemzeti alaptanterben, illetve sok helyen a gyakorlatban is nem feltétlenül követendő, az, hogy majdnem úgy tanítják a kémiát mindenkinek, mint hogyha érettségizni akarna belőle. És a magyar diákoknak minden évben kb. 3%-a érettségizik kémiából. Ott van az a 97%, aki hát már mondjuk 16 éves korában tudja, hogy nem fontos neki. És valahogy olyan kísérletet is kell tenni, hogy neki is mondjunk valami olyasmit, amiből tanul fontos dolgokat, de ne feltétlenül a tudományos logikáját a dolognak, hanem ami a hétköznapi életében segítségre van. És ugye azt már mondtam, hogy kereskedelmi fórumban nem szabad ezt a könyvet hozni. Annyit lehetett tenni, hogy például a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával kinyomtattuk a könyvet, ezer példány. Ameddig ezek a példányok tartanak, addig ezt így osztogatjuk elsősorban tanároknak és diákoknak.
1: A felfedezőben vendégem volt Lente Gábor egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem természettudományi kar kémiai intézetének vezetője, akivel egy új rendhagyó oktatási segédletről beszélgettünk, amely a Harry Potter világán keresztül ismerteti meg a 7.-8. gyerekekkel a kémia alapjait. A könyv címe A mutáns mumus titka, vegytani túlélőkészlet kezdő mágusoknak, és egyébként a Pécsi Egyetem honlapján is elérhető és letölthető. A mai adás zenei szerkesztője Tuba Szilvia volt, nevében is megköszönöm a figyelmüket, a felfedezőben ma Ola Andrát hallották.

0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Kiállni a közönség elé, megvédeni az igazunkat, vagy elutazni egy másik kontinensre egyedül nagy kihívás lehet egy-egy gyermek számára. Vannak, akik megteszik ezeket, vagy könnyedebben, vagy nagy izgalmak közepette. S vannak, akik nem merik átlépni a saját határaikat. Mi segít ilyenkor? Milyen tapasztalatokat szerezhetnek közben? S hogyan segíthetik a szülők gyermekeiket abban, hogy bátrabban állják meg a helyüket a rázósabb helyzetekben is? Szerinted mi múlik az, hogy valaki bátor vagy sem?
2: Hát igazából nekem mindig valahogyan kialakult, tehát úgy születik, hogy már úgy van, tehát igazából ez a szerencsére van bízva.
1: Nem lehet ezt megtanulni valahogy?
2: Hát meg lehet tanulni, de akkor az inkább már ilyen 12 korban lesz. Vagy hát eltelik akkor már 7 év, tehát hogy azért sok idő még megtanulja azt a gyerek.
1: És te bátornak születtél? Te szerencsések közé tartozol?
2: Én igazából nem tudom eldönteni. Bátornak születtem, és ahogyan egyre jobban fejlődtem, még bátrabb lettem.
1: De mitől lettél bátrabb?
2: Az anyukám meg az apukám nagyon sokat támogatott.
1: Hogy támogatnak téged?
2: Bíztatnak, meg mindig az alapokról szoktunk kezdeni, és megyünk a csúcsokba. Tehát nem úgy van, hogy jaj, most a második lépésnél például egy másik biciklivel, egy keményebbik labdával, ami jobban fáj, ha eltalálnak vele. Tehát, hogy mindig a legelsőtől kell indulni, és utána lehet lépkedni a szinteken.
1: Aha, tehát mindig csak egy pici lépés szoktatok? És nem rögtön dur bele a mély vízbe?
2: Így, igen. Hát lehet, hogy nem, de én így veszem észre.
1: És van olyan, hogy olyan helyzetbe kerülsz, hogy nem egy pici lépést kell lépni, hanem legalább hármat, vagy mondjuk három és felet? Olyankor megtorpansz, vagy veszel egy nagy levegőt, és azt mondod, hogy már pedig kipróbálom, megpróbálom. Van-e ilyen?
2: Itt szokott az lenni, hogy a bátorság szó, hogy igazából merészség az, hogy kipróbálod, és bátorság, meg egyben sikerélmény is, amikor sikerül megcsinálod. Tehát ha például a pótkereket nem próbálod ki, és rögtön a simán mész, két keréken csinálod tovább, úgyhogy még nem is ütél két keréken, akkor az bátorság volt, ha kipróbáltad és elestél. Csak az számít, hogy ebből a hibából megtanultuk, de egyébként tehát számít.
1: És lehet olyan, hogy valaki elbukik egy, mondjuk most ezt a kerékpáros példát mondtad, ha jól értem, tehát mondjuk kipróbál egy nagy lejtőt, és túl nagynak bizonyul neki, és elesik. Akkor lehet, hogy ezt követően már nem is lesz bátor? Tehát mi van a kudarcokkal?
2: Akkor igazából a hibáinkból tanulunk is. Nem baj, mert mondani kell, hogy nagyon bátor voltál, nagyon jó voltál, de most már egy kisebb bicilivel fogjuk csinálni, ne szomorkodj a sebed, majd begyógyul, újra előre kapunk, gyújtsuk be még a maradék rakétákat is, hajrá. Tehát engem például támogattak a barátaim, szüleim, a testvérem, támogattak engem, azért tudtam ilyen bátor lenni.
1: És te iskolás vagy már?
2: Most mentem elsőbe.
1: Miben érzett te bátornak magad, akár az osztálytársaid között? Azt mondtad, a mozgás vagy a sport, az biztos, de első osztályban annyi minden izgalmas dolog van. Ott is bátornak kell néha lenni. Felmerem emelni a kezem, elmerem mondani, megvédem-e magam a nagy iskolások között. Ott hogy érzed a bátorságot?
2: Egyszer rabló rendőr volt az udvaron, majd egy egész osztály játszott, és akkor ott érzem bátornak magamat, hogy hát mondjuk azt, hogy nem bunkó, csak tudom, kik néha rosszak, de néha jók is, sose lehet tudni ilyen finukat, mertem megkérdezni, hogy játszhatok-e, és bevettek.
1: Bátran odaléptél hozzájuk, hogy befogadnak-e a nagyok a játékba?
2: Amikor ők ötödikesek voltak.
1: Ötödikesek? Ha. Ilyenkor hevesen ver a szíved, vagy izzad a tenyered, vagy mi történik a testedben? Azt fel tudod idézni?
2: Nagyon durván izgulok, meg egy kicsit így megfeszülnek az izmaim.
1: És amikor bevesznek, utána mi történik?
2: Hát akkor így ellazulnak, és így kérdezek a játékszabályról, tehát hogy már nagyon a szakadékcsúcskén voltunk, akkor ástunk egy gödröt és beleugrottunk, tehát sokkal biztonságosabb érzésbe billentettem magamat.
3: Markó, klinikai szakpszichológus.
4: A bátorságot sokan a nem féléssel kapcsolják össze, vagy a nem szorongással, miközben azt gondolom, hogy a bátorság az valami olyasmi, amikor így el tudjuk viselni a félelmünket, vagy a szorongásunkat, és azzal együtt cselekvők leszünk, hogy azzal együtt megtesszük a dolgokat. Iskolaváltásnál, vagy kisgyereknél, aki most kezdi az iskolát, aki nehezebben barátkozik, annak talán segít, ha iskolán kívül kicsit kisebb körben van lehetősége találkozni egy-egy rokonszenves kis osztálytársával, ebben a szülők segíthetik őt, akár délutáni játszóterezések alkalmával. Sokszor az iskola nem vagy csak kevés lehetőséget ad arra, hogy szabadon barátkozhassanak a gyerekek, és a szabadon barátkozás sokszor nagyon nehéz egy szorongó kis gyereknek, mert nincs struktúrálva a keret, az idő, a tér, és ugye elvesznek ebbe a kerettelenségbe, például az udvaron szokott lenni, ugye ilyen szabad foglalkozás, vagy délután napközi idő ideje alatt, és ilyenkor sokszor téblábolnak, tengődnek, nem mernek kapcsolódni másokhoz. Nyilván nagyon sokat segít, ha a pedagógus, aki velük van, megkönnyíti, vagy összekapcsolja a gyerekeket egymással.
3: A bátorság tulajdonképpen önbizalmat, helyes önértékelést jelent? Tehát amikor valaki képes a saját árnyékának az átlépésére, akár gyerekként, akár felnőttként, azt nevezhetjük bátorságnak, de tulajdonképpen az önbizalomról szól.
4: Igen, azt hiszem, igen. A bátorság valami olyasmit jelent, hogy elviselem azt is, ha félek, elviselem azt is, ha szorongok, és elviselem azt is, ha nem sikerül. Mert hogy ha valami új dolgot próbálok ki, ha átlépem a saját falaimat, ez egy ilyen kockázatvállalás. Lehet, hogy sikerül, lehet, hogy nem. Az árok átugrás, a fára felmászás, a felvételi, a vizsga, a munkahelyre jelentkezés, ez mind ilyen dolog, hogy lehet, hogy nem sikerül. És hogy akinek nincs elég önértékelése, önbizalma, az nagyon fél a kudarctól, és inkább megpróbálja elkerülni azt, ezért nem megy veszélyesebb vizekre, hanem marad a kis meleg komfortzónájában. De aki úgy áll az élethez, hogy jó, hát lehet, hogy majd elesek, de akkor majd ötödjére sikerül átugranom azt az árkot, vagy majd harmadjára sikerül a felvételi, vagy és még így ragozhatnánk, az azt mondja, hogy én egy értékes ember vagyok, akkor is, ha valami nem sikerül.
5: Olyan régen a család egy nagy próbatételen volt túl, az önök fia Peti élet első hosszú útjára indult. Mi volt ez?
6: Torontóba ment a legjobb barátjához, meg az én egyik legkedvesebb barátnőmhöz, aki ugye az anyukája a srácnak. Ők már kint voltak Torontóba, és akkor egy ilyen hirtelen ötlettől vezérelve Peti is ki tudott utazni hozzájuk. Amellett, hogy első hallásra egy kicsit ijesztő is volt, tehát ilyen kettős érzés volt bennünk, nagyon szerettük volna, hogyha elmegy, mert világot lát, gyakorolja az angolt, tapasztal, tehát minden szempontból jó lett volna.
5: Hány éves?
6: 17 és fél volt, amikor nyáron elutazott.
5: Ő korábban is már ment valahova egyedül, vagy nagyon félt egy gyerek volt?
6: Egyedül nem ment, még ilyen útra nem ment, tehát mindig volt vele felnőtt. Mi is azért féltettük, tehát főleg egy ilyen nagy utazástól, tehát hogyha mondjuk a Torontót vesszük alapul, az egy 9 órás út, egy másik kontinens, tehát nem tudunk oda szaladni és segíteni neki, ha bármilyen probléma adódna. Még azt sem tudom megtenni, hogy mondjuk autóba ülök, és néhány óra alatt ott vagyok, tehát itt, ha bármi történik, akkor nem tudok oda menni. Volt egy jó pár órája, amikor ő ezt így eldönthette, mert ugye a repülőjegyet meg kellett venni, és akkor mondtuk neki, hogy nagyon jól gondolja, hát mi is átgondoljuk, meg a másik család is átgondolja, és akkor azért rövid időn belül dönts el, tehát itt mondjuk egy fél napon belül dönts el.
5: Mi az, amitől féltél, Petya, mert kaptál egy fél nap gondolkodási időt?
7: Én először a reptéren való közlekedéstől féltem először, és az útlevél ellenőrzéstől, és ugye a másik kontinensre való bejutástól féltem.
5: Beszélsz angolul, Petya?
7: Igen, egész jól szerintem, és legalább itt tudtam gyakorolni élesben is.
5: A reptéren volt-e valami gondod?
7: Nem volt. Kicsit azért izgultam, hogy a kiutásnál kell-e valamilyen különleges dolgot csinálni, de szerencsére túljutottam.
5: És mit szóltak a többiek, amikor megláttad őket?
7: Nagyon megörültek, megdicsértek, hogy ügyes vagyok, hogy bevállaltam ezt a nagy hosszú utat. Büszke vagyok magamra, mert azért ez tényleg egy nagy út volt, és így örülök, hogy ezt most már meg tudtam egyedül is csinálni.
5: Milyen érzés volt egy anyának? Mert ugye messze van, nem tudok beülni az autóba, nem tud onnan fölhívni, hogy gondok vannak.
6: Telefonon beszéltünk még vele, amíg fel nem szállt a gép. Az volt a jó benne, hogy biztos voltam, hogy megtalálta a kaput. Tehát, hogy folyamatosan beszéltünk, az itt nem volt probléma. Örültem neki, hogy megérkezett természetesen. Ugye úgy kezdődött, hogy leszállt a gép, és láttuk, ugye alkalmazáson keresztül figyeljük, láttuk, hogy le van merülve a telefonja, tehát néhány százalékon volt a telefonja. Na, akkor elkezdtünk aggódni, hogy mi van, ha lemerül a telefontja, esetleg nem sikerül feltöltenie, a barátnőmék nem érnek oda, bármi történhet, Viszmajor Herzet, akármi kialakulhat, nem tudják vele felvenni a kapcsolatot, ő meg ott áll egyedül a világ végén egy repülőtéren lemerül telefonnal, hogy akkor mi lesz, de természetesen ugye a mai fiatal nagyon jól megoldotta, volt nála egy powerbank, úgyhogy pillanatok alatt feltöltötte a telefonját, és akkor már fel tudta venni velük a kapcsolatot, meg minket is felhívott, és akkor körülbelül egy ilyen 40 percet várt rájuk repülőtéren, addig nézelődött, tehát egyáltalán nem érezte rosszul magát, elfoglalta magát a nézelődéssel.
3: Sokszor a bátorságot az egyedül történő cselekvéssel azonosítjuk, de most ön is mondta, hogy a környezet segítsége nagyon sokat számíthat. Tehát ez nem egy magányos hős attitűd, a bátorság feltétlenül.
4: Nem, és azt hiszem, hogy a népmesékben sincsenek valódi magányos hősök, minden hősnek vannak segítői. Ha belegondolunk, akkor egy kisegér, akinek az eltörött lábát meggyógyítja a hős, vagy egy másik sovány állat, akit megetett, ők mind-mind a hős útja során a segítségére lesznek. A mai iskolarendszer, oktatás sokszor nagyon ki van hegyezve az önálló munkára, és arra, hogy egyedül kell megcsinálni a gyereknek mindent, és ezzel úgymond az életre készítenék fel őket, de azt gondolom, hogy az élet nem ilyen. Tehát, hogy családban növünk fel, a munkahelyen kollégákkal dolgozunk együtt, szomszédok vesznek körül minket, és nagyon botorság ezeket a kapcsolatokat nem használni fel az együttműködésre. Tehát igen, nagyon fontos a kapcsolódás, meg az erőforrások összeadása, egy csoportban való munka, vagy akár ha ketten dolgoznak együtt gyerekek, együtt csinálják meg a házi feladatot, vagy közösen készülnek valamilyen iskolai projektre, ez ma azért előfordul az iskolákban, akkor megtapasztalhatják azt a többlet élményt, amit a közös cselekvés, a közös készülés ad. Ennek mindig van egy többlet hozadéka, ami építi nem csak a kapcsolatot, hanem a gyerek önbizalmát is, meg a készségeit, képességeit.
3: Fordított esetben, ha a szülő látja úgy, hogy az ő gyerekének szüksége lenne kicsit kilépnie a komfortzónájából, hogy aktívabban többet mozogjon például, vagy komolyabban vegye az iskolát, legyen több barátja, rengeteg területen láthatja ezt így a szülő, de a gyerek ellenáll, mert neki kényelmes a komfortzónájában, és nem elég bátor ahhoz, hogy valamit meglépjen ezek közül, a dolgok közül, de valójában tényleg szüksége lenne rá, akkor mi a teendő? Akkor hogyan tudjuk közelíteni ezt a két dolgot?
4: Azt hiszem, hogy ez egy több rétegű dolog, tehát hogyha jöttem egy olyan gyerekről beszél, aki mondjuk nem él a képességeivel, lehetőségeivel, és egy ilyen visszahúzódóbb életet él, amit a szülő nehezen lát, és nógatná, meg noszogatná, meg így elindítaná, hogy talán érdemes megvizsgálni itt azt, hogy ez a visszafogottság mondjuk a gyerek természetes szükségletéből fakad, mert ő egy ilyen csendesebb, visszahúzódóbb valaki, aki majd lehet, hogy tudom, könyvtárosként vagy home office-os munkakörben ő majd így nagyon jól megtalálja a számításait, de az is lehet, hogy a szülő olyan irányokba terelte vagy kényszerítette az eddig élete során, hogy elvesztette az ő érdeklődését, saját belső motivációját. Sok esetben arról van szó, hogy a gyerek nem azt az utat járja, ami a saját belső igényéből fakadna, hanem próbál megfelelni az elvárásoknak. És ha egy ilyen dolog van a háttérben, akkor akár egy ilyen depresszív működéshez is vezethet.
3: Tehát akkor a szülőnek kellene saját magán változtatni a saját viselkedésén. Fel kellene ismernie, hogy lehetséges, hogy az ő tudattalan és egyébként jó szándékú működése az, ami ezt a helyzetet eredményezi.
4: Persze, igen, és hát jó beszélgetni, érzékenynek lenni arra, hogy a gyerek valójában mit szeretne, mire vágyik. Sokszor nagyon nehéz leküzdeni szülőként azt magunkban, hogy mi mit tartunk jónak a gyerekünk számára, hiszen azt mondjuk, hogy mi ismerjük a legjobban. Hát születésétől kezdve vele vagyunk, mi pontosan tudjuk, hogy mit tenne jót ennek a gyereknek, de hát ez nagyon ritkán van így, mert nagyon nehéz félretenni a saját gyerekkori hiányainkat, sérüléseinket, amin keresztül látjuk mondjuk a gyerekünket, nagyon nehéz félretenni a saját vágyainkat, a mi meg nem valósult álmainkat. Tehát, hogy nagyon nehéz ezektől mentesen látni a saját gyerekünket. Fontos itt is nagyon az önreflexió, hogy szét tudjam választani a saját igényeimet a gyerekem igényeitől, és lehet, hogy totál más.
5: De mit jelent az, hogy bátorság? Kit tartasz te bátornak?
2: Hát aki elmeri mondani, hogyha valami nem tetszik neki, kimer állni az igazáért. Szerintem ez rám jellemző. Nem tetszik valami, ami ilyen igazságtalanság, akkor szólok valakinek, hogy ez így nem lesz jó. Vagy mondjuk, hogyha valamelyik barátnőmet bántják, akkor így kiállok értük.
5: És mit szoktál ilyenkor mondani?
2: Hát ilyenkor az igazságot, hogy ez nem szép dolog, hogy nem csinál semmit, az igazságot.
5: A barátaid mennyire állnak ki, érted? Mennyire bátrak például, úgy, mint te?
2: Szerintem ők is nagyon bátrak.
5: Máshol megmutatkozik még a bátorság?
2: Igen, máshol is megmutatkozik, hogy például kiáll az osztály elé, és tesz mondjuk egy bejelentést. Én nem nagyon szoktam kiállni az osztály elé, de mondjuk, hogyha megkéri a tanár, hogy feleljek kint az osztály előtt, vagy mondjuk el egy verset az osztály előtt, akkor persze kimegyek és elmondom előttük.
5: Miért bátorság ez, hogy kimész az osztály elé?
2: Mert hogyha mondjuk esetleg elhibázol, akkor kinevethetnek, de van annyi önbizalmat, hogy kimersz állni, és vállalod azt, hogy lehet, hogy kinevetnek.
5: Ha kinevetnek, akkor hogyan viselkedik egy bátor ember?
2: Általában folytatja tovább, és nem zavarja meg azt, hogy mások nevetnek.
5: Szerinted a bátorságot honnan lehet meríteni? Például te.
2: Én a fociból szoktam, mert ott keményebbek a gyerekek, mint az osztályban, és ott megtanulom köztük, hogy van önbizalma, meg bátornak kell lenni.
5: Ez már maga egy bátorság, hogy te focizol, mesélj erről.
2: Én azért szeretek focizni, mert a fociban sokszor van ilyen, hogy ütközés, ahhoz kell a bátorság, hogy ne félj tőle, vagy mondjuk a fejeléshez is, hogy ne félj a labdától.
5: Mit kapsz a pályán, hogy érzed bátorság tekintetében?
2: Jól kell cselezni, trükközni, és kell sok önbizalom a pályán.
5: Mikor kell bátornak lenni, hogy érzed?
2: Mondjuk, hogyha el kell vállalni, hogy rá kell ülni a labdát, vagy egy cselezésnél, vagy hogy azt kiabált, hogy passz.
5: A bátorságban is fejlődik az ember, hogy látod?
2: 5 évvel ezelőtt talán jobban kimertem így állni a csoport elé, hogy mondjak valamit. Még most is kimerek állni, de most már nem nagyon szoktam.
5: Miben érzed úgy, hogy bátrabb vagy?
2: Sokkal erősebb vagyok, és sokkal több önbizalmam van. Hogyha kell, akkor már jobban ki tudok állni magamért vagy másért.
5: A bátorság segít abban, hogy a kudarcot legyőz, mit gondolsz? Ahhoz is bátorság kell?
2: Mondjuk, hogyha kapok egy rossz jegyet, akkor a jövőbe tekintek.
5: Ilyenkor mit mond a bátor éned?
2: Nem érdekes ez a rossz jegy, ki lehet ezt is javítani, ez nem a világ vége, mert mindent ki lehet javítani.
5: Hogy tudnak a szülők segíteni abban, hogy bátor legyen ő? Például nem csak itt a szereplésre gondolok, hanem hogy a mindennapi nehézségekkel olyan bátran szembe tudjon nézni.
8: Nyilván támogatjuk őt mindenben, és hogy próbáljuk az önbizalmát erősíteni, mert azt gondolom, hogy egy egészséges felnőtt magabiztos életnek ez az alapja és a gyökere, hogy gyerekkorban megtanuljon hinni és bízni magában. Ehhez nyilván mi minden segítséget, eszközt megadunk neki, hiszünk benne, és nem csak azért hiszünk benne, mert hogy ettől bátrabb legyen, hanem azért hiszünk benne, mert hogy tényleg ő egy olyan gyerek, hogy minden tettével azt mutatja, hogy elér, amit ő akar.
4: Beszélgetünk itt a szülői segítségről, vagy a pedagógusok edzői oldalról történő segítségnyújtásról.
3: Kelemen Anikó klinikai szakpszichológus.
4: Szerintem érdemes arról is beszélni, hogy ebben is nagyon nehéz megtalálni azt a mértéket, ami még elég, de nem sok. Szülőként azért hajlamosak vagyunk főképp így mostanság mindent a gyerek alá tenni, és mindenben segíteni őt, de ez valójában nem az ő önbizalmát építi, hanem a miénket, hogy váó, milyen szülők vagyunk, ezt is megcsináljuk a gyereknek, meg azt is megcsináljuk, és ő meg közben egy ilyen kis inkompetens lénynek tudja megélni magát, akinek mindent anyu meg apu, meg nem tudom, nagyi csinál meg, ő meg képtelen egyedül mondjuk bekötni a cipőjét, vagy nem tudom, meghámozni egy almát. Mert ugye nem csak az van, hogy a gyerek fél, hanem nagyon sok esetben az van, hogy a gyerek menne, csinálna, de a szülő fél, a szülő aggódik, összetöri magát, belefullad, leesik, és a gyerek érzékelvén a szülő aggódását, szorongását épít ki magában nem tudatosan egy gátlást, és lesz egy visszahúzódóbb vagy szorongóbb kisgyerek. Tehát ez nagyon érdekesen összehangolódást tud megtörténni a szülő és a gyerek között, és a gyerek szorongása, félelme sokszor a szülő szorongásának és félelmének a leképeződése. Elég, ha arra gondolunk, ezt biztos minden szülő ismeri, hogy amikor mennek a parkban, és akkor vannak ezek a kis motoros kisgyerekek, akik rohangálnak a lábbal hajtató motorral, vagy csak futkároznak, és mondjuk felborulnak, elesnek. És akkor mit csinál a gyerek? Hátrafordul, és ránéz az anyjára. És ha az anyja mosolyog, vagy az apukája, és így mutatják, hogy jó van, nem baj, menj tovább, akkor összeszedi magát, és megy tovább, de ha riadalmat lát a szülő arcán, akkor elkezd sírni. Tehát sokszor a pici gyerek, a tényleg kisgyerek a szülő arcából olvassa le, hogy neki hogy is kéne reagálnia, és ha a szülő arcán kétségbeesés lát, akkor ő maga is kétségbeesik. Tehát nagyon sokszor így ebből a szülő-gyerek kapcsolat mienségéből, a szülő szorongásából, vagy bátorításából épül a gyerek szorongása, vagy önbizalma.
3: Hogyan tud a szülő saját magán segíteni, hogy ne ezt örökítse át, vagy tanítsa meg, vagy ne ezt a példát mutassa a gyerekének? Hogyha ő ráébred erre, hogy lehetséges, hogy nála van a probléma.
4: Igen, itt ez a ráébredés, ez elég fontos dolog, mert ha a szülő erre nem ébred rá, akkor csak azt látja, hogy van egy szorongó gyerek, és nem érti. És akkor azt mondja, hogy hát, én is szorongó vagyok, hát biztos így örökölte. De nagyon fontos ez a ráébredés, vagy önreflexió, hogy észrevegyem, hogy esetleg az én hangulati érzelmi állapotom az valahogy hat a gyerekemére. És ha én szülőként felismerem, hogy ilyen szorongó, aggódó szülő vagyok, akkor megpróbálok valamit kezdeni az én szorongásommal, aggódásommal, és ahelyett, hogy ezt nem tudatosan nyilván, meg nem rossz szándékból, de rátolnám a gyerekre, én magam próbálom mederben tartani. Például úgy, hogy figyelek az arcvonásaimra, és a gyerekem elesik, akkor nem rohanok mindent eldobva, és nem kezdek el hisztériázni, hanem nyugodt próbálok maradni. Vagy úgy, hogy esetleg elkezdek ezen dolgozni az én szorongásomon, akár terápiás keretek között. Sok intézményben van ugye iskola, óvoda, pszichológus, akiktől lehet konzultációs időpontot kérni. Sokszor kiderül, hogy egy szorongó kisgyerek mögött van egy szorongó szülő. Érdemes foglalkozni mindig a saját érzéseinkkel, mielőtt a gyerek érzéseiért, vagy viselkedéséért kezdünk el aggódni.
1: A bátorságról beszélgettünk szülőkkel, gyerekekkel és pszichológussal. Elhangzott műsorunkat a továbbiakban meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A riporter Juhász Tímea és Belényi Barbara, valamint a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszöni a figyelmüket a szerkesztő Szendrei Edit.